az addigra kiürített élményteret és a mobillabor is méréseket végzett a helyszínen, tette hozzá. A szóvivő beszámolt arról, hogy a mentők 14 strandolót vizsgáltak meg, közülük 4 felnőttet és 2 gyereket vittek kórházba megfigyelésre. Szántó Imre László, a Somogy megyei Igual polgármestere az Igual Média Facebook oldalára feltöltött videóban azt mondta, egy technikai probléma miatt került nagy mennyiségű vegyszer az egyik medencébe, a vizet megtisztították, a helyszínt biztosították, majd a medencét a katasztrófa védelemmel, a mentőszolgálattal és a rendőrséggel együttműködve lezárták. A polgármester a fürdőben rögzített felvételen arról is tájékoztatott, hogy a medence valószínűleg hétfőig zárva lesz, de a gyógyfürdő működése zavartalan, folyamatosan fogad vendégeket. Több mint 27 milliárd forint uniós támogatást fordít a kormány a krónikus betegségmenedzsment programra, melyet 2027. június 30-ig meghosszabbít, közölte az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak, a leggyakoribb krónikus betegségek, a szív- és érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás és a cukorbetegség szervezett hosszú távú gondozásában. Tájékoztatása szerint az első évben 621 házi orvosi praxis 57.080 beteget vont be a programba, közülük 42.914 beteg esetében az előírt vizsgálatok legalább 75%-a teljesült. Ezek a számok azt mutatják, a programra szükség van, a házi orvosok és asszisztenseik pedig hatalmas munkát végeztek, húzta alá a miniszter. Javaslatcsomagot juttatott el Kókainé Lányi Marietta, közoktatásért felelős államtitkára az iskoláknak az alsó tagozat gyermekközpontú megújulása érdekében. A 14 pontos dokumentum egyebek mellett 35 perces tanórákat javasol, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium az MTI-vel. A közlemény szerint a Legyen élmény a tanulás című javaslatcsomag célja, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Az első pontban rugalmas napkezdést javasolnak, az iskola a tanítási idő kezdete előtt alakítson ki reggeli ráhanguló idősávot, beszélgetőkörrel, közös olvasással, mesehallgatással, csendes érkezéssel vagy mozgásos tevékenységgel. A konkrét teendők kapcsán azt írták, hogy az intézményvezetés egyeztesse az alsó tagozatos munkaközösséggel a reggeli rendet, szükség esetén módosítsa a házi rendet és az SMS-t, hogy elérje a célt. 900 fiatal vett részt a Magyar Cserkész Szövetség szervezésében Magyarországon megrendezett egyhetes közép-európai dzsemborén, közölte szombaton a szövetség az MTI-vel. A közlemény szerint a Nagykovácsi melletti Strilikpál Cserkész Parkban augusztus 1 és 8 között megtartott nemzetközi összejövetelen elsősorban a visegrádi országok, Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország cserkészei vettek részt, de idén Románia is csatlakozott az eseményhez. A dzsembori kiemelkedő eseménye volt az augusztus 2-án bemutatott Szentmise, melyet Székely János megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke celebrált, írták. Az összejövetelen a résztvevők találkozhattak Cserényi Gyulával, a Hunor program kiképzett kutató űrhajósával, valamint Ekler Luca, kétszeres paralimpiai bajnok, hétszeres világ és háromszoros Európa bajnok, világcsúcs tartó magyar paraatlétával is. Végül az időjárásról. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék nem várható. A Dunától keletre, az északkeleti nyugaton, északnyugaton pedig a déli délkeleti szelet kísérhetik, többfelé élénk széllökések. Hajnalra sokfelé felfrissül a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, az északi völgyekben lehet a leghidegebb, napközben 30-35 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! 570 éve, 1456. augusztus 11-én hunyt el Hunyadi János magyar hadvezér, az ország egyik leggazdagabb földesura, aki 1446 és 1453 között a magyar királyság kormányzója is volt. Nos, ezen apropóból szerkesztettem újraadásban a Hunyadi korról, Hunyadi Jánosról és a Hunyadi sorozatról szóló beszélgetésemet. Műsoromhoz tartalmas időtöltést kívánok! A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Tisné dr. Propper Valéria irodalomtörténészt, akivel általában női műsorunkban szoktunk találkozni, de szeretünk ötletelni, szeretünk új témákat kitalálni. És bizony most is így jutott eszünkbe egy olyan téma, amelynek van aktualitása, és amely nem a női műsorba kívánkozik, hanem egy ilyen beszélgetős műsorba, mint a Kávéház című műsorunk, ezért nem véletlenül kértem most Önt mikrofon végre ezen műsorban. Témánk pedig a Hunyadi sorozat, a Hunyadi kor asszonyai. Azt mondta a beszélgetésre készülve, döntsem el, hogy melyik cím tetszik nekem jobban. Nekem mindkettő cím tetszik, és véleményem szerint mindkét cím felkelti a kedves hallgatókban is az érdeklődést. Mondhatom, hogy az a Hunyadi sorozat, amely az egyik kereskedelmi csatornán nagy érdeklődésre tartott számot. Nem csak hazai, hanem nemzetközi érdeklődésre is.
3: Így van, nekem is az a véleményem, hogy határon belül és határon túl, túlzás nélkül mondhatjuk, hogy mindenki a Hunyadi sorozatról beszél, leginkább pozitív gondolatokkal és véleménnyel, de azért nagyon sokaknak megfogalmazódnak a gondolataikban kérdések. Én ugye nagyon gyakran járom szerte az országot, és tartok különböző városokban előadásokat, és bizony bármilyen témával is megyek, legtöbbször fölteszik nekem a kérdést, hogy néztem-e a sorozatot, mi a véleményem, mondjak már egy-két érdekességet a korról, Hunyadiról, és mivel ugye már itt a Szent István Rádióban lassan szerintem már vagy 10 éve beszélgettünk, én ugye híres magyar nők életének legendáit kutatom, és a Hunyadi sorozattal kapcsolatban is elsősorban a sorozatban megjelenő asszonyoknak a történetének néztem utána, már amennyire utána kellett néznem, mert eredendően is elég sokat tudtam ezekről a hölgyekről, de meg Hunyadi történetével kapcsolatban is azért egy-két tényadatnak utána néztem, és aztán így beszéltük mi meg ketten önnel, kedves Erzsébet, ezt a beszélgetést, hogy akkor a Hunyadi.
2: Bizony, mert jó volt nézni a filmet, vissza is lehet keresni az interneten az egyes részeket, de olyan jó tisztába lenni azzal a történelmi korral, amelyben játszódik ez a film, és önről köztudott, hogy nagyon sokat olvas, nagyon tájékozott. Én pedig külön köszönöm önnek, hogy ezt a nagy-nagy ismerethalmazt mindig olyan egyszerűen lefordítja számunkra, a Szent István Rádió kedves hűséges hallgatói számára, hogy mi is bele tudjuk képzelni magunkat abba a történelmi korba, amiről éppen beszélünk. Hát akkor most utazzunk vissza a történelemben. Hol is vagyunk? Melyik korban? És mit lehet tudnunk erről a korról?
3: A Hunyadi kor címet adtam én ezeknek a gondolatoknak, bár az 1400-as években vagyunk, és tulajdonképpen Luxemburgi Zsigmond királyunk uralkodásával kezdődik ez a korszak és ez a sorozat, illetve Nagy Lajos király, tehát az Anjou magyar uralkodónk halála után a lánya, Anjou Mária lett ugye Nagy Lajos királynak az utóda, az első nő a magyar trónon, aki nem királyné, hanem királynő lett, és akinek a jegyese majd a férje volt, Luxemburgi Zsigmond. de már Mária életében társuralkodó lett, majd pedig Mária királynő halála után Luxemburgi Zsigmond lett az egyedüli uralkodója a magyar királyságnak. Tehát valójában Hunyadi kor, de a luxemburgi Zsigmond, aki ráadásul nagyon-nagyon hosszú ideig uralkodott, és nagyon sokáig is élt, és nagy uralkodónk volt, és nagyon különleges korszak volt az ő története.
2: Körülbelül mennyi ideig uralkodott, és hány éves koráig élt?
3: 70-valahány éves korában halt meg, és vagy 40-50 éven keresztül uralkodott.
2: Ez valóban abban a korban, mondhatjuk nyugodtan és kijelenthetjük, hogy egy hosszú időszak volt.
3: Így van, az átlag életkor 30-35 év volt abban az időben, sőt, meglepő módon az asszonyok élete volt, átlag életkora volt kevesebb, mint a férfiaké, belehaltak a szülésekbe. És ugye a sok-sok fertőzés és komplikáció miatt pont az asszonyok élete volt rövidebb, annak ellenére, hogy a férfiak meg folyamatosan csatában és harcban álltak, és védték az országot. Ennek ellenére a nők élete volt rövidebb.
2: Hunyadi életével ismerkedünk meg egészen pontosan a mai beszélgetésünkben, vagy a korról beszélünk részletesebben. Melyik kérdésemre tudunk most válaszolni?
3: Sok mindenről fogunk beszélgetni. Legelőször is azzal a jelenettel kezdeném én is, amivel maga a sorozat kezdődött, csak éppen az én véleményem szerint nem kapott elég hangsúlyt. Ugyanis maga a sorozat is Galambóc várának ostromával kezdődik, amely várostromot luxemburgi Zsigmond királyunk indította a török ellen, és az ostromnál már ott volt Hunyadi is. Bár még különösebben nagy jelentősége nem volt Hunyadinak a magyar történelemben, de azzal a jelenettel kezdődik a sorozat is, hogy amikor a várostromnál megérkezik,

Cecília, vagy ahogy Arany Jánosunk hívta, Szent Györgyi Cicelle asszony, aki ugye Rozgonyi István temesi grófnak lett a felesége, maga a Szent Györgyi család felvidéki, Pozsony környéki család, és második Endre Árpádházi királyunktól kapták adományba a birtokaikat, és a Galambóci ostrom előtti időből nem sokat tudunk Cecília életéről sem. Igazából 1428-ban volt Galambóc várának ostroma, ettől kezdve kerül be a történelembe Rozgonyiné Szent Györgyi Cicelle, aki a magyar történelemnek az első olyan asszonya, akiről megemlékeznek a krónikák, pedig nem királyi születésű volt, hanem, ha lehet így fogalmazni, csak egy egyszerű főúri születésű hölgy. Cecília asszony megjelent Galambóc várának ostrománál. Óriási felháborodás volt, hiszen egy asszony egy haditáborban, ez azért eléggé, ha fogalmazhatok ilyen pongyolán, eléggé kiakasztotta a korabeli közvéleményt, Zsigmond királyunkat is többek között. Igen ám, de Rozgonyi Cecília nem virágszálnak ment a várostromhoz, hanem a férje oldalán katonaként akart az ostromban részt venni. És minden valószínűség szerint Cicelle katonailag is képzett lehetett. Ezt abból gondolhatjuk, hogy ugye dunai hajóknak a fedélzetén érkezett meg. A törökkel szembeni vízi csata pedig különösen speciális katonai ismereteket követel meg. Azon kívül minden valószínűség szerint a katonáit és a csapatait a saját pénzén szerelte föl Cicelle asszony, úgyhogy Zsigmond király hiába háborgott, megtiltani nem tudta és nem tehette, hogy jelen legyen a férje oldalán a csatában és a várostromnál. A ostrom során Zsigmond egy ideig úgy nézett ki, hogy nagyon hamar be tudják venni Galambóc várát, de közben megérkezett Murád szultán felmentő serege, és akkor Zsigmond úgy döntött, hogy inkább békét köt a szultánnal, és elvonulnak. Igen ám, de a török jó szokásához híven ismét megszegte a szerződést, és ugye a Duna szerb, illetve a Duna magyar oldaláról kellett a magyar seregeket kimenteni, és bizony a szerb oldalon maradt magyarokat megtámadták a törökök, és elkezdték öldökölni. Még a király is azon az oldalon volt, amikor megérkezett Cicelle a hadigájával, és kimentette Zsigmond királyt, meg a férjét is, Rozgonyi Istvánt is, aki egyébként a király testőrségével a királynak a személyét is védte. És Cicelle asszony így, hogy a döntő pillanatban megérkezett és megmentette a király életét, nagyon érdekes történet is van erről a pontról, ugyanis Cicelle asszony egyik életrajzírója írta, hogy a magyarok visszavonulását lengyel és litván lovagok fedezték. És a magyar katonák viszonylag kevés veszteséggel vissza tudtak vonulni, de az őket védő lengyel lovagok mindegy szálig meghaltak. És a lengyel lovagoknak a parancsnoka egy Csernyé Száva nevű lengyel volt, aki halkszabú szerelmese volt Cicelle asszonynak. Lánykorában udvarolt Cicellének, aki annak idején nem a lengyel lovagot, hanem a délceg temesi magyar grófot, Rozgonyi Istvánt választotta élete párjának. De Csernyi Száva életét áldozta a szép asszony megmentésére, bizonyos fokig talán mondhatjuk ezt. És Cicelle története nem mese, ugyanis Zsigmond király nem volt hálátlan, amiért megmentette az életét a hadigáján Rozgonyiné. 1430-ban, 34-ben egy adománylevelet íratott a íródeákjával, amely adománylevélben
23 falut és 4 pusztát.

adományozott a Rozgonyi családnak, és nem a férjnek, hanem az asszonynak, Cicelle asszonynak. És ebben az adománylevélben van leírva ez a történet, amit én most itt elmeséltem, hogy egy hadigája fedélzetén Rozgonyiné bizony harcolt a törökkel, és megmentette a férje és királya életét. És ezt a történetet, ahogy már említettem is, Arany János egy balladájában megírta. Szerintem, ha a ballada néhány sorát fogom idézni, akkor mindenkinek, ha más nem, iskolai tanulmányaiból vissza fog köszönni ez a történet, hogy galambócot a Dunáról ostromolni kezdik, folyamon is, szárazon is, egyre törik, vesztik. Elől-elől Rozgonyibal kedves életpárja, hív szerelme, szép Cicelle, Szent Györgyi leánya. Igazi Arany Jánosi rímes költemény, valóban Cicelle asszony története. És, mint általában minden beszélgetésünk során, kedvenc íróm Jókai Mór is említenem kell, ugyanis ő is egyik művében megemlékezik Galambóc várának ostromáról, méghozzá az Aranyemberben, amelyben így ír. Akkor, amikor Tímár Mihály Tímeát menekíti a Dunán felfele hajójával az őt üldöző törökök, illetve az apját üldöző törökök elől. Csak a kiskabin ablakából nézte, hogy vonulnak el egymás után a part mentében az omladozó vártornyok, az ódon tömör magányos őrlakok, a Klisszúra völgy erdős sziklái. Hogy jönnek szembe a Duna közepén felmeredő sziklaóriások, a zuhatak képző treszkováci kő a 30-öles babagáj hasogatott oldalaival. Azt se kérdi, mi története van annak a 8-szögletű vártoronynak, ugye Tímeáról van szó, 3 kisebb torony szomszédjában, miket párkányzatos bástyafal fut körül. Pedig meghallaná akkor szép Rozgonyi Cicelle történetét, magyarok királya Zsigmond veszedelmét, magyarok romlását, az ott a galambóci vár.

0: Rozgonyi Cicellének egyébként 5 fia született. A egyik fia, Lőrinc, Hunyadi János alatt vitéz katona és csapatvezér volt. Másik fia, János, 5. László király alatt Erdély bajdája, tárnokmester és országbíró. Rajnold Heves vármegye főispánja lett. Oswaldot a székelyek választották meg főispányoknak, és Sebestyén főlovászmester és Erdély bajdája lett. Ez tehát Rozgonyiné, a szép Szentgyörgyi Cicelle története, akinek a hőstettével kezdődött maga a Hunyadi sorozat, csak éppen nem kapott elég hangsúlyt a történet.
1: Köszönöm szépen önnek azt, hogy ezt a jelenetet kiemelte a filmből, és ha a filmben nem is, de legalább a mi beszélgetésünkben most, akkor kellő hangsúlyt kapott Rozgonyiné személyem. Folytatjuk tovább a beszélgetésünket a Hunyadi kor és asszonyai témakörében. Kivel ismerkedünk meg a folytatásban?
0: Úgy gondolom, hogy Szilágyi Erzsébettel. Mindenképpen meg kell róla emlékezni, hiszen ő volt a felesége Hunyadi Jánosnak, az anyja Hunyadi Lászlónak és anyja Hunyadi Mátyásnak. És jóval túlélte Hunyadi Jánost és a nándorfehérvári ostromot, és Hunyadi Mátyást, a kisebbik fiát, miután királlyá választották, igen nagy támogatója volt a fiának. Bár az ő története, talán mondhatom azt, hogy elég szépen kirajzolódik magából a sorozatból is, de hát csak addig, amíg Nándorfehérvár ostroma, hiszen ott ér véget maga a Hunyadi sorozat, ahogy vége van az ostromnak, és az ostrom után pár héttel később a pestis járványban Hunyadi meghal. Tehát a családnak a történetét és a folytatását már nem ismerjük. Én ezért gondoltam, hogy Szilágyi Erzsébetről azért néhány gondolatot mondani kell.
1: Érdekes is lehet az ő élete, hiszen ennyi férfi között helytállni, mint nő, mint asszony, nem volt könnyű. De majd lesz olyan kedves, és elmondja nekünk a részleteket.
0: Igen, így igaz, de Szilágyi Erzsébet egy igazi, nagyformátumú magyar nemesasszony volt, egy igazi reneszánsz amazon természetű asszony, határozott, kemény, harcos nő, aki férfiként állta meg a helyét a kora magyar viszonyaiban. Sokkal harcosabb és sokkal keményebb volt a valóságban Szilágyi Erzsébet, mint ahogy az a sorozatból kiderült és megjelent. Az a tipikus nemesasszony volt Szilágyi Erzsébet, aki a férje gyakori távolléteiben maga kormányozta a hatalmas Hunyadi birtokokat, gazdaságot, és irányította a fiai nevelését is, bár a fiúkat elég korán elvitte Hunyadi Lászlót, ugye az idősebbik fiút maga mellé vette, hogy a katonáskodást, a harcművészetet tanulja, Mátyást pedig, a kisebbik fiút, ez szokásban volt abban az időben, papnak szánták, ezért a tudományokra nevelték és oktatták. Nem véletlen, hogy olyan művelt uralkodónk lett Hunyadi Mátyás a maga korában. És még ami nagyon érdekes talán Szilágyi Erzsébet és Hunyadi János történeténél, hogy nem maradt fönt festményábrázolás sem Szilágyi Erzsébetről, sem Hunyadiról.
1: Ez nagyon érdekes.
0: Igen, a legkorábbi ábrázolás Hunyadiról, ugye ő 1456-ban meghalt, és 1480-ból maradt fönt a Túróci krónikában egy kép, de az is páncélban ábrázolja Hunyadit, leeresztett sisakkal, tehát az arcvonásait egyáltalán nem lehet látni, a hatalmas bajuszát igen. És nagyon érdekes, én összehasonlítottam, de ugye itt nem tudunk képeket mutatni, hogy a Hunyadi sorozatban a főszereplő, és a páncélos vitéz Hunyadi, ha csak a bajuszt és a szakált nézem, akkor azért nagyon hasonlítanak egymásra, bár messze nem volt olyan hatalmas termetű és izmos, azért ilyen leírások maradtak ránk, hogy inkább egy alacsonyabb termetű, de nagyon zömök és nagyon erős ember lehetett Hunyadi. Őseink egyébként is kicsit alacsonyabb termetűek voltak, mint napjaink magyarjai, bár nem igaz, hogy a honfoglaló magyarjaink alacsony és görbelábú férfiak voltak. Nagyon sok leírás, bizánci és perzsa leírás maradt ránk, hogy igenis nagy termetűek voltak a magyar férfiak. Bár nyilvánvaló alacsonyabb és magasabb is lehetett közöttük. Ami érdekes lehet a sorozat és a valódi történet között, hogy a születési évszámokat sem tudjuk pontosan, hogy mikor születhetett Hunyadi és mikor Szilágyi Erzsébet. Valamikor talán az 1410-ben Erzsébet és 1407 körül születhetett Hunyadi, és házasságot minden valószínűség szerint 1430-ban kötöttek. Tehát Hunyadi olyan 23 éves lehetett, Szilágyi Erzsébet pedig olyan 20 éves, amikor házasságot kötöttek. És akkor itt egy kis kitérőt hagy tegyek a történetben, mert a sorozatnak egyik nagyon fontos vonulata és szála volt Brankovics Máriának, Marának a története, már csak azért is, mert a sorozatban Hunyadi első óriási nagy szerelme volt Brankovics Mária. Na ez az, ami nem igaz. És valószínűleg nagyon nem igaz. Ugyanis Brankovics Mária 1420-ban születhetett meg. Tehát sokkal-sokkal fiatalabb volt, mint Hunyadi és Szilágyi Erzsébet. Amikor Hunyadiék házasságot kötöttek, Brankovics Mária 10 éves volt. Na most egy 10 éves kislány lehet, hogy romantikus érzelmeket táplált egy hőslovag iránt, de hogy egy 23 éves felnőtt férfi nem egy 10 éves kislányba szeret bele, ez biztos. Sőt, még az sem biztos, hogy egyáltalán ismerték-e egymást, bár tény, hogy Lazarevics István szerb despota udvarában találkozott Szilágyi Erzsébet és Hunyadi János. Hunyadi ott apródoskodott, és Szilágyi Erzsébet pedig ott nevelődött abban a szerb fejedelmi udvarban. Ugye ez szintén szokás volt abban a korban, hogy nagy tekintélyű nemesi vagy fejedelmi udvarokba apródoskodni adták oda a fiúgyerekeket, meg egy-egy nagy hírű, nagy gazdasszony hírében lévő főúri hölgy mellé nevelőbe, mint egy iskolába adták a fiatal lányokat is. Úgyhogy Brankovics Mária hírből lehet, hogy ismerte Hunyadit, de hogy semmiféle romantikus kapcsolat nem volt közöttük, ez biztos. Ennek ellenére az én véleményem az, hogy magában a Hunyadi sorozatban az egyik legérdekesebb szál éppen Brankovics Mária története volt, még akkor is, hogyha nagyon sok, én úgy fogalmazok, hogy csúsztatás volt az ő történetében. A legérdekesebb a valóságos történetben, és a legkülönlegesebb, hogy olyan tekintélyre tett szert Mária a szultáni háremben, hogy annak ellenére, hogy gyermeke nem született, de soha nem tért át az iszlám-muzulmán vallásra. Ő megmaradt kereszténynek. Keleti ortodox keresztény volt, de megmaradt kereszténynek. És olyan okos lehetett, hogy a szultáni diplomáciában óriási politikai hatalmat épített ki. Már Murád szultánnál is, aki ugye a férje lett, őt feleségül adták egyébként a szultánhoz, és nem az ágyasa volt a háremben. De aztán a fia Mehmed, vagy Mohamed, ahogy magyarul a Mehmed török nevet mi szoktuk mondani, különösen az ő szolgálatában hihetetlen diplomáciai tárgyalásokon vett részt. Tehát nagyon nagy tekintélyre tett szert a edirnei, tehát a szultáni háremben és egyáltalán a palotában. Vissza is térhetett, mint ahogy a filmen is egyébként visszatérhetett szülőföldjére, de jellemző módon, amikor például a szülei meghaltak, akkor elhagyta Szerbiát, és visszatért a török birodalomba, és ott is halt meg. És továbbra is Mehmed szultán mellett nagyon is kivettem a részét pont az európai hatalmakkal való tárgyalásokban. Egyébként Mehmed, aki ugye a mostoha gyereke is volt gyakorlatilag Máriának, egy rendkívül művelt szultán volt, vagy 6 nyelven beszélt, és igen érdeklődött a keresztény vallás iránt. Úgyhogy a Mária története, Brankovics Mara, mert szerbül a Mária Mara története nagyon-nagyon más a valóságban, mint ahogy a Hunyadi sorozatban megjelent.
1: Itt álljunk meg egy szóra, azok számára ismételjük el, akik vagy nem látták a sorozatot, vagy nem annyira ásták bele magukat a Hunyadi kor történéseibe, mint amennyire ön. Murad szultánnak akkor született egy fia, Mehmed, de nem Brankovics Máriától, hiszen Brankovics Máriát férhez adták Murad szultánhoz, de akkor ez a gyermek már élt.
0: Így van, illetve olyan 4 éves lehetett, amikor Mária a szultáni hárembe került, akkor már valóban Murad szultán egyik feleségétől már megszületett Mehmed. Több fia is volt egyébként Muradnak, de végül is Mehmed lett a utóda. És valóban mostoha anyaként, így mondjuk, hogy mostoha anyaként, de valójában, mintha a saját gyermeke lett volna, nevelte Mária Mehmed nevű gyereket, ugye Muradnak a fiát, és tényleg nagyon szoros kapcsolat alakult ki Mária és Mehmed, Mohamed között.

0: Nos, visszatérve egy kicsit Szilágyi Erzsébetnek a történetéhez, még egy olyan talán kicsit félreértés. A sorozattal kapcsolatban én elég sok kommentet is olvastam az interneten, és egy fiatal lánynak a kommentjén egy picit fenn is akadtam, mert ő például azt írta, hogy a sorozatból tudta meg, hogy a déli harangszó az azért van, mert a nándorfehérvári győzelem. Na most én úgy föltettem magamban a költői kérdést, hogy hol volt ez a fiatal lány, amikor történelem órán a nándorfehérvári győzelmet tanították, vagy hol volt az a töri tanár, amikor ezt tanította?
1: Jogos kérdés.
0: Igen, de a déli harangszó nem a győzelem emlékére hangzik. És ez is egy kis tévedés. Ugyanis Kalixtusz pápa nem a győzelem után rendelte el a déli harangszót, hanem a győzelem előtt már napokkal sokkal korábban, pontosan azért minden keresztény katolikus templomban a déli harangozást és imádkozást fohászkodásként az Úrhoz a győzelemért. Mert Kalixtusz pápa tisztában volt vele, hogy Nándorfehérvára mellett és váránál a hunyadi katonák egész Európa kereszténységét védik. És a harangozás és az imádkozás a fohászkodásnak és a fohásznak volt a megnyilvánulása. Tehát sokkal korábban, mint ahogy maga a győzelem bekövetkezett.
1: De jó, hogy ezt elmondta. Valóban ezeket a fontos történelmi tényeket jó helyükre tenni, és jó újból és újból elismételni, hogy ne legyenek ilyen fogalom vagy képzavarok az emberek tudásában.
0: Igen, és még néhány érdekes adat, hogy maga az ostrom az 1456. július elején kezdődött. De ebben az évben, egy hónappal korábban, július elején megjelent az égbolton egy hatalmas üstökös. És az egész ostrom ideje alatt az éjszakai égbolton látni lehetett ezt az óriási üstököst. Ma már tudjuk, hogy a héli üstökös volt ez. Nem érdekes a mi keresztény történetünkben? És nem folytatom, hogy mire emlékeztethet bennünket a megjelenő üstökös. És még egy történet, meg talán számadatok is. És még egy olyan mozzanat, ami nem igazán derült ki magán a sorozaton. Nándorfehérvár várának a védője, a várvédő, a Szilágyi Mihály volt, Erzsébetnek a bátyja, tehát Hunyadinak a sógora. Körülbelül 7000 katonájával volt a várban. Hunyadi nem tartózkodott a várban, seregeket gyűjteni volt távol. És úgy jutott be a várba, hogy Nándorfehérvár ostromát már nem Murád szultán, hanem a fia Mehmed kezdte meg. Az el is hangzik elég jellegzetesen és hangsúlyosan a sorozatban is, hogy a Dunán is és a Száván is a török hadihajók fölvonulnak, és blokád alá veszik a várat, és hatalmas láncokkal összekötik, egymáshoz kötik a török hadihajókat. És Hunyadi pontosan úgy tudott bejutni a várba, hogy fürget dunai deregjéken megtámadta ezeket az óriási török hadigályákat, és a katonáival ugye sokkal fürgébbek voltak, a hadigályák nem tudtak mozdulni, égő szalma csutkákat dobáltak a hadihajók, török hajókra, kigyulladtak a katonáival föl a hajókra, legyőzték őket, és így jutott be a felmentő sereg magába a várba. Úgy nagyjából 10000 katonájával tudott így bejutni Hunyadi a várba. Szembe vele Mehmed szultánnak körülbelül 100000 katonája volt. Na most a filmen is itt kivételesen nagyon pontosan Kapisztrán János és a keresztes serege minimum 30 ezren lehettek, de van olyan számadat, hogy 60 ezren is voltak. És valóban megtörtént az a jelenet, hogy egyébként a török zsoldban szolgáló itáliai tűzérek, akik ugye az ágyúikkal lőtték Nándorfehérvárát, nem voltak hajlandók a török parancsára a keresztesek ellen fordítani az ágyúkat. Tehát ez valóban megtörtént, és ez nagyon-nagyon szépen volt magában a sorozatban is ábrázolva. És jellemző módon a vatikáni levéltárban még mai napig is olvasható Szilágyi Erzsébetnek írott levele, amelyet 1473-ban második Pius pápához írt, és azt kérte benne a pápától, hogy Kapisztrán Jánost, férje, harcostársát számítsák a szentek sorába. És még egy érdekesség, Dugovics Titus hőstette. Rendkívül megható történet, és valószínűleg meg is történt, és igaz is volt. De ez egy úgynevezett vándortörténet. Már Jajca ostrománál is évtizedekkel korábban följegyezték, és később is pont Mátyás király Bonfini krónikása jegyezte föl, hogy Jajca ostrománál is volt egy ugyanilyen jelenet, amikor a vártornyára a török vitéz ki akarta tűzni a lófarkas zászlót, ami ugye a török seregnek azt jelzi, hogy elfoglalták a várat, magát a zászlót nem tudta kitűzés, nem tudta megakadályozni, ezért a zászlóval együtt a törököt is a mélybe rántotta. Ezért szokták azt mondani, hogy ez egy vándor motívum, minden valószínűség szerint valóban megtörténhetett. És akkor talán egy tragikusabb történetet is hagy emeljek ki a utó történetből. Méghozzá Szilágyi Mihálynak a történetét. Szilágyi Mihály mindenben támogatta Hunyadi Jánost, majd később Mátyást is, amikor királyá választották. Hogy Szilágyi Mihály 1460-ban Szerbiában Szendrő tájékán megütközött egy török sereggel, nagyon túlerőben voltak, és hősies harc után Szilágyi Mihályt elfogták, és fogságba vitték Konstantinápolyba. És itt Mehmed, Mohamed szultán az ekkor már 60 éves Szilágyit lefejeztette, amiért nem volt hajlandó Nándorfehérvár sebezhető pontjait a várnak elárulni. És még egy érdekes történet. A törökök végtelenül tisztelték és rettegték Hunyadi Jánost. Olyannyira, hogy még századokkal később is, amikor a török gyerekek rosszalkodtak, velük szemben ugye a magyar édesanyák, hogyha rendetlenkedik a gyereke, akkor általában a mumussal szokta ijeszgetni a magyar gyereket. Most a török édesanyák Szeszinikes Hunyadi Gelior mondattal próbálta a török gyereket megrendszabályozni, és ez a mondat azt jelenti, hogy Szeszinikes Hunyadi Gelior, hogy hallgass el, Hunyadi jön. Vagyis ha rosszalkodsz, akkor Hunyadi elvisz. És talán még egy történet, ha belefér a beszélgetésünk idejébe, maga az ostrom. Az valóban megtörtént, hogy egyrészt tudnunk kell, hogy a török seregnek a fő ereje az a janicsárság volt. A janicsárokat Murád szultán szervezte meg ember zsákmányból. A seregnek is új sereg, vagyis Jenicseri volt a neve. Tehát így alakult ki, hogy Jenicseri, janicsár, magyarosítva. És a Mehmed szultán maga is részt vett a nándorfehérvári csatában és az ostromban, bármennyire is óvták ettől a csatában az ő hívei. És a harc közben azt látta a szultán, hogy egy páncélba öltözött magyar vitéz egymás után öli meg a legvitézebb törököket is. Kazánbéget, Begázpasát, Csafnik pasát. És a szultán látva a magyar vitéz hősiességét, kiadta a parancsot, hogy élve vagy halva vigyék elé. Tudni akarta, hogy ki ez a vitéz. És a csata forgatagában egyszer csak maga a szultán szembe került ezzel a páncélos magyar vitézzel. És följegyezték a krónikások, hogy a szultán rákiáltott erre a vitézre, bár ez, amit mesélek, félig meddig legenda, de azért minden legenda mélyén rejtőzik a valóság és az igazság. Szóval rákiáltott a vitézre, hogy ki vagy te, hogy nem bír veled senki, ember vagy-e, vagy a pokol küldötte, az arcodat lássam. Olyan igazi török mondat volt ez és megfogalmazás. És a vitéz felbonta a sisakjának a rostéját, és Mohamed döbbenten látta, hogy egy villogó tekintetű gyerekarc néz vissza rá. És a vitéz így válaszolt, hogy Hunyadi Mátyás vagyok. És összecsaptak, és a bajvívásban jártas szultánt a fürgébb Hunyadi súlyosan megsebesítette a karján. Na most ez egy legenda, de a legenda mélyén az igazság, hogy a nándorfehérvári ostromnál ott volt Hunyadi László is, és ott volt Mátyás is. Mátyás akkor 13 éves volt. És az is tényadat, hogy Mohamed szultán részt vett a csatában, megsebesült a csatában, és a sebesülése miatt kezdett el menekülni, és a szultán menekülését látva a sereg is menekült, és az emberei, ahogy a sorozatban is, kimenekítették Mehmed szultánt a csatából, csak éppen nem a sátor omlott rá, hanem megsebesült a valóságban, tehát egy magyar vitéztől kapott sebet a szultán. Szófiáig menekült, Szófia környékén jutott odáig dühében a szultán, első indulatában meg akarta mérgezni magát, ugye igazi török tempó, de aztán csak annyit tett, hogy rendbe szedte a seregét, és hazakullogott Konstantinápolyba, illetve Edirnébe, mert akkor még igazából ott volt a birodalom központja. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes legenda, de a legendának annyira sok valóság tartalma van, hogy a kedves hallgatók döntsék el a maguk ízlése szerint, hogy vajon tényleg megtörténhetett-e, vagy sem.
1: Végül pedig mondjuk el azt, hogy a Hunyadi sorozat alapjául Bánmor Hunyadi regénye szolgált, és ha önnel beszélgetek, akkor egy kérdés erejéig a riportunk végén szót kell ejtenünk Bánmorról is, hiszen ön volt az a kedves riportalanyom, aki annak idején még évekkel ezelőtt, amikor még a Hunyadi sorozat csak kialakuló félben volt, már felhívta akkor is kedves hallgatóink figyelmét, és az én figyelmemet is az Isten katonái című Bánmor műre. Tehát meg kell, hogy említsük, hogy minden összefügg mindennel, valamint azt is, hogy milyen jó, hogy egy ilyen sorozat segítségével a fiatalok érdeklődését is megpróbálták felkelteni magyar történelmünk iránt. Nem lehet erről eleget beszélnünk.
0: Így van, Bánmornak az Isten katonái vagy katonája kötet, az valójában Hunyadi és Kapisztrán János kapcsolata, illetve Kapisztrán Jánosnak a története és a keresztes seregnek a segítsége Nándorfehérvár ostrománál. Egy kicsit független és önálló kötete ez Bánmornak, de ugyanakkor mégiscsak szorosan kapcsolódik a Hunyadi sorozathoz, és én is ebben reménykedek, hogy bármennyire is sok olyan tényt vagy érdekességet mondtam el, ami a sorozatból nem derült ki, de ennek ellenére azt úgy gondolom, hogy mindenképpen elérte a könyvsorozat is és a tévésorozat is, hogy fölkeltette határon belül és határon túl az érdeklődést Hunyadi és a magyarok harca és a magyarok kereszténység védelmében tett hősies harcai és helytállása iránt, és talán egy kicsit utána fognak olvasni a magyar történelemnek.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést és a sok érdekességet Tícsné dr. Propper Valéria irodalomtörténésznek. Köszönöm szépen önnek azt, hogy most is összefoglalta nekünk a fontosabb információkat. Remélhetőleg a kedves hallgatókban is felkeltettük az érdeklődést magyar történelmünk nagyjai iránt. Önnek pedig további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
0: Köszönöm szépen!
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok önöknek. Viszont hallásra!
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza Pert parlamenti frakciója, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon a képviselőcsoport ülését követően. Az ellenzéki pártok elutasítják a volt főbírót. A kormánypárti képviselőcsoport egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet, továbbá ellensúlya legyen a mindenkori többségnek. Az országgyűlés a köztársasági elnököt titkos szavazással választja meg a képviselők kétharmadának szavazatával. A megválasztott köztársasági elnök a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép hivatalba. A Fidesszel szembeni bosszú állással vádolta meg a KDNP frakció vezetője az államfői posztra a Tisza képviselőcsoportja által jelölt Baka Andrást szombaton a Facebookon. Mi az azonos Magyar Péterben és Baka Andrásban, hogy mindketten bosszút akarnak állni a Fideszen? Baka András perben és haragban állt az előző kormánnyal, egyéni sértettség van bennük, és ez motiválja őket. Csak hogy a sérelmek megtorlása se nem visz előre, se nem segít megerősíteni a nemzetegységét, írta Rétvári Bence. Az ellenzéki politikus szerint Baka András úgy foglalhatja el a köztársasági elnöki széket, hogy ő maga teremtette meg a precedenst arra, hogy az ilyen helyzet illegitim. Azzal indokolt, Baka András a legfelsőbb bíróság volt elnöke, korábban nemzetközi bírói fórumokig is elment, hogy bizonyítsa, nem lehet határozott időre kinevezett közjogi vezetőket ciklus közben elmozdítani, holott az ő elmozdítása azért történt meg, mert megszűnt a legfelsőbb bíróság. Rétvári Bence szerint Baka András most úgy ül be Súlyog Tamás székébe, hogy a volt államfőt a ciklusa közben mozdították el jogsértő és erőszakos módon. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője a Facebookon a Tisza többség leendő bábjának nevezte Baka Andrást. Az ellenzéki politikus azt írta, Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását a Tisza párt önkényesen és illegitim módon szüntette meg, így az új államfő választása is illegitim. A szappanoperával dagadó jelölési és választási színjátékhoz nem asszisztálunk, a Fidesz frakció a jelölési és választási eljárásban nem vesz részt. Fűzte hozzá, Baka András a funkcióját csak addig fogja betölteni, míg Magyar Péter egy kommenttel le nem váltja. A Tisza többség bábja lesz, és ezzel neki is tisztában kell lennie, fogalmazott a fideszes politikus. A mentők júliusban több mint 116 ezer beteget láttak el, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az ország útjain, közölte az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán. Azt írták, júliusban 23 vízbefulladással, 141 hőgutával és hőkimerüléssel, valamint 1640 allergiás reakcióval és anafilaxiával kapcsolatos esethez riasztották őket. Az egységek 3186 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, továbbá 26 szülés egészségügyi biztosításában segédkeztek. A mentők 186 sikeres újraélesztést végeztek júliusban, közölték. Hozzátették, az 1830-as ügyeleti vonalon több mint 52 000 hívást fogadtak. Vaddisznót ütött el a metró a Kossuth téren. A katasztrófa védelem azt közölte, hogy a 60 kg-os állat beszorult a metró vezető fülkéje alá, de az ütközés túlélte, végül egy vadász lelőtte. Hozzátették, hogy a szerelvény elmozdítása, majd az ellomás feszültségmentesítése után az egység kiemelte a vaddisznót az alagútból. A hatósági beavatkozás idejére kiürítették az állomást, a metrók forgalmát mindkét irányban leállították, írták. Az esetről több videó is megjelent az interneten, az egyiken a vaddisznó a 2-es metró Kossuth Lajos téri állomásán a kijárat közelében lévő pékség előtt látható, egy másik felvételen a mozgó lépcsőn lefelé a peronok felé tart. A baleset miatt egy ideig pótló busz járt a 2-es metró helyett a De Ferenc tér és a déli pályaudvar között. Végül az időjárásról. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék nem várható. Hajnalra sokfelé felfrissül a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, az északi völgyekben lehet a leghidegebb, napközben 30-35 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
2: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Birincsik Márton nevében is Pap Péter a következő óra szerkesztője. Ma virtuálisan ellátogatunk Bamako-ba, majd utána pedig főzünk egy kis sokács babot. Korpás Károly fapados utazóval kezdünk, aki azért egy pár Guinness rekordot is fenntart. Hát én azt hittem, hogy valahonnan, onnan Afrikából, Nigerből jöttél ide, hát nem.
1: Ugye mindig mozgásban vagyunk, és ez nagyon fontos, minden évszakban utazási évszak van, nem csak nyáron, hanem tavasszal, ősszel, télen, és természetesen nyáron is. Igen, tehát ugye utazunk minden évszakban.
0: Igen, én amikor nyomon követtelek a Facebookon, interneten, azt se tudom már, hogy melyik fórumon, mert azért több helyszínen is megtalálható, vagy a telefonszámodat nem tudom, de azért legalábbis ezt tudtam, hogy érhetlek el ma. És akkor Bamako. Hú, mondom, hát ez egy kicsit messze van. Hát a földrajz szakos létemre utána kellett néznem, hogy hát az nem van vészes, hogy a Niger partján fönt 1700 méteren, kellemes idő van, ott el tudsz lenni, hát ez nem az, ami volt.
1: Igen, ugye ez az év, ez egy picit tényleg a Bamakónak a jegyében zajlik, mert Afrikában is jártunk, de ugye alapvetően Afrikában, amikor a hagyományos Bamako rally ment, mi megnézni mentünk őket. Nyugat-Szaharában volt ugye a tankcsapdának is a nagy koncertje, a Bocskoréknak a műsora, és ott az egész feeling megtetszett, és akkor ahogy megláttam ugye nyár elején, Bamako Summer Európában. Nincs nevezési díj, nincs regisztrációs díj. Hát ez ilyen fapados utazónak, mint én. Ez a Kánaán. Ádám barátomat meg is győztem. Nem kellett sokat győzködni, kb. Egy 3 perc alatt benne volt a buliban, hogy menjünk Bamako szammerezni, és akkor ugye a lengyelországi, szlovákiai és a magyar szakaszokon mentünk, ami ugye ki volt jelölve. Mi egy picit túl is teljesítettük, mert nagyon érdekes volt, hogy néztem a kiírást, azt mondja, hogy a Bamako szammer nem érintette Makó települést. Hát mi meg úgy voltunk vele, hogy egy kicsit ugye kitérőt tettünk az útvonalon, hogy már úgy bamakózzunk, hogy ha már voltunk Bártfán, ugye, ami az eleje az egésznek, a Makót is hozzátettük, és természetesen ugye ez Mohács volt egyébként a befutója ennek a Bamako szammernek, ez úgy kapcsolódik megint a következő Bamakóhoz, hogy a következő Afrikába futó Bamako majd Mohácsról fog indulni. Tehát az már nem Budapestről indul, és Mohácsra volt a célba érkezés. Rengeteg érdekes kalandunk volt, meg sok minden érdekességet láttunk, ugye amik kijelölve voltak pontok, amiket ugye érinteni kell a túra során, azt érintettük. Mi úgy mentünk, minthogyha Afrikába mentünk volna, teljes felszerelést vittünk magunkkal, tehát enni innivalót betárazva 40 liter vízzel, rengeteg ennivalóval, akkumulátorral, működtethető hűtőládával, ágyal, sátorral, tehát tényleg teljes felszereléssel, és nagyon jól összedolgoztunk Ádámmal. Mi úgy beszéltük meg, hogy naponta csak egyszer fogunk cserélni vezetés közben, és akkor megvolt, hogy kiviszi az elejét a szakaszoknak, kiviszi a végét, és akkor amikor az ember ugye letudta a szakaszát, akkor már nyugodtabban átülhetett a jobb egybe.
0: Akkor ebben nincs is semmiféle kihívás, olyan, mint egy nagyobb afrikai, szaharai útban, vagy azért a megkötések, a pontérintések azért olyanok, hogy bizony-bizony oda el kell jutni, ott pedig hát akkor nem mentetek be étterembe, meg szállodába, hanem sátorfelverés, sátor összeszedés. Az egy jó túra, de azért mégsem Afrika.
1: Igen, igen, pont ez volt benne a szép, mert ugye amikor nézőként láttuk az Afrikát, és én mondtam, amikor Nyugat-Szaharában voltunk, és ott beszélgettem a versenyzőkkel, hogy mondom, azt tudjátok, hogy a java még majd csak ezután jön. Na hát mi azért úgymond a kényelmesebb verziót választottuk, tehát megvolt benne az élvezet, és így azért a Bamakónak egyébként a szellemisége bárki, bármivel, bárhogyan. Tehát ők ezt szokták mondani, hogy ugye bármivel lehet menni, bárhogyan, és itt ez a Bamako szamber, ez még szabadabb volt. Tehát tényleg nem voltak megkötések, minden este nagy buli az volt. Ha egyik este azért közel raktuk le az autót a nagy színpadhoz, hát kevesebb volt benne ugye az alvás, mert hát 5 óráig ment a zene, és ebből is tanult az ember, és akkor a következő napra már nem így csinálta, hanem jóval messzebb a táborhely, ugye az éjszakai táborhelyen már messzebb helyezkedtünk el színpad.
0: Tehát akkor itt buli volt, nem csak is. Menni kellett is, de azt a távot le kellett tudni. Az ösztáv az mennyi lett volna, hogyha felmentek Észtországig?
1: Igen, ugye mi nem mentünk fel Észtországig, az majd egy picit máshogy lesz megvalósítva, mert az egy ilyen repülős túrával lesz, de ugye a bárki bármivel bárhogyanba ez belefért. Egyébként voltak olyan hozzácsatlakozók a túrához, akik csak a magyar szakaszokon csatlakoztak. Mm-hmm. Tehát nem volt ebből kizárás senki számára. Viszont azért nem egyszerű dolog volt, tehát egyetlen egy motor volt az, aki az egész távot teljesítette a motorosok közül, autósok közül, voltak jó néhányan. Tehát azért Tallintól Mohácsig ott vannak érdekességek, és érdekes, hogy a motorossal is, ahogy beszélgettünk, ő ugye, mert ajánlottak többféle útvonalat Észtországban, és ment a telep útvonalon, kétszer elesett, utána már az egyszerűbb útvonalat használta, és nagyon érdekes ugye, hogy vele egy csomó ellenőrzési ponton összefutottunk, mármint ellenőrzési pont, érintési pont inkább, így fogalmaznak. Sok érintési ponton, Lengyelországban is, Felvidéken is, és Magyarországon is összefutottunk.
0: Így összeadódott, akkor most már újra kérdezem a kilométer szám, tudjátok pontosan, hogy mennyit tettetek meg, nem Mohácsig, hanem Makóig.
1: Ja, az alapvető kilométer az 2800 kilométer volt. Mi ugye nem az egészet teljesítettük le, mi 1900 kilométert teljesítettünk ebből.
0: Ugyanolyan, mint egy kék túra itthon. Kihagytatok mondjuk a Bakonyi részt, és tovább mentetek, vagy nem mentetek el a Kőszegig, de végül is azt repülővel is meg lehet, újra lehet, és még pecsételni is lehet, vagy érintési pontként menni. Nem fontos. Ugye?
1: Igen, tehát itt ez tényleg egy szabad volt. Én nekem fapados utazóként nagyon fontos, hogy ne fizessünk fölöslegeset, tehát el lehet jutni, ugye az Őrfokira is nagyon olcsón tudtam eljutni, ez a Nyugat-Szahara is igen olcsón volt, de Tunéziát is bevonatoztam néhány hónapja, és tényleg ott is fillérekből megtudta az ember, ugye saját magam veszem a repjegyet, tehát nem utazási irodán keresztül, szállást lefoglalom. Ott vannak alapkritériumok, tehát a város központban legyen, legalább a 10-ből 7-es osztályzata legyen, és tehát az értékeléseket is el szoktam olvasni, kényelmes legyen, de legyen azért privát fürdőszobája, és az embernek is nagyon olcsó legyen. És ez létezik ilyen kombinációja ezeknek a szállás áraknak, szállás lehetőségeknek.

0: Azon mosolygok magammal, hogy ugye, hogy a zöld foki, hogyha most mennél, sokkal drágább lenne, a VB után most már megismerte a világ a zöld foki szigeteket, addig azt se tudták, hogy merre van az a sziget, meg miért zöld fok az Afrika zöld foka utáni szigetrendszer, de hát te előre tudtad, legalábbis érezted, hogy menni kell.
1: Ugye a zöldfoki az már hívogatott egy jó évvel korábban, már éreztem, hogy na most oda menni kell, és ahogy meghirdették az egyik faparos légitársaság, meghirdette az útvonalat, én rögtön le is foglaltam a repjegyet. Az egész nekem szállásatokkal, vonóval, taxival, mindennel annyiból kijött, mint most a repjegy. És közben ugye egy helyi taxissal összebarátkoztam, és ő vitott mindenfelé, töredékáron, mint amit ugye az idegen turistáknak felszámolnak, és jól is járt ezzel, hogy hiába vitt engem olcsóbban, mert ugye Magyarországról, akik mennek ismerősök, vagy a Facebook csoporton belül, akkor alapvetően megadom az ő számát, és akkor ő tudja őket mozgatni, tehát neki ez egy

0: az utazásokkal kapcsolatban, hanem az egyik magyar autós rekordom az 15 éves most így augusztusban.
1: És de nem is mondja, hogy idős, azt mondják, jó, hát azt tudom azért, hogy mennyi idős vagy, de az már nagyon-nagyon sok.
0: Igen, ugye az autópályahálózat, a teljes magyar autópályahálózat szabályosan, leggyorsabban hitelesítve történő bejárása történt meg 2011 augusztusában, és remélhetőleg ez a rekord már nem javítható meg, mert a 17 óra 9 perces szabályos bejárás óta azért rengeteg autópálya épült. És ugye ez is azt mutatja, hogy már ha valaki szabályosan szeretné ezt megjavítani, akkor az nem lehetséges, csak ugye a sebességet túlélve, de nekünk, mivel velünk ott volt a rekordhitelesítő, ezért ugye úgy kellett menni, hogy mindenhol tökéletesen tartani kellett a szabályokat. Egyébként jövő évben egy elektromos autós hatótáv rekorddal készülök, meg hát ugye a másik rekord, ami még akár megjavítható, a 3,38 literes 100 kilométerenkénti dízelautós fogyasztás.
1: Ehhez már szakember is kell, de ahhoz, hogy valaki Guinness rekordot állítson fel, nem a falvédőről kell lelépni, hanem bizony mutatni kell valamit előtte, és megszervezni. Hát ott ugye oda hitelesítők kellenek, fel kell hívni őket, ők időpontot adnak, és akkor mentetek el, amikor lehetett, de forgalomban, ugye?
0: Igen, ez utcai forgalomban, hát például ugye az üzemanyagfogyasztási rekordnál alapvetően kötelező volt a régi rekordernek az útvonalán végigmenni, azokat a pontokat érintve, ahol ugye a régebbi rekorder haladt, és ugye azt az ő általa fölállított üzemanyagfogyasztás sikerült megjavítani. Egyébként már az üzemanyagfogyasztási rekordom is az 11 éves lesz. Tehát már az is bő 10 éve tartom már azt is.
1: Mi kellett ehhez? Az, hogy tényleg akkor gyorsíts, akkor engedd ki a gázt, akkor gurulj, amikor kell. Hát van, aki tud vezetni, van, aki megnyomja neki ezerrel, aztán akkor ott megy ám, ott meg üzemanyagfogyasztási maximum lehetne, ugye?
0: Igen, tehát előrelátást igényel a dolog. Nekem szerencsém van, mert rengetegféle autót, motort vezetek, és ugye, ahogy említetted is ugye a számokat, ezekben is egy picit jubileumhoz érkeztem, mert most sikerült meghaladni az általam vezetett motor, tehát a motorgyártóknak az 50-et, mert az 51, és jövő héten már meg lesz az 52. motorkerékpárgyártó cégnek a motorjának a vezetése. Ez, hogyha típus nézek motortípust, az már 100 fölött van. Az autónál pedig egy különleges modellel, az is egy nagy szerencsének köszönhetően, tehát az is egy igazán fapadosan összehozott élmény volt. Sikerült elérni a 75. autógyártót, amit az autógyártónak a termékét vezettem. Ott, hogyha megint autótípusokat nézünk, akkor ott már 156 az összesítés alapján, de hát itt is még csak úgy van, mit tudom, hogy például a Volkswagen Golfot is csak egynek számolom, hiába vezettem én többféle típusát.
1: Na most, hogyha én odaállítok, hogy szeretnék ilyet meg olyat vezetni, próbaútra menni, mert van, amikor úgy kérik, hogy lehessen, de már olyanokat, vagy különlegeseket, amiket néha-néha bemutatsz, hát az már tényleg nincs is jogsim a motorra egyébként, de amúgy hogy megy ez? Hát azért ismernek téged, felkérnek, vagy te kéred fel?
0: Nagyon érdekes, mind a kettő van, mert van olyan ugye, hogy én is bejelentkezek akár egy tesztelésre, de volt rá precedens, hogy egy különleges motornak a tesztelésére bejelentkeztem, és ugye a szalon részéről lecsekkoltak, úgymond, és látták a tevékenységemet, hogy mennyi minden autómotor, rekord, utazás, stb. És ahogy visszavittem a motort, rögtön fölkínálták, hogy mit szeretnél még itt kipróbálni a mi készletünkből. Mi a véleményed erről, mi a véleményed arról, és az lett belőle, hogy egész nap motor próbált belőle, és tehát vannak ilyen esetek, igen, hát nagyon sokszor az ismertség, ismerettség. Ez két külön szónak is használnám.

0: Ugye vannak kritikusok, színházkritikusok, irodalmi, stb. És akkor azok ott a szakmában helyet foglalnak. Akkor itt a motoroknál már a szakmának részese vagy bizonyos szintig?
1: Azért azt nem mondanám, én olyan vagyok, akinek elég széles rálátása van erre, de ugye nem úgy csinálom, mint aki ezért pénzt keres, igen, hanem nekem ez hobbim, és már nagyon széles rálátásom miatt, tehát van olyan, hogy egy autóról motor 2 kilométer után hosszú véleményt tudok már mondani, hogy hogyan viselkedik, mi az, ami előnye, mi az, ami hátránya. Mert ugye van egy jó adag összehasonlítási alapom, és ezért is szoktam azt mondani, hogy viszont tökéletes autót, motort még nem gyártottak, mert ugye, hogyha ha összehasonlítjuk 15-16 szempont alapján, akkor mindig lesz az adott típusnál jobb valamilyen összetevőben.
0: Tehát egy ilyen tesztelés után te neked nem csak az a feladatod, hogy leteszed, és akkor megnézed, mennyit fogyasztott, meg mit csoda, hanem el kell mondani, vagy leírni a véleményedet, tehát a tapasztalatokat.
1: Ez változó, ez nagyon változó. Van olyan, hogy nagy örömmel veszik, hogyha az embernek részletes véleménye van, de tényleg van olyan is, hogy egyszerűen az ember egy tesztnapon megjelenik, megnéz valamit, és semmilyen kötöttsége nincs ennek az egésznek. Van olyan, hogy regisztrációs díj van, és akkor az ember még a regisztrációs díjjal. De volt már olyan például, hogy jótékonysági tesztelés volt. És az ember azzal, hogy ott megjelent, azzal egy jótékony dologba hozzájárult, és azt támogatta pénzzel, és itt most megint nem nagy pénzre kell gondolni, hanem egy adott összeg, ilyenkor azt mondják, hogy 2000, 5000 forint, és akkor ugye szépen gyűlik az a jótékony célra is.
0: Dolgozol, rendesen dolgozol, normál munkahelyed van. Igen. És akkor emellett még erre is van időd, vagy pedig a szabadidődnek a zömét erre használod, hogy kutatsz, keresel, vagy hát keresnek, mert azért ahhoz, hogy tudják, hogy mit csinálsz, ismernek már páran, megkeresnek, és akkor neked be kell azért ütni a naptáradba, hogy tudsz-e menni, vagy nem tudsz menni, és ezeket a dolgokat, hát bizony egyeztetni kell a családdal is.
1: Igen, igen, a családdal is egyeztetni, és nagyon érdekes, hogy például főiskolás csoport találkozónk lesz, és hiába mondtam nekik, hogy minél hamarabb állapítsunk meg időpontot, mert tele van a naptáram, mert ugye az ember a szabadidőt próbálja felhasználni, tehát ugye például mi is a múzeumból hétfőn zárva vagyunk, a hétfői napom az fullos mindig, tehát a hétfő az mindig teli van tolva, de már azért azt mondom, hogy novemberig nem sok szabadidőpont van a naptárba. Tehát ezért jó, hogyha bármilyen esemény, ami adódik, az minél hamarabb tudom, szabadon hagyja ugye az ember neki az időpontot, vagy pedig besúvassza két másik esemény közé, és akkor úgy tud ott megjelenni. Hál' Istennek például a gimis osztálytalálkozónk az nagyon kreatív csapat, nagyon hamar kijelölte az időpontot, az már fix, arra a napra semmi egyéb nem lesz betervezve. Mert ugye pont egymás után esik ez.
0: Hát igen, kerestelek, e-mailbe visszaírtad, hogy motorozol, és majd jössz, nézd, nincs is motor, itt hát biciklivel jöttél. Hát tulajdonképpen akkor van még olyan jármű, mondjuk a tajgában lévő szánon kívül, amivel nem utaztál?
1: Jó kérdés egyébként, mert volt egyébként olyan utazás is, amikor kifejezetten rámentem arra, hogy mindenféle járművel menjen az ember, ugye, hogy itthonról is ugye elindult, és akkor volt benne repülő, meg a tömegközlekedésnek minden verziója, sőt, még jégtörő hajóval is mentünk a Finnöbölbe, tehát az, amikor ez a... És érdekes volt, hogy pont akkor is érintettük Tallinn, tehát milyen érdekes visszacsatolás. Tehát Tallinn már nem első alkalommal lesz a tallinni látogatás, ami most majd ugye repülővel történik, de akkor és ezt úgy is jelentettem meg az interneten, hogy minden járművel venni éjszakon.

0: Te így születtél, hogy eleve kijelölted, hogy valamikor én Guinness rekorder leszek a világ majd minden országába, hát már a...
1: Európa minden országa, az már megvan jó ideje.
0: Jó, de hát még azért nem vagyom öreg, úgyhogy még akár bár a húsvéti szigetekig is eljuthatsz karácsonykor is, vagy bármikor, de nem sport ez már neked, hanem egyszerűen életmód.
1: Igen, igen, tényleg érdekes, hogyha az ember belegondol, hogy amikor ugye iskolás voltam, akkor még nem ezek vonzottak. Tehát amikor a fapados járatok beindultak olyan 2004 környékén, nekem akkor pörögtek föl ezek a dolgok, hogy minden elkezdett érdekelni, kultúrát, tehát nem csak amikor odautazok valahova, hanem egy kicsit kulturálisan is megnézem, nem csak a főváros nézem meg, hanem a tájat is megnézem. Igyekszem fotókat készíteni, pillanatképeket, hát a fotóknak meg a videóknak a archiválása, most is bennem kellett már külső Winchestert, mert egyszerűen ugye az ember tárhiánnyal küzd, és ez nagyon jó is, hogyha ugye megörökíti. Hát Milán fiam például, ő ugye olyan sokat jött velem, most már iskolából nem tudja az ember megtenni, hogy kiveszi állandóan, de amikor ugye óvodás volt, akkor bejártuk az ország összes megyéjét. Tehát ő is elmondhatná magáig ezt, hogy nem hivatalosan, hogy az a legfiatalabb magyar, aki a Magyarország összes megyéjébe járt, ugye, amikor velem jött. Most a neve sem véletlen, mert ugye Milán nekem az egyik kedvenc városom.
0: Na jó, de végül is akkor a fapados utazásaidkor döntötted el, hogy látni akarod a világot, nem fapadról, hanem tényleg a tájakat, a városokat, és fényképezni is, mert hát azért, hogyha találkozhatunk még veled a múzeumon kívül, azért a fényképeidet is lehet látni, sőt, hogyha kell, még kiállítasz is, hogyha muszáj, mert arra nem nagyon van időt, gondolom, összeszedni.
1: Hát ugye a kiállítások azok elég sok volt korábban, tehát ebből is, hogyha itt megnézem, hogyha itt mezőkövesdi viszonylatban kiindulunk, egyedül nekem volt olyan, aki a négy Matyó településen is kiállított, ugye Mezőkövesd, Szent István, Tard és hát a határainkon kívül Dója, még Dóján is volt fotókiállításom, és ugye a fotózás is megint egy időszak volt. A fotóklubbal mostanság már jóval ritkábban szoktunk összejönni, nagyon régen ilyen havonta, két havonta, hát most már néha-néha egy-egy utat meghirdetünk, például fotóklubos tagokkal kint voltunk Észak-Írországba, de például fotóklub taggal voltam kint, amikor Madeirán voltam fotózni. Na, azt tanácsolom még például, hogyha valaki szép helyre el akar menni, Madeira. Madeirán is pont a legjobbkor voltunk, amikor még olcsók voltak a repjegyek, amikor még alig volt turista, tehát nagyon szépen be tudtuk járni az egész szigetet. Mostanság már azért magasabbak az árak, sokkal több a turista. Ahhoz a relatíve kis szigethez képest azért megözönött az a sok ember, sokan mennek oda, és hát ugye visszük a hírét is, hogy hát ez mennyire jó, hogy szinte a földi paradicsom. Tehát az, hogyha valaki különleges utazásban gondolkodik, akkor az Zöldfok is nagyon fog neki tetszeni, Madeira is, bár nekem Szíria is tetszett. Kinek, hogy mind.
0: Ugye ahhoz, hogy valaki elmenjen, mondtad, fapados, nem túl drága, de azért valamint meg kell spórolni, tehát az természetes, cigaretta, ital, másfajta ruházat, stb. Tehát nem kell sorolni, nem kell neked csúcsautó akkor, hanem vezetsz te akkor is csúcsautókat, hogyha akarsz, meg hát a másik az, hogy egyébként úgy az emberekkel a kapcsolatot teremteni. Nyelveket, az alapnyelvet, pár szót, hogyha gügyög valaki a világba el lehet, még mondjuk ott távol is meg tudja mutatni, hogy éhes, vagy bármi más. Tehát ezzel soha nem volt problémád a nyelvvel, úgy veszem észre.
1: Érdekes egyébként, hogy nincs szükség igazából komoly nagy nyelvtudásra. Kommunikáció, tehát a kommunikáció az pedig sokféle lehet, és a kommunikációnál a kitartás az nagyon fontos lehet, akár egy e-mailesnél, mert például ez a 75. automárka, az egy Lamborghini-t sikerült versenypályán vezetnem úgy, hogy alapvetően az nekem egy másik autóra befizetett nagyon olcsón befizetett élményvezetés lett volna, de a szolgáltató részéről ez nem állt rendelkezésre, és akkor mondták, hogy hát ez meg ez lehet, és akkor szépen az ember kommunikációval fölépítette, hogy nem pont így van ez, mert ugye, hogy a, nem az én hibámból nem valósul meg, hanem ilyenkor azért jó, hogyha magasabb kompenzációt adnak ezzel kapcsolatban, és szépen eljutottunk a Lamborghiniig, és mindenki elégedett volt, én elégedett voltam, ő nekik sem esett igazából, kicsivel több kört ment az az autó.
0: Megint tehát ez a fajta dolog, amit mondtál, hogy lemondtál egy utat, mert hát megengedted, hogy átfoglalják, és akkor ehhez több lehetőséget is kaptál.
1: Drágább lett volna, de olcsóban hozzájutottam.
0: Akkor mindig szerencse is kell hozzá?
1: Hát persze szerencse mindenhez kell, de igazából, hogyha jók vagyunk az emberekkel, én azt szoktam mondani, hogy jót tegyünk, az nincs semmi erőfeszítés abban, az pár perc alatt, pár óra alatt tudunk jót tenni. És egyre több felé teszünk jót, egyre több embernek teszünk jót, ezek szerint akkor a másik irányból jár hozzá a szerencse, nevezzük így. Tehát sokkal, sokkal jobb dolog, és ezt nem értik meg sokan a világban, hogy tényleg, hogyha jót teszünk, az nagyon jó érzés, mindenkinek jó érzés, nagyon hamar van eredménye. Ha meg valaki rosszat akar csinálni, ahhoz meg lehet, hogy hónapokig, évekig kell valamiben gondolatoskodni, hát mennyivel egyszerűbb akkor tényleg jót tenni. És meg is érdemeljük akkor a másik irányból a jót.

0: Megjelensz valahol, és a teljesen idegen környezetben, sokszor egyedül utazol, tehát nincs mindig barát veled. Mi kell ahhoz, hogy úgy elfogadjanak? Mosolygás, vagy pedig hát egyszerűen az, hogy úgy vegyenek észre, hogy te kérsz és partner vagy, mert hát van, akit elutasítanak rögtön. Mondjuk nem vagy egy olyan ember, akit úgy el lehet, vagy nem lehet észrevenni, magasságod is megvan hozzá, nem vagy túl kövér, fiatal is vagy. Tehát kell a megjelenés is, és mellette meg az a sugárzó tekintet?
1: Hát mindig alkalmazkodni azért a lehetőséghez, helyzethez, kultúrához, adott szituációhoz, ez nagyon nagy kreativitásra is neveli az embert, hogy mindenhol, tehát valami egyik helyen működik, a másik helyen már nem működne. Tehát nem lehet azt mondani, ugye, hogy itt most sablonok vannak, teljesen más, hogy működik az utazás mondjuk egy Észak-Európában, teljesen más, hogy működik az utazás Ázsiában, Afrikában, és akkor ott az ember ahhoz igazodik, amit ott lát, érez, és ahogy ugye viszonyulnak hozzá. A hotelokkal is jó tapasztalataim vannak, pedig nagyon sokszor ugye csak egy címet látok, meg néhány értékelést látok ezzel kapcsolatban, és sikerül kifogni egész jó szállásokat is.
0: Mondjuk te már tanácsokat idegen helyről nem nagyon kérsz, vagy hát kérhetsz még, de olvasol utána interneten, felmész, kutatsz, és ha tőled kérnek tanácsot, tudsz adni, vagy pedig hát megmondod, hogy hát én ezt tapasztaltam, nézz utána egy kicsikét, mert nem biztos, hogy neked ugyanúgy jön be.
1: Hát azért elég sokan kérnek tanácsot, és én örömmel is adok tanácsot, mert megint itt van, hogy a jó dolgot átadjuk, más számára egy élményt tudunk, egy élményhez tudjuk hozzásegíteni, egy nehezebb lépcsőfokot könnyebben tud megugrani. Tehát én azt is szoktam mondani, hogy én is örömmel adok tanácsot. Eleve mindenki számára azért nagyon fontos, hogyha egy picit tudatosabban éli meg akár a hétköznapokat is, és hogyha ő tapasztalt valamit, akkor ezt is tovább tudja adni. Tehát volt már nekem olyan, hogy valahol először jártam, és akkor egy térkép volt nálam, és az országbeli lakosokat útba igazítottam az idegen országban, mert ők ugye, tehát számukra idegen volt a település, nekem is, csak hát ugye jobban fel voltam készülve, és nem függök a digitális dolgoktól sem, tehát nem használok digitális segítséget sem sokszor. Az, ami mostanában az elmúlt 2 évben csinálom, hogy van egy offline térkép a telefonon, hogy azért mégis legyen egy biztonságom, de sima papír alapú térképekkel is el lehet jutni bonyolultabb helyekre is.
0: Hogyha külföldre mész, ott valamiféle költekezés kell valamilyen szinten, ugye nemzetközi pénz a dollár, illetve itt Európában az euró, meg hát nem tudom, hát hogy Algériába, vagy Tunéziába, ott már volt gond néha a pénzváltásra?
1: Nem, de hát annyira olcsók, tehát ott például én Tunéziába, hogy vonatoztam jó pár helyre, annyira olcsók voltak a vonatjegyek, hogy az ember ugye visszaszámolt, tehát annyira nevetségesek voltak azok az árak, hogy ha az ember hosszabb időt eltölt ilyen helyeken, akkor olcsóbban kijön, mintha itthon van. Tehát a szállásárak is sok esetben, mivel én ugye viszonylag kevés időt töltök a szálláson, tehát nincs értelme egyébként sem luxus szállást foglalni, nem is praktikus, mert így mindig marad a következő meg a következő utazásokra is, és hogyha okosan csinálja az ember, például ugye nekem most van jó pár ingyenes repjegyem, ami abból adódott, hogy én korábban elfogadtam azt, hogy teli volt a gép, és akkor később, egy héttel később mentem, és ebből kifolyólag ugye a légitársaság adott összeget, amit repjegyre tudok csak fordítani, megfordítottam is már. És így ebből kifolyólag például Milánóban most olcsóban elmegyek a motorkiállításra, mint az itthonira, mert ugye a repjegy az ingyen volt, és az extra legakciósabb belépőt vásároltam meg a kiállításra.
0: No most azt hiszem, hogy minden oké, minden rendben van, csak hát azért ahhoz, hogy az ember utazni tudjon, kell egy bizonyos erőnlét, meg egy bizonyos egészségi állapot, meg hát valamilyen szinten egy olyan fajta, úgymond szerény költekezési lehetőség, amiből te a következőt meg tudod tenni. Tehát nem azt mondtam, hogy igénytelenség, de egy igényszintet azért le kell szállítani. Ahhoz a luxusút, mondjuk egy éves hajóút, az többe kerülne, mint mondjuk Mezőköveznek az összes lakása. Tehát azért megválasztod, hogy mik a lehetőségeid, az egészséget hogy adja, meg hát ugye olyan helyre is kell menni, hol oltások is kellenek.
1: A racionális megválasztása az úti céloknak, tehát irreális úti célra azért nem megy az ember, és ott, hogyha költ, tehát a pénz megint sokat rangú, mert sokkal fontosabb tényleg az egészség, a szabadidő, meg az utazási kedv. Én ezt sorolnám inkább az utazásnál a legelső három szemponthoz, hogy ugye, ha egészségünk van. Hát most például Kefalónián, ott is egy ilyen Uber akciósat sikerült lefoglalnom, és épp néztem, hogy a szállásról nincs közvetlen buszjárat a reptére, mondom, nem baj, mert úgyis meg akartam nézni ezeket a turista útvonalakat, és egy 19 kilométeres túrát még bevállaltam. Ugye teljes menetfelszerelése, ugye a repülőtérrel, hogy mentem ki, bejártam. Igen, tehát mondhatom, hogy Kefalóniát is sikerült rendesen megnéznem, hát egy csomó helyen emberrel nem találkoztam olyan helyeket, és mehettem volna a rövidebb úton is, mert hogyha ha onnan a szállástól közvetlenül a legrövidebb úton megyek, akkor csak 14 kilométer lett volna az, ami 19 kilométer, de az érdekességeket már az ember hozzátette ilyenkor, és megálltam fotózni. Olyan volt, mint egy mini El Camino. Gyorsan lezavart az ember egy mini El Caminót, és ott a jó görögországi napsütésbe egy kellemes, egy nagyon emlékezetes, kellemes, jó tapasztalatokkal járó túrát sikerült tenni, úgyhogy a reptérre is kijutottam.
0: Mondjuk ezekhez a döntésekhez azért bízni kell magadban is, mert azért a 19 kilométer, pláne hogyha éppenséggel úgy sült a nap, mert a görögöknél ott a Kefalóniára felfelé, meg a hegyek közt, azért a vízmentes helyeken nem vittél 40 liter vizet magaddal.
1: De sok vizet vittem magammal.
0: De nem annyit. Annyit, amennyi elég volt egyébként.
1: Igen. Tehát itt úgy vittem, hogy 3,5 liter vizet vittem magammal, tehát a felszerelés jelentős részét a víz képezte, mert hát olyan egy liter maradt is még a túra végére.
0: Fürödni.
1: Igen. És ugye a víz a legfontosabb. Tehát, hogyha ilyen helyre megyünk, főleg nyáron megyünk, akkor egy sapka vagy kalap legyen az embernél, és víz. Ez a kiemelt fontosságú, hogy ne legyen az, hogy valahol messze a túrán van, és akkor dehidratáltság lép föl, mert ugye az egy probléma lenne.
0: Még a meccseken is vannak már jó szünetek, ugye a fejeden legyen, benned legyen, meg a talpad. Jó, igen. Cipő kell.
1: Ja, igen, a cipő az tényleg nagyon fontos, és én úgy szoktam, hogy amikor ilyen hosszabb túrákat csinálok, a cipőbe mindig teszek bele ilyen puha talpbetétet. És nem is kell sima túra bakancs, egy sportcipő is megfelelő ilyenkor, csak az, hogy kényelmesen. Tehát mintha cipő se lenne a lábunkon, ne érezzük azt, hogy valami, amiben megyünk, és akkor az akadályoz bennünket. Egy nagyon kényelmes cipő, egy nagyon jó puha talpbetéttel az hálás tud lenni. Tehát én például, amikor motorozni megyünk, én a motoros csizmába is szoktam beletenni talpbetétet, mert ugye a haverok 100 métert tudnak menni a motoros csizmába, hogy leszállnak az alkalmatlan járásra. Én akár a hegyre is felmegyek, ha kell a motoros csizmába.
0: Annyi mindenről beszéltünk, sok mindenről beszélhetnénk még, de azért...
1: Hagyjunk a következő alkalommal.
0: Igen, hagyjunk, de azért nem akarlak elkeseríteni, meg saját magamat sem, meg sem, a hallgatót sem, de azért volt már olyan, amikor úgy gondoltad, hát túlvállaltam magam, fel kéne adni, és mégis volt annyi lelki erőt, hogy tovább menj.
1: Nem vállaljuk túl magunkat. Tehát irreális dolgot nem szabad csinálni. Ezt mindenkinek azért mondom, azért jó, hogyha az ember előre megtervezi, hogy így nem fogja túlvállalni magát. Nem tudok ilyet mondani. Kicsit neccesnek gondolta mindenki, amikor Szíriába mentünk. Óriási nagy élmény volt. Ugye a Damaszkusz a földön a legrégebben folyamatosan lakott város, és egyszerűen azt is látni kellett. Akkor mentünk, pontosan abban a kis időablakba mentünk, amikor ott rend volt.
0: Nem volt háború.
1: És akkor megint nem lett volna semmi logika abban, hogy akkor megy az ember oda, amikor probléma van. Akkor nem megyünk oda.
0: És jóval is fejezzük be. Milyen hazaérni?
1: Hát a nagyszerű ez is. Én azért is szeretem inkább ezeket a sok rövidebb utazást, hogy imádok Magyarországon járni, kelni. A föld második legszebb országa, azt szoktam mondani, és mindig megkérdezik, hogy mi a legszebb. Hát mindenki döntse el saját maga, hogy mi az első.
0: Köszönöm, akkor hagyunk időt a következőre.
1: Köszönöm szépen mindenkinek, jó egészséget, jó utazásokat, jó kedvet kívánok!
0: Elhangzott riportunkban Korpás Károly papados utazóval beszélgettünk, tevékenységéről, valamint utazásairól.

0: műsorunk folytatásában Vikár Csaba Busó nagykövettel sokácbabot főzünk.
1: Eddig 180-200 főre főztünk, most meg közel 300 főre.
0: Mondja, hogy a vikárok, azok nem csak énekelni tudnak akkor, hanem főzni is.
1: Hát igen, nagy nevű rokonunk, ugye Vikár Béla. Tehát ugye vikárium, ami az edényeken van, ugye az ragadvány név, és hát minden családnak ugye volt edénye, és régen ugye a sokacok egymás mellé rakták a családok egy közös tűz mellé az edényeket, és hát hogy fölismerhető legyen, úgynevezett ragadvány neveket írták, mert a sokacoknál is ugyanúgy, mint a magyaroknál a nagy, kis, hosszú családnév, ugye nagyon sokszor, nagyon sok családnál, akik abszolút nem voltak rokonságban megjelent, ugyanúgy náluk a Bubreg, Pavkovics hasonló nevek, így mindegyiknek volt egy saját ragadvány neve, tehát nem családnevet írtak rá az edényekre, úgyhogy a feliratok ezért. A másik oldal meg ott van, hogy ki készítette, ugye Lakatos László fazekas népiparművész barátom, úgyhogy az összes edényt ő készítette itt.
0: Jó, talán 3 éve volt, amikor beszélgettünk itt, és akkor megcsodáltam ezt a cserép edény melletti tüzet, ez akkor drótozott, nem mindegyik drótozott fazék, de azért a nagyobbak igen, gondolom, hogy szét ne repedjenek. De ez munkás dolog.
1: Igen, hát a drótozás az célszerűség, mert már meg vannak repedve. Tehát csak azért, mert azok már többször voltak használatva, és rosszul. Tehát egyik barátom ugye az Ízek utcájába elment, és hát hiába volt 35 fok, de hát a tűz ugye azért hatalmas hőmennyiséget tud egy gyorsan adni az agyagra, és hát a hideg az étel bent, mert hát azért a tűz hőmérséklethez képest bent a 35 fokos edényben lévő étel, az elég nagy hőkülönbség, így hát óhatatlanul megpattant, megrepett, tehát lehet használni, még simán össze van drótozva, és hát ezt még évekig, évtizedekig lehet használni, hogyha óvatosan bánunk a tűzzel.
0: Ugye ez abszolút hagyományőrző jellegű, hiszen valószínű, hogy akkortól kezdve, hát mennyi lehet ez 300 éve?
1: Tehát ők gyalogosan jöttek a ferences rendi szerzetesek segítségével, második Mohácsi csata után, tehát 1695-97-től van írásos emlék, amikor az első sokat családok betelepültek Mohácsra, és ez még két hullám követte, és ugye 1720-as évekig még kettő hullámba jöttek át, és hát 1720-as évektől van, amikor már a teljes ma Mohácson található sokat horvát család nevek már előfordulnak.
0: Most kell valamit csinálni?
1: Nem, én most csak ránéztem a tűzre, hogy az egyenletesen, folyamatosan legyen, aztán igazán most más egyéb dolgunk nincs.
0: Tehát akkor nem svábok, sokacok, de hát svábok is ott vannak, ugye?
1: Természetesen, ugye Mohács több nemzetiségű város, tehát a sokacok mellett ugye ott vannak a svábok, a betelepült németek, illetve hát ugye a legrégebbi nemzetiség, ugye, hogy mondjuk a szerbek, mert hát a szerb kereskedők nagyon hamar letepültek Mohácson.
0: A rácok.
1: Igen. És de sajnos most már nagyon kevés család van, aki szerbnek vallja magát, úgyhogy ha jól tudom, akkor egy ilyen 5-6 családról van szó. Régen még volt, amikor 30-40 család, jól tudtunk, akik Mohácson éltek.
0: Már nagyon-nagyon szeretnék elmenni az ottani helyre is a főzéshez, de tulajdonképpen ez ugye annyira úgymond már hagyományos, hogy mindent tudnak. Tudják, hogy mikor kell oda tenni, mikor lesz belőle valamiféle étel, és hát azt is tudják, hogy milyen ízű lesz. Nem lehet elrontani, azt mondom.
1: Nem, tehát abszolút nem lehet elrontani. Hogyha az alapanyagot mindenki beleteszi, akkor már nem lehet elrontani. Fűszerezés az minimális, tehát igazán ha szükséges, akkor minimális sózás a végén, meg hát paprika természetesen. De azt kell mondanom, tehát igen, tehát sokacoknál, tehát sokacok hozták ugye magukkal ezt a főzési módot is. Ugye a kínaiak találták ki, mint minden mondjuk egy értelmes dolgot, ugye, és a rómaiak közvetítésével jutott el ugye a délvidéki területekre, és hát így jutott el délről ugye Mohácsra is a sokacok közvetítésével. Tehát agyag a legrégebbi főzőedényünk, ugye, és hát agyag kihasználja az agyag rossz hővezető tulajdonságát. Igazán ha közvetlenül a tűz éri az edényt.
0: Egyik ott, oldalát.
1: Igen, és őt egy pontján, minél közelebb, ahol a tüzet éri, nem az agyag körbe melegszik át, tehát az edény másik oldalát ugye meg lehet fogni, hanem ahol a tűz éri, ott benne az agyag, tehát az edényben lévő étel melegszik föl, és az étel melegíti át, aztán 2-3 óra múlva az egész edényt, tehát amikor már a tűz átellenes oldalán már úgy nem fognánk meg, vagy nehezen fogjuk meg, na akkor már nem a tűz melegítette közvetve, hanem az étel ugye az forgott át, és akkor az melegíti át az agyagot.
0: Nem kell forgatni?
1: Nem.
0: Ide teszem én is a kezem?
1: Hallgat, igen, persze.
0: Ugye,
1: hallgatók nem ezt nem látják, tehát most megfogtuk az edény átellenes oldalát, ott a tűz közvetlen közelében, tehát a tűz felüli oldalon már látszik, hogy for az igen. étel, ugye ott szépen bugyborékol, viszont az edény másik oldalát meg simán meg lehet fogni, mert ott még az étel nem melegített, tehát nem az, erre mondjuk azt, hogy nem az agyag, nem az edény melegszik át, hanem az étel melegszik az edénybe, és amikor már fél órája, órája teljesen for, akkor melegíti át lassan az edény átellenes falát is.
0: Na most ez úgy működik, mint minden más, ugye a nehézségi erő, vagyis a könnyebbségi erő, attól függ, hogy hogy vesszük, mikor alulról megmelegszik, akkor elindul fölfelé, és fölmegy, akkor meg süllyed le.
1: Igen, tehát így van, tehát amikor fölmelegszik az étel, ugye a meleg fölemelkedik, ugye a másik oldalon meg fokozatosan lehűl, és így alakul ki az úgynevezett egykörös forgás. Tehát a tűz felőli oldalon fölemelkedik, és a tűz átellenes oldalán lemegy, tehát így alakul ki. Viszont mivel itt nincsen akadály, tehát egykörös forgás tud kialakulni, ezért nem kell úgymond kevergetni, mert nincs akadály. A hagyományos főzésnél, ugye, amikor a háziasszony otthon a gáztűz helyen, vagy villanytűz helyen lábosba főz, ott is kialakul a forgás, de ott úgynevezett kétkörös forgás alakul ki, mert ahogy fölmelegszik, ott az alján, ugye oldal, az edény oldalfalán fölemelkedik, és középen találkozik, és középen visszahűl. Viszont ott a sűrűje ugye leszáll az aljára, és azért kell kevergetni, mert ott megáll a forgás, mert a másik oldalról meg lezárja, ezért nem tud kialakulni egy körös forgás. Tehát ott eleve két körös forgásról beszélünk. Itt viszont nincs akadály, egy körös forgásban van, és hogy szépen nyugodtan tudja magát, saját magát főzni.
0: Vikár Csabától Sokács nagykövetet hallották, mégpedig Sokács bab főzés közben. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Túri Szarolta, zenei szerkesztő és a technikus Bilincsik Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Négy óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Kórházba vittek 6 embert az Igali gyógyfürdőből szombaton, miután nagy mennyiségű klór került a létesítmény egyik medencéjébe, tájékoztatta a Somogy megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője az MTI-t. Mihályka Szabina azt mondta, a gyógyfürdő élményfürdőjében rosszul létre panaszkodtak a strandolók délután, ezért a tűzoltók segítségét kérték. A szakemberek védőfelszerelésben átvizsgálták az addigra kiürített élményteret, és a mobil labor is méréseket végzett a helyszínen, tette hozzá. A szóvivő beszámolt arról, hogy a mentők 14 strandolót vizsgáltak meg, közülük 4 felnőttet és 2 gyereket vittek kórházba megfigyelésre. Szántó Imre László, a Somogy megyei Igal polgármestere az Igal Média Facebook oldalára feltöltött videóban azt mondta, egy technikai probléma miatt került nagy mennyiségű vegyszer az egyik medencébe, a vizet megtisztították, a helyszínt biztosították, majd a medencét a katasztrófa védelemmel, a mentőszolgálattal és a rendőrséggel együttműködve lezárták. A polgármester a fürdőben rögzített felvételen arról is tájékoztatott, hogy a medence valószínűleg hétfőig zárva lesz, de a gyógyfürdő működése zavartalan, folyamatosan fogad vendégeket. Több mint 27 milliárd forint uniós támogatást fordít a kormány a krónikus betegségmenedzsment programra, melyet 2027. június 30-ig meghosszabbít, közölte az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak, a leggyakoribb krónikus betegségek, a szív- és érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás és a cukorbetegség szervezett hosszú távú gondozásában. Tájékoztatása szerint az első évben 621 házi orvosi praxis 57.080 beteget vont be a programba, közülük 42.914 beteg esetében az előírt vizsgálatok legalább 75%-a teljesült. Ezek a számok azt mutatják, a programra szükség van, a házi orvosok és asszisztenseik pedig hatalmas munkát végeztek, húzta alá a miniszter. Javaslatcsomagot juttatott el Kókainé Lányi Marietta, közoktatásért felelős államtitkára az iskoláknak az alsó tagozat gyermekközpontú megújulása érdekében. A 14 pontos dokumentum egyebek mellett 35 perces tanórákat javasol, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium az MTI-vel. A közlemény szerint a Legyen élmény a tanulás című javaslatcsomag célja, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Az első pontban rugalmas napkezdést javasolnak, az iskola a tanítási idő kezdete előtt alakítson ki reggeli ráhanguló idősávot, beszélgetőkörrel, közös olvasással, mesehallgatással, csendes érkezéssel vagy mozgásos tevékenységgel. A konkrét teendők kapcsán azt írták, hogy az intézményvezetés egyeztesse az alsó tagozatos munkaközösséggel a reggeli rendet, szükség esetén módosítsa a házi rendet és az SMS-t, hogy elérje a célt. 900 fiatal vett részt a Magyar Cserkész Szövetség szervezésében Magyarországon megrendezett egyhetes közép-európai dzsemborén, közölte szombaton a szövetség az MTI-vel. A közlemény szerint a Nagykovácsi melletti Strilikpál Cserkész Parkban augusztus 1 és 8 között megtartott nemzetközi összejövetelen elsősorban a visegrádi országok, Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország cserkészei vettek részt, de idén Románia is csatlakozott az eseményhez. A dzsembori kiemelkedő eseménye volt az augusztus 2-án bemutatott Szentmise, melyet Székely János megyés püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke celebrált, írták. Az összejövetelen a résztvevők találkozhattak Cserényi Gyulával, a Hunor program kiképzett kutató űrhajósával, valamint Ekler Luca, kétszeres paralimpiai bajnok, hétszeres világ és háromszoros Európa bajnok, világcsúcs tartó magyar paraatlétával is. Végül az időjárásról. Ma a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék nem várható. A Dunától keletre az észak-keleti, nyugaton észak-nyugaton pedig a déli-délkeleti szelet kísérhetik többfelé élénk széllökések. Napközben 30-35 fokot mérhetünk. Hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, de a délután második felében észak-nyugaton erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és arrafelé elszórtan egy-egy zápor zivatar sem kizárt. Híreinket hallották.
3: Holdvilág. Kedves hallgatóink, hajnali zenés óránkban a 60-as évek legendás magyar slágereiből készült válogatásunkat hallhatják. Közreműködik többek között Kós János, Sárosi Katalin, Korda György, Mikes Éva, Cirok László és még sokan mások. Ha tehetik, tartsanak velünk!

Kedves hallgatóink, hajnali zenei óránkban a 60-as évek legendás magyar slágereiből készült válogatásunkat hallották. Közreműködött többek között Kós János, Sárosi Katalin, Korda György, Mikes Éva, Cirok László és még sokan mások. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berec Renátát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök mindenkit. 2026. augusztus 9-e van, vasárnap. A mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a technikai pultnál pedig Tompos Péter ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas vasárnap reggelt kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Emil Ajártól származik, és így hangzik: ha hibát keresel, hibát találsz. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a délelőtt folyamán. Műsorismertetésünk után a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk, és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 17:30 hírek, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 18:00 hírek, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Edith Stein életéről hallhatnak. Ezután a nap verse hangzik el. Ijés Gyula a Szívem című költeményét Sárosi Kinga mondja el. 19:30 a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd orgona zene szól a Szent István Rádió hullámhosszán. 19:00 hírek, majd egyházi híreket hallhatnak. Ezután evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák és roma nyelveken. 19:35 Könyvek könyve című műsorunkat hallgathatják meg. Ebben Gabriel Devos, karmelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Ezt az órát a napi mája zárja, 20:00 híreket mondunk, majd Évezredek asztalánál című műsorunkban a szódavíz készítéséről lesz szó, és még néhány palacsintes receptet is figyelmükbe ajánl a műsorszerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen egy rövid ízelítő a műsorból, melyben Pásztor István szikvíz készítőt kérdezi a szerkesztő.
2: Avassuk be akkor egy kicsit a kulisszatitkokba a hallgatókat, hogyan is készül a szódavíz vagy szikvíz. Hát én most mindkét fogalmat használom. Mi a kettő között a különbség, vagy nincs is különbség? Csak ez a két fogalom létezik a szódára?
3: Hát mind a két név ismerős a lakosság számára, szódavíz is, a szikvíz is, hogy miből is készül. Minden kollega, minden szódás kollega, nem is a saját, a helybéli vízeket használja alapanyagként, amit majd szűrünk, tisztítunk, és a lort is kivonjuk belőle. Semmiféle tartósítószer nincs benne, nem teszünk bele. Talán ettől a dologtól is egy egészséges italt állítunk elő a lakosság számára.
1: 19:30 Szerzetesek fél órája című műsorunkkal jelentkezünk. Mai műsorunkban Zsódi Viktor piarista tartományfőnökkel beszélgetünk. 19:00 hírek, majd az Ökümenét hallgathatják meg, 9:50 Szívem első gondolata című műsorunkat sugározzuk, majd 10:00 Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából. 11:00 hírek, majd Mesterségem címere című műsorunkat sugározzuk, ezután a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallgathatják meg. Délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. Ezt követően hallhatnak legközelebb műsorismertetést. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek!

0: A nap imája.
1: A keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta nővér imája. Add, Uram, hogy vakon járjak utadon. Mit rendeltél felőlem, nem kutatom. Hisz atyám vagy, aki gyermeket sötét éjjel át is hazavezeted. Amen.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Az extrém hőségben az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat szociális naperőművei, melyek télen rászoruló családok fűtését támogatják, ezekben a napokban azonban egy tiszafüred méretű város lakosságának elegendő energiát táplálnak be a hálózatba, adta hírul a szervezet. Csúcs teljesítményen működnek a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat szociális naperőművei, a napsütéses órák magas száma és a fényerősség mostani intenzitása mellett 24 létesítmény 18 gigawattóra teljesítménynek megfelelő energiát táplál be a hálózatba. Ha egész évben ezzel a teljesítménnyel működnének, egy tiszafüred vagy bonyhád méretű város lakosságának éves fogyasztását ki tudnák szolgálni. A közép feszültségen a hálózatba betáplált energiát a megtermelés helyszínein található trafó körzetekben használják fel, ami azt jelenti, hogy jellemzően Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben, valamint Somogyban és Zalában a térség településeinek lakosságát szolgálják ki vele. Ismét 900 magyar középiskolás vesz részt a harmadik összmagyar középiskolás táborban Sátoralja új helyen, ahol párhuzamosan lengyel-magyar diák és média tábort is rendeznek, közölte a Rákóczi Szövetség a Magyar Távirati Irodával. A résztvevők Magyarországról, a Felvidékről, Partiumból, Erdélyből és Csengóföldről, a Vajdaságból, Kárpátaljáról, valamint a magyar diaszpóra közösségeiből, így az Amerikai Egyesült Államokból, Kanadából, Németországból, Svédországból, az Egyesült Királyságból, Hollandiából, Ciprusról és Kolumbiából is érkeznek a Rákóczi táborba. A közlemény szerint az összmagyar középiskolás táborral egy időben rendezik meg a Felcak Alapítvány és a Rákóczi Szövetség együttműködésében megvalósuló lengyel-magyar diáktábort, amelyben 100 lengyel diák vesz részt, emellett médiatábor is színesíti a programokat. A szervezők kiemelték, hogy a tábor egy hétre a Kárpát-medence és a diaszpora magyar középiskolásainak találkozó helyévé válik. A program célja, hogy erősítse a nemzeti összetartozás élményét, valamint lehetőséget teremtsen új barátságok és hosszú távú kapcsolatok kialakítására. Vége az éjszakai fürdőzésnek Sarudon. A kalandpark élménystrand üzemeltetői fontos döntést hoztak. Nincs tovább éjjeli pancsolás Sarudon, a Tiszatavi strand visszatér a régi üzemrendre. A rendkívüli hőség miatt bevezetett, sokak által kedvelt esti strandolási lehetőségnek egyik napról a másikra vége lett Sarudon. A kalandpart élménystrand üzemeltetői azonnali hatállyal megszüntették az éjszakai nyitvatartást, miután súlyos szabályszegés történt. Az élményfalu Saruda Tiszató gyermekbarát pihenőfaluja közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint több mint 200 felnőtt és gyermek a határozott tiltás ellenére felment az Aquaglide vízi játszótérre, miközben sem védőfelszerelést nem viseltek, sem felügyelet nem biztosította a biztonságukat. Az üzemeltetők szerint ezzel saját és gyermekeik életét is veszélyeztették. A döntés értelmében a kalandpart élménystrand ezentúl ismét a megszokott rend szerint működik. A strand 19 óráig belépőjegyváltásával látogatható, ezt követően a vízimentők távozásával bezár. Sajnáljuk, hogy egy jó szendékú, a közösség érdekében indított kezdeményezést néhány szabályszegő magatartása miatt kellett megszüntetnünk, írták az üzemeltetők, akik egyben arra kérik a látogatókat, hogy a jövőben is tartsák be a biztonsági előírásokat, hiszen azok minden esetben az emberi élet és az egészség védelmét szolgálják. Végül az időjárásról. Ma a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék nem várható. A Dunától keletre az észak-keleti, nyugaton észak-nyugaton pedig a déli délkeleti szelet kísérhetik többfelé élénk széllökések. Napközben 30-35 fokot mérhetünk. Hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, de a délután második felében észak-nyugaton erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és arrafelé elszórtan egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Hajai László. Szombati adásunk témái: pápa üzenete az albán Simone bíborosnak. Egyetlen börtön sem választhat el minket Isten szeretetétől. Pápai legátusok kinevezései: Parolin bíboros a katániai, Montenegro bíboros a Praia Amarei ünnepségek különleges küldötte. Ugye Makó közel van Jeruzsálemhez. Pálfai Zoltán makói plébános atya elköszönése új plébániára helyezése alkalmából.
1: Leo pápa az albán Simone bíborosnak: egyetlen börtön sem választhat el senkit Isten szeretetétől. XIV. Leo pápa üzenetet küldött a 97 éves Ernest Simone bíborosnak, aki július 31-én szentmisét mutatott be az albániai Spács egykori fogolytáborában, az ott elszenvedettek vagy életüket vesztettek emlékére. A kommunista rezsim idején a bíboros 18 éves kényszermunkabüntetésének nagy részét a táborban töltötte, ahol titokban mutatott be szentmisét. Egyetlen lánc sem elég erős ahhoz, hogy bebörtönözze az evangélium által megvilágosodott lelkiismeretet. Egyetlen éjszaka sem olyan hosszú, hogy megakadályozhassa a hajnalt, amelyet az Úr készít gyermekeinek, és egyetlen börtön sem elég mély ahhoz, hogy elválasszon valakit Isten szeretetétől. Ezekkel a szavakkal Szent Pál rómaiakhoz írt levelére utalva 14. Leo pápa üzenetet intézett Ernest Simone albán bíboroshoz és mindazokhoz, akik részt vettek a főpásztor által bemutatott szentmisén július 31-én pénteken reggel a volt Spácsi fogolytáborban, az ott szenvedők vagy elhunytak emlékére. Ez a hely, amely mélyen bevésődött az albán nép emlékezetébe, a nemzet történelmének egyik legfájdalmasabb fejezete marad. Spács olyan hely volt, ahol sokan hordozták az igazságtalanság nehéz keresztjét, írta a pápa az üzenetben, amelyet a szentmise végén olvastak fel. 14. Leo emlékeztetett arra, hogy azoknak a vére, akik ezek között a hegyek között szenvedtek és haltak meg, megöntözte azt a földet, a hűség, a bátorság és a remény néma tanújává téve azt. A most 97 éves Simone bíboros visszatért abba a táborba, ahol 18 évnyi börtönbüntetésének nagy részét töltötte, hogy megünnepelje Krisztus áldozatát, amely a keresztet a halál jeléből az élet ígéretévé változtatta, írta Leo pápa. Az albán bíboros első kézből tapasztalta meg a kommunista rezsim üldöztetését. Kezdetben halálra ítélték a nép ellenségeként, majd büntetését később börtönbüntetésre változtatták, amelyet különböző munkatáborokban töltött le, ahol évekig kényszermunkát kellett végeznie. Simone bíboros felidézte: fogságom idején latinul, emlékezetből miséztem, minden alkalommal kockáztatva az életemet. Azt is elmondta, hogy titokban gyóntatott és áldoztatott. Elmagyarázta, hogy a kenyeret rögtönzött tűzhelyeken lisztből sütötte, és szőlőből facsart levet használt az eukarisztia ünnepléséhez. Ha megtaláltak volna, azonnal felakasztottak volna, tette hozzá. A július 31-i szentmisén a bíboros megmutatta a jelenlévőknek azt a bányász sicsakját, amelyet fiatal papként viselt, amikor földalatti bányákba küldték dolgozni. Az üldöztetés éveire visszatekintve Leo pápa ezt írta: ki tudja, hány ima szállt fel a mennybe arról a helyről, hány könyörgést suttogtak el csendben, hány nehézségek és nélkülözés által megjelölt arc bízta végső reményét az Úrra. A pápa csatlakozott az imához ezekért a férfiakért és nőkért, akik közül sokakat jeltelen sírokba temettek, ahol senki sem gyászolhatta meg őket, vagy helyezhetett el virágot az emlékükre. 14. Leo azért imádkozott, hogy emlékük életben maradjon, és állandó emlékeztetőül szolgáljon az új nemzedékeknek, minden emberi személy sérthetetlen méltóságára, a szabadság értékére és a béke iránti elkötelezettségre.
0: Pápai legátusok kinevezései. Parolin bíboros a pápa legátusa Szent Ágota Katániai jubileumán. 14. Leó pápa szombaton Pietro Parolin bíboros államtitkárát nevezte ki különleges küldöttének, a Szent Ágota vértanú ereklyéinek Katániába való visszakerülése 900. évfordulóján augusztus 16-án és 17-én rendezett ünnepségekre. Leó pápa augusztus 8-án latin nyelvű levelet intézett Francesco Montenegro bíboroshoz, Agrigento nyugalmazott érsekéhez, akit különleges küldöttévé nevezett ki a kalábriai Praia a Mare tengerparti település egészen Szent Istenanya kegyképe megtalálásának 7. centenáriuma alkalmából augusztus 14-én és 15-én rendezett ünnepségekre. Ugye, Makó közel van Jeruzsálemhez. Pálfai Zoltán makói plébános atya elköszönése új plébániára helyezése alkalmából. Augusztus a papi áthelyezések időszaka. Ilyenkor költöznek első szolgálati helyükre az új misés papok, és püspöki döntések értelmében ekkor vesznek

Afai Zoltán makói plébános atya búcsúbeszéde utolsó makói szentmiséjén 2026. augusztus 2-án, vasárnap. Áldjad lelkem az Urat, egész bensőm az ő szent nevét áldja. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd, hogy mennyi jót tett veled. Kedves testvérek, ezzel a Zsoltán sorra szeretnék elköszönni tőletek. Ez alapján szeretnénk néhány szót szólni mindarról, ami most bennem van. A török után az első egyházmegyés pap 1712-ben érkezett Makóra. Pontosan 300 évvel utána, 2012. augusztusában pedig egy 36 éves fiatalember küldtek ide. Bár fölszentelt pap volt, ez volt az első plébánosi helye. Ez a fiatal lelkipásztor az első hónapokban, években sokszor föltette magának a kérdést, hogyan és miért kerültem én ide? Mit akar itt velem az Isten? Mi az ő szándéka? Biztos, hogy rám van itt szüksége? Az itt eltöltött 14 év alatt megértettem, hogy Isten azt és úgy adja nekünk, amire és ahogyan szükségünk van. Vagyis nem a véletlen, nem a sors keze, hanem Isten akarata volt, hogy éppen én és éppen ide kaptam küldetést. Utolsó makói szentmisén végén ezzel kapcsolatban három dolgot szeretnék kiemelni. Ezek átgondolása talán segítheti a közösséget a továbbhaladásban. Szeretnék tehát pár szót szólni a háláról, az egyházról és a papságról. Ez a 14 év fordítsa minket Isten felé, egyedül ő felé. Adjunk hálát neki mindazért, ami történt velünk, köztünk, bennünk. Engedjük, hogy a hála túlcsóduljon bennünk mindazért, amit Isten cselekedett ebben az időben. A hála több, mint egy odavetett köszönöm. A hála Istentől jön, és ő hozzá vezet. Benne gyökerezik. A hálát nem az váltja ki, hogy valami jó sikerült, hogy valaki ügyes volt, vagy sokat dolgozott. Nem a cselekedetből fakad. A hála sokkal több és mélyebb rétegeket érint bennünk, mint az az öröm, hogy egy program sikeres volt, hogy megújult a templom belső, hogy szellemi és kulturális értékek születtek. A hálás ember fölfedezi, hogy ő semmi, Isten pedig minden. A hálás ember tudja, hogy ő csak egy eszköz Isten kezében. Aki hálás, nem az ajándékokat, a felszínen csillogó látszat valóságot, hanem az ajándékozót, azaz Istent keresi. A hálás személy nem kicsinyes, nem a körülményeket, nem a problémákat, hanem az egészet fürkészi. Persze a felmerülő gondokat nem kell és nem szabad eltagadni, de a hála kivezet önmagunkból. Nem engedi, hogy önmagunk körül forogjunk. A hála átalakítja és megkönnyíti az elengedést is. A hála segít megszabadulni az önsajnálattól. Középpontja nem az ember, hanem Isten. Ez a 14 év 14 stációként is felfogható. Egyfajta keresztút, ami azonban nem egyoldalúan a fájdalmak útja, hanem részesedés a megváltás végtelen gazdagságából. Hála legyen, hogy ezt a gazdagságot ízlelhettük meg annyi szentmisén, imaórán, előadáson, koncerten, zarándoklaton. Ma hálát adok Istennek a cirenei Simonokért, akik felismerték, hogy hol és miben tudják Jézus makói útját segíteni. Hálát adok a Veronikákért, akik a kórházi osztályokon és a szociális otthonokban önzetlenül töröltek arcokat, könnyeket, akik vigasztaltak betegeket, töröttek idősekkel, gyerekekkel, rászorulókkal. Hálát adok a síróasszonyokkal való találkozásokért, a Szentgyónásban megtapasztalt megtérésekért. Hálát adok a küzdelmekért, a csalódásokért, de még az elbukásokért is. A magam is sem kivétel ezek alól, hiszen a hála még a múlt sebeit, a fájdalmakat, a kísértéseket, sőt még a bűnöket is magához öleli. A hála mindenben képes meglátni Isten kegyelmét, hiszen az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Adjunk hálát tehát Istennek ezért a mindenért. A szép attól szép, hogy egyszerre van meg benne a világos és a sötét,
hogy arányba kerül benne.

fény és az árnyék, hogy egységbe ágyazódik a harmónia és a diszharmónia. Erre a 14 évre azért tudom mondani, hogy szép volt, azért tudok érte teljesen hálát adni, mert a sötétségeit is megéltem. Magamévá tettem azt az alapvető tapasztalatot, hogy a sötétség nem csak a fény hiánya. Megtanultam, hogy csak ott van világosság, a sötétség is van. Megtanultam, hogy az élet másképp teljesedik be, mint ahogy azt mi legtöbbször elképzeljük. Mert Isten szándékai számunkra felfoghatatlanok. Ma különösen is meghajlok előtte, akinek az útjai nem a mi útjaink, és aki alkotásaiban és működésében csodálatra méltó. Ez a felelősségünk, elfogadni az életet, ami megszenvedtet és ámulatba ejt. Az utóbbi hetekben magam is meglepődtem azon, hogy az utcán, a bankban, az üzletekben olyanok szólítottak meg, akik nem tagjai az egyházközségnek, akik nem járnak templomba. Az utóbbi években mégis Istenből érintette meg őket valami. Ők jó szándékú, kereső emberek, akik felé valószínűleg mindössze két dolog volt szükséges. Az érdeklődő nyitottság és az elfogadás. Azt hiszem, az egyház nem más, mint ez. Ahogy Szent Ágoston mondja, porta patet magis cor. A kapu nyitva áll, de a szív még inkább. Erre nagyon rímel szeretett Ferenc pápa Budapesten elhangzott felszólítása, legyetek nyitott kapuk. Azaz, törekedjetek arra, hogy az érdeklődő figyelem, a nyitott kérdések és a türelmes meghallgatás jellemezzen benneteket egymás és minden jó akaratú ember felé. A katolicitás az egyház lényege ez. Megnyílás mindenki felé, az egész összefüggéseit fülkésző látásmód és az együtt erejébe vetett hűséges remény. A 21. század egyházának ereje az együttben van. Pásztor és nyáj, fölszentelt és laikus, idős és fiatal, együtt képes felmutatni valamit abból, amire oly nagyon szomjaznak az emberek. Szent Ágoston egy másik alkalommal ezt így foglalta össze híveinek. Veletek vagyok keresztény, és értetek vagyok püspök. Ezzel a papságról is fontos dolgot jelentett ki. Az egyház középpontja nem a pap, hanem Krisztus. Ez a hivatás nem rólunk szól. A pap mindössze nyíl, amely Istenre mutat. Ceruza az ő kezében, amellyel elrejtve viszontagságok, csalódások és nyomorúságok között láthatatlanul írja az egyház és az emberiség történelmét. Azért rejtetten, azért észrevétlenül és azért csendesen, hogy egyedül Krisztus kerülhessen előtérbe. Hogy egyedül ő legyen az, aki számít. Hogy egyedül ő legyen az, aki hat és működik. Hogy egyedül ő legyen minden tevékenységünk forrása, csúcsa és középpontja, azaz övé legyen az elsőség mindenben. A papnak nincs ereje. A papnak nincs hatalma. A papnak nincs befolyása. A pap önmagában és önmagától semmi. Krisztus a minden. Ő a teljesség. Az öröm teljessége. Az egyház teljessége. És a hála teljessége. Minden ember más. Más személyiségtípus, más adottságok, más talentumok. Ugyanakkor minden ember értékes. Létéből fakadóan ajándék. Ez a papra is igaz. Ezért fogadjátok nyitott szívvel, érdeklődéssel és őszinte testvériséggel az új lelki pásztort. Ő más lesz, mint én. Ez természetes. Éppen ezért kérem, ne hasonlítsatok össze vele. Engedjétek, hogy ő az legyen, akinek Isten megalkotta. Isten általa fog munkálkodni köztetek, ti pedig dolgozzatok együtt vele. Egyet azonban véssetek szívetekbe. A papok jönnek, mennek. A mi életünk ilyen. De az egyház él és megmarad. Minden elmúlik, Isten nem változik. Nektek erre az Istenre kell figyelnetek, és papjaitokkal együtt mindenek előtt az ő országát és annak igazságát kell keresnetek. A többit, amire szükségetek van, mind megkapjátok. Végezetül mit is kívánhatnék számotokra?
isteni igéjét hívom segítségül. Szent Pálnál kiválóbban nem tudnám megfogalmazni, amit szeretnék a szívetekbe helyezni. Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban. Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Világosítsa meg lelki szemeteket, hogy felismerjétek, milyen reményre hívott meg. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy megerősödjetek benső emberré az ő lelke által, hogy a hit által Krisztus a szívetekben lakjék, és a szeretetben meggyökerezve és megalapozva fel tudjátok fogni az összes szentekkel együtt, hogy mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, és megismerhessétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, és beteljetek Isten egész teljességével. Kérlek titeket, éljetek méltó módon ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok teljes alázatban, szerítségben és türelemben. Viseljétek el egymás szeretettel, és igyekezzetek megőrzni a lelki egységet a béke kötelékében. Ahogy tanította Szent Pál apostol az efezusiakhoz írt levelében. Köszönöm. Elköszönés címmel Pálfai Zoltán makói plébános atya búcsú beszédét olvastuk fel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Kórházba vittek 6 embert az Igali gyógyfürdőből szombaton, miután nagy mennyiségű klór került a létesítmény egyik medencéjébe, tájékoztatta a Somogy megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője az MTI-t. Mihályka Szabina azt mondta, a gyógyfürdő élményfürdőjében rosszul létre panaszkodtak a strandolók délután, ezért a tűzoltók segítségét kérték. A szakemberek védőfelszerelésben átvizsgálták az addigra kiürített élményteret, és a mobil labor is méréseket végzett a helyszínen, tette hozzá. A szóvivő beszámolt arról, hogy a mentők 14 strandolót vizsgáltak meg, közülük 4 felnőttet és 2 gyereket vittek kórházba megfigyelésre. Szántó Imre László, a Somogy megyei Igal polgármestere az Igal Média Facebook oldalára feltöltött videóban azt mondta, egy technikai probléma miatt került nagy mennyiségű vegyszer az egyik medencébe, a vizet megtisztították, a helyszínt biztosították, majd a medencét a katasztrófa védelemmel, a mentőszolgálattal és a rendőrséggel együttműködve lezárták. A polgármester a fürdőben rögzített felvételen arról is tájékoztatott, hogy a medence valószínűleg hétfőig zárva lesz, de a gyógyfürdő működése zavartalan, folyamatosan fogad vendégeket. Több mint 27 milliárd forint uniós támogatást fordít a kormány a krónikus betegségmenedzsment programra, melyet 2027. június 30-ig meghosszabbít, közölte az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak, a leggyakoribb krónikus betegségek, a szív- és érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás és a cukorbetegség szervezett hosszú távú gondozásában. Tájékoztatása szerint az első évben 621 házi orvosi praxis 57.080 beteget vont be a programba, közülük 42.914 beteg esetében az előírt vizsgálatok legalább 75%-a teljesült. Ezek a számok azt mutatják, a programra szükség van, a házi orvosok és asszisztenseik pedig hatalmas munkát végeztek, húzta alá a miniszter. Javaslatcsomagot juttatott el Kókainé Lányi Marietta, közoktatásért felelős államtitkára az iskoláknak az alsó tagozat gyermekközpontú megújulása érdekében. A 14 pontos dokumentum egyebek mellett 35 perces tanórákat javasol, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium az MTI-vel. A közlemény szerint a Legyen élmény a tanulás című javaslatcsomag célja, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Az első pontban rugalmas napkezdést javasolnak, az iskola a tanítási idő kezdete előtt alakítson ki reggeli ráhanguló idősávot, beszélgetőkörrel, közös olvasással, mesehallgatással, csendes érkezéssel vagy mozgásos tevékenységgel. A konkrét teendők kapcsán azt írták, hogy az intézményvezetés egyeztesse az alsó tagozatos munkaközösséggel a reggeli rendet, szükség esetén módosítsa a házi rendet és az SMS-t, hogy elérje a célt. 900 fiatal vett részt a Magyar Cserkész Szövetség szervezésében Magyarországon megrendezett egyhetes közép-európai dzsemborén, közölte szombaton a szövetség az MTI-vel. A közlemény szerint a Nagykovácsi melletti Strilikpál Cserkész Parkban augusztus 1 és 8 között megtartott nemzetközi összejövetelen elsősorban a visegrádi országok, Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország cserkészei vettek részt, de idén Románia is csatlakozott az eseményhez. A dzsembori kiemelkedő eseménye volt az augusztus 2-án bemutatott Szent Mise, melyet Székely János megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke celebrált, írták. Az összejövetelen a résztvevők találkozhattak Cserényi Gyulával, a Hunor program kiképzett kutató űrhajósával, valamint Eckler Luca, kétszeres paralimpiai bajnok, hétszeres világ és háromszoros Európa bajnok, világcsúcs tartó magyar paraatlétával is. Végül az időjárásról. Ma a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék nem várható. A Dunától keletre az észak-keleti, nyugaton észak-nyugaton pedig a déli délkeleti szelet kísérhetik többfelé élénk széllökések. Napközben 30-35 fokot mérhetünk. Hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, de a délután második felében északnyugaton erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és arrafelé elszórtan egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, ma augusztus 9-én emőd napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. Régi magyar személy név a régi emik ige származékának, az emő szónak a dékicsinyítőképzős alakja, jelentése kis csecsemő. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Augusztus 9-e az év 221. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 144 nap van hátra. Ma van Szent Izsák, az önálló örmény egyház megteremtőjének ünnepe. Ezen túl az állatkertek világnapja és a világ őslakosainak nemzetközi napja. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1757-ben született Thomas Telford, skót építész, út, híd és hajózási csatorna tervező mérnök. 1795-ben látta meg a napvilágot Dukai Takács Judit, magyar költő. 1914-ben született Fricsai Ferenc, magyar karmester. 1921-ben született Hanák Péter, Széchenyi díjas történész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1930-ban ezen a napon született Jakó Géza, orvos, sebész, fül- és gégegyógyász, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1936-ban látta meg a napvilágot Kapdevó Lórend, József Attila díjas magyar irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár, Szabó Lőrinc monográfusa. 1952-ben született Már Ági, Jászai Mari díjas színésznő. 1953-ban született Delusa John, magyar zenész. 1955. augusztus 9-én született Lár András, magyar zenész, humorista. 1963-ban született Whitney Houston, amerikai énekesnő. 1968-ban született Gillian Anderson, amerikai színésznő. Ugyanezen a napon látta meg a napvilágot Eric Bana, ausztrál színész. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 1472-ben halt meg Vitéz János, bíboros, esztergomi érsek. 1516-ban halt meg Hieronymus Bosch, német alföldi festőművész. 1883-ban távozott közülünk Albert Ferenc bölcsész, királyi tanácsos, az egri érseki csillagvizsgáló igazgatója és Heves vármegye tanfelügyelője. 1913-ban halt meg Szinyei József, magyar bibliográfus, könyvtáros, irodalomtörténész. 1962-ben hunyt el Hermann Hesse, Nobel-díjas német-svájci író, költő. 1964-ben halt meg Bárci Gusztáv, Kossuth-díjas magyar orvos, gyógypedagógus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 2000-ben ezen a napon hunyt el Harsányi János, magyar származású Nobel-díjas amerikai közgazdász. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 681-ben Bulgária megszületése történt. 1173-ban megkezdték a pézai harangtorony építését, a torony lassú megdőlése már az építés során elkezdődött. Mai Ferde helyzete évszázadok alatt fokozatosan alakult ki. 1849. augusztus 9-én BEM tábornok csapatai vereséget szenvedtek Hajnaútól a temesvári csatában. 1866-ban ezen a napon Budapesten megnyílt a fővárosi állat és növénykert. 1945-ben az Egyesült Államok hadserege atombombát dobott Nagaszakira. 1965-ben ezen a napon Szingapúr elnyerte függetlenségét. 1974-ben Richard Nixon amerikai elnök lemondott a Watergate botrányban való érintettsége miatt, hivatalát Gerald Ford alelnök vette át. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az extrém hőségben az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szociális naperőművei, melyek télen rászoruló családok fűtését támogatják, ezekben a napokban azonban egy tiszafüred méretű város lakosságának elegendő energiát táplálnak be a hálózatba, adta hírul a szervezet. Csúcs teljesítményen működnek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szociális naperőművei, a napsütéses órák magas száma és a fényerősség mostani intenzitása mellett 24 létesítmény 18 gigawattóra teljesítménynek megfelelő energiát táplál be a hálózatba. Ha egész évben ezzel a teljesítménnyel működnének, egy tiszafüred vagy Bonyhád méretű város lakosságának éves fogyasztását ki tudnák szolgálni. A közép feszültségen a hálózatba betáplált energiát a megtermelés helyszínein található trafó körzetekben használják fel, ami azt jelenti, hogy jellemzően Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben, valamint Somogyban és Zalában a térség településeinek lakosságát szolgálják ki vele. Ismét 900 magyar középiskolás vesz részt a harmadik összmagyar középiskolás táborban Sátoraljaújhelyen, ahol párhuzamosan lengyel-magyar diák és média tábort is rendeznek, közölte a Rákóczi Szövetség a Magyar Távirati Irodával. A résztvevők Magyarországról, a Felvidékről, Partiumból, Erdélyből és Csengóföldről, a Vajdaságból, Kárpátaljáról, valamint a magyar diaszpóra közösségeiből, így az Amerikai Egyesült Államokból, Kanadából, Németországból, Svédországból, az Egyesült Királyságból, Hollandiából, Ciprusról és Kolumbiából is érkeznek a Rákóczi táborba. A közlemény szerint az összmagyar középiskolás táborral egy időben rendezik meg a Felcak Alapítvány és a Rákóczi Szövetség együttműködésében megvalósuló lengyel-magyar diáktábort, amelyben 100 lengyel diák vesz részt, emellett médiatábor is színesíti a programokat. A szervezők kiemelték, hogy a tábor egy hétre a Kárpát-medence és a diaszpora magyar középiskolásainak találkozó helyévé válik. A program célja, hogy erősítse a nemzeti összetartozás élményét, valamint lehetőséget teremtsen új barátságok és hosszú távú kapcsolatok kialakítására. Vége az éjszakai fürdőzésnek Sarudon. A kalandpark élménystrand üzemeltetői fontos döntést hoztak. Nincs tovább éjjeli pancsolás Sarudon, a Tiszatavi strand visszatér a régi üzemrendre. A rendkívüli hőség miatt bevezetett, sokak által kedvelt esti strandolási lehetőségnek egyik napról a másikra a vége lett Sarudon. A kalandpart élménystrand üzemeltetői azonnali hatállyal megszüntették az éjszakai nyitvatartást, miután súlyos szabályszegés történt. Az élményfalu Saruda Tiszató gyermekbarát pihenőfaluja közösségi oldalán közé tett tájékoztatás szerint több mint 200 felnőtt és gyermek a határozott tiltás ellenére felment az Aquaglide vízi játszótérre, miközben sem védőfelszerelést nem viseltek, sem felügyelet nem biztosította a biztonságukat. Az üzemeltetők szerint ezzel saját és gyermekeik életét is veszélyeztették. A döntés értelmében a kalandpart élménystrand ezentúl ismét a megszokott rend szerint működik. A strand 19 óráig belépőjegyváltásával látogatható, ezt követően a vízimentők távozásával bezár. Sajnáljuk, hogy egy jó szendékú a közösség érdekében indított kezdeményezést néhány szabályszegő magatartása miatt kellett megszüntetnünk, írták az üzemeltetők, akik egyben arra kérik a látogatókat, hogy a jövőben is tartsák be a biztonsági előírásokat, hiszen azok minden esetben az emberi élet és az egészség védelmét szolgálják. Végül az időjárásról. Ma a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék nem várható. A Dunától keletre az észak-keleti, nyugaton északnyugaton pedig a déli délkeleti szelet kísérhetik többfelé élénk széllökések. Napközben 30-35 fokot mérhetünk. Hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, de a délután második felében északnyugaton erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és arrafelé elszórtan egy-egy zápor zivatar sem kizárt. Híreinket hallották.
3: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
5: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
6: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
5: Nem csak katolikusoknak.
6: keresztényélet.hu
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
7: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
8: Reklámot hallottak.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Keresztről elnevezett Szent Terézia Benedikta, Edith Stein, szűz és vértanú, Európa társvédő szentje. Edith a nagy Szent Teréz által megreformált sarutlan karmelita nővérek legújabb szent virága. Szerzetesi neve, amint az imént is hallottuk, a keresztről elnevezett Benedikta Terézia. 1891. október 12-én született Boroszlóban. Édesapja buzgó zsidó fakereskedő volt. A családban 11 gyermek született, ebből 7 leány és 4 fiú. A vallásos édesapa fiatalon halt meg, így a gyermekek nevelése az édesanya vállaira nehezedett, aki mélyen vallásos zsidó nő volt. Edith kiskorától kitűnt képességeivel az osztályban a legjobb tanuló volt. Szerette a zenét és a színházat, és sokat olvasott. Nyelvészeti és filozófiai tanulmányait a Breslaui, majd a Göttingeni Egyetemen folytatta. Az első világháború kitörésekor elvégezte az ápolónői tanfolyamot, és 6 hónapig az ausztriai Weisskirchenben ápolta a sebesült katonákat. A Freiburgi Egyetemen doktorátus szerzett filozófiából, a legnagyobb dicsérettel minősítették summa cum laude. Vallásilag teljesen közömbös lett. Az ószövetségi zsidó vallásban nem talált kielégülést. A kereszténységgel csak később találkozott. Amikor az egyik tanára elesett a háborúban, annak özvegye bámulatos megnyugvással fogadta a hírt. Edith ekkor döbbent rá, hogy ennek az asszonynak a katolikus hit adta a rendkívül nagy erőt. Elolvasta az evangéliumot, de továbbra is közömbös maradt. Mégis sokat gondolkodott és töprengett. Kereste az igazságot. Őszinte szívvel, őszinte lélekkel. Egyik barátnőjénél találomra levett a polcról egy könyvet. Avilai Nagy Szent Teréz önéletrajza volt. Egy szuszra elolvasta ezt az önéletrajzot. Késő éjszaka lett, mire a könyv végére ért, s ekkor így kiáltott fel, ez az igazság. Reggel azután jelentkezett a legközelebbi katolikus plébánián, és kérte a keresség szentségét. Miután a katekizmust jól megismerte, 1922. január 1-én megkeresztelkedett. Édesanyja, aki, mint mondtam, mélyen vallásos zsidó volt, és családja értetlenül fogadta a hírt. Edith minden reggel szentáldozáshoz járult. Február 2-án megbérmálták. Nagyon boldognak mondta magát. Ezután a spejeri domonkos nővérek iskolájában tanított német nyelvet. Tanítványai nagyon szerették. Közben filozófiai munkákat írt, Aquinói Szent Tamás foglalkoztatta. Különböző városokba hívták előadásokat tartani, ahol nagy sikert aratott. Edith azonban a visszavonult életre vágyakozott. Úgy döntött, hogy csatlakozik a karmelita sarutlan nővérekhez. 1933. október 15-én Nagy Szent Teréz ünnepén lépett be a rendbe. Örök fogadalmat 1938. április 2-án tett. Édesanyja halála után Róza nővére is a Kármel lakója lett. Csodálatos kis történet. Imádkozott, amikor egyszer csak az a gondolata érzése támadt, hogy édesanyja meghalt. Röviddel később levelet kapott otthonról, hogy éppen abban az órában hunyt el az édesanyja, amikor ő erre gondolt, és ezt megérezte. Németországban is elkezdődtek a zsidóüldözések. A Stein nővéreket sikerült átmenekíteni Hollandiába, az Echtizárdába. Hitler azonban Hollandiát is lerohanta. Ekkor megpróbáltak Svájcba menekülni, de ez már nem sikerült. Az Echti Kármelben 1939. március 26-án, szenvedés vasárnapján, röviddel a II. Világháború kitörése előtt engedélyt kér Pernell nőjétől, hogy felajánlja magát a békéért. Ime a kérése. Drága anyám, engedje meg, hogy felajánljam magam engesztelő áldozatul az igazi békéért Jézus szívének, hogy így megszűnjék az Antikrisztus uralma, ha lehet, második világháború nélkül, és hogy egy új rend jöjjön létre. Még ma meg akarom tenni, mert ez már a 12. óra. Tudom, hogy semmi vagyok, de Jézus akarja ezt, és bizonyára sokakat meghív erre ezekben a napokban. 1939. június 9-én megfogalmazza végrendeletét, amelynek befejező részében Isten akarata iránti teljes készségéről vall. Íme a vallomása: már most örömmel és Isten szent akaratának való teljes alávetettségben fogadom el azt a halált, amelyet Isten számomra elgondolt. Arra kérem az Urat, fogadj el életemet és halálomat dicsőségére és dicsérésére.

0: kurcolták. A nácik ezzel a megtorló akcióval válaszoltak a holland katolikus püspököknek, akik hivatalosan tiltakoztak a német vezetőségnél a zsidók elleni kegyetlenkedések miatt. Augusztus 9-én vasárnap a keresztény hit elleni gyűlöletből oltották ki életét az auschwitzi gázkamrában. Második János Pál pápa 1987-ben Kölnben emelte az oltár dicsőségére boldoggá avatva Izrael leányát, aki a Kármel leánya volt. Majd a szentek sorába iktatta 1987. október 11-én Rómában. Az egyház a szentiavatás előtt elismerte, hogy egy amerikai kisleány csodás gyógyulása boldog Edith Stein közbenjárásának köszönhető. A szentiavatáson több tízezer hívő vett részt. Jelen voltak Edith Stein rokonai, a karmelita szerzetes család legfőbb elöljárói, az új szent életútjának, városainak, egyházmegyét képviselő püspökök, és még sokan mások, valamint az amerikai Charles McCarthy Melkita pap és német családja. Az ő két éves kislányát 1987-ben az isteni gondviselés Edith Stein közbenjárására gyógyította meg. Edith Steinnek egy nagyon kedves, sokat mondó imáját idézem. Add, Uram, hogy vakon járjak utadon. Mit rendeltél felőlem? Nem kutatom. Hisz atyám vagy, aki gyermeked sötét éjjel át is hazavezeted. A misében pedig így imádkozunk. Urunk, atyáink istene, te Szent Teréz Benediktát vértanúságának órájában a kereszt tudományának teljességére vezetted. Tölts el minket is a kereszt bölcsességével, és engedd, hogy közbenjárására mi is álhatatosan keressünk téged, a legfőbb igazságot, és halálig hűek maradjunk a szeretet szövetségéhez, amelyet mindannyiunk üdvösségért fiad vére pecsételt meg, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Éjes Gyula, szívem. Egy vendégem volt a szívem. Házamba tért, bennem lakott. És ott vénül meg, ott lesz halott. És örök-örökre idegen. Kiki tekintett, kacagott vagy zokogott a ráhult fényben, a világ tündöklő szemében. Ismeri mindenki, csak én nem. Nem barátom, a zsarnokom. Pribék ököl, úgy tart, hogy fájjon. Záró bilincs, nagy, hosszú láncon. De hogy mihez köt, nem tudom.
1: Éjes Gyula szívem című költeményét Sárosi Kinga mondta el. Éjes Gyula 1902. november 2-án született a Tolna megyei Felsőrácegres pusztán, apja uradalmi gépész dunántúli Juhász dinasztia leszármazottja. 1916-ban szülei elváltak, ő anyjával Budapestre költözött, az érettségi után a budapesti bölcsészkar magyar-francia szakos hallgatója lett.

már 1918-19-ben kapcsolatba került a baloldali diák és ifjú munkás mozgalmakkal, 1921 végén a letartóztatás elől menekülve emigrált. Részt vett a baloldali emigráns mozgalmakban, bekapcsolódott a francia és magyar avantgárd csoportok munkájába. 1926-ban tért haza. 1923-ban kezdett rendszeresen publikálni, néhány év alatt nemzedékének egyik legelismertebb alkotójává vált, négyszer kapott Baumgarten díjat, 1933-tól a népi írók mozgalmának egyik vezető személyisége lett, 1937-től a Nyugat társszerkesztője, annak megszűnte utána a Magyar Csillag szerkesztője. A német megszállás után vidéken és a fővárosban bujkált. 1945 tavaszától részt vett a Nemzeti Parasztpárt munkájában, nemzetgyűlési, majd országgyűlési képviselő lett, 1948-ban lemondott. Még ebben az évben Kossuth díjjal jutalmazták, később még kétszer részesült az elismerésben. 1956. októberének legnagyobb hatású irodalmi eseménye az Egy mondat a zsarnokságról című versének megjelenése volt. A 60-as években sokat járt külföldön, munkásságát idehaza és máshol számos kitüntetéssel ismerték el. 1983. április 15-én hunyt el Budapesten.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Hajai László. Szombati adásunk témái: pápa üzenete az albán Simoni bíborosnak. Egyetlen börtön sem választhat el minket Isten szeretetétől. Pápai legátusok kinevezései: Parolin bíboros a katániai, Montenegro bíboros a Praia Amarei ünnepségek különleges küldötte. Ugye Makó közel van Jeruzsálemhez. Pálfai Zoltán makói plébános atya elköszönése új plébániára helyezése alkalmából.
1: Leo pápa az albán Simoni bíborosnak: egyetlen börtön sem választhat el senkit Isten szeretetétől. XIV. Leo pápa üzenetet küldött a 97 éves Ernest Simoni bíborosnak, aki július 31-én szentmisét mutatott be az albániai Spács egykori fogolytáborában, az ott elszenvedettek vagy életüket vesztettek emlékére. A kommunista rezsim idején a bíboros 18 éves kényszermunka büntetésének nagy részét a táborban töltötte, ahol titokban mutatott be szentmisét. Egyetlen lánc sem elég erős ahhoz, hogy bebörtönözze az evangélium által megvilágosodott lelkiismeretet. Egyetlen éjszaka sem olyan hosszú, hogy megakadályozhassa a hajnalt, amelyet az Úr készít gyermekeinek, és egyetlen börtön sem elég mély ahhoz, hogy elválasszon valakit Isten szeretetétől. Ezekkel a szavakkal Szent Pál rómaiakhoz írt levelére utalva 14. Leó pápa üzenetet intézett Ernest Simoni albán bíboroshoz és mindazokhoz, akik részt vettek a főpásztor által bemutatott szentmisén július 31-én pénteken reggel a volt Spácsi fogolytáborban, az ott szenvedők vagy elhunytak emlékére. Ez a hely, amely mélyen bevésődött az albán nép emlékezetébe, a nemzet történelmének egyik legfájdalmasabb fejezete marad. Spács olyan hely volt, ahol sokan hordozták az igazságtalanság nehéz keresztjét, írta a pápa az üzenetben, amelyet a szentmise végén olvastak fel. 14. Leó emlékeztetett arra, hogy azoknak a vére, akik ezek között a hegyek között szenvedtek és haltak meg, megöntözte azt a földet, a hűség, a bátorság és a remény néma tanújává téve azt. A most 97 éves Simoni bíboros visszatért abba a táborba, ahol 18 évnyi börtönbüntetésének nagy részét töltötte, hogy megünnepelje Krisztus áldozatát, amely a keresztet a halál jeléből az élet ígéretévé változtatta, írta Leó pápa. Az albán bíboros első kézből tapasztalta meg a kommunista rezsim üldöztetését. Kezdetben halálra ítélték a nép ellenségeként, majd büntetését később börtönbüntetésre változtatták, amelyet különböző munkatáborokban töltött le, ahol évekig kényszermunkát kellett végeznie. Simoni bíboros felidézte: fogságom idején latinul, emlékezetből miséztem, minden alkalommal kockáztatva az életemet. Azt is elmondta, hogy titokban gyóntatott és áldoztatott. Elmagyarázta, hogy a kenyeret rögtönzött tűzhelyeken lisztből sütötte, és szőlőből facsart levet használt az eukarisztia ünnepléséhez. Ha megtaláltak volna, azonnal felakasztottak volna, tette hozzá. A július 31-i szentmisén a bíboros megmutatta a jelenlévőknek azt a bányász sicsakját, amelyet fiatal papként viselt, amikor föld alatti bányákba küldték dolgozni. Az üldöztetés éveire visszatekintve Leó pápa ezt írta: ki tudja, hány ima szállt fel a mennybe arról a helyről, hány könyörgést suttogtak el csendben, hány nehézségek és nélkülözés által megjelölt arc bízta végső reményét az Úrra. A pápa csatlakozott az imához ezekért a férfiakért és nőkért, akik közül sokakat jeltelen sírokba temettek, ahol senki sem gyászolhatta meg őket, vagy helyezhetett el virágot az emlékükre. 14. Leó azért imádkozott, hogy emlékük életben maradjon, és állandó emlékeztetőül szolgáljon az új nemzedékeknek, minden emberi személy sérthetetlen méltóságára, a szabadság értékére és a béke iránti elkötelezettségre.
0: Pápai legátusok kinevezései. Parolin bíboros a pápa legátusa Szent Ágota Katániai jubileumán. 14. Leó pápa szombaton Pietro Parolin bíboros államtitkárát nevezte ki különleges küldöttének a Szent Ágota vértanú erekéjének Katániába való visszakerülése 900. évfordulóján augusztus 16-án és 17-én rendezett ünnepségekre. Leó pápa augusztus 8-án latin nyelvű levelet intézett Francesco Montenegro bíboroshoz, Agrigento nyugalmazott érsekéhez, akit különleges küldöttévé nevezett ki a kalábriai Praia a Mare tengerparti település egészen Szent István anya kegyképe megtalálásának 7. centenáriuma alkalmából augusztus 14-én és 15-én rendezett ünnepségekre. Ugye, Makó közel van Jeruzsálemhez. Pálfai Zoltán makói plébános atya elköszönése új plébániára helyezése alkalmából. Augusztus a papi áthelyezések időszaka. Ilyenkor költöznek első szolgálati helyükre az új misés papok, és püspöki döntések értelmében ekkor vesznek búcsút káplánok és plébánosok eddigi egyházközségeiktől, és kerülnek új plébániára. Fájdalmasan szép ez a transplantáció, amikor a lelki pásztor a szívét ülteti át egy új testbe, ami persze mindig Krisztus misztikus teste, az egyház. A napokban kaptam jó barátomtól levelet, benne kedves ismerőse a makói plébános elköszönésével. Szíven talált engem a levél, és Zoltán atya hozzájárulásával most felolvasom, hogy megismerjük, mi lakik annak a papnak a szívében, aki szereti az Istent, és szereti az Isten népét. Elköszönés címmel Pálfai Zoltán makói plébános atya búcsúbeszéde utolsó makói szentmiséjén 2026. augusztus 2-án, vasárnap. Áldjad lelkem az Urat, egész bensőm az ő szent nevét áldja. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd, hogy mennyi jót tett veled. Kedves testvérek, ezzel a Zsoltán sorra szeretnék elköszönni tőletek. Ez alapján szeretnénk néhány szót szólni mindarról, ami most bennem van. A török után az első egyházmegyés pap 1712-ben érkezett Makóra. Pontosan 300 évvel utána, 2012. augusztusában pedig egy 36 éves fiatalember küldtek ide. Bár fölszentelt pap volt, ez volt az első plébánosi helye. Ez a fiatal lelki pásztor az első hónapokban, években sokszor föltette magának a kérdést, hogyan és miért kerültem én ide? Mit akar itt velem az Isten? Mi az ő szándéka? Biztos, hogy rám van itt szüksége? Az itt eltöltött 14 év alatt megértettem, hogy Isten azt és úgy adja nekünk, amire és ahogyan szükségünk van. Vagyis nem a véletlen, nem a sors keze, hanem Isten akarata volt, hogy éppen én és éppen ide kaptam küldetést. Utolsó makói szentmisén végén ezzel kapcsolatban három dolgot szeretnék kiemelni. Ezek átgondolása talán segítheti a közösséget a továbbhaladásban. Szeretnék tehát pár szót szólni a háláról, az egyházról és a papságról. Ez a 14 év fordítsa minket Isten felé, egyedül ő felé. Adjunk hálát neki mindazért, ami történt velünk, köztünk, bennünk. Engedjük, hogy a hála túlcsorduljon bennünk mindazért, amit Isten cselekedett ebben az időben. A hála több, mint egy odavetett köszönöm. A hála Istentől jön, és ő hozzá vezet. Benne gyökerezik. A hálát nem az váltja ki, hogy valami jó sikerült, hogy valaki ügyes volt, vagy sokat dolgozott. Nem a cselekedetből fakad. A hála sokkal több és mélyebb rétegeket érint bennünk, mint az az öröm, hogy egy program sikeres volt, hogy megújult a templom belső, hogy szellemi és kulturális értékek születtek. A hálás ember fölfedezi, hogy ő semmi, Isten pedig minden. A hálás ember tudja, hogy ő csak egy eszköz Isten kezében. Aki hálás, nem az ajándékokat, a felszínen csillogó látszat valóságot, hanem az ajándékozót, azaz Istent keresi. A hálás személy nem kicsinyes, nem a körülményeket, nem a problémákat, hanem az egészet fürkészi. Persze a felmerülő gondokat nem kell és nem szabad eltagadni, de a hála kivezet önmagunkból. Nem engedi, hogy önmagunk körül forogjunk. A hála átalakítja és megkönnyíti az elengedést is. A hála segít megszabadulni az önsajnálattól. Középpontja nem az ember, hanem Isten. Ez a 14 év 14 stációként is felfogható. Egyfajta keresztút, ami azonban nem egyoldalúan a fájdalmak útja, hanem részesedés a megváltás végtelen gazdagságából. Hála legyen, hogy ezt a gazdagságot ízlelhettük meg annyi szentmisén, imaórán, előadáson, koncerten, zarándoklaton. Ma hálát adok Istennek a cirenei Simonokért, akik felismerték, hogy hol és miben tudják Jézus makói útját segíteni. Hálát adok a Veronikákért, akik a kórházi osztályokon és a szociális otthonokban önzetlenül töröltek arcokat, könnyeket, akik vigasztaltak betegeket, töröttek idősekkel, gyerekekkel, rászorulókkal. Hálát adok a síróasszonyokkal való találkozásokért, a Szentgyónásban megtapasztalt megtérésekért. Hálát adok a küzdelmekért, a csalódásokért, de még az elbukásokért is. A magamé sem kivétel ezek alól, hiszen a hála még a múlt sebeit, a fájdalmakat, a kísértéseket, sőt még a bűnöket is magához öleli. A hála mindenben képes meglátni Isten kegyelmét, hiszen az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Adjunk hálát tehát Istennek ezért a mindenért. A szép attól szép, hogy egyszerre van meg benne a világos és a sötét, hogy arányba kerül benne a fény és az árnyék, hogy egységbe ágyazódik a harmónia és a diszharmónia. Erre a 14 évre azért tudom mondani, hogy szép volt, azért tudok érte teljesen hálát adni, mert a sötétségeit is megéltem. Magamévá tettem azt az alapvető tapasztalatot, hogy a sötétség nem csak a fény hiánya. Megtanultam, hogy csak ott van világosság, ahol sötétség is van. Megtanultam, hogy az élet másképp teljesedik be, mint ahogy azt mi legtöbbször elképzeljük. Mert Isten szándékai számunkra felfoghatatlanok. Ma különösen is meghajlok előtte, akinek az útjai nem a mi útjaink, és aki alkotásaiban és működésében csodálatra méltó. Ez a felelősségünk, elfogadni az életet, ami megszenvedtet és ámulatba ejt. Az utóbbi hetekben magam is meglepődtem azon, hogy az utcán, a bankban, az üzletekben olyanok szólítottak meg, akik nem tagjai az egyházközségnek, akik nem járnak templomba. Az utóbbi években mégis Istenből érintette meg őket valami. Ők jó szándékú, kereső emberek, akik felé valószínűleg mindössze két dolog volt szükséges. Az érdeklődő nyitottság és az elfogadás. Azt hiszem, az egyház nem más, mint ez. Ahogy Szent Ágoston mondja, porta patet magis cor. A kapu nyitva áll, de a szív még inkább. Erre nagyon rímel szeretett Ferenc pápa Budapesten elhangzott felszólítása, legyetek nyitott kapuk. Azaz, törekedjetek arra, hogy az érdeklődő figyelem, a nyitott kérdések és a türelmes meghallgatás jellemezzen benneteket egymás és minden jó akaratú ember felé. A katolicitás, az egyház lényege ez. Megnyílás mindenki felé, az egész összefüggéseit fülkésző látásmód és az együtt erejébe vetett hűséges remény. A 21. század egyházának ereje az együttben van. Pásztor és nyáj, fölszentelt és laikus, idős és fiatal, együtt képes felmutatni valamit abból, amire oly nagyon szomjaznak az emberek. Szent Ágoston egy másik alkalommal ezt így foglalta össze híveinek. Veletek vagyok keresztény, és értetek vagyok püspök. Ezzel a papságról is fontos dolgot jelentett ki. Az egyház középpontja nem a pap, hanem Krisztus. Ez a hivatás nem rólunk szól. A pap mindössze nyíl, amely Istenre mutat. Ceruza az ő kezében, amellyel elrejtve viszontagságok, csalódások és nyomorúságok között láthatatlanul írja az egyház és az emberiség történelmét. Azért rejtetten, azért észrevétlenül és azért csendesen, hogy egyedül Krisztus kerülhessen előtérbe. Hogy egyedül ő legyen az, aki számít. Hogy egyedül ő legyen az, aki hat és működik. Hogy egyedül ő legyen minden tevékenységünk forrása, csúcsa és középpontja, azaz övé legyen az elsőség mindenben. A papnak nincs ereje. A papnak nincs hatalma. A papnak nincs befolyása. A pap önmagában és önmagától semmi. Krisztus a minden. Ő a teljesség. Az öröm teljessége. Az egyház teljessége. És a hála teljessége. Minden ember más. Más személyiségtípus, más adottságok, más talentumok. Ugyanakkor minden ember értékes. Létéből fakadóan ajándék. Ez a papra is igaz. Ezért fogadjátok nyitott szívvel, érdeklődéssel és őszinte testvériséggel az új lelkipásztort. Ő más lesz, mint én. Ez természetes. Éppen ezért kérem, ne hasonlítsatok össze vele. Engedjétek, hogy ő az legyen, akinek Isten megalkotta. Isten általa fog munkálkodni köztetek, ti pedig dolgozzatok együtt vele. Egyet azonban véssetek szívetekbe. A papok jönnek, mennek. A mi életünk ilyen. De az egyház él és megmarad. Minden elmúlik, Isten nem változik. Nektek erre az Istenre kell figyelnetek, és papjaitokkal együtt mindenek előtt az ő országát és annak igazságát kell keresnetek. A többit, amire szükségetek van, mind megkapjátok. Végezetül mit is kívánhatnék számotokra? Isteni igéjét hívom segítségül. Szent Pálnál kiválóbban nem tudnám megfogalmazni, amit szeretnék a szívetekbe helyezni. Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve a rólatok imádságaimban. Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Világosítsa meg lelki szemeteket, hogy felismerjétek, milyen reményre hívott meg. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy megerősödjetek benső emberré az ő lelke által, hogy a hit által Krisztus a szívetekben lakjék, és a szeretetben meggyökerezve és megalapozva fel tudjátok fogni az összes szentekkel együtt, hogy mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, és megismerhessétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, és beteljetek Isten egész teljességével. Kérlek titeket, éljetek méltó módon ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok teljes alázatban, szerítségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel, és igyekezzetek megőrzni a lelki egységet a béke kötelékében. Ahogy tanította Szent Pál apostol az efezusiakhoz írt levelében. Köszönöm. Elköszönés címmel Pálfai Zoltán makói plébános atya búcsú beszédét olvastuk fel. A Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hét óra. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Kórházba vittek 6 embert az Igali gyógyfürdőből szombaton, miután nagy mennyiségű klór került a létesítmény egyik medencéjébe, tájékoztatta a Somogy megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője az MTI-t. Mihályka Szabina azt mondta, a gyógyfürdő élményfürdőjében rosszul létre panaszkodtak a strandolók délután, ezért a tűzoltók segítségét kérték. A szakemberek védőfelszerelésben átvizsgálták az addigra kiürített élményteret, és a mobillabor is méréseket végzett a helyszínen, tette hozzá. A szóvivő beszámolt arról, hogy a mentők 14 strandolót vizsgáltak meg, közülük 4 felnőttet és 2 gyereket vittek kórházba megfigyelésre. Szántó Imre László, a Somogy megyei Igal polgármestere az Igal Média Facebook oldalára feltöltött videóban azt mondta, egy technikai probléma miatt került nagy mennyiségű vegyszer az egyik medencébe, a vizet megtisztították, a helyszínt biztosították, majd a medencét a katasztrófa védelemmel, a mentőszolgálattal és a rendőrséggel együttműködve lezárták. A polgármester a fürdőben rögzített felvételen arról is tájékoztatott, hogy a medence valószínűleg hétfőig zárva lesz, de a gyógyfürdő működése zavartalan, folyamatosan fogad vendégeket. Több mint 27 milliárd forint uniós támogatást fordít a kormány a krónikus betegségmenedzsment programra, melyet 2027. június 30-ig meghosszabbít, közölte az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak, a leggyakoribb krónikus betegségek, a szív- és érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás és a cukorbetegség szervezett hosszú távú gondozásában. Tájékoztatása szerint az első évben 621 házi orvosi praxis 57.080 beteget vont be a programba, közülük 42.914 beteg esetében az előírt vizsgálatok legalább 75%-a teljesült. Ezek a számok azt mutatják, a programra szükség van, a házi orvosok és asszisztenseik pedig hatalmas munkát végeztek, húzta alá a miniszter. Javaslatcsomagot juttatott el Kókainé Lányi Marietta, közoktatásért felelős államtitkár az iskoláknak az alsó tagozat gyermekközpontú megújulása érdekében. A 14 pontos dokumentum egyebek mellett 35 perces tanórákat javasol, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium az MTI-vel. A közlemény szerint a Legyen élmény a tanulás című javaslatcsomag célja, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Az első pontban rugalmas napkezdést javasolnak, az iskola a tanítási idő kezdete előtt alakítson ki reggeli ráhanguló idősávot, beszélgetőkörrel, közös olvasással, mesehallgatással, csendes érkezéssel vagy mozgásos tevékenységgel. A konkrét teendők kapcsán azt írták, hogy az intézményvezetés egyeztesse az alsó tagozatos munkaközösséggel a reggeli rendet, szükség esetén módosítsa a házi rendet és az SMS-t, hogy elérje a célt. 900 fiatal vett részt a Magyar Cserkész Szövetség szervezésében Magyarországon megrendezett egyhetes közép-európai dzsemborén, közölte szombaton a szövetség az MTI-vel. A közlemény szerint a Nagykovácsi melletti Strilikpál Cserkész Parkban augusztus 1 és 8 között megtartott nemzetközi összejövetelen elsősorban a visegrádi országok, Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország cserkészei vettek részt, de idén Románia is csatlakozott az eseményhez. A Jambori kiemelkedő eseménye volt az augusztus 2-án bemutatott Szent Mise, melyet Székely János megyés püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke celebrált, írták. Az összejövetelen a résztvevők találkozhattak Cserényi Gyulával, a Hunor program kiképzett kutató űrhajósával, valamint Eckler Luca, kétszeres paralimpiai bajnok, hétszeres világ és háromszoros Európa bajnok, világcsúcs tartó magyar paraatlétával is. Végül az időjárásról. Ma a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék nem várható. A Dunától keletre az észak-keleti, nyugaton észak-nyugaton pedig a déli-délkeleti szelet kísérhetik többfelé élénk széllökések. Napközben 30-35 fokot mérhetünk. Hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, de a délután második felében észak-nyugaton erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és arrafelé elszórtan egy-egy zápor zivatar sem kizárt. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
4: Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.cssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
2: Reklámot hallottak.
5: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek. 14. Leó pápa a szeptember 25 és 28 között Franciaországban tesz 4 napos apostoli látogatást, melynek keretében Párizs, Saint-Denis, Lourdes és Metz városába látogat. Párizsban felkeresi az UNESCO székhelyét, amely az ENSZ nevelésért, tudományért és kultúráért felelős intézménye. A Szent Szék közé tette az út logóját és programját. Az apostoli út mottója Jézus kenyérszaporításának és eukarisztikus beszédének összefüggésére utal, hogy élete legyen a világnak. Ez a mottó meghívás arra, hogy felismerjük a legnagyobb ajándékot, melyet Krisztus a megváltó hozott nekünk. Felhívás ez egyúttal a reményre és a közösségre is, ami arra ösztönöz minket, hogy legyőzzük a megosztottságokat és megosszuk egymással a békét, a kiengesztelődést és a testvériséget, az új élet jeleit a világban. Ezek a szavak kifejezik azt a hozzáállást is, amellyel az egyház Franciaországban fogadja a Szent Atya látogatását, örömmel, nyitottsággal és azzal a mély vágyal, hogy tanúságot tegyen mindenkinek az Istentől származó életről, írja a magyarkurir.hu. A magyarok nagyasszonya Ferences rendtartomány Felföldi László pécsi megyés püspök hívására és engedélyével 3 fős fiókházat alapított Pécsen. Az egyházi törvénykönyv vonatkozó kánonjogi szakaszának megfelelően a főpásztor augusztus 1-jével a pécsi Szent Ferenc római katolikus plébánia plébániai mivoltát megszüntette és templomigazgatósággá minősítette át. A ferencesek, a Szent Ferenc templom, illetve a saját rendi intézményeik és sokrétű feladataik ellátása mellett az irgalmas rendi Szent Sebestyén templom lelkipásztori szolgálatára is megbízást kaptak a főpásztortól. A Hunyadi János utcában található pécsi ferences Domus Filialis fiókház közösségének tagjai Orosz András Lórend, Lovász László Rajmond és Bécser Péter Róbert. Pécsett néhány éve kezdődött újra a ferences jelenlét építése, miután megújult a városban működő ferences egyetemi szakkollégium, a Collegium Seraphicum. Az ugyancsak a rendtartomány fenntartásában működő Kozár Mislenyi Dorotea otthon, továbbá az Assisi Szent Ferenc betegápoló nővéreinek közössége és a ferences világi rend jelenléte egyaránt igényelte a ferences elsőrendi testvérek állandó jelenlétét. Előbb egy, majd két rendes telepedett le Pécsen próba jelleggel, hogy megtalálják azt a szolgálati formát, amely valóban illeszkedik a város életéhez és saját adottságaikhoz. Az idei rendi helyezések nyomán újabb testvér érkezik a pécsi közösségbe, így alapíthat a rend Pécsen önálló fiókházat. Augusztus 4-én kedden délután a Monori jelenlét program intézményeibe látogatott Tóth Kinga Dóra, szociális, család és idősügyi államtitkár, Sziklai István, szociálpolitikáért és társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár, Makai Zsuzsanna, családpolitikáért felelős helyettes államtitkár és Sörös Iván, főosztályvezető. Az intézmények munkatársai bemutatták az elmúlt 22 év során a Tabántelepen végzett munkájuk. Beszélgettek az itt élő családok helyzetéről, nehézségeiről és lehetőségeiről, a változásokról és a gyermekeket segítő, esélyteremtő programokról. A Szociális és Családügyi Minisztérium küldöttsége a társadalmi esélyteremtés területén tájékozódva megismerkedett a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat Monoron működő Tabán tanodájával, a biztos kezdett gyerekházzal és a jelenlét program részleteivel. A tanodában a héten az Alternatív Közgazdasági Gimnázium önkéntesei tartanak tábort, ahogy 11 éve minden nyáron, így a szakpolitikusok bepillanthattak és be is kapcsolódtak a gimnazisták és a helyi gyerekek közös programjába is. Az extrém hőségben az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat szociális naperőművei, melyek télen rászoruló családok fűtését támogatják, ezekben a napokban azonban egy Tiszafüred méretű város lakosságának elegendő energiát táplálnak be a hálózatba. Adta hírül a szervezet. Csúcs teljesítményen működnek a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat szociális naperőművei, a napsütéses órák magas száma és a fényerősség mostani intenzitása mellett 24 létesítmény 18 gigawattóra teljesítménynek megfelelő energiát táplál be a hálózatba. Ha egész évben ezzel a teljesítménnyel működnének, egy Tiszafüred vagy Bonyhád méretű város lakosságának éves fogyasztását ki tudnák szolgálni. A középfeszültségen a hálózatba betáplált energiát a megtermelés helyszínein található trafókörzetekben használják fel, ami azt jelenti, hogy jellemzően Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsodabói-Zemplén megyékben, valamint Somogyban és Zalában a térség településeinek lakosságát szolgálják ki vele. Nyissuk meg templomainkat a hőség idején, kéri Székely János szombathelyi megyés püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Újabb hőhullám érte el a Kárpát-medencét, ezért az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére. A nyári hőhullámok, különösen is a tetőző kánikula számos ember egészségét veszélyeztetik, főként az idősekét, a kisgyermekekét, a krónikus betegekét és a hajléktalanokét. Ezért arra hívjuk keresztény közösségeinket, hogy a mostani forró napokon, különösen is a nap legmelegebb óráiban nyissák meg templomaik ajtaját, hogy azok menedékhelyé válhassanak. Erre különösen alkalmasak a forgalmasabb területekhez közelebb eső, régebbi építésű templomépületek. Legyenek ezek olyan helyek, ahol bárki megpihenhet és felfrissülhet, ahol akár egy pohár ivóvíz, egy csendes pad, vagy néhány perc nyugalom várja a betérőket, ahol a keresztény szeretet tettekben mutatkozik meg. Amikor a forróság idején kitárjuk templomaink kapuját, ezzel egyszerre szolgáljuk embertársaink testi jólétét és lelki megerősödését, a keresztény szeretet és az egymás iránt érzett felelősség megvalósulását, fogalmaz Székely János. Legyen öröm az iskola kezdés, elindította iskola kezdési kampányát a Katolikus Karitász, amely szeptember 15-éig tart. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanév kezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban, mondta az Agyva Richard, a Karitász országos igazgatója. A 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni az akciót, online adományozni a Katolikus Karitász honlapján lehet, valamint a segélyszervezet központi bankszámla számán is várják a támogatásokat. Újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást szeptember 12-én. A mindenki születésnapja társadalmi összefogás fő célja az élet megünneplése a várva várt és a váratlanul érkező gyermekek esetében is. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében. A mindenki születésnapja séta szeptember 12-én 10 órakor indul a Széchenyi térről, áthalad a Lánchídon, majd a Tabánba érkezik, ahol színpadi beszédek, művészek produkciói, torta és számos izgalmas családi program is várja majd az érkezőket. A sétával és vidám családi nappal egybekötött esemény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében. Vérasztás lesz Magyarországon, Budapesten a Szent István Bazilikában ima és engesztelő vérasztás hazánkért, a magyarság lelki megújulásáért augusztus 14-én péntek este 8 órától szombat reggel 5-ig. Évfélkor szentmisével köszöntjük a mennybe fölvett boldogságos anyát. Ezúttal tájékoztatnak, hogy immár 30 éve minden csütörtök este 8 órától péntek reggel 5 óráig a Szent István Bazilika kápolnáján kitett oltári szentség előtt engesztelnek hazánkért, a magyarságért 21 órától szentmise a két legszentebb szív ajándékára. Mindenkit szeretettel várnak, mindazok, akik személyesen nem tudnak megjelenni, a Facebook csütörtöki engesztelők oldalán is bekapcsolódhatnak a vérasztásba. Dicsőítő szentségimádásra várják a híveket a Szent Domonkosi Római Katolikus Templomban augusztus 9-én 18 órától, a zenei szolgálatot a Miskolc Mindszenti Karizma zenekar végzi. A hívek külön imádkoznak a békéért és a testi-lelki gyógyulásokért és a hivatásokért a szentségimádásban. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja a hivatást tisztázó lelki gyakorlatra azokat a 14 évesnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlat idei mottója neveden szólítottalak. A lelki gyakorlat fő célja az Istennel való kapcsolat mélyítése, a közös és az egyéni ima gyakorlása, a szentírás olvasása és értelmezése. A lelki gyakorlat helye az EGRI érseki papnevelő intézet, Foglár György utca 6. A program augusztus 12-én szerdán 18 órától kezdődik, és 15-én szombaton az ebéddel ér véget. Kérik, hogy a résztvevők hozzanak magukkal szentírást, jegyzetfüzetet és tollat. A lelki gyakorlat minden jelentkező számára ingyenes. Jelentkezni a spirituálisnál lehet a Lóci Tamás CZ-vel 76@gmail.com címen. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói. Női szívvel, színültig mottóval lelki gyakorlatra várják a 18 és 35 év közötti hölgyeket a Don Bosco nővérek Sárospatakon augusztus 11 és 15 között. A program során szentségimádás, szentmise, egyéni és közösségi elmélkedések, valamint közösségi kirándulás is várja a lányokat. Az idei lelki gyakorlat központi témája a kánai mennyegző és a szűzanya alakja lesz. Az eseményről és a jelentkezésről további részleteket találnak a domboszkonővérek.hu oldalon. Mio Barada, horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25 és 27 között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba egriérsek. Jelentkezni a Szentlélek 2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestyéjében lehet. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A mai nap evangéliuma magyar nyelven következik.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor a kenyérszaporítás után a tömeg befejezte az étkezést, Jézus mindjárt a csónakba parancsolta tanítványait, hogy amíg ő elbocsátja a tömeget, menjenek át előtte a túlsó partra. Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, s ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a vízszínén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértet, és sémületükben felkiáltottak, de Jézus azonnal megszólította őket: bátorság, én vagyok, ne féljetek. Erre Péter odaszólt neki: Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vizen. Ő azt mondta: jöjj. Péter kiszállt a csónakból, elindult a vizen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Felkiáltott: ments meg, Uram! Jézus nyomban kinyújtotta a kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá: te kicsiny hitű, miért kételkedtél? Mikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csónakban lévők pedig leborultak előtte, és így szóltak: te valóban az Isten fia vagy. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Mikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. Amilyen vészjósló a vihar előtti csend, olyan titokzatos a vihar utáni. Olyan könnyű, szinte súlytalan, hogy alig lehet észrevenni benne Isten jelenlétét. Nem is nagyon sikerülhet másnak, mint aki maga is átélte azt az egzisztenciális fenyegetettséget, amikor már-már összecsaptak feje fölött a hullámok. Mindennek a végén, a hirtelen beálló csendben még őt is megkísértheti a gondolat, hogy hát ha csak érzékcsalódás volt az egész, s feledve vagy inkább szégyelve, előbbi kiszolgáltatottságát elmulasztja, hogy figyeljen Istenre, akihez a viharban önkéntelenül is kiáltott, s aki most a csöndbe öltözve válaszol. Isten nem az erődemonstrációk és félelmetes jelenések istene. Ő nem félelmet akar kelteni bennünk, így csikarva ki hódolatunkat, hanem az enyhe szellő suttogásában van jelen, hogy intimitásba vonjon. Pedig ura ő a természet vad erőinek is, az ő követei a szelek, és szolgái az égető tüzek, de annyira hatalmas, hogy az elemek tombolása sem tudja méltóan kifejezni az ő végtelen hatalmát. Ezért inkább azt választja jelenléte hordozására, amit a természetben a legkevésbé sem félelmetesnek alkotott. Az ember tud vihart kelteni, lecsillapítani azonban nem tudja. Ki tudja engedni a palackból a szellemet, de visszazárni nem tudja. Fel tudja korbácsolni az indulatokat és szenvedélyeket, de azután elveszti uralmát fölöttük. Ahol a vihar elül, a kedélyek megnyugszanak, a béke helyreáll, mindenütt az Isten van jelen. Ilyenkor kellene hódolva leborulni előtte, aki uralkodik a természet erői fölött. S aki képes őt felismerni az enyhe szellő suttogásában, az nem veszíti el bizalmát benne, a szélzúgás és a vihar tombolása közepette sem. Már nem úgy fogja őt keresni, mint haragvó és erejét próbálgató istenséget, hanem mint a viharon túlról üzenő emberfiát, aki azt mondja: bátorság, én vagyok, ne féljetek. És nem fél kilépni a háborgó tengerre, mert ha Jézus hívja, akkor az ellenszél nem tartóztathatja föl, s a hullámok nem boríthatják el. Eljut az Úrhoz, és vele együtt száll be újra a bárkába. S lám, megszűnik a tenger háborgása, a szél eláll, s a bárka nyugodtan folytatja útját a biztos kikötő felé.
1: Most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Len čo Ježiš nasítil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Loďka bola už mnoho stádí od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dúl proti ním. Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k ním Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli, má toha, a od strachu vykríkli. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril, vzchopte sa, to som ja, nebojte sa. Peter mu povedal, Pane, ak si ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode. On povedal, poď. Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, nakláňal sa. Začal sa topiť a vykríkol, Pane, zachráň ma. Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu, maloverný, prečo si pochyboval? A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loďke, kláňali sa mu a vraveli, naozaj si Boží syn. Preplavili sa na druhý breh a došli do kraja Genezaret. Len čo ho obyvatelia toho kraja spoznali, vyslali poslov do celého okolia. I prinášali k nemu všetkých chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obrudy jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai nap evangéliumát roma nyelven hallgathatják meg a következő percekben.
5: Palakadi andei jek pendas peskesítjár denge, te besen téle, andei bárka, haj te tráden perdál pej káver dolma, voj zsiatuncsik hére bisavel le manusen. Pala szok hére bisadas le manusen, opre gélopo pláj, ke korkó roter udil pesz. Zsi pekadi ándre tunyári koszájlasz, haj voj kothe szaszlo golo korkóro. E bárka abba dosta dúr hírlasz, kothe sut kernaszle, le pája majbut stádiumi katare dolma, ke mostarbal val purdelas. Rátikan a le stárto stránzsi le naszpengotán, lasz le o Jézusi, haj pelez bárka gindi a zsalaszk haring lende. Kan a le szityárde számaline lesz, kepe o pályi pírel, daráj le. Biú zsoj pennasz, káj katare dar vátyinasz. O Jézus ba dumadasz lenge. Tromárentumen, Mesomlo nadaran, pekadio Petro kadi pendas. Rája, te tusan, atunci poroncin mangete zsaptu te popái. Aftar pendas. O Petro, ábrius tjárdas andaje bárka, haj popái zsánlas karing lesz. Ba kathare bári balvál, darájlo, haj laszpete singyolando pái, haj kadicipi szájlo, rája muntomman. O Jézus ábriun zsárdas, peskovast, haj hutildas lesz. Tu bipatyako pendas leszke. Szosztárcsi patyájlan. Kan ándre beslasz ande bárka, e balval ande jek ási. Kodol, kon ande bárka szaszle, sa csangadine angla leszte, haj ándre pindzsárde, vicsácsi le dév leszko sávoszon. Perdal géle peopái, kájo genezáret reszle, o dolma. Le kotharutne manus, opre pindzsárde lesz, haj pej intrego púvingerdi ne lesz kiszírma. Kade kod he ingren aszle naszválen, haj pej kodi mangnasz lesz, ke bárem leszke gádengo kolcot te sajun zsáren levasztenca. Konun zsárdasz lesz, visszasz tilo.
1: A nap evangéliuma következik német nyelven.
6: Gleich darauf fordert die Jünger auf, ins Boot zu steigen und an das andere Ufer vorauszufahren. Inzwischen wollte er die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sie weggeschickt hatte, stieg er auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Spät am Abend war er immer noch allein auf dem Berg. Das Boot aber war schon viele Stadien vom Land entfernt und er wurde von den Wellen hin und her geworfen, denn sie hatten Gegenwind. In der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen, er ging auf dem See. Als ihn die Jünger über den See kommen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst, und sie schrien vor Angst. Doch Jesus begann mit ihnen zu reden und sagte, »Hab Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht.« Darauf erwiderte ihm Petrus, »Herr, Wenn du es bist, so befiehl es, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Jesus sagte, komm. Da stieg Petrus aus dem Boot und ging über das Wasser auf Jesus zu. Als er aber sah, wie heftig der Wind war, bekam er Angst und begann unterzugehen. Er schrie, Herr, rette mich! Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm, Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die Jünger im Boot aber fielen vor Jesus nieder und sagten, Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn, Wort des lebendigen Gottes.
7: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos, karmelita szerzetes teológiai professzor Benső Végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.

reménységre hívottak. Ó, reménység Istene, hadd éljen bennem a remény a Szentlélek ereje által. Mindenkinek kegyelmi adományuk szerint vonakodás nélkül annak az élő hitnek útján kell járnia, amely felszítja a reményt és a szeretet által munkálkodik. Ez jelenti a teologális erényekre épült keresztény élet dinamizmusát. Az eleven hitből fakad a remény. A hit nem csupán arról biztosítja az embert, hogy Isten létezik, hanem arról is, hogy Isten maga a jóság, szépség, bölcsesség, gondviselés, szeretet, aki az embernek legfőbb javául és örök boldogságául adja magát. Az ember szívében ekkor fellobban a vágy, bírni akarja ezt az ennyire nagy és jó Istent. Lehetséges ez? Igen, mivel maga Isten akarja, hogy ő legyen az ember legfőbb célja és java. Az embernek, mint egyszerű teremtménynek is Isten a célja, de csak természetes szinten, tiszteletben tartva a teremtésbe beírt törvényeket. Eljuthatna Istennek egy bizonyos természetes élvezéséhez, azonban soha nem vágyódhatna arra, hogy Istent önmagában bírja. Ehhez be kell lépnie Isten bensőséges életáramába, részt kell vennie háromságos életében. Csak a reménynek ingyenesen a Szentlélek erejével belénk öltött erénye ad neki erre jogot. A remény megfelel Isten nagylelkű és pontos hívásának. Hivatásotok egy reményre szól, mondja Szent Pál. Az ember reméli, hogy már itt a földön, a kegyelem és a teologális erények révén valamiképp megkezdi Isten bírását, a mennyei boldogságban pedig teljesen és örökre bírni fogja őt. Minden keresztény meghívást kapott erre a teologális reményre, aminek tárgya maga Isten. Ez az erény teszi képessé arra, hogy el is érje ezt a fönséges célt. Isten csodálatos leereszkedésében önmagáért teremtette az embert, gyermekévé tette, és részesítette isteni természetében, mégpedig pontosan azért, hogy ő legyen reményének tárgya, élete végcélja és örök boldogsága. Az igazi keresztény ezért várja a remény boldog beteljesülését, a nagy Istennek és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét, aki önmagát adta értünk, hogy minden gonoszságtól megváltson. Megváltásunk még reménybeli, mondja Szent Pál. Az a remény viszont, amit már teljesedni látunk, többé nem remény. Ha tehát remélünk, amit nem látunk, várjuk álhatatosan. Az üdvösség az örök boldogság, Isten örök bírása azért tárgya a reménynek, mivel még nincs a kezünkben. Amint nem lehet a hit tárgya az, amit látunk, épp úgy nem lehet a remény tárgya, aminek már birtokában vagyunk. A remény, még a pusztán emberi remény is, annál erősebb, minél kevesebbet birtoklunk, és minél inkább meg vagyunk elégedve annyival, amennyit bírunk. Ahol megkezdődik a birtoklás, mondja keresztes Szent János, ott eltűnik a remény. A földi javakkal, kényelemmel és a föld által felkínált élvezetekkel eltelt ember zárt a földön túli remények előtt. Aki valamilyen erkölcsi vagy lelki szempontból gazdagnak érzi magát, meg van magával elégedve, az szöges ellentétben van a reménnyel. Olyan, mint az evangéliumi farizeus, nincs semmi kérni valója Istentől, ugyanis fel van fuvalkodva és elégedett a maga igazával. Csak aki igazán szegény, aki elismeri lelki ínségét, törékenységét és erkölcsi gyöngeségét, csak ez az ember tud teljesen megnyílni a reménynek, és várja Istentől üdvösségét.
A lelki szegénység és az alázat alkotja azt a termékeny talajt, amelyben a teologális remény értékes magja kifejlődhet. A Szentírásban gyakran felhangzik Jahve szegényeinek remény kiáltása. Én nyomorult és szegény vagyok. Istenem, siess hozzám, te vagy segítőm és szabadítom. Rajtad kívül kim lenne a mennyben? De ha nálad vagyok, nem kívánok semmit sem a földön. Testem és szívem elenyészik, de sziklám és osztályrészem örökre az Isten. Reménykedni saját erőnkben, képességeinkben, az emberekben, gazdagságban, földi erőforrásokban annyira hamis, hogy egyszerűen nincs értelme. Egyedül Isten, aki felgyújtotta az emberben a végtelen boldogság iránti vágyat, ő ad választ szívének legmélyebb vágyaira, hiszen ezt a szívet soha nem elégíthetik ki földi javak.

Krisztus a mi reményünk. Egyedül benned bízom, reményünk Jézus Krisztus. Abban az időben remény hiány és Isten nélkül éltetek a világban, írta Szent Pál az efezusiaknak, utalva arra az időre, amikor még pogányok voltak. Milyen szomorú remény hiány élni. Az ember egyetlen megingathatatlan reménye Isten, az igaz Isten, aki az emberiség kezdetétől, mint az ígéret Istene jelent meg, mint népe megszabadítója. Az embert bűnbevívő csábító kígyónak megmondja, hogy az asszony ivadékától vereséget fog szenvedni. Ez az első messiási ígéret. Ábrahámnak megújítja az ígéretet. Nagy néppé teszlek, megáldalak, szer fölött megsokasítalak, néppé teszlek, szövetséget hozok létre köztem és közted. Ez örök szövetség lesz, s én a te s utánad utódaid Istene leszek. Amikor emberi szempontból minden remény hiába valónak tűnik, Izsák nem várt születése megnyitja a megígért utódok sorát. Izrael népét Isten saját népének választja ki, megvédi a bálványimádástól, megmenti a háborúktól, a csapásoktól, és a századokon átvezetve teljesíti benne ígéretét. Megszületik majd belőle a megváltó. Izrael egész történetét az ígéret beteljesedésére vonatkozó remény jellemzi, és az egész történet ezt a reményt szolgálja. A megváltó Krisztus által alapított egyház, az új Izrael, Isten új népe lett az ígéret örököse. Ebben az értelemben írja Szent Pál. Tartsunk ki rendíthetetlenül reménységünk megvallásában, mert hűséges az, aki az ígéretet tette. A remény alapján Isten ígérete, az ő hűsége, segítő mindenhatósága, amit az emberek rendelkezésére bocsátott, hogy elvezesse őket az üdvösségre. Isten új népe azonban sokkal szerencsésebb, mint az ősi Izrael, mivel Krisztusban már megkapta Isten hűségének legnagyobb bizonyságát. Izrael reménye csak tapogatózva haladt előre, hiszen az ígéret még annyira burkolt volt, ezzel szemben a keresztény ember már jól meghatározott, egyenesen Krisztusra, reménységünkre mutat. Krisztus megváltott minket, amikor átokká lett értünk. Így szállt az Ábrahámnak szóló áldás Krisztus Jézus által a pogányokra, hogy a hitben elnyerjük a lélek ígéretét. Az Ábrahámnak megígért Isten áldása Krisztus Jézusban ért el hozzánk, aki kereszt halálával megváltott minket. Krisztusban teljesedik be az ígéret, benne kaptuk meg a megváltásunk zálogát és eszközét, a bűnök bocsánatát, ezeket ugyanis ő magára vette, és felvitte a keresztfájára. Ő benne kaptuk meg a kegyelmet, ami megigazultá, testvérekké és ugyanannak az atyának gyermekeivé tesz, és így örökössé, Istennek örököseivé és Krisztusnak társörököseivé. Krisztus közvetítésével valósul meg bennünk az új ígéret, a Szent Lélek elküldése. Mivel Isten fiai vagytok, fia lelkét árasztott a szívünkbe, és Isten, aki őt így szólítja, Abba, Atya. A keresztény remény nem személyes érdemekre, jótettekre, jó szándékra épül. Ezek túlságosan ingatagok, és semmiképp sincsenek arányban Istennel, hanem magára, Istenre, Krisztusra, az egyetlen közvetítőre és üdvözítőre. Világos, hogy a remény nem válhat vakmerőséggé. A reményt mindig személyes erőfeszítésnek és elkötelezettségnek kell kísérnie. Ugyanakkor a kereszténynek meggyőződéssel kell vallania, hogy jó akarata és jó cselekedetei
soha nem lesznek elégségesek. Egyedül Isten szentelheti meg, egyedül Isten emelheti fel magához, és adhatja oda magát neki. A reménynek csak maga a remény a tárgya, Isten lehet alapja, támasza és emelője. Ezért írja Lizsiói Szent Teréz. Az életszentség nem ebben vagy abban a gyakorlatban rejlik, hanem a szívnek abban a készségében, amely Isten karjai között alázatossá és kicsivé tesz, tudatosítja bennünk gyöngeségünket, és merészségig bizakodóvá tesz az Atya jóságában. És minthogy Isten Krisztusban választott ki és áldott meg minket, Krisztusban találjuk meg reményünk közvetlen alapját. Ő az utunk, közvetítőnk az Atyánál, ő az élő kenyér, zarándoklásunk idején úti eledelünk.

A dicsőség reménye. Uram, Te vagy az én osztályrészem, azért remélek benned. A dicsőség, Atya, gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg benneteket. Milyen gazdag az a fönséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán. Egyedül Isten értheti meg a keresztényjel reményre szóló hivatásának nagyságát. Az örökség, amit a szenteknek szán, nem más, mint Isten boldogító bírása az örök életben, közösségben az egész diadalmas egyházzal. A keresztény olyan ember, aki egy földön túli cél felé halad. Itt a földön nincs biztos lakhelye. Szíve nem tapad a földi javakhoz, hanem túllép mindezeken, mivel lelkünk biztos és szilárd horgonya ez, amely a függöny mögé ér, ahová elsőnek lépett be értünk Jézus. Elsőnek lépett be, hogy dicsőségében nekünk helyet készítsen. Amikor a remény mélyen behatol a keresztény életébe, összefogja minden vágyát és Isten felé irányítja. Akkor többé már nincs hely olyan apró kis földi remények számára, mint megbecsülés, elismerés, könnyű és kényelmes élet, az első helyek mohó keresése. A keresztény nem veti meg a földi valóságokat, hanem szabad szívvel él velük, és használja fel őket. Ragaszkodás helyett ugródeszkaként használja fel őket, hogy minél közelebb jusson Istenhez. Az élet így lassanként olyan utazássá válik, amely itt lent nem ismer végleges megállót. Megtelik várakozással, vágyjal telt vigíliává válik. Nincs többé vesztenivaló idő, nem lehet többé lusta vagy hanyag az, aki Istenhez akar eljutni. Minden napnak egy lépést kell jelentenie előre az örökké valóság felé. Ezért tölt el bizalom minket, és nem feledkezünk el arról, hogy vándorként éljünk távol az Úrtól. Ám bizalom tölt el bennünket, így jobban szeretnénk megválni a testtől, és hazaérkezni az Úrhoz. Ez az Istent türelmetlenül elérni akaró keresztény reményének kiáltása, kiáltás, ami nem merül ki jámbor sóhajokban, hanem szorgos tettekkel sietteti a célba jutást. Ezért is igyekszünk kedvében járni, akár közel vagyunk hozzá, akár távol járunk tőle. A világban élő keresztények tanúságtételéről szólva a zsinat ezt tanítja. Akkor igazán az ígéret fiai ők, ha erős hittel és reménnyel felhasználják a jelen pillanatot, és türelmesen várják az eljövendő dicsőséget. Ezt a reményt pedig ne zárják magukba, hanem fejezzék ki a világi élet struktúráin keresztül is, állandó megtéréssel, és viaskodva ennek a sötét világnak a kormányzói, a gonosz szellemek ellen. A keresztény magatartásnak arról kell tanúskodnia, hogy reménye nem zárul be a földi élet szűk határai közé, hogy nem elégszik meg sem maga, sem mások számára a kenyérrel, a házzal, a munkával, a foglalkozással, vagy akár a legjobban berendezett társadalommal sem, hanem reménye mindezen túlhalad, Istenre mutat, túl a föld minden gazdagságán, legyetek mindig készen arra, hogy megfeleljetek mindenkinek, aki csak kérdezi, hogy mi az alapja a reményeteknek, írta Péter az első keresztényeknek. Az első válasz mindig a tett. Aki kapzsi módon halmozza a földi javakat, és önző módon élvezi, hogyan bizonyíthatná, hogy reménye mindenek előtt az örök életre irányul?
ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk, mondja joggal Szent Pál. A feltámadt és megdicsőült Krisztusba vetett remény azonban eléri az eget. Pontosan ez a remény önt a keresztényben akkora bátorságot, hogy nyugodtan szembenéz nem csak a mindennapi élet nehézségeivel, hanem amikor szükséges, az üldözéssel, sőt a vértanúsággal is. Akkor következik el az a pillanat, hogy a gyakorlatban megvalósítja Szent Péter buzdítását, vagyis ne takargassa reményét, hanem nyíltan adja meg okát bárkinek, aki erről megkérdezi. A fenyegetések, a veszélyek, a viszontagságok nem tudják megfélemlíteni azt, aki minden reményét Istenbe helyezte, tudja ugyanis, hogy Isten a maga saját erejével őt is erőssé teszi, és azt is, hogy ennek az életnek a szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk.

Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Carmelita Szerzetes teológia professzor Benső végtelen című szertartási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.

0: A nap imája.
1: A keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta nővér imája. Add, Uram, hogy vakon járjak utadon. Mit rendeltél felőlem, nem kutatom. Hisz atyám vagy, aki gyermeket sötét éjjel át is hazavezeted. Amen.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 8 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Az Egyesült Államokban biztosított születési jogon járó állampolgárság megszerzésének korlátozásáról, valamint az úgynevezett születési turizmus megszüntetéséről írt alá rendeleteket Donald Trump amerikai elnök. Az elnök egyik rendelete kiterjesztette azon külföldi állampolgárok körét, akik nem jogosultak arra, hogy Egyesült Államok területén megszületett gyermekük amerikai állampolgárságot kapjon. A másik jogszabály megtiltotta az úgynevezett születési turizmust, ami következményeket tartalmaz azokra, akik az Egyesült Államok területére abból a célból utaztatnak be külföldieket, hogy az amerikai alkotmány 14. kiegészítésében szereplő, a születési jogon megszerezhető állampolgárságot kihasználva születendő gyermekük számára biztosítsák azt. A rendelet azt is kimondja, hogy az amerikai hatóságok megtagadhatják a beutazásra jogosító vízumot attól, akinek esetében felmerül, hogy utazás a születési turizmus körébe esik. Az amerikai bevándorlási hatóságok ilyen gyanú esetén a belépést is megtagadhatják az érintettektől. Kővel megrakott uszályokat sűjesztettek a Duna medrébe Romániában, hogy több vizet tereljenek a cernavodai atomerőmű felé. A rendkívüli beavatkozásra a folyó alacsony vízállása miatt volt szükség, hogy üzemben tudják tartani az erőmű még működő kettes blokját, írja a hvg.hu. A műveletet Cernavodától mintegy 60 kilométerre a Duna egyik elágazásánál végezték. Szombat hajnalig két uszályt árasztottak el, délután további kettőt sűjesztettek a folyóba. Az uszályokkal egy mesterséges víz alatti akadályt alakítottak ki a Balaág medrében. Ezzel csökkentették az erre távozó víz mennyiségét, és több vizet tereltek az öreg Duna felé, amely a cernavodai atomerőmű vízellátását biztosítja. 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, írta Magyar Péter a Facebook oldalán. Az erősödő forintnak is köszönhetően alig 1,2%-kal nőttek tavaly júliushoz képest az árak, hangsúlyozta a kormányfő hozzátéve, hogy hosszú idő után először csökkent az élelmiszerek ára. Szeptember közepétől 5%-ra csökken a tűzifa áfája. A kormány döntése érinti a többi fa alapú tüzelőanyagot, a pellet, a briket és a faszén áfája is csökken, mondta a miniszterelnök. Magyar Péter megerősítette, hogy hamarosan döntenek a szociális tűzifa keret emeléséről is. Elkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, lehetővé válik új szélerőmű parkok létesítése, jelentette be a pénzügyminiszter a kétnapos kormányülés után. Kármán András szerint ettől tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci árú energia. A kormány pénteken jelentette be, hogy 5,5 milliárd forintot biztosít a likviditási gondokkal küzdő debreceni, sármelléki és pécsi-pogányi repülőtérnek, mivel azok fontos turisztikai és területfejlesztési szerepet töltenének be. Varga Balázs közösségi oldalán úgy fogalmazott, a kormány azt is világossá tette, hogy vizsgálja a jövő évi járatfejlesztések lehetőségét, és átfogó átvilágítást tervez annak érdekében, hogy hosszú távon fenntartható működési modell alakuljon ki. Szeptember 1-től több honvédségi alakulat visszakapja a korábbi nevét és hadrendi számát, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető közölte, hogy már aláírta az ehhez szükséges alapító okirat módosításokat. Másodfokúra mérsékelte szombattól a hőségriasztást a tiszti orvos, miután a pénteki hidegfront nyomán enyhült a hőség. A másodfok jövő kedden éjfélig marad érvényben. Közben megdőltek a napi melegrekordok, és Szolnokon a szél is csúcsot döntött, közölte a Hungaromet. Az előzetes adatok szerint az új országos napi melegrekord 41,8 Celsius fok, amelyet Kiskunfélegyházán mértek. Az új napi és egyben új abszolút fővárosi melegrekord 41,6 Celsius fok lett. Ezt Újpesten mérték. Egy zivatar nyomán Szolnokon óránkénti 113 kilométeres széllökést regisztráltak. Híreink végén az időjárásról. Jobbára felhőtlen száraz idő várható. Változó irányú mérsékelt szél lesz jellemző. Csupán északkeleten fújhat eleinte élénken az északkeleti szél. A csúcsérték 29 és 35 fok között valószínű.
0: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
2: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
6: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
7: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
6: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak.

0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazinműsor.
2: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Gasztronómiai műsorunk mai adásában szeretettel köszöntöm Pásztor István szikvíz készítőt. Hány évvel ezelőtt is kezdett el ön foglalkozni a szikvíz és a szódavíz készítésével?
3: 1993. májusában kezdtem.
2: És miért? Mi volt a kiváltó ok?
3: Az akkori munkahelyem megszűnt, egy évig voltam munkanélkülin, és úgy döntöttem, hogy váltani kell, és akkor kezdtem el a szikvíz készítéssel.
2: És miért pont a szikvíz készítés?
3: Szódavizet nagyon szerettem. 5 üvegem volt, a hagyományos üveg, amit a közeli kisboltba rendszeresen cseréltük család részére, és eladó volt az Áfésztől az ikvízüzem, és próbálkoztam.
2: Itt? Sárospatakon?
3: Sárospatakon, igen, igen, vásároltam meg. Majd később éveken a gépeket korszerűsítettem, azok már megsincsenek, azok a gépek, töltőpultokat, göngyöleget átcseréltem, mert akkor még hagyományos üvegekkel történt a töltés a régi üvegekben. Mindenki ismeri, gondolom, a régi üvegeket. Ma már műanyag palackokba palackozunk, 2 literes palackokba. Talán ennyit tudnák róla elmondani, hogy miért, a váltás miért is történt.
2: Kezdetekben ott kezdett el dolgozni azon a helyen, amit az Áfésztől megvásárolt, de most jelenleg itt beszélgetünk már egy családi házban, amelynek a alaksorában működik egy kis üzem.
3: Igen, akkor még ott dolgoztam, de a magas bérleti viszonyok miatt a rezsiköltségeket ki kellett termelnem, plusz még maradjon is valami, így azt gondoltam, hogy hazahozzuk ide a lakásba, itt hatóságengedélyeket, szakhatóságengedélyeket megkértük, működésengedélyt megkértük, és ide teleütöttük, így a bérlet az itt maradt.
2: És könnyű volt az áttelepülés?
3: Sok gondol nehézségekkel járt, többek között át kellett alakítani az alaksort, ami plusz költségeket jelentett, parkolót építeni, parkot elkészíteni. Sok-sok minden olyan dolog volt, ami sok munkába járt, költségekkel, anyagi költségekkel, nem egyszerű volt.
2: De ide már modernebb gépeket hoztak és szállítottak és építettek be, mint mondjuk abban az üzemben, ahol elkezdtem ezt a szakmát?
3: Még ide a régi hagyományos gépeket hoztam, majd itt lett lecserélve, 2000-ben, azt hiszem, jól emlékszem, igen, 2000-ben lecserélve, új modern gépeket vásároltunk, ami a előírásoknak megfelel, a mai kornak megfelelnek, azok lettek telepítve, engedélyeztetve.
2: Avassuk be akkor egy kicsit a kulisszatitkokba a hallgatókat, hogyan is készül a szódavíz vagy szikvíz. Hát én most mindkét fogalmat használom. Mi a kettő között a különbség, vagy nincs is különbség? Csak ez a két fogalom létezik a szódára?
3: Hát mind a két név ismerős a lakosság számára, szódavíz is, a szikvíz is. Hogy miből is készül? Minden kollega, minden szódás kollega, nem is a saját, a helybéli vízeket használja alapanyagként, amit majd szűrünk, tisztítunk, és a klort is kivonjuk belőle. Semmiféle tartósítószer nincs benne, nem teszünk bele. Talán ettől a dologtól is egy egészséges italt állítunk elő a lakosság számára.
2: Milyen összetevői vannak a szódavíznek?
3: Amint említettem, a helyi víz, ami nagyon jó minőségű víz.
2: Tisztított, és szűrt víz ez, vagy a csapi víz?
3: A csapi víz, tisztítjuk, szűrjük, majd a klort vonjuk ki belőle, és ehhez adunk literenként 7 gram per liter széndioxid jár hozzá, és ekkor készül az igazi szódavíz, amiből igen jó szörpöket, fröccsöket lehet készíteni majd, de így a szódavíz így is nagyon egészséges ital.
2: Hogyan történnek a munkalépései, a munkafázisai? Megérkezik ide, vegyünk akkor egy konkrét példát, az üres szódásüveg, mi az első lépés?
3: Amikor 93-ban elkezdtem, azt gondoltam, hogy ez egy nagyon egyszerű folyamat, mert mint említettem, a szódavizet már akkor is nagyon szerettem. Azt gondoltam, hogy beteszem a gépbe, megtöltődik, és ezzel kész. Nem így történik, nagyon-nagyon sok folyamaton megy keresztül, mire a fogyasztó asztalára tudom tenni a szódavizet, vagy szikvizet, nevezhetjük így is úgy is. A folyamata a boltból, az üzletekből hazakerül a göngyöleg, amit gépi mosáson megy át, tisztítjuk az üveget kívül belül.
2: Mivel? Mosogatószerrel?
3: Az előírásnak megfelelő vegyszereket használhatunk, ezeket tesszük a gépbe, minden egyes darabot átmosunk, innen megy majd a töltőbe, töltőből pedig a készáruraktárba, és innen történik a kiszállítás. A göngyölegeinknek a karbantartása és a mi feladatunk, azt a szódás készíti, javítja, nem csöpöghet, felkarcolódik, ez mind benne van abba az árba, amikor a boltba kitesszük a szódát, hogy ennyibe kerül. Abba az árba benne van a göngyöleg javítása is, és még azt szeretném hozzátenni, hogy egy nagyon környezetkímélő göngyölegbe tesszük csomagolásba. Több utas, a szaknyelv így nevezett több utas, tehát többször visszakerül az üveg, megtöltjük, mint más-más üritőt alak, ugye el kell dobni a göngyöleget, a miénk egy természetbarát, környezetkímélő csomagolásba van töltve.
2: Minden esetben, vagy nem minden esetben kell szétszedni az önökhöz beérkezett, vagy visszaérkezett szódás üvegeket?
3: Külső mosás minden alkalommal minden egyes darabon végzünk. Az üveget akkor szedjük szét, ha a fejen lévő blomba megsérült, vagy kiszerelik belőle, idegenek hozzányunk, akkor szétszereljük, és belső mosás is kap, mert akkor a számunkra azt jelenti, hogy itt hozzányúltak, ebbe valami idegen anyag kerülhetett, akkor szétszedjük az üveget. Ezek a flakonoknak is van szaknyelven, azt kell rá mondjam, hogy mint a kocsidnak a műszaki vizsga, ezeknek is 2 év után le kell cserélni őket. Ott elveszíti a tartalmát, ez a PRB palack, és ez is a szódás feladata, hogy ezt figyeli, kicseréli, újakat tesz forgalomba.
2: Tehát akkor 2 évnél idősebb vagy régebbi palackkal nem is találkozhatunk, elvileg?
3: Elvileg nem, benne van az aljában lévő bélyeg, bele van bélyegezve, hogy meddig szabad használni. Az lejárt, ki kell cserélni.
2: A beszélgetésre készülve felhívta a figyelmemet 2 fajta szódásüvegre is. Ezek között mi a különbség, és hányfajta szódásüveg létezik?
3: Töltünk másfelesbe, 2 literesbe, a 2 literesbe is van 2 féle üvegünk, az egyik típust jobban szereti, a vevőim, a lakosság jobban szereti, a másikat nem annyira, nem tudom miért, pedig ugyanazt a minőséget töltjük mind a 2 flakonba, de azt valahogy nem kedvelik.
2: És miért? Rákérdezett már mondjuk a fogyasztóktól, hogy mi ennek az oka? Miért szeretik jobban, vagy kedvelik jobban az egyik félét, mint a másikat?
3: Igen, azt mondják, hogy ők, ha a szódásüveget a kezükbe veszik, és akkor olyan nyomás legyen benne, hogy a pórát kiverje a kezükből. Na ezt tudja az egyik üvegem, a másikban ugye kisebb a felvezetőszár, nincs akkor a nyomás benne, és talán azt gondolják, hogy ez nem is olyan jó minőségű szóra, mint a másik, és talán ezt nevezik meg kifogásként.
2: Ha már nyomásról beszélünk, mi is vásárolunk szódát, és nem egyszer, nem kétszer jártam már úgy, hogy amikor hazaviszem a szódásüveget, és a legelső kinyomásnál a vizet kinyomom belőle, akkor hát bizony kellemesen meg tud szűrödni az ember ebben a vízben. Ez mivel magyarázható?
3: Bizony, ennek az üveget mi 6 bar nyomással töltsük, ami azt jelenti, hogy az első nyomásra úgy óvatosan kell vele bánni, mert akkor így jár minden kedves fogyasztónk, hogy porrat kivér a kezéből, de ezt előírás is, másrészt pedig, ha nem ezt tesszük, akkor meg levőjünk reklamálnak, hogy ez nem erős, ez gyenge.
2: Térjünk még vissza a kiszerelésekhez. Milyen kiszerelésben gyártanak önök szódákat, szódavizet?
3: 25 literes szódásbalon töltünk, saválóbalonokat töltünk, munkahelyekre szállítjuk azt, és 2 literes PRB palackba töltünk. Ezt a 2 fajtát, típust, ez a csomagolást használjuk mi, de talán többi kollégák is ilyen típusú palackokat töltenek, balonokat. Hogy a jó minőségű szódavíz készüljön, ehhez mindenképpen megfelelő hőmérsékletre kell lehűteni a tisztított szűrt vizet, megfelelő hőmérsékletre, 5 Celsius fokra hűtjük le, aztán a 6 bar nyomás, amit már említettem, így tudjuk vele elnyeletni a 7 gram per liter széndioxidot, ettől a megfelelő minőség a szódavízünk.
2: A bor és a sör esetében nem egyszer, nem kétszer hallhatjuk azt, hogy megismeri a gyártója a saját ízvilágát, tudja, hogy ez az én borom, vagy az én söröm, az én általam gyártott bor vagy sörről beszélünk. A szódavíz esetében tudunk ilyen különbséget tenni? Van különbség az egyes szikvíz készítők között? Ön megismeri mondjuk a sajátját?
3: Én gondolom, bár nem tettem még ilyen próbát, de te, ha egyszer erre sor kerülne, én gondolom, hogy meg, mert az, mint említettem, az alapanyag, a víz minősége határozza meg főként, és 93-tól ugye ezt csinálom, ezt az ízzel találkozok nap, mint nap. Gondolom, más területeken más ízű a víz, biztos vagyok benne, hogy megismerném.
2: Akkor ön nem is kóstolja meg más szikvízkészítők szódavizeit?
3: Dehogy nem voltam más kollégáknál. Vannak jó kapcsolataim a szórás kollégákkal, dehogy nem az övéket, és már csak a szakma kíváncsisága is rávisz, hogy meg

0: lakosságnak, a fogyasztóknak.
1: Megütötte a fülemet az a kijelentése még a riport elején, hogy egészséges a szódavíz. Valóban egészséges a szódavíz? Olyan sokféle fajta véleményt hallhatunk manapság, hogy tönkreteszi az ember gyomrát, és nem jó szénsavas dolgokat innunk, hanem inkább a rostos ivólevek azok, amelyek egészségesebbek. Hát mi itt az igazság?
0: Én bátran merem állítani, hogy a szódavíz egészséges ital, már az orvostudomány jobban tudja, mint én, sőt, 170 évvel ezelőtt találta fel Jegyikányos a szódavizet.
1: És akkor a szódavíz egyfajta hungarikumnak tekinthető?
0: 2004-től igen, hungarikumnak tekinthető, igen. Akkor kapta ezt a minősítést, hogy hungarikum. Mert Európában nem ismerték, mint szikvíz, se szódavíz, semmi, és 2004-ben lett hungarikum belőle. Én még azon nem hallottam, hogy valaki szódavíztől megbetegedett volna, de az ital alkoholtól már hallottam. Ezért gondolom, hogy egészséges egy jó étkezés után egy pohár hideg szódavíz.
1: Arról pedig ne is feledkezzünk meg, hogy mondjuk az emésztésben is pozitív hatásokat tud elérni.
0: Pontosan ilyen dolgokra gondoltam én is, mikor ezt mondtam. Pontosan.
1: Mi az ásványvizek és a szódavizek közötti legfontosabb különbség?
0: Talán úgy tudnám megfogalmazni, míg a szódavizet az utolsó cseppig nyomás alatt tartja a flakon, kit nyomom belőle, ugyanazt az íz kapom, mint az első pohárnál. Az ásványvizeknél talán az, hogy ugye egyszerűen úgysem bírom meginni a másfél litert, és a kupak többször lecsavarásánál erejét veszti, minőségét veszti. Még a szódavíz utolsó cseppig megtartja azt az ízt, az első kort megkóstoltuk.
1: A riportban azt is említette, hogy környezetbarát az, aki szódavizet fogyaszt. Mit értett ez alatt?
0: Ez alatt azt értem, hogy míg a szódavizet több utas palackba töltjük, többször visszakerül a szódavízüzembe, szikvízüzembe, mink addig környezetbarát.
1: A folyadékbevit erről is sokat hallhatunk, fontos, hogy megfelelő folyadék mennyiséget vigyünk be a szervezetünkbe. Ez a folyadék mennyiség akár lehet szódavíz is, vagy azért a csapi víz, az a jobb is, az a megfelelőbb?
0: Én azt gondolom, hogy lehet, és azt tudom mondani, hogy ismerem a vevő köreimet, akik télen is eljönnek, ugyanannyit szódavizet vásárolnak, mint nyáron, és aztán nyáron, amikor nagy hőségek vannak, akkor jön több, aki csak szalad, mert szomjas, és veszi a szódavizet.
1: Megemlítettük a vevőket, milyen manapság a kereslet a szódavíz iránt? Persze jelen esetben ön most a saját vállalkozásáról tud elsősorban konkrét képet nyújtani. Milyen az érdeklődés a szódavíz iránt? Szeretik az emberek? Közkedvelt?
0: Azt tudom mondani, hogy aki megszerette a szódavizet, családi hagyomány talán, vagy valamikor megkóstolta volna és megszerette, azt nem lehet elteríteni tőle, de hát jelentkeznek olyan vevőjeim is, akit még nem láttam, és vásárolnak göngyöleget, aztán rendszeresen cserélgetnek.
1: Kik körében népszerűbb a szódavíz?
0: Én azt gondolom, hogy a szódavíz fogyasztása a lakosság minden korosztályát érinti, és szívesen fogyasztják finom szörpökhöz, a fiatalok, az idősebbek egy kis fröccshöz, vagy éppen egy erős vacsor után tisztán a szódavizet.
1: És miért jó szódavizet fogyasztanunk? Milyen előnyei vannak annak, hogyha szódavizet iszunk?
0: Hát azt gondolom, hogy a szódavíz fogyasztása, mint ahogy említettem, egy erősebb vacsora után, aztán míg a palacból el nem fogy, mindig tartja minőségét, ezt tudnám mondani, amiért a szódavizet bátran merem ajánlani a lakosság fogyasztására.
2: Elhangzott riportunkban Pásztor István szikvíz készítővel beszélgettem.

0: Farkas Ferencnél jól megszokott kedves vendégem már a Szent István Rádió gasztronómiai műsorában. A mai alkalommal is nagyon sok szeretettel köszöntöm Önt műsorunkban, melynek korábbi részében már beszéltünk a szódavíz gyártásáról. És amikor ide érkeztem Önhöz és megemlítettem, hogy erről szeretnék riportot készíteni Önnel, akkor egy kedves emléket és egy kedves kis történetet is megosztott velem. Mi volt ez a történet?
1: Egy Erzsébet névnap kapcsán kezembe került egy régi fajta szódásüveg, mert egy Erzsébet névnapjára kapta, és kiderült a szódásüveg történetéből, hogy bizony az Erzsébet névnaphoz nem az a köze, amit mi gondolnánk, hanem az, hogy ezt az Erzsébet nevű szódásüveget idézőjel a nevűt, ezt Pest Erzsébeten egy szódavizes üveggyárban készítették, és mint egy védjegyként minden szódásüvegbe belegravírozták körülbelül 2 centis betűvel, hogy Erzsébet, és így a tulajdonos tulajdonképpen védte a márkát, és egyben felelősséget is vállalt azért, amit csinált, és így nagyon kedves, muzeális emlék volt egy Erzsébet napi névnapon, és ezt szerettem volna megosztani a hallgatókkal, hogyha valakinek esetleg ilyen a kezébe kerül, akkor tudja a történet eredetét.
0: Szódavíz és szikvíz, ezek a mindennapjaink részét képezik, van, aki szereti, van, aki kevésbé, de az mindenképpen elmondható, hogy létezik néhány olyan recept, amelynek elengedhetetlen hozzávalója, kelléke a szódavíz. Legyen olyan kedves, ismertessünk ezen receptek közül néhányat a hallgatókkal.
1: A palacsintatésztát szeretném megemlíteni ezek közül, és a palacsintatésztát, mint panírt. Tehát tulajdonképpen ez 2 külön fejezet, mert az egyik az a palacsinta, amit meg szoktunk tölteni túróval, lekvárral, kakaóval, stb. A másik pedig ennek az édes testvére, ami egy kicsit sűrűbb, amit csak annyit jelent, hogy kevés liszttel többet adunk hozzá, és akkor panírként használjuk föl. Először szeretném ismertetni az alapreceptet, tehát a szódavízes palacsintát, és utána pedig arról szeretnék beszélni, hogy a palacsinta és a panír közös házasságából idézőjelben milyen finomságok születhetnek. Hát az alaprecepthez kell 2 tojás, picike só, 25 deka liszt, és körülbelül 4 deci szódavíz, és 2 evőkanál olaj. Ezt legjobb a habverővel keverjük el, mert így biztos, hogy csomómentes lesz. Az olaj pedig azért kell, hogy később, amikor sütni fogjuk, ne tapadjon le. Legjobb, ha fél órát pihen, és utána kezdhetünk munkához. Ebből a mennyiségből 15-16 darab palacsinta lesz. Általában a szódavízzel készült palacsinta az vékonyabb, mint a tejjel készült. Előnye a szódavízzel készült palacsintának 2 is van, az egyik, hogy a tejérzékenyek is fogyaszthatják, a másik pedig az, hogy fogyókúrásabb, tehát kevesebb kalóriát tartalmaz, és akkor azok, akik az alakjukat is szeretnék megőrizni, nyilván így készítik a palacsintát.
0: És ez van olyan finom, mint hogyha tejjel készítenénk, sőt, mi több, nagyon szép vékony palacsintákat kaphatunk a sütéskor.
1: És habosabb a tésztája, a szénsavnak köszönhetően. Na most, ha a palacsinták szóba kerülnek, azért büszkén megemlíthetünk 2 magyar sajátosságot, az egyik a Gundel palacsinta, ami közismert, a másik pedig a hortobágyi palacsinta. Akik esetleg nem nagyon ismerik, nem a receptet mondanám el, csak a sajátosságot, a Gundel palacsinta egy diós csokoládés jellegű édes finomság, a hortobágyi palacsinta pedig sós, hússal töltött és tejfölös szaftos mártással leöntött, és ez mint egy védjegye mind a 2 Magyarországnak. A palacsinták közül is 2 nagy fejezetet csinálhatnánk, ha most megosztanánk, lehetne a sós és lehetne az édes. A sósak azok komoly borkorcsolyák is lehetnek, tölthetjük mindenféle maradékkal. Úgy is mondta az egyik szakácskönyvíró régebben egy rádióriportban, hogy a palacsinta a talált tárgyak osztálya, mert ami csak megtalálható otthon, tehát egy kis sonka maradék, egy kis sajt maradék, egy kis lecsó maradék, ez mind a sós palacsintába kerülhet külön-külön is, és együtt is. Az édes palacsintánál pedig a reszelt almától kezdve a dió, mák, lekvár, kakaó, fahé, minden belekerülhet, és szintén ezek együtt is. És a panírról szeretnék most akkor beszélni. Ugye a panírozás az azt jelenti, hogy a rántott húshoz hasonlóan, de mégsem egyformán, mert palacsinta tésztába forgatjuk meg azt, amit ki akarunk sütni. Ez a panír szintén lehet édes és sós jellegű. Nagyon finom dolgokat készíthetünk az édes jellegűből is. Például az édes jellegűből készíthetünk úgy, hogy már magát a palacsintatésztát reszelt citromhéjjal, reszelt narancshéjjal ízesítjük, vagy beleteszünk pár csepp rumot, vagy rumaromát, vagy esetleg egy kanál kókuszreszeléket, vagy egy kanál diót. A panírozás előtt mindig lisztbe mártjuk azokat, amiket ki szeretnénk sütni. Ezt a lisztet is ízesíthetjük, csak száraz dolgok, és körülbelül egy negyed arányban. Tehát a liszt egy negyed részét elvesszük, és beletesszük a daráldiót, és még diósba is forgatjuk meg, akkor kimondottan ilyen jellegű lesz, amit sütünk. Tanácsolom, hogy a lisztben forgatás után jól fürdessük meg ezt a palacsintatésztában ezeket a gyümölcsöket, mert akkor lesznek finomak. Hát ajánlom sütésre az almakarikát, a körte darabokat, az ananászkarikát, nyáron a sárga dinnyét, félőszi barackot, kimagozott sárga barackot, ezek nagyon finomak. Ugyanez a variáció sósnál. Vastagabbra szeletelt sonkát lehet, füstölt tarját, halat, vegetáriánusoknak karfiolt, tököt, sajtot, gombát, és hát nagyon finom a csirkemell is. A lisztben forgatáskor a sós palacsintatésztát fűszerezhetjük is, tehát tehetünk bele egy pici fehér borsot, mert az finomabb aromájú, mint a sötét. Aztán egy kis reszelt szerecsendiót, vagy ha kimondottan férfiasra akarjuk, akkor apró sült szalonna darabokat is. Nagyon sokat nem, mert lehúzza, úgymond a tésztát, leül az aljára. Na most, ha van kedvünk és van kinek, akkor extrákat is készíthetünk a palacsintából. Ha a palacsinta tésztát három részre osztjuk, akkor az egy részébe teszünk egy kanál sűrített paradicsomot, akkor pirosas színű palacsintát vagy panírt kapunk. Egy részét natúr hagyjuk, az valószínű, hogy sárgás lesz a tojástól, egy részébe pedig egy kanál parajkrémet teszünk, akkor az zöld, és akkor három színű kisütött vagy palacsintát, vagy panírt kapunk, ugye ez egy születésnapi ajándéknak se utolsó, hogyha így készítjük el. A palacsinta tésztából készíthetünk még levesbetétet is, ezt szeretném elmondani, ezt szintén olajba kell kisütni, méghozzá nagy lyukú szűrőkanálon átengedni, kavargatni, és akkor úgynevezett borsó tészta keletkezik. Hát ez bizonyára ügyetlenebb háziasszonyok véletlenül kísérletezték ki valamikor, de nagyon mutatós, és az erőleveseknek tartozéka lehet még a palacsinta metélt, amikor sós palacsintát sütünk, és egy-egy vendégnek egy palacsintát metéltre vágunk, és azt kis tányéron tálaljuk a leves mellé, és azt csigatészta helyett beleteszi. Ezen kívül az utolsó extra, amiről szeretnék beszélni, a palacsinta torta, szintén lehet édes és sós is. Azokat nem ismételném, hogy mivel kenjük meg, inkább azt, hogy mivel öntjük le. Az édeset azt leönthetjük tojásfehéréből vert habbal, amit ízesítettünk egy kis cukorral, és ez a hab rásül. Tetejére teszünk nyáron egy kis jégkrémet vagy fagylaltot, télen pedig csokoládé öntet még ráteszünk, és akkor már tálalható. Tortaszerűen vágjuk föl. A sósaknál pedig vagy besamelmátas készítünk, vagy pedig tejföllel leöntjük, amit megszórunk reszelt sajta, különösen a füstölt sajt, aminek domináns jó íze van. Ez nagyon finommá teszi ezeket a palacsinta tortákat. A palacsintának még az a legjobb tulajdonsága, hogy a vendégek érkezés előtt egy-két órával is elkészíthető, mert amikor megtöltjük, akkor újra frissé varázsoljuk. Különösen érdemes ez a palacsinta tortánál, mert amikor leöntjük tejföllel, és akkor megsütjük a reszelt sajttal, akkor újra átmelegszik, és ugyanez vonatkozik az édesre is, mert ezt a tojáshabot ezt kicsit rá kell sütni. Ez a puszedlihez, mézesekhez hasonló tojáshab, tehát ez gyorsan megvan, bemelegítjük a sütőt, és mire fölverjük a habot, meg belekeverjük a cukrot, akkor már a sütő elég meleg, betoljuk a palacsintát, 5-10 perc alatt kicsit megpirul, és már tálalható is. Esetleg még, ha leöntjük egy kott pálinkával, amit meggyújtunk, akkor nagyon szép ünnepi eseményt is varázsolhatunk a családnak. Hát ennek a palacsinta témának csak a fantázia szab határt, úgyhogy jó étvágyat kívánok!
0: Az elmúlt percekben Farkas Ferencné gyakorló háziasszonyt kérdeztem. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Szerzetesek fél órája.
4: Kedves hallgatóink, Zsódi Viktor piarista tartományfőnök ismerteti a piarista rend lelkiségi és ifjúságnevelésre vonatkozó törekvéseit.
5: Mai töredezett társadalomban észre kell vennünk azt, hogy senki sem lehet sziget. Az egészséges ember az közösségben él, közösségi lény. A kereszténységünk, a hitünk az alapvetően egy közösségi cselekmény. Ahogy maga az Isten is közösségként tárta fel a saját létének titkát, úgy észre kell vennünk, hogy mi magunk is egy közösség részeseként tudjuk valóban kibontakoztatni önmagunkat. És a mai világ nagyon sokszor a széttöredezettségével, olykor a sebzettségével inkább ezt az atomizálódást erősíti. És Kalozanci Szent József válasza nagyon is közösségi jellegű volt. Közösséget szervezett a tanárokból, egy szeretes rendet. És nem egyéneket tanított, hanem a fiatalokat is közösségbe szervezte, hiszen akkoriban ez igazából újdonság volt, maga az osztálykeret is, hogy különböző korosztályok szerint osztályokba szervezni a fiatalokat, ez egy kalazanciusi novum volt. Tehát a válaszában is nagyon sokszor a közösség jelenik meg. Mi is keressük azt a módot, hogy hogyan tudunk az iskoláinkban teret adni a különböző közösségeknek, és mi magunk is a kalazancius mozgalmon keresztül, amely a piarista rend egyetemes válasza a fiataloknak, egy olyan teret nyit, amelyben kortárs segítők figyelnek az iskolában jelenlévő fiatalokra egy hét valamelyik délutánján, és őket a tanulásban, a játékban és az imádságban próbálják vezetni. Azt hiszem, hogy mi tanárok is tapasztaljuk azt nagyon sokszor, hogy teljesen más az ereje annak a mondatnak, amit én mondok tanárként, és más az, amit egy kortárs mond a fiatalnak. És ezért a nevelőmunkának ez egy nagyon hatékony formája tud lenni, hogy kortárs vezetőket képzünk arra, hogy igazán fontos dolgokra, az együttélés, az együttműködés szabályaira, az önismeret formáira, az imádság és a közös játék megfelelő, fejlesztő formáira megtanítsák az érdeklődő fiatalokat. Természetesen az is fontos a kalazancius mozgalomban, hogy lehetőséget nyit a fiatalok számára, hogy a középiskola befejeztével is kapcsolatban maradjunk velük, hiszen nagyon sok olyan csoportunk van, ahol már egyetemisták vannak jelen, vagy fiatal felnőttként vesznek részt ebben a közösségi életben.
6: Ugye itt hit átadásról beszéltünk az elmúlt 20 percben gyakorlatilag. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról a tényről, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felkérésére ön részt vesz abban a bizottságnak nevezhető, ez nem biztos, majd kijavít, akik a hittanérettségi tételeket összeállítják. Van egy icipici diszonancia, hogy a hitet most átadjuk, vagy ha már érettségi tételekről beszélünk, akkor nagyon komoly tárgyi tudást is át kell adni a fiataloknak.
5: A kérdés érthető, de nagyon egyszerű és világos válaszunk van rá, hogy van egy kulturális tudás, ami a kereszténység sajátja, és nagy ajándék az egész világ számára, amelyről bizonyos értelemben a hittan tantárgy keretében beszélünk. És van a hit aktusa, amely egy szabad válasz mindarra a meghívásra, amelyet a Jóisten ad nekünk. hittanoktatás. Elsősorban talán azt mondhatnám, hogy a katolikus iskolák hittanoktatása, ahol heti két órában, általában heti két órában tanítják a hittant, ott természetesen van a hittannak egyfajta közösségi szerepe is. Bizonyos értelemben van katekumenális jellege is, amely a hit átadására vonatkozik. De nem szabad elfelejtenünk, hogy az új kateketikai direktórium is arról beszél, hogy a hittantantárgynak, annak olyan súllyal kell jelen lennie az iskola életében, mint az összes többi közismereti tárgynak, azzal a rendezettséggel és azzal a szigorral. És pont ezért, pont ez alapozza meg azt, hogy egyébként ez egy választható érettségi tantárgy is, ahol bizony nagyon sok esetben van komoly tárgyi tudás is, amelyel rendelkeznie kell az érettségére jelentkező fiatalnak. Persze, ebben az érettségben is megjelenik a felelet végén egy olyan rész, amit aktualizálásnak nevezünk, hiszen a felelőnek beszélnie kell arról, hogy mindaz a tartalom, az a tudásanyag, amelyről éppen akkor beszélt, az a keresztény életben hogyan aktualizálható, és hogy kell lennie egy rövid, egyperces reflexiójának arra, hogy ez a keresztény életben mit is jelent gyakorlatban. De alapvetően az a kulturális kincs, amely a kereszténység évezredeiben létrejött, az egy olyan érték, amely valóban nagyon sok adatot és nagyon sok tudást tartalmaz, és feladatunk, hogy ezt át tudjuk adni a növendékek számára, hiszen gondoljunk bele, hogy az ember történelmét úgy tudjuk igazából megérteni, hogyha bizonyos adatok felhasználásával egy történelmi képet rajzolunk ki az emberiségről, és hogy ez a felelősségvállalásunkat igazából erősíti. A kereszténységről szerzett tudásunk az nem hátráltatja hitben való elmélyülésünket, hanem alapja lehet. Oly sokszor tapasztaljuk azt, hogy vannak felnőtt emberek, akik nagyon sokszor hitük megfogalmazásában talán egyszerű vagy gyermeki formákkal élnek. Pont azért, mert nem volt lehetőségük, nem volt alkalmuk, hogy a hitükről sokkal mélyebben tanuljanak. Önmagában a hittanak a megtanulása az nem jelenti a hitben való, a hit aktusában való elmélyedést, de egy nagyon jó alapot adhat. És kell is, hogy ezt kihasználjuk erre, hogy észrevetjük, hogy melyek azok a tudásanyagok, amelyeknek az elmélyítése, amelyeknek a megtanulása valóban alapot adhat arra. Nagyon sokszor szerettünk távolságot venni a memoriterektől, mert hogy ez már nem egy modern oktatási eszköz. A régi direktórium, kateketikai direktórium egyébként fölhívja a figyelmeit a itt tanároknak, hogy bizonyos dolgokat azért érdemes megtanulni, de nagyon érdekes, hogy a modern pedagógia ismét fölismeri azt, hogy bizony a memória fejlesztése memoritereken keresztül nagyon is alapja a tanulásnak, és itt megint arról van szó, hogy a tanulás folyamatát akarjuk középpontba helyezni. Természetesen csak egy apró szegmense lehet a memoriterek tanulása, a tudás, a hittantudásnak átadásának, de egy izgalmas része lehet, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy az egyházban való jelenlétünk, az nagyon sokszor abból fakad, hogy bizonyos szövegeket közösen ismerünk, hogy közös élménynek, egy pápai szentmisén való részvételnek igen erősen az egy meghatározó pillanata, amikor sok-sok nemzet tagjai közösen latinul tudják imádkozni az Úr imádságát. Ezt csak egy példaként hozom, hogy bizony, bizonyos esetekben egy imádságnak, egy latin imádságnak az ismerete, az alapja lehet annak, hogy olyan hit tapasztalatunk születik, amely aztán erőt adhat az egész életünk folyamán.
6: De ha valaki nem rendelkezik ilyen ismeretekkel, akkor sincs kizárva a Jóistennel való szoros kapcsolatból. Piaristák Magyarországon nagy hagyománnyal, hosszú életúttal rendelkeznek, de azért a rend tagjai szerte a világon jelen vannak. Mennyire lehet a magyarországi működést, jó gyakorlatot átadni, akár a külföldön, Amerikában, Ázsiában, az ottani jó gyakorlatokat mennyire lehet a magyarországi helyzetre, állapotokra átültetni?
5: hát nyugodtan mondhatjuk Afrikát is. Nyáron Rómában voltam tartományfőnöki konferencián, ahol pont afrikai előjáróatyák is jelen voltak, és hogy abszolút megértettük egymást. Nagyon nagy élményem ezzel a képzéssel kapcsolatban, hogy igazából a kihívások, feladatok, azok nagyon hasonlóak. Bármennyire is más a társadalom, másik földrészen élünk, az előjárók akár Dél-Amerikában, akár Afrikában, akár Ázsiában, vagy itt nálunk Európában hasonló kihívásokkal küzdenek. Azt tapasztalom, hogy nagyon sok rétű az együttműködés, nagyon sok formája van ennek. Talán az egyiket, hogy említsem meg, egy fiatal rendtársam, aki egyszerű fogadalmas, most egy évet Limában tölt. Egyrészt ő spanyolul tanul, másrészt megismeri, hogy ott hogyan működtetnek a rendtársak egy iskolát, hogyan élnek közösségben, és hogy ezek a tapasztalatok már most egy-két hónap távlatából nagyon izgalmasak mindannyiunk számára, hogyan ezeket megosztja. És az is nagyon fontos, hogy ő mit tudott átadni. Arról beszél, hogy hát persze itt Magyarországon mi bizonyos informatikai hálózatok kiépítésében, talán az ő érdeklődése is valami ilyen környékén van egyébként, de hogy ő mennyi mindent tud adni pont ezért, és hogy oda került, és hirtelen ő lett az iskolai tableteknek a gondnoka. Mert hogy más szisztémában látja, más rendszerben látja ezt az egész feladatot, ami ott igazán hatékonyságnövelő tud lenni. De ahogy mi átvettük a kalazancius mozgalomnak az építését, meg működtetését, az pedig egy olyan akció volt, ami elsősorban a spanyol rendtársaknak volt a gyakorlata, amit aztán mi tudtunk adaptálni a magyar körülményekre. Számos ilyen együttműködés van, és számos közös gondolkodás, ami tud bennünket segíteni, és hogy nagy élmény az számunkra, hogy a világ minden részéről testvérként köszönhetjük egymást.
6: Csak a szerzetesek számára jelent ez ilyen nemzetközi kapcsolatot, vagy az iskolák között is van esetleg hasonló kapcsolat?
5: Korán sem szerzetesi. Nekem még a szegedi osztályomból már ott akkor sok diák ment Erasmus pályázat keretében Andalúziába, és hogy való igaz az, hogy ebbe a nemzetközi kapcsolatrendszerbe részesek a diákok is, és a tanárok is, sőt azt mondhatom, hogy nagyon sok esetben ők ennek a motorjai.
6: Ha már itt magyarországi és a budapesti piarista rend tagjairól is szó esett, és tartományfőnök atya megemlítette pár perccel ezelőtt a pápa látogatás élményét, a közelmúltban megjelent egy kiadvány a piaristák gondozásában. Miről szól ez a kiadvány? Kiknek segít a szent atya gondolatait tanulmányozni, feldolgozni jobban?
5: Az volt az érzésünk, hogy abban a pár napban a szent atya jelenléte az nagyon intenzív volt. És hogy ezek a találkozások nagy érzelmi töltettel rendelkeztek. Én nekem lehetőségem volt pénteken is, szombaton is és vasárnap is részt venni olyan eseményen, ahol a Szentatyával közösen imádkozhattunk. Tudom nagyon jól, hogy ezek a beszédek ott hirtelen fölkeltették az érdeklődésemet, de olyan gyorsan jöttek egymás után ezek, hogy szinte csak az utolsóra vagy annak az utolsó mondatára emlékeztem. És nagyon fontosnak gondoltuk, hogy a diákok számára is az egész magyarországi tartózkodás ideje alatt elmondott beszédeket valahogy hozzáférhetővé és feldolgozhatóvá tegyük. Mert hogy ezek apró kincsek mindannyiunk számára, és ezeket a beszédeket próbáltuk úgy ellátni feladatokkal körbeépítve, odaadni a pedagógus kollégáknak, diákoknak, hogy ez segítse őket abban, hogy akár ezekben a hetekben, hónapokban, tanévben föl tudják ezeket a beszédeket dolgozni. Azt gondolom, hogy nem jó az, hogyha egy ilyen találkozás csak egy pontszerű esemény, hanem azt teszi ezt igazából teljessé, hogyha egy hosszabb folyamat keretében tudunk belőle igazából táplálkozni.
6: Önnek személy szerint a Szent Atya magyarországi látogatása mit jelentett?
5: Én azt éltem meg, akár a papokkal való találkozásnál a Szent István Bazilikában, akár a fiatalokkal való találkozásnál a Pap László sportcsarnokban, akár aztán a záró szentmisén, hogy a Szent Atya atyaként van köztünk, és hogy az ő közelsége, az atyai szeretete az Isten szeretetét tudja egészen személyesen kifejezni. És azt hiszem, hogy ezen szövegeknek az olvasása ezt tudja erősíteni, vagy újra föléleszteni bennünk.
6: Sok-sok dologról beszéltünk így az elmúlt percekben. Egy fontos dologról úgy gondolom, hogy nem. Az ember látva azt, hogy felelős egy közösségért, legyen az egy szerzetes közösség, legyen az egy intézmény, mit tart legesleg fontosabbnak? Mi a cél?
5: Azt hiszem, hogy ha a rendalapítóra gondolok, akkor ő úgy jelenik meg előttem, mint aki jelen tudott lenni a legnagyobb kihívások között is, a legszegényebbek életében. A gondoskodásával, vagy azzal, hogy kitalált egy jó módszert arra, hogy mit is lehet tenni a világ jobb átételéért. De jelen volt. A kihívások, vagy a nehézségek elől nem menekült el, hanem ott tudott lenni. Az iskola nem egy gyors megoldás a problémákra, hanem reményteli hely, amely a türelmet is magában hordozza, hogy a kitartás és a jelenlét az megtermi a maga gyümölcsét. És ez nagyon mélyen az Isten hitben gyökerezik. A mi feladatunk jelen lenni. A magányosságot a jelenléttel áttörni. Jelen lenni a diákok számára, jelen lenni szülők számára, a szeretes rendben jelen lenni egymás számára, és a most világban jelenlévő magányosságot a közösség erejével fölváltani. Kicsit szól ez arról a kommunióról, arról a közösség élményről, amelyről Ferenc pápa is sokat beszél, és arról, ahogyan mi az egyházat kibontakozni látjuk.
6: Nyilván visszajelzések az elvégzett munkát illetően jöhetnek sok szintéről, de talán a legnagyobb elismerés az, hogyha a legmagasabb szintről jön visszajelzés, és hát egy ilyen visszajelzés érkezett az augusztus 20-ai naphoz kapcsolódóan tartományfőnök atya részére is, amihez ezúton is szeretettel gratulálok. Mit jelent ez az állami kitüntetés önnek?
5: Egyrésztről nagy hála van a szívemben mindenfajta visszajelzésért, a jókért is és a rosszakért is, és hogy erőt ad mindenfajta jó szó az embernek a munkában, a munkának a hétköznapok terhének a viselésében. Azért az igazi visszajelzés számomra majd végső ítéletnél érkezik, és hogy ezzel nem valami közeli célra gondolok, de azt gondolom, hogy mindannyian, én mindenféleképp is tudom, és hiszem azt, hogy a rendtársaim is és a munkatársaim egymás és a saját örök üdvösségünkért küzdünk a hétköznapok forgatagában, és teszünk meg mindent azért, hogy a társadalmat azt egy keresztény közösségé tudjuk formálni.
6: Sok-sok mindenről beszéltünk, Kalazanci Szent József elgondolása, hogy a piarista rendet és az iskolát azt hogyan alakítja egészen a napjainkig, hogy most hogyan működik itt Magyarországon a rend és az iskola. Jövőképről nem beszéltünk. Nem egy nagyon könnyű helyzetben vette át tartományfőnök atya a rendnek az irányítását. Már most azért eltelt egy kis idő. Innovációt említett, hogyha így a következő pár évre tekint, akkor milyen célok lebegnek a szeme előtt, hogy mi az, amit szeretne mindenképpen megvalósítani?
5: Azt hiszem, hogy joggal reménykedünk abban, hogy a rendünk, a piarista rend és a magyar tartománya az tud egy virágzó közösség lenni. Azért mondom ezt, mert azt tapasztalom, hogy a rendtársaim és a munkatársaim, akik a tartományfőnökségen és minden iskolában velünk együtt dolgoznak az ifjúság nevelésén, ők nagyon elkötelezetten és nagy erőbedobással küzdenek a közös céljainkért, amiben mi elsősorban azt látjuk, hogy újra és újra a rendalapítóhoz kell kapcsolódni, hogy vele valamilyen élő viszonyban legyünk, amely jelenti azt is, hogy az ő szemével szeretnénk látni a világot, az idők jeleit észrevenni és figyelni, hogy kalazanciusi válaszokat szeretnénk adni, ahogy mondtam ezt a közösségiségben, és hogy Kalazanci Szent József bátorságával szeretnénk jelen lenni ebben a világban, mert az evangélium átadásához erre nagyon szükség van, hogy az idők jeleire figyelve tudjunk közösségi válaszokat adni reménnyel és bátorsággal. És újra és újra azt tapasztalom, hogy ezen az úton nem magányosan járunk, hanem közösen, és ez valóban olyan reménnyel tölt el, amely mindenféleképpen bizakodásra ad okot.
4: Kedves hallgatóink, Zsódi Viktor, piarista tartományfőnökkel, Pap Ildikó beszélgetett.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Az Egyesült Államokban biztosított születési jogon járó állampolgárság megszerzésének korlátozásáról, valamint az úgynevezett születési turizmus megszüntetéséről írt alá rendeleteket Donald Trump amerikai elnök. Az elnök egyik rendelete kiterjesztette azon külföldi állampolgárok körét, akik nem jogosultak arra, hogy Egyesült Államok területén megszületett gyermekük amerikai állampolgárságot kapjon. A másik jogszabály megtiltotta az úgynevezett születési turizmust, ami következményeket tartalmaz azokra, akik az Egyesült Államok területére abból a célból utaztatnak be külföldieket, hogy az amerikai alkotmány 14. kiegészítésében szereplő, a születési jogon megszerezhető állampolgárságot kihasználva születendő gyermekük számára biztosítsák azt. A rendelet azt is kimondja, hogy az amerikai hatóságok megtagadhatják a beutazásra jogosító vízumot attól, akinek esetében felmerül, hogy utazás a születési turizmus körébe esik. Az amerikai bevándorlási hatóságok ilyen gyanú esetén a belépést is megtagadhatják az érintettektől. Kővel megrakott uszályokat süllyesztettek a Duna medrébe Romániában, hogy több vizet tereljenek a cernavodai atomerőmű felé. A rendkívüli beavatkozásra a folyó alacsony vízállása miatt volt szükség, hogy üzemben tudják tartani az erőmű még működő kettes blokját, írja a hvg.hu. A műveletet Cernavodától mintegy 60 kilométerre a Duna egyik elágazásánál végezték. Szombat hajnalig két uszályt árasztottak el, délután további kettőt süllyesztettek a folyóba. Az uszályokkal egy mesterséges víz alatti akadályt alakítottak ki a Balaág medrében. Ezzel csökkentették az erre távozó víz mennyiségét, és több vizet tereltek az öreg Duna felé, amely a cernavodai atomerőmű vízellátását biztosítja. 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, írta Magyar Péter a Facebook oldalán. Az erősödő forintnak is köszönhetően alig 1,2%-kal nőttek tavaly júliushoz képest az árak, hangsúlyozta a kormányfő hozzátéve, hogy hosszú idő után először csökkent az élelmiszerek ára. Szeptember közepétől 5%-ra csökken a tűzifa áfája. A kormány döntése érinti a többi fa alapú tüzelőanyagot, a pellet, a briket és a faszén áfája is csökken, mondta a miniszterelnök. Magyar Péter megerősítette, hogy hamarosan döntenek a szociális tűzifa keret emeléséről is. Elkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, lehetővé válik új szélerőmű parkok létesítése, jelentette be a pénzügyminiszter a kétnapos kormányülés után. Kármán András szerint ettől tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci áru energia. A kormány pénteken jelentette be, hogy 5,5 milliárd forintot biztosít a likviditási gondokkal küzdő debreceni, sármelléki és pécsi-pogányi repülőtérnek, mivel azok fontos turisztikai és területfejlesztési szerepet töltenének be. Varga Balázs közösségi oldalán úgy fogalmazott, a kormány azt is világossá tette, hogy vizsgálja a jövő évi járatfejlesztések lehetőségét, és átfogó átvilágítást tervez annak érdekében, hogy hosszú távon fenntartható működési modell alakuljon ki. Szeptember 1-től több honvédségi alakulat visszakapja a korábbi nevét és hadrendi számát, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető közölte, hogy már aláírta az ehhez szükséges alapító okirat módosításokat. Másodfokúra mérsékelte szombattól a hőségriasztást a tiszti orvos, miután a pénteki hidegfront nyomán enyhült a hőség. A másodfok jövő kedden éjfélig marad érvényben. Közben megdőltek a napi melegrekordok, és Szolnokon a szél is csúcsot döntött, közölte a Hungaromet. Az előzetes adatok szerint az új országos napi melegrekord 41,8 Celsius fok, amelyet Kiskunfélegyházán mértek. Az új napi és egyben új abszolút fővárosi melegrekord 41,6 Celsius fok lett. Ezt Újpesten mérték. Egy zivatarnyomán Szolnokon óránkénti 113 km-es széllökést regisztráltak. Híreink végén az időjárásról. Jobbára felhőtlen száraz idő várható, változó irányú mérsékelt szél lesz jellemző, csupán északkeleten fújhat eleinte élénken az északkeleti szél. A csúcsérték 29 és 35 fok között valószínű.
0: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
0: Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak.

Esténként a napomról mesélek, s te a csillagokról kacsintasz le rám. Apa, minden rendben, hidd el, kérlek, anya, nem kell sír tovább.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpát Juditot hallják. Beszélgető társam Végné Posgai Olga így fogalmaz. Istenben való hite fix viszonyítási pontot jelent, még a kételyei idején is. Olgát 5 gyermekkel megáldott, evangélikus, katolikus családjuk harmonikus működéséről, kelenföldi evangélikus gyülekezete életében betöltött szerepéről és tanári tapasztalatairól is kérdezzük. Tartsanak ma is velünk!
1: Énekel, dicsérlek téged!

0: Lélekhangoló műsorunkban vendégünk Végné Posgai Olga lesz, aki tanárnő, és amikor levelezni kezdtünk, akkor kispályás egyháztagként titulálta magát. Ezért kérdeznélek erről először, hogy mit értettél ez alatt, és miért írtad ezt?
1: Azért írtam ezt, hogy kispályás egyháztag, mert hogy ez számomra a hétköznapi egyszerű keresztény embernek a szinonimája, csak egy más megfogalmazásban. Nincsenek nagy egyházi pozícióim, beosztásaim, hanem tényleg egyszerű hétköznapi keresztényként élem a mindennapjaimat, a munkámban, a családomban, és hát amerre járok.
0: Én azt gondolom, hogy az egyház nagy részt ilyen hétköznapi keresztényekből áll, és pontosan a hétköznapi kereszténység megélése az maga a keresztény élet, és Krisztus egyházát ilyen emberek képviselik.
1: Igen, szerintem az egyháznak a nagy része ilyen hétköznapi keresztényekből áll, és ez egy borzasztó fontos dolog, mert hát, hogy ezekből az építőhővekből áll össze maga az egyház. És ettől van jelen az egyház sok helyen, hogy a legkülönbözőbb élethelyzetekben, legkülönbözőbb pályákon, legkülönbözőbb területein az életnek vannak keresztények, akik ott megélik a maguk kereszténységét. És ennek nem kell nagy szavakban történnie, hanem egyszerűen azt gondolom, hogy a keresztény hit megélése leginkább azt jelenti, hogy a nekünk adatott szeretetet megéljük. És akkor, hogy ennek aktuálisan mi a formája, az ott úgyis eldől, hogy mi az, amiben ez megjelenik. De hogy azt hiszem, hogy erre kell nekünk a hangsúlyt tenni ezekben a dolgokban. Mert valamikor szóval is, meg nyilvánvalóan bizonyságtétellel is képviseli az ember a neki adatott kegyelmet, de van, amikor egyszerűen csak nagyon egyszerű cselekedetekkel, szavak nélkül működik ez.
0: Mit jelent számodra most a gyülekezeted?
1: Sokat jelent számomra, mert ott vannak a gyökereim, evangélikus gyökereim. Most más módon vagyok jelen a gyülekezetemben, mint évekkel ezelőtt, mert hogy nagyon sok szolgálatot végeztem az életem során a gyülekezetemben, gyerekmunkában, ifjúsági munkában. 30 éven keresztül voltam presbitere is a kelenföldi evangélikus gyülekezetnek. A legutóbbi választásokkor akkor nem jelöltettem magamat, ez így megérett bennem akkor, hogy most akkor továbbadom ezt a lehetőséget a fiatalabb generációnak, meg egyáltalán, hogy most itt nekem ez így helyes, hogyha ezt félreteszem. És most leginkább a töltekezés helyeként tekintek rá, és most aztán tényleg ilyen csendes egyháztagként alkalmakra járok, és persze a régi kedves közösségi tagokkal jóban vagyok továbbra is, de hogy most azt gondolom, hogy olyan szakasza van az életemnek, amikor inkább egy kicsit a csendességnek van szerepe. Aztán majd, hogy ebből merre megyek tovább, meg hogy mikor alakul ez másképp, az majd kialakul.
0: Mi zajlik le benned, ami miatt visszahúzottál egy picit az aktivitásoktól a gyülekezetedben, és hogy egy ilyen szakaszról beszélsz az életedben?
1: Ez egy komplex dolog. Sok minden tartozik ide. Egyrészt a munkám kapcsán ott erősebb az elköteleződésem sok mindenben. Vannak családi okai is, egyrészt fel is nőttek a gyerekek. Az is egy másik helyzet. A harmadik része pedig az, hogy a férjem 2 évvel ezelőtt elhunyt. Nyilván, hogy ez is más perspektívát hoz, de önmagában nem ettől vonulok vissza, hogy ő most már nincsen ott velünk. Hanem összességében én azt gondolom, hogy olyan szakaszba érkezett az életem, és persze ezek ilyen külső események, amik benne vannak ebben a helyzetben, hogy most egy ilyen csendesebb szakaszban tartok.
0: A gyülekezeti testvéreid, vagy ismerősök, barátok hogyan álltak melletted félredelvesztésekkor?
1: Nagyon komolyan egyébként, nagyon komolyan. Nagyon sok mindenben kapcsolatot tartottak velünk, meg érdeklődtek, meg sok mindenben segítettek.
0: És akkor ez a csend, ez jól esik, tehát nem érzed magányosnak magad? Persze az 5 felnőtt gyereketek ott van.
1: Nem érzem így magányosnak magamat. Nem, ez tényleg csak annyi, hogy azt érzem, hogy most a jelenlegi életemben persze van egy csomó kapcsolatom, amiket élek is. Ugyanakkor van egy másik belső vetülete, hogy akkor most sokkal inkább a mindennapoknak a hordozása az, ami a szemem előtt van. Egyrészt a magam életem meg Isten kapcsolata szempontjából, másrészt meg azok a történetek, aminek ilyen részesévé váltam, meg részese vagyok. Ott a jelenben kell megtalálni azokat a pontokat, ahol fogódzók vannak. Tudom azt, hogy most egy ilyen csendesebb belső szakaszom van, de ez jól is van így.

0: A ti életetek a férjeddel úgy alakult, hogy ráadásul nem is egy felekezetnek az egyház tagjai voltatok, hanem ő katolikus volt. Hogyan alakult a kapcsolatotok?
1: Két felekezethez tartoztunk házasságunk szempontjából. Azért ez egy kicsit szövevényesebb történet, mert az én családomban az evangélikus-katolikus kapcsolatoknak már több generációs hagyománya van. Nagymamám volt az első, aki katolikus létére feleségül ment egy evangélikus fiatalemberhez. Ez akkoriban az 1900-as évek elején problémát jelentett, és mindenféle megszorítások voltak ennek a következményei. Édesanyám, aki evangélikus volt, feleségül ment egy katolikus fiatalemberhez, és ennek következtében minket, a gyerekeket meg kellett keresztelni katolikusnak, de minket nem neveltek vallásosan a szüleink. Ők se voltak vallásgyakorlók. Aztán az a Jóistennek a külön munkája volt, hogy végül is ebben utat találtam, meg találkozhattam vele, és akkor az egy következő

De azt is el kell mesélnem ebben a történetben, hogy egyrészt nekem az életem során az iskolában elég sok katolikus barátom volt, tehát így volt tudomásom arról, hogy mi zajlik, meg unokatestvéreim voltak, akik katolikusok voltak, tehát így látókörömben volt hívő katolikus ember. A férjemet, András pedig egy barátja elhívta a Keremföldi Zenekarba zenélni, és akkor igaziból ő meg így belelátott a evangélikus gyakorlatba is, és tulajdonképpen mi ott Kelenföldön ismertük meg egymást, és akkor utána, amikor már komolyabban tekintettünk egymásra, akkor igaziból nagyon sokat beszélgettünk erről. Az nagyon fontos volt mind a kettőnk számára, hogy nem akarjuk a másikat átéríteni, hanem sokkal inkább egy nyitást szerettünk volna megfogalmazni, hogy egyrészt a másikat elfogadjuk, a másiknak a gyakorlatát, és hogy a hétköznapokban ezt úgy éltük meg, hogy jártunk mind a két felekezetnek az alkalmaira, és hát a gyerekeinket is ebben a szellemiségben neveltük aztán, nemenként kereszteltettük a gyerekeinket, és akkor nekik is természetes volt az, hogy hol mi történik, de azért a saját vallási identitását mindegyik megőrizhette, meg gyakorolhatta, és ebből nem volt sose így feszültség.

0: Vendégünk a Lélekhangoló evangélikus műsorban Végné Posgai Olga tanárnő.
1: A férjed része volt a kelenföldi evangélikus gyülekezetnek is, járt ő katolikus közösségbe is ezzel együtt?
2: Úgy volt, hogy a kezdetekkor ő nem tartozott katolikus közösségbe, tehát a egyházi közösségi életünket azt Kelenföldön éltük, és aztán az életünk egy későbbi pontján következett el az, amikor becsatlakoztunk egy katolikus kis közösségbe is, és akkor oda jártunk együtt. Én eljárok ebbe a kis közösségbe a mai napig is, mert hogy tényleg egy testvéri kapcsolat alakult ki ezzel a kis társasággal is, és jó velük is lenni. Ilyen értelemben így két laki a történet, de ezt meg az élet hozta így.
1: Még több testvér.
2: Igen, igen, igen.
1: Számodra mikor vált fontossá, hogy evangélikus vagy, hiszen azt mondod, hogy a családoddal nem tartoztatok így a templomba járók közé?
2: Azért a Jóisten sok apró mozzanatot belecsempészett az én élettörténetembe, ami aztán egyszer eljutott arra pontra, arra felismerésre, hogy ő létezik, meg hogy ő szeret engem. Pici mozzanatok, meg ugye ezek mindig ilyen kis apróságok. Azért nehéz róluk mesélni, mert másnak igaziból sokat nem mond egy mozzanat, hogy az ember meglát valamit, vagy elgondolkodik valamin. Inkább a gyümölcse érdekes ezeknek a dolgoknak mindig, hogy ez végül is eljutott. Tehát, hogy mondjuk az apai nagyszülénél láttam, hogy ők vallásgyakorló emberek, meg ott az unokatestvéreim gyakorolták a katolikus hitüket. Így ezzel képben voltam. Aztán volt egy barátnőm, aki katolikus volt, és akkor ő elvitt engem a katolikus hittanra magával. Aztán egyszer később az anyukámnak valamiért eszébe jutott, hogy hát ő evangélikus, és akkor konfirmálnom kéne. És akkor elvitt a kelenföldi gyülekezetbe, és ott beiratott. És akkor konfirmáltam, amiről szintén vannak szép lelkiélményeim. És aztán ott a kelenföldi ifjúságba kapcsolódtam be, ami akkor volt a klasszikus nagy ifjúság, és igaziból ott ért engem nagyon-nagyon sok olyan lelki hatása, ami aztán elvezetett a felismerésre, a nagy megtérésre, vagy egyáltalán annak a tudatosulására, hogy Isten személyesen törődik velem is, meg Isten szeret engem személyesen. Ez a fordulópont az tulajdonképpen azt jelentette, hogy attól kezdve ez egy viszonyítási pont. Annak előtte ez nem létezett, tehát hogy persze találkoztam szép dolgokkal ezzel azzal, de az a mozzanat, amikor erre így ráébredtem, attól kezdve ez egy viszonyítási pont volt. Akkor is, amikor jól működtek a dolgok, és amikor úgy olyan szépen harmonikusan zajlott a hitéletem, és akkor is, amikor mondjuk

0: Megéltem idvéli válságokat, kétségeket, nehézségeket, egyedeket.
1: Ez alatt azt érted, hogy egy bizonyosság, ami nem múlik el soha, akkor sem, hogyha mást érzel?
0: Ez egy izgalmas kérdés, mert persze, hogyha az ember mélységes kétségbe esik, akkor a bizonyosság érzete elmúlik. De azért az emberben ott van, hogy hát valahol van ez a viszonyítási pontom, ami idáig jól működött, miért nem működik ez most is jól, hogy is van ez az egész történet. És aztán egy idő után megtapasztalja az ember, hogy oké, akkor visszacsatolnak, mert visszaemel az Isten ebbe a viszonyba, visszasegít engem. És akkor azt is megtapasztalja az ember, hogy ez nem rajtam múlik, hanem ez az a kegyelem, amivel ő visszaemel engem az ő vele való harmonikus kapcsolatba. Tehát nem az én erőfeszítésemen múlik, hogy visszatalálok-e egy kétséges és kérdőjeles időszakomból, hanem egyértelműen azon múlik, hogy akkor ő egy kicsit hagy engem ott szenvedni, meg főni a levemben, és akkor utána egyszer csak azt mondja, na jó, akkor most figyelj csak, azért mégiscsak itt vagyok akkor is, hogyha úgy képzelted, hogy mégsem.
1: Azt mondod, hogy voltak ilyen sötétebb, alagútban megtett időszakok, vagy hitbeli kétségeid, akkor ezt, vagy utólag, hogyan értékelted, hogy ez jó volt, vagy miért tette ezt veled?
0: Amikor mondjuk válságba kerül valaki, és akkor jön a nagy kérdés, hogy hát miért engedi ezt Isten, meg hogy engedheti meg ezt Isten? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és nagyon izgalmas kérdés, mert hogy egyfelől benne van az, hogy megpróbáljuk ilyenkor számon kérni az Istent, hogy hát eddig jó volt, és azt mondtad, hogy szeretsz engem, meg én is igyekeztem jól csinálni, amennyire csak lehet, és akkor most mi van? A másik, amit azt gondolok, hogy az ember ilyenkor egy kicsit megpróbálja azt az Isten képét megoltalmazni, vagy megpróbálunk a Jóistennek felmentést adni egy ilyen helyzetben, és akkor, hogyha az ember meg tudja ezt magyarázni, miért engedte meg Isten azt, hogy ez történjen, akkor úgy szeretünk megnyugodni. De ennek van egy teljesen más olvasata is, hogy az Isten többet szeretne magából megmutatni, mint ami a jelenlegi Isten képünk. Hogyha mondjuk a hitoktatást veszem, vagy a gyerekeknek a hitbeli fejlődését veszem példának, akkor ugye van egy gyermeki hit, és egy gyerek biblia órán egyszerűbben mesélünk el történeteket, felnőtt fejjel sokkal inkább a mélyére látunk a történeteknek, és hogy Istennek az a szándéka, hogy mi őt egyre inkább megismerjük, és nem akar minket benne hagyni abban a gyermeki istenképben, amiben vagyunk, részben azért, hogy ne egy képhez ragaszkodjunk, mert hogy ő egy valaki, akivel személyes kapcsolat van, és egyre inkább meg akarja magát ismertetni velünk, egyre inkább az ő teljessége felé, a teljességének a megismerése felé akar minket vezetni. És igaziból a hogy engedheti meg Isten kérdést ebből a perspektívából nézve egész más eredményekre jut az ember, és leginkább arra érezhet késztetést, hogy nyisson ebbe az irányba, hogy próbáljon meg, és persze ez nem mindig könnyű, próbáljon meg bizalommal lenni az Isten irányába, hogy az Isten, ha most egy másik arcát, a szigorú arcát, vagy a nem hallgatlak meg arcát mutatja meg nekem, az is ő, az engem szerető Isten, és hogy akkor ez mit jelent a mi kapcsolatunkban, hogy ő ilyen is.
1: Igen, elgondolkodható, amit mondasz, tehát helye van a hitünkben annak, hogy Isten cselekedjen velünk, vagy megtegyen, megengedjen az mi életünkben olyasmit is, amit nem nézünk jó szemmel, vagy nem értünk.

0: 5 gyereketek született. Mit gondoltatok arról, hogy hogyan történik egy gyerek hitbeli nevelése? Ti tettetek valamit különösen ezért, vagy volt valami koncepciótok együtt a férjeddel?
1: Alapjáraton azt gondoltuk, hogy együtt éljük meg. Tehát, hogy amikor mi mentünk vasárnap a templomba, akkor őket is elvittük, és aztán nekik, mikor már olyanok akkorak voltak, volt gyerekbibliakör. Igaziból csak annyi volt, hogy nyilván együtt csináltuk ezeket a dolgokat, és különösebben nagyon-nagyon extra dolgokat nem találtunk föl szerintem.
0: És mennyire fontos most számukra akkor a hitük?
1: Ott vannak a hídben, hál' Istennek. Tehát, hogy nem távolodtak el tőle, hál' Istennek, és ez szintén egy nagyon nagy ajándék. Mindenki úgy megtalálgatja a saját útját, meg megkeresgeti a saját útját ebben, de hogy ez így rendben is van.
0: Gyerekekkel foglalkozol a hétköznapjaidban, mert tanítasz?
1: Egy gimnáziumban tanítok, egy 8 év folyamos gimnáziumban, és nyelveket tanítok, meg etikát tanítok nekik. Osztályfőnök is vagyok, úgyhogy sokrétű ez a feladat.
0: Egy világi iskolába vezetett az utad. Keresztény tanárnőként nem kerestél utat esetleg evangélikus iskolába, vagy másmilyen felekezeti iskolába?
1: Hogy kerültem ide? Hát én, amikor az egyetemet elvégeztem, akkor én nem éreztem úgy, hogy el szeretnék menni iskolába tanítani, mert hogy olyan sok helyen láttam a gyakorlataim során, hogy csapat kiégett ember ott ül, és rengeteg ilyen intrikát láttam egyebet, és úgy éreztem, hogy én nekem jó a gyerekekkel, azzal nincsen semmi gondom, meg a tanítás az rendben van, de hogy nem éreztem magamban azt a lelkesedést, hogy egy ilyen nehéz közegbe menjek el dolgozni, és hát tulajdonképpen nagyon váratlan dolog történt, a Jóisten nyúlt bele itt ebbe a történetbe egészen egyértelműen, mert hogy egyik este, amikor nem voltam otthon, és ez egy fontos dolog, akkor fölhívott az egyik egyetemi tanárom, hogy nem volna kedvem Békásmegyeren a Veres Péter gimnáziumban tanítani. Na, én az életben nem is hallottam erről, az iskoláról. Az anyukám vette föl a telefont, és ő nagy izgalommal adta át nekem az üzenetet, hogy egy egyetemi tanárom keresett ilyen kérdésre. Na mondom, akkor itt valamit válaszolni is kell majd másnap erre a kérdésre. Tudom azt, hogy ha én akkor este otthon lettem volna, akkor biztos, hogy elmondom neki, hogy nekem milyen ellenérzéseim vannak azzal kapcsolatban, hogy elmenjek iskolába tanítani. Viszont volt egy napom, és akkor viszont azt gondoltam, hogy ha most ezt a kérdést a Jóisten elém tette, akkor erről komolyan kell elgondolkodni. És óriási ötletem támadt testére, hogy megmondom ennek a tanárnőmnek, hogy elmegyek vele megnézni ezt az iskolát, és utána lesz alapom azt mondani, hogy nem szeretnék idejönni. Na, itt tévesztettem. Már abban, hogy oda mentem, és utána nem úgy jöttem el, mert hogy nagyon szimpatikus volt az egész épület maga, a légkör, meg amit ott tapasztaltam ezen az elbeszélgetésen az akkori igazgatóval. És akkor odáig eljutottam magam, hogy jó, akkor erre a helyre beadom a pályázatomat, de sehova máshova. Hát fölvettek, és hát azóta is a helyemen vagyok ebben a történetben, hál' Istennek. Ezen múlt, és nem azon, hogy most én itten mit kerestem, és mit nem kerestem, hanem úgy gondolom, hogy akkor ezen a helyen vagyok itthon most a tanításban.
0: Sok gyerek jött és ment ki a kezed alól azóta, tehát te milyennek látod, ez a klasszikus kérdés, milyennek látod a gyerekeket annó és most, mennyiben változtak, vagy a te hozzáállásodban mit kellett változtatni esetleg a változó világ miatt?
1: 1988-ba kerültem oda, úgyhogy már történelmi időket írunk. Az akkor indult 2 évvel korábban ez az iskola, tehát akkor még egy teljesen no-name hely volt. És hogyha különbséget kell tennem, nekem az első ilyen nagy váltás élményem, hogy nagyon helyes gyerekek voltak, vittem az érdekes feladatokat, sose volt fegyelmezési problémám, pedig kaptam egy olyan osztályt, akit úgy kaptam meg, hogy na, ők már 2 angoltanárt elfogyasztottak, kell nekik a friss hús, ez voltam én, de hogy semmi gondunk nem volt, mert megtaláltam a hangot velük, és remekül működött a dolog. És születtek a gyerekeim, akkor kihagytam valamennyi évet, és mikor visszamentem ugyanebből az iskolába, akkor eljött a pillanat, hogy a fegyelemmel is jobban kellett foglalkoznom. Egyszerűen attól, hogy már akkor elkezdődött az, hogy sokkal nyughatatlanabbá vált a világ, és ez a gyerekeken is lecsapódott. 2000-es évek elején mentem akkor vissza, és akkor ott azt át kellett gondolnom ezt a történetet. De nem lettek gengszterek, nem erről van szó, csak egyszerűen annak előtte elegendő volt, hogy vittem kreatív érdekes feladatot, leültünk, csináltunk, és most ez egy kicsikét már nem volt elegendő, tehát másképp kellett ezt felépíteni, ezt a dolgot, de úgy nagyjából sikerült. Ez a nyughatatlanság, ez csak fokozódik azóta, de ez nem iskola függő, ez abszolút generáció függő, tehát már egy egészen más típusú generáció van jelen ilyen szempontból.
0: Te mit látsz reménykeltőnek mégis az ő tekintetükben?
1: Én azt gondolom, hogy abban a szempontból, hogy ugyanolyan fogékonyak a szeretetre és az emberségre, abból szempontból nincsen különbség. Tehát, hogyha sikerül ezt a hangot megtalálni, akkor működik a történet. Ez az alapja a dolgoknak.

0: Lélekhangoló.
1: Mennyire ragaszkodsz a tanítványaidhoz, vagy mennyire nehéz őket elengedni, amikor érettségiző osztályodban például? Mindig vagy osztályfőnök is?
2: Igen, igen. De ők még sokáig lesznek is. Hát ez nyilván mindig egy veszteség, de azért az ember tudja azt is, hogy ez jó értelemben az életnek a rendje. Vannak, akikkel marad is kapcsolat. Van olyan tanítványom, akinek a gyerekét is taníthattam már. Vannak, akikkel nem marad kapcsolat. Vannak, akikkel úgy marad kapcsolat, hogy van nálunk rendszeresen öreg diák találkozó, és akkor visszajárogatnak. De van, akivel aztán soha többet nem találkozik az ember, és akkor őket úgy bocsátjuk el. De erről mindig eszembe jut a kedves matek tanárom, aki mindig azt mondta, hogy az a végzős diák, aki nagyon sokat visszajár, az bizonyára nem találta meg a helyét az életben. Ilyen értelemben szoktam annak örülni, hogyha valaki nem nagyon jár vissza, aki nem azt érzem, hogy ő most visszajár és még itt akar maradni, hanem aki megtalálta magát és abból eljön látogatóba, az teljesen jó, de hogyha ott akarna maradni még, akkor az valami egészen más jelentene szerintem. Nyilván ezt meg kell tanulni őket így elengedni, meg ezen a kis szakaszon vagyunk mondjuk így együtt 4 évet, 8 évet, ez a közös része az életünknek.
1: Az 5 felnőtté váló gyereked elengedése mennyire viselt meg ennek fényében, amikor a saját lábukra álltak? Persze ezt jó látni, én is tudom a saját életemből, de azért fájdalmas az is.
2: Vannak vicces élményeim ezzel kapcsolatban, amikor mondjuk a legkisebb lányom megszerezte a jogosítványt, és beültem mellé, és akkor hirtelen végighasított bennem, hogy nemrég én tologattam a babakocsiban, most ő vezeti az autót, hogy is van ez a történet? Van, akikkel egy fedél alatt lakunk továbbra is, de hogy nyilván el kell tudni engedni őket a maguk életére. És erre meg kell érni belül, meg ezeknek meg kell érlelődni ezeknek a helyzeteknek. Ezek a folyamatában vagyunk benne. Mert hogy ki kicsit már tovább tart ezen az úton, ki még csak keveset tettet meg így a teljes önállósulás útján. Ez igaziból inkább azt hozza, hogy a kapcsolati rendszerünk, vagy a kapcsolatunk átalakul egy picikét. Nem úgy tudunk egymásnak a mindennapi dolgairól, de azért kapcsolatban vagyunk, meg megtaláljuk egymást, meg hát azért figyelünk egymásra.
1: Van számodra egy olyan ige, ami különösen bátorít ezekre is tekintettel, amikről beszélgettünk, vagy ami eszedbe jut?
2: Hát ha nem is konkrétan ezek kapcsán, de hogyha most egy olyan igére kérdezel rá, hogy mi az az ige, ami így az eltelt időszakban kiemelkedett számomra. Sok minden van persze, meg sok kedves történetem is van a Bibliából, de például a nyári időszakban fogalmazódott meg bennem igaziból, hogy az egyik leg-leg fontosabb ige az Új Szövetségben, az a János leveléből való, egy fél mondat, az, hogy mert ő előbb szeretett minket. És hogy igaziból ezen alapszik minden. És hogy ez mennyire fontos, és hogy ezt mennyire fontos tudatosítani, és mennyire fontos nem elfelejteni. Azt gondolom, ez egy kulcsmondata az evangéliumnak, és ezt nem is annyira szoktuk hangsúlyozni, mert a János 3.16-ot mindenki fújni szokta, meg van egy csomó ige, amit fújni szoktunk, és az olyan csendesen megbújik ott a levelekben, de ez azért egy nagyon fontos félmondat.
1: Ezt is János írta, és neki Isten szeretete az egyik fő témája.
2: Igen, igen, igen, igen.
1: Ami téged is tart meg a gyerekeidet, és vezet téged a tanári pályádon is tovább, és ezt is kívánjuk neked.
2: Köszönöm szépen.
3: Te vagy a

Egy evangélikus, katolikus vegyes házasságban, különös harmóniában élni és felnevelni 5 gyermeket nagy áldás. Hasonlóképpen áldás a gyülekezeti közösségben való szolgálat, de a csendes részvétel is. Végné Posgai Olga tanárnő Istenben gyökerező életének, munkájának megéléseiről beszélt nekünk. Az interjú a szokott módon meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a misszió.luterán.hu webcímen. Keressék a Lélekhangolót a Spotify-on podcastként is. Nekünk visszajelezhetnek a műsorral kapcsolatban e-mailen az evmis@luteran.hu címre. Lélekhangolónkkal mára búcsúzunk. Erős vár a mi Isten.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

A mai evangélium folytatása az előző vasárnapi résznek, amely a kenyérszaporítás története volt. A csoda után a tanítványok hajóba szállnak, Jézus pedig elvonul imádkozni. Ő egyedül marad a hegyen, a tanítványok pedig egyedül a tavon, szembeszél fúj, és hatalmasak a hullámok, az evezés komoly erőfeszítést igényel. Ez a helyzet ismerős sokunk számára, magunkra maradtunk, próbálunk előre jutni, de az élet viharai nehezítik haladásunkat, kimerítik erőinket. Jézus elindul feléjük a vízen járva, nem hajóval, nem a parton kiskerülővel, hanem a hullámokon át. A csoda üzenetére érdemes odafigyelnünk. Isten akkor is eljut hozzánk, amikor minden más lehetőség bezárult. A legsötétebb éjszakában, a legnagyobb viharban is közeledik hozzánk, bár gyakran nem ismerjük fel őt. A tanítványok is először kísértetnek gondolják Jézust. Sokszor a segítség nem úgy érkezik, ahogy vártuk. Isten másként jön, de mindig időben. Péter apostol a középpontba kerül, azt kéri Jézustól, hogy hozzá tudjon menni a vízen. Ez a hit legbátrabb pillanata. Elindulni a biztosból a bizonytalanba a mester felé. Amíg Péter Jézusra néz, addig megtörténik a lehetetlen. Amikor azonban elfordítja tekintetét az Úrtól, és inkább a hullámokat nézi, rögtön eluralkodik rajta a félelem, és merülni kezd. Ez a magatartás a hit örök küzdelmét mutatja meg. Hol Jézusra nézünk, hol a körülményekre. Amikor az imában, a szentségekben, az igében rátekintünk, járni tudunk a vízen, de amikor a világ zajára, a viharra figyelünk, mindjárt elgyengülünk. A hit nem biztos tudás, hanem bizalom. Bizalom abban, hogy Jézus valóban jelen van, valóban hív, és nem hagy magunkra küzdelmeinkben. Egy asszony minden nap így imádkozott. Uram, tarts meg, mert ha én elengedlek téged, te akkor is megtartasz engem. Ez a rövid, de bizalomteljes fohász találóan kifejezi azt, amit Péter is megtapasztal, nem a tökéletes hit tart meg bennünket, hanem Jézus irgalma. Ments meg, Uram, kiáltja Péter, és Jézus azonnal kinyújtja a kezét. Azonnal, tehát nem vár, nem kéri számon a gyengeséget. Amikor Jézus beszáll a hajóba, elcsitul a szél. Nem a tanítványok ügyessége vagy tapasztalata vett véget a viharnak, hanem Jézus jelenléte. Ez a jelenlét nem feltétlenül szünteti meg a nehézségeket, de békét ad szívükbe, nyugalommal, biztonsággal tölti el őket. A történetet a tanítványok hitvallása zárja. Te valóban az Isten fia vagy. A történet nem csak Péterről és a többi apostolról szól, hanem rólunk is. Mindannyiunk életében vannak éjszakák, viharok, félelmek, de Jézus elindul felénk akkor is, ha nem ismerjük fel őt azonnal. Ha mi is elindulunk felé, még ha el is gyengülünk útközben, ő nem hagyja, hogy elsüllyedjünk. A hit nem teljes bizonyosság, hanem kitartás a hullámok között is, azzal a reménnyel, hogy az Úr keze mindig megtart minket. Van-e bátorságod megtenni az első lépést? Van-e hited elindulni a hullámokon? Uram Jézus Krisztus, gyakran úgy érzem, hogy a hullámok elnyelnek és elfog a félelem. Taníts meg rád nézni, amikor elindulok a bizonytalanság felé, és adj bátorságot a hit lépéseihez. Ne engedd, hogy a viharok elfordítsanak tőled, és ha elgyengülök, ragadj meg engem és vezess vissza magadhoz, mert nálad nyugalmat, békét és biztonságot találok. Hiszem, Uram, hogy te nem hagysz el soha.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Szent misét közvetítünk az Egri Bazilikából, melyet Juhász Ferenc pápai káplán, pasztorális általános helynök, a Miskolc Mindszent plébánia plébánosa mutat be. Orgonán közreműködik Kubik Tamás orgonaművész, a bazilika karnagya. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Kedves testvéreim, ezt a szentmisét, káptalani szentmisét felajánlom papi hivatásokért, az egyházmegye élő és elhunyt papjaiért. Augusztus nagyszerű vasárnapján, amikor még élvezzük a nyarat és élvezzük a szabadságot, de azért már érezzük, hogy 15-20-a táján befejeződik a nyár, legalábbis ami a szabadságot, a szünetet illeti, és aztán lassan készülünk, hiszen elkezdődik majd a tanítás, az iskolák, visszarendeződik az élet. Szeretettel köszöntölek benneteket, kedves testvéreim, akik itt vagytok az Egri Bazilikában, és azokat is, akik a Szent István rádió hullámhosszán keresztül kapcsolódanak be ebbe a szentmisébe. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük meg az Úr szent titkait.

Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, a Szentlélektől vezetve, bizalommal atyánknak szólítunk téged. Tökéletes így szívünkben a fogadott fiúság lelkületét, hogy a megígért örökséget elnyerjük. A mi Urunk Jézus Krisztus, ha te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

olvasmány a királyok első könyvéből. Illés próféta elérkezett Isten hegyéhez, a Hórebhez. Bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Az Úr azt mondta neki, menj, és a hegyen járulj az Úr színe elé. S íme az Úr elvonult arra. Hegyeket tépő, sziklákat sodró, hatalmas szélvész haladt az Úr előtt, de az Úr nem volt a szélviharban. A szélvésznek földrengés lépett a nyomába, de az Úr nem volt a földrengésben. A földrengés után tűz következett, de az Úr nem volt a tűzben. A tüzet enyhe szellő kísérte, amikor ezt Illés észrevette, befötte arcát köntösével, kiment és a barlang elé állt. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, igazat mondok Krisztusban, nem hazudom. Lelkiismeretem tanúskodik a Szent Lélekben, hogy nagy az én szomorúságom, és állandó a szívem fájdalma. Inkább azt kívánnám, hogy magam legyek átok alatt, távol Krisztustól testvéreimért, a tesz szerint népemből valókért, Izrael fiaiért. Hiszen övék az Isten fiúság, a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az Isten tisztelet és az ígéretek. Övék az atyák, és tesz szerint közülük származik Krisztus, aki mindenek fölött való, mindörökké áldott Isten. Amen. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.

amikor a kenyérszaporítás után a tömeg befejezte az étkezést, Jézus mindjárt a csónakba parancsolta tanítványait, hogy amíg ő elbocsátja a tömeget, menjenek át előtte a túlsó partra. Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, és ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól, hányták, vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a vízen, amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértet, és rémületükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, bátorság, én vagyok, ne féljetek. Erre Péter odaszólt neki, Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen. Ő azt mondta, jöjj. Péter ki is szállt a csónakból, elindult a vízen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Felkiáltott, ments meg, Uram! Jézus nyomban kinyújtotta kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá, te kicsiny hitű, miért kételkedtél? Mikor beszálltak a bárkába, a szél elállt, a csónakban levők pedig leborultak előtte, és így szóltak, te valóban az Isten fia vagy. Ezek az evangélium igéi. Gyönyörű, fantasztikus és félelmetes történetet hallottunk. Krisztusban, kedves testvéreim, amikor a mai hírekben tömött csónakokban látunk hánykódni embereket, menekülteket, akkor gyakran erre az evangéliumi jelenetre gondolok. Különösen, hogy Máté szerint Jézus is kényszerítette, beparancsolta tanítványait a csónakba. Rájuk parancsolt, hogy menjenek át a túlsó partra, amíg ő elbocsátja az embereket. Az az érzése van az európai embernek, hogy a tengeri hullámsírba veszett menekülteket is valahogy, mintha kényszerítenék hajóba szállni. Kényszerítik, de nem segítik. Jézus azonban nem hagyja magára az embert, nem hagyja veszni, még azokat sem, akik túlzott magabiztossággal akár el is veszhetnének, mint akár Péter. Jézus azonban miután egy kissé eltávolodik tőlük, és magukra maradnak, hamarosan közeledni kezd hozzájuk. A kenyér szaporítás után, amikor az embereket hazaküldte, nem egyből csatlakozott és ment az apostolok után, előbb még, ahogy hallottuk, fölment a hegyre imádkozni, ahogyan az írás mondja, hogy egy kicsit egyedül maradjon az atyával. Ez a szokása ismerős Jézusnak. Amikor nem cselekszik azonnal, nem követi rögtön az eseményeket, hanem vár egy kicsit, miként Lázárnál is a barátja esetében is tette. Hagyja, hogy megtapasztalják,
milyenek a dolgok nélküle, ha ő távol van. Lázár nővére Márta föl is panaszolja, hogy nem voltál itt, ezért meghalt a fivérem. Ez esetben most az apostolok az ő távol létében majdnem hullámsírba vesznek. Nyilvánvaló azonban, hogy nem a halálukat, a vesztüket akarja, hanem hogy felismerjék, nélküle semmit sem tehetnek. Amikor aztán feléjük közeledik a vízen, és tanítványai meglátják őt a viharban, a tenger hullámain feléjük gyalogol, azt hiszik, hogy szellemjárás. Fantom, mint a Louvre-ban Belfegor, vagy az Operaház fantomja Lloyd Webber musicaljében. Maga Jézus bizonygatja nekik, hogy ő az. Váratlan feltűnése másutt is megrémízti a tanítványokat. A feltámadás után megjelenő Jézusról is azt hiszik, hogy szellem. Ő maga magyarázza el nekik, hogy a szellemnek nincs húsa és csontja, és mert még mindig magukon kívül vannak, a döbbenettől ennivalót kér tőlük, hogy lássák, tényleg, hát eszik, tehát él.

kérünk, azt megteszi? Egy jó ideje már egy olyan gyülekezet lelkipásztorával beszéltem, ahol nem úgy keresztelnek, mint ahogy mi, hanem bemerítkeznek. Alámerül a medencében, vagy valahol. És megkérdeztem tőle, hogy van olyan, hogy a megtérők között valakinek víziszonya van, és ezért nem mer alábukni, és akkor mi van? Azt mondja, van olyan, olyankor nincs más tennivaló, nem lehet másképpen, csak a lelki pásztor fogja, leveti a felső ruháját, amit hord, bemegy ő maga is a vízbe, erősen magához öleli az illetőt, átkarolja, és együtt buknak le a víz alá, és aztán együtt emeli föl, emelkednek föl. És ez az átkarolás olyan bizalmat és olyan biztonságérzetet sugároz a beavatottnak, hogy arra a kis időre megszűnik az a pánik, az a félelem, amit ő egyébként a víz alatt megélne. A pásztor segítségével jönnek föl, és hát ahogy ezt elmesélte nekem, egyből Péter jutott eszembe. Valószínűleg ilyen érzése, vagy ilyen benyomása, ilyen élménye, ilyen riadalma és ilyen öröme lehetett Péternek is, amikor kiállt, hogy ments meg, Uram, és Jézus utána nyúl, és kiemeli a vízből. Jézus vízen járásának története arról szól, hogy az ember soha nem lehet biztos a dolgában, önmagában, de mindig biztos lehet az Istenben. Ez a fajta bizalom tartja fenn a keresztény embert. Tudom, hogy ki közeledik felém. Nem kísértet, hanem megmentő. És hát azért milyen érdekes az is, kedves testvéreim, hogy sokszor épp az Istentől félünk, a veszélyekhez meg vonzódunk. De éppen Isten irántunk való szeretete ment meg minden alkalommal minket. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kénhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és élthetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a próféták szavával, hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára,

0: várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim, hogy a magunk életében és a történelem eseményeiben felismerjük a gondviselő Isten nagy szándékait.
1: Hogy egyházad mindig meglássa az idők jeleit és az emberiség lelki szükségleteit. Hallgass meg, Urunk! Hogy a világ népei megértsék, csak egymást támogatva érhetik el saját boldogságukat. Hallgass meg, Urunk! Hogy mindennapi feladatainkban felismerjük szent akaratodat. Hallgass meg, Urunk! Hogy sikertelenségeink ne ingassák meg gondviselésedbe vetett hitünket. Hallgass meg, Urunk! Hogy a szenvedésedben és megpróbáltatásban felismerjük a te látogatásodat. Hallgass meg, Urunk!
0: Imádkozzunk Csepelényi György boldoggá avatásáért. Add, Urunk, hogy az ő példája megerősítsen minket a katolikus hitben, és mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Hallgass meg, Urunk! Hívj ifjakat a papi hivatásra, és akik elfogadták hívásodat, azokat őrizd meg. Hallgass meg, Urunk! Mindenható örök Isten, hiszük, hogy a téged szerető lelkeknek minden javukra válik. Add, hogy mind a jó, mind a bal sorsban hűségesek maradjunk hozzád, Krisztus, ami Urunk által.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.

0: Urunk Istenünk, fogad meg engesztelődve egyházad áldozati adományait. Jóságodból te adtad azokat, hogy felajánljuk neked, és te változtatod át hatalmaddal üdvözítő áldozatunká, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek,
1: és a lelkedet.
0: Emeljük föl szívünket,
1: fölemeljük.

mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Ki megszánva a tévejgő embert, világra született a Szent Szűztől, majd kereszt halála által az örök haláltól megmentett minket, és feltámadva a halálból örök életet ajándékozott nékünk. S ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körülálló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget, himnuszát zengjük, és velük együtt

valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsői téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

0: A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel vagyunk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints, kérünk, egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, és minden szenttel együtt. Az ő közbeni járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, engesztelő áldozatunk, hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és Csaba püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.
2: Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint,

0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És veletek.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség.
2: Thank you.

íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a tőled kapott szentségi jeledel vétele, üdvözítsen minket és erősítsen meg, hogy mindig igazságot fényében járjunk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek a következőket. Ma van a 60-i temető kápolna búcsúja, amelynek a délután 16:30 kezdődő szentmiséjét Herz Ádám káplánatya mutatja be. Köszönjük mindazoknak a segítségét, akik a búcsú előkészítésében és megrendezésében adományaikkal és munkájukkal közreműködtek. A közösségi teremben kedden délután 5 órakor a missziókért és a hivatásokért imádkozó Verbita ima közösség összejövetele lesz, amelyre szeretettel várják a velük imádkozni akarókat. Az újpesti plébánia fiataljai egri táborozásuk során csütörtökön délután 5 órakor a Minorita templomban, pénteken délben pedig a bazilikában vesznek részt szentmisén. Szombaton Nagy Boldogasszony parancsolt ünnepén a bazilikában a reggel 7-8 és este 17:30 kezdődő szentmiséken kívül délelőtt 10 órakor is lesz szentmise. 11 órakor kezdődik az érseki papnevelő intézet kápolnájának búcsúi szentmiséje, amelyre szeretettel hívják a szemináriumot szerető, a kispapokért sokat imádkozó testvéreket. A következő vasárnap, augusztus 16-án délután 5 órakor a Farkasvölgyi Úti Mária szobornál a fertájmesterek szervezésében és közreműködésével az idén is megtartjuk a Nagy Boldogasszonyt köszöntő ünnepi szabadtéri búcsúi szentmisét. Augusztusban Anyaszentegyházunk azért imádkozik, hogy a nagyvárosokban, amelyeket gyakran a névtelenség és a magány jellemez, új utakat találjunk az evangélium hirdetésére és a keresztény közösség építésére. Csatlakozzunk mi is ehhez az ima szándékhoz. Az egri hittudományi főiskolára pótfélvételi keretében osztatlan hittanári képzésre, illetve a pedagógusok egyéves szakirányú továbbképzésére, valamint a kántorszakra augusztus 20-áig lehet jelentkezni. Hirdetéseink végén szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik az Egerbe látogató erdélyi és a Balatonhoz táborozni menő kárpátaljai fiatalokat bármilyen módon támogatták. Isten bőségesen jutalmazza meg őket, a gyermekeket és családtagjaikat pedig kísérje áldásával.

csatlakozva még egy köszönettel a Miskolc Vincenti plébánia ifjúsági minisztránsainak, akik ma az asszisztenciát adták. Köszönet, bízunk benne, hogy ebben a szentmisében is kegyelmeket kaptak. Egyikük közülük már kispap itt a szemináriumban. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a

Jézusunk, lelked, örök pásztor, tekints irgalmunk szemmel, szeretet nyájunkra. Urunk, mint árvát sírunk előtte, kérünk téged a boldogság szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbeni járása. Adj nekünk api és szerzetes visszatározat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerint papi és szerzetes hivatásra.

Kedves hallgatóink! Az Egri Bazilikából közvetítettünk szentmisét, melyet Juhász Ferenc pápai káplán, pasztorális általános helynök, a Miskolc mint Szent Plébánia plébánosa mutatott be. Orgonán közreműködött Kubik Tamás, a bazilika karnagya. A közvetítés technikai lebonyolításában Somogyi Márton és Turi Sarolta vett részt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. A Tiszapárt frakciója szombati ülésén titkos szavazással dr. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta köztársasági elnök jelöltnek, közölte a frakció Facebook oldalán. A 73 éves jogtudós 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt, 2009-ben pedig a legfelsőbb bíróság elnökévé választották. 2011-ben idő előtt távolították el tisztségéből, miután bírálta az igazságszolgáltatás átalakítását. Az Emberi Jogok Európai Bírósága később kimondta, hogy menesztése jogellenes volt. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán azt írta: Baka András szakmai függetlensége, közjogi tapasztalata és a jogállamiság melletti kiállása miatt alkalmas arra, hogy az ország új alkotmányos berendezkedésének időszakában betöltse az államfői tisztséget. A parlament várhatóan kedden választja meg, hivatalba pedig augusztus 19-én léphet. A Fidesz és a KDNP bojkottálta az államfőválasztást, a Mi Hazánk pedig Tóth Máté energiajogászt jelölte. Másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, mégis sorra keletkeznek a szabadtéri tüzek, a tűzoltókat pedig folyamatosan riasztják. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Facebook oldalán igyekszik felhívni a figyelmet a helyzet súlyosságára. Idén már több mint 9500 alkalommal kellett a tűzoltóknak szabadtéren pusztító lángokkal megküzdeniük. Egy-egy nagyobb tűz felszámolása akár napokig is eltarthat. A katasztrófavédelem szerint különösen elkeserítő, hogy a szabadtéri tüzek legnagyobb része emberi mulasztás vagy gondatlanság miatt keletkezik. A helyzetet tovább súlyosbítja a csapadékmentes száraz és forró időjárás. A tűzgyújtási tilalom miatt az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében még a kijelölt tűzrakóhelyeken is tilos tüzet gyújtani. Tarlót és nádast az egész országban tilos égetni, kommunális hulladékot pedig sehol sem szabad elégetni. 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, írta Magyar Péter a Facebook oldalán. Az erősödő forintnak is köszönhetően alig 1,2%-kal nőttek tavaly júliushoz képest az árak, hangsúlyozta a kormányfő hozzátéve, hogy hosszú idő után először csökkent az élelmiszerek ára. Szeptember közepétől 5%-ra csökken a tűzifa áfája. A kormány döntése érinti a többi faalapú tüzelőanyagot, a pellet, a briket és a faszén áfája is csökken, mondta a miniszterelnök. Magyar Péter megerősítette, hogy hamarosan döntenek a szociális tűzifa keret emeléséről is. Elkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, lehetővé válik új szélerőmű parkok létesítése, jelentette be a pénzügyminiszter a kétnapos kormányülés után. Kármán András szerint ettől tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci árú energia. A kormány pénteken jelentette be, hogy 5,5 milliárd forintot biztosít a likviditási gondokkal küzdő debreceni, sármelléki és pécsi-pogányi repülőtérnek, mivel azok fontos turisztikai és területfejlesztési szerepet töltenének be. Varga Balázs közösségi oldalán úgy fogalmazott, a kormány azt is világossá tette, hogy vizsgálja a jövő évi járatfejlesztések lehetőségét, és átfogó átvilágítást tervez annak érdekében, hogy hosszú távon fenntartható működési modell alakuljon ki. Másodfokúra mérsékelte szombattól a hőségriasztást a tiszti orvos, miután a pénteki hidegfront nyomán enyhült a hőség. A másodfok jövő kedden éjfélig marad érvényben. Közben megdőltek a napi melegrekordok, és Szolnokon a szél is csúcsot döntött, közölte a Hungaromet. Az előzetes adatok szerint az új országos napi melegrekord 41,8 Celsius fok, amelyet Kiskunfélegyházán mértek. Az új napi és egyben új abszolút fővárosi melegrekord 41,6 Celsius fok lett. Ezt Újpesten mérték. Egy zivatar nyomán Szolnokon óránkénti 113 kilométeres széllökést regisztráltak. Híreink végén az időjárásról. Jobbára felhőtlen száraz idő várható. Változó irányú mérsékelt szél lesz jellemző. Csupán északkeleten fújhat eleinte élénken az északkeleti szél. A csúcsérték 29 és 35 fok között valószínű.
2: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk. Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
3: Dicsőltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Spirnyák Imréné Herminon nénit, Sajó Petriben vendégeskedünk, családi házában fogadott engem, nem véletlenül kerestem fel, hiszen több évtizeden keresztül sekrestyése volt Ön a Sajó Petri rózsafűzér királynője tiszteletére felszentelt templomnak, de ne szaladjunk ennyire előre, kezdjük a pályafutás és életének elején a visszaemlékezésünket. Milyen családba született Ön bele? Itt született Sajó Petriben?
4: Sajó Petriben, igen. Bodnár Imre volt az apukám, a felesége Varga Hermina lánykori néven, úgyhogy még itt az iskola kápolnában voltam is valamikor, mikor ők ezt végezték, ezt a dolgot, és akkor a Béla atya, mikor felszentelték a na mentem én oda is segíteni, meg én a virágot úgy szerettem a kertben ültetni, én vagy 200 tő kardvirágot ültettem utána is, hogy én nekem ne kelljen pénzt adni ki virágért. Én szerettem nagyon a virágot, és a Béla atya mondta, hogy egyelőre csináljam már, még folytassam. De az anyósom még akkor élt, ő is, úgyhogy ő besegített, mert én szombaton is dolgoztam, sokszor, meg vasárnap is kellett, a vendéglátó olyan volt, és akkor segített, meg voltak asszonyok, akik régen is az iskola kápolnában is segítettek, úgyhogy azok besegítettek. Utána én nem soká másik éven én elmentem nyugdíjba, és mondta a Béla atya, hogy akkor csinálnám, hát mondom szívesen, hogyha rám bízák, akkor igen, csinálom, folytatom.
3: Dr. Balpataki Béla, egykori plébánosunkról beszélgetünk, és őt említette az elmúlt percekben. Különleges neve van, Hermina.
4: Hermina.
3: Lehet arról keves tudnunk Hermina valamit, hogy miért ezt a nevet kapta, bár ahogy most említette az édesanyjának is, ha jól figyeltem. Ez volt a neve, őt is így hívták.
4: Ő sajóládi születésű volt, de ide jött férhez Petribe, és akkor ő is. De kevés Hermina van, tudom.
3: Akkor nem tudjuk, hogy miért kapta ezt a nevet, édesanyja után örökölte.
4: Igen, pontosan, édesanyám.
3: Vannak-e testvérei?
4: Van egy testvérem, egy húgom, Helyőkeresztúrba, neki is a Béla atya plébános, ott is új templom van, még a miénk után szentelték fel, Helyőkeresztúrba lakik egy húgom, de az is így le van robbanva, mint én. Igen.
3: Hát 80 felett tetszik már lenni, áruljuk el a kedves hallgatóknak, bár a hangjából ez nem tűnik ki,
4: nem?
3: És jelenlegi plébánosunk pedig Varga Béla sajóládi plébános, őt is megtetszett említeni. Menjünk akkor vissza még a visszaemlékezésünkbe a gyermekkorhoz. Milyen emlékeket őriz a Sajó Petri gyermekévekkel kapcsolatosan?
4: Igen, valamikor Sajóládra kellett járni templomba, és mentünk az éjféli misére, resegett a hó, de pontosan odaértünk éjfélre. Úgyhogy gyerek voltam, tudom, de még a szüleim vittek oda a sajóládi templomba, úgyhogy megszokatták velem ezt az egyházi életet, az biztos igaz. Úgyhogy én ott voltam első áldozói Sajóládon, itt egy iskola kápolna volt, ahol volt a szertartás, de csak vasárnaponként, hétköznap tanítás volt, de vasárnapra elkészítették úgy a helységet, hogy ott lehetett misézni. Igen.
3: Akkor a vallásos neveltetés az igen. adott volt az ön életében.
4: Igen.
3: Elvégezte iskoláit, és aztán elindult a nagybetűs életbe. Igen. Ahogy mondta is, többször volt kiváló dolgozó.
4: Kétszer.
3: Mert hogy mivel is foglalkozott aktív éveiben?
4: Én az üzemben, ahol dolgoztam, én cukrász voltam. Betanított cukrász voltam. Igen, betanított cukrász.
3: A legendás napsugár
4: igen.
3: cukrászdában.
4: Igen.
3: A miskolciak
4: igen.
3: talán
4: igen.
3: még erre jól emlékeznek.
4: Igen. De nincs az meg, ugye? Nincs az meg.
3: Megvan az épület maga, de már nem cukrászdaként működik.
4: Tudom, kellett ott is talpalni. Nyáron abban melegben 6-8 kemence, gázűzhely ment, katlan ment, főztük a krémest, úgyhogy azért fáj az én térdem, hogy nagyon-nagyon sokat dolgoztam, de itt volt még nagy kert volt, hogy Nyéki hegyen szőlő volt, a férjem meghalt, de én még folytattam azt is a szőlőmunkát és a kerti munkát is, hát volt anyósom, meg az apám besegítettek, úgyhogy elvégeztem. Nem kellett mi se bort se venni, mert volt tényleg nekünk a Nyéki hegyen szőlőnk, jó, onnan volt a mi se bor, úgyhogy én ilyenekkel segítettem. Én rengeteg virágot ültettem, én rezgőtől kezdve őszi rózsát, kardvirágot, mindenféle virágot.
3: És visszaemlékszik arra, hogy mi volt a kedvenc süteménye, azok közül a sütemények közül, amelyet ön készített, vagy ön is készített?
4: Hát én szerettem mindet sorba-sorba. Hát én szerettem a krémest is, nagyon szeretem. Már mostan nem sütök. Épp mondom, hogy én a görög templomba, meg a rómaiba is, búcsúra én mindig vittem egy tárca süteményt, csak most nem vittem, a rómaiba vittem, de a görögbe most nem tudtam, mondom, mostan nem tudok vinni. És szégyellem is, hogy még mindig vittem süteményeket, mindig.
3: Ne tessék szégyelni, hát hála jó Istennek azért, igen. hogy eddig meg tudta sütni, és volt mindig ereje és igen, energiája igen, ezt elkészíteni.
4: Igen.
3: Szép nagy háza van, jaj. És ahogy ön is említette, jó nagy kertje,
4: jó,
3: ahol gondolom bizony volt munka elég.
4: Nem kellett krumplit venni, nem tudom hány mázsa krumpli volt a pincébe, most megveszem a krumplit, meg a hagymát, meg a mindent. Semmi nincs a kertben, most már nem ültetek. Itt az udvarra van egy pár tű paradicsom, meg kardvirág és egy pár tű, meg vannak itt rózsák, ha van mindjárt Zsuzsika, gyere, mert van virág, ez az, úgyhogy most úgy szeretem, olyan boldog vagyok, ha tudok adni egy csokor virágot a templomnak.
3: Annak a bizonyos Sajó Petri rózsafűzér királynője tiszteletére felszentelt templomnak, amelynek akkor ön sekrestyése az 1990-es évektől volt, 1994-től a szentelés évétől.
4: Igen.
3: Hogyan tetszik visszaemlékezni erre a jó néhány évtizedre?
4: Úgyhogy készültünk nagyon a centrum szentelésre, mi tudom, hogy itt nálunk csináltuk a cigát, mert még húslevest is főztek meg a vendéglátáson a templom szentelés után. Azt sem tudom, hány asszony itten összegyűltünk, és itt csináltuk a cigát, mert még húslevest is főztünk, meg adtak tyúkokat, úgyhogy ezekből főztük. Sütött mindenki sütemény, szép volt az a templom szentelés, igen, míg Seregély atya volt itt, ő szentelte fel. Úgyhogy...
3: Dr. Seregély István egriesek
4: atya. Igen, ő volt, ő szentelte, igen. Szép volt nagyon.
3: Milyen emlékei vannak a templommal és a sekrestyés szolgálattal kapcsolatosan?
4: Még papírruhát is vartam, mert tudom, hogy nem volt lila nekünk a iskola kápolnában, nem volt. Még én vartam oltárterítőt, vettünk anyagot, meg papírruhát, hát ahogy úgy, de egy kicsikét tanultam varni, már úgyhogy nagynéném, ez eljártam, egy kicsikét ellestem a munkát, és akkor a gyerekeknek a minisztrás ruhát is vartam, úgyhogy ilyenekkel besegítettem én oda a templomba. Nagyon sokat kellett ott tenni-venni, az biztos. Hát nem azt mondom, mert eljöttek azért nekem segítkezni. Én mindig sütöttem süteményt, mentünk tisztíteni a templomot, utána vendégláttam őket a süteménnyel, úgyhogy szerettek nekem jönni segíteni. Igen. Zsuzsika is úgy maradt ott, hogy ő is szeretett jönni. Itt van a szomszédba is, és akkor jól csinálja ő is. Tetszett már lenni a templom.
3: Hogyne, egy csodálatosan szép templom, Zsuzsika pedig, Miklós Sándorné Zsuzsika, aki jelenleg is segítkezik
4: igen.
3: a Sajó Petri templom
4: igen,
3: körül.
4: Igen,
3: igen. Most jelenleg ő a sekrestyés?
4: Igen, ő a sekrestyés. Ő. De jól csinálja ő is. Úgyhogy elején még megkérdezte, hogy így vagy úgy, hogy mint én elmagyaráztam neki, de én nagyon szerettem csinálni. Nekem olyan bánatom volt, amikor már én nem tudtam csinálni, hogy nagyon ott kellett mosni, vasalni, csinálni, takaringatni, akkor volt nekünk a urnapi sátor, azt díszítgettük a négy sátrat minden éven, akkor még valamikor mentünk Sajóládra, vittük a keresztet, meg még keresztúrba is, hát valameddig elmentünk kocsival, és akkor kiszálltunk, azt vittük a keresztet. Valamikor mentünk oda, és mindig a Zsolcai búcsúra szerettünk oda járni, igen.
3: a közelmúltban szerették volna önt meglepni a helyi egyházközség hívei, és várták szeretettel, meglepetéssel készültek
4: önnek. Igen, én nem tudtam, hogy itt valami lesz. Nem tudtam. Aztán ön látta a Ternyák Csabának azt a lapot, azt a írást?
3: Dr. Ternyák Csaba egrieseket tetszett említeni, nem véletlenül, hiszen most kezemben tartom az ő köszöntő levelét, és ha megengedi, és a kedves hallgatók is megengedik, akkor felolvasom ennek a levélnek a tartalmát. Tisztelt Spírnyák Imréné! Főtisztelendő Varga Béla plébános tájékoztatott arról, hogy több mint 25 éven át Sajó Peti egyházközségben végezte sekrestyés harangozói szolgálatát, megvalósítva életével és munkájával a Zsoltár szavait. Idézem, Uram, szeretem a te házadnak ékességét. Sajnálattal értesültem arról, hogy megromlott egészségi állapota miatt 2020-ban befejezte áldozatos tevékenységét. Megköszönöm, hogy példamutató vallási életével tanúságot tett hite mellett, bizonyítva azt, hogy feladatát nem csak munkának, hanem hivatásnak tekintette. Mindig nagy segítségére volt a Sajó Petrén szolgálatukat teljesítő lelkipásztoroknak és a helyi közösségnek. Ez alkalommal őszinte elismerésemet fejezem ki lelkiismeretes szolgálatáért. Kérem a mindenhatót, hogy adjon továbbra is sok kegyelmet, jó egészséget. E kívánságom zálogául szeretettel küldöm főpásztori áldásomat. Dr. Ternyák Csaba, egriesek.
4: Igen, igen.
3: Eddig szólt tehát az idézet, és idéztem érsek atya szavai, tehát valóban itt van előttünk az asztalon egy nagyon szép rózsafűzér, és ez a köszönő levél. Így sikerült a meglepetés, hogy akkor utólag tetszett megkapni az ajándékot, és mit tetszett szólni, amikor ezt az ajándékot átadták önnek?
4: Én nem is tudom, mondom a plébános úr, le se ült, azt mondta, hogy nem ülem. Még letette a szajtrot, és akkor mondtam, hogy tessék helyet foglalni, nem merős ilyet, azt mondja, mert neki még miséje van, úgyhogy majd hívom nem sokára, de járt ide házat szentelni, és mondom, az én unokában nyáron nősült, és akkor nem volt megkeresztelve a mennyasszony, miskolci, és akkor jártak tanítani, és akkor itt keresztelték ebbe a templomba, mert az én fiam görög, meg az unokám is görögök ők, én római vagyok, és akkor az unokámnak jobban tetszik a római esküvő, mint a görög, és akkor kikért a görögtől az engedelmet, hogy átengednie, úgyhogy őt megkeresztelték a fiatalasszont, és akkor ott volt az esküvő.

0: Emlékezzünk még vissza a sekrestés és harangozói szolgálatra, amit 25 éven keresztül végzett ön. Olyan egyszerű kimondani ezt, hogy sekrestés valaki. Igen, de igen. Azért ez egy nagyon összetett munka és szolgálat. A templom takarításától kezdve mosás, vasalás, rendbetétel, virágozás, ahogy ön is említette.
1: Akkor mentünk litániára minden vasárnap, akkor jártunk keresztútra, amikor ünnepelőt, a húsvét előtt, akkor jártunk a májusi ájtatosságra, minden nap októberi ájtatosságra, akkor ilyenekre mentünk, de most már nem mennek valahogy. Volt, amikor csak Szabó Péter erre ketten voltunk a litánián, azért abban is maradt az a litánia, ugye aranyos ez a Péter is.
0: Szabó Péter a helyi egyházközség kántora, valamint kántor ő még Sajuládon és nálunk a Sózsolcán is.
1: Igen. Úgyhogy volt úgy, hogy csak ketten voltunk a litánián, és akkor mondom, hogy Péter, énekeljük már azt, hogy Jézus az én reményem, mert mondom, az én temetésemben majd ezt énekeljed. Litánia alatt ez, hát ketten voltunk csak, és ezt gyakoroltuk Péterrel.
0: Akkor önnek ez az egyik kedvenc katolikus népének, a Jézus az én reményem.
1: Igen, ez ilyen temetési ének, igen, mondtam, hogy az én temetésemen, majd ezt fogod Péter énekelni.
0: Nagyon jó, hogy legalább a kántori szolgálatban vannak fiatalok, akik tovább viszik a szolgálatot és a hivatást. Reméljük a sekrestés szolgálatban is lesz. Miért tetszene tudni ajánlani ezt a hivatást a minket hallgató hallgatóknak? Miért jó sekrestésnek és harangozónak lenni?
1: Miért jó? Hát azért én olyan kitüntetésnek tartottam, ezt nem mindenki csinálja. Volt, hogy amikor felépült a templom, hogy annyi látogató volt, erről arról, nekem volt, hogy be volt gyújtva a sütő, sütöttem, itt kelt a tészta a tepsibe, és akkor ide szóltak a polgármester úr, hogy menjek már nyissam ki a templomot, mert látogatók vannak. Ezáltal a sütőt, kelt a tészta, hát menni kellett. Úgyhogy ez nagyon elfoglaltság, az biztos igaz.
0: És valóban kijelenthetjük, hogy ez egy szolgálat.
1: Igen.
0: Csak olyan biztos. Végezze, aki szeret szolgálni idézőjelben, mert itt szolgálni kell a plébános urat, az egyházközséget, mindenkit szolgálni kell.
1: Ott mosni, vasalni, takarítani, tényleg ott volt tennivaló. Úgyhogy vasárnap volt a mise, még egy nap a hétköznapok közül. Az kedv vagy a szerd, amikor melyik, igen. De akkor mindig helyt kellett állni. De engem soha nem vártak még a templom ajtóba, vagy a kapuba, hogy kések, én mindig időbe, egy negyed órával mindig, amikor valaki jött, én már ott mindent rendbe tettem.

0: Gondolok akár a jelenlegi igen. Varga Béla atyára, mindig törekedtek arra, hogy meghívott pap vendég is
1: persze,
0: legyen.
1: Persze, persze.
0: Kikre emlékszik úgy vissza, akit vendégként fogadott ön, vagy aki vendégeskedett a Sajó Petri római katolikus templomban?
1: Hát, mikor felszentelték a templomot, vagy 2 évre rá én meghívtam búcsú alkalmából a papokat, akkor itt volt a Mariska Sajólár Rumig, akkor ő kántizált a Béla atyával, akkor itt volt még a polgármester, az is itt volt a feleségével, akkor a Körömi atya itt volt a sofőrjével, úgyhogy én vendégül láttam itt őket. Én főztem nekik, igen. De ez nekem olyan egy megtisztelés volt, igen. Egyháztanácstag is voltam, úgyhogy én ezt, meg a szüleim is mindig hívták őket ilyen vendéglátásra. Úgyhogy én tőlük tudtam, majd tanultam ezt a ünnepeket. Szokás. Igen, igen, ezt a szokásokat. Hát én segítettem, besegítettem a mamámnak is, ő is sütött, főzött, tudom, ilyenkor, és akkor én ezt tanultam tőlük, én ezt csináltam továbbra is, igen.
0: A családja hogyan fogadta az ön sekrestési szolgálatát? Ja, hát, támogatták önt?
1: Ők görögök, a menyém református, úgyhogy hát nem ellenezték, hogy ne csináljon, vagy...
0: Hány gyermeke született? Önnek hány gyermeke van?
1: Nekem egy fiam van, egy fiam van, itt van a boltban. Neki van 3. Van 2 lány, meg egy fiú, az most nősült. Egy lány kiment dolgozni Angliába, és akkor ő ott is maradt. A Bence is, ő már megnősült, már építkezik, igen. Akkor van egy lányonokám, az is dolgozni jár, az is görög. Még a lányok néha elöljöttek nekem segíteni, templomot feltakarítani. 3 unokám van. Úgyhogy a legkisebb már megnősült. Mondom, hogy itt volt az eskü. Neki nagyon tetszett ez a Béla atya, hogy eskü, de sokan voltak, még a lagziba is voltam, vagy a vacsorán, de különleges volt.
0: Hála jó Istennek, jól tetszett érezni magát a lakodalomban.
1: Jaj,
0: is.
1: Azt mondtam, hogy mert azt mondták, el kell menni. Olyan nincs, hogy az unokámnak nem menjek el az első esküvőre. A templomba elmentem, betuszmoltak a kocsiba, elmentem.
0: Hát ebben igazuk volt.
1: Azt mondtam, hogy csak a vacsorát megvárom, és akkor ránézek az órára, 11 óra. Hát mondom, már nem hagyhatom ott a menyecske táncot. Nehogy azt mondják, hogy megléptem a menyecske táncot, úgyhogy 2 órakor hoztak engem haza.
0: Hála jó Istennek. Ez szerintem minden nagyszülőnek az álma, hogy az unokája esküvőjén ott legyen, igen. És ott robhassa a táncot. Úgy, az unokájával
1: az
0: együtt.
1: Az unokám, a Tiszaújvárosban a Molnál dolgozik, a fiú, aki megnősült, de már húzzák a falat.
0: Igen, már építkezik.
1: Igen, építkezik, igen, igen, igen. Ő is megyen mindig szabadnapkor is, ha kell, megyen dolgozni, mert azt kell a pénz.
0: Hát ma egy ilyen világot élünk, hát, így van. Igen. Iparkodni kell és szorgalmasan
1: persze,
0: dolgozni.
1: Persze.
0: Térjünk még vissza az ön életéhez. Ha egy összegzést kellene mondanunk akkor, és azt a kérdést tenném fel önnek, hogy boldog ember ön? Elégedett ember ön? Akkor mit tetszene válaszolni nekem a kérdésemre?
1: Olyat kell elfogadni, hogy van, nem? Úgy kell, én nem ellenkezek semmibe, nekem így van jó, ahogy van. Pedig hát itt lehetne lakni az unokámnak is, nagy ez a lakás, ott hátul is van helyiségek, az anyósom ott lakott, mert itt laktunk egy portán. A férjem 52 éve, hogy meghalt.
0: És azóta egyedül tetszik
1: igen,
0: lenni.
1: Igen, de annyit dolgoztam, hogy nagyon sokat, igen. De bírtam is úgy, hogy bírtam meg, szerettem dolgozni. Volt a szőlőhegyünk nekünk, onnan árultam a bort, vittem a munkahelyemre, úgyhogy még segítkedtek is, még az önkormányzat is segített kocsival, pláne egy karácsony előtt, hogy kannákba beleraktuk, mert adtak kannákat, hogy vigyek bort, és akkor a főnököm, nőfőnököm volt, és nem tetszett neki, mert az ő borak jobb lett volna, mert az olyan nagyon nemes volt, és akkor az enyém kapósabb volt. De úgyhogy még akkor nem onnan nagy ára volt a boroknak, de azért minden pénzt csináltam, amit lehetett, igen.
0: És imádságos lelkületű ember is ön, hiszen minden nap imádkozik a Jóistenhez. Persze. Most is, ahogy ide érkeztem önhöz, említette, hogy az irgalmasság rózsafűzérét elimádkozta, a szűzanyához, kedvenc szentjeihez gondolom, hogy mindig imádkozik.
1: Igen, este, reggel, délben, a déli imádságot sem hagynám el soha, nem, biztos igaz, hogy nem, este is. Úgyhogy hát ezt megszoktam gyerekkorom óta, úgyhogy így csinálom azóta is.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Svirnyák Imréné Hermina néninek. A 25 éves sekrestési és harangozói szolgálata alkalmából kerestem fel önt otthonában. további életéhez jó egészséget, jaj, és a jó Isten áldását
1: én is
0: kívánom.
1: Én kívánom, de azért ennek is örülök, mert azért ilyet se kapsuk mindenki, ugye?
0: Erre büszke lehet mindenképpen, úgyhogy szívből gratulálok önnek.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, csak az egészségem, ha jó lenne, akkor szeretném én tovább is csinálni, vagy besegíteni legalábbis, nem az, hogy egyedül, de besegíteni tényleg, segíteni.

0: tennék a Zsuzsikának, úgyhogy örülök, hogy ő elfogadta, elvállalta, ő el is járt nekem segíteni, de csinálja is szorgalmasan, az biztos igaz. Ő is egyedül van, neki is meghalt a párja, ő is egyedül van a nagy lakásban. Igen, és var is, ő is csinálja a templomot, úgyhogy hát mit csináljunk. Mondom, úgy örülök, ha adhatok virágot, itt rengeteg rózsa, minden van, úgyhogy örülök, ha adhatok valamit, igen.
1: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Hajai László. Szombati adásunk témái: pápa üzenete az albán Simoni bíborosnak. Egyetlen börtön sem választhat el minket Isten szeretetétől. Pápai legátusok kinevezései: Parolin bíboros a katániai, Montenegro bíboros a Praia Amarei ünnepségek különleges küldötte. Ugye Makó közel van Jeruzsálemhez. Pálfai Zoltán makói plébános atya elköszönése új plébániára helyezése alkalmából.
1: Leó pápa az albán Simoni bíborosnak: egyetlen börtön sem választhat el senkit Isten szeretetétől. XIV. Leó pápa üzenetet küldött a 97 éves Ernest Simoni bíborosnak, aki július 31-én szentmisét mutatott be az albániai Spács egykori fogolytáborában, az ott elszenvedettek vagy életüket vesztettek emlékére. A kommunista rezsim idején a bíboros 18 éves kényszermunkabüntetésének nagy részét a táborban töltötte, ahol titokban mutatott be szentmisét. Egyetlen lánc sem elég erős ahhoz, hogy bebörtönözze az evangélium által megvilágosodott lelkiismeretet. Egyetlen éjszaka sem olyan hosszú, hogy megakadályozhassa a hajnalt, amelyet az Úr készít gyermekeinek, és egyetlen börtön sem elég mély ahhoz, hogy elválasszon valakit Isten szeretetétől. Ezekkel a szavakkal Szent Pál rómaiakhoz írt levelére utalva 14. Leó pápa üzenetet intézett Ernest Simoni albán bíboroshoz és mindazokhoz, akik részt vettek a főpásztor által bemutatott szentmisén július 31-én pénteken reggel a volt Spácsi fogolytáborban, az ott szenvedők vagy elhunytak emlékére. Ez a hely, amely mélyen bevésődött az albán nép emlékezetébe, a nemzet történelmének egyik legfájdalmasabb fejezete marad. Spács olyan hely volt, ahol sokan hordozták az igazságtalanság nehéz keresztjét, írta a pápa az üzenetben, amelyet a szentmise végén olvastak fel. 14. Leó emlékeztetett arra, hogy azoknak a vére, akik ezek között a hegyek között szenvedtek és haltak meg, megöntözte azt a földet, a hűség, a bátorság és a remény néma tanújává téve azt. A most 97 éves Simoni bíboros visszatért abba a táborba, ahol 18 évnyi börtönbüntetésének nagy részét töltötte, hogy megünnepelje Krisztus áldozatát, amely a keresztet a halál jeléből az élet ígéretévé változtatta, írta Leó pápa. Az albán bíboros első kézből tapasztalta meg a kommunista rezsim üldöztetését. Kezdetben halálra ítélték a nép ellenségeként, majd büntetését később börtönbüntetésre változtatták, amelyet különböző munkatáborokban töltött le, ahol évekig kényszermunkát kellett végeznie. Simoni bíboros felidézte: fogságom idején latinul, emlékezetből miséztem, minden alkalommal kockáztatva az életemet. Azt is elmondta, hogy titokban gyóntatott és áldoztatott. Elmagyarázta, hogy a kenyeret rögtönzött tűzhelyeken lisztből sütötte, és szőlőből facsart levet használt az eukarisztia ünnepléséhez. Ha megtaláltak volna, azonnal felakasztottak volna, tette hozzá. A július 31-i szentmisén a bíboros megmutatta a jelenlévőknek azt a bányász sicsakját, amelyet fiatal papként viselt, amikor földalatti bányákba küldték dolgozni. Az üldöztetés éveire visszatekintve Leó pápa ezt írta: ki tudja, hány ima szállt fel a mennybe arról a helyről, hány könyörgést suttogtak el csendben, hány nehézségek és nélkülözés által megjelölt arc bízta végső reményét az Úrra. A pápa csatlakozott az imához ezekért a férfiakért és nőkért, akik közül sokakat jeltelen sírokba temettek, ahol senki sem gyászolhatta meg őket, vagy helyezhetett el virágot az emlékükre. 14. Leó azért imádkozott, hogy emlékük életben maradjon, és állandó emlékeztetőül szolgáljon az új nemzedékeknek, minden emberi személy sérthetetlen méltóságára, a szabadság értékére és a béke iránti elkötelezettségre.
0: Pápai legátusok kinevezései. Parolin bíboros a pápa legátusa Szent Ágota Katániai jubileumán. 14. Leó pápa szombaton Pietro Parolin bíboros államtitkárát nevezte ki különleges küldöttének a Szent Ágota vértanú erekéjének Katániába való visszakerülése 900. évfordulóján augusztus 16-án és 17-én rendezett ünnepségekre. Leó pápa augusztus 8-án latin nyelvű levelet intézett Francesco Montenegro bíboroshoz, Agrigento nyugalmazott érsekéhez, akit különleges küldöttévé nevezett ki a kalábriai Praia a Mare tengerparti település egészen Szent István anya kegyképe megtalálásának 7. centenáriuma alkalmából augusztus 14-én és 15-én rendezett ünnepségekre. Ugye, Makó közel van Jeruzsálemhez. Pálfai Zoltán makói plébános atya elköszönése új plébániára helyezése alkalmából. Augusztus a papi áthelyezések időszaka. Ilyenkor költöznek első szolgálati helyükre az új misés papok, és püspöki döntések értelmében ekkor vesznek búcsút káplánok és plébánosok eddigi egyházközségeiktől, és kerülnek új plébániára. Fájdalmasan szép ez a transplantáció, amikor a lelki pásztor a szívét ülteti át egy új testbe, ami persze mindig Krisztus misztikus teste, az egyház. A napokban kaptam jó barátomtól levelet, benne kedves ismerőse a makói plébános elköszönésével. Szíven talált engem a levél, és Zoltán atya hozzájárulásával most felolvasom, hogy megismerjük, mi lakik annak a papnak a szívében, aki szereti az Istent, és szereti az Isten népét. Elköszönés címmel Pálfai Zoltán makói plébános atya búcsúbeszéde utolsó makói szentmiséjén 2026. augusztus 2-án, vasárnap. Áldjad lelkem az Urat, egész bensőm az ő szent nevét áldja. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd, hogy mennyi jót tett veled. Kedves testvérek, ezzel a Zsoltán sorral szeretnék elköszönni tőletek. Ez alapján szeretnénk néhány szót szólni mindarról, ami most bennem van. A török után az első egyházmegyés pap 1712-ben érkezett Makóra. Pontosan 300 évvel utána, 2012. augusztusában pedig egy 36 éves fiatalember küldtek ide. Bár fölszentelt pap volt, ez volt az első plébánosi helye. Ez a fiatal lelki pásztor az első hónapokban, években sokszor föltette magának a kérdést, hogyan és miért kerültem én ide? Mit akar itt velem az Isten? Mi az ő szándéka? Biztos, hogy rám van itt szüksége? Az itt eltöltött 14 év alatt megértettem, hogy Isten azt és úgy adja nekünk, amire és ahogyan szükségünk van. Vagyis nem a véletlen, nem a sors keze, hanem Isten akarata volt, hogy éppen én és éppen ide kaptam küldetést. Utolsó makói szentmisén végén ezzel kapcsolatban három dolgot szeretnék kiemelni. Ezek átgondolása talán segítheti a közösséget a továbbhaladásban. Szeretnék tehát pár szót szólni a háláról, az egyházról és a papságról. Ez a 14 év fordítsa minket Isten felé, egyedül ő felé. Adjunk hálát neki mindazért, ami történt velünk, köztünk, bennünk. Engedjük, hogy a hála túlcsorduljon bennünk mindazért, amit Isten cselekedett ebben az időben. A hála több, mint egy odavetett köszönöm. A hála Istentől jön, és ő hozzá vezet. Benne gyökerezik. A hálát nem az váltja ki, hogy valami jó sikerült, hogy valaki ügyes volt, vagy sokat dolgozott. Nem a cselekedetből fakad. A hála sokkal több és mélyebb rétegeket érint bennünk, mint az az öröm, hogy egy program sikeres volt, hogy megújult a templom belső, hogy szellemi és kulturális értékek születtek. A hálás ember fölfedezi, hogy ő semmi, Isten pedig minden. A hálás ember tudja, hogy ő csak egy eszköz Isten kezében. Aki hálás, nem az ajándékokat, a felszínen csillogó látszat valóságot, hanem az ajándékozót, azaz Istent keresi. A hálás személy nem kicsinyes, nem a körülményeket, nem a problémákat, hanem az egészet fürkészi. Persze a felmerülő gondokat nem kell és nem szabad eltagadni, de a hála kivezet önmagunkból. Nem engedi, hogy önmagunk körül forogjunk. A hála átalakítja és megkönnyíti az elengedést is. A hála segít megszabadulni az önsajnálattól. Középpontja nem az ember, hanem Isten. Ez a 14 év 14 stációként is felfogható. Egyfajta keresztút, ami azonban nem egyoldalúan a fájdalmak útja, hanem részesedés a megváltás végtelen gazdagságából. Hála legyen, hogy ezt a gazdagságot ízlelhettük meg annyi szentmisén, imaórán, előadáson, koncerten, zarándoklaton. Ma hálát adok Istennek a cirenei Simonokért, akik felismerték, hogy hol és miben tudják Jézus makói útját segíteni. Hálát adok a Veronikákért, akik a kórházi osztályokon és a szociális otthonokban önzetlenül töröltek arcokat, könnyeket, akik vigasztaltak betegeket, töröttek idősekkel, gyerekekkel, rászorulókkal. Hálát adok a síróasszonyokkal való találkozásokért, a Szent Jónásban megtapasztalt megtérésekért. Hálát adok a küzdelmekért, a csalódásokért, de még az elbukásokért is, a magamé sem kivétel ezek alól, hiszen a hála még a múlt sebeit, a fájdalmakat, a kísértéseket, sőt még a bűnöket is magához öleli. A hála mindenben képes meglátni Isten kegyelmét, hiszen az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Adjunk hálát tehát Istennek ezért a mindenért. A szép attól szép, hogy egyszerre van meg benne a világos és a sötét, hogy arányba kerül benne a fény és az árnyék, hogy egységbe ágyazódik a harmónia és a diszharmónia. Erre a 14 évre azért tudom mondani, hogy szép volt, azért tudok érte teljesen hálát adni, mert a sötétségeit is megéltem. Magamévá tettem azt az alapértű tapasztalatot, hogy a sötétség nem csak a fény hiánya. Megtanultam, hogy csak ott van világosság, a sötétség is van. Megtanultam, hogy az élet másképp teljesedik be, mint ahogy azt mi legtöbbször elképzeljük. Mert Isten szándékai számunkra felfoghatatlanok. Ma különösen is meghajlok előtte, akinek az útjai nem a mi útjaink, és aki alkotásaiban és működésében csodálatra méltó. Ez a felelősségünk, elfogadni az életet, ami megszenvedtet és ámulatba ejt. Az utóbbi hetekben magam is meglepődtem azon, hogy az utcán, a bankban, az üzletekben olyanok szólítottak meg, akik nem tagjai az egyházközségnek, akik nem járnak templomba. Az utóbbi években mégis Istenből érintette meg őket valami. Ők jó szándékú, kereső emberek, akik felé valószínűleg mindössze két dolog volt szükséges. Az érdeklődő nyitottság és az elfogadás. Azt hiszem, az egyház nem más, mint ez. Ahogy Szent Ágoston mondja, porta patet magis cor. A kapu nyitva áll, de a szív még inkább. Erre nagyon rímel szeretett Ferenc pápa Budapesten elhangzott felszólítása, legyetek nyitott kapuk. Azaz, törekedjetek arra, hogy az érdeklődő figyelem, a nyitott kérdések és a türelmes meghallgatás jellemezzen benneteket egymás és minden jó akaratú ember felé. A katolicitás, az egyház lényege ez. Megnyílás mindenki felé, az egész összefüggéseit fülkésző látásmód és az együtt erejébe vetett hűséges remény. A 21. század egyházának ereje az együttben van. Pásztor és nyáj, fölszentelt és laikus, idős és fiatal, együtt képes felmutatni valamit abból, amire oly nagyon szomjaznak az emberek. Szent Ágoston egy másik alkalommal ezt így foglalta össze híveinek. Veletek vagyok keresztény, és értetek vagyok püspök. Ezzel a papságról is fontos dolgot jelentett ki. Az egyház középpontja nem a pap, hanem Krisztus. Ez a hivatás nem rólunk szól. A pap mindössze nyíl, amely Istenre mutat. Ceruza az ő kezében, amellyel elrejtve viszontagságok, csalódások és nyomorúságok között láthatatlanul írja az egyház és az emberiség történelmét. Azért rejtetten, azért észrevétlenül és azért csendesen, hogy egyedül Krisztus kerülhessen előtérbe. Hogy egyedül ő legyen az, aki számít. Hogy egyedül ő legyen az, aki hat és működik. Hogy egyedül ő legyen minden tevékenységünk forrása, csúcsa és középpontja, azaz övé legyen az elsőség mindenben. A papnak nincs ereje. A papnak nincs hatalma. A papnak nincs befolyása. A pap önmagában és önmagától semmi. Krisztus a minden. Ő a teljesség. Az öröm teljessége. Az egyház teljessége. És a hála teljessége. Minden ember más. Más személyiségtípus, más adottságok, más talentumok. Ugyanakkor minden ember értékes. Létéből fakadóan ajándék. Ez a papra is igaz. Ezért fogadjátok nyitott szívvel, érdeklődéssel és őszinte testvériséggel az új lelkipásztort. Ő más lesz, mint én. Ez természetes. Éppen ezért kérem, ne hasonlítsatok össze vele. Engedjétek, hogy ő az legyen, akinek Isten megalkotta. Isten általa fog munkálkodni köztetek, ti pedig dolgozzatok együtt vele. Egyet azonban véssetek szívetekbe. A papok jönnek, mennek, a mi életünk ilyen, de az egyház él és megmarad. Minden elmúlik, Isten nem változik. Nektek erre az Istenre kell figyelnetek, és papjaitokkal együtt mindenek előtt az ő országát és annak igazságát kell keresnetek. A többit, amire szükségetek van, mind megkapjátok. Végezetül mit is kívánhatnék számotokra? Isteni igéjét hívom segítségül. Szent Pálnál kiválóbban nem tudnám megfogalmazni, amit szeretnék a szívetekbe helyezni. Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékez a rólatok imádságaimban. Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Világosítsa meg lelki szemeteket, hogy felismerjétek, milyen reményre hívott meg. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy megerősödjetek benső emberré az ő lelke által, hogy a hit által Krisztus a szívetekben lakjék, és a szeretetben meggyökerezve és megalapozva fel tudjátok fogni az összes szentekkel együtt, hogy mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, és megismerhessétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, és beteljetek Isten egész teljességével. Kérlek titeket, éljetek méltó módon ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok teljes alázatban, szerítségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel, és igyekezzetek megőrzni a lelki egységet a béke kötelékében. Ahogy tanította Szent Pál apostol az efezusiakhoz írt levelében. Köszönöm. Elköszönés címmel Pálfai Zoltán makói plébános atya búcsú beszédét olvastuk fel. A Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Nemes Gyula, szívem. Egy vendégem volt a szívem. Házamba tért, bennem lakott. És ott vénül meg, ott lesz halott. És örök-örökre idegen. Kiki tekintett, kacagott vagy zokogott a ráhult fényben, a világ tündöklő szemében. Ismeri mindenki, csak én nem. Nem barátom, a zsarnokom. Pribék ököl, úgy tart, hogy fájjon. Záró bilincs, nagy, hosszú láncon. De hogy mihez köt, nem tudom.
1: Ijes Gyula szívem című költeményét Sárosi Kinga mondta el. Ijes Gyula 1902. november 2-án született a Tolna megyei Felsőrácegres pusztán, apja uradalmi gépész Dunántúli Juhász dinasztia leszármazottja. 1916-ban szülei elváltak, ő anyjával Budapestre költözött, az érettségi után a budapesti bölcsészkar magyar-francia szakos hallgatója lett. Már 1918-19-ben kapcsolatba került a baloldali diák és ifjú munkás mozgalmakkal, 1921 végén a letartóztatás elől menekülve emigrált. Részt vett a baloldali emigráns mozgalmakban, bekapcsolódott a francia és magyar avantgárd csoportok munkájába, 1926-ban tért haza. 1923-ban kezdett rendszeresen publikálni, néhány év alatt nemzedékének egyik legelismertebb alkotójává vált, négyszer kapott Baumgarten díjat, 1933-tól a népi írók mozgalmának egyik vezető személyisége lett, 1937-től a Nyugat társszerkesztője, annak megszűnte után a Magyar Csillag szerkesztője. A német megszállás után vidéken és a fővárosban bujkált. 1945 tavaszától részt vett a Nemzeti Parasztpárt munkájában, nemzetgyűlési, majd országgyűlési képviselő lett, 1948-ban lemondott. Még ebben az évben Kossuth díjjal jutalmazták, később még kétszer részesült az elismerésben. 1956. októberének legnagyobb hatású irodalmi eseménye az Egy mondat a zsarnokságról című versének megjelenése volt. A 60-as években sokat járt külföldön, munkásságát idehaza és máshol számos kitüntetéssel ismerték el. 1983. április 15-én hunyt el Budapesten.

0: A nap imája.
1: A keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta nővér imája. Add, Uram, hogy vakon járjak utadon. Mit rendeltél felőlem, nem kutatom. Hisz atyám vagy, aki gyermeket sötét éjjel át is hazavezeted. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
0: és ő méhében fogadá Szentlélektől szent fiát.
1: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
0: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya,
0: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Augusztus 9-én szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat. A délután folyamán a technikai pultot Somogyi Márton kezeli, a zenéket Túri Sarolta válogatja. A bemondót Harcos Krisztinát hallják. Kedves hallgatóink, hallgassák meg, milyen programokkal várjuk Önöket ma délután. A műsor ismertetés után egyházi híreket hallanak, majd a mai nap evangéliuma hangzik el magyar, szlovák, lovári és német nyelven. Ezt követően a Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban a közelmúltban elhunyt dr. Katona István szeretett püspökatyánk hangját idézzük, aki Edith Stein Szűzről beszél nekünk. Ezután köszöntjük a ma névnapjukat ünneplőket, és a mai naphoz kötődő jeles eseményeket ismertetjük. A 13 órai híreket követően Homa János hétvégi levelét hallják, majd magyar nóta összeállításunk következik. 14 órakor híreket mondunk, majd cseperedő műsorunkat hallhatják. Mai műsorunkban Nagy Róberttel a saruri huculudvar táborairól beszélgetünk. Részlet következik az adásból.
2: Nagyon jó, hogy itt a lovastábor egy össze van kötve vizes programokkal. Magában egy lovastábor, bármennyire felkészült az oktató, bármennyire jó fejlett az infrastruktúra, azért az egy szakterület, gyakorlatilag a lóval tudnak foglalkozni, a lóhoz kötődő különböző dolgokkal, de hogyha egy egyensúlyban, amikor a gyermek mondjuk délelőtt lovagol egyet, és utána ugye lejövünk, és visszalazítjuk a gyereket a vízben, egy picit játszhat a vízben, visszahűl, aztán este megint lovagol, tehát ez egy annyira tökéletes modell, de azt hiszem, hogy számunkra ez egy nagyon nagy előny.
1: Tokai vételkörzetünkben 14 órától környezetvédelemmel és kultúrával foglalkozó magazinunk következik. Török Szent Miklósi vételkörzetünkben életjel, Kisújszálláson Szülőföld című összeállításunkat hallhatják. 14:30-tól Sziluett című női magazinunkkal jelentkezünk. Műsorunkban ezúttal Korós Pap Judit kutyatenyésztő hivatásának szépségeiről és nehézségeiről mesél. Következzen rövid ajánlónk.
3: Ezek sókutyák, tehát azt jelenti, hogy kiállításra, tenyésztésre, illetve természetesen családtagnak is. Szívesen ajánljuk őket. Az ausztrál juhászkutya, a mini amerikai juhászkutya, ráadásul ez a két fajta az, amit mi hoztunk be a férjemmel először az országba. A magyarországi meghonosítói mi vagyunk. A harmadik saját fajtám úgymond a border collie és a fox terrier.
1: A 15 órai híreket követően iránytű műsorunkat hallhatják Molnár András szerkesztésében. A mai műsorunkban vizitúrázni hívunk mindenkit Klemenc Henrikkel, a Magyar Vizitúra Szövetség elnökével. A Víziring hazánk egyik legnagyobb vizitúra sorozata, amelyhez bárki csatlakozhat a 12 helyszín bármelyikén, vagy akár mindegyiken részt vehet. Ajánlónk következik Molnár András műsorához.
4: Ugye most témázza mínuszos vízállás a Dunán, ami iszonyat sajnálatos dolog sok szempontból, de viszont gyönyörű szép. Duna, Baja környékén csodálatos. Csodálatos látvány. Nagyon veszélyes benne fürdeni, nem is olyan könnyű elvezni, de hát ha valaki végignézi, akár csak ott készült fotókat, akkor azt hiszem, hogy valami csodavilágban jár. És ugyanaz a folyó, fél évvel később, teljesen más vízállásnál, vagy mondjuk csak más miatt lesz szép. Úgyhogy hát én ezért szeretem, mert nincs egy unalmas pillanata sem.
1: Az iránytű után kérem a következő című műsorunk heti összefoglalója szól. Megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Adásunkban egy örökletes genetikai betegségről beszélget dr. Bajnok Lászlóval, a PTE egyetemi tanárával, endokrinológussal Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. 16 órakor újra híreket mondunk, majd hangoló című műsorunk következik. 16:30-től vasárnapi kívánság műsorunkban Farkas Erzsébet várja Önöket nagy szeretettel. 17:15-től értékadó című műsorunkat ismételjük meg. 18 órakor rózsafüzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. 19 órakor híreket mondunk, ezután Andante című komoly zenei kalauzunkat hallhatják. Tokaji vételkörzetünkben 19 órától Találkozás című összeállításunk szól. Török Szent Miklóson Hallótávolság, Kisújszálláson Életünk című magazinunkkal jelentkezünk. 20 órakor ismét hírek, majd a múltunk pillérei történelmi műsorunkat hallhatják. A mai adásban Bakócz Tamás egri püspökről Budapéter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével, Klész Beáta beszélget. Kedves hallgatóink, ez a ma délután műsor kínálata. Műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezünk. Kellemes rádiózást kívánunk a Szent István Rádió minden hullámhosszán.
0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek. A szerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. A vatikáni euró új dizájnnal jelent meg, ismét látható a pápa arcképe az érméken. A vatikáni filatéliai és numizmatikai hivatal július 30-án mutatta be az új vatikáni euró érmesorozatot, amely az első, amit 14. Leó pápasága alatt bocsátottak ki. A világ legkisebb államának pénzérméjén ismét a hivatalban lévő szentatya arcképe látható. Az új hivatalos euróérme sorozat a Ferenc pápa visszafogott numizmatikai elképzelései és elődeinek a pápai portrét előtérbe helyező hagyománya közötti kompromisszumot tükrözi. Az 1, 2 és 5 eurócentes érmék előlapján továbbra is csupán a pápai címer látható. A 10 eurócentestől a 2 eurósig terjedő címleteken viszont a hivatalban lévő pápa arcképe jelenik meg a nemzeti oldalon. A 2 eurós érme a 14. Leó pápa címerének jellegzetes elemeit is megjeleníti, a liliumot, amely a tisztaságot és a Mária tiszteletet szimbolizálja, valamint a nyillal átszúrt lángoló szívet egy nyitott könyv felett, amely az ágostonos szellemiséget és Isten igéjének az emberi szívet átalakító erejét jelképezi. Az 5 eurós érme a világi javakról való lemondást ábrázolja. Szent Ferenc levetkőzését, amely megtérésének meghatározó pillanata, és a ferences szellemiség kifejeződése. Az anyagi javaktól való elszakadást, a múlttól való elhatárolódást, és az Istenbe vetett teljes bizalmat szimbolizálja. A Vatikánvárosi állam az Olasz Köztársasággal kötött monetáris megállapodás révén az euróövezet része, és évente saját euróérméket bocsát ki. Viszonylag alacsony példányszámuk miatt ezek az érmék a gyűjtők körében különösen keresettek, és jelentős numizmatikai értéket képviselnek. Az érmék beszerezhetők a Vatikáni Filatéliai és Numizmatikai Hivatal honlapján keresztül. Nyissuk meg templomainkat a hőség idején, kéri Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A nyári hőhullámok, különösen is a tetőző kánikula számos ember egészségét veszélyeztetik, főként az idősekét, a kisgyermekekét, a krónikus betegekét és a hajléktalanokét. Ezért arra hívjuk keresztény közösségeinket, hogy a mostani forró napokon, különösen is a nap legmelegebb óráiban nyissák meg templomaik ajtaját, hogy azok menedékhelyé válhassanak. Erre különösen alkalmasak a forgalmas területekhez közelebb eső, régebbi építésű templomépületek. Legyenek ezek olyan helyek, ahol bárki megpihenhet és felfrissülhet, ahol akár egy pohár ivóvíz, egy csendes pad vagy néhány perc nyugalom várja a betérőket, ahol a keresztény szeretet tettekben mutatkozik meg. Amikor a forróság idején kitárjuk templomaink kapuját, ezzel egyszerre szolgáljuk embertársaink testi jólétét és lelki megerősödését, a keresztény szeretet és az egymás iránt érzett felelősség megvalósulását, fogalmaz Székely János. Legyen öröm az iskolakezdés. Elindította iskolakezdési kampányát a Katolikus Karitász, amely szeptember 15-éig tart. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban, mondta Zagyvari Hárda Karitász országos igazgatója. A 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni az akciót. Online adományozni a Katolikus Karitás honlapján lehet, valamint a segélyszervezet CIP banknál vezetett központi bankszámláján. Újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást szeptember 12-én. A Mindenki Születésnapja Társadalmi Összefogás fő célja az élet megünneplése a várva várt és váratlanul érkező gyermekek esetében is. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében. A Mindenki Születésnapja sét a szeptember 12-én 10 órakor indul a Széchenyi térről, áthalad a Lánchídon, majd a Tabánba érkezik, ahol színpadi beszédek, művészek produkciói, torta és számos izgalmas családi program is várja majd az érkezőket. A sétával is vidám családi nappal egybekötött esemény szervezői idén is különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében. Dicsőítő szentségimádásra várják a híveket a Szentdomonkosi Római Katolikus Templomban augusztus 9-én a mai napon 18 órától. A zenei szolgálatot a Miskolc Mindszenti Karizma zenekar végzi. A hívek külön imádkoznak a békéért és a testi-lelki gyógyulásokért és a hivatásokért a szentségimádásban. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatástisztázó lelki gyakorlatra azokat a 14 évesnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlat idei mottója: neveden szólítottalak. A lelki gyakorlat fő célja az Istennel való kapcsolat mélyítése, a közös és az egyéni ima gyakorlása, a szentírás olvasása és értelmezése. A lelki gyakorlat helye az EGRI érseki papnevelő intézet Foglár György utca 6 szám. A program augusztus 12-én szerdán 18 órakor kezdődik, és 15-én szombaton az ebéddel ér véget. Kérik, hogy a résztvevők hozzanak magukkal szentírást, jegyzetfüzetet és tollat. A lelki gyakorlat minden jelentkező számára ingyenes. Jelentkezni a Spirituálisnál lehet a loczitamás76@gmail.com címen. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói. Női szívvel színültig mottóval lelki gyakorlatra várják a 18 és 35 év közötti hölgyeket a Don Bosco nővérek Sárospatakon augusztus 11-e és 15-e között. A program során szentségimádás, szentmise, egyéni és közösségi elmélkedések, valamint közösségi kirándulás is várja a lányokat. Az idei lelki gyakorlat központi témája a kánai mennyegző és a szűzanya alakja lesz. Az eseményről és a jelentkezésről további részleteket találnak a donboszkónővérek.hu oldalon. Közeledik a Detki és a Kápolnai Római Katolikus Plébánia Mátra Verebély Szent Kúti zarándoklata. Augusztus 16-án vasárnap Mátra Verebély Szent Kúton dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatja be az ünnepi szentmisét. Az utazáshoz fejenként 5000 forint hozzájárulást kérnek. Érdeklődni és jelentkezni augusztus 15-éig lehet a zarándoklat2024@gmail.com e-mail címen. A zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Nagy szeretettel várják a szomszéd egyházközségek tagjait is, hogy együtt zarándokolhassanak. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba EGRI érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében lehetséges. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Most Hadobásné Tóth Cecíliát, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség tagját kérdezzük.
5: Micsoda Mió Barada, tehát egy civil emberről van szó.
6: Igen, igen, jól mondtad, ő egy családapa, 4 gyerekes családapa, foglalkozását tekintve agrármérnök, egy nagy birtoka van, ahol burgonyát és mandarin termeszt. 1983 óta tart lelki gyakorlatokat, szemináriumokat, és mindig papi jelenléttel. az Ágoston harmadrendnek a tagja lett élete folyamán, ez a 2000-es éveknek az elején, az, jól emlékszem, 2006-ban, és akkor az Ágoston rend vezetője elvitte őt a akkori pápához, 16. Benedek pápához, és ő áldását adta Mió Baradda missziós munkájára. Ő egy horvátországi ember, laikus ember, de nagyon nagy karizmákat, kegyelmeket kapott a jó Istentől. Ez az egész életét átszövi tulajdonképpen, ahogy így a könyveit is olvasom, meg őt hallgatva így látom, hogy ő tényleg az Isten munkatársa, tehát ilyen munkamegosztásban, hogy amikor ő misszionál, akkor Jézus gondoskodik az ő birtokáról, ezt meg is beszélték, egyszer mesélte az egyik lelki gyakorlatán, és amikor pedig otthon van, akkor a családjával van, és de nagyon sokat utazik az egész világon, Magyarországon többször megfordult. Hát, hogy miért hívtuk meg? Igazából azért, mert itt még nem volt. Volt már az Egri Egyház megyébe, talán 2 éve, jól emlékszem, Miskolcon, de itt Egerben még nem volt, és valahogy így hívást éreztünk a szívünkbe, vágyat erre, hogy egy ilyen nagy formátumú ember tartson nálunk is lelki gyakorlatot.
7: És a lelki gyakorlatnak a helyszíne pedig Egerben a Ciszterci templom lesz, ahogy mondtam, augusztus 25-én, 26-án és 27-én, tehát ez hétköznap, kett, szerda, csütörtök lesz. Igen. Milyen programra számíthatnak az érdeklődők?
6: A program az, ahogy mondtad is, hétköznap van, ezt nem mi határoztuk meg, ezt ő kérte, hogy így legyen. Előtte Budapesten lesz, utána pedig Szombathelyre megy. Nagyon sűrű lesz neki, egy csodálom is őt, hogy ezt így ilyen, hogy bírja egymás után folyamatosan, de hát Isten segítségével, Isten kegyelmével. A program az úgy lesz, hogy a délelőtti órákban dicsőítés és előadások lesznek, természetesen szünetekkel, majd a délutáni órákban szentségimádás, rózsafüzér, majd 5 órakor, mint kedden is, meg szerdán is, ahogy így nézem a programot, szentmise, majd azután pedig este 6-tól Mió és a papok imádkoznak, felajánlják az ott résztvevőket, illetve imádkoznak a résztvevőkért, és áldással fogják zárni a napot. Ez reggel 9-től este 8 óráig, tehát egy teljes napot átölelő, intenzív, természetesen pihenőszünetekkel, ebédszünettel, vacsoraszünettel, stb., de egy intenzív kurzus.
7: És akkor ez azt jelenti, hogy mind a 3 napra érdemes eljönni, tehát ne csináljon bárki olyat, hogy csak az egyik napra beugrik.
6: Jó a kérdés, igen, ezt a plakáton hirdetjük is, hogy 3 teljes nap, mert ezek egymásra épülnek tematikusan. Az előadások, mindennek megvan a tematikája, ahogy említettem, hogy egymásra épülnek a dolgok, ahogy a gyónás, amikor beleilleszkedik a programban, mármint az, hogy odáig eljutunk az előadások során, hogy felindítsa az emberekbe a bűnbánatot, hiszen a címe is ennek a bűnbánat és megtérés lesz ennek a lelki gyakorlatnak.
1: Augusztus 15-én nagy boldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért. Induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezrei indulnak útnak a Mária úton nagy boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekben az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknap közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ahhoz, hogy béke legyen a világban, először nekünk kell a béke emberévé válnunk. A zarándoklat során megoszthatjuk egymással örömeinket és terheinket, tanulhatunk egymás tapasztalataiból, bátoríthatjuk az útkeresőket, és megtapasztalhatjuk a közösen hordozott ima erejét. Az út nem csak a célba érkezésről szól, hanem a találkozásról, a figyelemről és a közösségről is. ezért reméljük, hogy idén is sokan csatlakoznak a Zarándok naphoz. Csatlakozni néhány speciális szakasztól eltekintve bárhol és bármikor lehet. A Mária út lehetőséget ad arra, hogy lakóhelyünkhöz közel is megtapasztalhassuk a zarándoklás élményét. Az Egy úton nemzetközi zarándoknap egyik fontos küldetése, hogy megmutassa, Magyarországon és a Kárpát-medencében is számtalan lehetőség kínálkozik arra, hogy csodálatos természeti és épített környezetben közösen, lelki tartalommal gazdagodva járjuk végig saját utunkat. Szeretettel hívjuk azokat is, akik valamilyen okból nem tudnak személyesen részt venni a zarándoklaton. Kapcsolódjanak be az ima háttérláncba, és ajánlják fel ezen a napon imáikat, gondolataikat és áldozataikat a békéért. Aki szeretné, hogy saját ima szándékát is hordozzák a zarándok csoportok, kérjük küldje el az info@mariaut.hu e-mail címre. Legyen 2026. augusztus 15-e és a környező hétvégék sok ember közös tanúságtétele arról, hogy a béke útja ma is járható. Lépésről lépésre, emberről emberre, szívről szívre. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácott megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás egyházmegyénk 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas, családi kikapcsolódásra egyaránt hív.

0: Szigetje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várjuk a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az Egyházmegye papságával közösen. Kedves hallgatóink! Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu és a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
1: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.cssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
2: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu
5: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
6: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor a kenyérszaporítás után a tömeg befejezte az étkezést, Jézus mindjárt a csónakba parancsolta tanítványait, hogy amíg ő elbocsátja a tömeget, menjenek át előtte a túlsó partra. Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, s ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a víz színén járva. Amikor

0: észrevették, azt hitték, hogy kísértet, és sémületükben felkiáltottak, de Jézus azonnal megszólította őket: bátorság, én vagyok, ne féljetek. Erre Péter odaszólt neki: Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vizen. Ő azt mondta: jöjj. Péter kiszállt a csónakból, elindult a vizen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Felkiáltott: ments meg, Uram! Jézus nyomban kinyújtotta a kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá: te kicsiny hitű, miért kételkedtél? Mikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csónakban lévők pedig leborultak előtte, és így szóltak: te valóban az Isten fia vagy. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus! Mikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. Amilyen vészjósló a vihar előtti csend, olyan titokzatos a vihar utáni. Olyan könnyű, szinte súlytalan, hogy alig lehet észrevenni benne Isten jelenlétét. Nem is nagyon sikerülhet másnak, mint aki maga is átélte azt az egzisztenciális fenyegetettséget, amikor már-már összecsaptak feje fölött a hullámok. Mindennek a végén, a hirtelen beálló csendben még őt is megkísértheti a gondolat, hogy hát ha csak érzékcsalódás volt az egész, s feledve vagy inkább szégyelve, előbbi kiszolgáltatottságát elmulasztja, hogy figyeljen Istenre, akihez a viharban önkéntelenül is kiáltott, s aki most a csöndbe öltözve válaszol. Isten nem az erődemonstrációk és félelmetes jelenések istene. Ő nem félelmet akar kelteni bennünk, így csikarva ki hódolatunkat, hanem az enyhe szellő suttogásában van jelen, hogy intimitásba vonjon. Pedig ura ő a természet vad erőinek is, az ő követei a szelek, és szolgái az égető tüzek, de annyira hatalmas, hogy az elemek tombolása sem tudja méltóan kifejezni az ő végtelen hatalmát. Ezért inkább azt választja jelenléte hordozására, amit a természetben a legkevésbé sem félelmetesnek alkotott. Az ember tud vihart kelteni, lecsillapítani azonban nem tudja. Ki tudja engedni a palackból a szellemet, de visszazárni nem tudja. Fel tudja korbácsolni az indulatokat és szenvedélyeket, de azután elveszti uralmát fölöttük. Ahol a vihar elül, a kedélyek megnyugszanak, a béke helyreáll, mindenütt az Isten van jelen. Ilyenkor kellene hódolva leborulni előtte, aki uralkodik a természet erői fölött. S aki képes őt felismerni az enyhe szellő suttogásában, az nem veszíti el bizalmát benne, a szélzúgás és a vihar tombolása közepette sem. Már nem úgy fogja őt keresni, mint haragvó és erejét próbálgató istenséget, hanem mint a viharon túlról üzenő emberfiát, aki azt mondja: bátorság, én vagyok, ne féljetek. És nem fél kilépni a háborgó tengerre, mert ha Jézus hívja, akkor az ellenszél nem tartóztathatja föl, s a hullámok nem boríthatják el. Eljut az Úrhoz, és vele együtt száll be újra a bárkába. S lám, megszűnik a tenger háborgása, a szél eláll, s a bárka nyugodtan folytatja útját a biztos kikötő felé.
2: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
3: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Len čo Ježiš nasítil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Loďka bola už mnoho stádí od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dúl proti ním. Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k ním Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: má toha, a od strachu vykríkli. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: vzchopte sa, to som ja, nebojte sa. Peter mu povedal: Pane, ak si ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode. On povedal: poď. Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi, ale keď videl silný vietor, nakláňal sa. Začal sa topiť a vykríkol: Pane, zachráň ma. Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: Maloverný, prečo si pochyboval? A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loďke, kláňali sa mu a vraveli: Naozaj si Boží syn. Preplavili sa na druhý breh a došli do kraja Genezaret. Len čo ho obyvatelia toho kraja spoznali, vyslali poslov do celého okolia. I prinášali k nemu všetkých chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obrudy jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli. Počuli sme slovo Pánovo.
2: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
4: Palakadi andei jekphendas peske sityárdenge, te besen téle, andei bárka, haj te tráden perdalpei káver dolma, vojzsia tuncsik hére bisavel le manusen. Pala szok hére bisadas le manusen, opregélo popláj, ke korkóro te rudil pesz. Zsi pekadi andre tunyáriko szájlasz, haj voj kothe szaszlo golo korkóro. E bárka abba dosta dúr hírlasz, kothe sut kernasz le, le pája majbut stádiumi katare dolma, ke mostarbal valpurdelasz. Rátikana le stárto stránzsi le naszpengotán, lasz le o Jézusi, haj pelet bárka gindíjas zsalasz karing lende. Kana le szityárde számaline lesz, kepe o pályi pírel, daráj le. Biú zsoj pennasz, káj kathare dar vátyinasz. O Jézus ba dumadasz lenge. Tromár öntumen, meszomlo nadaran, pe kadi o Petro kadi pendasz. Rája, te tuszán, atuncsi poroncsin mangete zsabtu te popáji. Aftar, pendasz. O Petro, ábrius tjárdasz andeje bárka, haj popáji zsánlasz karing lesz. Ba kathare bári balvál, darájló, haj laszpete singyolando pályi, haj kadicipi szájló, rája muntomman. O Jézus ábriun zsárdasz, peszkovaszt, haj hutyildasz lesz. Tu bipatyako, pendasz leszke. Szosztárcsi patyájlan. Kan Andre beslasz ande bárka, e balval ande jek ási. Kodol, kon ande bárka szaszle, sa csangadine angla leszte, haj Andre pindzsárde, vicsácsi le dév lesz kod sávoszon. Perdal géle pe opái, káj o genezáret reszle, o dolma. Le kod harutne manus, opre pindzsárde lesz, haj pe intrego púvingerdine lesz kis szirma. Kade kod heingre naszle naszválen, haj pe kodi mang lesz, ke bárem leszke gádengo kolcot te sajun zsáren levasztenca. Konun zsárdasz lesz, visszasztilo.
2: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
5: Gleich darauf fordert er die Jünger auf, ins Boot zu steigen und an das andere Ufer vorauszufahren. Inzwischen wollte er die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sie weggeschickt hatte, stieg er auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Spät am Abend war er immer noch allein auf dem Berg. Das Boot aber war schon viele Stadien vom Land entfernt und er wurde von den Wellen hin und her geworfen, denn sie hatten Gegenwind. In der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen, er ging auf dem See. Als ihn die Jünger über den See kommen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst, und sie schrien vor Angst. Doch Jesus begann mit ihnen zu reden und sagte: Hab Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Darauf erwiderte ihm Petrus: Herr, wenn du es bist, so befiehl es, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Jesus sagte: Komm. Da stieg Petrus aus dem Boot und ging über das Wasser auf Jesus zu. Als er aber sah, wie heftig der Wind war, bekam er Angst und begann unterzugehen. Er schrie: Herr, rette mich! Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die Jünger im Boot aber fielen vor Jesus nieder und sagten: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Wort des lebendigen Gottes.
6: Szentek, szentéletű emberek.
7: Keresztről elnevezett Szent Terézia Benedikta, Edith Stein, szűz és vértanú, Európa társvédő szentje. Edith a nagy Szent Teréz által megreformált sarutlan karmelita nővérek legújabb szent virága. Szerzetesi neve, amint az imént is hallottuk, a keresztről elnevezett Benedikta Terézia. 1891. október 12-én született Boroszlóban. Édesapja buzgó zsidó fakereskedő volt. A családban 11 gyermek született, ebből 7 leány és 4 fiú. A vallásos édesapa fiatalon halt meg, így a gyermekek nevelése az édesanya vállaira nehezedett, aki mélyen vallásos zsidó nő volt. Edith kiskorától kitűnt képességeivel az osztályban a legjobb tanuló volt. Szerette a zenét és a színházat, és sokat olvasott. Nyelvészeti és filozófiai tanulmányait a Breslaui, majd a Göttingeni Egyetemen folytatta. Az első világháború kitörésekor elvégezte az ápolónői tanfolyamot, és 6 hónapig az ausztriai Weiskirchenben ápolta a sebesült katonákat. A Freiburgi Egyetemen doktorátus szerzett filozófiából, a legnagyobb dicsérettel minősítették summa cum laude. Vallásilag teljesen közömbös lett. Az ószövetségi zsidó vallásban nem talált kielégülést. A kereszténységgel csak később találkozott. Amikor az egyik tanára elesett a háborúban, annak özvegye bámulatos megnyugvással fogadta a hírt. Edith ekkor döbbent rá, hogy ennek az asszonynak a katolikus hit adta a rendkívül nagy erőt. Elolvasta az evangéliumot, de továbbra is közömbös maradt. Mégis sokat gondolkodott és töprengett. Kereste az igazságot. Őszinte szívvel, őszinte lélekkel. Egyik barátnőjénél találomra levett a polcról egy könyvet. Avilai Nagy Szent Teréz önéletrajza volt. Egy szuszra elolvasta ezt az önéletrajzot. Késő éjszaka lett, mire a könyv végére ért, s ekkor így kiáltott fel, ez az igazság. Reggel azután jelentkezett a legközelebbi katolikus plébánián, és kérte a keresség szentségét. Miután a katekizmust jól megismerte, 1922. január 1-én megkeresztelkedett. Édesanyja, aki, mint mondtam, mélyen vallásos zsidó volt, és családja értetlenül fogadta a hírt. Edith minden reggel szentáldozáshoz járult. Február 2-án megbérmálták. Nagyon boldognak mondta magát. Ezután a spejeri domonkos nővérek iskolájában tanított német nyelvet. Tanítványai nagyon szerették. Közben filozófiai munkákat írt, Aquinói Szent Tamás foglalkoztatta. Különböző városokba hívták előadásokat tartani, ahol nagy sikert aratott. Edith azonban a visszavonult életre vágyakozott. Úgy döntött, hogy csatlakozik a karmelita sarutlan nővérekhez. 1933. október 15-én Nagy Szent Teréz ünnepén lépett be a rendbe. Örök fogadalmat 1938. április 2-án tett. Édesanyja halála után Róza nővére is a Kármel lakója lett. Csodálatos kis történet. Imádkozott, amikor egyszer csak az a gondolata érzése támadt, hogy édesanyja meghalt. Röviddel később levelet kapott otthonról, hogy éppen abban az órában hunyt el az édesanyja, amikor ő erre gondolt, és ezt megérezte. Németországban is elkezdődtek a zsidóüldözések. A Stein nővéreket sikerült átmenekíteni Hollandiába, az Echtizárdába. Hitler azonban Hollandiát is lerohanta. Ekkor megpróbáltak Svájcba menekülni, de ez már nem sikerült. Az Echti Kármelben 1939. március 26-án, szenvedésvasárnapján, röviddel a II. Világháború kitörése előtt engedélyt kér Pernell nőjétől, hogy fölajánlja magát a békéért. Ime a kérése. Drága anyám, engedje meg, hogy felajánljam magam engesztelő áldozatul az igazi békért Jézus szívének, hogy így megszűnjék az Antikrisztus uralma, ha lehet, második világháború nélkül, és hogy egy új rend jöjjön létre. Még ma meg akarom tenni, mert ez már a 12. óra. Tudom, hogy semmi vagyok, de Jézus akarja ezt, és bizonyára sokakat meghív erre ezekben a napokban. 1939. június 9-én megfogalmazza végrendeletét, amelynek befejező részében Isten akarata iránti teljes készségéről vall. Íme a vallomása már most örömmel és Isten szent akaratának való teljes alávetettségben fogadom el azt a halált, amelyet Isten számomra elgondolt. Arra kérem az Urat, fogadja el életemet és halálomat dicsőségére és dicséretére, Jézus és Mária legszentebb szíve és az Anya Szent Egyház szándékaira, szent rendünk, nevezetesen a kölni és az esti kármel fennmaradásáért, megszentelődéséért és tökéletességéért, engesztelésül a zsidó nép hitetlenségéért, hogy az Urat fogadják be övéi, hogy dicsőségben jöjjön el az ő országa, Németország megmeneküléséért és a világ békéért, végül élő és meghalt hozzátartozóimért, mindenkiért, akiket csak Isten nekem adott, hogy senki se vesszen el közülük. Edith Steint 1942. augusztus 2-án az összes Hollandiában élő megkeresztelt zsidóval együtt brutálisan elhurcolták. A nácik ezzel a megtorló akcióval válaszoltak a holland katolikus püspököknek, akik hivatalosan tiltakoztak a német vezetőségnél a zsidók elleni kegyetlenkedések miatt. Augusztus 9-én vasárnap a keresztény hit elleni gyűlöletből oltották ki életét az auschwitzi gázkamrában. Második János Pál pápa 1987-ben Kölnben emelte az oltár dicsőségére boldoggá avatva Izrael leányát, aki a Kármel leánya volt. Majd a szentek sorába iktatta 1987. október 11-én Rómában. Az egyház a szentiavatás előtt elismerte, hogy egy amerikai kisleány csodás gyógyulása boldog Edith Stein közbenjárásának köszönhető. A szentéavatáson több tízezer hívő vett részt. Jelen voltak Edith Stein rokonai, a karmelita szerzetes család legfőbb elöljárói, az új szent életútjának, városainak, egyházmegyét képviselő püspökök, és még sokan mások, valamint az amerikai Charles McCarthy Melkita pap és német családja. Az ő 2 éves kislányát 1987-ben az isteni gondviselés Edith Stein közbenjárására gyógyította meg. Edith Steinnek egy nagyon kedves, sokat mondó imáját idézem. Add, Uram, hogy vakon járjak utadon. Mit rendeltél felőlem? Nem kutatom. Hisz atyám vagy, aki gyermeked sötét éjjel át is hazavezeted. A misében pedig így imádkozunk. Urunk, atyáink Istene, te Szent Teréz Benediktát vértanúságának órájában a kereszt tudományának teljességére vezetted. Tölts el minket is a kereszt bölcsességével, és engedd, hogy közbenjárására mi is álhatatosan keressünk téged, a legfőbb igazságot, és halálig hűek maradjunk a szeretet szövetségéhez, amelyet mindannyiunk üdvösségért fiad vére pecsételt meg, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
8: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Kedves hallgatóink, ma augusztus 9-én Emőd napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. Régi magyar személy név a régi emik ige származékának, az emő szónak a d-kicsinyítő képzős alakja, jelentése kis csecsemő. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Augusztus 9-e az év 221. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 144 nap van hátra. Ma van Szent Izsák, az önálló örmény egyház megteremtőjének ünnepe. Ezen túl az állatkertek világnapja és a világ őslakosainak nemzetközi napja. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1757-ben született Thomas Telford, skót építész, út, híd és hajózási csatorna tervező mérnök. 1795-ben látta meg a napvilágot Dukai Takács Judit, magyar költő. 1914-ben született Fricsai Ferenc, magyar karmester. 1921-ben született Hanák Péter, Széchenyi díjas történész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1930-ban ezen a napon született Jakó Géza, orvos, sebész, fül- és gégegyógyász, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1936-ban látta meg a napvilágot Kapdevó Lórend, József Attila díjas magyar irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár, Szabó Lőrinc monográfusa. 1952-ben született Már Ági, Jászai Mari díjas színésznő. 1953-ban született Delusa John, magyar zenész. 1955. augusztus 9-én született Lár András, magyar zenész, humorista. 1963-ban született Whitney Houston, amerikai énekesnő. 1968-ban született Gillian Anderson, amerikai színésznő. Ugyanezen a napon látta meg a napvilágot Eric Bana, ausztrál színész. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 1472-ben halt meg Vitéz János, bíboros, esztergomi érsek. 1516-ban halt meg Hieronymus Bosch, németalföldi festőművész. 1883-ban távozott közülünk Albert Ferenc bölcsész, királyi tanácsos, az egri érseki csillagvizsgáló igazgatója és Heves vármegye tanfelügyelője. 1913-ban halt meg Szinyei József, magyar bibliográfus, könyvtáros, irodalomtörténész. 1962-ben hunyt el Hermann Hesse, Nobel-díjas német-svájci író, költő. 1964-ben halt meg Bárci Gusztáv, Kossuth-díjas magyar orvos, gyógypedagógus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 2000-ben ezen a napon hunyt el Harsányi János, magyar származású Nobel-díjas amerikai közgazdász. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 681-ben Bulgária megszületése történt. 1173-ban megkezdték a pézai harangtorony építését, a torony lassú megdőlése már az építés során elkezdődött. Mai Ferde helyzete évszázadok alatt fokozatosan alakult ki. 1849. augusztus 9-én BEM tábornok csapatai vereséget szenvedtek Hajnautól a temesvári csatában. 1866-ban ezen a napon Budapesten megnyílt a fővárosi állat és növénykert. 1945-ben az Egyesült Államok hadserege atombombát dobott Nagaszakira. 1965-ben ezen a napon Szingapúr elnyerte függetlenségét. 1974-ben Richard Nixon amerikai elnök lemondott a Watergate botrányban való érintettsége miatt, hivatalát Gerald Ford alelnök vette át. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. A Tisza párt frakciója szombati ülésén titkos szavazással dr. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta köztársasági elnök jelöltnek, közölte a frakció Facebook oldalán. A 73 éves jogtudós 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt, 2009-ben pedig a legfelsőbb bíróság elnökévé választották. 2011-ben idő előtt távolították el tisztségéből, miután bírálta az igazságszolgáltatás átalakítását. Az Emberi Jogok Európai Bírósága később kimondta, hogy menesztése jogellenes volt. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán azt írta: Baka András szakmai függetlensége, közjogi tapasztalata és a jogállamiság melletti kiállása miatt alkalmas arra, hogy az ország új alkotmányos berendezkedésének időszakában betöltse az államfői tisztséget. A parlament várhatóan kedden választja meg, hivatalba pedig augusztus 19-én léphet. A Fidesz és a KDNP bojkottálta az államfőválasztást, a Mi Hazánk pedig Tóth Máté energiajogászt jelölte. Másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, mégis sorra keletkeznek a szabadtéri tüzek, a tűzoltókat pedig folyamatosan riasztják. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Facebook oldalán igyekszik felhívni a figyelmet a helyzet súlyosságára. Idén már több mint 9500 alkalommal kellett a tűzoltóknak szabadtéren pusztító lángokkal megküzdeniük. Egy-egy nagyobb tűz felszámolása akár napokig is eltarthat. A katasztrófavédelem szerint különösen elkeserítő, hogy a szabadtéri tüzek legnagyobb része emberi mulasztás vagy gondatlanság miatt keletkezik. A helyzetet tovább súlyosbítja a csapadékmentes száraz és forró időjárás. A tűzgyújtási tilalom miatt az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében még a kijelölt tűzrakóhelyeken is tilos tüzet gyújtani. Tarlót és nádast az egész országban tilos égetni, kommunális hulladékot pedig sehol sem szabad elégetni. 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, írta Magyar Péter a Facebook oldalán. Az erősödő forintnak is köszönhetően alig 1,2%-kal nőttek tavaly júliushoz képest az árak, hangsúlyozta a kormányfő hozzátéve, hogy hosszú idő után először csökkent az élelmiszerek ára. Szeptember közepétől 5%-ra csökken a tűzifa áfája. A kormány döntése érinti a többi fa alapú tüzelőanyagot, a pellet, a briket és a faszén áfája is csökken, mondta a miniszterelnök. Magyar Péter megerősítette, hogy hamarosan döntenek a szociális tűzifa keret emeléséről is. Elkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, lehetővé válik új szélerőmű parkok létesítése, jelentette be a pénzügyminiszter a kétnapos kormányülés után. Kármán András szerint ettől tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci árú energia. A kormány pénteken jelentette be, hogy 5,5 milliárd forintot biztosít a likviditási gondokkal küzdő debreceni, sármelléki és pécsi-pogányi repülőtérnek, mivel azok fontos turisztikai és területfejlesztési szerepet töltenének be. Varga Balázs közösségi oldalán úgy fogalmazott, a kormány azt is világossá tette, hogy vizsgálja a jövő évi járatfejlesztések lehetőségét, és átfogó átvilágítást tervez annak érdekében, hogy hosszú távon fenntartható működési modell alakuljon ki. Másodfokúra mérsékelte szombattól a hőségriasztást a tiszti orvos, miután a pénteki hidegfront nyomán enyhült a hőség. A másodfok jövő kedden éjfélig marad érvényben. Közben megdőltek a napi melegrekordok, és Szolnokon a szél is csúcsot döntött, közölte a Hungaromet. Az előzetes adatok szerint az új országos napi melegrekord 41,8 Celsius fok, amelyet Kiskunfélegyházán mértek. Az új napi és egyben új abszolút fővárosi melegrekord 41,6 Celsius fok lett. Ezt Újpesten mérték. Egy zivatarnyomán Szolnokon óránkénti 113 kilométeres széllökést regisztráltak. Híreink végén az időjárásról. Jobbára felhőtlen száraz idő várható, változó irányú mérsékelt szél lesz jellemző, csupán északkeleten fújhat eleinte élénken az északkeleti szél. A csúcsérték 29 és 35 fok között valószínű.
0: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdett el Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
2: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
0: Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenkiréka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diokleciánus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallják.
2: Kedves hallgatóink, egy texasi bíró ellen fegyelmi eljárás indult, mert keresztény meggyőződésére hivatkozva nem vállalta azonos nemű párok összeadását. Mark Hensley ellen emiatt éveken át tartó jogi eljárás indult, amely végül a javára zárult. Az ügy túlmutat egyetlen esküvőn vagy egyetlen bírón. Meddig terjed egy keresztény ember lelkiismereti szabadsága, amikor közfeladatot lát el? Megőrizheti-e a meggyőződését a hivatása gyakorlása közben is, vagy a hit kizárólag a magánélet területére tartozik? Ez a kérdés Európában sem ismeretlen. Néhány hónappal ezelőtt a finn parlament korábbi képviselőjét és belügyminiszterét, Päivi Räsänent marasztalta el gyűlöletbeszéd miatt a finn legfelsőbb bíróság egy több mint 20 évvel korábban írt, a keresztény etikáról szóló kiadványa miatt. Két ország, két különböző ügy, mégis ugyanaz a vita húzódik mögöttük. Van-e helye a vallási meggyőződésnek a nyilvánosságban és a közéletben? A vallásszabadság jelentősége éppen azokban a helyzetekben mutatkozik meg, amikor a meggyőződésünk már nem találkozik a többségi állásponttal. Kedves hallgatóink! A vallásszabadság, a keresztény egyházak elleni incidensek túlnyomó többsége továbbra is Európa nyugati országaiban történik, de Közép-Európa is érintett és veszélyeztetett. Továbbra is fennállnak az európai keresztény egyházak biztonsági kihívásai, figyelmeztet friss gyors jelentésében egy a keresztény ellenes cselekményeket monitorozó bécsi intézet. Az intézet tudomására jutott információk szerint a támadások templomokat, keresztény imahelyeket, vallási szimbólumokat, szakrális tereket és keresztény személyeket céloztak. Míg a brüsszeli bürokraták és a nyugati mainstream média folyamatosan az elfogadásról és a toleranciáról beszélnek, a valóság a kontinens keresztényei számára egyre sötétebb és fenyegetőbb. A már említett bécsi székhelyű intézet jelentése sokkoló képet fest az Európában zajló folyamatokról. Egy év alatt 2000 keresztény ellenes gyűlöletbűncselekményt regisztráltak, drasztikusan megugrott a templomgyújtogatások száma, és immár a puszta, néma imádságért is bíróság elé citálják az embereket a felvilágosult nyugaton. A keresztény üldözés már nem csak a távoli kontinensek sajátja, hanem itt dörömből az ajtónkon. A jelentés egyik legmegdöbbentőbb megalapítása, hogy a keresztény személyek elleni fizikai támadások száma 300-ra emelkedett. Ez azt jelenti, hogy Európában majdnem minden napra jut egy olyan incidens, amelynek során valakit keresztény hite miatt bántalmaznak. A statisztikák száraz adatai mögött emberi tragédiák húzódnak meg. Nemrégiben Spanyolországban egy kolostor elleni támadás során egy 76 éves szerzetest öltek meg brutális kegyetlenséggel, és több társát megsebesítették. De nem ez volt az egyetlen vérontás. Januárban Isztambulban egy katolikus templomban tartott vasárnapi szentmise közben lőttek agyon egy hívőt, egy az Iszlám Állam nevű terrorszervezethez köthető terrortámadásban. A fizikai erőszak mellett a szakrális terek elleni támadások is új szintre léptek. A gyújtogatások száma csak nem megduplázódott az előző évhez képest, 94 esetben borítottak lángba templomokat vagy más keresztény létesítményeket. Különösen aggasztó a helyzet Németországban, ahol ezen támadások egyharmada történt. A német püspöki konferencia nemrégiben maga is kénytelen volt elismerni, hogy minden tabu megdőlt a templomok elleni vandalizmus tekintetében. Franciaországban sem jobb a helyzet, másfél éve Saint-Omerben egy történelmi jelentőségű templom vált a lángok martalékává szándékos gyújtogatás következtében. A jelentés rámutat, hogy a keresztény ellenes bűncselekmények gószpontjai éppen azok a mintállamok, Franciaország, Anglia és Németország, amelyek a leghangosabban hirdetik a multikulturalizmus sikerét. Az említett bécsi cég jelentése számos egyéb, a józan ésszel szembe menő jogi döntést is dokumentált, amelyek célkeresztjében a keresztény értékek állnak. Svájcban egy bíróság megtagadta az állami támogatást egy katolikus lányiskolától, azzal az abszurd érveléssel, hogy mivel a katolikus lányiskola csak lányokat fogad, ezzel diszkriminációt valósít meg. Spanyolországban a világi hatóságok avatkoztak bele a családi nevelésbe. Egy bíróság megtiltotta egy apának, hogy felolvasson a Bibliából a fiának, a vallási nevelés kizárólagos jogát a szekuláris anyának ítélve. Franciaországban pedig egy tanárt szankcionáltak, mert Szent Bernadett szövegét használta egy helytörténeti órán, a bíróság szerint ezzel megsértette a semlegesség törvényét. Kedves hallgatóink! A keresztény ellenesség sajátos jellege, hogy azt a nyugati kormányok és a média gyakran elhallgatják vagy bagatellizálják. A kereszténységet és jelképeit következmények nélkül lehet gúnyolni, míg azok, akik az iszlámot vagy annak szent könyvét, a Koránt gúnyolják, gyakorlatilag az életüket kockáztatják. Akik Mohamedet karikírozzák, az életüket kockáztatják, akik Jézus gúnyolják, azok kiállítást rendezhetnek a Künstlerhausban, fogalmazta meg a jelenséget Bernhard Heinz Mayer, osztrák szociológus. Ebben a légkörben és az illegális migráció által kiváltott társadalmi átalakulás fényében nem csoda, hogy a keresztény hagyományok is egyre inkább visszaszorulóban vannak. Kedves hallgatóink! Azok az értékek, amelyek a magyarságot a Kárpát-medencében eddig megtartották, Európában támadás alatt állnak. A keresztény egyházak és a keresztény vallás, valamint az európai nemzeti államok mindenhol politikai, gazdasági, pénzügyi és lélektani támadás alatt állnak. Európa válaszúthoz érkezett. Ha a kontinens továbbra is tűri, hogy templomai lángoljanak, híveit megfélemlítsék, és a Bibliát idézőket bíróság elé állítsák, keresztény hagyományait pedig elsorvasszák, akkor nem csak keresztény gyökereit vágja el végleg, hanem a szabadság utolsó morzsáit is feláldozza a liberális ideológia oltárán.
1: Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 18 óra 40 perctől megismételjük.

Kedves hallgatóink, Magyar Nóta összeállítás következik a Szent István Rádió hullámhosszán, amelyben ma Nicki Géza nótáiból válogatunk önöknek. Énekelnek Bétót Magda, Újvári Marika, Gáspár Anni, Pere János és Badacsonyi Mihály. Műsorunkhoz kellemes rádióhallgatást kívánunk!

Kedves hallgatóink, magyar nóta összeállításunkat hallották, amelyben ma Nicki Géza nótáiból válogattunk önöknek. Énekeltek Bétót Magda, Újvári Marika, Gáspár Anni, Pere János és Badacsonyi Mihály. További szép napot és tartalmas rádiózást kíván önöknek a zenei szerkesztő Turi Sarolta nevében is a bemondó, Harcos Krisztina.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a híreket Harcos Krisztinától hallják. A magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentését célzó összefogáshoz, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István a Facebook oldalára feltöltött videóüzenetében közölte, 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre átszervezte termelését, elhalasztotta az energiaigényes munkafolyamatokat, önként vállalta fogyasztása csökkentését, amelynek eredményeképpen több mint 500 megawattal mérsékelte fogyasztását a legkritikusabb időszakban. Felmentette a Nemzeti Kommunikációs Hivatal elnökét Bozóki Alexet augusztus 7-i hatállyal a belügyminiszter, írja az Infostart. A hivatal élére átmeneti vezetőt neveztek ki, aki az új elnök kinevezéséig látja el a feladatokat. A hivatal ideiglenes vezetője ezután felmentette a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség vezérigazgatóját, Falvai Mátyást is. Az átmeneti vezetők feladata a már megkezdett átvilágítás befejezése, az új vezetőket pedig a következő hetekben pályázat útján választják ki. Átvilágítják a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémia alapítvány működését, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt felidézte, az akadémia 2020-tól kezdett működni Kásler Miklós korábbi egészségügyi miniszter vezetésével. Az akadémia működését költségvetési forrásból finanszírozták, 2,2 milliárd forintos támogatást kaptak. Továbbá az intézmény számára az alapítvány egy többszintes nagy budai ingatlant is vásárolt a 12. kerületi Diána utcában, melyet felújítottak. Társadalmi egyeztetésre bocsátottak egy javaslatot, amely a főváros kezelésébe adna fontos köztereket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt írta, hogy a törvény elfogadásával ismét a fővárosi önkormányzat lesz a vagyonkezelője a Vörösmarty térnek, a Széchenyi István térnek, a Podmanicki-Frigyes térnek és a József Attila utcának. A Tiszapárt frakciója szombati ülésén titkos szavazással dr. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta köztársasági elnök jelöltnek, közölte a frakció Facebook oldalán. A 73 éves jogtudós 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt, 2009-ben pedig a legfelsőbb bíróság elnökévé választották. 2011-ben idő előtt távolították el tisztségéből, miután bírálta az igazságszolgáltatás átalakítását. Az Emberi Jogok Európai Bírósága később kimondta, hogy menesztése jogellenes volt. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán azt írta, Baka András szakmai függetlensége, közjogi tapasztalata és a jogállamiság melletti kiállása miatt alkalmas arra, hogy az ország új alkotmányos berendezkedésének időszakában betöltse az államfői tisztséget. A parlament várhatóan kedden választja meg, hivatalba pedig augusztus 19-én léphet. A Fidesz és a KDNP bojkottálta az államfőválasztást, a Mi Hazánk pedig Tóth Máté energiajogászt jelölte. Másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, mégis sorra keletkeznek a szabadtéri tüzek, a tűzoltókat pedig folyamatosan riasztják. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Facebook oldalán igyekszik felhívni a figyelmet a helyzet súlyosságára. Idén már több mint 9500 alkalommal kellett a tűzoltóknak szabadtéren pusztító lángokkal megküzdeniük. Egy-egy nagyobb tűz felszámolása akár napokig is eltarthat. A katasztrófavédelem szerint különösen elkeserítő, hogy a szabadtéri tüzek legnagyobb része emberi mulasztás vagy gondatlanság miatt keletkezik. A helyzetet tovább súlyosbítja a csapadékmentes száraz és forró időjárás. A tűzgyújtási tilalom miatt az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében még a kijelölt tűzrakóhelyeken is tilos tüzet gyújtani. Tarlót és nádast az egész országban tilos égetni, kommunális hulladékot pedig sehol sem szabad elégetni. Híreink végén az időjárásról. Jobbára felhőtlen, száraz idő várható. Változó irányú mérsékelt szél lesz jellemző. Csupán északkeleten fújhat eleinte élénken az északkeleti szél. A csúcsérték 29 és 35 fok között valószínű.
2: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdett el Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Barada horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
6: Reklámot hallottak.
7: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
8: Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban Sarudra látogatunk, ahol a Huculud udvarban megrendezett táborokról beszélgetünk Nagy Róberttel. A tábor vezetője büszke arra, hogy a gyerekek évről évre visszatérnek hozzájuk, hiszen nem csak egy lovas táborba érkeznek. Kiszakadnak a digitális világból, megismerik a természetet, gondoskodnak az udvar állatairól, és már eszükbe sem jut a telefon.
9: Itt vagyunk Sarudon, és hát már több éves hagyománya van a tábornak itt Sarudon, a Huculud udvarban, ahol egyébként a fiatalok nem csak megismerkedhetnek az állatokkal, hanem nyilvánvalóan magával a természet közelségével, és ezt nagyon hangsúlyosnak tartjátok itt a Tiszatónál, hogy minél inkább kiszakadjanak az elektronikus világból, és visszatérjenek a való világba. Köszönöm, hogy sort tudunk keríteni erre a beszélgetésre. Kicsit idézzük vissza, hogy hogyan kezdődtek a táborok.
10: Hát arra már nem is annyira emlékszem igazából véve, mert tehát minden nap, minden... Most lehetne egy ilyen nagyon szép panelt ide ugye beolvasnom, emlékezetből egyebek, hogy most nálunk ez az alap filozófia is, hogy mi ezért vagyunk jó választás a szűrőnek, meg egyebek, de igazából ami számunkra nagyon innovatív, illetve nagyon jó, hogy itt a lovastábor egy össze van kötve vizes programokkal. Magában egy lovastábor bármennyire felkészült az oktató, bármennyire jó fejlett az infrastruktúra, azért az egy szakterület, gyakorlatilag a lóval tudnak foglalkozni, a lóhoz kötődő különböző dolgokkal, de hogyha egy egyensúlyban, amikor a gyermek mondjuk délelőtt lovagol egyet, és utána ugye lejövünk, és visszalazítjuk a gyereket a vízben, egy picit játszhat a vízben, visszahűl, aztán este megint lovagol, tehát ez egy annyira tökéletes modell, úgyhogy... Na, azt hiszem, hogy számunkra ez egy nagyon nagy előny. Nem annyira komfortos a lovardánk, nincs 100 millió forintos fedeles lovardánk, de mondjuk én nem is szeretnék nagyon ilyen 100 millió forintos lovardában dolgozni. Viszont egy nagyon családias a hangulat, gyakorlatilag nincs egy alapmodell, tehát hétfőn, amikor összegyűlnek a gyerekek, az adott héten, aki jelentkezett, akkor minden gyerekre önálló képzést szabunk abban a pillanatban, amikor megismerkedek velük. Most már szerencsésebb a helyzet, mert valaki már 4 éve jár ide-vissza, nyilván van egy alaptapasztalatom, csinálunk egy szintfelmérést, és teljesen a gyermekekre van bízva, hogy azon a héten mi legyen a program. Hát akkor elmondom, milyen szélsőséges esetek voltak 4 héttel ezelőtt, akkor volt az első ilyen hőkupolás történet, ilyen 40 fokokban, egy alap lovastáborban, ugye mit csinál az ember, hát felülteti a gyereket a lóra. Nálunk is ez így történt, csak abban a verzióban, hogy fejlett, tehát már középhaladó lovasaink voltak, 5 órakor keltek fel a gyerekek, 12-13 éves gyerekek, 6 órakor már le voltak csutakolva a lovak, 6 órakor kijöttünk egy tereplovaglásra, 7:30-kor visszamentünk, 8 órakor itt már úgy jelentünk meg a parton, hogy gyakorlatilag már egy 3 órás programon túl voltunk. Aztán egész nap vizes programok voltak. Punyattunk a Trambulin Parkban, kialudták munkat a gyerekek a parton, aztán délután meg este ismét lovaglás volt. De ez egy adott helyzetben, egy adott hétre érvényes csak. Van olyan tábor, amikor olyan a metszete a csapatnak, mert itt alapvetően csapatban dolgozunk. Ez is Magyarországon egy nagyon furcsa dolog, ez a team arbeit, ez nekünk nem nagyon megy magyaroknak, szeretünk egyéni eskedni, meg egyéni ötletekkel dominálni, de amikor mondjuk egy ilyen kis csoport együttműködik, és megszavazzák a saját kis programjaikat, és utána következetesen úgy élünk, volt olyan program, amikor például peszázni is jártunk a lovak mellett, mert ez volt az igény a gyerekeknek. Fölteszem a kérdést a 8 éves gyereknek, hogy szeretnél egyet peszázni, kipróbáljuk, és elmentünk reggeli után, 1 óra hosszát pecáztunk. Volt olyan tábor, amikor már átalakult is, szinte többet pecáztak, mint lovagoltak, mert mondták, feltettem a kérdést, hogy pecázunk, vagy lovagoljunk. Ugye, hogyha gyerek azt mondja, hogy ő most már fáradt, meg 40 fokban nem akar felülni, akkor lehet másfajta opció is. Nyilván a prioritás mindig a lovastáboron van, de nem olyan mereven veszük a szabályokat, mert nagyon szép lovas hagyományaink vannak, viszont nem gondolom, hogy minden hagyományom jó, pedagógiailag főleg nem. Szerintem célra vezető már a modern lovasoktatásban, amit mi végzünk, gyakorlatilag az osztrák-magyar monarchia katona hús tartalékainak a kiképzése a háborúra. Tehát a mi hagyományaink arról szólnak, hogy a lovardában fegyelmezetten a gyerek megtanulja lovagolni, parancsra engedelmeskedni, és azért ettől már szerintem fejlettebb a gyerek oktatás, a pedagógia, fejlettebb. Másképp kell felfogjuk ezeket a dolgokat, úgyhogy innovatív módon használjuk a modern pedagógiai módszereket. Én szerencsés vagyok, mert tudom én, feleségem is ilyen úgy óvodó pedagógus, hogy ő a Roger Szoviban, tehát hogy rengeteg témában tud nekem tanácsot adni, illetve én is nyitott vagyok ezekre a dolgokra, illetve annak idején, amikor Németországba értem, megtapasztaltam, hogy a világ valós lovas nemzetei, mert mi nem vagyunk, tehát aki ezt mondja Magyarországon, az egy nagyon-nagyon nagy zsákutcába fut bele, ugyanis nem ápoljuk ezeket a hagyományokat, látszólag fel vannak töltve ezek a csatornák pénzzel, de igazából gyakorlatilag az építőipart töltik föl, hogy épüljenek nagy monstrumok. Egy valódi lovas nemzetben azt tapasztaltam, hogy mondjuk Németország, aki most már olimpiákon, meg világversenyeken dominál, és világ szinten teljesít, lótenyésztésben, versenyeken, akár fogadhajtásban, ott 6 éves korban már a gyerekek minden faluban föl tudnak ülni lóra, ez nem pénztárca kérdése. És ez a valódi lovas nemzet, a lovas hagyományőrzés, hogy nagyon pici gyerekek már közelebbi kapcsolatba kerülnek a lóval, ugyanaz történik, mint amikor a gyermek nyelvet tanul, hogy 6 évesen, ha elkezd tanulni, az nem ugyanaz, mint amikor 18 évesen az ember képzi magát, gyakorlatilag egy idegen nyelven. És ezek a gyerekek, akik 6 éves korban már felveszik a lóval a kapcsolatot, pici korba tanulnak, nyilván pedagógiailag úgy kell hozzájuk állni, hogy ők nem egy ilyen militáns szervezet, tehát egy lovarda azért nem a bokacsattogásról kell, hogy szóljon, aminek nálunk ez hagyomány a lovardákban. Ami biztos, hogy nagyon jó, hogy bizonyos kultúrkörön belül lehet bokacsattogni, de gyerekeket nem lehet így tanítani. Franciaországban voltam például olyan lovardában, ahol egy bohóc oktatott, és gyakorlatilag egy pónikon oktatott, ahol ilyen rózsaszín masnik voltak a lovakon, színesre festették a lovak sörényét a gyerekek. Tehát az egész arról szólt, hogy a gyermek és a ló kapcsolata, hogy megtanuljon kommunikálni a gyermek, biztonságban legyen, megtanulja a balesetvédelmet, megtanulja a lófejével gondolkodni, mert a ló egy növényevő állat, egy menekülő állat, és a gyerek akkor van veszélyben, hogyha ő úgy ül föl, hogy ő a domináns, gőgös ember, aki majd parancsolni akar annak a nagytestű állatnak. Na most ez nem így működik, a gravitáció azért nagyon sokszor segít, megfaragja az egóját az embernek. A gyerek picikorban megtanulja, hogy a lovacska hogyan gondolkodik, elkezd a lófejével gondolkodni. Na most onnantól kezdve, amikor a gyerek már megtanul a lófejével gondolkodni, már egy nyitott kapu, és onnantól kezdve akár olimpiai bajnok is lehet, hogyha ilyen picikorban kezd el tanulni. Amikor már nagyobb korban tanítjuk a gyereket, akkor más problémák vannak. Ugye egy kamasz gyerekkel sokkal másabb a kapcsolatfelvétel. Nálunk van olyan tábor, ahol kimondottan ilyen digitál detox van, ami nem azt jelenti, hogy elveszünk a gyerekektől, semmit nem veszünk el. Mert fölösleges, amit elveszünk, az rögtön egy helyértéket lép előre, és a gyerek még jobban vágyódik utána. Én látom a kamasz lányaimon, hogy amióta a Hell nem megvásárolható, azóta folyamatosan azzal zsarolnak, hogy vásároljak nekik Hellt. Régen nem volt ilyen probléma, azóta ugye egy helyértéket lépett a Hell az energiaital. Ugyanez történik a digitális kütyükkel. Elveszem a gyerektől, abban a pillanatban felértékelődik, és sóvárom utána. És azt a sóvárgást nagyon nehéz legyőzni. Ezért aztán nagyon egyszerű a helyzet. Amikor egy ilyen kiskamasz tábor van, a gyerek reggel 5 órakor fel kell, 6 órakor lovon ül, stb. Utána eljövünk ide, vizes programok vannak, és este még egyszer óra ül, akkor este 7 óra, 8 óra magasságában a gyerek ilyen normális életritmusra kapcsol, és nem 11-ig vagy éjfélig internetezik, mert örül, hogy eljut az ágyáig, lefekszik, kialussza magát, és reggel föl kell. Tehát átáll egy másfajta menetrendre, és ebben nincsen semmilyen tiltás. Tehát az attól még mindenkit, hogy bárki el akarjon venni bármilyen kütyüt a gyerekektől, mert igazából ez egy fantasztikus dolog, ami itt van a kezükben. Itt van ez a nagyon komoly könyvtár, a telefonnak hívunk, csak hát ugye meg kell keressük benne azt, ami meg kell a gyereknek a nyitottságot, meg a keresés utáni vágyat kell megtanítani. Mi például szoktunk fánkot sütni, és arra is nagyon jó az internet, azért nem veszük el, mert a fánknak a receptjét is megtalálja benne. És akkor megkeresik, a fánk receptjét keresik, nem hülyeségeket. Tehát, hogy ez egy ilyen bonyolult, de komplex történet. Úgyhogy nálunk a lovastábor is ilyen teljesen szerteágazó történet. Idén már terveztem, hogy még kovászos kenyeret is sütünk az idén, mert persze még nem sütöttünk, de van már kovászom, illetve megvan már az alaprecept, meg már működik, de mihely is olyan igény lesz a gyerekeknél, hogy erre ez érdekli őket. Illetve volt, a horgászatnál is az történik, hogy úgy megyünk el horgászni, hogyha fogunk olyan méretű halakat, amiket szabályosan el tudunk hozni, akkor azokat akár meg is ehetjük. Tehát, hogy nem egy öncélú fotózkodás, meg egyebek a hallal, és aztán visszaengedem, hanem arról szól egész történet, hogy megtapasztalják a zsákmányoló, halászó, vadászó embernek az életét, kifogja a halat, este paprikás lisztbe pedig megsütjük.

0: Hogyan jött a tábornak az ötlete? Miért gondoltad azt, hogy te szeretnél gyerekekkel foglalkozni és átadni ezt a, mondhatom így, hogy tudást, amit felhalmoztál?
1: Hát igazából véve ez egy ilyen szerencsés konstelláció, hogy én a Gyulával találkoztam. Én hát fiatal korom óta szinte ilyen megszakításokkal csinálok táborokat, rengeteg mindent elrontottam, rengeteg mindent tanultam ezekből a hibákból. Aztán életem egy szakaszában úgy az történt, hogy Németországban éltem, és akkor ott ilyen rengeteg olyan dolgot láttam, ami egyébként annyira innovatív, meg annyira kéne honosítanunk. Én tudom, hogy közben az emberek úgy gondolnak a nyugatra, hogy ez egy hanyatló, meg egyebek, biztos, hogy hanyatlik valami, de én csak a pozitív dolgokat kerestem benne, és rengeteg olyan gyereknevelési ötletet, példát láttam, amit szerintem meg adaptálnunk kéne, mert én nagyon szeretem a hagyományainkat, az nagyon fontos, hogy az ember a hagyományait megélje, viszont azt tudnunk kell, hogy nem minden hagyományunk létjogosultsága a legfejlettebb. Úgyhogy vannak olyan hagyományok, amin módosítanunk kell, és azáltal majd azok lesznek a hagyományaink. Én igazából nem gondolkodtam, hogy miután 5 évet Németországban éltem, nem gondolkodtam azon, hogy itt Magyarországon én ezt szeretném csinálni, mert nem annyira tetszik ez a lovas és lovardai kultúra, ami Magyarországon van. Nagyon-nagyon-nagyon, amit már előbb említettem, hogy lovas nemzetnek gondoljuk magunkat, de szoktam idézni, hogy igazából annyira vagyunk lovas nemzet, mint hogy a macedónok vikingek, tehát hogy nem jól állunk ez a hagyományhoz, és hát igazából véve, ha a Gyulával nem találkozom, akkor én például nem foglalkoznék lovakkal itt Magyarországon. Vagy visszamentem volna már mondjuk Németország vagy Ausztriába, de mikor megismertem a Gyulát és az ő innovatív energiáit, tehát hogy ő mennyire megszállott, és ráadásul nekem volt a fejemben egy ilyen prekoncepció, hogy itt aki lóval foglalkozik, őt mindenki egy ilyen, hát mondjuk ki, tehát egy ilyen új gazdag, egy olyan társadalmi réteg, ahol csak presztízsből tartják a lovakat, és a számomra nem a pénztárcájával van a gondom, hanem azzal van gondom, hogy közben egy csomó minden jó dolgot lehetne ebből kihozni ezekből a lovas témákból, csak ugye nálunk inkább ez olyan már, mint a vadászat, egy ilyen presztízs történet. És volt a fejemben egy ilyen prekoncepció, hogy hát a Gyula is ilyen, de aztán amikor először találkozásunkból így lejöttem, és kerestem, hogy a kücsönyülőt keresem, akkor mondták, hogy azt hiszem, hogy épp lángos sütött lent, mert hogy nem volt ember, és ott sütötte a lángost, és mondtam, hogy hát ezzel az emberrel még lehet, hogy így meg tudok egyezni, mert látom, hogy ő látja a munkának azt a végét is, amit sokan azt látják, hogy ez egy nagyon fantasztikus, klassz dolog, de azt látnunk kell, hogy Magyarországon igaz az a mondás, hogy az lett eddig milliómos a lóból, aki előtte milliárdos volt. Tehát ez egy nagyon költséges, egy rosszul működő mezőgazdasági rendszerben, egy borzasztó költséges hobbi, vagy karitatív tevékenység. A terápiás lovagoltatás az furra befizetős, tehát hogy gyakorlatilag nincs, aki kifizesse azt, hogy egy kicsit problémás gyerekkel te foglalkozz, ami egyébként nagyon jó pedagógiai módszer. Rengeteg például népbetegség az ADHD most már a gyerekeknél. És nagyon jó hatással van a lóval való kapcsolatfelvétel, a kontaktus, nagyon jó hatással van a gyerekekre, de most ezt a financiális oldaláról, hogy ezt hogy tudod összehozni, hogy mondjuk a lovardában, ugye a lovak jelen pillanatban 20-25 ezer forint lesz egy széna bármely aszályban. Ezek a nagy testű állatok rengeteg szénát esznek. Ahhoz, hogy a bajba jutott szülő, akinek mondjuk ez dobja mondjuk pont az élet, hogy épp mondjuk így sújtja a sors, és valahogy próbálsz neki segíteni, ő is ki tudja fizetni, a lovak se hajnak éhen, némi fejlesztés is történjen, ez nem is igazán értem, hogy közgazdaságilag Magyarországon hogy tud összejönni, hogyha nem olyan jó fej mondjuk valaki, mint Kücsön Gyula, aki meg azt mondja, hogy jó, hát bejön máshol a pénz, de nekem ez egy fontos dolog, mert azt tudni kell, hogy Gyulának a lánya is lovasterapeuta, tehát hogy nála ez az elhivatottság azért is van, hogy nyilván ezt a tevékenységet is segítse, meg ezt az életfilozófiát.
0: Na de hogy a táborokba egyébként be akartad hozni azt, hogy ők megismerkedjenek egy az állatokkal, a lótartással, tehát hogy nagyon fontosnak látod azt is, hogy ne csak azzal foglalkozzanak, hogy megtanuljanak a lovon ülni, hanem minden, ami ezzel jár.
1: Minden, mert ez egy komplex történet. Tehát a magyar lovas kultúra, ez egy annyira gazdag dolog. Maga a paraszti élet, mert nagyon nagy fokban épül rá az egész lovas kultúra a paraszti életre. Egy normális vidéken elő paraszt ember, ami nem pejoratív, hanem az egyik legmagasabb szintű létezési forma, csak ugye minden rendszerben azért üldözték őket, mert túlságosan önállóak voltak. Ugye megtermeltek maguknak mindent, nem fügtek senkitől. Egy normális parasztember 6-8 szakmához kellett, hogy értsen. Nem volt szükség építési vállalkozóra, mert összejött a család és felépítette a házat. Tehát gyakorlatilag minden rendszerben ellenség volt, ezért is csináltak bőle szitek szót, ami láthatólag most már így működik, de szerintem vissza fog jönni a varázsa, hogy ez egy nagyon magas szintű életforma, a falusi élet, illetve tehát most már az emberek, ugye itt van ez a vízpart, ugye érthetetlen módon évtizedekig elköltöztek innen az emberek, holott tudjuk, hogy gyakorlatilag a kultúrák a vízpartok mentén alakultak ki. Tehát pont a vízpartra kéne beköltözni, nem az emberek innen elköltöztek a városokba, urbanizációhoz, és most ott vakaróznak az emberek a társasházban, hogy igen, jött a meleg, a gyermek a paradicsomot csak úgy ismeri, hogy ott a középső polcon van. Tehát ezek nagyon nagy megtapasztalások. Nekem is van egy ilyen mikrokertészetem, csak azért az egy dologért csinálom, hogy a gyermekeim, illetve az idei érkező gyerekek lássák, hogy egyébként az uborka az így terem. Jár némi kötelességgel, van benne rizikó,

0: volt az emberekben. Tehát amikor mondjuk beteg lett a lovacska, akkor nem szóltak az állatorvosnak, aki kikölt egy 100 000 forintos számlát, és fölír antibiotikumot, hanem elmentek, és a fűszfának levágták a levelét, mert ilyen természetes antibiotikumot tartalmaz, és meg tudták gyógyítani, és tapasztalati úton tudták, hogy hányszor hány kilót kell etetni. Most meg mikrogramra számoljuk a patikából vásárolt ugyanazt a történetet, tehát ez egy ilyen nagyon globális, komplex dolog. Úgyhogy ezt próbálom átadni, úgyhogy ebben nagyon szerencsés vagyok, hogy Gyula ebben támogat, illetve hasonló a filozófiánk, az értékrendünk. Úgyhogy ebben szerencsés vagyok, nem tudom, hogy ezt máshol meg tudnám-e csinálni, vagy meg is akarnám-e egyébként, mert az ez is fölmerül bennem, hogy látva, ahol milyen lovardák vannak, hogy nem biztos, hogy ezt mindenhol lehetne integrálni ezt a rendszert, amit én képviselek.
1: Mit gondolsz, hogy a gyerekek miért szeretnek visszajárni? Mert azt gondolom, hogy nem a szülő dönt már most ilyenkor, hanem a gyerek akar ide visszajönni.
0: Nagyon-nagyon szerencsés vagyok egyébként. Ez aztán az első beszélgetésünkkor, amikor Gyulával leültünk, akkor mondtam neki, hogy nekem az az alapfilozófiám, hogy amikor hazamegy a gyerek, ez egy kicsit ilyen önző, de hogy amikor kilép a kapun, akkor már hiányozzunk neki, és hogy már többször idézőjelben, de picit szem, tehát hogy ne akarjon hazamenni. Ez nagyon nagy dolog, mert ugye amikor leválasztod a gyereket a szülőről, igazából az első nap szokott kritikus lenni, hogy ugye ott ilyen pótszülővé válunk, és amikor leválasztod, igazából ez teljesen természetes, hogy ő inkább honvágya van, hogy menne haza. De amikor eléred pár nap után, hogy hát tudja, hogy ott van a szülő, és biztonság bármikor ott lehet a szülő, de hogy szívesen van itt, sőt, még maradna. Van, aki többször jár vissza, van, aki már 4 hete van nálam táborban. 4 hete. Van egy dubai kis tanítványom, őnek az édesanyja ott építész. Nincs egyszerű helyzetben, mert a jóisten neki pont nem fehér bőrszint adott, hanem feketét, egy gyönyörű szép kis néger kislány, aki egyébként szebben beszél a magyar nyelvet, mint a magyar gyerekek, meg most 8 évesen 4 nyelven beszél, és mindent ismer a magyar kultúráról. Ő pedig augusztus 31-ig van itt, úgyhogy nagypapáiknál van hétvégente, hétközben meg nálam, és annyira imád itt lenni, hogy már ilyen több hétre jön. Ez nekem ez nagyon nagy visszaigazolás, de van kanadai család, ahol anyuka, édesanyja indián, apa magyar, és akkor ilyen kis mongoloid kislányok jönnek, ilyen kis mini pocahontasok, és akkor ők is olyan szépen beszélik a magyar nyelvet, és akkor vannak, most már sajnos, idézőjelben sajnos, de vannak olyan tanítványaim, főleg német nyelvtől, Svájcból, Ausztriából, ahol már Németországban születtek gyerekek, 8-10 évesek, ők már inkább németek. Anyanyelvi szinten beszélik a magyar, de ha reggel azt mondod neki, hogy Guten Morgen, az neki szívesen jobban esik a szívének, mert ugye ők már Németországban születtek. Ők is azért vannak itt, hogy ne szakadjanak el az anyakultúrától. Nyilván azért jönnek vissza, mert egyrészt, hogy nincs egy olyan alap, van egy alapprogram sorozat, amit ajánlunk. Viszont itt a vizes történettel, illetve az én életfilozófiámmal egy olyan polcrendszerünk van, hogy hétfő reggel, amikor bejön a gyerek, akkor látom, hogy mit húzunk le a polcról. Tehát a múlt héten a tábor, amit csináltunk, az egészen biztos, hogy nem lesz olyan a jövő héten. Ugye nyilván megjön a gyerek, meg mi a érdeklődési köre, mi a gyengéje, mi a hátránya, ráadásul minden gyerekre egyéni fejlesztő programot kell szabni. Tehát ha én most azt mondom mindenkinek, hogy te ma 230 percet fogsz lovagolni, akkor ezt nagyon rosszul teszem, mert van olyan gyerek, aki 4 órát is lovagolhat, mert mérem rajta. Van, akinek meg 10 perc is sok. Van olyan tanítványom, kisfiú, 3 éve jár már hozzám, ahol az édesanyja kikötötte, hogy ne erőltessem a lovaglást. Nem tudom, hogy Balázsból mi lesz. Lehet, hogy állatorvos lesz, lehet, hogy szobrász lesz, és a lovakat fog mintázni. Szereti a lovas kultúra, szereti a lovakat, viszont nem akar fölülni. És ezt meg kell adni, ezt a szabadságot, hogy ugye a szülő intelligens módon felfogja, hogy kifizetek egy rakat pénzt, de akkor most már ülj fel és tanulj meg lovagolni. Ezt nem kell erőt, majd ő eldönti. És akkor lehet, hogy majd egyszer fölül, mert a Balázsral nagyon izgalmas történetek vannak, mert van, fogatolni is szoktunk, befogjuk, és az már egy technikai sport, kereke van, fék van rajta, az például izgatja. De hogy fölüljön a lóra, az nem. Ami még nagyon elgondolkodtató szerintem a jövőre nézve, hogy most már ilyen 30 gyerekből csak egy fiú tanítványom van. hogy most ez azért van, hogy elnői esettek a férfiak, vagy elférfiasodtak a nők, hogy nincsenek megfelelő férfi példaképek, nem tudom. Nálunk hozzáteszem, volt olyan tábor, ahol többet ijászkodtunk, meg fejszét haigáltunk, mint lóra ültünk. Tehát egy fiút így is lehet motiválni, hogy fakardot adsz a kezében,

0: egy kezébe, és akkor gyakorlatilag kardoztok. Illetve van egy nagyon aranyos vívóedző bácsi, ha arra lenne igény, akár még komplett szabályos vívóedzést is tudunk tartani. Ha erre van igény, és a fogékonyakra, akkor akár elindulhat egy vívókarrier is, mert még egy vívó szakosztályunk is van itt Sarul, az hihetetlen. De tudunk így, arról a polcrendszerről számtalan dolgot tudunk elővenni, mert megfelelőképpen nyitottak vagyunk, felkészültek is vagyunk ezekben a dolgokban, mert olyan dolgot nem csinálunk, ami balul sülhet ki, tehát amihez nem értünk, azt inkább nem csináljuk. Én sok mindenhez nem értek, és azokat nem is csinálom, tudatosan elkerülöm, mert nem szeretnék belőle bonyodalmat. Úgyhogy ilyen rengeteg dolgot tudunk csinálni. Hát valószínűleg ez vonza vissza a gyerekeket.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Nagy Róberttel, a Sarudi Huculudvar táborairól beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint technikus kollégám Kvasinger Jenő nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
5: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Korós Pap Judit kutyatenyésztővel, hivatásának szépségeiről és nehézségeiről beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.

0: Sokunknak van házi kedvence, nagyon sokan szeretjük a kutyákat, de azt gondolom, hogy a mai vendégem mindenkinél többet tud róluk mesélni. Nagyon sok szeretettel köszöntelek itt a rádiónk mikrofonjánál.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és én is szeretném sok szeretettel köszönteni a hallgatókat.
0: Hogyan kezdődött neked a kutyák iránti szenvedélyed? Mert hogy ez egy szenvedély, mondhatjuk.
1: Abszolút, abszolút. Egész fiatal voltam még, általános iskolás, amikor kitaláltam, hogy én mindenféleképpen szeretnék egy kutyát. Nem voltak megfelelőek akkor az életkörülmények a szüleim szerint, tehát akkor egy, nem mondom, hogy panel, de egy ilyen nagyon-nagyon sok lakásos társasházban laktunk, és mindig azt kaptam válaszul, hogy na kislányom, lesz majd kutyát, hogyha kertes házba költözünk, a saját házunk lesz, és hát kénytelen voltam beletörődni. Nagyon-nagyon vonzottam az egyéb állatok iránt is, tehát az első állatom végül is nem egy kutya volt, hanem egy tengeri malac, mert ezt tudtam a szüleimet kicselezve, a barátnőimet kérve, hogy hozzanak nekem egy tengeri malacot a születésnapomra, és akkor valószínűleg, hogy nem fogják a szüleim őket kitenni a születésnapi ajándékkal, és ez így is lett, hát nem voltak boldogok, de nyilván maradt a malac. És aztán az első kutyámnak ő lett a legjobb barátja. Tehát olyan szintű kapcsolat volt köztük a tengeri malac és az első kutyám között, hogy ha én nem a saját szememmel látom, akkor én nem is hiszem el.
0: Vásároltad, vagy kaptad az első kutyát?
1: Vásároltam, saját spórolt pénzemből. Arra is emlékszem, hogy mennyi volt az ára. Az akkor nagyon sok pénznek számított, 1984-ben. 3600 forintért vettem egy törzskönyvezett skótjuhász kölyköt. Az a 3600 forint az akkor nagyon sok pénz volt. Én tudom, hogy nekem az első fizetésem a bankban rá egy jó pár évre az 3600 forint volt. Tehát ez a kettő, ez ugyanaz az összeg.
0: És hogy sikerült megvásárolnod?
1: Hát ez is egy nagyon érdekes és nem egy hétköznapi történet. Elköltöztünk nem éppen kertes házba, egy olyan társas házba, ahol csak négyen laktunk, de volt kert, tehát volt minden lakónak saját kertje, és akkor kezdtem megint a sírást a szülőknek, hogy kutya, kutya, kutya. Hát nem voltak boldogok továbbra sem, hogy én kutyát szeretnék, de volt egy olyan lehetőségem, hogy megint kicselezzem a szüleimet, hogy az öcsém egyszer valami nagyon jó cselekedette volt, talán jó lett a bizonyítványa, és azt mondta neki apukám, mert apukám volt, aki leginkább ellenezte a kutyát, hogy na kisfiam, akkor azt kérsz, amit szeretnél. És az én drága öcsém azt kitalálta magának, megbeszéltük, hogy ő szeretne egy biciklit. És akkor én mondtam neki, te nem biciklit szeretnél, te egy kutyát szeretnél, és én megveszem neked azt a biciklit. És akkor ez így lett, hogy az öcsém azt mondta, hogy ő kutyát szeretne. Nyilván a szüleim tudták, hogy ez az én húzásom, hogy én állok az egész sztori mögött, úgyhogy végül is csak beadták a derekukat, azt gondolták, hát ha ez a gyerek ennyire őrült módon akar kutyát, legyen neki kutya, úgyhogy az első kutya az így lett, és ez sem egy egyszerű történet volt az első kutyám. Képzeld el, hogy elmentünk kiválasztani egy kis kutyát, hazahoztuk, és egy olyan 3-4 napig nézegettük, olyan furcsa volt a kutya. Ennek-annak neki ment. Kiderült, hogy teljesen vak. És bevittük az állatorvosi egyetemre, ott ilyen különcként vizsgálgatták tényleg nagyon sokan, és teljesen, tehát még csak árnyékokat sem semmit. És hát apukám, ő egy nagyon realista ember volt, és mondta, hogy hát szó sincs róla, hogy ez a kutya megmaradjon itt nekünk, hogy vissza kell vinni a tenyésztőhöz, akitől elhoztuk. Hiába sírtam én, hát zokogtam, hogy hát 3-4 nap alatt is nyilván megszerettem, de ő tartotta magát az elképzeléséhez, és vissza kellett vinni a kutyát. És utána egy hétre, két hétre rá hoztuk el a következőt, aki valóban az első kutyám lett végül is, egy nagyon-nagyon okos, nagyon intelligens kutya lett, 11 évig volt velünk, és hát ő szerettette meg valóban a fajtát, ez egy skótjuhász volt, akkor az volt az elképzelésem, hogy én skótjuhász szeretnék, és ez a skótjuhász szerelem ez 25 évig tartott, tehát 25 évig voltak skótjuhászaim, kolli, hosszú szőrű kolli hivatalosan a neve, és 25 évig tenyésztettem is őket.
0: Érdekes, hogy azt mondtad, hogy a szülei nagyon ellenezték a házi állatot, sőt az apukád volt talán a legnagyobb ellenzője, de később azt mondtad a riporton kívül nekem, hogy ő egy nagy támogatód.
1: Így van.
0: Ez így hogyan van. Történt?
1: Így van. Hát gyerek voltam én, amikor ez az őrület így elkezdődött, tenyésztés, és bárhova, tehát bármit megtett utána apu, bárhova menni akartam, kutyát fedeztetni, kinéztem egy gyönyörű fedezőkant Hollandiában, Luxemburgban, Belgiumban, bárhol, beült velem az autóba, és elvitt bárhova. Volt, hogy anyu is jött, volt, hogy hárman mentünk, de ha anyunak nem volt rá lehetősége, akkor apukám volt az, aki tényleg tűzön, vízen végrehajtotta a kislányának az elképzelését, mert látta rajtam ezt a fanatizmust, és úgy gondolta, hogy hát jó, ha ő ennyire szeretné, akkor ezt támogatjuk, segítjük, stb. Tehát tényleg utána a szüleimre bármiben számíthattam. Sokáig együtt laktunk, tehát egy kétszintes családi házban, ahol a felső szinten laktunk, mi alul pedig ők, és ha elutaztam, nyilván vigyáztak a kutyáimra, kiskutyáimra, tehát nagyon-nagyon sok mindenben segítettek és támogattak ezen az úton.
0: Az fölmerült így bennem, hogy mégis azért te más szakterületen kezdtél dolgozni. Tehát te bankban dolgoztál, igen, ahhoz igen. képest, hogy volt egy ekkora nagy lehetőség előtted. Hogyan jött ez össze, ez a kettő? Akkor még annyira nem voltál tudatos ebben, vagy nem akartál, nem tudtál még nagyokat lépni, vagy egyszerűen biztonságként azt gondoltad, hogy legyen egy ilyen biztos pont mögötted, fizetés, stb., és majd aztán kialakítod a saját életedet?
1: Hát ugye, amikor végeztem a suliban, akkor nyilván el kellett mennem dolgozni, és akkor ez a kutyázás még, hogy mondjam, 3-4 kutyám volt, tehát ez nem alakult még ki bennem, hogy ez lesz az életem, és úgymond ebből fogok megélni, tehát nyilván valamit kellett csinálnom, hogy enni tudjak nekik adni, meg ki tudjam fizetni azokat a bizonyos külföldi utakat, fedeztetéseket, tehát kellett egy munkahely, és igen, én Budapesten, a városközpontban dolgoztam egy bankban 4-5 évig. Nem mondom, hogy nem szerettem, de mindig tudtam, hogy nem ez lesz az életem. Tehát, hogy én egy kicsikét nem az ennyire kötött életnek a híve leszek, vagy nem ez a vágyam, hanem inkább egy olyan, ahol ki tudok bontakozni a saját elképzeléseim alapján tudok dolgozni, egy kicsit kötetlenebb munka, és aztán ez így úgy alakult, hogy amikor elköltöztem otthonról, ide, ahol most élek, már 20 kutyám volt, tehát én 20 kutyával jöttem ide Kerecsendre.
0: És akkor ezt el is mondom a hallgatóknak, hogy most itt vagyunk, nálatok, és hát ahogy én bejöttem, nagyon aranyos kiskutyákat láttam, de vannak itt egyébként csirkék, tehát egyéb állatok, úgyhogy ez egy farm lett tulajdonképpen, amit te vagy ti létrehoztatok. Mikor indult ennek a farmnak a kezdeti lépése, és miért pont itt?
1: Hát igazság szerint a férjem, aki ide valósi, tehát én Budapesten születtem, én ott is a Sziget-Szent Miklóson is éltem, és amikor egy kutyakiáltáson megismerkedtem a férjemmel, ez nagyon-nagyon régen volt, 1989-ben, ő Egerben élt, egy kertvárosi részben, és neki is voltak nyilván kutyái, ahol ezt azért már Eger kertvárosi részében nehezen lehetett csinálni. Nagyon kedves, rendes emberek voltak a szomszédai, tűrték ezt, és soha nem volt belőle konfliktus, de ő nem szerette volna azt megvárni, hogy ez legyen. És akkor az ő szülei vették meg igazából ezt a területet. Nagyot néznél, ha mutatnék róla fényképet, hogy mi volt itt. Konkrétan semmi, egy romhalmaz, egy romház, kerítés minden nélkül. Én 1992-3 környékén lett ez a terület megvásárolva. Igazából 15-20 évig építkeztünk.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Korús Pap Judit kutyatenyésztővel hivatásának szépségeiről és nehézségeiről beszélgetünk.
1: Jelenleg kutya panziót is üzemeltettek, kutya kozmetika is van itt, amit a lányod csinál főként, és tenyésztés, tehát ez a három fő terület,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen.
1: Mit lehet ezekről így nagyjából elmondani? Hogyan néz ki mondjuk egy napotok, mi történik itt nálatok?
2: Hát ez egy olyan életforma, mert ezt szerintem életformának lehet mondani, ez ilyen 0-24. Az állatnak enni kell adni, inni kell adni, gondját kell viselni, takarítani kell, vannak segítőink, tehát nyilván ezt, ha körülnéztél, látod, hogy ez egy óriási terület, tehát nyilván ezt mi egyedül, csak a család nem tudjuk, tehát vannak segítőink, úgymond fizetett alkalmazottaink, akikkel ezt együtt csináljuk. Nyilván a szakmai része az a miénk, az enyém leginkább.
1: Ez egy hatalmas felelősség, meg ez egy üzlet. Tehát üzletasszonyként funkcionálsz tulajdonképpen.
2: Igen, ez én vagyok, és nem könnyű. És nagyon nem könnyű, igyekszem. Igyekszem, én szerintem mennek szépen a dolgok. Amikor a férjem elment, 4 éve elment sajnos, akkor itt minden a nyakamba szakadt. Olyan dolgok is, amivel soha nem foglalkoztam előtte, tehát amit csak ő csinált, például ez az erdő, mert van itt egy nagy terület, egy 6,5 hektáros terület, amit úgymond erdősítésre váltottunk legelőről, és ez az volt, amit csak ő is kizárólag, tehát nem is tudtam, hogy ezt eszik-e vagy isszák. Hát ezt is meg kellett tanulnom, az mellett, hogy a kutyázás, a tenyésztés, nem voltam benne biztos, hogy menni fog minden együtt, hogy ezt egyedül hogy fogom menedzselni, de úgy tűnik, hogy megyeget, hál' Istennek.
1: Milyen fajta kutyákat tenyésztetek, és hová visztitek őket, mert hogy úgy tudom, hogy versenyekre is felkészíted, és bizonyos megméretetéseken is részt vesznek ezek a kutyusok. Mit lehet tudni róluk?
2: Hát ezek sókutyák, tehát azt jelenti, hogy kiállításra, tenyésztésre, illetve természetesen családtagnak is szívesen ajánljuk őket. Nekem a saját fajtáim, az ausztrál juhászkutya, a mini amerikai juhászkutya, ráadásul ez a két fajta az, amit mi hoztunk be a férjemmel először az országba, tehát ennek a két fajtának a magyarországi meghonosítói mi vagyunk. A harmadik saját fajtám úgymond a border collie, akinek szintén még nagyon-nagyon az elején, amikor bejött Magyarországra ez a fajta, én ott voltam az elsők között, és a férjemnek a fajtája, amit ő kezdett el, és most már így mi folytatjuk, az a Fox Terrier. Tehát teljesen két különböző kutyacsalád, mert a Fox Terrier az egy vadászkutya nyilván, és a terrierek csoportjába tartozik, és amiket előbb említettem, ők pedig a juhászkutyák. Tehát egészen másra tenyésztették ki őket, egészen más karakterű kutyák, de itt jól megférnek együtt. Az emberek nem is tudják elképzelni, hogy ez mi pénzt igényel, mi munkát igényel, ezt csak az tudja csinálni így szívvel, lélekkel, aki teljesen ennek a szerelmese is fanatikusan csinálja. És nem feltétlenül azon gondolkodik, hogy ez most megéri, vagy nem éri meg. Tehát persze nyilvánvaló az egy jó dolog, hogyha van bevételed, és vissza tudod forgatni.
1: Miből áll az, hogy te fölkészítesz kutyákat egy adott versenyre? Hogyan kell ezt elképzelni a hallgatóknak?
2: Hát ez egy elég hosszú folyamat. Tehát eleve ott indul, hogy nem mindegy, hogy honnan veszed azt a kutyát. Tehát utána kell annak járni, hogy az egy neves tenyésztő legyen, utána kell annak járni, hogy milyen az a párosítás, stb. És hát nyilván egy 8-10 hetes kutyát, ha megveszel valahonnan, arra azért sehol nincsen garancia, hogy egy 8 hetes kiskutyából majd csoda kutya lesz. Ebben nagyon sok mindent kell beletenni, óriási szerencse kell hozzá, hogy az a kiskutya valóban szép nagy kutya legyen majd valamikor, és elkezdeni ráhangolódni erre az egészre. Tehát 8-10 hetes kortól már olyan típusú tréninget kapjon a kiskutya, hogy ő azon a kiáltáson bizony bemutatható legyen, jól felvezethető legyen, ne ijedjen meg például egy hangos bemondótól, ne ijedjen meg a többi kutyától, az emberektől. Tehát egy olyan alapszocializációt kell adnod neki, hogy ott bármilyen körülmények között ő a legjobbat tudja magából adni. És ráadásul, ha valami olyan szőrös fajtád van, amivel sok munka van, vagy egy olyan kutyakozmetikust keresel, aki ezt rendbe teszi a kiáltás előtt, vagy magad megtanulod, és a kiáltás előtti napon azt tip-topba teszed azt a kutyának a szőrét, mert nagyon-nagyon sokat dob egy kiválóan kozmetikázott kutya a ringben, egészen mást mutat, mint aki csak egy amatőr módon éppen meg van fésülve. Plusz a handling.

0: az az a felvezetés. Tehát az is nagyon-nagyon jelentős, hogy hogy van ez a kutya bemutatva.
1: És akkor ezt is figyelitek többek között, mert hogy te bírálod is őket. De milyen szempontok alapján bíráljátok a kutyákat?
0: Minden fajtának megvan a maga standardje, a standard leírása, amit a standard adó ország ír le. Tehát például nekünk magyaroknak van 9 saját fajtánk, 9 magyar fajtánk, és ennek a 9 magyar fajtának mi Magyarország adjuk a standardjét, tehát mi vagyunk a standard adó ország. Erről írásos dokumentum van, hogy annak a kutyának hogy kell kinézni, mi az elvárás, és a kiállításon a bírók az alapján döntenek, hogy melyik az a kutya, amelyik a legközelebb áll ahhoz a bizonyos standardhez. Nézni kell a kiállításra való felkészítést, tehát hogy van bemutatva. Nézni kell nyilván a groomingot, tehát a szőrzet felkészítést, plusz ugye a standardhez való hasonlítást. Úgyhogy ez egy nagyon összetett feladat, és ha úgy vesszük, akkor azért egy kicsit szubjektív is. Tehát ez nem olyan, mint egy futóverseny, hogy megnyomod a stopper órát, és akkor tudod, hogy ki az első, meg a második, hanem valahol nyilván próbálsz a saját elképzelésedhez legközelebb álló kutyákat válogatni, de azért ez egy nagyon-nagyon nehéz és nagy felelősség, mert azokból a kutyákból, akiket te kiválogatsz, mondjuk első, második, harmadik, negyedik helyezetnek, valamikor majd tenyész kutyák lesznek, és hogyha mondjuk te rosszul döntesz, akkor azok az amatőrök, akik csak tanulgatják, azt fogják gondolni, hogy ami kutyát megnyerettél, az a legjobb, és majd abban fognak fedeztetni. És lehet, hogy ez nem így van. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos feladatunk van nekünk bíróként is, és nagyon nagy felelősségünk van, mint bíró a következő generáció kialakítása miatt.
1: Eszembe jutott közben, hogy milyen érzelem fűzhet akár a saját korábbi kutyáidhoz, vagy volt-e olyan, akihez kimondott nagy érzelem fűzött, vagy a mostaniakhoz. Van olyan köztük, akit érzed, hogy közelebb áll a szívedhez?
0: Hogyne.
1: Vagy hogyan?
0: Hogyne. Ugye itt is minden kutya más karakter. Mindegyikhez más, hogy és másért kötődsz. Vannak olyan kis kutyáink nyilvánvalóan, akik visszajárnak hozzánk, akár hogy vigyázzok rájuk, akár bármilyen megfontolásból. Én mindig azt mondom a kiskutya gazdiaimnak, hogy én nem szeretném bírálni őket.
1: Mit gondolsz arról a mondatról, hogy ugye a kutya az ember legjobb barátja?
0: Feltétel nélküli szeretet. Tehát nem vár érte semmit. Ha nincs jó napod, akkor is szeret. Ha jó napod van, akkor ő mindig szeret, és mindig boldog, amikor lát. Nyilván ez egy más szituáció, ahogy mi élünk, meg ahogy mi tartjuk a kutyákat, mert sokan vannak. De például egy családi kutya nagyon-nagyon-nagyon sokat jelenthet a családnak. Nekem nagyon sok olyan gazdim van például, hogy nagymamának vesznek kutyát, mert egyedül maradt. És akkor így a nagyé az nem otthon ücsörög, hanem minden nap pórázra veszi a kutyát, elviszi sétálni, kimozdítja a kis megszokott életéből, és nagyon-nagyon hálásak tudnak lenni ezek a gazdik, mert óriási dolog az, hogy látja mondjuk az unoka, a nagyszülőt, hogy jaj, de jó, végre mozog, végre kimozdul otthonról. Rengeteg segítő kutyáról tudok, tehát terápiás célra is vittek tőlem kutyát. Tehát fantasztikus kreációja szerintem a kutya az élővilágnak, mert nagyon-nagyon sokat tud adni. Nagyon sokat. Mindenféle területen.
1: Ez így van, és nagyon sokat tudnánk még erről beszélni, azt gondolom, mert kimeríthetetlen ez a téma is. Én nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk, én nagyon élveztem, és hát kívánok ugyanilyen lendületet a továbbiakban is neked, és az egész családnak ehhez a gyönyörű dologhoz, amit csináltok.
0: Köszönöm.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kurús Pap Judit kutyatenyésztővel hivatásának szépségeiről és nehézségeiről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok! Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenöt óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a híreket Harcos Krisztinától hallják. A magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentését célzó összefogáshoz, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István a Facebook oldalára feltöltött videóüzenetében közölte, 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre átszervezte termelését, elhalasztotta az energiaigényes munkafolyamatokat, önként vállalta fogyasztása csökkentését, amelynek eredményeképpen több mint 500 megawattal mérsékelte fogyasztását a legkritikusabb időszakban. Felmentette a Nemzeti Kommunikációs Hivatal elnökét Bozóki Alexet augusztus 7-i hatállyal a belügyminiszter, írja az Infostart. A hivatal élére átmeneti vezetőt neveztek ki, aki az új elnök kinevezéséig látja el a feladatokat. A hivatal ideiglenes vezetője ezután felmentette a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség vezérigazgatóját, Falvai Mátyást is. Az átmeneti vezetők feladata a már megkezdett átvilágítás befejezése, az új vezetőket pedig a következő hetekben pályázat útján választják ki. Átvilágítják a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémia Alapítvány működését, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt felidézte, az akadémia 2020-tól kezdett működni Kásler Miklós, korábbi egészségügyi miniszter vezetésével. Az akadémia működését költségvetési forrásból finanszírozták, 2,2 milliárd forintos támogatást kaptak. Továbbá az intézmény számára az alapítvány egy többszintes nagy budai ingatlant is vásárolt a 12. kerületi Diána utcában, melyet felújítottak. Társadalmi egyeztetésre bocsátottak egy javaslatot, amely a főváros kezelésébe adna fontos köztereket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt írta, hogy a törvény elfogadásával ismét a fővárosi önkormányzat lesz a vagyonkezelője a Vörösmarty térnek, a Széchenyi István térnek, a Podmanicki-Frigyes térnek és a József Attila utcának. A Tiszapárt frakciója szombati ülésén titkos szavazással dr. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta köztársasági elnök jelöltnek, közölte a frakció Facebook oldalán. A 73 éves jogtudós 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt, 2009-ben pedig a legfelsőbb bíróság elnökévé választották. 2011-ben idő előtt távolították el tisztségéből, miután bírálta az igazságszolgáltatás átalakítását. Az Emberi Jogok Európai Bírósága később kimondta, hogy menesztése jogellenes volt. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán azt írta, Baka András szakmai függetlensége, közjogi tapasztalata és a jogállamiság melletti kiállása miatt alkalmas arra, hogy az ország új alkotmányos berendezkedésének időszakában betöltse az államfői tisztséget. A parlament várhatóan kedden választja meg, hivatalba pedig augusztus 19-én léphet. A Fidesz és a KDNP bojkottálta az államfőválasztást, a Mi Hazánk pedig Tóth Máté energiajogászt jelölte. Másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, mégis sorra keletkeznek a szabadtéri tüzek, a tűzoltókat pedig folyamatosan riasztják. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Facebook oldalán igyekszik felhívni a figyelmet a helyzet súlyosságára. Idén már több mint 9500 alkalommal kellett a tűzoltóknak szabadtéren pusztító lángokkal megküzdeniük. Egy-egy nagyobb tűz felszámolása akár napokig is eltarthat. A katasztrófavédelem szerint különösen elkeserítő, hogy a szabadtéri tüzek legnagyobb része emberi mulasztás vagy gondatlanság miatt keletkezik. A helyzetet tovább súlyosbítja a csapadékmentes száraz és forró időjárás. A tűzgyújtási tilalom miatt az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében még a kijelölt tűzrakóhelyeken is tilos tüzet gyújtani. Tarlót és nádast az egész országban tilos égetni, kommunális hulladékot pedig sehol sem szabad elégetni. Híreink végén az időjárásról. Jobbára felhőtlen, száraz idő várható. Változó irányú mérsékelt szél lesz jellemző. Csupán északkeleten fújhat eleinte élénken az északkeleti szél. A csúcsérték 29 és 35 fok között valószínű.
0: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
1: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internetkapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
0: Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenkirék a színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
5: Indul az iránytű.
6: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
7: Sziasztok!
8: Sziasztok!
5: Sziasztok!
9: Sok szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban vizitúrázni hívunk mindenkit Clemens Henrikkel, a Magyar Vizitúra Szövetség elnökével. A Viziring hazánk egyik legnagyobb vizitúra sorozata, amely jelenleg is tart, és melyhez bárki csatlakozhat a 12 helyszín bármelyikén. Tartsatok velünk, érdemes!

0: Magyarország legnagyobb vízitúra sorozata zajlik folyamatosan. Mikor is kezdődött ez, és mi is a cél?
1: Hát úgy gondolom, hogy a víziringre gondolsz. Alapvetően igen, lesz az egyik a legnagyobb vízitúra sorozat. Mostanra talán a legnagyobb vízitúra sorozattá vált. Ez a harmadik éve, hogy szervezzük ezeket a programokat. Először egy kicsikét ilyen próbaév volt 2 évvel ezelőtt, amikor még nem is víziringnek hívtuk, hanem nagy vízre szállásnak. És aztán lett belőle egy ötlet alapján, hogy kicsikét kapcsolódjunk a kerékpáros barátainknak a programjához. Ugye nekik vannak ezek a ringek, amikor bringával mennek körbe-körbe bizonyos területeken. És akkor tavaly meg idén már ring néven futott ez a sorozat. És hát most minden évben növekedett a kis gyermekünk, mind a létszámban, mind pedig helyszínben. Tehát ugye most már egészen extrém 12 helyszínen van program, és volt már idén most találig olyan esemény, pont a Hernádon, ahol több mint 500-an voltak jelen, ami mondjuk egy Balaton átövezéshez képest jelentéktelennek tűnhet, de ezeken a vízterületeken viszont ez az 500 fő az azt jelenti, hogy 20-30-szor annyian voltak a vízen akkor aznap, mint amennyien általában szoktak lenni. Úgyhogy mi ebből a szempontból ezt egy óriási sikernek gondoljuk.
0: Kik vesznek részt elsősorban, akár korosztályban ezeken a túrákon? Mi a tapasztalat?
1: A víziring az mindenkinek szól, ez is a szlogenünk, hogy legyen a vízitúra mindenkié, tényleg mindenkinek. Olyan programok vannak szállítva, hogy a teljesen kezdő is megtalálja valamelyik ülésen a helyét. Úgyhogy a korosztály és tudás nem semmi sem meghatározható, mindenféle korosztályból, mindenféle képzettségből jönnek. De egyébként leginkább a kezdők. Tehát akik ismerkednek, kipróbálnák, egy jó pofa családi programnak tartják a dolgot. A Győrben például volt egy kifejezetten olyan kis mini programkör, egy 2 kilométeres övezés Győr belvárosában, ami egyébként gyönyörű, ilyen nagy családi hajókkal, ami azt jelenti, hogy ha evez az ember, akkor evez, ha nem, akkor éppen nem. A kormányos az megoldja a problémát evezve, és annak iszonyatosan nagy volt a népszerűsége, mert hát lehozták a kisgyerekeket, mit tudom én, elaltatás előtt, vagy éppen alvás után, és akkor mentek egy kis kört, és megnézték a belvárost hajóból. És aztán vannak egészen extrém túrázók, akik szeretnek sokat menni, gyorsan menni, ők meg keresik azokat a helyszíneket, ahol vannak hosszabb távok, vagy vannak nehezebb távok, vagy egészen hosszú távok, és akkor oda csatlakoznak. De ebből van kevesebb.
0: Hogyan választottátok ki a helyszíneket, ahol túráztok?
1: Hát alapvetően ugye nekünk van egy elég kiterjedt tagi hálózatunk, és szerettük volna azt, hogy ha már csináltunk egy szövetséget, aminek a tagjai egymásért szövetkeznek, akkor a tagszervezeteink szervezzék ezeket a fordulókat. Próbáltunk valamilyen ügyes okos földrajzi elosztást figyelembe venni, hogy ne egymás hegyén hátán legyen sok rendezvény. Ugye hát azért Nyugat-Magyarország még mindig jobban bővelkedik vízitúrás lehetőségekben. Talán könnyebb egy kicsikét ide, azért mondom, hogy ide, mert én itt ülök a sziget közben, mindig egyszerűbb ide programot szervezni, de volt sok olyan önkéntes jelentkezőnk, tagszervezetünk, aki pont jó helyen fekszik, pont megvan a megfelelő felszerelése. Tehát ugye ez egy elég összetett dolog ennek a programnak a megszervezése, már csak azért is, mert ugye rengeteg vízi jármű kell hozzá, amit vagy a környékről kell összetoborozni, vagy az embernek esetleg van annyi üzemben, raktáron, és megtaláltuk ezeket a helyszíneket jól, ráadásul még az időpontok is kijöttek valahogyan. Aztán persze van olyan rendezvény, ring rendezvény, amit egyébként megszerveznének, becsatlakoztak hozzánk ebbe a ring sorozatba, ilyen például a szamossái lévő, ott minden évben csinált a falu egy ilyen nagy vízi dzsemborit, tulajdonképpen majdnem ugyanazt, mint amit a víziring is csinál, csak kicsitikét a víziring kedvéért kibővítették, jobban promózták, úgyhogy így alakultak ki ezek a helyszínek. Hát igyekeztünk minden vízterületet kiválasztani legalább egyszer, tehát ne legyen ugyanott 2 esemény, vagy nagyon közel egymáshoz. Nem egyszerű egyébként, egy komoly, komoly matek, majdnem mindegy órarendkészítés.
0: Bármikor lehet csatlakozni? Lehet még csatlakozni egy-egy túrához?
1: Bármikor a következő túrákra nyilván egy egyszerű jelentkezés, a legtöbb helyszínen ingyenes az esemény, van, ahol nem ingyenes, de azért mindig kap valamilyen plusz ajándékot a a résztvevő vannak helyek, ahol szokások vannak, tudom, például adnak pólót. Szép póló, annak az árát fizeti ki tulajdonképpen a résztvevő, de a legtöbb helyszínen az alapszolgáltatások ingyenesek. Ez egy nyilván az eszköz bérbeadásnak a költsége, hogyha nem hoz magával saját eszközt. Ajándék, csomag, ugye valami kis merch, ilyen kis kitűző, toll, papír, vagy ilyen marketing cucc. Az ilyen kis jó pofák szoktak lenni egyébként. Mindenkinek más és más. Aztán persze frissítő, ahol hosszú túra, vagy több körös túra van, ott frissítő pontok. A végén valamilyen kis kaja, ez általában úgy egységesen mindenhol megtalálható. Aztán vannak, ahol még különböző programok vannak, meg ugrálóvár, meg ilyesmi. De ez már csak a helyi adottságoknak megfelelően. Akik esetleg tudnak még valamit hozzápályázni, hozzásegít az önkormányzat a rendezvényhez, akkor ők egy kicsikét tágabb karral tudják várni a résztvevőket.

0: Átlagosan mégis milyen hosszúak ezek a túrák? Tehát ha valaki jelentkezik, az mire készüljön?
1: Mindig van egy rövid, az ilyen 5 km környéke, ez a kóstoló rész. Mindig van egy hosszabb, az egy a 20 km környéke, ami már, aki rendszeresen vízitúrázik, azt tudja, hogy a 20 km az már egy olyan, arra már úgy ott van az ember, tehát az egy 2-3 óra legalább, bármilyen vízen is. És akkor, ahol van rá igény, vagy van rá lehetőség, össze lehet szervezni, ott vannak, mit tudom, 30-35 kilométeres táv, oda kevesek mennek. Azok, akik tudják, hogy az mit jelent önmagával 35 kilométer, tehát teljesen kezdőt nem ültetünk be egy 35, vagy nem engedjük, hogy oda regisztráljon. Hiába gondolja azt, hogy ő sportolásilag fejlett, de ha még nem evezett, akkor inkább próbálja ki egy rövid távon először. Hát valakinek ez olyan megalázónak tűnik, hogy 5 kilométert kell leveznie, de aztán végül mindenki örül, aki teljesen nulláról indul, már rájön arra, hogy hát ez a mozgás az mégsem annyira egyszerű feltétlenül. És ugye hát olimpiai 5 próba pontgyűjtő események ezek mind, tehát itt is számít az, hogy ki melyik eseményen, melyik programon, melyik útvonalon indul el, hogy annyi pontot kap, amennyi távot teljesít.
0: Milyen eszközökkel teljesítitek ezeket a távokat, tehát a kajak, kenu?
1: Nálunk klasszikus vízitúrás eszközök kell a legtöbben, ugye kajakkal, kenuval. Most nagyon-nagyon megindult a SUP, de ugye a SUP-pal az a helyzet, hogy nagyon sok mindenkinek van otthon SUP-ja, ő elhozza. Nem derül ki feltétlenül, hogy megfelelő technikai felkészültsége rendelkezik-e egy hosszú túrához, hiába van saját eszköze. Úgyhogy ezt általában azért jó alaposan kikérdezzük előtte. Előfordul sárkányhajó olyan vízfelületen, ahol ez lehetséges, azt szeretik, mert össze tud ülni sok ember, ott esetleg így elsimulnak azok a különbségek, hogyha valaki mondjuk nem annyira ügyes, vagy nem annyira szeretne elvezni, vagy nem tud valamilyen egészségügyi probléma folytán, akkor a többiek ezt megoldják helyette. Tehát gyakorlatilag a teljes paletta. Evezős hajók, ezek a klasszikus, párevezős, két párevezős, négy párevezős, nagy hosszú lapátú hajókkal nem találkoztunk még ilyet, nem hoz magával senki, és a mi tagszervezeteinknek pedig nincsen raktáron. Nem is biztos, hogy lenne rá igény, de azért én örülnék egynek, kettőnek, mert nagyon a magyar vízikultúra részei.
0: Van egy kemény maga, aki a legtöbb állomást akár teljesíti, ha tudja?
1: Van. Van ilyen. Tavaly is volt, egy 5-6 fő, most sokkal több lesz. Mi azért nem várunk el ezt a 12 állomást. Úgy vagyunk vele, hogy 5 fölött már valami kis apróságot, és akkor ilyen 7 résztvételnél meg egy jó minőségű melegítő szettet adunk ajándékba mi is. Ezt a gondolatot ezt lenyúltuk a 5 próbásoktól. Reméljük nem haragszalak meg érte. 5 próbálnál divat ez, hogy egy alsó-felső melegítő szettet adnak, ami illeszkedik a program típusához. Ez nekünk megtetszett. Ez egy hasznos, praktikus ajándék, és ezt kapják. Ha csak idén nem találunk ki valami mást, mert azért ugye az utolsó forduló még odébb van, végig gondoljuk, meg kell néznünk nyilván azt is, hogy hány ilyen résztvevő lesz, aki végigmegy legalább 7 fordulón, mert a költségvetésünk azért szűkös, és ez ugye egy olyan változó tényező, amit így előre nem lehet látni. De hát annak örülünk, ha minél többen, úgyhogy ha megszorulnánk, akkor majd szerzünk valami támogatást valahonnan, hogy méltó ajándékot tudjunk adni nekik, mert azért ez nagy vállalás. Ha már csak 7 helyszínen is ott vannak, az ország bármelyik részében laknak, nagyot kell utazgatniuk, tehát ezek nincsenek közel egymáshoz, ezek események. De van egy lelkes, kitartó csapat, és jönnek és csinálják.
0: Vételkörzetünkben élőket leginkább talán az augusztus 22-i túra érdekelheti. Tisza Becsről indul. Ennek a részleteit mondjuk már el, hogyha valaki csatlakozna, hogyan tud?
1: Alapvetően ugyanúgy tud, mint az összes többihez. Van egy sportnaptár.hu nevű weboldal, azon keresztül tudunk regisztrációt fogadni. Ez az alapfelállás. Ugye a Tisza Becsi programot a Dallos Sándor barátunk, a Vidám Delfin utazási iroda, illetve van ott egy vízisport egyesület, a Felső Tiszai Vízisport Egyesület, ők szervezik valamilyen együttműködésben. Nagyon-nagyon profik, ugye rengeteg embert raknak vízre, ezért biztos vagyunk benne, hogy van lehetőség valami helyi regisztrációra is, de alapvetően a sportnaptár.hu keresztül kell kiválasztani a megfelelő helyszínt, mondalék, vagy a megfelelő vízjármű eszközt, amivel menni akar a résztvevő. Ez A Tiszabecsen ott is több táv van. Nyilván ugye most emiatt a kicsikét fura vízhelyzet miatt azért fenntartjuk a jogot sajnos arra, hogy néha változtatni kell útvonalakon, de alapvetően ott egy nagy közös, hosszú leelvező túra szokott a legnépszerűbb lenni, amikor valaki saját eszközzel jön, valaki a Vidám Delfin hajóit viszi, rengeteg jó minőségű egyforma túrakerúkkal, és akkor buszok szállítják az utasokat, aztán akiknek erre igényük van, vissza a kiindulási ponthoz. Egy nagyon jó megszervezett kis kompakt program, azt kell, hogy mondjam. Ők nagyon régóta szerveznek vízitúrákat, az összes profizmusok benne van, és onnan senki nem jön el úgy, hogy ő csalódott szájízzel. Finomak az ételek, mindig van valami kaja is, úgyhogy jó kis program lesz.
0: Mit vigyen magával az, aki jelentkezik és megy?
1: Hát ugye mindenképp érdemes valamilyen váltóruhát hozni, bent hagyni az autóban, csomagtartóban. Esetleg 99%-ában nincs erre szükség, de legyen ott. Az nem kér egy váltócipő, egy nadrág, meg egy póló. Vízre az már érdekesebb, hogy nyilván attól függ, hogy milyen idő van, de hát nyáron melegre kell számítani. Úgyhogy napelleni védelem, sapka, valami simméderes legalább, de még hogyha ilyen pampalini sapka, ami így lelóg valahol, tehát az emberek a fülét takarja, esetleg a tarkóját. Jó, hogyha valami világos színű. A felső ruházatnak mi, akik sokan vagyunk vizen, hosszú, fehér, UV álló, UV szűrős felsőt szoktunk viselni, és ezt szoktuk javasolni mindenkinek. Jó, az ing is, valami fehér ing, az egyetlen egy baj van, hogyha az ember bekeveredik a vízbe, az ingben nehezebb egy kicsit úszni, mert azért ugye aznak van egy ellenállása. És a nadrág az meg az a jó, hogyha legalább a térdig leér, szintén valami UV szűrős jó esetben, már azért az embernek a combja az folyamatosan napon van evezés közben, ugye az vízszintesen helyezkedik el a hajóba, jól meg tudja sütni a nap. A lábfejét nem is annyira az embernek, mert az megint csak függőlegesen áll, ugye, ahogy ülünk a túrakenuban vagy a kajakban, az már félig meddig takarban van, de a comb az érzékeny felület, és hát valami olyan cipő, amivel vízbe lehet lépni, mert vízbe kell lépni egy vízitúrán, a más nem azért, hogy beszálljunk a kanuba, vagy kiszálljunk belőle, egyébként is ez egy vizes program, úgyhogy a biztonságos körülmények közötti megmártózás a túra után, az is része lehet a dolognak, tehát nem árt, hogyha ez a ruházat az olyan, hogy vizes, és aztán gyorsan megszárad. A papucsra szoktunk még kitérni, nem annyira praktikus ezek a papucsok, amikkel csak így belebújunk. Jobb a szandál, ami azért több ponton hozzá kapcsolódik az ember lábához. Esetleg hajócipelésnél, vagy hogyha bármit kell csinálni a vízbe, jönni, menni, de az lenne, hogy az embernek a lábáról félig lefordul a papucs, aztán megvan a baleset. Ugye ez a ruházat, és akkor a szervezők adnak frissítőt, de mindenkinek megvan a saját szája íze, úgyhogy szoktunk javasolni hozzanak csokit, szendvicset, valami olyan italt, ami nem csak tiszta víz, hanem tartalmaz citromot, cukrot, elhogy Isten egy mokkáskanyáli sót, tehát az ember egy izotóniás italt kever magának otthon, vagy vesz egyet a boltba, az jó, hogyha van. De hogyha csak simán mondjuk egy flakonnal akarunk valami bolti kész italt, akkor én a legjobban ezeket a teákat szoktam szeretni, meg javasolni, mert az hidegen is jó, meg ha fölmelegszik a napon, melegen is jó. Ha van vízhatlan zsákja az embernek, mert sok embernek van otthon egyébként,

0: Gyerekek is mehetnek, ugye? Feltétel mondjuk az úszni tudás?
1: Nem, úszni tudás nem feltétel. Örülünk, hogyha tudnak úszni. Egyébként nagyon kevés ember nem tud úszni. Ezt meg szoktuk érezni azért. A bizonytalan labak írják be azt, hogy nem tudnak, de aztán kiderül, hogy ők is tudnak. De mint a mentő mellé viselése kötelező azoknak, akik nem tudnak úszni, meg a gyerekeknek, illetve olyan, ha olyan vízfelület van, ami megijedni, akkor mindenkinek kötelező. Ezért az úszás tudás, ez, hát azt kell, hogy mondjam, hogy másodlagos dolog. De akik eljönnek erre a rendezvényre, nagyon-nagyon ritka a fehér holló egy-egy, aki bevallja, hogy ő nem tud úszni, de tudja magáról azt, hogy akkor ő beül egy nagy hajóba, vagy egy sárkány hajóba, és akkor ott középen elücsörög mentő mellénybe. Úgyhogy igen, kérdezzük, nem tanácsoljuk el azt, aki nem tud úszni, hiszen a hajózási szabályzat sem kötelezi, vagy követeli meg azt, hogy aki nem tud úszni, ne menjen vízre, hogy megkapja az összes biztonsági felszerelést, illetve egy olyan programot, meg hajónemet, ami nagyon szuper biztonságos. De ebből nagyon kevés van.
0: Miért is jó vízitúrázni? Neked személy szerint egy személyes kérdést engedj meg.
1: Miért jó vízitúrázni? Ezt a kérdést mindig fölteszik nekem egyébként, és én mindig ilyen tök jó abban a pillanatban improvizált dolgok jutnak az eszembe. Ugye ez egy nagyon szentimentális dolog én szerintem, a vízitúrázás, mert csak azért is, mert a vízen zajlik, és a vizet mi emberek kedveljük, szeretjük, mint magát elemet. Most nem arra gondolok, hogy inni, hanem arra gondolok, hogy ha van egy vízparti település, akkor az biztos, hogy az ember lemegy a vizet, ha mások nem megnézi. Vagy hogyha az ember randira hív egy lányt, vagy a lány randira hívja a fiút, és van vízpart, akkor biztos, hogy a vízparton fognak találkozni, ott fognak ülni, sétálni, nézik a vizet, jönnek a nagy gondolatok. Tehát az egy vonzó közeg. A vízitúrán, ugye benne vagyunk ebben a vonzó közegben, egy teljesen más élményt ad az út önmagában. Egy szerencsés része az, hogyha folyik éppen ez az út, hogyha nem csinálunk semmit, csak ülünk és bábolunk, akkor is haladunk előre. Ha mozgunk közben, akkor egy nagyon egészséges és jó közegben végzett sportmozgás ez, ami azért azt kell, hogy mondjam, hogy én szerintem egészségesebb bármely más szabadtérben végzett mozgásnál. Összetett mozgás, vizen vagyunk, egy kicsit nincsen aggodalom a hőgúta, meg ilyesmi miatt, szóval így sport szempontból is érdekes, meg hát gyönyörű. Egészen egyszerűen minden vízfelület, minden pillanatban más és más, minden szép. Tehát minden, akárhova megyünk, bármelyik vízen végigmegyünk, ha végigmegyünk háromszor egymás után, három napon, akkor is látunk valami újdonságot, valami szépséget. Csak most egy jó példát mondjak, ugye most téma ez a mínuszos vízállás a Dunán, ami iszonyat sajnálatos dolog sok szempontból, de viszont gyönyörű szép. Duna, Baja környékén csodálatos. Csodálatos látvány. Nagyon veszélyes benne fürdeni, nem is olyan könnyű elvezni, de hát ha valaki végignézi, akár csak ott készült fotókat, akkor azt hiszem, hogy valami csodavilágban jár. És ugyanaz a folyó, fél évvel később, teljesen más vízállásnál, hogy mondjuk csak más miatt lesz szép. Úgyhogy hát én ezért szeretem, mert

0: Nincs egy unalmas pillanata sem.
1: Van kedvenc folyószakaszod túrázni?
0: Kedvenc folyószakaszom? Igen, van. Én nagyon szeretem a Nagy-Dunát, az egészet, mindegy, hogy hol. Mostanában Szigetköz ellenére, ugye itt élek a Szigetközben, sokat járok le Baja környékére, az ottani kis ágakat bejárni, Vajasfok, Ferenc csatorna, ilyesmi. De hát ugye a Szigetköz az pedig, miután az otthonom, ezért itt minden négyzetméterét ismerem is, hogy a legalábbis a nagyon-nagyon nagy részét. És hát ez egy annyira gyönyörű és változatos vidék, hogy nem tudom azt mondani, hogy ez nem a kedvencem, azt tudom mondani, hogy ez az egyik kedvencem, a másik a Duna, a harmadik meg az összes többi. Ez egy olyan dobogó, aminek csak első foka van.
1: Mondjunk még egyszer elérhetőségeket, hogy akinek felkeltettük az érdeklődését, hol nézhet utána a következő helyszíneknek, és hogy jelentkezhet?
0: Hát én azt javasolnám, hogy van egy olyan weboldalunk, hogy visituraz.hu, természetesen rékezetek nélkül, ahol az összes programunk elérhető, többek között a Viziring is. A Viziringnek ugye van egy saját viziring.hu oldala, de a visituraz.hu-n azon kívül, hogy a Viziringre el lehet jutni, vannak a tagszervezeteink által publikált vizitúrás események, rengeteg érdekesség, cikk, okoskodás, hasznos tanácsok kezdőknek, főleg vízi szabályzattal, kresszel kapcsolatban. Tehát én a visituraz.hu oldal tudom mondani, az egy ilyen gyűjtő oldal, és akkor onnan lehet ugribúrizni ide-oda.
1: Henrik, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és jó túrázást kívánok nektek!
0: Én is nagyon szépen köszönöm, és viszont kívánom, menjetek vizitúrázni!

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Clemens Henrikkel, a Magyar Vízi Túra Szövetség elnökével beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazinműsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. A mai adásban a familiáris hiperkoleszterinémiáról beszélget dr. Bajnok Lászlóval, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanárával, endokrinológussal, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Szeptember utolsó hete az Európai Aterosklerózis Társaság által szervezett programok dömpingje, ha úgy tetszik. Ezeken a rendezvényeken jobban a fókuszba kerül az úgynevezett familiáris hiperkoleszterinémia. Erről a tulajdonképpen ritka korképről és jelentőségéről beszélgetünk a következő percekben. Tulajdonképpen ez egy beleszületett rendellenesség, vagy miért kell nekünk tisztában lenni azzal, hogy a felmenőink rendelkeznek-e ilyen betegséggel, avagy sem?
1: Ez a magas koleszterin értéknek egy speciális formája, és annyira lényeges a korai felismerése és kezelése, mert egyébként annyira felgyorsítja az erek öregedését, az érelmeszesedést, hogy már 8 éves kortól gyógyszeresen kell kezelni, hogyha ez felismerésre kerül.
0: 8 éves kortól? Ennyire fiatalon?
1: Igen. A kérdés az, hogy hogyan ismerik fel. Általában nem a gyereket ismerik fel, hanem a szülőnek a korai szívinfarktusa alapján derül ki, hogy erről a speciális formáról van szó.
0: Hát valamennyi betegségnél kardinális szereppel bír az időbeni felismerés, az ideje korán történő beavatkozás. Itt akkor gondolom azért is, mert több egyéb más betegségre is vezethető.
1: Nem, az érelmeszesedés a döntő. Persze más megnyilvánulása is lehetnek. Kevésbé gyakran sztrók formájába kezdődik. De általában a koszorúérbetegség, a szívinfarktus az első tünete ennek a betegségnek.
0: Van szűrővizsgálat?
1: Hát nagyon egyszerű, mert kell egy koleszterin szűrést csinálni. Tehát korai életkorban, hát én azt gondolom, hogy ha más indok nincs, akkor kora felnőtt korban elegendő egy koleszterin szűrés, de a gyermekgyógyászoknak más lehet a véleménye. De az a probléma, hogy ha megkérdezem az olvastalmagatókkal, sokan a saját koleszterin szintjüket sem tudják, tehát még ekkor sem történik meg a szűrés. Márpedig, ha ez eléri a 7,5, akkor általában nekik gyógyszere van szükségük. Ennek a gyakorisága, tehát az, hogy 7,5, más ajánlások szerint 8, vagy a feletti a összkoleszterin szint, ez 5-7%-át érinti a felnőtt lakosságnak. Most ezen belül egy kisebbséget, nagyon szűk kisebbséget képvisel, ez a bizonyos FH-val rövidített familiáris hiperkoleszterinémia, aminek a gyakorisága a lakosságnak a körülbelül 1-300-hoz aránya. Ez egy gén által meghatározott betegség, és különösen súlyos az által okozott korai korban, életkorban jelentkezik a érelmeszesedés. A átlag életkor az a 30-as évekre tevődik, amikor a szívinfarktus bekövetkezik.
0: Ez csak gyógyszerrel lehet orvosolni, vagy egy megváltoztatott életrenddel is?
1: Hát az életmódnak fontos szerepe van, de nem helyettesíti, hanem kiegészíti a gyógyszeret. Egyébként ez általában is igaz, hogyha egy adott kezelésnek, például az elhízásnak, például a cukorbetegségnek van gyógyszeres és életmódi kezelése, akkor mindennek kell tennünk, és így a kettőt együtt kell alkalmaznunk.
0: Talán jól emlékszem a korábbi interjúnkra, amikor is arról volt szó, hogy a szakmán belül, tehát az orvosok körében is vitatott a koleszterin csökkentő szerek alkalmazása.
1: Hát valójában a szakmán belül nem, hanem van egy olyan laikusnak tekintető marginális kisebbség, aki nagyhangú, és ezzel szemben propagálja a koleszterin csökkentők szedésével ellenes vagy ellentétes véleményét. Ezt időről időre az Európai Kardiológus Társaság különböző módszertani levelekben meghatározza. Ez most került megújításra néhány héttel ezelőtt, és alapjaiban nem változott, tehát a koncepció az az, hogyha valakinek eléri a 7,5 vagy 8-at, ebben nincs teljes egyetértés, de nincs is különösebb jelentősége, akkor ha ez nem változtatható meg életmóddal, mert általában nem változtatható meg, akkor gyógyszeres kezelésre van szükség minden egyéb kockázati tényezőtől függetlenül felnőtt életkorban.
0: Ez azt jelenti, hogy innentől kezdve élete végéig szedni kell?
1: Gyakorlatilag igen, de örülnünk kell, hogy van egy gyógyszerünk. Amikor én fiatal orvos voltam, hát volt egyébként gyógyszer, csak kevésbé volt hatékony, nehezen volt elérhető és mellékhatásokkal terhes volt. Most van egy olcsó, hatékony és biztonságos gyógyszer, ami nagyon sok vizsgálatban bizonyította a hatékonyságát. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy az Európai Kardiológus Társaság, mint elnyőszervezet szabályozza, hogy hogyan kell kezelni a cukorbetegséget, hogyan kell kezelni a magas vérnyomást, a koszorúbetegséget, és így tovább, azért, hogy az optimális kezelést megkapják a betegek, és ezeket az irányelveket az orvosoknak kötelességük követni. Tehát ha nem követi az orvos, és ez önkényes is, ez bizonyítható, ez felróható a bíróságon. Tehát a legmagasabb szintű irányelv, független attól, hogy van-e, mert vannak társaságok, ahol megvan a magyar megfelelő, és például a Magyar Hipertónia Magas Vérnyomás Társaság esetében megtörtént a hazai adaptáció, de vannak olyan irányelvek, ahol ez nem történik meg, mert azt mondják, hogy mindenki tud olvasni, angolul is az olvasók közül ott van telefonos verzióban az európai irányelv, azt kell követni. Most ennek az egyik modulja, összetevője a VSG problémákkal foglalkozó úgynevezett dislipidémia irányelv, amin belül van a kiugró magas értékeknek a kezelésére vonatkozóan egy ajánlás is, ezen belül egy még szükebb kisebbségnél ez a bizonyos FH, aminek a hetét tartjuk most.
0: Gondolom, hogy ez a gyógyszer, amire professzor úr utalt az imént, ez a mellékhatások szempontjából is lényegesen kedvezőbb már.
1: Hát persze, tehát a mellékhatások nagy része egyébként nem valódi, hanem egyrészt a propaganda, másrészt a betegtájékoztatók által gerjesztett. Tehát vannak olyan komoly szakértők, akik azt mondják, hogy a betegtájékoztató több kárt csinál be az esetben, mint hasznát.
0: Igen, sokszor a fájdalomcsillapító is halálos kimenetelő lehet oda
1: az ember. A cégek a biztonságok miatt meg a gyógyszerügynökségek beleírnak mindent, de éppen a lényeg hiányzik, a kockázat és haszon mérlegelés.
0: De ez nem azt jelenti, hogy nincs mellékhatása ennek a gyógyszernek?
1: Hát a mellékhatásoknak a döntő része tudjuk, hogy nem valódi, hanem a betegtájékoztató által gerjesztett. Ezt úgy hívják, hogy nocebo hatás, ellentét a placebónak. A placebo az, amikor nincs hatóanyag, csak a beteg bevesz valamit, vagy valamilyen eljárás van, és ennek jótékony hatása önmagában, anélkül, hogy ez konkrét hatóanyaghoz kötődne. Tehát egyszer a szervezet az így működik, hogy generálja a tüneteket, vagy éppen megszünteti, hogyha van egy bizalomhit. Na most, hogyha van egy ellentétes propaganda, tehát azt hallotta, hogy ezek a koleszterin csökkentő gyógyszerek nagyon veszélyesek és ártalmasak, elolvassa a betegtájékoztatót, ezek annyira megerősítik, hogy a mellékhatások generálódnak. Ezért vannak vizsgálatok, pontosan kimérték vértembesorásos vizsgálatból, hogy ez a még egyszer nocebo hatás, amikor nem valódi, hanem a gyógyszer bevételének a tudata az, ami generálja, hogy ez egy realitás. Mondok egy példát, hogy egyértelmű legyen. Olyan betegeket kellett bevonnunk vizsgálatba, akiknél a koleszterin csökkentő gyógyszer korábban súlyos mellékhatásokat okozott, többször megpróbálva. Ezeket a betegeket vagy koleszterin csökkentő statinnal kezeltük, vagy placebóval. De sem a beteg, sem a kezelőorvos nem tudta, hogy mit kap, csak majd a vizsgálat végén, amikor dekódolták az adatokat. És arról volt szó, hogy a betegeknek a nagyobbik része tudta szedni a koleszterin csökkentő gyógyszert, a statint is, holott korábban nem tudta szedni, mert nem tudta, hogy mit kap. Másrészt, hogyha mellékhatás jelentkezett, akkor ez valószínűbben volt a placebo mellett, mint a aktív ágon. Pontosabban, tehát, hogy a placebo legalább annyit tett hozzá a placebo hatás, ebben az esetben a nocebo hatás, mint maga a gyógyszerszedés. Hát ilyen adatokból tudjuk azt, hogy ha az illető bizalmatlan adott gyógyszerrel szemben, akkor a mellékhatások generálódnak. Az ilyen olyan fájdalmak, gyomorbérrendszeri panaszok és így tovább. Egyszerűen az ember így működik.

0: talán a pszichológiára, a pszichéjére is visszavezethető ez, nem?
1: Igen, persze. Tehát ezek a pszichoszomatikus tünetek.
0: Vajon ezek az ismeretek kapnak-e kellő publicitást a lakosság körül?
1: Sajnos nem, és ezért örülök, hogy beszélhetünk most. Nem. Tehát a propaganda, a koleszténcsökkentő ellenesség sokkal hangosabban hallsak ezt a betegeinktől nap, mint nap hallom. Tehát látom a kiváltott gyógyszerek arányán, hogy a koleszténcsökkentőkkel szemben elutasítás magasabb, mint például a vérnyomás csökkentőkkel szemben. Tehát nem mert optimális a gyógyszerszedés, de ezen belül egyértelműen kimutatható az elfogultság a koleszténcsökkentők rovására.
0: Igen, valahogy úgy van az ember vele, hogy ez talán jobban elhagyható, mint maga a vérnyomás csökkentő szer, gondolom, nem?
1: Igen, igen. Az a bizarr dolog, hogy a betegek tudják és félik a koleszterint, de ugyanakkor, amikor a konkrét kezelésről van szó, akkor ez meg mégis nem egy elfogadott dolog, hogy ezt lehet és kell kezelni gyógyszeresen.
0: A társaság persze zászlajára tűzte, hogy széles körben tájékoztatja a lakosságot, mert gondolom, hogy ezek az összejövetelek is ezt a célt szolgálják.
1: Igen. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ez az irányelv, amiről beszéltem, hogy az Európai Aterosklerózis Társaság egy módszertani áttekintésben szabályozza, hogy mit hogy kell kezelni. Ennek az a neve, hogy dislipidémia. A dislipidémia nem a magas koleszterin szintet jelenti, hanem azt jelenti, hogy melyik az a kategória, ahol a szív- és érrendszer kockázat és a vérzsír együttese már egy olyan értéket ér el kombináltan, ahol gyógyszeres beavatkozásra is szükség van az életmódkezelés mellett. Tehát ez a dislipidémiának a lényege, hogy semmi köze nincsen a labor értékekhez. Tehát egy igazi labor valójában nem is adna meg úgynevezett normál tartományt, mert ennek semmi köze nincs a beavatkozási küszöbhöz. Mondok egy példát, ha valakinek szívinfarktusa volt, de nem is kell hozzá a szívinfarktus, ismert koszorérbetegsége van, ezt kimutatták, igazolták, akkor nincs olyan alacsony koleszterin érték, amit ne kellene gyógyszeresen és erélyesen, legalább 50%-os csökkentéssel kezelni. Mindegy, hogy milyen önjelöltek mondják, ez a legújabb ajánlás, és az Európai Kardiológus Társaság nem csak a vérzsírokat szabályozza, hanem például azt, hogy hogyan kell kezelni a koszorérbetegeket. Ennek az ellátási protokolljában benne van az, hogy mindenképpen gyógyszeresen kell kezelni. Nem az a kérdés, hogy gyógyszeresen kell kezelni ezeket a betegeket a koleszterin csökkentés szempontjából, függetlenül attól, hogy mennyi az érték is, ezt magasnak tartjuk-e. Nem is az a kérdés, hogy ezt erélyesen kell megtennünk, a kérdés az, hogy mi az az érték, amit el kell érnünk, úgynevezett célértékre kell kezelnünk a betegeket, illetve, hogyha ezt nem tudjuk teljesíteni egyszerű gyógyszerekkel, milyen további lépéseket kell tennünk. Mi az az erőforrás, amit be kell vonnunk. És ennek ma a kezelési költsége éves szinten 1,5 millió forint körül van, ami rászoruló betegeknek biztosított, mert ez a koleszterin probléma ennyit megél a társadalmi szinten.
0: Hát az ország számos területén egészségügyi intézményeiben ma már működnek lipidcentrumok. De az ottani munka mennyire segíti az önökét egyébként?
1: A helyzet az, hogy a vérzsírkezelés nagy része a napi rutin része. Tehát így mind a háziorvos, mind a cukorbetegekkel foglalkozó diabetológus, mind a kardiológus, és így tovább napi munkája. Tehát nem igényel lipidológiai kezelést. A lipidológiai centrumokban olyan betegeket kezelnek, akiknél például nem tudjuk elérni a célértéket a hagyományos módon, és az a kérdés, hogy miért nem. Aztán kiugróan magas értékük van, aztán nem tudják szedni a gyógyszereket, aztán különböző vérzsír problémák együttesen kombinálódnak. Ezek azok a betegek, akik esetében centrum ellátásra van szükség, és hát nehéz kihívás jelentenek időnként. De az átlag beteg általában jól, egyszerűen és olcsón kezelhető koleszterin csökkentővel, csak hát fel kell írni és ki kell váltani, és be kell venni őket.
0: Hát én azt hiszem, hogy a tájékoztatás, meg az önmagunk egészségét érzett felelősség az kardinális jelentőségű, és hát azért mi most itt az elmúlt percekben megtettük a magunkét, eleget tettünk a feladatunknak, ugye, hogy felhívjuk erre
1: figyelmet. Mi részben igen.
0: Én köszönöm szépen, professzor úr. Még annyit búcsúzóul, hogy mit vár az ilyen találkozóktól ön személy szerint?
1: Hát nem vagyok optimista, mert nézem az elmúlt éveknek, 15 évnek a trendjét, és nem látom a megfelelő elmozdulást. Én nem tudok más tenni, tehát én akkor is elkívánom mondani, és azok a szakértők, szerencsére nem vagyunk kevesen, akik a szakmával valóban érdemben foglalkoznak, nem tehetjük meg, hogy ezt a trendet nem próbáljuk megfordítani. Számos félreértés és rossz indulat van egyébként elkörül. Mondok egyetlen példát, talán búcsúzó. Vannak egyes szakértők, akik azt túlozzák el, hogy a koleszterin csökkentő gyógyszerek bizonyos esetben a meszesedést fokozzák. De ezt azért teszik, mert ha későn kezdjük a koleszterin csökkentőket alkalmazni, akkor a szervezet gyógyulása, a érelmeszesedésnek a folyamata már csak ilyen irányba tud haladni. Tehát arról van szó, hogy ami a szívinfarktust okozza a koszorújában, az az úgynevezett plak, az tele van lipid természetű koleszterin, elsősorban koleszterinne, ami lágy, megrepedésre hajlamos, és a szívinfarktust okozza. Ezeknek az úgynevezett instabil plakkoknak a stabilizálása az elsőrendű feladata a kardiológiának, és így a koleszterin csökkentésnek. Amikor ez megtörténik, akkor a hegesedési veszély át, a lágy plakk keményé válik, és el is fog meszesedni. Tehát úgy látszik, mintha növelnénk a meszesedést, de ez egyszerűen a dolgoknak a normális rendje, és ez egy stabilizációt jelent. Most én tudom azt, mert magam is hallottam olyan vélekedést, olvas részéről, hogy ez egy negatív folyamat. Holott tudjuk azt, hogyha megnézzük, hogy a szívinfarktusnak a gyakorisága hogyan változik, hogy ez a folyamat, ami a koleszterin csökkentők mellett bekövetkezik, lényegesen egészségesebb, tehát 30-50%-kal csökken a szívinfarktusnak a gyakorisága az elkövetkező 10 évben. Annak ellenére, hogy egyébként tudjuk, vagy a kalcium tartalom nő. Ha ideje korán adnánk a koleszterin csökkentőt, amikor még nem ennyire haladott a folyamat, akkor ezek a plakok vissza tudnak fejlődni, ez a lipiddús mag hegesedés és meszesedés nélkül tudna gyógyulni, de sajnos megvárjuk azt az előreadott állapotot, amikor már ez nem tud bekövetkezni.
0: És így akkor erre el is mondható az, hogy ez a 22-es csapdája?
1: Hát igen, értsük ez a, amit akarunk.
0: Köszönöm szépen, professzor úr, a tájékoztatást.
1: Köszönöm.

0: A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Ez alkalommal a familiáris hiperkoleszterinémiáról beszélgetett dr. Bajnok Lászlóval, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanárával, endokrinológussal, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Nem tárgyalt katonai együttműködésről Szerbia és Ukrajna Volodymyr Zelenszkij elnök belgrádi látogatásán, jelentette ki a szerb köztársasági elnök. Alekszandr Vučić ugyanakkor hozzátette, Szerbia szeptemberben izraeli együttműködéssel dróngyárat nyit. Az ukrán elnök a találkozó után köszönetet mondott a Belgrád által bejelentett újabb humanitárius segélycsomagért, amely elsősorban az egészségügyi és energetikai ágazatot érinti. Spanyolország megkezdte az Olaszországból érkezők ellenőrzését, írja az Infostart. Az intézkedés válasz arra, hogy Róma a ceutai tömeges határsértés miatt visszaállította a határellenőrzést. A szombaton életbe lépett új szabályozás értelmében szeptember 17-éig az Olaszországból repülővel és hajóval érkezők szúrópróbaszerű ellenőrzésen esnek át. Az Egyesült Államokban biztosított születési jogon járó állampolgárság megszerzésének korlátozásáról, valamint az úgynevezett születési turizmus megszüntetéséről írt alá rendeleteket Donald Trump amerikai elnök. Az elnök egyik rendelete kiterjesztette azon külföldi állampolgárok körét, akik nem jogosultak arra, hogy Egyesült Államok területén megszületett gyermekük amerikai állampolgárságot kapjon. A másik jogszabály megtiltotta az úgynevezett születési turizmust, ami következményeket tartalmaz azokra, akik az Egyesült Államok területére abból a célból utaztatnak be külföldieket, hogy az amerikai alkotmány 14. kiegészítésében szereplő, a születési jogon megszerezhető állampolgárságot kihasználva születendő gyermekük számára biztosítsák azt. A rendelet azt is kimondja, hogy az amerikai hatóságok megtagadhatják a beutazásra jogosító vízumot attól, akinek esetében felmerül, hogy utazás a születési turizmus körébe esik. Az amerikai bevándorlási hatóságok ilyen gyanú esetén a belépést is megtagadhatják az érintettektől. Tilos lesz a meghatározott vadon élő állatfajok és hibridjeik beszerzése, szaporítása, tartása, betanítása, bemutatása és cirkuszi előadásokban való szerepeltetése 2027. január 1-e után, közölte Magyar Éva kormányszóvivő a kabinet döntését ismertetve Budapesten. Kifejtette, az elmúlt években egyre erősebb társadalmi és állatvédelmi elvárás jelent meg azzal kapcsolatban, hogy vadon élő állatokat ne használjanak cirkuszi produkciókban. Európában is egyértelmű a tendencia, hogy a tagállamok korlátozzák vagy megszüntetik a vadállatok cirkuszi szerepeltetését, írja az Agroinform. Magyarország eddig csak részleges tilalmat alkalmazott, ami lehetőséget adott arra, hogy a szigorúbb szabályozású országokból állatok kerüljenek magyar menazsériákba. A döntést állatvédelmi és biztonsági szempontból is indokoltnak nevezte, rámutatva arra, hogy a vadállatok tartása, szállítása, betanítása és közönség előtti szerepeltetése nem egyeztethető össze a modern állatjóléti elvárásokkal, és baleseti kockázatot is jelenthet. Másodfokúra mérsékelte szombattól a hőségriasztást a tiszti orvos, miután a pénteki hidegfront nyomán enyhült a hőség. A másodfok jövő kedden éjfélig marad érvényben. Közben megdőltek a napi melegrekordok, és Szolnokon a szél is csúcsot döntött, közölte a Hungaromet. Az előzetes adatok szerint az új országos napi melegrekord 41,8 Celsius fok, amelyet Kiskunfélegyházán mértek. Az új napi és egyben új abszolút fővárosi melegrekord 41,6 Celsius fok lett. Ezt Újpesten mérték. Egy zivatarnyomán Szolnokon óránkénti 113 kilométeres széllökést regisztráltak. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan felhőtlen, időszakosan kissé fátyolfelhős lesz az ég, csapadék kizárt. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, sőt, nagyobb területen le is áll a szél. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 19 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken több fokkal ez alatti, a vízpartokon nagyobb városokban pedig néhány fokkal magasabb értékeket is mérhetünk.
1: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.cssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
6: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
7: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
8: A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
9: Hangolódjunk együtt!
10: Kedves hallgatóink, a következő percekben a Maklári Szent István Általános Iskola 2024. április 7-i iskola rádiós műsorának ismétlését hallhatják.
11: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a hallgatókat! A mai adás anyagait a Maklári Szent István Általános Iskola rádiósai készítették. Először beszélgetést hallhatnak Zsófi nővérrel, aki az új programokról mesél, három animátor pedig arról, milyen középiskolásként az oratóriumokon gyerekekkel dolgozni. Megtudhatják a kedves hallgatók azt is, hogy működik az iskola alapítványa, és hogyan készül egy-egy műsoriskolánkban. Két iskola rádiósunk pedig rendhagyó interjút készít egymással egy nem szokványos sportról, az íjászatról. Ugyanis mindketten íjászkodnak. Sok új programot vezettek és vezetnek be a nővérek iskolánkban. Zsófi nővér ezekről fog mesélni.
12: Én Kassai Réka Regina vagyok. Zsófi nővér egy csomó új programot vezettek be. Minden évben újabbakat és újabbakat. Felsorolná nekünk először, hogy milyen új programokkal készültek a diákoknak?
13: Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Hát itt a Maklári iskolának a hétköznapjaiban a programok között jelen van például az hét elejé áhítat, ami már egy ideje így elkíséri az iskolának a hétköznapjait. Ennek a célja az, hogy hétindító gondolatokkal buzdítsa a diákokat olyan pozitív gondolatokkal, amik segíthetnek a hétköznapok megélésében, segíthetnek esetleg a nehézségek leküzdésében. Emellett a szalízi légkörben nagyon fontosnak tartjuk a vidámságot, úgyhogy Don Bosco és Mazzarello Mare ünnepe körül januárban és májusban játékos napokkal készülünk, ami azt jelenti, hogy a tanórák közötti szünetekben különböző versenyeken vehetnek részt a tanulók. Havonta gitáros szentmisét szervezünk a Maclari templomban, ahova mindig szeretettel várjuk a családokat, és az idei évben az egyik ilyen újdonság volt az október végi Minden Szentek Fesztivál is, ami újabb lehetőségeket nyújtott így a tanulók számára is.
12: A Minden Szentek Fesztivált megrendezik a jövő tanévben is?
13: Hát tervezzük. Most a múltkori alkalommal nagyon pozitív fogadtatása volt, főleg azt hiszem a szervezőgárdának lehetünk nagyon hálásak, mind a fiatalok és a családok körében, és a jó hangulat, ami azt az estét így betöltötte, azt hiszem sok további érdeklődő számára majd lehetőséget ad, hogy részt vegyenek akár a következő években is.
12: Sokan követik októberben is a Boltok Plaza királymutatását, ebben az időszakban már minden tele volt a Halloween kellékeivel. Ezzel a fesztivállal egy másik utat is szerettek volna mutatni.
13: Azt hiszem, hogy így a fesztiválnak a fő célja az is, hogy felmutassuk az életnek a szeretetét, és a Minden Szentek ünnepére, ami november 1-e, méltó módon tudjunk készülni, egy keresztény szemléletű alternatívát nyitni. A boltoknak a kirakata ilyenkor sokkal inkább a halálkultúráját hozzák így a vevők felé, de mi a dress code-dal, ami a fehér és az arany színeket tükrözték, szerettük volna tényleg így az élet szeretetét és a mennyországnak a távlatait továbbadni a résztvevők számára.
12: Már tavaly elkezdődtek a gitáros szentmisék. Hogyan képzeljék el ezt a hallgatók?
13: A gitáros misék, ahogy már említettem, havonta kerülnek megszervezésre itt a Maclari templomba a 11 órás szentmisén. A gitáros dalok lehetővé teszik azt, hogy talán hamarabb érkezzen el egy-egy olyan gondolata az ott velünk imádkozóknak a szívéhez, akár a fiatalabb generációkat is jobban megérintve, megszólítva. Ilyenkor szoktunk így az oratóriumunkban jelenlévő fiatalokból kisebb zenekarra jelen lenni, valamikor többen, valamikor kevesebben, és hát igyekszünk így az iskolában is így tanítani a gyerekeknek azokat az énekeket, amit aztán a gitáros szentmisén meghallgathatnak, meg velünk énekelhetnek, így egyre jobban őket bevonni a részvételbe így a szentmise folyamán, hogy megtapasztalhassák így a zenén keresztül is, hogy Jézushoz tartozni jó, a vele való barátság, az pedig örömet ajándékoz.
12: Mindig van valami cél ilyenkor, amiért imádkoznak?
13: Hát azt hiszem, hogy mindig van kérés, amivel érkezhetünk. Ezeknek a havi szentmiséknek ilyenkor az ima szándéka elsődlegesen a Maclari iskolának a tanulói, illetve a tanári közösség, hogy a mennyei atya szeretete tudja őket kísérni a hétköznapokban, és segíteni őket.
12: Lelkinapot is tavaly szerveztünk először. Idén már több lelkinapot is tartottunk. Milyen foglalkozások zajlottak idén?
13: Hát ugye idén már az advent és a nagybőti lelki gyakorlat is, vagy lelki nap is gazdagította így a Maclari iskolának, a diákjainak az életét. Most ami legfrissebb, az ugye a nagybőti lelki hétvége. Itt már a hitéleti munkaközösséggel együtt dolgozva tudtunk olyan gondolatokat megfogalmazni, amivel talán még inkább elérkezhetünk a gyerekekhez. Idén az irgalmasság volt a téma, az irgalmas szamaritánus történetét dolgoztuk fel, osztály szintre lebontva. Ilyenkor különböző helyekről is szoktunk invitálni szervezőket, velünk volt más hitoktató is, illetve velünk voltak a szalézi animátorok, ha tudnak, akkor a szalézi testvérek is jönnek, meg több nővértársunk. A kisebbeknek gyakorlatilag általában kézműves foglalkozással gazdagított pár órát szoktunk tartani. Nagyobbaknak már lehet jobban elmélyíteni a témát, ami esetleg olyan kérdéseket is előhozhat, ami segíti az önreflexiót, hogy a saját életükből tudják megtalálni a válaszukat. Szeretünk olyan feladatokat hozni, amiben tényleg ki tudják fejezni önmagukat. A lelki nap pedig mindig egy közös szentmisével zárul, szintén gitáros énekekkel, így jobban megragadva őket.
12: Mi a cél ezzel?
13: Hát elsődleges célunk, azt hiszem, mint szalézi nővérek, hogy Isten szeretetét tudjuk közvetíteni, hogy tudjuk továbbadni, és segítsük a fiatalokat ahhoz, hogy megtapasztalják, hogy Istennel az élet az jó, és a nehézségek könnyebben hordozhatóak, és hogy az Isten szeretete képes irányt és célt adni a hétköznapokban az ember életének.
12: Don Bosco napját is minden évben megünnepeljük. Ilyenkor általában játékok várják a gyerekeket. Miért?
13: Don Bosconak a lelkiségében nagyon-nagyon fontos szerepet kap a vidámság. és ez a szalézi légkörben is, amit így az iskolában is igyekszünk megteremteni a családiasság mellett, ez tényleg hangsúlyos. A játékokon keresztül az ember feloldódik, otthonosabban tud jelen lenni, és lehetőséget ad, hogy sokkal személyesebb kapcsolatok születhessenek, egy bizalmi légkör tudjon kialakulni, amiben a gyerekek is azt érezhetik, hogy otthon vannak, hogy szeretik őket, és hogy érezzék, hogy ott szeretjük őket, ami nekik fontos, ami sokszor a játéknak a tere. Ezekben a pillanatokban a fiatalok is hamarabb megnyílnak, ahogy említettem, otthon érzik magukat, és utána már ez lehetőséget ad nekik, hogy tudjanak ők is bízni, akár így velünk nevelők felé is fordulni, nagyobb nyitottsággal, és így együtt tudjuk bejárni azt az utat, ami az ő életük.
12: Köszönjük a beszélgetést! Az interjút Csúfi nővérrel Kassai Réka Regina készítette.
14: Már a tavalyi évben beszélgettünk az oratóriumokról a Korálgi nővérrel. Most három olyan középiskolást kérdezek a témáról, akik régen a mi iskolánkban jártak, és minden szombaton részt vesznek az oratóriumkon. Csénémet Csaroltával, Kövesdi Emiliával és Juhász Bálinttal beszélgetek a témáról. Ők animátorok, akik segítik a munkát. Garambágyi Sára vagyok. Mióta segítitek a nővérek munkáját?
15: Harmadik éve lesz már, hogy segítjük a nővérek munkáját. Mi Sacival ide is jártunk ebbe az iskolában, és azután kezdtünk el jobban besegíteni, miután a nővérek átvették az iskolát, és mi is abban laktunk.
14: Kell valami képzést elvégezni ahhoz, hogy animátorok legyetek?
16: Igen, kell képzést elvégezni. Van egy 2 éves képzésünk, mely során kis animátor, majd később nagy animátorok leszünk. Ez idő alatt megtanulunk a gyerekek nyelvén beszélni, rengeteg játékot ismerünk meg, illetve olyan táncokat tanulunk, amikkel le lehet kötni a gyerekeket.
14: Mi az animátorok feladata?
17: Hát az animátorok feladata az egy igencsak komplex feladat, mivel a jelenlétünkön kívül nagyon sokféle dologgal kell foglalkoznunk itt. Nyilván az első számú feladatunk, hogy itt az oratóriumon belül a gyerekeket elfoglaljuk, szórakoztassuk egy picikét, de nyilván ezen kívül lelki feltöltődést is próbálunk nekik nyújtani, a játékokon keresztül szórakozást, illetve szoktunk kézműveskedni, itt akár tényleg a gyerekek a képességeiket is megmutathatják, de valóban egyébként szerintem nagyon sokrétű, és amit én nagyon szeretek még, hogy az animátorok feladata nem csak a gyerekekkel való foglalkozás, hanem az egymással való kapcsolat is, hiszen nagyon-nagyon jó barátságokat alakítottunk már ki itt az évek során, amióta együtt dolgozunk.
14: Mi volt a vonzó ebben nektek?
17: Én igazából személy szerint már elmentem a nővérek táborába az ezelőtti évben, mielőtt átvették volna a nővérek az iskolát, úgyhogy én nekem ott nagyon megtetszett, engem nagyon megragadott ez a vidám, jó hangulat, és nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy a nővérek a volt iskolámat, a Maklári iskolát is átveszik. Úgyhogy igazából én ezért is kezdtem el a képzést, mert láttam az animátorokon is, hogy nagyon jól szórakoznak, és ők is tényleg szívüket, lelküket beleadják, és ezért nekem nagyon tetszett, úgyhogy én ezért kezdtem el a képzést.
14: Miért szerettek a gyerekekkel lenni? Ez ad valamit nektek?
16: Ez egy igazán jó kérdés, és sokféleképpen lehet rá válaszolni. Én főként azért szeretek ide járni, mert a gyerekek mosolya hétvégén, de szombatonként azért feltölti az embert. Tehát jó látni, hogy valami olyat tudunk tenni, ami másoknak előre viszi az életét, és szebbé varázsoljuk a napjaikat.
14: Részt vesztek a szombati oratóriumokon is? Ott mi a feladat?
15: Természetesen mindig próbálunk részt venni a szombati oratóriumokon, megpróbáljuk úgy alakítani időnket, hogy ez minden szombaton így történjen. 9:30-tól kezdődik az oratóriumunk, és először egy szabad játékkal szoktunk kezdeni, ki szoktuk tenni nekik a játékokat, amiket választhatnak, amivel éppen szeretnének játszani. Majd legtöbbször 10 óra ézni szoktunk, természetesen előtt elmondunk egy étkezés előtti imát, utána pedig egy étkezés után imát. Utána készülünk nekik szervezett játékokkal, próbálunk minél vidámabb játékokat összerakni, és imádság is van természetesen ezeken az oratóriumokon.
14: Milyen játékokba szoktátok a gyerekeket bevonni?
16: Mint ahogy azt már Emília is említette, vannak az oratóriumok elején szabad játékok. Ilyenkor társasjátékokat, kártyajátékokat hozunk ki nekik a raktárokból, és ezekkel szoktunk velük játszani. Igazán élvezik ezeket. Majd később az oratórium során szervezett játékokkal készülünk nekik, amelyek legtöbbször labdajátékok, fogócskák, esetleg ülőjátékok, és ezeket igazán szeretik.
14: Most ne csak az oratóriumokra és az animátori feladatokra gondoljatok. Mi a hosszú távú célotok?
15: Az én hosszú távú célom elsősorban az, hogy én szeretnék tanár lenni, ezért nagyon hasznosnak érzem számomra az oratóriumot, mivel minden héten gyerekekkel vagyok, és tudom saját magamat is fejleszteni, és megpróbálok nekik is segíteni, és ez nekem sok erőt és lökletet ad a hosszú távú célom elérésében.
17: Igazából most, hogy már középiskolás vagyok, nagyon sok időt töltök azzal, hogy próbálom keresni a saját utamat, és egyébként azt gondolom, hogy az oratórium ebben is segítségünkre van, hogy egy kicsit rutinosabbak legyünk akár a csapatban való dolgozásban, vagy egyébként a szervezésben is, mivel nem is biztos, hogy látszik, de nagyon sok szervezés van, akár a évközi, vagy akár a nyári oratóriumok mögött. Úgyhogy én nagyon sok mindent tanultam, és nagyon szeretek a gyerekekkel is dolgozni, igazából inkább ilyen orvosi, illetve egészségügyi pályában gondolkozok, valamennyire hasonló, mint az oratórium, hiszen az is az emberekkel való kapcsolatokról és segítésről szól, úgyhogy úgy érzem, hogy nagy segítségemre van ebben az oratórium.
16: Jó, magam egy kicsit ilyen fekete bárány volnék. Én a mérnöki pálya irányába kezdtem el vonzódni, ám bár az oratórium itt is kiveszi a részét, hiszen a logisztikában, illetve a szervezésben és tervezésben rengeteget fejleszt az emberen, és ezért hálás is vagyok érte. Aztán meg fogjuk látni, mit fog hozni a jövő.
14: Köszönjük a beszélgetést Sacinak, Eminek és Bálintnak. Az interjút Garamvegyi Sára készítette.
18: Iskolánkban nagyon régóta működik alapítvány. A Maklári Iskola Tehetség Gondozásért Alapítvány vezetőjét, Sebessény Juditot arra kérdezem, hogy milyen feladatai vannak az alapítványnak. Rékási Merse vagyok.
19: Az alapítvány, mint Makláron működő civil szervezet, több mint 30 évvel ezelőtt, pontosan 1992-ben jött létre, azzal a céllal, hogy támogassa az iskolában tanuló diákoknak a tehetségfejlesztését, kirándulások, versenyek, rendezvények támogatásával, esetlegesen bel- és külföldi tanulmányutakon történő részvételük támogatásával elismeri a törekvésüket, meg az igyekezetüket. Jelenleg a legkiemelkedőbb támogatandó területünk a tanulmányi versenyek nevezési díjához való hozzájárulásunk, az úti költség teljes megtérítése, illetve évvégén ugye jutalmazások, emlékplakettek, sellegek, jutalomkönyvek finanszírozásával járulunk hozzá a tehetséges tanulóknak a támogatásához.
18: Hogyan tud bevételhez jutni az alapítvány?
19: Elsősorban pályázat útján tudja a legtöbb bevételt előteremteni. Maklár község minden évben egy pályázatot ír ki civil szervezetek működési célú támogatására. Ezt a pályázatot minden évben benyújtjuk, és szerencsére minden évben kedvező elbírálásban részesülünk, tehát ezt teszi ki a jelentős bevételünket. Ehhez még hozzájárul az adó 1%-ából befolyt összeg, illetve különböző rendezvényeinken a falubeli emberek, szülők, támogatójegyek megvásárlásával jelentős összeggel hozzájárulnak a működésünkhöz.
18: Milyen programokat szervez így pontosabban?
19: A legnagyobb volumenű rendezvényünk ugye a minden évben megrendezésre kerülő alapítványi műsorosást volt, és melyet ebben az évben egy szintén nagyszabású karácsonyi műsor megszervezésével próbáltunk kiváltani, ahol nagyon sok tehetséges gyermeket mozgattunk meg annak érdekében, hogy minél felejthetetlen élményt tudjunk nyújtani a szülőknek, a község lakóinak. Vannak még ötleteink, meg elképzeléseink, amelyek még csiszolásra válnak, de szeretnénk velük a következő tanévben már elődrukkolni.
18: Mennyire segítőkészek a szülők, az önkormányzat?
19: Hát az önkormányzat és a szülők részéről egyöntetően egy nagyon szoros támogató együttműködést tapasztaltam meg az elmúlt években. Hihetetlen volt megélni azt, hogy egy emberként állnak, megálltak az intézményben tanuló gyermekek mellé. Bátran merek akár az önkormányzatról beszélek, akár a szülőkről segítséget kérni, mert tudom, hogy a gyerekek érdekében minden tőlük telhetőt megtesznek.
18: Milyen elismeréseket kapnak a diákok az alapítványtól?
19: Az intézményünkben szerintem egy egyedülálló elismerésben részesülhetnek a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő gyerekek. 8-os gyerekek esetében Szent István díjban részesítjük azokat a tanulókat, akik 8 éven keresztül kitűnő jeles tanulmányi eredményt értek el. Ők emlékplakettet, ajándékutalványt és elismerő oklevelet kapnak, illetve egy gyönyörű serleg tulajdonosa lehet az a diák, vagy azok a diákok, akik a kiemelkedő tanulmányi eredményen túl a sportban is maradandót nyújtottak. És ezen kívül még a 4 éven keresztül kiemelkedő tanulmányi munkát elérő diákok is elismerésben, díjazásban részesülnek, elismerő oklevelet, illetve ajándékutalványt kapnak a 4 éven át kitűnő, illetve jeles tanulmányi eredményt elérő gyerekek. Ez a kis Szent István díj, illetve elismerő oklevélben, illetve ajándékutalványban részesülnek a jó tanulmányi eredményt elérő, illetve a jó sportolói teljesítményt mutató, felmutató diákok.
18: Köszönjük a beszélgetést! Sebesnyi Judit beszélgetőtársa Rékási Mense volt.
11: Kedves hallgatóink, most rövid híreink következnek.
20: Boszkó Szent Jánosnak, a Szalézi Rend alapítójának emléknapja január 31-én van. Ezt ünnepeltük iskolánkban is. Bakos Tamás atya megáldotta az iskolánkat, a szünetekben pedig különféle izgalmas játékok várták a diákokat. Don Boszkó vidám lelkülete beragyogja a mi hétköznapjainkat is.
21: A farsangot külön ünnepelte az alsó és a felső tagozat. Az alsósok kezdték a télelőzését, a farsangi buliikat a szülői munkaközösség szervezte. A felsősök partiján a tánc mellett lehetett csocsózni, volt játékbarlang és büfé. A szervező a diákönkormányzat volt.
18: A nagybőti lelki napon minden osztály egy-egy lelki vezető segítségével készült a húsvétra. Az irgalmas szamaritánus szívhez szóló története segített minket, hogy felfedezzük Isten valódi arcát, azt a szeretetet, amivel mindünk felé fordul, és vár, hogy megajándékozhasson minket. A lelki nap Bakos Tamás atya gondolataival kezdődött, a szentmisét is őt celebrálta.
20: Márciusban iskolánk tanárai részt vettek Pesti Rekúton a szakmai napon. A konferencia és lelki nap egyik előadása a szalézi megelőző módszer és a mai fiatalok címét viselte, egy generációkutató pedig az iskolában meglévő generációs különbségekről beszélt, arról, hogy hogyan dolgozzunk együtt az E-generáció tagjaival.
22: S te élni fogsz, hazám, így élni fogsz, hű gyermekeid ápolnak tégedet, kit mint a páig készek javadért. Örömmel adni vért és életet. Így írja Szendrei Júlia Magyar Gyermek Éneke című versében 1860-ban. Március 15-i műsorunk vezérgondolata ez volt. A műsor szerkesztői ezzel szerették volna a márciusi ifjak vérpesdítő lelkesedését közvetíteni. A Pilvax kávéházból indul történelmi eseményeket az 5. és a 2. osztály, valamint énekes szereplőink elevenítették meg hasonló forradalmi lendülettel.
20: Áprilisban a 7. osztályosok Szlovákiába utaznak a Határtalanul program támogatásával. A fő cél Maklár testvér településének szállásának az ottani iskolának meglátogatása. Emellett túráznak majd a szlovák paradicsomban és történelmi városokat, emlékeket látogatnak meg. Felkeresik Rozsnyót, a Beltéri kastélyt, a Szepesi várat, Lőcsét és Kassát is.
11: Rövid híreinket hallották, folytassuk tovább interjúkkal.
23: Iskola.

0: nyitott füllel járok, és a zene vezérel, de számomra elválaszthatatlan ez a kettő, szerves egységet alkotnak.
1: Minek kell a középpontba kerülni?
0: Megint csak azt mondom, hogy egy ötletnek, egy történetnek, ami lehet regényolvasás kapcsán is, kialakul egy koncepció. Így született meg például az Ágról szakadtak című karácsonyi műsorunk, talán 2009-ben, a Nyomorultak című regény alapján, és a musical alapján. Ekkor alakult meg a MASZPAT, amire nagyon büszkék vagyunk. A jelentése Maklári Amatőr Színjátszó Palánták Alkalmi Társulata, amely azóta is működik, és a felnövekvő cserélődő társulati tagokkal bővül, illetve cserélődik.
1: Hogyan lehet elkezdeni a felkészülést egy műsorra?
0: Mindenképpen időben, jóval előtte, szívből, sok kutatással és előmunkával, a gép előtt keresgélve nap és éjhosszat. Aztán jöhet a szövegkönyv összeállítása, a rendezőtárssal egyeztetve természetesen, a zenei részletek beillesztése. Utána pedig a szereposztás kitalálása, testre szabása. Én ezt nagyon élvezem.
1: Hogy zajlik a szereplők válogatása?
0: Mi kis iskola vagyunk, akár mint egy kis család. Ismerjük a tanítványainkat. Megtalálnak engem a tehetségek, és én is őket. Ez kölcsönös.
1: Van-e olyan, hogy valaki visszaad egy szerepet?
0: Igen, előfordult már, de nem erőszakolunk senkire semmit. Rugalmasak és megértőek vagyunk. Aztán újra tervezünk, és megyünk tovább, mint ahogy a legutóbbi műsorunkban is a sláger mondja.
1: Általában örülnek a gyerekek, ha kiválasztják őket egy szerepre?
0: Igen, sőt, legtöbbször meg is köszönik. A legutóbbi történetünk ebben a tanévben egy tanítványunktól, aki megkérdezte, hogy hogyan lehet bekerülni a MASZPAT-ba. És aztán megnyugtattuk, hogy természetesen nem felvételiztetünk.
1: Hogyan képzeljük el a próba folyamatot?
0: Nehéz és sok munka. Szervezés, egyeztetés, kollégákkal, szülőkkel, osztályfőnökökkel, intézményekkel. A próbarend és a helyszínek összehangolása, utána az alkotás. Maga a szárnyalás, a folyamat élvezete, ez az igazi. Még ha vannak benne hullámvölgyek is, ezt én így élem meg. Remélem, hogy a szereplők is.
1: Épp most volt a március 15-i megemlékezés. Hogy sikerült a műsor?
0: Szerintem beszéljenek majd a nézők, akik látták, és utólag megnézik a felvételt.
1: Honnan lehet inspirálódni, hogy lehet mindig újat kitalálni egy-egy ünnepségre?
0: A tanítás mellett ez az életem. Ez nem kérdés. Minden érdekel, ami az aktuális művészetben zajlik, a színházi és a koncert élmények egyaránt. Ezekből építkezem. Leírhatatlan az az érzés, amikor a közönség megtapsol minket.
1: Köszönjük a beszélgetést Dong Erika tanárnőnek, az interjút Ötvös Anna készítette.
2: Rendhagyó interjúval zárjuk a műsort. Két iskola rádiósunk is Jászatra jár. A két Réka, Kassai Réka és Rémiás Réka egymással készítenek interjút erről a sportról.
3: Hogy jutott eszedbe, hogy ijászkodni kezdje?
4: Engem nagyon vonzott a sport már régóta. Szerettem volna, és anyukám mondta, hogy indul egy edzés, ilyen képzés, és arra menjek el, ha szeretnék, és elmentem rá, és így jött az egész. És neked hogy jött az ijászat?
5: Nekem testvérem már elég régóta ijászkodik, és nekem is mindig mondta, hogy ez milyen jó. Én nagyon kedvet kaptam hozzá, aztán amikor volt a sportnap az iskolában, akkor eljöttek az ijászok is, és bemutatót tartottak, és akkor mondták, hogy van lehetőség jelentkezni ebben az évben, és akkor elmentem. És azóta járok, nagyon tetszik. És mióta jársz edzésre?
4: Tavaly előtt novemberben kezdtem, már másfél éve. Ismertessük a hallgatókkal, hogyan zajlik egy edzés.
5: A héten, kedden és csütörtökön vannak az edzések, 6-tól fél 8-ig.
4: Ezt kezdjük úgy, hogy lepakolunk először a cuccunkat, majd kirakjuk a veszőfogókat, meg amíg belövünk, majd összeszereljük az íjunkat.
5: Aztán elkezdünk ilyen bemelegítő gyakorlatokat végezni, és akkor elkezdünk lőni.
4: Lövünk körülbelül egy órát, ugye legtöbbször, és utána az edzés vége előtt 10 perccel legtöbbször el szoktunk pakolni, visszarakjuk a helyére a veszélyfogókat, és legtöbbször itt szokott vége lenni az edzésnek.
5: Igen, vannak a célpontoknál nagyon különleges célpontok, amik ilyen állatok, különleges anyagból készültek, azokon van ilyen
4: zóna van rajtuk,
5: amely... Hogy hány pontot ér a lövés.
4: Legtöbb 3D-s versenyen 5, 8, 10, meg 11 pont van. De persze ez versenyfüggő, hogy melyiken mennyi van.
5: És akkor vannak azok az edzések ünnepek előtt általában, amikor kezdődik a szünet, és az az utolsó edzés.

0: Akkor például karácsony előtt szokott lenni olyan, hogy csokikat lövünk, és akkor azokat megkapjuk a végén.
1: És mi vonzó ebben az egészben?
0: Egyrészt nagyon jó a közösség itt Makláron, aztán nagyon erősíti a karizmokat, megtanít fókuszálni arra az egy dologra, amit éppen csinálsz, arra tudsz koncentrálni. Te milyen íjjal lősz?
1: Nekem egy jobbkezes 28 fontos halászrefekszíjam van, melyhez 900-as karbonmesszőket használok.
0: És milyen a felszerelésed?
1: A felszereléshez én használok egy csuklószíjat, amellyel fogom az íjat, hogy ne essen ki a kezemből az oldáskor. Van, aki tabot használva, aki kesztyűt. Én kesztyűt használok. Van egy alkarvédő, hogy ne csapjuk meg a kezünket. Egy mellvédő, amely segíti a kihúzásban.
0: És milyen versenyekre szeretnél menni a jövőben?
1: Hát a világbajnokságra el szeretnék menni. Igazából most áprilisban minden hétvégén fogunk menni versenyre, meg nagyon sok versenyre járunk a szüleimmel, már az öcsém is ingázkodik, és ő is szokott járni.
0: És hol lesz ez a világbajnokság?
1: Ausztriában. Köszönöm az interjút, Réka.
0: Én is nagyon köszönöm neked, Réka.
1: Rémies Réka voltam.
0: Én pedig Kassai Réka Regina.
2: Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Következő tanévben megint beszámolunk arról, mi történt az iskolánkban. A Maklári Szent István Általános Iskola rádiósait hallották. Viszont hallásra!
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Maklári Szent István Általános Iskola 2024. április 7-i iskola rádiós műsorának ismétlését hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
4: A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok.
5: Tartsatok velünk jövő héten is!
3: Hangoló című műsorunk most elhangzott adását csütörtökön 15 óra 5 perckor ismét meghallgathatják.
6: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm vasárnapi kívánságműsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Az önök kéréseit és kívánságait teljesítjük, zenés üzeneteit tolmácsoljuk a most következő fél órában. Érdemes lesz velünk tartani, hiszen ma is nagyon jó zenék, az önök kérései szólnak majd. Műsorunkhoz jó rádiózást és kellemes zenehallgatást kívánok. Nos, ismertetem akkor, hogy hogyan is szól az első zenés üzenet. Drencsák Istvánt, 68. és kedves feleségét, Németh Zsuzsikát pedig 66. születésnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik két fiúk, két menyük, 6 unokájuk és a rokonságuk tagjai. Sok erőt, jó egészséget, sok boldogságot és minden jót kívánnak nekik a Jóisten bőséges áldásával. Az ünnepelteknek Szentirmai Ákos és Bradány Iván közös szerzeményét Tolnai Klári énekli, melynek címe Ajándék volt minden perc és óra. Hallgassák szeretettel!

Németh Imre lehelt születésnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik szerető felesége, gyermekei, 6 unokája és a család többi tagja. Isten éltesse őt sokáig, erőben, egészségben, boldogságban. Az ünnepeltnek magyar nóta szól. A Hogyha nékem sok pénzem lesz című nótát Gránát Zsuzsa, Máté Otillia, Bokor János és Tarnai Kislászló éneklik. Hallgassa szeretettel!

Rósz Pétert 64. születésnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik fia Pepe, felesége Gabika, édesanyja, valamint a család és a rokonság többi tagja. Isten éltesse az ünnepeltet sokáig, erőben, egészségben. A címzetnek Hofi Géza énekel arról, hogy próbálj meg lazítani. Szóljon akkor a kért felvétel.

0: Majdnem. Puff! Ne, ja?
1: Kívánságműsorunk folytatásában Miskolcon kedves hűséges hallgatónk Sós Zsuzsanna szeretné meghallgatni Hollós Irona és Kazall László 2x2 × 5 című duettjét. Fogadja szeretettel a kért felvételt.

Egerben Tatár Petronellát névnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik szerető családtagjai. Jó egészséget és sok boldogságot kívánnak neki Berentei Péter Hinni kell című dalával. A címzett hallgassa szeretettel a kért felvételt.

Mai kívánságműsorunk utolsó felvétele következik. Miskolcon Pap Juliannát születésnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik fia Lőrinc, édesanyja, valamint a család többi tagja, barátai és kedves ismerősei. Sok erőt, jó egészséget, minden jót és sok boldogságot kívánnak neki. A szűzanya védelmező oltalma kísérje további életét. Kovács Krisztinát és Harcos Krisztinát névnapjuk alkalmából sok szeretettel köszöntik családtagjaik, és köszöntjük mi, a Szent István Rádió munkatársai is. Isten éltesse őket sokáig, erőben, egészségben, boldogságban. És Gyöngyösön Budai Valért névnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik barátai és munkatársai. Egyik kedvenc dalával szeretnék őt meglepni, amely nem lesz más, mint Sergio Mendez és a Black Eyed Peas Más Canada című dala. Az ünnepeltek és a címzettek hallgassák szeretettel a kért felvételt.

Kedves hallgatóink, mai vasárnapi kívánságműsorunk véget ért. Legközelebb jövő héten pénteken délután 16 óra 5 perckor jelentkezünk újabb adással. És minden vasárnap, így jövő héten vasárnap délután 16:30-tól is én várom majd Önöket, és tolmácsolom zenés üzeneteiket. Kéréseiket és kívánságaikat is várjuk elérhetőségeinken, amelyek a következők. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618-as, e-mail címünk pedig kívánság@szentistvánradio.hu. A mai műsort Túris Harolta szerkesztette. A technikai munkatárs Somogyi Márton volt. Nevükben is köszöni meg tisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást, kellemes időtöltést, jó pihenést, és szép vasárnap délutánt is kíván Önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Tizenhét óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Harcos Krisztina. Adásunk tartalmából. A Help Mentőkutyás Egyesülethez látogattunk el Gyöngyösre. 20 év után leköszön igazgatói posztjáról Kovács Géza, az Egri Városi Sportiskola korábbi vezetője. Akadálymentes e-iskolabuszt kapott az Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Intézmény. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A mentőkutyák munkája lenyűgöző, legyen szó eltűnt emberek felkutatásáról, vagy akár holttestkeresésről. De hogyan dolgoznak ezek a kivételesen képzett állatok, és milyen feladatok várnak rájuk egy éles bevetésen? A Help Mentőkutyás Egyesület gyakorlására látogattunk el Gyöngyösre, ahol testközelből figyelhettük meg a személy- és holttestkereső kutyák munkáját. A riportból kiderül, hogyan készülnek fel a legnehezebb helyzetekre, és milyen szoros kapcsolat köti össze a kutyákat a vezetőikkel. A részletekről Safranka Sándor alelnököt, Cserny Tamás tagot és Bernát Zsolt elnököt hallják.
3: Tehát itt most az történik, hogy a elbújik hagyott maga után egy szagmintát, ide le van téve a fűbe, ezt majd látni fogjátok. A kutyát onnan fogja a kutyavezető indítani, a kutya az eltűnt személynek a nyomvonalát leköveti, és amikor meg fogja találni, remélhetőleg. Oda megy és ráugrik egy olyan szemét, aki... tehát ezt személykövetésnek hívják, és minden embernek egy egyedi szagmintája van, itt egy szagminta, egy szaghordozó anyag, ami például egy kesztyű, amiről indítjuk a kutyát, és a kutya az ő nyomvonalát fogja lekövetni.
4: Időnként van benne ilyen tréfás, múltkor például Sanyi bújt, és akkor ott megállt egy helyen, majd úgy gondolta, hogy akkor egy kicsit tovább megy, és ott ugye megült a szag, és akkor megpróbálta átverni Zoét, de nem sikerült, mert megállt, megdöbbent, de tovább ment, és követte a szagot oda, ahol végül is volt. Uh-huh. Úgyhogy néha csinálunk ilyet, de alapvetően tréning közben inkább az van, hogy végig jó nyomon menjen, és tudjuk jutalmazni.
3: Rádió, amit egyébként, hogyha fölteszünk a kutyára, akkor van hozzá egy ilyen vevőegység, és a kutyának a nyomvonalát rögzíti milliméter pontossággal, és ezt ugye át tudjuk adni a rendőrségnek, meg tudjuk nekik mutatni, hogy merre ment, tehát melyik volt ez a nyomvonal, amit a kutya jelzett, tehát így tudjuk dokumentálni, ezt el tudjuk küldeni e-mailbe, Bluetooth-on, mindenhogy. Meg hát rádióink, ez a legfőbb, több ilyen GPS-es nyakör van. A lámpák, amiket most hoztunk, hát ugye más olyan dologgal nem készültünk a tréningre. 2018-ban alakítottuk az Egyesületet, azért jött létre, hogy eltűnt személyek felkutatásában részt vegyünk. Kifejezetten erre a feladatra alkalmas kutyákat képzünk. Ugye pásztori székhelyen működünk, de több tagunk Gyöngyöshöz kötődik, az alelnök úr is, Safranka úr is, és hát itt, illetve a pásztori területen szoktunk főleg tréningezni. A kutyáink között van, mint ahogy látható volt, személykövető, személykereső, illetve holtestkereső kutyák, és hát ugye állampolgári vagy rendőrségi bejelentés alapján szoktunk a kutatásokban részt venni. Együttműködési megalapodásunk van a Nógrád, illetve a Helyves Vármegyei Rendőrfőkapitánysággal is, és tehát a kutyák kifejezetten erre a célra vannak tréningezve. Megvan a saját kis elképzelésünk, tehát mindannyian kötődünk valamilyen szempontból a hivatalos szervekhez, és a rendőri útmutatások, illetve szakmai előírásoknak megfelelően végezzük ezt a tevékenységet.
2: Húsz év után leköszön igazgatói posztjáról Kovács Géza, az Egri Városi Sportiskola korábbi vezetője. Helyét Szeles Bálint veszi át. A sportiskola sorsát szívén viselő egykori vezető a következő percekben felidézi a kezdeteket, és azt is, mi az, amire kifejezetten büszke.
1: Amikor bekerültem Egerbe, az Egri Vasashoz, a birkózók világába, és ott Lakatos András edző barátom, mondhatom ezt, annó még fiatal titánoknak azt mondta, hogy gyerekek, jó, hogy ilyen ügyesek vagytok, erősek vagytok, jó birkóztok, de nem biztos, hogy a birkózásból meg lehet élni, ezért azt javaslom, mindenki tanuljon tovább, mert akinek van egy biztos továbbtanulási lehetősége, diplomája, meg a sport és a birkózás, az valószínű, hogy jobban el tud helyezkedni az életbe, és jobban meg tud élni, jobban tud érvényesülni.
5: És az végül így is lett?
1: Igen, és ez nagyon érdekes, hogy az a generáció, nem akarok neveket kiragadni, de az a generáció egy nagyszerű generáció volt, mert szinte mindenki egyetemre, főiskolára ment. A barátságok megmaradtak, tiszteljük egymást, szeretjük egymást, kedveljük egymást, és tényleg én azt tudom mondani, hogy ilyen edzők, ilyen példaképek kellenek mindenhol, akik nem csak azzal foglalkoznak, hogy a gyerek jelen pillanatban eredményt hozzon, hanem hogy a gyereknek utána van más élete is, esetleg civil élete, és akkor erre kapcsoltuk mi rá a sportiskolára az életpálya, tehát a sportolói életpálya és az edzői életpálya modellt, amely jeles példája, hogy Szeles Bálint kiváló atlétánk, ő lett most a Egri Városi Sportiskolának az igazgatója.
5: Milyen érzés volt elköszönni a sportiskolától, magától és a 20 évtől? Hogyan tekint rá vissza?
1: Nehéz, mert olyan, mint hogyha a saját gyerekem lett volna. Alapító tag voltam az edzők között, amikor 2001-ben megalakult a városi sportiskola. Nagyon büszkék voltunk arra, hogy létrehoztunk valamit, hiszen akkor az akkori sportéletben azt számított, hogy versenysport, arra kaptak támogatást, és az után pótlássport, az sajnos erősen hanyatlott nem csak Eger városába, más városokba, megyejogú városokba, és akkor így jött az ötlet a központi sportiskola KSI mintájára, hozzanak létre sportiskolákat, és a megyejogú városoknál elindult egy ilyen nagyszerű kezdeményezés, és akkor több jeles városban megalapították a sportiskolákat, amelyek mára szerintem a magyar sportélet meghatározó szereplőivé váltak, és akkor így került az Egri Sportiskola is reflektorfénybe. Hát én úgy élem meg, hogy olyan, mint amikor a gyerekem befejezi a középiskolát, és el kell engedni egyetemre, főiskolára, mondjuk Budapestre. Óvon féltem, de megteszek mindent azért, hogy jól érezze magát, és ki tudjon teljesedni, és az álmait valóra tudja váltani.
2: Akadálymentes e-iskolabuszt kapott az Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Intézmény. A járművet szerdán adta át az Egri Tankerületi Központ részéről Ballagó Zoltán igazgató, akit az eszközbeszerzés és a felhasználási terület részleteiről kérdeztünk.
6: Nem olyan rég voltunk itt, amikor 9 darab elektronikus járművet adtak, hát pont látom, most itt hűsölnek, pihennek ezek a nagyon szép Opel autók. Most pedig egy e-iskola busz átadóra érkeztünk ide az Egri Tankerületi Központba. Kinek a támogatásával és milyen célt fog szolgálni ez az elektromos autóbusz?
7: Igen, a mai napon az Egri Tankerületi Központ fenntartásában működő Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény fog átvenni tőlünk egy akadálymentesítéssel is rendelkező elektromos kis buszt. Ez egy Ford Transit busz. Ennek a beszerzését a Klebersberg Központ irányította. Az országban több tankerületi központ jut hozzá ilyen elektromos buszokhoz. Mi egy darab ilyen buszt kaptunk, és tulajdonképpen az elmúlt időszakban mi közel 10 éve elindítottunk egy nagyon komoly szakmai fejlesztést Egerben, egy komplex gyógypedagógiai intézménynek a kialakítását, aminek az a lényege, hogy az Egri Szalaparti egymi bázisán létrejön egy olyan intézmény, amely a sajátos nevelési gyermekeknek a megfelelő fejlesztését tudja biztosítani egészen az óvodáskortól a szakképzésen bezárólag, egészen az épértelmi autista tanulóktól a halmozottan fogyatékos gyerekekig, és ennek az intézménynek szánjuk most ezt az elektromos buszt, és valóban, ahogy ön is mondta, ez a tekintetben nem előzmény nélküli, hogy az EGRI Tankerületi Központ egy RRF-es pályázat révén közelmúltban 9 darab elektromos gépjárművet, személygépkocsit tudott átadni a 3 egységes gyógypedagógiai módszertani intézménynek és a Heves vármegyei pedagógiai szakszolgálatnak. Ebből egyet kapott a Szalaparti Egymi, és leginkább a Szalaparti Egymi tanulói azok, akik úgy gondolom, hogy szükséges, hogy biztosítsuk nekik ezt az autóbuszt. Ugyanis ebbe az intézményben olyan speciális nevelésigényű gyerekek járnak, akik például kerekesszékkel közlekednek, majd látni fogják, be is fogjuk mutatni, hogy ez az autóbusz átalakítható, úgyhogy képes legyen ilyen gyerekeknek a szállítására is. És ezzel mindenképpen lehetőséget kívánunk biztosítani a gyerekeknek, hogy eljussanak olyan intézménybe, ahol a megfelelő fejlesztést megkapják. Ezzel segítséget adunk az érintett családoknak. És hát mivel elektromos buszról van szó, a fenntartható közlekedést is próbáljuk segíteni és támogatni.
6: Tehát tulajdonképpen arra rászoruló gyerekek iskolába eljutását, esetleg hazavitelét is fogja segíteni, hivatni ez a busz?
7: Abszolút, alapvetően ez az elsődleges cél, de ezen túlmenően természetesen az intézmény igénybe tudja venni különböző tanulmányi versenyekre gyerekeknek az eljutatását. És ugye ez azért jó, mert ide biztonsággal be lehet kötni egy kerekes széket is, és így biztonsággal tudnak utazni, vagy például kirándulásokra el tudja vinni az intézmény az érintett gyerekeket. Van az intézménynek egyébként tehergépjárműve, de az már nagyon előregedett, és egy ilyen korszerű és új autóbusz az mindenképpen az érintetteknek az érdekeit szolgálja.
2: Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan felhőtlen, időszakosan kissé fátyolfelhős lesz az ég, csapadék kizárt. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, sőt, nagyobb területen le is áll a szél. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 19 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken több fokkal ez alatti, a vízpartokon nagyobb városokban pedig néhány fokkal magasabb értékeket is mérhetünk. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. augusztus 9-én.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Értékadó, magazinműsor a tudásalapú gazdaságról.
8: Dicsetessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, adásunk tartalma. Foglalkozunk Miskolc két legfontosabb turisztikai attrakciójának megújulási folyamatával. Bemutatjuk a miskolci Földes Ferenc gyakorló gimnázium megújult termeit. Adásunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
0: Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
8: Tóth Szántai József Miskolc polgármestere egy tapolcai lakossági fórumon bejelentette, hogy augusztus 20-án újra megnyitja kapuit a Miskolc-tapolcai barlangfürdő. Az ikonikus turisztikai látványosság közel 2 év után fogadja ismét a látogatókat, miután 2024. szeptemberében egy súlyos tűzeset miatt be kellett zárni. A kényszerű szünet alatt nem csak a leégett tetőszerkezetet építették újjá, hanem komoly gépészeti és kényelmi fejlesztéseket, többek között padlófűtést is kialakítottak a barlangjáratokban. A nemzeti ünnepen a belső medencék mellett a közkedvelt kültéri strandrészleg is teljes egészében elérhető lesz a vendégek számára.
9: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek. Azzal szeretném kezdeni, hogy itt volt 3 felvetés, vagy 4 egészen pontosan, és mielőtt én elmondanám ezt az egész idővonalat, hogy mi is történt az elmúlt másfél esztendőben, engedjék meg, hogy ezekre gyorsan megpróbáljak reagálni. Alakuljon vizsgálóbizottság, nagy örömmel veszem. Bármilyen ügyben nyílt kártyákkal játszunk, tehát bárki bármilyen eljárási folyamatban belenézhet, és ezt azért is merem mondani, mert én ma a délelőttömet Budapesten töltöttem, a Közlekedési és Beruházási Minisztériumban, Szemerei Samu államtitkár úrnál, aki az országos főépítész, ezt vélhetően tudja képviselő úr is, és az országos főépítész úrral több fontos dolgot átbeszéltünk, és elvittem neki azokat a terveket, ami az akvaterápiára, illetve arra a további fejlesztésre vonatkozik, ami elkészült és készen van. Tehát mi ezt megcsináltuk, és én ezt szeretném majd átadni képviselő úrnak is, és nagyon megköszönöm, hogyha ebben az ügyben segít minket és támogat minket. Államtitkár úr ezt ma délelőtt megkapta tőlem. És akkor megpróbálnám először nagyon röviden összefoglalni, ne haragudjanak, csak szalamander van, és képviselő úrral nekünk 7 óra után egy picivel oda el kell induljunk. Több száz egyetemista vár minket, csak semmiképp nem szerettem volna ezt a mai fórumot kihagyni és lemondani. Azzal kezdem, hogy nem első alkalommal vagyok Tapolcán fórumon, ez az 5. olyan alkalom, amikor vagy tapolcai lakosokkal, vagy tapolcai vállalkozókkal találkozom, és én azért mentem el mindig ezekre a fórumokra, és azért fogadtam el ennek a mai fórumnak is a meghívását, mert semmilyen titkolni valónk vagy szégyelni valónk ebben az ügyben nincsen, és remélem, hogy a fórum végén önök úgy állnak majd föl, hogy érteni fogják, hogy mi az, ami történt az elmúlt másfél esztendőben. És akkor megpróbálom nagyon röviden összefoglalni, ugye szeptember 6-án történt az a tragikus tűzeset, amelyen én még nem voltam hivatalban lévő polgármester, Veres Pál polgármester úrral voltunk akkor este jelen, és tragikus volt látni, ami történik. Nem jó úgy elkezdeni egy polgármesteri ciklust, hogy az ember nyakába egy ekkora baj és egy ekkora probléma zuhan, de mind a ketten azonnal elkezdtük a megfelelő tárgyalásokat és egyeztetéseket arra vonatkozólag, hogy hogy lehet a lehető leggyorsabban ebből a bajból kilábalni. Meg is alakult egy szakértői bizottság, egy munkacsoport, ami elkezdte azt a munkát, hogy nagyjából összerakjuk azt, hogy mi is a teendőnk és mi is a lehetőségünk. Egy nagyon fontos dolgot azonban el kell mondanunk, mi hosszú hónapokig a tűz után nem mehettünk be a barlangfürdőbe, ugyanis egy hatósági vizsgálat folyt. Amire lehetőséget kaptunk az EKM-től, az az volt, hogy a gyógyászati részleg tetejét, ami szintén megsérült részben a tűzben, részben pedig az oltás következményeként, ezt befedjük és megpróbáljuk valamilyen módon megoldani. Tehát a gyógyászati részleg akkor kapott egy idéglenes tetőt. Hogy ez miért idéglenes tető, ez nagyon fontos lesz majd a végén, amikor az új tervekről beszélni fogok önöknek. A hatósági vizsgálatok után, amikor ez befejeződött, elindult azonnal a kárfelmérés, és ugye közben elkezdtük a kormányzattal a tárgyalásokat arra vonatkozólag, hogy igazából mekkora forrásra is van szükségünk. Miniszter úr januárban volt itt, január 30-ára ígérte a pénznek a folyósítását, ez február végén történt meg, akkor érkezett az önkormányzat számlájára, ez az 1,3 milliárd forint, aminek az volt a sorsa, hogy mi ezt a barlangfürdőre költsük, és utána indult a közbeszerzés nyílt és tárgyaláshoz szakasza, ez február, amiről most beszélünk, és ne haragudjanak, de ez az igazság és ezek a tények, ez egy 9 hónapos folyamat. Tehát egy közbeszerzési eljárás, amikor közpénzt költ el az ember, és ezt törvényesen és szabályosan akarja megtenni, az nem egy-két hét, hanem ez sajnos egy nagyon-nagyon hosszú időszak. Amikor ezt mi megtudtuk, hogy az a fajta mentesség, amit miniszter úr szóban megígért, nem érkezik meg, tehát magyarán nem mentesülünk a közbeszerzési eljárás alól, akkor írtuk levelet miniszter úrnak, mármint akkor az EKM-nek, természetesen ugye az volt még a minisztériumnak a neve, próbáltunk telefonon és mindenféle egyéb fórumon segítséget kérni. Ugye az EKM egy fontos szereplő, mind a mai napig egyébként a projektben, mert ők azok, akik műszaki szempontból folyamatosan felügyelik ezt az építkezést. Ezt mi nem kaptuk meg, tehát a közbeszerzési eljárást végig kellett csinálnunk, mert nem volt más lehetőségünk. Tehát februártól novemberig ez a 9 hónap, ez erről szólt. Novemberben, amikor lezárult a közbeszerzési eljárás, és meglett a nyertes, aki egyébként a legolcsóbb ajánlatot adta a barlangfürdő kivitelezésére, december elején át is adtuk a munkaterületet. És gyakorlatilag az a munka, ami elkezdődött a barlangfürdőben, az december 1-én kezdődött el. nekikezdtünk a munkának, és kiderült, hogy sokkal nagyobb a baj, mint ahogy mi azt gondoltuk. Gépészeti rendszerek, medencék, műszaki alkatrészek, a kagylómedencének volt egy nagyon komoly problémája a leürítő résszel, és ezek a problémák bizony akkor derültek ki, amikor nekikezdtünk az építkezésnek. Én azt a hasonlatot szoktam egyébként mondani, hogy olyan, mint amikor az ember egy fürdőszobát felújít, csak ezt meg kell szorozni 10 000-rel. És mindezt a munkát, és mindezt a teljes újjáépítését a barlangfürdőnek, ezt egy mészkő barlangban, tehát kőben kellett elvégeznünk. És ahogy mentünk előre az időbe, egyre több dologra derült fény, ami sajnos az elmúlt 30 évben kimaradt, azért, mert a városnak forrása és lehetősége egy teljes körű felújítása nem volt. Tehát nem az előző városvezetéseket szeretném ezért hibáztatni, hanem tényként szeretném leszögezni, hogy az a 300 ezer vendég, aki a barlangfürdőbe évente megfordult, annak a 300 ezer embernek a bevétel kiesése, ami a jegybevételből származott volna, az nyilván minden városvezetésnek fájt volna. Emiatt nagyon sok olyan fontos karbantartás és nagyon sok olyan munka maradt el, amit el kellett volna az elmúlt 30 esztendőben végezni. Ugye mi nagyon sok mindenhez hozzányúltunk, nagyon sok mindent kicseréltünk, komplett épületgépészeti részeket, padlófűtést építettünk például a barlangfürdőbe, ugye ez korábban nem volt. Ennek többek között az is volt az oka, hogy nagyon sok műszaki tartalom megváltozott az elmúlt 30-40 évben, és a barlangfürdőben voltak olyan barlangi járatok, ahol egész egyszerűen egy 2 métertől magasabb férfi ember nem fért volna el. Ezért azt találtuk ki, hogy lefelé megpróbáljuk ezt a problémát megoldani, és ezzel egy időben több kilométer hosszú fűtési rendszert alakítottunk ki, tehát innentől kezdve a barlangfürdőnek most már padlófűtése is lesz. És közben azokat a nem megfelelő módon elvégzett karbantartásokat, vagy azokat a mondjuk kevésbé frekventált ügyeket, mint például a saját út rendszerének, ami ugye a barlangfürdőt ezzel a 28-29 fokos vízzel ellátja, ennek is rendesen utána mentünk. Ipari búvárokkal vettük fel a kapcsolatot, leereszkedtek, és azt vették észre, hogy bizony-bizony itt nagyon látszik az elmúlt 30-40 év, és azt a fajta munkát is elkezdtük megcsinálni és elvégezni, amit sajnos az elmúlt 30-40 évben nem végeztek el. Minden egyes pontnál, amikor egyeztettük a következő lépéseket és a következő fázisokat, azt a döntést hoztam, és ezért vállalom a felelősséget, hogy ha tovább is tart a barlangfürdő felújítása, csináljunk meg mindent tisztességgel. Tehát ne az legyen ennek a történetnek a vége, hogy valamit nagyjából összemaszatolunk, átadjuk, aztán majd jó lesz ez valamire, hanem azt mondtuk, hogy akkor ez innentől kezdve legyen rendesen és tisztességesen megcsinálva. Ennek lett az eredménye az, hogy abban a keretben, amiben lehetőséget kaptunk, sajnos nem fértünk bele. Az előző kormányzattól kaptunk egy ígéretet arra vonatkozólag, hogy azokat a pótmunkákat, amiket szeretnénk elvégezni, azt kormányzati forrásból meg tudjuk valósítani és tudjuk folytatni. Ez sajnos csak ígéret szintjén maradt meg. Az összes számítás, műszaki tartalom és minden olyan jogi követelmény, ami ehhez szükséges volt, azt letettük az előző kormányzat asztalára, a pénzt azonban nem kaptuk meg. A mai egyeztetésen, amit én államtitkár úrral, országos főépítész úrral folytattam, egyértelművé vált, hogy azok az igények, amiket mi megfogalmaztunk, pénzügyileg alátámaszthatóak, jogszerűek és műszaki szempontból is rendben vannak. Úgy álltunk föl a ma délelőtti egyeztetés után, hogy néhány hét múlva a kormány elé bekerül ennek a plusz forrásnak a Miskolcra való folyósítása. Ami azért nagyon fontos, mert ugye amikor ide értünk ehhez a ponthoz, tőlem megkérdezték a kollégáim, hogy most mit csináljunk, mert hogy elfogyott a pénzünk. És két lehetőség lett volna, az egyik, hogy megállunk, nem folytatjuk a munkát, a másik pedig az, hogy az önkormányzat valahogy összekaparja azt a forrást, ami a folytatáshoz kell. Én ezt az utóbbit választottam. Természetes módon, hogyha megkapjuk ezt a plusz munkára szánt forrást a kormányzattól, akkor egy kicsit mentesülünk azok alól a költségek elől, ami most azért elég rendesen terheli a mi vállunkat. És a további fejlesztésekről és egy fontos dátumról, mielőtt a fejlesztésekre rátérnék, terveink szerint a barlangfürdőt augusztus 20-án megnyitjuk. Talán ezzel kellett volna kezdenem. Valóban azt tervezzük, hogy augusztus elején elkezdődik egy próbaüzem, bár Horváth Tamás barátom több alkalommal mondta, hogy legyek egy kicsit bátrabb a dátumokat illetően. Én nem vagyok bátor, mármint a dátumokat illetően. Én bármilyen fórumra eljöttem, és szerintem sokan vannak itt azok közül, akik ezeken a fórumokon részt vettek, soha semmilyen dátumot nem mondtam. És ezt azért tettem, mert ennek a felelőssége az enyém. Nem azoké az embereké, akik néhány hónappal ezelőtt valamit mondtak, vagy valamit gondoltak erről. A város polgármestere én vagyok. Az én felelősségem az, hogy milyen dátum hangzik el a számból. Most azért merem ezt az augusztus 20-át mondani, egyrészt Tamást megeskedtem, másrészt pedig látom azt, hiszen szinte minden héten kint vagyunk az építkezésen, hogy a barlangfürdő ügye most már innentől kezdve vélhetően nyugvó pontra jut. És még egy dologról hagy beszéljek önöknek, illetve két nagyon fontos dologról. Az egyik a folytatás. Itt vannak a kezemben a tervek. Ezt most oda fogom adni képviselő úrnak, és az országos főépítésznek ma délelőtt átadta. Tehát az, hogy mi mit gondolunk a barlangfürdő jövőjét illetően, az készen van. Az itt van a mi fejünkben. Egy dolog hiányzik, 4,5 milliárd forint. Az kellene ahhoz, hogy a barlangfürdőt nem csak azt a részt, ami az egészségügyi rekreációs célokat szolgálja, hanem a külső részeket is meg tudjuk újítani. Én megkérném a Tamást, hogy indítson már el erről egy rövid videót, ugye ebben a dokumentációban nagyon sok minden benne van, de ha ezt megnézik, akkor fogják igazából látni azt, hogy mi is az tulajdonképpen, amit mi a második ütemben szeretnénk megvalósítani. És még egy utolsó mondat, Lúza, ha szabad, ez pedig a következőképpen szól, ugye ezzel a teljes gépészeti átalakítással még egy fontos dolgot meg kellett, hogy oldjunk, ez pedig a barlangfürdőnek az a fajta műszaki megoldása, leginkább energiaellátása, ami idáig a kisebb hálózat szempontjából elegendő volt, de most már ez kevés. Egy 3x800 amperes új vezetéket fogunk beépíteni az elkövetkezendő hónapokban ide Tapolcára, ami egyrészt a barlangfürdő megnövekedett igényeit fogja kielégíteni, másrészt nagyon bízom abban, hogy azokat a feszültségingadozásokat, amit itt Miskolc-Tapolcán tapasztaltak, vagy amit Szirma-Martinkertvárosban tapasztalnak az ott lakók, ezzel a fejlesztéssel meg fogjuk tudni oldani. És még egy legutolsó mondatot engedjenek meg nekem, Tiszaújvárossal szokták összehasonlítani a barlangfürdőt, ezt nem lehet. Tehát két teljesen különböző dologról beszélünk. Tiszaújvárosban leégett a tető, mi pedig itt egy égés után gyakorlatilag majdhogy nem egy új barlangfürdőt építünk, legalábbis azt a szárnyat, amivel készen leszünk. Ezt megint Tamást kell, hogy idézzem, aki az elmúlt 40 évben nagyon sok építkezésen megfordult már, és azt mondta nekem egyszer, hogy ilyen összetett és komplett műszaki és mérnök-technikai feladattal még nem találkozott. Úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy ezt az augusztus 20-ai határidőt tartani fogjuk. Nagyon megköszönöm azoknak a tapolcai vállalkozóknak, akik kitartottak, akik nyitva voltak az elmúlt másfél esztendőben, mert ők az igazi hősök, akik nem bezárták a szállodájukat, hanem nyitva voltak, és megpróbálták azt megoldani, hogy Tapolca turizmusa és idegen forgalma az ne feküdjön a padlóra. Még egyszer köszönöm az ő kitartásukat, és azt is köszönöm, hogy meghívtak.

0: Adiósz Győri Vár történelmi épület együttesének rekonstrukciója a nyár végére a célegyenesbe érkezik, de a teljes és zökkenőmentes nyitáshoz további infrastrukturális fejlesztésekre van szükség. Kiírták a közbeszerzési eljárást a közművek kialakítására, amelyek nélkülözhetetlenek a nagyszámú látogató kiszolgálásához. A dokumentáció szerint a korszerű mosdók és kiszolgáló helységek kiépítése várhatóan jövő év februárjáig fog teljesen elkészülni. A kivitelezés során a szigorú tűzvédelmi előírásoknak is teljes mértékben meg kell felelni. A kiegészítő beruházás garantálja majd, hogy a megújult erődítmény a következő turisztikai szezonban már maximális biztonsággal, komforttal és teljes kapacitással fogadhassa a vendégeket. A részletekről Rostás László, a Diósz Győri Vár felelős vezető tervezője adott tájékoztatást.
1: Abszolút jó hírekkel tudok beszámolni, hogy végre eljutottunk odáig, hogy visszaállt az az épület tömeg, ami valóban ilyen volt az Anjou-korban. És egy nagyon érdekes dolog, ugye többször megállítanak az utcán és megkérdezik, hogy építész úr, tényleg ilyen volt? És az a válaszom, igen, tényleg ilyen volt hitelesen. Minden ezzel ellentétes állítást ott konkrétan in situ, tehát az eredeti állapotnak megfelelően be lehet mutatni, hogy ilyen volt. És ebbe ez a fantasztikus dolog, és hát tényleg megdöbbentőnek tűnik, hogy egy olyan palota képe bontakozik ki előttünk, ami valójában Lajostól Lajosig, tehát Nagy Lajostól második Lajosig, igazából ezt a magyar királyságot, ami Európa vezető hatalma volt, ezt szimbolizálja. Hogyha jó Isten is velünk van, akkor nagy valószínűséggel körülbelül olyan július végére ki lehet mondani azt, hogy a műszaki átadás elindításával el tudunk jutni egy olyan állapotba, ami gyakorlatilag

tényleg a végleges állapotot közelíti. Sajnálatos módon a közművek bekötései azok hiányoznak. Annak még csak most megy a közbeszerzési eljárása, és hát elég feszít a határidő, hiszen jövő februárig a közműveket meg kellene tudni építeni, de hát még csak a közművekre a közbeszerzési kiírás történt meg. Na most ez azért fontos a Diósgyőri vár szempontjából, mert a műszaki átadás átvételnek feltétele az, hogy legyenek meg a közműbekötések. Egy nagyon egyszerű dolgot mondok, például, hogy a tűzivíz, hogyha nincs megfelelő mennyiségben biztosítva, akkor a műszaki átadáshoz nem járul hozzá a hatóság. Épp a minap pedagógusokkal találkoztam, én tanítóknak hívom őket, és ez nem a degradálás, hanem én úgy gondolom, hogy a tanító az a legnemesebb fogalom, ami létezik, és szépen magyarul fejezi ki azt, amit kell. És ezek a tanítók megkérdezték tőlem, hogy hát főépítész úr, tényleg gazdasági funkciója lesz a várnak? Hát hogy fogjuk mi tanítani azokat a gyerekeket, akiket oda beviszünk? Bevihetjük egyáltalán? És megkérdeztem, hogy egyáltalán hogy jut ez az eszükbe? Hát hogy az újság ezt írta. Hát hogy azt mondják, hogy szálloda lesz. Azt mondják, hogy... És akkor mondtam, hogy álljunk meg egy pillanatra, akkor menjünk visszább. Kezdjük onnan, és ezt tényleg érdemes terítékre venni, kezdjük onnan, hogy amikor elkezdtük tervezni 2014-ben a második ütemet, akkor nekünk szigorúan előírta a miniszterelnökség, hogy meg kell néznünk, meg kell vizsgálnunk, hogy milyen funkciók lehetnek benne. Ezt úgy szoktuk hívni, hogy hatásvizsgálatot kell végezni. Ugye egy műemlék esetében a hatásvizsgálat az eléggé érdekes mai napig, hát ezt másként fogalmazza egy bölcsész, másképp egy régész, másképp egy építész, másképp egy beruházó. A lényeg az, hogy 1957-ben Seldmayer János, aki a műemlékvédelem egyik legnagyobb alakja volt, az egyik tervében a Diósgyőri várból szállodát készített. És ez megjelent. 57-es újságban vissza kell menni, meg lehet találni. És akkor ennek kapcsán többször fölvetődött ennek úgymond a lehetősége, és megkaptuk a tervezésnél azt, hogy ezt igenis vizsgáljuk meg, hogy elfér-e benne. Na most ez egy hatástanulmány, egy hatásvizsgálat. És ugye természetesen megnéztük, és 2016-ban az önkormányzat úgy döntött ennek a hatástanulmánynak az eredményeként, amit megvizsgáltak szállodai szakemberek, megvizsgáltak műemlékesek, megvizsgálta a turisztikai ügynökség, és úgy döntöttünk, hogy nem lesz szálloda benne. És ez megjelent a magyar közlönybe. 2016, vissza lehet nézni, több mint 10 éve. És hát természetesen vannak, akik úgy gondolják, hogy de nem. Ez az első. A második dolog, ami nagyon furcsa, hogy pontosan olyan emberek beszélnek erről, akik nagyon tisztában vannak a közbeszerzésnek azon pontjával, hiszen az első ütem az Európai Uniós forrásból készült, és ott van egy fenntartási kötelezettség. Az a kiállítás, ami benne volt, annak ugyanúgy meg kellett maradnia. Tehát amikor azt mondják, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz benne, ez pusztán csak az információ hiányából adódik, hiszen pontosan tudjuk, mert fenntartási kötelezettség van, és minden olyan kiállítás, ami volt, az meg lesz. És ezen kívül a turisztikai ügynökség egyértelműleg kijelentette annak idején, hogy egy olyan kiállítási rendszernek, egy olyan kulturális dolognak kell benne lennie, ami az Anjou kornak a lenyomata. És azt keresték meg annak idején, és mi arra is terveztük, arra szól az építési engedélyünk, minden egyéb, arra terveztük, hogy ezt kielégítsük. Tehát ide csak kifejezetten kulturális funkciók kerülnek be. Az egy másik kérdés, hogyha most akár a budai várat nézzük, vagy elmegyünk a Wawelbe, vagy elmegyünk Németországba, Franciaországba, hogy ezeken a területeken belül van úgynevezett vendéglátó funkció. Na de ez a vendéglátó funkció, ami bekerül, ez azért került be, mert ma már önmagában csak egy tiszta múzeumi funkció nem fenntartható. Nincs az a világnak az a pénze, ami erre elegendő. Tehát a térrekonstrukciók azok pontosan megfelelnek a középkori elvárásoknak, illetve a középkori térképzéseknek.
Tehát az ebédlő palota, hát én nagyon várom azt, hogy a tisztelt hallgatók, illetve a városlakók bemehessenek. Nekem van az a szerencsém, hogy napjában minden nap bejárok, és hát olyan csodát lát az ember, hogy az egyszerűen tényleg fantasztikus, mikor besüt a lenyugvó nap, és amikor onnan az ember kinéz az ebédlő palotából, akkor lovagi tornák terét látja, és úgy elképzelem, hogy a király kisasszony, vagy a királyné asszony onnan köszönti a lovagokat, akik a lovagi tornák terén ugye küzdenek az ő kegyeiért, tehát itt lehet megérteni ezt a dolgot. Na most ott egy olyan ebédlő palota készül, ami működik. Tehát ezen kívül nincs másfajta gazdasági funkciója. Lesz benne például múzeumpedagógia, ami azt jelenti, hogy fönt a második emeleten bizony kialakult egy ilyen hely. Lesz benne egy olyan kiállító terem fönt a második emeleten, ami gyakorlatilag egy olyan trezor terem, ahova bármilyen műtárgyat, bármilyen időszaki kiállítást úgy lehet odavinni, hogy a biztosító ezt biztosítja. Hiszen ma azért nincsen sokszor itt a városban vagy a régióban ilyen szintű kiállítás, mert nincsenek meg a feltételei. Itt megvannak. De ugyanígy elmondhatom, hogy konferenciákat lehet benne rendezni, amik idáig csak a lovagteremben voltak, de adott esetben a lovagteremben lehet egy más rendezvény, és felette pedig meg lehet csinálni ezt. És ezek azért nagyon fontosak, mert egyértelműleg előrevetítik. Vagy például a padlástérben, a lovagterem fölött egy állandó pálos kiállítás. Erre már megnyertük, ezt be fogják hozni. Tehát szó sincsen arról, hogy ez nem tudom milyen, és főleg nem az, hogy ez valakinek a szállodája lesz, vagy valakinek a gazdasági biznisze, szó sincs erről. Tehát én azt tudom mondani, jártak itt Kanadából, a mérnök kamarától. Fantasztikus elismeréssel nyilatkoztak. Kellett is egy előadást tartsak interneten keresztül Torontóba. Nagyon nagy sikerrel. De ugyanezt elmondhatom a német vendégeimről, a lengyel vendégeimről, és a többiekről, akik mindegyike csodálattal nézett rá, és nem csak egyszerű laikus emberként, hanem szakemberként. Múzeumi emberek voltak, előadó művészek, és így tovább. Gondoljanak bele, hogy ez a vár ezzel a térstruktúrával a régi, úgynevezett visszasért kalákás időszakhoz képest 10-szer annyi helyszínt fog tudni biztosítani. És a régi kalákának a helye, meg a nézőtere nagysága ugyanaz maradt. Teljesen ugyanaz maradt, hiszen az alapok ugyanolyanok, csak a falak emelkedtek föl. De kint a bejárat előtt szintén lesz egy ilyen rendezvénytér, vagy körbejárhatóan a teraszokon, fantasztikus élmények lehetnek. Elhoztam ide olyan előadó művészeket, Kossuth Díjas előadó művészeket, megkérdeztem, hogy tudnának-e valamit csinálni. De azt mondták, hogy fantasztikus, bár jöhetnének ide rendezni. Elhoztam ide Horváth Ádámot, aki ugye az operaházat is igazgatta egyszer-kétszer. Azt mondta, hát Laci, hát ez egy opera színhely, de olyan opera fesztivált lehet itt csinálni, most már lovagi tornák tere, Diósgyőri vár, a várhárokba, ha víz kerül, ami Szegedet kenterbe vágja, a szegedi szabadtéri játékokat, tehát csodás lehetőségei vannak, és tényleg ennek ez a lényege, hogy a kultúrából lehet azt a bevételt biztosítani, természetesen olyan megfelelő vezetés mellett, ami egyébként más gazdasági dologból menne, és ami nagyon fontos volt, hogy annak idején Lázár János, amikor kiadta az utasítást, hogy csak akkor kaphat építési engedélyt, ha minden egyes szakma az ICOMOS-tól kezdve ráütötte a pecsétjét, hogy egyetért és mehet. Ezek mind megvannak. Tehát az összes többi az egy városi legenda, de igazán valóság alapja nincsen. Megint azt mondom, hogy végtelen sajnálom, hogy az elmúlt időszakban, ez 2019-et követően egyik városvezetésnek sem volt igénye arra, hogy egyáltalán elkezdjünk erről beszélgetni, hiszen a teljes rendezésnek az összes terve engedélyezési szinten megvan. És ezek azért nagyon fontosak,
mert az elkövetkezendőkben nagyon súlyos problémát fog okozni a vár környezetében az, hogy a vár beindul, több százezres látogatói létszámra lehet számítani, ezt már most előre lehet érzékelni, hiszen a régió legnagyobb kulturális beruházása, és olyan jegyekkel rendelkezik, amivel Közép-Európában egyetlen egy vár sem rendelkezik, és ezeket az előre elkészített terveket, amelyek készen vannak, ezeket semmi más nem kellett volna csinálni, vagy kellene csinálni, mint leporolni, és ezzel menni tovább a megfelelő források irányába. De ami viszont problémát fog okozni, hogy hirtelen fognak építési engedélyekért jelentkezni, és olyan léptékváltást fognak csinálni a környezetben, ami teljes mértékben tönkre fogja tenni azt a középkori milliót, ami. Tehát már most a városnak egy rendezési tervet már készen kellene a fiókba tartania ahhoz, hogy a későbbiekbe benyújtott építési engedélyeket kezelni tudja. Ezt mint városi főépítész tudom, annál is inkább, hiszen látjuk, hogy régi 1700-as évekbeli épületeket bontanak le, hivatkozva arra, hogy szerkezetileg gyengék. Nem igaz, csak meg kellene erősíteni őket. Pontosan tudjuk, hogy melyek ezek az épületek. Egy ilyen kataszteri térképet el kell készíteni, ezt végig kell vinni. Én ezt jeleztem a terület képviselőjének is, illetve jeleztem a főépítésznek is, de én jelen pillanatban nem látok ebbe az irányba mozgást. De mondom, készen állnak a tervek, tehát föl van dolgozva. Én nem azt mondom, hogy ezen nem lehet módosítani, lehet nyugodtan, természetesen. De mindenképp figyelembe kell venni ennek a teljes egységét.

0: Modern, a diákok igényeihez igazított tantermeket adtak át a Miskolci Földes Ferenc gyakorló gimnáziumban. A látványos fejlesztés az Universitas Miskolciensis alapítvány kuratóriumának támogatásával valósult meg. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora hangsúlyozta, hogy a gyakorlóiskola modernizálása a tanárképzés szempontjából is kulcsfontosságú az egyetemnek. Fazekas Róbert igazgató kiemelte, hogy a kialakításnál a korszerű pedagógiai szempontok mellett a fiatalok kényelmére is nagy hangsúlyt fektettek. A helységekbe csoportmunkára alkalmas nagyasztalok, digitális kijelzők és padlóba épített elektromos csatlakozók is kerültek. Az ünnepélyes átadón arra biztatták a diákokat, hogy vigyázzanak az egyszerre megújult két tanteremre. Most Fazekas Róbertet hallják.
1: A tény röviden úgy foglalható össze, hogy tantermeknek az átadására került sor. Ezek nem új építésű tantermek, hanem frissített tantermek, felújított tantermek. Hogyha statisztikai adatokként nézzük, akkor ez egy 4 tanteremnek a felújítása, építészeti épület, gépészeti felújítása volt. Ennél sokkal többről van szó. Az iskolán 2024-ben lett a Miskolci Egyetemnek a része, fenntartóként nagyon körültekintően folyamatosan monitorizzák azt, hogy milyen lehetőségek vannak az oktatás fejlesztésére, és ennek az egyik nagyon fontos pillére az infrastruktúra. Az világos, hogy az épületünknek a 110 éves múltja rendkívül dicsőséges, és rendkívül szép, de a folyamatos karbantartást igényli, már érett korának köszönhetően is. Ugyanakkor a társadalmi-gazdasági folyamatok is állandó változásokat eredményeznek, ami visszatükröződik az oktatás rendszerében is. Ma már teljesen természetes elvárás a modern oktatási rendszerben az, hogy a tanulóknak a lehető legtöbbet próbáljunk megadni, amikor ő felfedezheti a tudás örömét, amikor ő a saját tapasztalatai útján szerzi meg az ismereteket. Ehhez más munkaformákra van szükség, ezek a más munkaformák pedig más berendezést, más eszköztárat is igényelnek. Úgyhogy az egyetem munkatársainak a közreműködésével, a kuratóriumnak az ajándékából sikerült 2 földszinti tantermet modern pedagógiai eszköztárral felszerelni. Ezekben a termekben lehetőség van a csoportmunkának a végrehajtására, úgy rendeztük be ezeket a termeket, hogy ez már ne jelentsen problémát, illetve arra is alkalmas, hogy ugye ebben az évben 2025-26-os tanévnek az augusztus elején, 2025 augusztusában megkaptuk a gyakorló iskolai lehetőséget is az oktatási hivataltól, hogy a hallgatók ezekben a termekben ismerkedjenek meg a modern pedagógiai lehetőségekkel. Most ezt a termet nem csak a bútorok szintjén idekeztünk korszerűsíteni, hanem az eszköztár szintjén is. A digitalizációt megpróbáljuk becsempészni az oktatásba úgy, hogy közben a gyerekek ne érzékeljék azt, hogy ennek a digitális eszközöknek az alkalmazása lenne a cél. Itt az eszköz megjelenése rendkívül fontos. Ehhez igazítottuk az épületnek a felújítását, és nagyon sok felé vannak konnektorok, hogy ha szükséges, akkor az eszközöknek, a számítógépeknek a töltése megfelelő körülmények között történjen. De még ez is kevés lett volna ahhoz, hogy a termek felújításába kezdjünk, hiszen az iskolának a szerkezete is nagyon sokat változott. 2025-26-os tanévtől kezdődően a korai tehetséggondozásnak egy újabb területén indítottuk meg a munkát, a 8 év folyamos képzést indítottuk el, tehát a gyerekek negyedikben egy felvételi folyamaton esnek át, és a felvételi folyamat eredményeképpen az 5. osztályt már a Földes Gimnázium diákjaiként kezelik. Ők vették birtokba ezt a tantermet, és hát azt tudjuk, hogy az 5-esek még azért fizikai adottságaikból következően nem túl nagyok, tehát nekik azok az eszközök, bútorok, berendezések, amik az iskolában, a középiskolásokhoz vannak mérve, 14-15 éves szinte már felnőttekhez, azok bizony nekik nagyok. Viszont úgy kellett kialakítanunk a tantermet, hogy az iskola bármely tanulja tudja használni ezeket a termeket, tehát itt még arra is figyelnünk kellett, hogy a kisebb méretű 5-eseink is kényelmesen tudjanak leülni a padokhoz, és hát az idősebb diákjaink is, akár az érettségiz is le tudjanak ülni. Itt nagyon fontos volt, hogy ezt a mobilitást tudjuk biztosítani a bútoroknál, tehát hogy alkalmas legyen, állítható legyen a mérete a bútoroknak, hogy mindenki tudja ezeket használni. Egy kép többet mond 1000 szónál is, De gondoljuk csak azt el, hogy az osztályfőnök egy 8 év folyamos osztálynak lett az osztályfőnök. Egy gyerekek 8 évig lesznek az iskolában, nem mindegy, hogy milyen körülmények között vannak ott. Az osztályfőnök a vezetője volt annak a csoportnak, amely kialakította ennek a teremnek a berendezését és színvilágát, és nagyon-nagyon sokan segítették az ő munkáját, a bútorok kiválasztásától, a színvilágnak a kialakításától, még a függönyök színei és a függönyöknek a méretét is, anyagát is megbeszélték a kollégák egymás között, mert mindenki a szívén viselte, hogy jönnek a kicsik, a mazsolák, a manócskák, a törpék, mindegy, hogy hogyan az ötödikes földesisták, és hogy a lehető a legjobb helyzetet teremtsük meg, ahol a személyes tér is megvan a diákjaink számára, ahová biztonságosan el tudja zárni a saját értékeit, ahol kellemesen érzi magát, ahol nem baj, hogy ott marad egy tankönyv, mert az akkor a következő nap is ott lesz, vagy a következő órán is, és hát olyan legyen ez a terem, amiben a gyerek jól érzi magát. Margarétapadok vannak benne. Ez egy hallgatónak nyilván sokat nem mond, de a margarétát mindenki ismeri. Tudjuk azt, hogy a közepén van egy nagyon szép kis belső rész, aztán, ami szirmok veszik körül. Na most ezeket megcsinálták asztalokból, padokból is, amit zöld székek vesznek körül, tehát valóban minden egyes munkaállomás úgy néz ki, mint egy gyönyörű virág. De azt gondolom, hogy ez már az osztályfőnöknek által vezetett munkacsoport fantasztikus kreativitásának, jó ízlésének, igényességének az eredménye. Egyszerűen jó bemenni ebbe a terembe, és nagyon jó érzés arra gondolni, hogy megvan a reménye arra, nem csak a Földes Gimnáziumnak, hogy az iskolák megújulnak, hanem minden iskolának megvan rá a reménye, hogy megújulhatnak most az elkövetkező években, hiszen tudjuk azt, hogy nagyon magas szintre emelték az oktatás világát napjainkban. Az, hogy milyen épített környezetben dolgozunk, az meghatározza a munka terhelésünket, a munkabírásunkat és a munkakedvünket is. Tehát ez a három dolog nagyon-nagyon összefügg egymással. Másrészt ez az új típusú berendezkedés, ez nem csak az egyéni munkára, hanem a csoportmunkára is alkalmat. Azt pedig pontosan tudjuk, hogy sok embernek a tudása az összeadódik, és hamarabb, gyorsabban, eredményesebben tudunk együtt dolgozni, és nagyon fontos szerepet tölt be ez a közös munka a fejlődésünkben. Minél gyakrabban dolgozunk együtt, minél több időt töltünk együtt, akár a kortársainkkal, akár embertársainkkal is, a szociális érzékenységünk is javul, jobban oda tudunk figyelni embertársainkra, a visszajelzésekből jobban megismerjük magunkat is, és a képességeinket is. Kisebb a kockázat annak, hogy valami nem sikerül, tehát a frusztráció is jelentősen csökken azáltal, hogy a közösségben dolgozunk. És ez a teremberendezés ezt a közös élmény szerzést erősíti meg a gyerekekben. Olyannyira, hogy nagyon szeretnek éppen ezért iskolába járni. Viszont a mobilitása miatt ezek a tantermek nagyon gyorsan átalakíthatók hagyományos osztályteremmé, amikor sorban oszlopokban vannak az asztalok elhelyezve, tehát alkalmas arra, hogy vizsgateremként használjuk, és alkalmas arra is, hogy a magasabb évfolyamokon tanulók már az egyéni munkát hangsúlyozva az érettségre készülés közben jobban kiaktázhassák ezeket a lehetőségeket. De az, hogy a közösségre is lehetőség van, szerintem ez egy pozitív és egy gazdagító eleme az iskoláknak. Energetikai szempontból is történt átalakítás, nagyon energiatakarékos minden eszköz, amit beépítettek a tanterembe. Az ablakok, tehát a nyílászárók, a fűtőtestek, a lámpatestek, mindezeknek a biztonságos működtetése érdekében megtörtént a gépészeti átvizsgálása, felújítása a teremnek. Az aljzat szigetelése is átalakult, jelentősen nőtt a biztonság, és ezáltal csökkent a balesetnek a kockázata. Tehát egy nagyon-nagyon élhető, nagyon modern, a legkorszerűbb elvárásoknak, biztonsági előírásoknak megfelelő termet igyekeztünk kialakítani. Ez még a székek háttámlájára is igaz, ahol még nem volt ugyan előírás, de mi már azt nagyon-nagyon figyeltük, hogy a gyerekek számára egészséges ülőbútorok legyenek, tehát ezek gerinckímélő székek például.
2: Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
0: Kedves hallgatóink, mai összeállításunkban megismételtük egy korábbi adásunkat. További tartalmas rádiózást kívánok a szerkesztő Grunda János nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották.
2: Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Rózsafüzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az Abasári Szent Anna Rózsafüzér társulattal imádkozunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat igazgassa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Az első tizedben Leó pápa augusztusi ima szándékára, a városok evangelizációjáért imádkozzunk. Imádkozzunk azért, hogy a nagyvárosokban, amelyeket gyakran a névtelenség és a magány jellemez, új utakat találjunk az evangélium hirdetésére, felfedezve a kreatív közösségépítés új útjait is.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira. Valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A harmadik tizedben imádkozzunk egy édesapa gyógyulásáért. Ugyanebben a tizedben egy édesanya hálát ad a Szent Háromság eddigi kegyelmeiért, a szűzanya oltalmáért, és kéri további áldását és segítségét a családdal kapcsolatos szándékaira.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Ámen.
1: A negyedik tizedben imádkozzunk egy nagyon súlyos betegséggel küzdő és kórházban fekvő fiatalember testi-lelki gyógyulásáért. Kérjük Isten irgalmát, a szűzanya közbenjárását, valamint megerősödést számára a szenvedésben. Ugyanebben a tizedben egy hallgató megköszöni a szűzanya eddigi segítségét, és kéri gyógyító erejét testi-lelki egészségére és édesanyja fájdalmainak enyhülésére.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az ötödik tizedben imádkozzunk egy édesapa testi-lelki gyógyulásáért. Ugyanebben a tizedben egy 92 éves nagymama kérje a szűzanya segítségét gyógyulásáért, lelki megnyugvásáért és a fájdalmainak enyhüléséért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért.

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Rózsafüzér imádságot közvetítettünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az Abasári Szent Anna Rózsafüzér Társulattal imádkoztunk együtt.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek, a szerkesztőt Harcos Krisztinát hallják. A vatikáni euró új dizájnnal jelent meg, ismét látható a pápa arcképe az érméken. A vatikáni filatéliai és numizmatikai hivatal július 30-án mutatta be az új vatikáni euró érmesorozatot, amely az első, amit 14. Leó pápasága alatt bocsátottak ki. A világ legkisebb államának pénzérméjén ismét a hivatalban lévő Szentatya arcképe látható. Az új hivatalos euróérme sorozat a Ferenc pápa visszafogott numizmatikai elképzelései és elődeinek a pápai portrét előtérbe helyező hagyománya közötti kompromisszumot tükrözi. Az 1, 2 és 5 eurócentes érmék előlapján továbbra is csupán a pápai címer látható. A 10 eurócentestől a 2 eurósig terjedő címleteken viszont a hivatalban lévő pápa arcképe jelenik meg a nemzeti oldalon. A 2 eurós érme a 14. Leó pápa címerének jellegzetes elemeit is megjeleníti, a liliumot, amely a tisztaságot és a Mária tiszteletet szimbolizálja, valamint a nyillal átszúrt lángoló szívet egy nyitott könyv felett, amely az ágostonos szellemiséget és Isten igéjének az emberi szívet átalakító erejét jelképezi. Az 5 eurós érme a világi javakról való lemondást ábrázolja. Szent Ferenc levetkőzését, amely megtérésének meghatározó pillanata, és a ferences szellemiség kifejeződése. Az anyagi javaktól való elszakadást, a múlttól való elhatárolódást, és az Istenbe vetett teljes bizalmat szimbolizálja. A Vatikánvárosi Állam az Olasz Köztársasággal kötött monetáris megállapodás révén az euróövezet része, és évente saját euróérméket bocsát ki. Viszonylag alacsony példányszámuk miatt ezek az érmék a gyűjtők körében különösen keresettek, és jelentős numizmatikai értéket képviselnek. Az érmék beszerezhetők a Vatikáni Filatéliai és Numizmatikai Hivatal honlapján keresztül. Nyissuk meg templomainkat a hőség idején, kéri Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A nyári hőhullámok, különösen is a tetőző kánikula számos ember egészségét veszélyeztetik, főként az idősekét, a kisgyermekekét, a krónikus betegekét és a hajléktalanokét. Ezért arra hívjuk keresztény közösségeinket, hogy a mostani forró napokon, különösen is a nap legmelegebb óráiban nyissák meg templomaik ajtaját, hogy azok menedékhelyé válhassanak. Erre különösen alkalmasak a forgalmas területekhez közelebb eső, régebbi építésű templomépületek. Legyenek ezek olyan helyek, ahol bárki megpihenhet és felfrissülhet, ahol akár egy pohár ivóvíz, egy csendes pad vagy néhány perc nyugalom várja a betérőket, ahol a keresztény szeretet tettekben mutatkozik meg. Amikor a forróság idején kitárjuk templomaink kapuját, ezzel egyszerre szolgáljuk embertársaink testi jólétét és lelki megerősödését, a keresztény szeretet és az egymás iránt érzett felelősség megvalósulását, fogalmaz Székely János. Legyen öröm az iskolakezdés. Elindította iskolakezdési kampányát a Katolikus Karitász, amely szeptember 15-éig tart. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban, mondta Zagyvari Hárda Karitász országos igazgatója. A 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni az akciót. Online adományozni a Katolikus Karitász honlapján lehet, valamint a segélyszervezet, CIP banknál vezetett központi bankszámláján. Újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást szeptember 12-én. A Mindenki Születésnapja Társadalmi Összefogás fő célja az élet megünneplése a várva várt és váratlanul érkező gyermekek esetében is. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében. A Mindenki Születésnapja séta szeptember 12-én 10 órakor indul a Széchenyi térről, áthalad a Lánchídon, majd a Tabánba érkezik, ahol színpadi beszédek, művészek produkciói, torta és számos izgalmas családi program is várja majd az érkezőket. A sétával is vidám családi nappal egybekötött esemény szervezői idén is különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében. Dicsőítő szentségimádásra várják a híveket a szentdomonkosi római katolikus templomban augusztus 9-én a mai napon 18 órától. A zenei szolgálatot a Miskolc Mindszenti Karizma zenekar végzi. A hívek külön imádkoznak a békéért és a testi-lelki gyógyulásokért és a hivatásokért a szentségimádásban. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatástisztázó lelki gyakorlatra azokat a 14 évesnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlat idei mottója: neveden szólítottalak. A lelki gyakorlat fő célja az Istennel való kapcsolat mélyítése, a közös és az egyéni ima gyakorlása, a szentírás olvasása és értelmezése. A lelki gyakorlat helye az EGRI érseki papnevelő intézet, Foglár György utca 6 szám. A program augusztus 12-én szerdán 18 órakor kezdődik, és 15-én szombaton az ebéddel ér véget. Kérik, hogy a résztvevők hozzanak magukkal szentírást, jegyzetfüzetet és tollat. A lelki gyakorlat minden jelentkező számára ingyenes. Jelentkezni a spirituálisnál lehet a locztamás76@gmail.com címen. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói. Női szívvel, színültig mottóval lelki gyakorlatra várják a 18 és 35 év közötti hölgyeket a Don Bosco nővérek Sárospatakon augusztus 11-e és 15-e között. A program során szentségimádás, szentmise, egyéni és közösségi elmélkedések, valamint közösségi kirándulás is várja a lányokat. Az idei lelki gyakorlat központi témája a kánai mennyegző és a szűzanya alakja lesz. Az eseményről és a jelentkezésről további részleteket találnak a donboszkónővérek.hu oldalon. Közeledik a Detki és a kápolnai római katolikus plébánia Mátra Verebély Szent Kúti zarándoklata. Augusztus 16-án vasárnap Mátra Verebély Szent Kúton dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatja be az ünnepi szentmisét. Az utazáshoz fejenként 5000 forint hozzájárulást kérnek. Érdeklődni és jelentkezni augusztus 15-éig lehet a zarándoklat2024@gmail.com e-mail címen. A zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Nagy szeretettel várják a szomszéd egyházközségek tagjait is, hogy együtt zarándokolhassanak. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba EGRI érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében lehetséges. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Most Hadobásné Tóth Cecíliát, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség tagját kérdezzük.
2: Micsoda Mió Barada, tehát egy civil emberről van szó.
3: Igen, igen, jól mondtad, ő egy családapa, 4 gyerekes családapa, foglalkozását tekintve agrármérnök, egy nagy birtoka van, ahol burgonyát és mandarint termeszt. 1983 óta tart lelki gyakorlatokat, szemináriumokat, és mindig papi jelenléttel. Az Ágoston harmadrendnek a tagja lett élete folyamán, ez a 2000-es éveknek az elején, az, jó emlékszem, 2006-ban, és akkor az Ágostonrend vezetője elvitte őt a akkori pápához, 16. Benedek pápához, és ő áldását adta Mió Barada missziós munkájára. Ő egy horvátországi ember, laikus ember, de nagyon nagy karizmákat, kegyelmeket kapott a Jóistentől. Ez az egész életét átszövi tulajdonképpen, ahogy így a könyveit is olvasom, meg őt hallgatva így látom, hogy ő tényleg az Isten munkatársa, tehát ilyen munkamegosztás, vagy amikor ő misszionál, akkor Jézus gondoskodik az ő birtokáról, ezt meg is beszélték, egyszer mesélte az egyik lelki gyakorlatán, és amikor pedig otthon van, akkor a családjával van, de nagyon sokat utazik az egész világon, Magyarországon többször megfordult. Hát, hogy miért hívtuk meg? Igazából azért, mert itt még nem volt. Volt már az Egri Egyház megyébe, talán 2 éve, jól emlékszem, Miskolcon, de itt Egerben még nem volt, és valahogy így hívást éreztünk a szívünkbe, vágyat erre, hogy egy ilyen nagy formátumú ember tartson nálunk is lelki gyakorlatot.
2: És a lelki gyakorlatnak a helyszíne pedig Egerben a Ciszterci templom lesz, ahogy mondtam, augusztus 25-én, 26-án és 27-én, tehát ez hétköznap, kedd, szerda, csütörtök lesz. Igen. Milyen programra számíthatnak az érdeklődők?
3: A program az, ahogy mondtad is, hétköznap van, ezt nem mi határoztuk meg, ezt ő kérte, hogy így legyen. Előtte Budapesten lesz, utána pedig Szombathelyre megy. Nagyon sűrű lesz neki, így csodálom is őt, hogy ezt így ilyen, hogy bírja egymás után folyamatosan, de hát Isten segítségével, Isten kegyelmével. A program az úgy lesz, hogy a délelőtti órákban dicsőítés és előadások lesznek, természetesen szünetekkel, majd a délutáni órákban szentségimádás, rózsafüzér, majd 5 órakor, mint kedden is, meg szerdán is, ahogy így nézem a programot, szentmise, majd azután pedig este 6-tól Mió és a papok imádkoznak, felajánlják az ott résztvevőket, illetve imádkoznak a résztvevőkért, és áldással fogják zárni a napot. Ez reggel 9-től este 8 óráig, tehát egy teljes napot átölelő, intenzív, természetesen pihenőszünetekkel, ebédszünettel, vacsoraszünettel, stb., de egy intenzív kurzus.
2: És akkor ez azt jelenti, hogy mind a 3 napra érdemes eljönni, tehát ne csináljon bárki olyat, hogy csak az egyik napra beugrik.
3: Jó a kérdés, igen, ezt a plakáton hirdetjük is, hogy 3 teljes nap, mert ezek egymásra épülnek tematikusan. Az előadások, mindennek megvan a tematikája, ahogy említettem, hogy egymásra épülnek a dolgok, ahogy a gyónás, amikor beleilleszkedik a programban, mármint az, hogy odáig eljutunk az előadások során, hogy felindítsa az emberekbe a bűnbánatot, hiszen a címe is ennek a bűnbánat és megtérés lesz ennek a lelki gyakorlatnak.
1: Augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért. Induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezrei indulnak útnak a Mária úton Nagy Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekben az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknap közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ahhoz, hogy béke legyen a világban, először nekünk kell a béke emberévé válnunk. A zarándoklat során megoszthatjuk egymással örömeinket és terheinket, tanulhatunk egymás tapasztalataiból, bátoríthatjuk az útkeresőket, és megtapasztalhatjuk a közösen hordozott ima erejét. Az út nem csak a célba érkezésről szól, hanem a találkozásról, a figyelemről és a közösségről is. Ezért reméljük, hogy idén is sokan csatlakoznak a zarándoknaphoz. Csatlakozni néhány speciális szakasztól eltekintve bárhol és bármikor lehet. A Mária út lehetőséget ad arra, hogy lakóhelyünkhöz közel is megtapasztalhassuk a zarándoklás élményét. Az Egy úton nemzetközi zarándoknap egyik fontos küldetése, hogy megmutassa, Magyarországon és a Kárpát-medencében is számtalan lehetőség kínálkozik arra, hogy csodálatos természeti és épített környezetben közösen, lelki tartalommal gazdagodva járjuk végig saját utunkat. Szeretettel hívjuk azokat is, akik valamilyen okból nem tudnak személyesen részt venni a zarándoklaton. Kapcsolódjanak be az ima háttérláncba, és ajánlják fel ezen a napon imáikat, gondolataikat és áldozataikat a békéért. Aki szeretné, hogy saját ima szándékát is hordozzák az arándok csoportok, kérjük küldje el az info@mariaut.hu e-mail címre. Legyen 2026. augusztus 15-e és a környező hétvégéig sok ember közös tanúságtétele arról, hogy a béke útja ma is járható. Lépésről lépésre, emberről emberre, szívről szívre. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácott megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás egyházmegyénk 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas, családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünnepeljük. A székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatjuk be egyházmegyénk történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István alapításától kezdve a Migadzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek fesztiválja után ismét várjuk a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. Kedves hallgatóink! Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu és a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak!

0: A nap imája.
1: A keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta nővér imája. Add, Uram, hogy vakon járjak utadon. Mit rendeltél felőlem, nem kutatom. Hisz atyám vagy, aki gyermeket sötét éjjel át is hazavezeted. Amen.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg a Három sájpleány című magyar népmesét, melyet Szabó Gyula mond el nektek.

0: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy özvegyasszony. De nem magában élt, volt neki három lánya is. Szépek voltak, csinosak, szelídek, szerények. De mind a hárman olyan sejpesen beszéltek, mintha egy foguk se lett volna. Már ugyancsak ott volt, de legénynek elment tőlük a kedve. Egyszer egy idegen legény jött a faluba, leánynézőbe. Elkommendálták az özvegyasszonyhoz is. Nos, az asszony mindjárt kávét tett fel, hogy majd szépen megkínálja vele a legényt, de a lányoknak megparancsolta, hogy egyik se szóljon egy szót sem. Beszél majd ő helyettük. Be is állított a legény, még a széket is letörölték neki. Beszélt annyit az öreg asszony, hogy a legény alig jutott szóhoz. A leányok meg hallgattak, mint a tojásban a csirke. Ám jaj, egyszer csak elkezdett futni a tej. Elkiáltja magát a nagyobbik leány. Putrán mondja, ne fújj te, nem papa becény. A legkisebbik se hagyta. De drága tény, péndér addák. A legény csak nézett széjjel, és úgy elszaladt, hogy még a kávét se várta meg. Talán még most is házasodik, ha eddig meg nem házasodott.
1: Kedves gyerekek, ma este a Három sejp leány című magyar népmesét Szabó Gyula olvasta fel nektek. Jó éjszakát, szép álmokat, aludjatok jól!
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
3: Múzsa. Kultúra és közösség.
4: 19 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. A Tiszapárt frakciója szombati ülésén titkos szavazással dr. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta köztársasági elnök jelöltnek, közölte a frakció Facebook oldalán. A 73 éves jogtudós 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt, 2009-ben pedig a legfelsőbb bíróság elnökévé választották. 2011-ben idő előtt távolították el tisztségéből, miután bírálta az igazságszolgáltatás átalakítását. Az Emberi Jogok Európai Bírósága később kimondta, hogy menesztése jogellenes volt. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán azt írta, Baka András szakmai függetlensége, közjogi tapasztalata és a jogállamiság melletti kiállása miatt alkalmas arra, hogy az ország új alkotmányos berendezkedésének időszakában betöltse az államfői tisztséget. A parlament várhatóan kedden választja meg, hivatalba pedig augusztus 19-én léphet. A Fidesz és a KDNP bojkottálta az államfőválasztást, a Mi Hazánk pedig Tóth Máté energiajogászt jelölte. Kampányoltással és fokozott higiéniai óvintézkedésekkel igyekeznek megfékezni a tiszti orvosi szolgálat munkatársai a hepatitis A járványt Hajdúhatházon, ahol az elmúlt hónapokban mintegy 70 fertőzést regisztráltak, számolt be róla az ATV. Annak érdekében, hogy megállítsák a járvány terjedését, a Debreceni Egyetem orvoscsapatának segítségével 500 gyermek beoltását tervezik iskola kezdés előtt. Az elmúlt hónapokban nagyjából 70 hepatitis A vírus által okozott fertőző megbetegedést regisztráltak Hajdúhatházon. Közülük 20 és 30 között van az aktív betegek száma. A hepatitis A vírusa főleg a nem megfelelő higiénés körülmények között terjed. A lappangási ideje hosszú, sokan pedig tünetek nélkül esnek át a betegségen, miközben másokat tovább fertőznek. Védőoltással és rendszeres alapos kézmosással, valamint gyakori fertőtlenítéssel lehet ellene védekezni. 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, írta Magyar Péter a Facebook oldalán. Az erősödő forintnak is köszönhetően alig 1,2%-kal nőttek tavaly júliushoz képest az árak, hangsúlyozta a kormányfő hozzátéve, hogy hosszú idő után először csökkent az élelmiszerek ára. A Tiszába csúszott és elmerült egy gépkocsi Tisza dob térségében a Ponton híd mellett, közölte honlapján a katasztrófavédelem. Azt írják, a jármű egy csónakszállítóval együtt került a folyóba, a vezetője ki tudott úszni a partra. A Tiszaújvárosi Hivatásos és a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltók érkeztek a helyszínre, megkezdték a jármű kiemelését. A Dunakanyarban újra közlekedik a komp Nagymaros és Visegrád között, közölte az Útinform. Jelezték, az újraindítást azt tette lehetővé, hogy kotrási munkálatokat végeztek, így az alacsony vízállás ellenére biztonságos az átkelés. A komp a megszokott menetrend szerint közlekedik, de 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállít. A folyó középső szakaszán Adony és Lórév között az alacsony vízállás ellenére is jár a komp. Napnyugtáig igény szerint viszi át a járműveket, írja tájékoztatásában az Útinform. Gyors ütemben emelkedik a kéknyelv betegség eseteinek száma az Egyesült Királyságban. Augusztus 3-án egyetlen nap alatt 9 új fertőzést jelentettek Angliában és Walesben, így július eleje óta már 105 fertőzött gazdaságot tart nyilván a brit vidékfejlesztésért felelős minisztérium, a DEFRA adatai szerint. A fertőzések eddig 121 juhot, 81 szarvasmarhát és egy lámát érintettek. Az esetek zöme Dél-Angliában a déli partvidék mentén vagy annak közelében jelent meg, ugyanakkor időnként északabbra fekvő térségekből is érkeznek bejelentések. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan felhőtlen, időszakosan kissé fátyol felhős lesz az ég, csapadék kizárt. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, sőt nagyobb területen le is áll a szél. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 19 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken több fokkal ez alatti, a vízpartokon nagyobb városokban pedig néhány fokkal magasabb értékeket is mérhetünk.
3: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
6: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diokleciánus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
7: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
8: Megjelent az új ember legújabb száma.
3: Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
8: Reklámot hallottak.
9: Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
10: Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. Mai műsorunkban Christoph Willibald Gluck pályáját mutatjuk be.

1714. július 2-án született Christoph Willibald Gluck, német zeneszerző, az opera műfaj reformjának és a klasszika korai időszakának fontos alakja. Gluck egy cseh származású erdész 9 gyermeke közül a legidősebbként jött a világra. A Prágai Egyetemen tanult filozófiát, később Milánóban képezte magát, tandíját tánctermi hegedűsként teremtette elő. Első operái olasz stílusban mitológiai vagy történelmi témákat dolgoztak fel. Egy angliai megbízatás révén ismerkedett meg Handellel. 1746. márciusában még közös koncertet is adtak. 1750-ben megnősült, felesége hozományának köszönhetően anyagi gondjai megszűntek. 1764-ig a bécsi udvari opera karmestereként szolgált, a társulatnak több Víg operát és balettzenét is szerzett. Gluck ekkor már azt vallotta, hogy az operának zenedrámává kell átalakulnia, amelyben a zene a drámát szolgálja. A nézőt az egymáshoz lazán kapcsolódó áriák helyett a következetesen kibontakozó cselekmény nyűgözze le, s mellőzni kell az olasz operák külső csillogását. Operai reformjában a legfontosabbnak az egyszerűséget tartotta. Célja volt az énekesek önkényének és a zeneszerzők önzésének megszüntetése, a visszatérés a zene eredeti rendeltetéséhez, a költői szöveg hű kifejezéséhez és az érzelmek ábrázolásához. Első, legismertebb és a tradíciókkal szakító műve az Orpheus és Euridiké, amelyet 1762-ben mutattak be Bécsben. A hagyományokkal annyiban is szakított, hogy a mitológiai történet végére happy endet bígyeztett. Euridiké rendben kiszabadul az alvilágból, és a szerelmesek még ma is boldogan élnek. Hallgassuk most meg a műből Orpheus áriáját Komlósi Erzsébet előadásában. Közreműködik a Magyar Állami Operaház zenekara.

Elhangzott Gluck Orfeusz és Eurüdiké című operájából Orfeusz áriája, Komlósi Erzsébet és a Magyar Állami Operaház zenekarának előadásában. Ennek az operának a 12 évvel későbbi párizsi premierjén az ottani ízléshez alkalmazkodva az altszerepet tenorra változtatta a zeneszerző, mert a francia publikum nem viselte volna el a kasztrátót, azaz a férfi hang nélküli dalművet. Párizsban, ahol a tragikus sorsú Marie Antoinette-nek adott énekórákat, s ezzel hatalmas pártfogót szerzett, kezdetben nem talált lelkes fogadtatásra elképzeléseivel. A gluckisták és az olasz opera hagyományai tisztelő piccinisták viszálya végül Gluck diadalával végződött, elsősorban az Ifigénia Taurisban és Ifigénia Aulisban című operái révén. Ez utóbbi bemutatója 1774. április 19-én valósult meg. Gluck maga tanította be a művét, a siker eleinte úgy látszott nem lesz túl nagy. De amint haladt előre az előadás, egyre fokozódott, és az opera végül 8 év alatt 200 előadást élt meg. A cselekmény befejezését többször is módosították. Eredetileg a szövegkönyvíró úgy képzelte el, hogy a főpap közli a jelenlévőkkel Artemis döntésének megváltoztatását. Ez azonban feltűnően naív megoldás volt, ezért a zeneszerző már az ősbemutatót követő évben változtatott rajta. Gluck megoldása a következő volt. Artemis maga jelenik meg a színen, és nyilvánítja ki, hogy eltekint a véres áldozattól. Aztán, miután sok éves feledés után Richard Wagner felfedezte a darabot, lényegesen átdolgozta azt az esedékes 1847-es dresdai felújítás számára. Wagner arra törekedett, hogy minél jobban összhangba hozza Gluck operáját az euripidészi eredetivel. Az ő változatában az istennő Ifigéniát az áldozati oltáról ragadja el, hogy az papnő legyen és szolgáljon a templomában. Wagner érdeme volt, hogy jelentős módosításokkal 1847-ben sikerrel tudták színpadra állítani a darabot Dresdában. Az Ifigénia Aulisban ekkor került vissza a repertoárba. Azonban a mai előadásokon az eredeti változatot játsszák ismét. Most az opera talán leghíresebb részletei csendülnek fel. Közreműködik Lion Dawson, Anne-Sophie von Otter, a Monteverdi kórus, a Lioni Opera zenekara, John Eliot Gardiner vezényletével.

0: Részleteket hallottak Krisztóf Filibert Gluck Ifigénia Aulisban című operájából. Közreműködött a Lioni Opera zenekar a John Eliot Gardiner vezényletével, a Monteverdi kórus, Lion Dawson és Anne-Sophie von Otter. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk.
1: A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallják.
2: Kedves hallgatóink, egy texasi bíró ellen fegyelmi eljárás indult, mert keresztény meggyőződésére hivatkozva nem vállalta azonos nemű párok összeadását. Mark Hensley ellen emiatt éveken át tartó jogi eljárás indult, amely végül a javára zárult. Az ügy túlmutat egyetlen esküvőn vagy egyetlen bírón. Meddig terjed egy keresztény ember lelkiismereti szabadsága, amikor közfeladatot lát el? Megőrizheti-e a meggyőződését a hivatása gyakorlása közben is, vagy a hit kizárólag a magánélet területére tartozik? Ez a kérdés Európában sem ismeretlen. Néhány hónappal ezelőtt a finn parlament korábbi képviselőjét és belügyminiszterét Päivi Räsänent marasztalta el gyűlöletbeszéd miatt a finn legfelsőbb bíróság egy több mint 20 évvel korábban írt a keresztény etikáról szóló kiadványa miatt. Két ország, két különböző ügy, mégis ugyanaz a vita húzódik mögöttük. Van-e helye a vallási meggyőződésnek a nyilvánosságban és a közéletben? A vallásszabadság jelentősége éppen azokban a helyzetekben mutatkozik meg, amikor a meggyőződésünk már nem találkozik a többségi állásponttal. Kedves hallgatóink! A vallásszabadság, a keresztény egyházak elleni incidensek túlnyomó többsége továbbra is Európa nyugati országaiban történik, de Közép-Európa is érintett és veszélyeztetett. Továbbra is fennállnak az európai keresztény egyházak biztonsági kihívásai, figyelmeztet friss gyors jelentésében egy a keresztény ellenes cselekményeket monitorozó bécsi intézet. Az intézet tudomására jutott információk szerint a támadások templomokat, keresztény imahelyeket, vallási szimbólumokat, szakrális tereket és keresztény személyeket céloztak. Míg a brüsszeli bürokraták és a nyugati mainstream média folyamatosan az elfogadásról és a toleranciáról beszélnek, a valóság a kontinens keresztényei számára egyre sötétebb és fenyegetőbb. A már említett bécsi székhelyű intézet jelentése sokkoló képet fest az Európában zajló folyamatokról. Egy év alatt 2000 keresztény ellenes gyűlöletbűncselekményt regisztráltak, drasztikusan megugrott a templomgyújtogatások száma, és immár a puszta, néma imádságért is bíróság elé citálják az embereket a felvilágosult nyugaton. A keresztény üldözés már nem csak a távoli kontinensek sajátja, hanem itt dörömből az ajtónkon. A jelentés egyik legmegdöbbentőbb megalapítása, hogy a keresztény személyek elleni fizikai támadások száma 300-ra emelkedett. Ez azt jelenti, hogy Európában majdnem minden napra jut egy olyan incidens, amelynek során valakit keresztény hite miatt bántalmaznak. A statisztikák száraz adatai mögött emberi tragédiák húzódnak meg. Nemrégiben Spanyolországban egy kolostor elleni támadás során egy 76 éves szerzetest öltek meg brutális kegyetlenséggel, és több társát megsebesítették. De nem ez volt az egyetlen vérontás. Januárban Isztambulban egy katolikus templomban tartott vasárnapi szentmise közben lőttek agyon egy hívőt, egy az Iszlám Állam nevű terrorszervezethez köthető terrortámadásban. A fizikai erőszak mellett a szakrális terek elleni támadások is új szintre léptek. A gyújtogatások száma csaknem megduplázódott az előző évhez képest, 94 esetben borítottak lángba templomokat vagy más keresztény létesítményeket. Különösen aggasztó a helyzet Németországban, ahol ezen támadások egyharmada történt. A német püspöki konferencia nemrégiben maga is kénytelen volt elismerni, hogy minden tabu megdőlt a templomok elleni vandalizmus tekintetében. Franciaországban sem jobb a helyzet, másfél éve Saint-Omerben egy történelmi jelentőségű templom vált a lángok martalékává szándékos gyújtogatás következtében. A jelentés rámutat, hogy a keresztény ellenes bűncselekmények gószpontjai éppen azok a mintaállamok, Franciaország, Anglia és Németország, amelyek a leghangosabban hirdetik a multikulturalizmus sikerét. Az említett bécsi cég jelentése számos egyéb, a józan ésszel szembe menő jogi döntést is dokumentált, amelyek célkeresztjében a keresztény értékek állnak. Svájcban egy bíróság megtagadta az állami támogatást egy katolikus lányiskolától, azzal az abszurd érveléssel, hogy mivel a katolikus lányiskola csak lányokat fogad, ezzel diszkriminációt valósít meg. Spanyolországban a világi hatóságok avatkoztak bele a családi nevelésbe. Egy bíróság megtiltotta egy apának, hogy felolvasson a Bibliából a fiának, a vallási nevelés kizárólagos jogát a szekuláris anyának ítélve. Franciaországban pedig egy tanárt szankcionáltak, mert Szent Bernadett szövegét használta egy helytörténeti órán, a bíróság szerint ezzel megsértette a semlegesség törvényét. Kedves hallgatóink! A keresztény ellenesség sajátos jellege, hogy azt a nyugati kormányok és a média gyakran elhallgatják vagy bagatellizálják. A kereszténységet és jelképeit következmények nélkül lehet gúnyolni, míg azok, akik az iszlámot vagy annak szent könyvét, a Koránt gúnyolják, gyakorlatilag az életüket kockáztatják. Akik Mohamedet karikírozzák, az életüket kockáztatják, akik Jézus gúnyolják, azok kiállítást rendezhetnek a Künstlerhausban, fogalmazta meg a jelenséget Bernhard Heinz Mayer, osztrák szociológus. Ebben a légkörben és az illegális migráció által kiváltott társadalmi átalakulás fényében nem csoda, hogy a keresztény hagyományok is egyre inkább visszaszorulóban vannak. Kedves hallgatóink! Azok az értékek, amelyek a magyarságot a Kárpát-medencében eddig megtartották, Európában támadás alatt állnak. A keresztény egyházak és a keresztény vallás, valamint az európai nemzeti államok mindenhol politikai, gazdasági, pénzügyi és lélektani támadás alatt állnak. Európa válaszúthoz érkezett. Ha a kontinens továbbra is tűri, hogy templomai lángoljanak, híveit megfélemlítsék, és a Bibliát idézőket bíróság elé állítsák, keresztény hagyományait pedig elsorvasszák, akkor nem csak keresztény gyökereit vágja el végleg, hanem a szabadság utolsó morzsáit is feláldozza a liberális ideológia oltárán.
1: Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallották.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 20 óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. A Tiszapárt frakciója szombati ülésén titkos szavazással dr. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta köztársasági elnök jelöltnek, közölte a frakció Facebook oldalán. A 73 éves jogtudós 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt, 2009-ben pedig a legfelsőbb bíróság elnökévé választották. 2011-ben idő előtt távolították el tisztségéből, miután bírálta az igazságszolgáltatás átalakítását. Az Emberi Jogok Európai Bírósága később kimondta, hogy menesztése jogellenes volt. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán azt írta: Baka András szakmai függetlensége, közjogi tapasztalata és a jogállamiság melletti kiállása miatt alkalmas arra, hogy az ország új alkotmányos berendezkedésének időszakában betöltse az államfői tisztséget. A parlament várhatóan kedden választja meg, hivatalba pedig augusztus 19-én léphet. A Fidesz és a KDNP bojkottálta az államfőválasztást, a Mi Hazánk pedig Tóth Máté energiajogászt jelölte. Kampányoltással és fokozott higiéniai óvintézkedésekkel igyekeznek megfékezni a tiszti orvosi szolgálat munkatársai a hepatitis A járványt Hajdúhatházon, ahol az elmúlt hónapokban mintegy 70 fertőzést regisztráltak, számolt be róla az ATV. Annak érdekében, hogy megállítsák a járvány terjedését, a Debreceni Egyetem orvoscsapatának segítségével 500 gyermek beoltását tervezik iskolakezdés előtt. Az elmúlt hónapokban nagyjából 70 hepatitis A vírus által okozott fertőző megbetegedést regisztráltak Hajdúhatházon. Közülük 20 és 30 között van az aktív betegek száma. A hepatitis A vírusa főleg a nem megfelelő higiénés körülmények között terjed. A lappangási ideje hosszú, sokan pedig tünetek nélkül esnek át a betegségen, miközben másokat tovább fertőznek. Védőoltással és rendszeres alapos kézmosással, valamint gyakori fertőtlenítéssel lehet ellene védekezni. 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, írta Magyar Péter a Facebook oldalán. Az erősödő forintnak is köszönhetően alig 1,2%-kal nőttek tavaly júliushoz képest az árak, hangsúlyozta a kormányfő hozzátéve, hogy hosszú idő után először csökkent az élelmiszerek ára. A Tiszába csúszott és elmerült egy gépkocsi Tiszadob térségében a Ponton híd mellett, közölte honlapján a katasztrófa védelem. Azt írják, a jármű egy csónakszállítóval együtt került a folyóba, a vezetője ki tudott úszni a partra. A tiszaújvárosi hivatásos és a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók érkeztek a helyszínre, megkezdték a jármű kiemelését. A Dunakanyarban újra közlekedik a komp Nagymaros és Visegrád között, közölte az Útinform. Jelezték, az újraindítást azt tette lehetővé, hogy kotrási munkálatokat végeztek, így az alacsony vízállás ellenére biztonságos az átkelés. A komp a megszokott menetrend szerint közlekedik, de 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállít. A folyó középső szakaszán Adony és Lórév között az alacsony vízállás ellenére is jár a komp. Napnyugtáig igény szerint viszi át a járműveket, írja tájékoztatásában az Útinform. Gyors ütemben emelkedik a kéknyelv betegség eseteinek száma az Egyesült Királyságban. Augusztus 3-án egyetlen nap alatt 9 új fertőzést jelentettek Angliában és Walesben, így július eleje óta már 105 fertőzött gazdaságot tart nyilván a brit vidékfejlesztésért felelős minisztérium, a DEFRA adatai szerint. A fertőzések eddig 121 juhot, 81 szarvasmarhát és egy lámát érintettek. Az esetek zöme Dél-Angliában a déli partvidék mentén vagy annak közelében jelent meg, ugyanakkor időnként északabbra fekvő térségekből is érkeznek bejelentések. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan felhőtlen, időszakosan kissé fátyolfelhős lesz az ég, csapadék kizárt. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, sőt nagyobb területen le is áll a szél. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 19 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken több fokkal ez alatti, a vízpartokon nagyobb városokban pedig néhány fokkal magasabb értékeket is mérhetünk.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, kollégáim Tompos Péter és Turi Sarolta, a bemondót Harcos Krisztinát hallják. Pár perc múlva kezdődik a múltunk pillérei történelmi műsorunk. A mai adásban Bakócz Tamás egri püspökről, Buda Péter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével, Klész Beáta beszélgett. A 21 órai híreket követően a Napversét hallhatják, majd Itt élünk című magazin műsorunkkal jelentkezünk. Ma virtuális utazást teszünk Bamakóba, vagyis a Bamako szandra, majd sokacbabot főzünk, mivel azért megéheztünk. Ajánlunkban Korpás Károly fapados világutazót hallják.
1: Igazából, hogyha jók vagyunk az emberekkel, én azt szoktam mondani, hogy jót tegyünk, az nincs semmi erőfeszítés abba, az pár perc alatt, pár óra alatt tudunk jót tenni. És egyre több felé teszünk jót, egyre több embernek teszünk jót, ezek szerint akkor a másik irányból jár hozzá a szerencse, nevezzük így. Tehát sokkal, sokkal jobb dolog, és ezt nem értik meg sokan a világban, hogy tényleg, hogyha jót teszünk, az nagyon jó érzés, mindenkinek jó érzés, nagyon hamar van eredménye. Ha meg valaki rosszat akar csinálni, ahhoz meg lehet, hogy hónapokig, évekig kell valamiben gondolatoskodni. Hát mennyivel egyszerűbb, akkor tényleg jót tenni. És meg is érdemeljük akkor a másik irányból a jót.
0: Tokai vételkörzetünkben 21 órától Téka című kulturális magazinunkat hallhatják. Törökszent Miklóson tárlat, Kisújszálláson leltár című összeállításunk szól. 22 órakor újra hírek következnek, majd az Egyházfórum keddi adását ismételjük meg, melyben Csépányi Gábor atya gondolatait hallják, a hivatásról elmélkedik. 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 35 perckor Homa János hétvégi levelét hallják. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezünk, békés estét kívánunk!

0: egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, folytatjuk tovább a beszélgetést az egri püspökök történetéről Buda Péter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével, akit nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
1: Hát a mai adásban egy olyan érdekes, emblematikus, és azt gondolom, hogy mindenképpen sokak számára ismert emberhez érkezünk, Bakócz Tamáshoz, aki több vonalon is ismert lehet. Az egyik az, hogy őróla tudjuk azt, hogy majdnem pápa lett belőle, esztergomi érsek volt. Szerintem esztergomi érsekként talán jobban ismertük, mint egri püspökként, és engedj meg, Péter atya, nekem egy személyes történetet. Én nagy történelmi, romantikus regény olvasó vagyok, és van egy nagyon kedves írónő, Karádi Anna. Ő írt egy olyan regényt, hogy A kegyúr, és ezt tavaly olvastam. Ez a kegyúr, ez hát nyilván egy teljesen más és misztikus, romantikus köntösben, de Bakócz Tamás történetéről beszél, egy kicsit ugye ilyen romantikus vonalra állítva, de nagyon jó korképet ad egyébként. Úgyhogy, hát igen, szóval ő egy nagyon érdekes ember volt, mondjuk azóta már talán beszélhetünk arról, hogy nem ő az egyetlen, aki majdnem magyarként pápa lett, mert hiszen ugye Erdő Péter bíborosunk is a legutóbbi pápa választásnál esélyes volt. Na de hát Bakócz Tamás, aki esztergomi érsek, hogy került ő az egri püspöki székbe?
2: Először nézzük meg magát, a családot, mert hogy Bakócz Tamásnál az is érdekes, hogy ő Pór családból származott, tehát egy jobbágy családnak a gyermeke. Tehát alacsony sorból származott, akik valamikor 1442 körül született, legalábbis így sejtjük, mert ugye pontos adatok nincsenek, és öt fiú testvér volt. Az apjátnak a nevét ismerjük, a Ferencnek hívták, és a Drágfi családnak a birtokán volt kerékgyártó mester. És amikor 1459-ben a család nemesi rangot és nemesi címert kap Mátyás királytól, akkor ez megörökítésre is kerül a címer ábrában, ugyanis a címerben egy kocsikerék található, amelyen egy ágaskodó szarvas helyezkedik el, a homlokán egy keresztel. Na most, de hogyan jutunk el ide, hogy 1459-ben ugye a család az kapjon egy ilyen nemességet? Ő maga Szatmárnémetiben kezdi a tanulmányait a domonkos atyáknál, és utána, hogy mikor lép be a papi rendbe, azt nem tudjuk pontosan, viszont 1459-ben, tehát amikor történik ez a adományozás, címer adományozás, akkor ő már a titeri prépostságnak a tulajdonosa volt. Tehát biztos, hogy valamiképpen ekkor már klerikusi állapotban volt, nyilván még nem volt pappá szentelve, hiszen még fiatal volt, 17 éves, és ez a titeli prépostság, ami egyébként nagyon jól jövedelmezett, ez egészen 97-ig, tehát 40 éven keresztül gyakorlatilag szolgál, megtartja a birtokában. És utána folytatja tovább a tanulmányait, méghozzá külföldön, itt a közeli Krakkóban végzi el a filozófiai kurzust, utána pedig Itáliába megy, ahol Ferrarában és Páduában, tehát a kor legjelesebb egyetemein folytatja, és teológiai doktori címmel valamikor 1470 környékén érkezik haza.
1: A Ferrara és Pádua jelentősebb egyetemek voltak ekkor, tehát mint a bolognai?
2: Ezek is nagyon, ezek
1: jó, mind, mert nekem a bolognai az bolognai, tehát 1088-as alapítású bolognai az azért.
2: De ezek mind, tehát ezek,
1: már, ezek is komolyabbak
2: lettek. Igen, tehát Itáliában ez a három, illetve még a Nápolyi Egyetem, amely labdába rúghatott, hát ugye a legjelentősebb az a Sorbon Párizsban, de Itália közelebb volt a magyaroknak, meg kulturális szempontból, tehát ugye az 1400-as évek közepétől Itália mindenkit vonzott. Tehát a reneszánsz megszületése Itáliában az egy óriási plusz vonzerőt jelentett a külföldiek számára, hogy Itáliába menjenek.
1: Meg gondoljunk csak abba bele, hogy azok, tehát te Péter atya, aki Rómában tanultál, és elég sok felé jártál Olaszországba, és én, aki szintén, bár nem tanultam ott, de nagyon szeretem Olaszországot, és tényleg olyan sok felé jártam, hogy azok a szépségek, amiket mi most látunk, 500 évvel később, azok akkoriban frissen építve, hogy milyen gyönyörűek lehettek.
2: Igen. Tehát,
1: mert mi már most ugye igaz, hogy megkopottan is, és megszürkülve is, de nagyon szépnek látjuk, meg nyilván azért azóta most az idő vasfoga megrágta az épületeket, kastélyokat, templomokat, stb., de restaurálják őket folyamatosan, amennyire tudják, na de azért ezek eredeti pompájukban milyen szépek lehettek.
2: Igen. És az, hogy milyen kultúra állt mögöttük, tehát ez egy forradalmi kultúra volt a középkorhoz képest.
1: Igen.
2: Más szemlélettel, ami nem egyik napról a másikra változott meg, hanem szépen lassan Itáliában e felé tendált a művészeteknek, meg a gondolkodásnak az alakulása, és azt kell mondani, hogy Európában akkor ez volt a legmodernebb, a leghaladóbb. Uh-huh. Úgyhogy nagyon jó, hogy ott volt ő is, és 1473 táján már Rangóni Gábornak, ugye a későbbi egri püspöknek a titkáraként működik. Utána pedig 1474-ben, amikor Mátyás király Sziléziában hadakozott, éppen Boroszlónál, akkor már ott Mátyás király közelébe került, és Mátyás király valahogy fölfigyelt rá. Aminek az lett a következménye, hogy bekerült a királyi kancelláriába, persze még ott a hátsó helyekre, tehát ilyen írnok, meg titkár, meg ilyesmi, de már elindult a karrierje, mert hogy 83-ban már ténylegesen ő a királyi titkár, tehát a királynak a titkár, és ebben az időben történik meg az a váltás, hogy a királyi titkárnak egyre nagyobb szerepe lesz a király körüli teendőkben, és ez az időszak, tehát 1475-ös évtől kezdődően növekszik a titkároknak a szerepe, és a 83-ban már királyi titkár, ami azt jelenti, hogy ő az, aki a király számára a különböző ügyekről beszámol, tehát aki egy ilyen rövidített változatot előhoz, hiszen a kancelláriában annyi levél, beadvány, kérvény, stb. Jelenik meg, hogy ezeket valakinek a király számára lényeglátóan össze kell foglalni. Tehát ez lesz a titkároknak az elsődleges feladata. Nyilvánvaló, ez is egy bizalmi állás.
1: Uh-huh.

Na most a fiatal Bakucz Tamás, amikor ugye ezeket a tevékenységeket végzi, akkor már pap, és pontosan ugyanazokat a jegyeket mutatja, mint ebben a korszakban. Az ilyen klerikus titkárok végeztek. Ugyanakkor az is látszik rajta, és ezt a későbbiek bizonyítják is, hogy egy nagyon céltudatos, nagyon lényegre törő, nagyon nagy strapabírású, sőt, ugye akkor még följegyzik róla azt is, hogy nagyon emberséges volt, hogy nagyon hűséges az uralkodóhoz, és nagyon becsületes személyiség. A későbbiekben mondják, hogy ezekből azért már kopott le valami, mert még inkább a karrier vágy, illetve az előre való jutásnak a vágya kötötte le a gondolatait. De ebben az időben még nagyon megbízható munkatársa volt a királynak. Na most amikor 1486-ban ugye Rangóni Gábor, az egri püspök meghalt, ugye ekkor volt az, hogy az ő püspöki tisztségét kapja meg az addigi győri püspök, tehát akkor kerül át majd Nagy Lucsei Orbán Egerbe, és akkor így a győri püspökség az megüresedett, és Mátyás király kinevezi őt győri püspökség élére, tehát innentől kezdve már püspöki személy lett belőle, ahonnan aztán majd szépen halad még tovább előre, mert hogy közben a királyi tanácsosi címet is megszerezte magának, és innentől kezdve mondhatjuk azt, hogy a pályája az egy óriási ívet fut be, egészen odáig, ami a műsornak a bevezetőiben elhangzott, hogy egészen a pápai trón várományosának a tisztsége vagy a lehetősége megvolt benne. Na most kanyarodjunk vissza Mátyás király halálához, ugye 1490-ben, amikor is neki is állást kellett foglalni, mint aki a királyi tanácsos, hogy akkor ki mellett kívánja letenni a voksát a leendő jelöltek közül. Először ő is úgy mutatkozott meg, mint hogyha Korvin Jánosnak a párt híve lenne, de titokban ő mégis aragóniai Beatrix mellett állt, és ugye tudjuk, hogy az özvegy királynénak a tábora az nem szívlelt a Korvin Jánost, és ő is ugye Ulászló mellé áll, második Ulászló mellé, és így természetesen Bakócz Tamás is második Ulászlónak lesz a híve, és a király, az új király nem is lesz hálátlan ezzel az, hogy mondjam, a segítséggel kapcsolatban, mert hogy a királyi tanácsosi címből hirtelen előlépett királyi kancellárrá. Tehát tulajdonképpen a királyi irodának a vezetője lesz, és mivel, hogy Bakócz Tamás egy nagyon erőteljes személyiség volt, ezért a kortársak úgy látták, hogy Bakócz Tamás mint egy uralkodik a királyon. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon sok esetben Bakócz Tamás irányítja a királyt, mint közvetlen munkatársa, mint kancellárja, úgyhogy ilyen második királyként is emlegették Bakócz Tamást, és nem csak a magyarok látták így, hanem erről beszámolt például a Velencei Köztársaság egyik követe is, aki ezt írásba foglalja, hogy mint egy második király úgy vezeti az országot Bakócz Tamás. Na most az előbb megemlékeztünk arról, hogy egy csomó jó tulajdonsága volt, viszont ahogyan haladt előre a ranglétrán és egyre komolyabb pozíciókat foglalt el, így jönnek elő a rossz tulajdonsága is, mert hogy egyre ravaszabb, fondorlatosabb lett, egyre inkább törekvő, ráadásul a kapzsiság is megjelenik nála. Persze majd látni fogjuk azt is, hogy ez a kapzsiság ez nem minden esetben saját magának szól, hanem hogy ugyanezt aztán ő nagyvonalúan szét is osztja, de azért először meg kell kaparintani ezeket a dolgokat. Tehát ezek mind-mind jellemzőek rá, és utána emellett természetesen ő egyre rafináltabb és élesebb diplomatává lesz, amely tényleg a királyi udvarban azt jelenti, hogy egy megkerülhetetlen tényezővé válik.

0: ő nemes, hogy végül is valamelyest az a saját szándéka volt, hogy ő az egyházi pályára lép, és az egyházi pályára azért csak úgy lép valaki, hogy azért úgy Istennek szenteli az útját, hogy mikor változhat meg, hogy amikor egyre magasabb pozícióba kerül, akkor lesz az, hogy ugye kihasználva azt, hogy ő neki nagyon jó előtanulmányai voltak, tehát nyilván nagyon jó diplomata, nyelveket beszél, tehát persze ezek mind az erényei közé tartoznak, de hogy mikor fordul át valakiben az, hogy hát akkor én igenis még többet akarok, és még előrébb akarok, és ugye egy igazi vallásos, mint ahogy olyan sok mindenkinél beszéltünk, egri püspököknél is, hogy olyan nagyon igazi vallásos püspökök voltak. Tehát, hogy az alázatos emberből hogy lesz ilyen nagyra vágyó?
1: Na most itt egy kicsit le kell ragadnunk annál, hogy mit is jelent püspöknek lenni, meg jó püspöknek lenni, vagy mi vonzó ebben. Abban az időben azért a püspökök mások voltak, mint most. Tehát, ha megpróbálnánk megérteni Bakócz Tamásnak a motivumait, ami előre vitte, ez nem csak a nagyra vágyás volt, hanem megvolt benne az, hogy hát én az Istentől olyan komoly talentumokat kaptam, akkor ezeket kamatoztassam. Uh-huh. Miért nem mennék még följebb, mikor képes vagyok rá? És a vallásosság is azért egy kicsit más volt, mint a mikorunkban. Tehát Bakócz Tamás, ő nem volt hitetlen ember. Ő mélyen,
0: én ezt nem is állítottam.
1: Igen, mélyen Isten hívő ember volt, aki egyben azt is látta, hogy hogyan tehetne ő nagyobb szolgálatot az egyháznak. Ő eljutott odáig, hogy úgy tehetne a legnagyobb szolgálatot, hogyha ő lenne a pápa. De most még nem tartunk egyelőre.
0: Egyelőre győri püspök.
1: Igen, de az, hogy ez megvan benne, és látva azt, hogy hogyan élnek a pápák Rómában, ez a reneszánsz pápáknak a korszaka, tehát itt éppen 6. Sándor a pápa, majd ugye következik 2. Gyula, akik a pápaság történetében azért mindenképpen különleges figurák voltak, és...
0: Mert adtak is nagyon sokat az egyháznak, de hát mondjuk ugye az erkölcsiségben, a reneszánsz pápáink, igaz?
1: Igen, tehát mondjuk második Gyula, ő erkölcsileg nem volt annyira problémás, csak ő meg inkább hadvezér volt, mint pápa. Tehát, de a lényeg az, hogy mindezek ellenére, hogy ezek a személyek emberileg ilyenek voltak, és azt kell mondani, hogy eléggé gyarlók, senki nem kérdőjelezte meg azt, hogy ő a pápa, ő Krisztus földi helytartója, ő az egyház vezetője. Tehát ez az emberek számára akkor teljesen természetes volt. Őt választották meg, ugye még azt is meg lehet piszkálni, hogy milyen módon, ugye 6. Sándornál ott a Simóni erősen gyanús.
0: Igen.
1: Igen. De a lényeg, hogy mindezek ellenére ő volt a pápa. Tehát a mikorunkban, hogyha valaki azt látjuk, hogy nem megfelelően látja el a feladatát, vagy nem illik össze a feladattal az az életmód, amit folytat, akkor rögtön prüszkölünk. Abban az időben is voltak ilyenek, tehát egy Savonarola azért úgy neki ment 6. Sándornak, de alapvetően az emberek ezt elfogadták. Hát ilyen ember, gyarló, majd a Jóisten megbocsát neki, vagy majd azt ő elrendezi a Jóistennel, hogy mit lehet csinálni, de alapvetően a legitimitását azt nem kérdőjelezik meg. Igen. És akkor éppen ezért, hogy most ilyen vagyok, hát attól miért ne lehetnék püspök? Miért ne lehetnék bíboros? Miért ne lehetnék pápa?
0: Igen.
1: Jó, tehát ezért ez az a mostani ember számára ez furcsa. De az akkori kor ember számára ez egy teljesen természetes dolog volt így, úgyhogy nem nagyon voltak kérdőjelek. Tehát, hogyha valaki szépen haladt előre, ő pedig nagyon ügyesen haladt előre, ugye ő is benne volt abban a házassági ügyben, ugye Ulászlónál, ő ott volt a közreműködők között, és ő is tanúsította szépen, hogy itt...
0: Hogy ott az nem volt
1: így van, úgyhogy ezért aztán természetesen megint nagy hálával tartoztak neki, és ugye amikor elindult a házasság érvénytelenítésének a folyamata, hát majd látni fogjuk, hogy egy elég huzamos eljárás volt, ugye mert az uralkodók házassági ügyeiben a pápa az illetékes, tehát ezt föl kellett terjeszteni a pápaságnak, és ott hosszú ideig tárgyalták a dolgot, de végül is kimondták a házasságnak az érvénytelenségét. És ugye ebben neki nagyon nagy szerepe volt, és ezért hálás volt neki az uralkodó.

és nagy bizalma volt hozzá, hogy ugye ebbe az összeesküvésbe így bevették őt is. Na most közben azért ő még megszerzi magának a pannonhalmi apátságot, ami ott van Győr mellett, viszont a pannonhalmi apátságnak óriási birtokai voltak, a Szent István királytól kezdődően már Somogyban, illetve hát Felvidéken is voltak birtokai, tehát ez is egy nagyon komoly jövedelmet bírhatott ezáltal az apátság által is. És amikor aztán ugye Nagy Lucsei Orbán meghalt 1491-ben, akkor hát ő rögtön szemet vetett az egri püspökségre, amelynek a jövedelme, ugye már Nagy Lucsei Orbánnal is említettük, hogy minimum 20, de akár 30 ezer aranyforint is lehetett egy évben, ami az azért nagyon komoly jövedelemnek számított abban az időben. Nem véletlen, hogy még itáliai idézőjeles kérők is voltak az egri püspökségre, ugye gondoljunk csak Roderigo Borgiára.

0: az akkori püspökségek, tehát itt a 15. század végé járunk, tehát mondjuk a, így, hogyha ugye a egyházmegyéket nézzük, az esztergomi érsekség után mondjuk püspökségek közül az Egri, az mondjuk akár egy ilyen második, harmadik helyet, tehát mindenképpen egy nagyon jó helyet foglalt el.
1: Igen, tehát jövedelem szempontjából mindenképpen.
0: Jó, mert azért ezek az idők során változtak, tehát néha-néha voltak előttünk ilyen táblázatok, volt, hogy nagyon erős volt,
1: hát igen,
0: volt,
1: azt látjuk, hogy a tatárjárás után például, ami ugye pont innen érkezett az országba az Egri egyházmegye területéről, akkor visszaestek az egyházmegye jövedelme, de ekkor ugye ezen a területen viszonylag békesség van. Most már ugye a huszitákat is sikerült kipucolni nagy részt, majd azért látni fogjuk, hogy még nem egészen. Még mindig lesznek ilyen ügyek, például pont a mi püspökünk esetében. Na de egyelőre ott tartunk, hogy rögtön jelentkezik érte, hogy akkor ő ugye, ráadásul még a Nagyducsei Orbán is pont ezt az utat járta be, hogy először győri püspök volt, és utána került az egri püspöki székbe. Hát ő is.
0: Ott is maradt.
1: Igen. És most ő szeretett volna jönni az egri püspöki székre, igen ám, csak akkor 6. Sándor pápa, ugye, aki annak idején Rodrigo Borgia bíborosként
0: egri püspök szeretett volna lenni, igen.
1: Igen, vagy legalábbis megszerezni az egri püspökségnek a jövedelmeit. Az bejelentette, hogy igen, de ő, amikor lemondott az egri püspökségről, Nagylúcsei Orbán javára mondott le. Mondtam azt abban a műsorban, hogy ennek még jelentősége lesz. Tehát azt jelenti, hogy most újra visszaigényelné magának, csak ugye, mint pápa ezt nem teszi meg, viszont van neki jelöltje, aki nem más, mint Ascanio Sforza bíboros. Ugye a Sforzák, ezek ebben az időben Itáliának az egyik legjelentősebb családja, Milánó urai.
0: Igen.
1: Tehát egy nagy tekintéllyel és nagy befolyással rendelkező családról van szó. Tehát ez az Ascanio Sforza lett az, akit a 6. Sándor ugye kinevezett az egri püspökség élére. Igen ám, csak hogy a Bakusz Tamás nem hagyja annyiban a dolgokat, ugye ő erre nem számolt, hogy Ascanio Sforza igényét a pápa komolyan veszi. Így aztán ügyesen el is intézi azt, hogy ha kellő kárpótlást kap a bíboros úr, akkor talán hajlandó lemondani az egri püspökségről, és ez tulajdonképpen így is történik. Úgyhogy a 1493-ban sikerül kineveztetnie magát második Ulászlóval egri püspöknek. Uh-huh. Tehát ugye itt megint azt látjuk, hogy a királynak a főkegyúri jogára hagyatkozva, vagy hivatkozva, sikerül az egri püspökség érére kineveztetni magát. Ugye mi az, ami még problémás lehet, hogy hát ugye ehhez azért kellene továbbra is a pápának a megerősítése. Egyébként ekkor még a pannonhalmi apátságnak a kommendájáról is hajlandó lemondani az egri püspökség érdekében. És végül is ezek után megtörténik az, hogy második Ulászló csak elintézi a Szent Széknél azt, hogy a Ascanio Sforzának a megerősítését azt visszavonják, és így aztán Bakócz Tamásból lehetett az egri püspök. Tehát 1493-ban megszerzi az egri püspökséget magának, és rögtön elkezd költekezni, ugye ő közben azért az egyéb birtokaiból, illetve az egyházi javadalmaiból már azért komolyan megszedte magát, úgyhogy így gyorsan vesz magának két falut, a polgári és Szent Margita falvakat. Ugye ezek most is létező polgári és Szent Margita léteznek a Tisza partján, szintén már a Debreceni egyházi egyházmegyében található.
0: A polgári az a polgártelepülés lenne?
1: Szerintem igen.
0: Igen, és a Szent Margita?
1: Az ott van mellette.
0: De így létezik.
1: Igen.
0: Hiszen, azt nem ismertem, polgárt ismerem, sőt igen. Ároktő is.
1: Szent Margita folyás, ezek ott vannak ezen a területen. Tehát itt vesz magának ugye két falut, illetve Ároktőnek a felét is megszerzi. Majd a későbbiekben ennek még lesz jelentősége, mert azt nem tartja meg magának, de még nem árulom el, hogy mi lesz velük. A lényeg az, hogy az egri székesegyháznak az építését azt folytatja. Arról már beszéltünk előzőleg, hogy a munkának a nagy része az elkészült már Nagy Lúcsei Orbán alatt, de hát még vannak dolgok, amiket még folytatni kell. Ezeket ő készíti, illetve, hogy a szentély lezáró kápolnát azt a boldogságos Szűz Mária tiszteletére alakította ki, és mint esztergomi érsek már, akkor is gondoskodik arról, hogy ennek a, végülis csak elárulom elég hamar, hogy ennek a kápolnának a föntartására adományozza az előbb említett falvakat, tehát Polgár, Szent Margita és Ároktő falvaknak a jövedelmeit, és annyit kér még, hogy ennek fejében, és természetesen az ahhoz tartozó egyéb jövedelmeket, hogy a káptalan bizonyos ünnepeken ott ebben a kápolnában szentmisét mutassonak be.

0: A boldogságos Szűz Mária tiszteletére emelt kápolna sajnos nem tudjuk megnézni, mert hogy ez is elpusztult. Közben, mint egri püspök, megszerzi magának a Bélhárom kúti apátságot is, ugye ez ciszterci apátság, és ez is itt a komoly birtokokkal és jövedelmekkel rendelkezik, úgyhogy erre is rátette a kezét. A számadás könyvei közül van, ami fönnmaradt, és ezek bizonyítják is azt, hogy mekkora jövedelmeket tudott beszedni. Tehát 1493-ban valamivel több mint 20 ezer aranyforintot, 1495-ben pedig már majdnem 27 ezer aranyforintot tudott beszedni, mint egri püspök. Mondom, ebben a korban ez nagyon komoly jövedelemnek számított. Na most 1493-ban azonban, amikor ő egri püspök lett, akkor változás történt az ország főméltóságainak, tisztségei között is, ugyanis a király az eddigi két koronaőrt elmozdította, és helyére kinevezi az nádort és Bakócz Tamás egri püspököt. Tehát ez megint azt jelenti, hogy bár fizikailag távolabb került az udvartól, ugyanakkor azonban a tisztsége révén erősen kötődik a királyi hatalomhoz, hiszen a koronának az őrzése, ez az egész királyság szempontjából fontos dolog volt. Na és akkor, hogy mi történik még az ő püspökség alatt? Ugye mondtam, hogy a huszitáktól sikerült megszabadítani az egyházmegyét, de nem egészen, mert hogy pontosan az ő püspöksége alatt következik be az, hogy 1494-ben eljárást indítanak az eperjesi plébános Máté nevezetű ellen, hogy ő huszita tanokat val, és ítélet is születik, tehát őt, és azon kívül még négy világit elítélnek eretnekség vádjával, nem végzik ki őket, tehát ne gondolja senki azt, hogy akkor rögtön mágiára küldik, nem, de kiközösítik az egyházból, és elűzik a egyházmegye területéről őket, természetesen a papot megfosztva minden papi funkciójától. És ezt írásba foglalják, és az egyházmegye templomaiban ezt ki kell hirdetni harangzúgás közepette, minthogy ugye öröm a fölött, hogy az ördög tagjaitól megszabadultak. A országban egyébként van egy elégedetlenség, ami Bakócz Tamást segíti a további karrierjében, mert hogy nem állt meg itt az egri püspökségnél, hát ez most már nem titok a hallgatók számára, hiszen már többször elhangzott, hogy esztergomi érsek, no, de hogyan lesz belőle esztergomi érsek? Nem olyan egyszerű, mert hogy az esztergomi érsek, no, de erről is majd később fogunk beszélni, az nem más, mint Esztei Hipolit, akint csak sikerült
1: abba csak a székbe betenni.
0: Így van, csak sikerült.
1: De őt még...
0: Mátyás király alatt?
1: De ő már akkor ezek szerint ott volt.
0: Így van. Ő már akkor esztergomi érsek volt, viszont a magyar rendek ezt nem nézték jó szemmel. Tehát, hogy az ország első zászlós ura, a magyar katolikus egyháznak a vezetője, az ország prímása, az egy idegen földről származó gyerek legyen, mert még mindig gyerek, még mindig fiatal, még mindig nincs pappász sem szentelve. Tehát, hogy ez birtokolja az esztergomi püspökséget.
1: Ez elképesztő, igen.
0: Ez a magyar rendekben is óriási elégedetlenséget vált ki, és fölmerült a gondolat, hogy hogyan lehetne tőle megszabadulni. Tehát olyan egyszerűen leváltani nem lehet. Miért? Mert a szentszék ott áll mögötte.
1: Igen.
0: Tehát neki van egy érvényes kinevezése a szentszék részéről, persze bizonyos feltételek megszabásával, hogy ha majd eléri a kánoni kort, akkor szenteltesse magát, de erről majd még, amikor róla beszélünk, akkor szó lesz. Hát egyelőre Bakócz Tamás ezt a helyzetet kihasználja, sőt szítja a hangulatot, és mondja, hogy ő hajlandó lenne az egri püspökségét elcserélni az esztergomi érsekséggel, mert hogy az egri püspökség az miért eléggé jövedelmező ahhoz, tehát elég komoly jövedelemmel rendelkezik, hogy erre talán Esztei Hipolit, meg hát a család ugye nem mond nemet. Uh-huh. Tehát, hogy ezt hajlandóak lennének talán elfogadni, és akkor megszűnne az elégedetlenség is, és ő még mindig jól járna, mert egri püspökséget vezetné, de úgy, hogy ő nem is kell, hogy itt lakjon, tehát ő nyugodtan lakhat Itáliában, majd a jövedelmet azt elküldik, és akkor ilyen helynökök stb. Tudják kormányozni az egyházmegyét. Na, végülis ennek az lett a vége, hogy...
1: Elcserélik a tisztségeiket.
0: Így van, tehát persze természetesen nehez, szükséges
1: volt a szentszéknek,
0: a szentszéknek ugye most hatodik Sándornak az engedélye, és 1497-ben december 20-án megkapja az engedélyt, hogy ő legyen az esztergomi székben, az egri püspöki széket pedig átadják Esztei Hipolitnak. Tehát mindez 1497. decemberében történik, és onnantól kezdve, hogy az egri egyházmegyének új püspöke van Esztei Hipolit személyében, de őről a később. Most egyelőre nézzük tovább, hogy hogyan is alakul Bakócnak a sorsa.
1: Mindenképpen tovább fogjuk nézni Péter atya, de már csak a következő adásban. Tehát az, hogy ő esztergomi érseként mit tesz, és hogyan feltételezhettük azt róla, hogy ő pápa lesz, mert hogy ő nagyon szeretett volna pápa lenni, és miért nem sikerült neki, erről már csak a következő adásban fogunk beszélni.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. A Tisza párt frakciója szombati ülésén titkos szavazással dr. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta köztársasági elnök jelöltnek, közölte a frakció Facebook oldalán. A 73 éves jogtudós 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt, 2009-ben pedig a legfelsőbb bíróság elnökévé választották. 2011-ben idő előtt távolították el tisztségéből, miután bírálta az igazságszolgáltatás átalakítását. Az Emberi Jogok Európai Bírósága később kimondta, hogy menesztése jogellenes volt. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán azt írta: Baka András szakmai függetlensége, közjogi tapasztalata és a jogállamiság melletti kiállása miatt alkalmas arra, hogy az ország új alkotmányos berendezkedésének időszakában betöltse az államfői tisztséget. A parlament várhatóan kedden választja meg, hivatalba pedig augusztus 19-én léphet. A Fidesz és a KDNP bojkottálta az államfőválasztást, a Mi Hazánk pedig Tóth Máté energiajogászt jelölte. Kampányoltással és fokozott higiéniai óvintézkedésekkel igyekeznek megfékezni a tiszti orvosi szolgálat munkatársai a hepatitis A járványt Hajdúhatházon, ahol az elmúlt hónapokban mintegy 70 fertőzést regisztráltak, számolt be róla az ATV. Annak érdekében, hogy megállítsák a járvány terjedését, a Debreceni Egyetem orvoscsapatának segítségével 500 gyermek beoltását tervezik iskola kezdés előtt. Az elmúlt hónapokban nagyjából 70 hepatitis A vírus által okozott fertőző megbetegedést regisztráltak Hajdúhatházon. Közülük 20 és 30 között van az aktív betegek száma. A hepatitis A vírusa főleg a nem megfelelő higiénés körülmények között terjed. A lappangási ideje hosszú, sokan pedig tünetek nélkül esnek át a betegségen, miközben másokat tovább fertőznek. Védőoltással és rendszeres alapos kézmosással, valamint gyakori fertőtlenítéssel lehet ellene védekezni. 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, írta Magyar Péter a Facebook oldalán. Az erősödő forintnak is köszönhetően alig 1,2%-kal nőttek tavaly júliushoz képest az árak, hangsúlyozta a kormányfő hozzátéve, hogy hosszú idő után először csökkent az élelmiszerek ára. A Tiszába csúszott és elmerült egy gépkocsi Tisza dob térségében a Ponton híd mellett, közölte honlapján a katasztrófavédelem. Azt írják, a jármű egy csónakszállítóval együtt került a folyóba, a vezetője ki tudott úszni a partra. A Tiszaújvárosi Hivatásos és a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltók érkeztek a helyszínre, megkezdték a jármű kiemelését. A Dunakanyarban újra közlekedik a komp Nagymaros és Visegrád között, közölte az Útinform. Jelezték, az újraindítást azt tette lehetővé, hogy kotrási munkálatokat végeztek, így az alacsony vízállás ellenére biztonságos az átkelés. A komp a megszokott menetrend szerint közlekedik, de 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállít. A folyó középső szakaszán Adony és Lórév között az alacsony vízállás ellenére is jár a komp. Napnyugtáig igény szerint viszi át a járműveket, írja tájékoztatásában az Útinform. Gyors ütemben emelkedik a kéknyelv betegség eseteinek száma az Egyesült Királyságban. Augusztus 3-án egyetlen nap alatt 9 új fertőzést jelentettek Angliában és Walesben, így július eleje óta már 105 fertőzött gazdaságot tart nyilván a brit vidékfejlesztésért felelős minisztérium, a DEFRA adatai szerint. A fertőzések eddig 121 juhot, 81 szarvasmarhát és egy lámát érintettek. Az esetek zöme Dél-Angliában a déli partvidék mentén vagy annak közelében jelent meg, ugyanakkor időnként északabbra fekvő térségekből is érkeznek bejelentések. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan felhőtlen, időszakosan kissé fátyolfelhős lesz az ég, csapadék kizárt. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, sőt, nagyobb területen le is áll a szél. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 19 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken több fokkal ez alatti, a vízpartokon nagyobb városokban pedig néhány fokkal magasabb értékeket is mérhetünk.
0: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Birincsik Márton nevében is Pap Péter a következő óra szerkesztője. Ma virtuálisan ellátogatunk Bamakóba, majd utána pedig főzünk egy kis sokács babot. Korpás Károly fapados utazóval kezdünk, aki azért egy pár Guinness rekordot is fenntart. Hát én azt hittem, hogy valahonnan, onnan Afrikából, Nigerből jöttél ide, hát nem.
1: Ugye mindig mozgásban vagyunk, és ez nagyon fontos, minden évszakban utazási évszak van, nem csak nyáron, hanem tavasszal, ősszel, télen, és természetesen nyáron is. Igen, tehát ugye utazunk minden évszakban.
0: Igen, én amikor nyomon követtelek a Facebookon, interneten, azt se tudom már, hogy melyik fórumon, mert azért több helyszínen is megtalálható, vagy a telefonszámodat nem tudom, de azért legalábbis ezt tudtam, hogy érhetlek el ma. És akkor Bamako. Hú, mondom, hát ez egy kicsit messze van. Hát a földrajz szakos létemre utána kellett néznem, hogy hát az nem van vészes, hogy a Niger partján fönt 1700 méteren, kellemes idő van, hotel tudsz lenni, hát ez nem az, ami volt.
1: Igen, ugye ez az év, ez egy picit tényleg a Bamakónak a jegyében zajlik, mert Afrikában is jártunk, de ugye alapvetően Afrikában, amikor a hagyományos Bamako rally ment, mi megnézni mentünk őket. Nyugat-Szaharában volt ugye a tankcsapdának is a nagy koncertje, a Bocskoréknak a műsora, és ott az egész feeling megtetszett, és akkor, ahogy megláttam ugye nyár elején, Bamako Summer Európában. Nincs nevezési díj, nincs regisztrációs díj. Hát ez ilyen fapados utazónak, mint én. Ez a Kánaán. Ádám barátomat meg is győztem. Nem kellett sokat győzködni, kb. Egy 3 perc alatt benne volt a buliban, hogy menjünk Bamako szammerezni, és akkor ugye a lengyelországi, szlovákiai és a magyar szakaszokon mentünk, ami ugye ki volt jelölve. Mi egy picit túl is teljesítettük, mert nagyon érdekes volt, hogy néztem a kiírást, azt mondja, hogy a Bamako szammer nem érintette Makó települést. Hát mi meg úgy voltunk vele, hogy egy kicsit ugye kitérőt tettünk az útvonalon, hogy már úgy bamakózzunk, hogy ha már voltunk Bártfán, ugye, ami az eleje az egésznek, abba Makót is hozzátettük, és természetesen ugye ez Mohács volt egyébként a befutója ennek a Bamako szammernek. Ez úgy kapcsolódik megint a következő Bamakóhoz, hogy a következő Afrikába futó Bamako majd Mohácsról fog indulni. Tehát az már nem Budapestről indul, és Mohácsra volt a célba érkezés. Rengeteg érdekes kalandunk volt, meg sok minden érdekességet láttunk, ugye amik kijelölve voltak pontok, amiket ugye érinteni kell a túra során, azt érintettük, mi úgy mentünk, minthogyha Afrikába mentünk volna, teljes felszerelést vittünk magunkkal, tehát enni innivalót betárazva 40 liter vízzel, rengeteg ennivalóval, akkumulátorral működtethető hűtőládával, ágyal, sátorral, tehát tényleg teljes felszereléssel, és nagyon jól összedolgoztunk Ádámmal. Mi úgy beszéltük meg, hogy naponta csak egyszer fogunk cserélni vezetés közben, és akkor megvolt, hogy kiviszi az elejét a szakaszoknak, kiviszi a végét, és akkor amikor az ember ugye letudta a szakaszát, akkor már nyugodtabban átülhetett a jobb egybe.
0: Akkor ebben nincs is semmiféle kihívás, olyan, mint egy nagyobb afrikai, szaharai útban, vagy azért a megkötések, a pontérintések azért olyanok, hogy bizony-bizony oda el kell jutni, ott pedig hát akkor nem mentetek be étterembe, meg szállodába, hanem sátorfelverés, sátor összeszedés. Az egy jó túra, de azért mégsem Afrika.
1: Igen, igen, pont ez volt benne a szép, mert ugye amikor nézőként láttuk az Afrikát, és én mondtam, amikor Nyugat-Szaharában voltunk, és ott beszélgettem a versenyzőkkel, hogy mondom, azt tudjátok, hogy a java még majd csak ezután jön. Na hát mi azért úgymond a kényelmesebb verziót választottuk, tehát megvolt benne az élvezet, és így azért a Bamakónak egyébként a szellemisége bárki, bármivel, bárhogyan. Tehát ők ezt szokták mondani, hogy ugye bármivel lehet menni, bárhogyan, és itt ez a Bamako szamber, ez még szabadabb volt. Tehát tényleg nem voltak megkötések, minden este nagy buli az volt. Ha egyik este azért közel raktuk le az autót a nagy színpadhoz, hát kevesebb volt benne ugye az alvás, mert hát 5 óráig ment a zene, és ebből is tanult az ember, és akkor a következő napra már nem így csinálta, hanem jóval messzebb a táborhely, ugye az éjszakai táborhelyen már messzebb helyezkedtünk el színpad.
0: Tehát akkor itt buli volt, nem csak is. Menni kellett is, de azt a távot le kellett tudni. Az ösztáv az mennyi lett volna, hogyha felmentek Észtországig?
1: Igen, ugye mi nem mentünk fel Észtországig, az majd egy picit máshogy lesz megvalósítva, mert az egy ilyen repülős túrával lesz, de ugye a bárki bármivel, bárhogyanba ez beleférhet. Egyébként voltak olyan hozzácsatlakozók a túrához, akik csak a magyar szakaszokon csatlakoztak. Mm-hmm. Tehát nem volt ebből kizárás senki számára. Viszont azért nem egyszerű dolog volt, tehát egyetlen egy motor volt az, aki az egész távot teljesítette a motorosok közül, autósok közül voltak jó néhányan, tehát azért Tallintól Mohácsig ott vannak érdekességek, és érdekes, hogy a motorossal is, ahogy beszélgettünk, ő ugye, mert ajánlottak többféle útvonalat Észtországban, és ment a telep útvonalon, kétszer elesett, utána már az egyszerűbb útvonalat használta, és nagyon érdekes ugye, hogy vele egy csomó ellenőrzési ponton összefutottunk, mármint ellenőrzési pont, érintési pont inkább így fogalmaznak, sok érintési ponton, Lengyelországban is, Felvidéken is, és Magyarországon is összefutottunk.
0: Így összeadódott, akkor most már újra kérdezem a kilométer szám, tudjátok pontosan, hogy mennyit tettetek meg, nem Mohácsig, hanem Makóig?
1: Ja, az alapvető kilométer az 2800 kilométer volt. Mi ugye nem az egészet teljesítettük le, mi 1900 kilométert teljesítettünk ebből.
0: Ugyanolyan, mint egy kék túra itthon. Kihagytatok mondjuk a Bakonyi részt, és tovább mentetek, vagy nem mentetek el Kőszegig, de végül is azt repülővel is meg lehet, újra lehet, és még pecsételni is lehet, vagy érintési pontként venni. Nem font. Ugye?
1: Igen, tehát itt ez tényleg egy szabad volt. Én nekem fapados utazóként nagyon fontos, hogy ne fizessünk fölöslegeset, tehát el lehet jutni, ugye az Őrfokira is nagyon olcsón tudtam eljutni, ez a Nyugat-Szahara is igen olcsón volt, de Tunéziát is bevonatoztam néhány hónapja, és tényleg ott is fillérekből megtudta az ember, ugye saját magam veszem a repjegyet, tehát nem utazási irodán keresztül, szállást lefoglalom. Ott vannak alapkritériumok, tehát a város központban legyen, legalább a 10-ből 7-es osztályzata legyen, és tehát az értékeléseket is el szoktam olvasni, kényelmes legyen, de legyen azért privát fürdőszobája, és az embernek is nagyon olcsó legyen. És ez létezik ilyen kombinációja ezeknek a szállás áraknak, szállás lehetőségeknek.

0: Azon mosolgok magammal, hogy ugye, hogy a zöld foki, hogyha most mennél, sokkal drágább lenne, a VB után most már megismerte a világ a zöld foki szigeteket, addig azt se tudták, hogy merre van az a sziget, meg miért zöld fok az Afrika zöld foka utáni szigetrendszer, de hát te előre tudtad, legalábbis érezted, hogy menni kell.
1: Ugye a zöldfoki az már hívogatott egy jó évvel korábban, már éreztem, hogy na most oda menni kell, és ahogy meghirdették az egyik faparos légitársaság, meghirdette az útvonalat, én rögtön le is foglaltam a repjegyet. Az egész nekem szállással, tokkal, vonóval, taxival, mindennel annyiból kijött, mint most a repjegy. És közben ugye egy helyi taxissal összebarátkoztam, és ő vitott mindenfelé, töredékáron, mint amit ugye az idegen turistáknak felszámolnak, és jó is járt ezzel, hogy hiába vitt engem olcsóbban, mert ugye Magyarországról, akik mennek ismerősök, vagy a Facebook csoporton belül, akkor alapvetően megadom az ő számát, és akkor ő tudja őket mozgatni, tehát neki ez egy nyereséges befektetés volt.
0: Tehát a reklám helye. Ott majd, hogyha arra járnék, akkor majd megkérdezem én is, de valószínű, hogy nem nagyon szaladgálok minden nap a zöldfoki szigetek felé, de tulajdonképpen sok mindenről beszélhettünk volna, különleges számokról. Nem is tudom, 61., 70., 100., semmi. Tehát nem tudok követni, hogy mikor, mi az, amit most újra elértél. Úgy mondhatóan a legnagyobb teljesítményeiddel, amikor bekerültél a Guinness rekordok könyvébe egy vagy két szinten.
1: Igen, nagyon érdekes, hogy most aktualitása is van ennek a beszélgetésünknek, nem csak az utazásokkal kapcsolatban, hanem az egyik magyar autós rekordom az 15 éves most így augusztusban.
0: És nem is vagy, hogy idős, azt mondják, jó, hát azt tudom azért, hogy mennyi idős vagy, de az már nagyon-nagyon sok.
1: Igen, ugye az autópályahálózat, a teljes magyar autópályahálózat szabályosan, leggyorsabban hitelesítve történő bejárása történt meg 2011 augusztusában, és remélhetőleg ez a rekord már nem javítható meg, mert a 17 óra 9 perces szabályos bejárás óta azért rengeteg autópálya épült. És ugye ez is azt mutatja, hogy már ha valaki szabályosan szeretné ezt megjavítani, akkor az nem lehetséges, csak ugye a sebességet túlélve, de nekünk, mivel velünk ott volt a rekordhitelesítő, ezért ugye úgy kellett menni, hogy mindenhol tökéletesen tartani kellett a szabályokat. Egyébként jövő évben egy elektromos autós hatótáv rekorddal készülök, meg hát ugye a másik rekord, ami még akár megjavítható, a 3,38 literes 100 kilométerenkénti dízelautós fogyasztás.
0: Ehhez már szakember is kell, de ahhoz, hogy valaki Guinness rekordot állítson fel, nem a falvédőről kell lelépni, hanem bizony mutatni kell valamit előtte, és megszervezni. Hát ott ugye oda hitelesítők kellenek, fel kell hívni őket, ők időpontot adnak, és akkor mentetek el, amikor lehetett, de forgalomban, ugye?
1: Igen, ez utcai forgalomban, hát például ugye az üzemanyagfogyasztási rekordnál alapvetően kötelező volt a régi rekordernek az útvonalán végigmenni, azokat a pontokat érintve, ahol ugye a régebbi rekorder haladt, és ugye azt az ő általa fölállított üzemanyagfogyasztás sikerült megjavítani. Egyébként már az üzemanyagfogyasztási rekordom is az 11 éves lesz. Tehát már az is bő 10 éve tartom már azt is.
0: Mi kellett ehhez? Az, hogy tényleg akkor gyorsíts, akkor engedd ki a gázt, akkor gurulj, amikor kell. Hát van, aki tud vezetni, van, aki megnyomja neki ezerrel, aztán akkor ott megy ám, ott meg üzemanyagfogyasztási maximum lehetne, ugye?
1: Igen, tehát előrelátást igényel a dolog. Nekem szerencsém van, mert rengetegféle autót, motort vezetek, és ugye, ahogy említetted is ugye a számokat, ezekben is egy picit jubileumhoz érkeztem, mert most sikerült meghaladni az általam vezetett motor, tehát a motorgyártóknak az 50-et, mert az 51, és jövő héten már meg lesz az 52. motorkerékpárgyártó cégnek a motorjának a vezetése. Ez, hogyha típus nézek, motortípust, az már 100 fölött. fölött van. Az autónál pedig egy különleges modellel, az is egy nagy szerencsének köszönhetően, tehát az is egy igazán fapadosan összehozott élmény volt, sikerült elérni a 75. autógyártót, amit az autógyártónak a termékét vezettem. Ott, hogyha megint autótípusokat nézünk, akkor ott már 156 az összesítés alapján. De hát itt is még csak úgy van, mit tudom, hogy például a Volkswagen Golfot is csak egynek számolom, hiába vezettem én többféle típusát.
0: Na most, hogyha én odaállítok, hogy szeretnék ilyet meg olyat vezetni, próbaútra menni. Mert van, amikor úgy kérik, hogy lehessen, de már olyanokat, vagy különlegeseket, amiket néha-néha bemutatsz, hát az már tényleg nincs is jogsim a motorra egyébként, de amúgy hogy megy ez? Hát azért ismernek téged, felkérnek, vagy te kéred fel?
1: Nagyon érdekes, mind a kettő van, mert van olyan ugye, hogy én is bejelentkezek akár egy tesztelésre, de volt rá precedens, hogy egy különleges motornak a tesztelésére bejelentkeztem, és ugye a szalon részéről lecsekkoltak, úgymond, és látták a tevékenységemet, hogy mennyi minden autómotor, rekord, utazás, stb. És ahogy visszavittem a motort, rögtön fölkínálták, hogy mit szeretnél még itt kipróbálni a mi készletünkből. Mi a véleményed erről, mi a véleményed arról, és az lett belőle, hogy egész nap motor próbált belőle, és tehát vannak ilyen esetek, igen, hát nagyon sokszor az ismertség, ismerettség. Ez két külön szónak is használnám.

0: Ugye vannak kritikusok, színházkritikusok, irodalmi, stb. Stb. És akkor azok ott a szakmában helyet foglalnak. Akkor itt a motoroknál már a szakmának részese vagy bizonyos szintig?
1: Azért azt nem mondanám, én olyan vagyok, akinek elég széles rálátása van erre, de ugye nem úgy csinálom, mint aki ezért pénzkeresége, hanem nekem ez hobbim, és már nagyon széles rálátásom miatt, tehát van olyan, hogy egy autóról motorról 2 kilométer után hosszú véleményt tudok már mondani, hogy hogyan viselkedik, mi az, ami előnye, mi az, ami hátránya. Mert ugye van egy jó adag összehasonlítási alapom, és ezért is szoktam azt mondani, hogy viszont tökéletes autót, motort még nem gyártottak, mert ugye, hogyha összehasonlítjuk 15-16 szempont alapján, akkor mindig lesz az adott típusnál jobb valamilyen összetevőben.
0: Tehát egy ilyen tesztelés után te neked nem csak az a feladatod, hogy leteszed, és akkor megnézed, mennyit fogyasztott, meg mit csoda, hanem el kell mondani, vagy leírni a véleményedet, tehát a tapasztalatokat.
1: Ez változó, ez nagyon változó. Van olyan, hogy nagy örömmel veszik, hogyha az embernek részletes véleménye van, de tényleg van olyan is, hogy egyszerűen az ember egy tesztnapon megjelenik, megnéz valamit, és semmilyen kötöttsége nincs ennek az egésznek. Van olyan, hogy regisztrációs díj van, és akkor az ember még a regisztrációs díjjal. De volt már olyan például, hogy jótékonysági tesztelés volt. És az ember azzal, hogy ott megjelent, azzal egy jótékony dologba hozzájárult, és azt támogatta pénzzel, és itt most megint nem nagy pénzre kell gondolni, hanem egy adott összeg, ilyenkor azt mondják, hogy 2000, 5000 forint, és akkor ugye szépen gyűlik az a jótékony célra is.
0: Dolgozol, rendesen dolgozol, normál munkahelyed van, igen. És akkor emellett még erre is van időd, vagy pedig a szabadidődnek a zömét erre használod, hogy kutatsz, keresel, vagy hát keresnek, mert azért ahhoz, hogy tudják, hogy mit csinálsz, ismernek már páran, megkeresnek, és akkor neked be kell azért ütni a naptáradba, hogy tudsz-e menni, vagy nem tudsz menni, és ezeket a dolgokat, hát bizony egyeztetni kell a családdal is.
1: Igen, igen, a családdal is egyeztetni, és nagyon érdekes, hogy például főiskolás csoport találkozónk lesz, és hiába mondtam nekik, hogy minél hamarabb állapítsunk meg időpontot, mert tele van a naptáram, mert ugye az ember a szabadidőt próbálja felhasználni, tehát ugye például mi is a múzeumból hétfőn zárva vagyunk, a hétfői napom az fullos mindig, tehát a hétfő az mindig teli van tolva, de már azért azt mondom, hogy novemberig nem sok szabadidőpont van a naptárba. Tehát ezért jó, hogyha bármilyen esemény, ami adódik, az minél hamarabb tudom, szabadon hagyja ugye az ember neki az időpontot, vagy pedig besúvassza két másik esemény közé, és akkor úgy tud ott megjelenni. Hány Istennek például a gimis osztálytalálkozónk az nagyon kreatív csapat, nagyon hamar kijelölte az időpontot, az már fix, arra a napra semmi egyéb nem lesz betervezve. Mert ugye pont egymás után esik ez.
0: Hát igen, kerestelek e-mailbe, visszaírtad, hogy motorozol, és majd jössz, nézd, nincs is motor, tehát biciklivel jöttél. Hát tulajdonképpen akkor van még olyan jármű, mondjuk a tajgában lévő szánon kívül, amivel nem utaztál?
1: Jó kérdés egyébként, mert volt egyébként olyan utazás is, amikor kifejezetten rámentem arra, hogy mindenféle járművel menjen az ember, ugye, hogy itthonról is ugye elindult, és akkor volt benne repülő, meg a tömegközlekedésnek minden verziója, sőt, még jégtörő hajóval is mentünk a Finnöbölbe, tehát az, amikor ez a... És érdekes volt, hogy pont akkor is érintettük Tallinnt, tehát milyen érdekes visszacsatolás. Tehát Tallinn már nem első alkalommal lesz a tallinni látogatás, ami most majd ugye repülővel történik, de akkor és ezt úgy is jelentettem meg az interneten, hogy minden járművel venni éjszakon.

0: te így születtél, hogy eleve kijelölted, hogy valamikor én Guinness rekorder leszek a világ majd minden országába, hát már a...
1: Európa minden országa az már megvan, jó ide.
0: Jó, de hát még azért nem vagy van öreg, úgyhogy még akár bár a húsvéti szigetekig is eljuthatsz karácsonykor is, vagy bármikor, de nem sport ez már neked, hanem egyszerűen életmód.
1: Igen, tényleg érdekes, hogyha az ember belegondol, hogy amikor ugye iskolás voltam, akkor még nem ezek vonzottak. Tehát amikor a fapados járatok beindultak olyan 2004 környékén, nekem akkor pörögtek föl ezek a dolgok, hogy minden elkezdett érdekelni, kultúrák, tehát nem csak amikor odautazok valahova, hanem egy kicsit kulturálisan is megnézem, nem csak a főváros nézem meg, hanem a tájat is megnézem. Igyekszem fotókat készíteni, pillanatképeket, hát a fotóknak meg a videóknak a archiválása, most is bennem kellett már külső Winchestert, mert egyszerűen ugye az ember tárhiánnyal küzd, és ez nagyon jó is, hogyha ugye megörökíti. Hát Milán fiam például, ő ugye olyan sokat jött velem, most már iskolából nem tudja az ember megtenni, hogy kiveszi állandóan, de amikor ugye óvodás volt, akkor bejártuk az ország összes megyéjét. Tehát ő is elmondhatná magáig azt, hogy nem hivatalosan, hogy az a legfiatalabb magyar, aki a Magyarország összes megyéjébe járt, ugye, amikor velem jött. Most a neve sem véletlen, mert ugye Milán nekem az egyik kedvenc városom.
0: Na jó, de végül is akkor a fapados utazásaidkor döntötted el, hogy látni akarod a világot, nem fapadról, hanem tényleg a tájakat, a városokat, és fényképezni is, mert hát azért, hogyha találkozhatunk még veled a múzeumon kívül, azért a fényképeidet is lehet látni, sőt, hogyha kell, még kiállítasz is, hogyha muszáj, mert arra nem nagyon van időd, gondolom, összeszedni.
1: Hát ugye a kiállítások azok elég sok volt korábban, tehát ebből is, hogyha itt megnézem, hogyha itt mezőkövesdi viszonylatban kiindulunk, egyedül nekem volt olyan, aki a négy Matyó településen is kiállított, ugye Mezőkövesd, Szent István, Tard is, hát a határainkon kívül Dója, még Dóján is volt fotókiállításom, és ugye a fotózás is megint egy időszak volt. A fotóklubbal mostanság már jóval ritkábban szoktunk összejönni, nagyon régen ilyen havonta, két havonta, hát most már néha-néha egy-egy utat meghirdetünk, például fotóklubos tagokkal kint voltunk Észak-Írországba, de például fotóklub taggal voltam kint, amikor Madeirán voltam fotózni. Na, azt tanácsolom még például, hogy ha valaki szép helyre el akar menni, Madeirán is pont a legjobbkor voltunk, amikor még olcsók voltak a repjegyek, amikor még alig volt turista, tehát nagyon szépen be tudtuk járni az egész szigetet. Mostanság már azért magasabbak az árak, sokkal több a turista. Ahhoz a relatíve kis szigethez képest azért megözönlött az a sok ember, sokan mennek oda, és hát ugye visszük a hírét is, hogy hát ez mennyire jó, hogy ez szinte a földi paradicsom. Tehát az, hogyha valaki különleges utazásban gondolkodik, akkor az Zöldfok is nagyon fog neki tetszeni, Madeira is, bár nekem Szíria is tetszett. Kinek, hogy mind.
0: Ugye az, hogy valaki elmenjen, mondtad, fapados, nem túl drága, de azért valamint meg kell spórolni, tehát az természetes, cigaretta, ital, másfajta ruházat, stb. Tehát nem kell sorolni, nem kell neked csúcsautó akkor, hanem vezetsz te akkor is csúcsautókat, hogyha akarsz, meg hát a másik az, hogy egyébként úgy az emberekkel a kapcsolatot teremteni. Nyelveket, az alapnyelvet, pár szót, hogyha gügyög valaki a világba el lehet, még mondjuk ott távol is meg tudja mutatni, hogy éhes, vagy bármi más. Tehát ezzel soha nem volt problémád a nyelvvel, úgy veszem észre.
1: Érdekes egyébként, hogy nincs szükség igazából komoly nagy nyelvtudásra. A kommunikáció az pedig sokféle lehet, és a kommunikációnál a kitartás az nagyon fontos lehet, akár egy e-mailesnél, mert például ez a 75. automárka, az egy Lamborghini-t sikerült versenypályán vezetnem úgy, hogy alapvetően

0: Az nekem egy másik autóra befizetett, nagyon olcsón befizetett élményvezetés lett volna, de a szolgáltató részéről ez nem állt rendelkezésre, és akkor mondták, hogy hát ez meg ez lehet, és akkor szépen az ember kommunikációval fölépítette, hogy nem pont így van ez, mert ugye, hogy a, nem az én hibámból nem valósul meg, hanem ilyenkor azért jó, hogyha magasabb kompenzációt adnak ezzel kapcsolatban, és szépen eljutottunk a Lamborghiniig, és mindenki elégedett volt, én elégedett voltam, ő nekik sem esett igazából, kicsivel több kört ment az az autó.
1: Megint ez a fajta dolog, amit mondtál, hogy lemondtál egy utat, mert hát megengedted, hogy átfoglalják, és akkor ehelyett több lehetőséget is kaptál.
0: És drágább lett volna, de olcsóbban hozzájutottam.
1: Akkor mindig szerencse is kell hozzá?
0: Hát persze szerencse mindenhez kell, de igazából, hogyha jók vagyunk az emberekkel, én azt szoktam mondani, hogy jót tegyünk, az nincs semmi erőfeszítés abban. Az pár perc alatt, pár óra alatt tudunk jót tenni. És egyre több felé teszünk jót, egyre több embernek teszünk jót, ezek szerint akkor a másik irányból jár hozzá a szerencse, nevezzük így. Tehát sokkal, sokkal jobb dolog, és ezt nem értik meg sokan a világban, hogy tényleg, hogyha jót teszünk, az nagyon jó érzés, mindenkinek jó érzés, nagyon hamar van eredménye. Ha meg valaki rosszat akar csinálni, ahhoz meg lehet, hogy hónapokig, évekig kell valamiben gondolatoskodni. Hát mennyivel egyszerűbb, akkor tényleg jót tenni. És meg is érdemeljük akkor a másik irányból a jót.

0: Megjelensz valahol, és a teljesen idegen környezetben, sokszor egyedül utazol, tehát nincs mindig barát veled. Mi kell ahhoz, hogy úgy elfogadjanak? Mosolygás, vagy pedig hát egyszerűen az, hogy úgy vegyenek észre, hogy te kérsz és partner vagy, mert hát van, akit elutasítanak rögtön. Mondjuk nem vagy egy olyan ember, akit úgy el lehet, vagy nem lehet észrevenni, magasságod is megvan hozzá, nem vagy túl kövér, fiatal is vagy. Tehát kell a megjelenés is, és mellette meg az a sugárzó tekintet?
1: Hát mindig alkalmazkodni azért a lehetőséghez, helyzethez, kultúrához, adott szituációhoz, ez nagyon nagy kreativitásra is neveli az embert, hogy mindenhol, tehát valami egyik helyen működik, a másik helyen már nem működne. Tehát nem lehet azt mondani, ugye, hogy itt most sablonok vannak, teljesen más, hogy működik az utazás mondjuk egy Észak-Európában, teljesen más, hogy működik az utazás Ázsiában, Afrikában, és akkor ott az ember ahhoz igazodik, amit ott lát, érez, és ahogy ugye viszonyulnak hozzá. A hotelokkal is jó tapasztalataim vannak, pedig nagyon sokszor ugye csak egy címet látok, meg néhány értékelést látok ezzel kapcsolatban, és sikerül kifogni egész jó szállásokat is.
0: Mondjuk te már tanácsokat idegen helyről nem nagyon kérsz, vagy hát kérhetsz még, de olvasol utána interneten, felmész, kutatsz, és ha tőled kérnek tanácsot, tudsz adni, vagy pedig hát megmondod, hogy hát én ezt tapasztaltam, nézz utána egy kicsikét, mert nem biztos, hogy neked ugyanúgy jön be.
1: Hát azért elég sokan kérnek tanácsot, és én örömmel is adok tanácsot, mert megint itt van, hogy a jó dolgot átadjuk, más számára egy élményt tudunk, egy élményhez tudjuk hozzásegíteni, egy nehezebb lépcsőfokot könnyebben tud megugrani. Tehát én azt is szoktam mondani, hogy én is örömmel adok tanácsot. Eleve mindenki számára azért nagyon fontos, hogyha egy picit tudatosabban éli meg akár a hétköznapokat is, és hogyha ő tapasztalt valamit, akkor ezt is tovább tudja adni. Tehát volt már nekem olyan, hogy valahol először jártam, és akkor egy térkép volt nálam, és az országbeli lakosokat útba igazítottam az idegen országban, mert ők ugye, tehát számukra idegen volt a település, nekem is, csak hát ugye jobban fel voltam készülve, és nem függök a digitális dolgoktól sem, tehát nem használok digitális segítséget sem sokszor. Az, ami mostanában az elmúlt két évben csinálom, hogy van egy offline térkép a telefonon, hogy azért mégis legyen egy biztonságom, de sima papír alapú térképekkel is el lehet jutni bonyolultabb helyekre is.
0: Hogyha külföldre mész, ott valamiféle költekezés kell valamilyen szinten, ugye nemzetközi pénz a dollár, illetve itt Európában az euró, meg hát nem tudom, hát hogy Algériába, vagy Tunéziába, ott már volt gond néha a pénzváltása?
1: Nem, de hát annyira olcsók. Tehát ott például én Tunéziába, hogy vonatoztam jó pár helyre, annyira olcsók voltak a vonatjegyek, hogy az ember ugye visszaszámolt, tehát annyira nevetségesek voltak azok az árak, hogyha az ember hosszabb időt eltölt ilyen helyeken, akkor olcsóbban kijön, mintha itthon van. Tehát a szállásárak is sok esetben, mivel én ugye viszonylag kevés időt töltök a szálláson, tehát nincs értelme egyébként sem luxus szállást foglalni, nem is praktikus, mert így mindig marad a következő, meg a következő utazásokra is, és hogyha okosan csinálja az ember, például ugye nekem most van jó pár ingyenes repjegyem, ami abból adódott, hogy én korábban elfogadtam azt, hogy teli volt a gép, és akkor később, egy héttel később mentem, és ebből kifolyólag ugye a légitársaság adott összeget, amit repjegyre tudok csak fordítani, meg fordítottam is már. És így ebből kifolyólag például Milánóban most olcsóban elmegyek a motorkiállításra, mint az itthonira, mert ugye a repjegy az ingyen volt, és az extra legakciósabb belépőt vásároltam meg a kiállításra.
0: No most azt hiszem, hogy minden oké, minden rendben van, csak hát azért ahhoz, hogy az ember utazni tudjon, kell egy bizonyos erőnlét, meg egy bizonyos egészségi állapot, meg hát valamilyen szinten egy olyan fajta, úgymond szerény költekezési lehetőség, amiből te a következőt meg tudod tenni. Tehát nem azt mondtam, hogy igénytelenség, de egy igényszintet azért le kell szállítani. Ahhoz a luxusút, mondjuk egy éves hajóút, az többe kerülne, mint mondjuk Mezőköveznek az összes lakása. Tehát azért megválasztod, hogy mik a lehetőségeid, az egészséget hogy adja, meg hát ugye olyan helyre is kell menni, hol oltások is kellenek.
1: A racionális megválasztása az úti céloknak, tehát irreális úti célra azért nem megy az ember, és ott, hogyha költ, tehát a pénz megint sokat rangú, mert sokkal fontosabb tényleg az egészség, a szabadidő, meg az utazási kedv. Én ezt sorolnám inkább az utazásnál a legelső három szemponthoz, hogy ugye, ha egészségünk van. Hát most például Kefalónián, ott is egy ilyen Uber akciósat sikerült lefoglalnom, és épp néztem, hogy a szállásról nincs közvetlen buszjárat a reptére, mondom, nem baj, mert úgyis meg akartam nézni ezeket a turista útvonalakat, és egy 19 kilométeres túrát még bevállalt ugye teljes menetfelszerelése, ugye a repülőtérre, hogy mentem ki, bejártam. Igen, tehát mondhatom, hogy Kefalóniát is sikerült rendesen megnéznem, hát egy csomó helyen emberrel nem találkoztam olyan helyeket, és mehettem volna a rövidebb úton is, mert hogyha ha onnan a szállástól közvetlenül a legrövidebb úton megyek, akkor csak 14 kilométer lett volna az, ami 19 kilométer, de az érdekességeket már az ember hozzátette ilyenkor, és megálltam fotózni. Olyan volt, mint egy mini El Camino. Gyorsan lezavart az ember egy mini El Caminót, és ott a jó görögországi napsütésbe egy kellemes, egy nagyon emlékezetes, kellemes, jó tapasztalatokkal járó túrát sikerült tenni, úgyhogy a reptérre is kijutottam.
0: Mondjuk ezekhez a döntésekhez azért bízni kell magadban is, mert azért a 19 kilométer, pláne hogyha éppenséggel úgy sült a nap, mert a görögöknél ott a Kefalóniára felfelé, meg a hegyek közt, azért a vízmentes helyeken nem vittél 40 liter vizet magaddal.
1: De sok vizet vittem magammal.
0: Nem annyit, amennyi elég volt egyébként.
1: Igen, tehát itt úgy vittem, hogy 3,5 liter vizet vittem magammal, tehát a felszerelés jelentős részét a víz képezte, mert hát olyan egy liter maradt is még a túra végére.
0: Fürödni.
1: Igen. És ugye a víz a legfontosabb. Tehát, hogyha ilyen helyre megyünk, főleg nyáron megyünk, akkor egy sapka vagy kalap legyen az embernél, és víz. Ez a kiemelt fontosságú, hogy ne legyen az, hogy valahol messze a túrán van, és akkor dehidratáltság lép föl, mert ugye az egy probléma lenne.
0: Még a meccseken is vannak már jó szünetek, ugye a fejeden legyen, benned legyen, meg a talpad. Jó, igen. Cipő kell.
1: Ja, igen, a cipő az tényleg nagyon fontos, és én úgy szoktam, hogy amikor ilyen hosszabb túrákat csinálok a cipőbe, mindig teszek bele ilyen puha talpbetétet. És nem is kell sima túra bakancs, egy sportcipő is megfelelő ilyenkor, csak az, hogy kényelmesen. Tehát mintha cipő se lenne a lábunkon, ne érezzük azt, hogy valami, amiben megyünk, és akkor az akadályoz bennünket. Egy nagyon kényelmes cipő, egy nagyon jó puha talpbetéttel az hálás tud lenni. Tehát én például, amikor motorozni megyünk, én a motoros csizmába is szoktam beletenni talpbetétet, mert ugye a haverok 100 métert tudnak menni a motoros csizmába, hogy leszállnak az alkalmatlan járásra. Én akár a hegyre is felmegyek, ha kell a motoros csizmába.
0: Annyi mindenről beszéltünk, sok mindenről beszélhetnénk még, de azért...
1: Hagyunk a következő alkalommal.
0: Igen, hagyunk, de azért nem akarok elkeseríteni, meg saját magamat sem, meg sem, a hallgatót sem, de azért volt már olyan, amikor úgy gondoltad, hát túlvállaltam magam, fel kéne adni, és mégis volt annyi lelki erőt, hogy tovább menj.
1: Nem vállaljuk túl magunkat. Tehát irreális dolgot nem szabad csinálni. Ezt mindenkinek azért mondom, azért jó, hogyha az ember előre megtervezi, hogy így nem fogja túlvállalni magát. Nem tudok ilyet mondani. Kicsit neccesnek gondolta mindenki, amikor Szíriába mentünk. Óriási nagy élmény volt. Ugye a Damaszkusz a földön a legrégebben folyamatosan lakott város, és egyszerűen azt is látni kellett. Akkor mentünk, pontosan abban a kis időablakban mentünk, amikor ott rend volt.
0: Nem volt háború.
1: Nem volt háború. Nem volt háború. És akkor megint nem lett volna semmi logika abban, hogy akkor megy az ember oda, amikor probléma van. Akkor nem megyünk oda.
0: És jóval is fejezzük be. Milyen hazaérni?
1: Hát a nagyszerű ez is. Én azért is szeretem inkább ezeket a sok rövidebb utazást, hogy imádok Magyarországon járni, kelni. A föld második legszebb országa, azt szoktam mondani, és mindig megkérdezik, hogy mi a legszebb. Hát mindenki döntse el saját maga, hogy mi az első.
0: Köszönöm, akkor hagyunk időt a következőre.
1: Köszönöm szépen, mindenkinek jó egészséget, jó utazásokat, jó kedvet kívánok!
0: Elhangzott riportunkban Korpás Károly papados utazóval beszélgettünk, tevékenységéről, valamint utazásairól.

0: műsorunk folytatásában Vikár Csaba Busó nagykövettel sokácbabot főzünk.
1: Eddig ilyen 180-200 főre főztünk, most meg közel 300 főre.
0: Mondja, hogy a vikárok azok nem csak énekelni tudnak akkor, hanem főzni is.
1: Hát igen, nagy nevű rokonunk, ugye Vikár Béla. Tehát ugye vikárium, ami az edényeken van, ugye az ragadvány név, és hát minden családnak ugye volt edénye, és régen ugye sokacok egymás mellé rakták a családok egy közös tűz mellé az edényeket, és hát hogy fölismerhető legyen, úgynevezett ragadvány neveket írták, mert a sokacoknál is ugyanúgy, mint a magyaroknál a nagy, kis, hosszú családnév, ugye nagyon sokszor, nagyon sok családnál, akik abszolút nem voltak rokonságban megjelent, ugyanúgy náluk a Bubreg, Pavkovics hasonló nevek, így mindegyiknek volt egy saját ragadvány neve, tehát nem családnevet írtak rá az edényekre, úgyhogy a feliratok ezért. A másik oldal meg ott van, hogy ki készítette, ugye Lakatos László fazekas népiparművész barátom, úgyhogy az összes edényt ő készítette itt.
0: Jó, talán 3 éve volt, amikor beszélgettünk itt, és akkor megcsodáltam ezt a cserép edény melletti tüzet, ez akkor drótozott, nem mindegyik drótozott fazék, de azért a nagyobbak igen, gondolom, hogy szét ne repedjenek, de ez munkás dolog.
1: Igen, hát a drótozás az célszerűség, mert már meg vannak repedve. Tehát csak azért, mert azok már többször voltak használatva, és rosszul. Tehát egyik barátom ugye az Ízek utcájába elment, és hát hiába volt 35 fok, de hát a tűz ugye azért hatalmas hőmennyiséget tud egy gyorsan adni az agyagra, és hát a hideg az étel bent, mert hát azért a tűz hőmérséklethez képest bent a 35 fokos edényben lévő étel, az elég nagy hőkülönbség, így hát óhatatlanul megpattant, megrepett, tehát lehet használni, még simán össze van drótozva, és hát ezt még évekig, évtizedekig lehet használni, hogy ha óvatosan bánunk a tűzzel.
0: Ugye ez abszolút hagyományőrző jellegű, hiszen valószínű, hogy akkortól kezdve, hát mennyi lehet ez, 300 éve?
1: Tehát ők gyalogosan jöttek a ferences rendi szerzetesek segítségével, második Mohácsi csata után, tehát 1695-97-től van írásos emlék, amikor az első sokat családok betelepültek Mohácsra, és ez még két hullám követte, és ugye 1720-as évekig még kettő hullámba jöttek át, és hát 1720-as évektől van, amikor már a teljes ma Mohácson található sokat horvát családnevek már előfordulnak.
0: Most kell valamit csinálni?
1: Nem, én most csak ránéztem a tűzre, hogy az egyenletesen, folyamatosan legyen, aztán igazán most más egyéb dolgunk nincs.
0: Tehát akkor nem svábok, sokacok, de svábok is ott vannak, ugye?
1: Természetesen, ugye Mohács több nemzetiségű város, tehát a sokacok mellett ugye ott vannak a svábok, a betelepült németek, illetve hát ugye a legrégebbi nemzetiség, ugye hogy mondjuk a szerbek, mert hát a szerb kereskedők nagyon hamar letepültek Mohácson.
0: A rácok.
1: Igen, és de sajnos most már nagyon kevés család van, aki szerbnek vallja magát, úgyhogy ha jól tudom, akkor egy ilyen 5-6 családról van szó. Régen még volt, amikor 30-40 család volt tudtunk, akik Mohácson éltek.
0: Már nagyon-nagyon szeretnék elmenni az ottani helyre és a főzéshez. De tulajdonképpen ez ugye annyira úgymond már hagyományos, hogy mindent tudnak. Tudják, hogy mikor kell oda tenni, mikor lesz belőle valamiféle étel, és hát azt is tudják, hogy milyen ízű lesz. Nem lehet elrontani, azt mondom.
1: Nem, tehát abszolút nem lehet elrontani. Hogyha az alapanyagot mindenki beleteszi, akkor már nem lehet elrontani. Fűszerezés az minimális, tehát igazán ha szükséges, akkor egy minimális sózás a végén, meg hát paprika természetesen. De azt kell mondanom, tehát igen, tehát sokacoknál, tehát sokacok hozták ugye magukkal ezt a főzési módot is. Ugye a kínaiak találták ki, mint minden mondjuk egy értelmes dolgot, ugye, és a rómaiak közvetítésével jutott el ugye a délvidéki területekre, és hát így jutott el délről ugye Mohácsra is a sokacok közvetítésével. Tehát agyag a legrégebbi főzőedényünk, ugye, és hát ugye kihasználja az agyag rossz hővezető tulajdonságát, igazán ha közvetlenül a tűz éri az edényt,
0: egyik ott, oldalát.
1: Igen, és sőt egy pontján, minél közelebb, ahol a tüzet éri, nem az agyag körbe melegszik át, tehát az edény másik oldalát ugye meg lehet fogni, hanem ahol a tűz éri, ott benne az agyag, tehát az edényben lévő étel melegszik föl, és az étel melegíti át, aztán 2-3 óra múlva az egész edényt, tehát amikor már a tűz átellenes oldalán már úgy nem fognánk meg, vagy nehezen fogjuk meg, na akkor már nem a tűz melegítette közvetve, hanem az étel ugye az forgott át, és akkor az melegíti át az agyagot.
0: Nem kell forgatni?
1: Nem.
0: Én is a kezem.
1: Igen, persze. Hallgatók ezt nem látják, tehát most megfogtuk az edény átellenes oldalát, ott a tűz közvetlen közelében, tehát a tűz felüli oldalon már látszik, hogy for az étel, ugye ott szépen bugyborékol, viszont az edény másik oldalát meg simán meg lehet fogni, mert ott még az étel nem melegített, tehát nem az, erre mondjuk azt, hogy nem az agyag, nem az edény melegszik át, hanem az étel melegszik az edénybe, és amikor már fél órája, órája teljesen for, akkor melegíti át lassan az edény átellenes falát is.
0: Na most ez úgy működik, mint minden más, ugye a nehézségi erő, vagyis a könnyebbségi erő attól függ, hogy vesszük, mikor alulról megmelegszik, akkor elindul fölfelé, és fölmegy, akkor meg süllyed le.
1: Igen, tehát így van, tehát amikor fölmelegszik az étel, ugye a meleg tel fölemelkedik, ugye a másik oldalon meg fokozatosan lehűl, és így alakul ki az úgynevezett egykörös forgás. Tehát a tűz felőli oldalon fölemelkedik, és a tűz átellenes oldalán lemegy, tehát így alakul ki. Viszont mivel itt nincsen akadály, tehát egykörös forgás tud kialakulni, ezért nem kell úgymond kevergetni, mert nincs akadály. A hagyományos főzésnél, ugye, amikor a háziasszony otthon a gáztűz helyen, vagy a villanytűz helyen lábosba főz, ott is kialakul a forgás, de ott úgynevezett kétkörös forgás alakul ki, mert ahogy fölmelegszik, ott az alján, ugye oldal, az edény oldalfalán fölemelkedik, és középen találkozik, és középen visszahűl. Viszont ott a sűrűje ugye leszáll az aljára, és azért kell kevergetni, mert ott megáll a forgás, mert a másik oldalról meg lezárja, ezért nem tud kialakulni egy körös forgás. Tehát ott eleve két körös forgásról beszélünk. Itt viszont nincs akadály, egy körös forgásban van, és hogy szépen nyugodtan tudja magát, saját magát főzni.
0: Vikár Csabától Sokács nagykövetet hallották, mégpedig Sokács báb főzés közben. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Túri Szarolta, zenei szerkesztő és a technikus Bilincsik Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
2: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
3: 22 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. A Tiszapárt frakciója szombati ülésén titkos szavazással dr. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta köztársasági elnök jelöltnek, közölte a frakció Facebook oldalán. A 73 éves jogtudós 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt, 2009-ben pedig a legfelsőbb bíróság elnökévé választották. 2011-ben idő előtt távolították el tisztségéből, miután bírálta az igazságszolgáltatás átalakítását. Az Emberi Jogok Európai Bírósága később kimondta, hogy menesztése jogellenes volt. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán azt írta: Baka András szakmai függetlensége, közjogi tapasztalata és a jogállamiság melletti kiállása miatt alkalmas arra, hogy az ország új alkotmányos berendezkedésének időszakában betöltse az államfői tisztséget. A parlament várhatóan kedden választja meg, hivatalba pedig augusztus 19-én léphet. A Fidesz és a KDNP bojkottálta az államfőválasztást, a Mi Hazánk pedig Tóth Máté energiajogászt jelölte. Kampányoltással és fokozott higiéniai óvintézkedésekkel igyekeznek megfékezni a tiszti orvosi szolgálat munkatársai a hepatitis A járványt Hajdúhatházon, ahol az elmúlt hónapokban mintegy 70 fertőzést regisztráltak, számolt be róla az ATV. Annak érdekében, hogy megállítsák a járvány terjedését, a Debreceni Egyetem orvoscsapatának segítségével 500 gyermek beoltását tervezik iskola kezdés előtt. Az elmúlt hónapokban nagyjából 70 hepatitis A vírus által okozott fertőző megbetegedést regisztráltak Hajdúhatházon. Közülük 20 és 30 között van az aktív betegek száma. A hepatitis A vírusa főleg a nem megfelelő higiénés körülmények között terjed. A lappangási ideje hosszú, sokan pedig tünetek nélkül esnek át a betegségen, miközben másokat tovább fertőznek. Védőoltással is, rendszeres alapos kézmosással, valamint gyakori fertőtlenítéssel lehet ellene védekezni. 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, írta Magyar Péter a Facebook oldalán. Az erősödő forintnak is köszönhetően alig 1,2%-kal nőttek tavaly júliushoz képest az árak, hangsúlyozta a kormányfő hozzátéve, hogy hosszú idő után először csökkent az élelmiszerek ára. A Tiszába csúszott és elmerült egy gépkocsi Tisza dob térségében a Ponton híd mellett, közölte honlapján a katasztrófavédelem. Azt írják, a jármű egy csónakszállítóval együtt került a folyóba, a vezetője ki tudott úszni a partra. A Tiszaújvárosi Hivatásos és a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltók érkeztek a helyszínre, megkezdték a jármű kiemelését. A Dunakanyarban újra közlekedik a komp Nagymaros és Visegrád között, közölte az Útinform. Jelezték, az újraindítást azt tette lehetővé, hogy kotrási munkálatokat végeztek, így az alacsony vízállás ellenére biztonságos az átkelés. A komp a megszokott menetrend szerint közlekedik, de 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállít. A folyó középső szakaszán Adony és Lórév között az alacsony vízállás ellenére is jár a komp. Napnyugtáig igény szerint viszi át a járműveket, írja tájékoztatásában az Útinform. Gyors ütemben emelkedik a kéknyelv betegség eseteinek száma az Egyesült Királyságban. Augusztus 3-án egyetlen nap alatt 9 új fertőzést jelentettek Angliában és Walesben, így július eleje óta már 105 fertőzött gazdaságot tart nyilván a brit vidékfejlesztésért felelős minisztérium, a DEFRA adatai szerint. A fertőzések eddig 121 juhot, 81 szarvasmarhát és egy lámát érintettek. Az esetek zöme Dél-Angliában a déli partvidék mentén vagy annak közelében jelent meg, ugyanakkor időnként északabbra fekvő térségekből is érkeznek bejelentések. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan felhőtlen, időszakosan kissé fátyolfelhős lesz az ég, csapadék kizárt. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, sőt nagyobb területen le is áll a szél. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 19 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken több fokkal ez alatti, a vízpartokon, nagyobb városokban pedig néhány fokkal magasabb értékeket is mérhetünk.

0: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. Mai adásunkban Csépányi Gábor atya, a Budapest Pest-Szentlőrinci Szemeretelepi Szent István király plébánia plébánosa a hivatásról elmélkedik. Tartsanak velünk! Hallgassák nyitott szívvel gondolatait!

Lényeg mégiscsak az, hogy emlékszünk arra, hogy valaki valamikor meghívott bennünket, és azzal a hivatással ajándékozott meg, aminek a lényege az, hogy elhívta őket, hogy vele legyenek. És ez a vele lenni, ez egy nem ilyen pontszerű dolog, hanem ez egy folyamatos állapot. Emlékszem egyszer egy ifjúsági hittanon, amit egy nővérrel tartottunk, egy keresztes nővérrel, megkérdezték a fiatalok, hogy hát tulajdonképpen ti mit csináltok a hétköznapi életben? És ugye azért meghökkentő a kérdés, mert azt feltételezi, hogy az embernek a hivatása az valamiféle ilyen külön dimenzió. Tehát mondjuk megvan az életemben a munka, esetleg a sport, különböző feladatok, háztartás, stb. És akkor valahol ott van ebben a sorban a hitem. És valójában pedig a hitünk az olyasmi szerepet tölt be az életünkben, mint a pajzsmirigy hormon az ember életében, hogy lehetővé teszi azt, hogy az egész szervezet normálisan működjön. Mondjuk van egy különbség azért, mert hogyha a pajzsmirigy hormonból sok van, akkor abból baj lesz, ha a hitből sok van, abból meg még soha nem volt baj. De a pajzsmirigy hormon az úgy működik, hogy lehetővé teszi azt, hogy mondjuk normálisan gondolkodjunk, emészszünk, tehát hogy megfelelőképpen működjön a szervezetünk. És a hitünk pedig érzékenyíti az összes többi érzékünket, felfogásunkat arra, hogy befogadjuk azt, aki arra hívott bennünket, hogy vele legyenek. És ez egy ilyen kétirányú kapcsolat, mert ő elhívott minket, hogy vele legyenek, és ugyanakkor megígérte, hogy én a ti istenetek, ti pedig az én népem lesztek. Egyformán él a vágyakozás az Isten szívében és az ember szívében erre a fajta egyesülésre, amit úgy fogalmazhatunk meg egy szóval, hogy hivatás. És ez a hivatás, ez nem valamiféle monológ. Nem arról van szó, hogy én kitalálom, hogy mi az életfeladatom, és akkor abban pusztán csak jól érzem magam, hanem hadd hozzak ide egy Rahner idézetet, ez kivételesen érthető egész jól. Karl Rahnerről van szó, és azt írja, hogy Isten működése a természetben nem monológhoz hasonlít, amelyet Isten önmagával folytat, hanem egy hosszú drámai párbeszéd Isten és a teremtménye között, amelyben Isten lehetőséget nyújt az embernek, hogy valóban válaszoljon az ő szavára, és így függővé teszi saját következő szavát attól, amit az ember szabadon válaszolt. Az ember cselekvése is mindegyre lángra lobbantja Isten szabad tettét. A történelem nem csupán egy játék, amelyben Isten egyedül játszik a teremtményeivel, úgyhogy Isten a játékos és a teremtmények a játékok, hanem a teremtmény az, akivel Isten együtt játszik a történelemnek ebben az emberi isteni drámájában, és ezáltal van igazi és abszolút komolysága a történelemnek. Tehát kicsit olyan, mint a GPS folyamatos kapcsolatban van azzal a műholddal, és amikor haladunk előre, akkor tud korrigálni. Tehát meghív, elhív Isten, mint annak idején Ábrahámot, elindulunk, és miközben már megyünk, kommunikálva az Istennel tudjuk meg, hogy merre is tovább. Nem egy statikus, hanem egy dinamikus kapcsolatról van tehát szó. Nagy öröm volt számomra, amikor talán onnan kezdeném, hogy valamikor egy másfél évvel ezelőtt leadtam egy vázlatot, az egyik neves egyetemen ez egy ilyen doktori vázlat volt, és azt mondta a témavezető, hogy Gábor, ez nagyon szép, meg nagyon jó, látszik, sokat dolgoztál rajta, csak egy baj van, hogy túl lelki, és túl gyakorlati. És teljesen meg voltam hökkelve, hogy most, tehát ezt nem nagyon tudom megérteni, hogy miért lenne csak egy elméletről szó, vagy miért kéne az elméletet leválasztani a gyakorlatról. Mert hogyha az elmélet a gyakorlatban nem alkalmazható, akkor minek van? Bocsánat, ez az én beszűkült látásmódom. És akkora nagy öröm volt, amikor Angéla testvér oda jön hozzám néhány napja, és azt mondja, hogy Gábor, hogyha szeretnénk valamit kérni, azt szeretnénk kérni, hogy legyen lelki és gyakorlati. Hát
Most akkor már félelmem támad, nehogy túlzottan tudományos legyen, de minden esetre arról szeretnék egy kicsit beszélni, a kiegészítésről, hogy hogyan egészítik ki egymást a hivatások. Lehet, hogyha ezt a kérdést egyáltalán meg tudjuk fogalmazni, hogy kiegészítik, akkor eszünkbe juthat az, hogy az egész az ugye felekből áll össze. Nem tudom én, házas felek, csúnyán mondva, de a mi hivatásunk is egy nagyobb rendszerbe illeszkedik bele. Talán a püspök atya előadására utalnék vissza, aki a szélesebb horizontot említette, hogy mi mindnyájan az Isten dicsőségére alkotott, teremtett világnak a részeseiként illeszkedhetünk bele az egész világ dicsőítő énekébe. Csak mondjuk egy nagy különbség, hogy a többi teremtményhez képest mi ezt szabad akarattal és tudatosan tesszük. Miért jó ebben az egységbe beleilleszkedni? Azért, mert amikor azt tapasztaljuk, hogy bizonyos régi evidenciák kezdenek inogni, mint hogyha szét akarna esni ez a világ, akkor az egység magában vonzóvá válik, mint egy ilyen ősi transzcendentálé, mondják a filozófusok, hogy szép, jó, igaz, és az egy. Ez az egység. Amikor együtt tudunk dolgozni, egyházmegyés papok és szerzetesek, és valami nagyot teszünk az Istenért, vagy nem is nagyot, de együtt teszünk valamit. Együtt van az egyház, a hívek, a klérus, meg szóval, hogy mindenki együtt, és tesz valamit Istenért, akkor ez az egységről tesz tanúságot. Arról, hogy az Isten egységbe tudja vonni a különböző hivatással rendelkezőket is. És ahogyan nem választhatjuk szét a hitünket az életünktől, úgy az imát sem tudjuk leválasztani. Persze vannak megkülönböztetett idők, viszont ez az állandó reflexió, amit utaltam előbb mondjuk a GPS-re, hogy haladunk az életünkkel, ez az állandó reflexió tesz izgalmas kalandá minden egyes emberi életet. És ez a hivatásnak a drámaiságát is jelenti. Isten nem feltétlenül mindenkit úgy hív meg, mint a kis Sámuelt, hogy ilyen közvetlen szólongatással, hanem ott van benne az emberi tényező, ahogy Éli is fölismerte, hogy hát az Isten szólítja ezt a kisfiút. Úgy mi is fölismerhetjük, ha nyitott szemmel járunk, hogy kiket szólongat az Isten, és lehet bátorságunk rá, hogy megkérdezzük, hogy te nem gondolkodtál még azon, hogy az Isten téged elhívott arra, hogy vele legyél? És kicsit szeretnék arról beszélni, hogy ez a felelősség, az egymás iránti felelősség, az mit is jelent? Ugye a felelősség szóban valahol ott van ez a felel, a válaszolnak az üzenete, hogy én, ha felelősséggel tartozom, akkor nekem meg kell válaszolnom azt, hogy a testvérem miért van úgy, vagy tudok-e érte tenni valamit? Hagyom-e, hogy a testvérem elvesszen? És ezért a saját válaszom, a saját Istennek adott válaszom a hivatásomra nem közömbös, tehát nem magánügy a hivatásom, nem csak az én dolgom, hanem hatással van a környezetemre. Mivel, hogy minden szentség a kommunió irányába mutat, és azt szolgálja, az Istennel való közösséget, ezért a közösség szolgálatának a szentségei, az egyházi rend és a házasság szentsége is erről szól. És erről szól minden egyes emberi hivatás. Nem lehet közünk Krisztushoz anélkül, hogy közben ne lenne közünk a többi embertársunkhoz. És a főparancs is egyébként erről szól. Tehát szeresd ugye az Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes erődből, minden erődből, és fele barátodat, mint önmagadat. És így jutunk el Káin és Ábel történetéhez, vagy legalábbis azt a kérdést szeretném ebből most kiemelni, hogy hol van Ábel, a testvéred? Ő így felel ugye, hogy nem tudom, talán bizony őrzője vagyok én a testvéremnek. És ez a kérdés, ez itt és most mindannyiunkhoz is szól. Hogy őrzője vagyok én a testvéremnek? Igen. És őrizhetem úgy a testvéremet, hogy a saját hivatásomban vagyok hűséges. Mert az hatással van a környezetemre. Az, aki át tudja élni a hivatásának a boldogságát, hogy azért az Istennel lenni az nagyon klassz dolog. Akinek erről szól az élete, ez a házasságra is igaz,
hogy ők úgy vannak együtt Istennel, hogy közben egymással is szorosabb kapcsolatban vannak. Az ő kapcsolatuk rámutat az Isten kapcsolatra. Akkor én a felelősségemet, a testvéremért való felelősségemet is élem egyben. Mert minden ember hivatása azonos, ez egy isteni hivatás, az, hogy Isten szeretőbb emberré tudjunk válni. A második vatikáni zsinat, Gaudium et Spes 22-es számú pontja, hogyha valakit ez így érdekel. Mi egy testnek vagyunk a tagjai, Krisztus titokzatos testének, és ezért együttműködünk. Itt a szentpáli hasonlatra is gondolok, hogy az egyes testrészek nem tudnak a másik nélkül működni. Rá vannak utalva egymásra, így vagyunk mi ráutalva egymásra a szeretetnek a meghívásában, az Isten felé való fordulásunkban, azért, hogy egész egyszerűen az életünk az termékeny legyen. Ha szétválasztom az életet és a tudományt, szétválasztom a hitet és az életet, akkor meddő lesz az élet. Kicsit behoznám ide, de csak most zárójelben, akár a Lombikról tartott műhelyt, vagy tehát a Humáné Vitét mondjuk, ott is ez a szétválasztás, ez így megjelenik, hogy ne válasszuk szét. Ne válasszuk szét, mert nem lesz termékeny az a kapcsolat. Eltárgyasul. Mert mindnyájan arra vagyunk hivatalosak, hogy a létezésből jussunk el a vele lenniig. Mert a létezés az úgy adódik, de nem magától, hanem ajándékként. Az Istentől kapott ajándékként. Ferenc pápa ezt így fogalmazza meg. Minden hivatás, bár sokféle útja létezik, azt kéri, hogy lépjünk ki önmagunkból, hogy létünk középpontjául Krisztust és az evangéliumot tegyük. Akár a házas életben, akár a szerzetesi és papi életben felül kell múlni azokat a gondolkodásmódokat, amelyek nincsenek összhangban Isten akaratával. És ez a kilépés, ez a kivonulás Egyiptomból az Úr imádásához és a testvérekben való szolgálatához vezet el bennünket. Ha megvizsgáljuk, hogy ki miért választja azt a hivatást, amit választ, akkor hát igazából nem mi vizsgáljuk meg most, hanem ezt még annó a jezsuiták néhány évvel ezelőtt Koronkai Zoltán atya vezetésével készítettek egy felmérést szerzetes növendékek és pap növendékek körében, hogy ki miért választja azt a hivatást, mi volt a fő motiváció. És azt találták, hogy a pap növendékek körében 90%-ban legalább megjelent egy papi példa az életükben. Egy olyan pap, akihez személyesen kötődtek. És ott volt a minisztrálás még mint nagyon fontos része a meghívásuknak. És a szerzetes növendékeknél pedig inkább az jelent meg, hogy ott együtt tettek valamit, azzal a renddel, azzal a megszentelt életűek társaságával, ahová beléptek. Tehát ott a közös aktivitás jelent meg, mint meghívó erő. És még egy érdekesség, hogyha így nézzük a hivatásoknak az összefonódását, akkor azt is látjuk, hogy az egyházmegy és papok életében nagy szerepe van a szerzeteseknek, nagyon sokszor szerzetes papok kísérték őket a hivatásuk alakulásában. És ezért megállapíthatjuk azt, hogy jó egységben nézni a hivatásokat. Mi nem ilyen különböző csapatok vagyunk, akik méregetik egymást, hogy hú, ez a Ferences itt most hogy figyel, hanem meg, hogy ez az egyház megy, és ugye miket mond itt. Tehát nem így vagyunk együtt, hanem az Istenben testvérek. És ugyanazt a célt szolgáljuk, ugyanannak a testnek különböző testrészei vagyunk. És persze akkor itt már ezzel el lehetne viccelődni, de menjünk tovább. Tehát a papi és szerzetesi hivatásokat is egymással összefüggésben kell nézni, ez azt jelenti, és azért merem ezt mondani, mert az iránytű, bocsánat, hogy megint ez kerül elő, de az iránytű hivatás tisztázó műhely a számomra egyházmegyés papként egy hatalmas ajándék. Amikor kineveztek hivatás gondozónak az egyházmegyében, akkor én arra gondoltam, hogy kellene találni egy olyan hivatásgondozó rendszert, ami már jól működik. És akkor 4 évvel ezelőtt akkor kerestem meg Koronkai Zoltán atyát, ugye a jezsuitáktól, hogy hát megtaláltam az iránytűt, hát ez szuper, ez működik, hogy beléphetek-e. És csodálatos 4 év volt idáig, amit együtt töltöttünk ezzel a csapattal. Számomra leginkább az egységnek az a tapasztalata, ami így kifelé is meghívó erejű. Az, hogy mi tudunk örülni
Például én nagyon tudok örülni annak, hogyha valaki az érdeklődő fiatalok köréből, akikkel két hetente találkozunk, egyébként nagyjából 30-an vannak, és mondjuk, hogyha valaki elmegy jezsuitának, vagy szociális testvének, vagy megházasodik, megtalálta a hivatását. Tehát nem tragédia, hogy... Tehát mi nem fejvadászok vagyunk, nem arról szól az egész, hogy oké, te vagy a hivatásgondozó, akkor neked most útra kell kelni, és le kell vadászni nem tudom én hány embert, és ha jezsuita akarsz lenni, ne menjél, gyere inkább egyházmegyésnek. Nem, hanem mindenki azt a hivatást válassza, és abban segítsük őt, amire őt az Úristen hívta, mert abban lesz boldog. És hogyha valakit ferencesnek hívott, akkor hála Istennek, és az Isten dicsőségére menjen el ferencesnek. De akkor ne jöjjön egyházmegyésnek, mert esetleg jó volt a reklám, és akkor eljövök egyházmegyésnek. Nem. Ezt kellene, hogy megértsük, és én azt hiszem, hogy a hivatástisztázó műhelyünkben ez így jól működik, hogy egységben tudunk lenni, és kiegészítjük egymást különböző karizmáinkkal. A házasok és a papok és a szerzetesek közötti kapcsolat, amiről szeretnék egy pár szót beszélni, és idehoznám Jeremiás prófétát, aki azt mondja, hogy mielőtt, az Úr mondja általa, mielőtt megformáltalak anyád méhében, már ismertelek, és mielőtt kijöttél anyád méhéből, megszenteltelek. Prófétául rendeltelek a nemzetek számára. Az Isten tervében már benne voltunk, anyám méhében tesződted egybe testemet, tehát már az anyám méhében megkezdődött a hivatásunk alakulása. Vannak olyan kismamák, akik énekelnek már a magzati korban levő kis gyermekhez is, magzat gyermekhez énekelnek, és ezt mindenkinek nagyon ajánlom, hogy lehet nyugodtan énekelni, lehet imádkozni, bevonni a családi imába, mert aztán később, amikor megszületik ez a gyermek, föl fogja ismerni azokat a dallamokat. És ez már a hivatás gondozás része. Ugyanis minden ember hivatása az, hogy bekapcsolódjon a világ teremtőjénekébe, az, hogy daloljon a lelke és daloljon a szíve. És ezzel dicsőítse meg Istent, testében és lelkében egyaránt. Egy kis Hezikiuszt idéztem most, 5. századi egyházatya, hogy daloljon a lelketek, daloljon a szívetek is. És ez egy olyan meghívás, amit nem lehet elég korán elkezdeni. A szülők ideális helyzetben alkalmas környezetet tudnak erre teremteni. És ott a kerességben kapott kegyelem aztán elkezd kibimbózni, szárba szökkenni és termést hozni. És ebben közösen veszünk részt. Tehát itt megint, ha nézzük az egyes életállapotokat és hivatásokat, akkor kijön az, hogy a közösség szolgálatának a szentsége a házasság is, az egyházi rend is. És a kerességben mindjárt meghívást kaptunk erre a kiegészítésre. Egyikünk sem lehet meg a másik nélkül, hiszen mindnyájunknak valahol a szülei is egyszer igent mondtak. Igent mondtak egymásra, de igent mondtak mi ránk is, és leginkább arra a nagy igenre, amit az Isten mondott ki ránk egyenként. Akkor tudjuk ajándékként fogadni az életünket, hogyha elfogadjuk azt, hogy az Isten radikális módon ajándékozott meg bennünket a létünkkel. Az, hogy előtte nem volt semmi, és utána pedig lett egyáltalán valami, a semmiből való ajándékozás az egy radikális odaadás. Mindent odaad. A semmiből lett valami. És nekünk ehhez képest a hivatásunk az, hogy valamiből tudjunk ajándékká válni. És érezzük, gondolom, hogy mindnyájan érezzük, hogy időnként ez milyen nehéz dolog. Az első lépés ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, hogy mi ajándékok legyünk, és ajándékozni tudjuk magunkat, az, hogy fogadjuk el, hogy az Isten ajándékai vagyunk. Ez az első és legfontosabb lépés. Annyian vannak, akik nem tudják ezt elhinni. És miért nem? Azért, mert összetört családokból jönnek, vagy olyan tapasztalatuk volt, olyan csalódásuk, akár így az egyházon belül, vagy az egyházban, ami miatt megkérdőjeleződik az, hogy most ez tényleg igaz, vagy... És igen, talán érdemes elgondolkozni azon, hogy milyen jó, hogy az egyház bűnösökből is áll, mert akkor én is beleférek.
és így válhatok a törékenységemmel együtt ajándékká. Azért, mert az Isten egész egyszerűen képessé tesz, hogy ajándékozzam magamat. Itt szeretném József Attilát a Csendes Estéri Zsoltár című versében azt a sorát idézni, hogy ajándékozz meg csekéke magammal engem. Ajándékozz meg csekéke magammal engem. Vagy Reményik Sándornak is van egy verse, az Ó Istenem kezdetű, az meg arról szól, hogy add nekem ajándékba magamat, vagy szabadíts meg örökre magamtól. Látszólag ellentétes irányú mozgások ezek, valójában ugyanarra irányulnak, hogy szeretném magamat ajándékként elfogadni. És ezt saját magam erejéből nem tudom, csak akkor, amikor létrejön ez a párbeszéd, visszautalok a GPS-re, hogy felfedezem az Istent, és az Istenben felfedezem az ő teremtő tervét, hogy ő milyen radikálisan akarta az én létezésemet. És ez lesz az alapja annak, hogy én igen tudok neki mondani, hálás tudok lenni, és az életet nem teherként, hanem ajándékként fogadom. Akkor leszek ajándék a környezetem számára is. Mert aki kapcsolatban van a teremtővel, azt találja meg a hivatását a világban. És keresztelőkor érdemes ezt így megpendíteni, ezt a húrt, hogy a keresztség az azért olyan fontos, mert megnyitja a gyermeknek a szívét arra, hogy képes legyen meghallani az Istent. Valami összetört harmóniát állít helyre, ráhangolja a gyermek szívét az Istenre, aki ugye keresztségben Isten ajándékaivá leszünk, és lehetővé teszi, hogy kibontakozzon az ő hivatása. Azért térünk vissza a szentségekben, a beavató szentségekben, és aztán később mondjuk a folyamatos gyónás, áldozás révén az Istenhez, azért térünk újra és újra vissza, hogy ez az ajándék létünk, ez így kibontakozhasson. És milyen szép az, amikor egy hitoktató hisz abban, amit mond. Milyen szép az, amikor egy pap imádkozik, és ez megjelenik az ő életében. Ezt teszi vonzóvá. Nem mi tesszük vonzóvá magunkat. Azért annyit

Tehát mondjuk egy orvos, hogyha van ilyen élményem, egyik gyakorlaton tapasztaltam, tehát egy olyan orvossal találkoztam, aki teljesen ki volt készülve, és utálta azt, amit csinál. Én meg, hát ugye, sajnáltam a betegeket, hogy szegények, meg ez senkinek se jó, ugye a környezetének sem. És ugyanakkor meg láttam nagyon sok olyan elhivatott orvost, akik pedig képesek voltak otthagyni akár a karácsonyi ünneplést, azért, mert hogy most valaki rosszul lett. És ezt nem keserű szívvel tették, hanem azért, mert hittek benne, hogy az Isten őket így ajándékozza a világnak. És legyen az illető tanár, vagy pap, vagy bármi más, amire őt az Isten hívta, de azért hívta oda, mert ő ott tudja leginkább szeretni az Istent. Ott tud leginkább ajándékká válni, és onnan abból a helyzetből lesz az ő élete meghívó erejű. Tehát meghívottak vagyunk, akiket arra hív az Isten, hogy meghívók legyünk általa. Meghívottak vagyunk, akiket arra hív, hogy meghívók legyünk. Bud Spencer 2016-ban hunyt el, és az utolsó szava, ahogy olvastam, az az volt, hogy köszönöm. És hát ugye minnyáján ismerjük ezeket a piedónés filmeket, meg a Terence Hill-el, hogy voltak. Most képzeljük el, hogy ott a Piazza del Popolon, Rómában, ott ravatolozták föl, nyitott koporsóban. És a zene, amíg a többiek lerótták a kegyeletüket, az pedig a Különben dűbe jövünknek az a része volt, amikor a Terence Hill-el ott gokártoznak. És ennek a szövege, ez a Dan Buggy című szám, ennek a szövege az úgy szól, hogy királynak érzem magamat, vagy úgy érzem magamat ebben a kis kocsiban, mint egy király. És ott a nyitott koporsó, királynak érzem magamat, és nekem azonnal bevillant, hogy hát ez a keresztségi kegyelemnek, Krisztus királyi papságában való részesedésnek lehet egyfajta ilyen jele, hogy valaki úgy tudja befejezni az életét, hogy azt mondja, hogy köszönöm. Ez az életének az utolsó szava. Eukarisztikus életnek egy pecsétje lehet. Most én nem szenté javatom itt a Bud Spencert, bocsánat, nem azt akarom, csak mint példa hozom, hogy lehetséges így meghalni, és élni is. Tehát ez a poén, hogy élni is lehet így, hogy megköszönöm mindazt, amit kaptam, mindazt a jót, és mindazt a nehézséget. Mert hiszek benne, hogy az Istennel együtt ez az üdvösségünkre fog válni. Az enyémre is, meg a rám bízottakéra is.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melyben a hivatásról hallják Csépányi Gábor atyát.
1: És akkor valósággá válik az a mondat, hogy ez az én testem, mely értetek adatik. Értetek. Tehát nem maszekolunk, nem csak az Isten és én, vagy megy a kis elefánt, ugye, vagy az elefánt meg az egérke a hídon. Hallod, elefánt, hogy dübörgünk? Tehát ez a hálaadásban való élet, az, hogy én mindent mindig meg tudok köszönni, az eukarisztikus létnek a lényege. Ahogyan az eukarisztiában Jézus ajándékozza önmagát, és teljesen odaadja, semmit nem tartva vissza magának, erre vagyunk mi is hivatalosak, hogy így adjuk át az életünket. És ki mondja ezt a házas? Nekem a nászmise az egyik kedvencem, sok kedvencem van így a papságból, de a nászmisét azért szeretem, mert ott ez a kettő valahogy találkozik. Ez az én testem, mely értetek adatik, mondja Jézus nekünk, az ő egyházának, és ott kimondják házasulandók is, hogy ez az én testem, mely értetek adatik, érted asszony, érted feleség, és a belőled fakadó életre, a kapcsolatunkból fakadó életre. És így az életadás egyszerre jelen van spirituálisan is, és fizikai módon is megjelenik. És ez valami csodálatos dolog. Erre kaptunk mindjárt meghívást, hogy a létből eljussunk oda, hogy vele lenni. És ebből a vele lenni

ebből meg élet születik. Vagy spirituális módon, vagy pedig fizikai és spirituális módon. És így igazzá válik Liziói Szent Teréznek az a hozzáállása, hogy nem akarok nélküled a mennyországba menni. Te ember vagy, téged az Isten valami nagyobbra hívott meg. És azzal, hogy az Úrral élek, azzal meghívlak arra, hogy gyere be ebbe a kapcsolatba. Ahogyan Jézus imádkozik a főpapi imában, hogy értük imádkozom, Atyám, hogy egyek legyenek, mint ahogy te és én egy vagyunk, mi meg Jézushoz kapcsolódva imádkozunk, értük, értetek, és magunkért is, hogy egységben lehessünk. És az ilyen örömmel megélt életek, ezek fertőznek. Tehát most rögtön két pap is eszembe jutott, az egyik Futó Károly atya, akiről sütött az, hogy milyen jó papnak lenni, és többször ki is fejezte egyébként, vagy Marcis Ferenc atya, akihez nem tudtam úgy menni, hogy ne azt éreztem volna, tehát olyan volt oda belépni, hogy minthogyha a Feri atya minden pillanatban csak azt várta volna, hogy én oda belépjek. Megérkezem, és Isten hozott. És soha nem küldött el, soha nem mondta, hogy most nagyon sok, meg nem tudom én, hanem az első reakciója, jó, lehet, hogy mondott ilyet, de akkor is az első reakció az volt, hogy Isten hozott. Még egyet szeretnék idehozni, még egy példát, a gyermekre vágyókkal szoktunk lelki gyakorlatozni minden évben, most már, nem is tudom, talán ez a harmadik vagy negyedik ilyen lesz, és nekem egy óriási tapasztalat, hogy ott Mátraverebé Szent Kúton a szűzanya, meg az Úr Jézus, meg szóval, meg ott mi, mit tudunk itt közösen együttműködni. Tehát eddig nem sikerült még kétszer ugyanazt a stábot összehívnom, mert mindig meghívok embereket, nyilván én nem egyedül megyek oda a papként beszélni arról, hogy ez milyen fájdalom, hogy valakinek nem lehet gyermeke, bár ugye nekem sincsen, csak spirituális módon, hanem akkor szokott jönni pszichológus, aztán házaspárok, olyanok, akik szintén gyermekre vágynak, és nem is lehet, vagy gyermekre vágynak, de lett gyermekük közben, és a lényeg az, hogy még kétszer ugyanazt a stábot azért nem tudtam összehívni, mert közben mindig valakinek gyermeke lesz. És kapom a jó hírt, így most is nem egész egy hónapja hívott az egyik pár, akikkel már vagy három ilyennen is részt vettünk, hogy hát ne haragudj, nem tudunk jönni, mert hát itt van a gyermek. Hát hogyan haragudnék? Hát dicsőség az Úrnak. És akkor mentem a szemináriumba, mert ugye spirituális vagyok, és annyira belelkesültem, hogy képzeljétek, azt mondtam, ezzel indítottam a reggelt 6:30 a punktán, hogy apa lettem. És mindenki felébredt, hogy mi? Valami csodálatos érzés egyébként. Spirituális termékenység. És erre mindjárt meghívást kaptunk, hogy így vagy úgy, de igen. És akkor lehetünk apák meg anyák, hogyha előtte már gyermekek voltunk. Tehát elfogadjuk a gyermekségünket, a törékenységünket, a gyengeségeinket, a ráutaltságunkat. És amikor ezt elfogadod, és azt mondod, hogy el tudod hinni, hogy így ajándék vagy, ahogy vagy, akkor mások számára is ajándékká tudsz lenni, és abból a kapcsolatból élet fakad. És így egyszerre mutat rá a házasság, és a cölibátusban megélt papság is, meg a nem cölibátusban megélt papság is a görögöknél, de egyszerre mutat rá arra a szövetségre, amire az Isten az embert meghívta. Mert az egész tulajdonképpen erről szól. Biblia elkezdődik Ádámmal Évától, ugye az ő szövetségüktől, Fridjüktől, és eljutunk a bárány menyegzőjéig. És közben az a cölibátus, ami arról szól, hogy a mennyek országáért nem nősül meg valaki, az pedig egy történelmi dimenzió átlépést mutat, azt, hogy van egy olyan ország, ahol az Isten szeretete annyira betölti az emberek szívét, hogy már nem nősülnek, nem mennek férjhez. És mi így beszélünk, mi papok, az Istennel kötött szövetségről, a házasok pedig úgy, hogy egy életfakasztó, fizikailag is életfakasztó szövetségre lépnek. Vagy pedig vannak olyan házasságok, ahol meg spirituális élet megy tovább. A közös alapunk mindnyájunknak az ajándékká válás, hogy ajándékká válni a másikért egy őszinte, teljes önátadásban. Ez az én testem, mely értetek adatik. És ezt költészetben, filozófiában is megtapasztaljuk, amikor József Attila, megint őt hozom, azt mondja a Nem én kiáltok című versében, hogy hiába fürözted önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Csak másban, mert
ilyen társas lények vagyunk. Vagy Martin Bubert hoznám ide az Én és Te című könyvéből, hogy az ember titokban és szemérmesen a létére kimondott igent fürkészi, amelyet azonban csak egy emberi személy közvetíthet egy másik emberi személynek. Egymásnak nyújtják az emberek az önmagukká válás égi kenyerét. És hát menjünk tovább a klasszikusokban, Jézust szeretném idézni, azért mégis, hát szóval, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti, megmenti azt. Ugye Lukács 17:33. Akkor találom meg az életemet, amikor elajándékozom. Amikor nem akarom megtartani magamnak, és közben mindnyáján arra vágyunk, hogy életünk legyen, és bőségben legyen. Ez az alapvető vágy minden ember szívében, és a trükk, a titok az egészben az az, hogy akkor lesz bőségben az életünk, amikor elajándékozzuk. Amikor nem megmenteni akarom, hanem odaadni. Amikor el tudom engedni. Szeretnék egy házasságról, beteljesült házasságról hírt adni. Igazából arról szól a történet, hogy az egyik plébánián volt egy házaspár, ahol az asszony nagyon-nagyon beteg lett. Egy rendkívül ritka, nem is mondom, mert olyan kevés van ebből a betegségből, hogy akkor fölismernétek, kiről van szó, de rendkívül ritka betegségben ez egy ilyen idegrendszeri betegség, amikor leépül minden, és az izom és az ideg közötti kapcsolatot is megtámadja, és ezért lélegeztetőgépre kell a végén tenni az embert, és csak fekszik, de tudatánál van. Tehát úgy záródik be, hogy ő már nem tudja kifejezni magát, mert a izmait nem tudja mozgatni, viszont mindent érzékel. És ebben a házasságban 3 évig tartott ez az állapot. A férj kihozta a feleségét a kórházból, amikor megtudta, hogy ez van. Berendezett egy kórházi szobát ott a lakásukban, és 24 órás felügyeletet biztosított, aminek a java része az ugye ő volt, aki otthon volt. Hát mondjuk olyan munkája volt, hogy ezt meg tudta tenni, de gyakorlatilag ő pelenkázta, ő ápolta, és etette a gyomorszondán az asszony. És amikor meghalt, akkor megkértek, hogy temessem el, és beszélgettünk, azt mondta a férj, hogy tudod, Gábor atya, amikor én kimondtam azt az igent, akkor azt én komolyan gondoltam. És azt is, hogy jóban, rosszban. Számomra a hűség az nem kötelesség, hanem számomra a hűség az szeretet. Számomra a hűség nem kötelesség, hanem szeretet. És aki így tudja élni a hivatását, az mindenkit meg tud erősíteni a saját hivatásában is. Mert nekem például papként ez, hogy valaki így szerethet egy embert, ez valami olyan elképesztő csoda, és annyira megerősít, hogy ha az ember így tud szeretni, akkor az Isten hogyan? Annak ott nincsen korlátja. És ezt a korlátlanságot, beleértve a mi korlátainkat is megtapasztalhatjuk akkor, amikor az Isten szeretetének az erőterében élünk. És ezért nem összemosni akarom a különböző életállapotokat és hivatásokat, de azt megállapíthatjuk, hogy hatással vagyunk egymásra. És mindenki a saját meghívásában meg tudja erősíteni a többi hivatást is. A házasok is a papokat, a papok is a házasokat. Lehet az akár mécshétvége, vagy házashétvége, vagy egyéb keretén belül is. És megerősít bennünket abban is, hogy ezt nem mi csináljuk, hanem az Isten. Tehát a papoknak jó leső érzés tudni, hogy nem kell trófeákat gyűjteni, hogy ez az én kis papom. Meg nekem ennyi hívem van, meg ennyien voltak bérmálkozók, és ennyien meg is maradtak, és hogy fú, de jól csináljuk. Nem, mert nem mi csináljuk, hanem az Isten. Ugyanakkor ennek lehetnek jelei, hogyha valamit jól csinálunk, de nem csak a számok. Tehát ebből érdemes kiszállnunk, mert különben agyon fognak nyomni minket. A versengés az, hogy nekem is legalább olyan jónak kell lennem. Én miért nem vagyok sztár? Vagy most már ahhoz, hogy valakit az Isten felé tereljünk, ahhoz most már sztárnak kell lenni? És ha megnézzük a legnagyobbakat, akkor mégiscsak azt látjuk, hogy nem kell hozzá sztárnak lenni. Hát egy csendes hűségben megélt papi, szerzetesi élet, vagy egy hűségben megélt házasság, az önmagában meghívó erejű. Anélkül, hogy én a hűségen kívül mondjuk bármilyen extra akcióba bocsátkoznék. Hogyha valaki egyszerűen csak vele van, akkor arról úgy sugárzik az, hogy igen, jó az Istennel lenni.

0: Folytatjuk műsorunkat, melyben Csépányi Gábor atya gondolatait hallják a hivatásról.
1: Ismerjük fel, hogy együtt többre megyünk, mint külön-külön. Mint akkor, amikor nem tudok örülni a szomszéd plébános sikereinek. Nézzük meg, hogy mit tudunk együtt tenni. Olyan szép modellek vannak, vagy most eszembe jut a... Bocsánat, nem akarok személyeskedni, de amikor diakónus voltam, Pesszentlőrincen voltam diakónus, és ott abban az esperes kerületben hát szerveznek papok közösen a fiataloknak különböző alkalmakat. Volt az Adit, meg a Nabit. Az Adit az a adventi ifjúsági találkozó, a Nabit az pedig a nagybőti ifjúsági találkozó. Ez olyan kicsit, mint a Mente, mondjuk a Váci Egyház megyében. Tehát az a felismerés, hogy ha valamit közösen teszünk, akkor az úgy termékenyebb, és mindenkinek sokkal jobb lesz. És ez az a közösség, amire meghív bennünket is az Úr, hogy közösségben éljük meg a hivatásunkat. Ahogyan mondjuk keresztelő Szent János magzat korában már örvendezett az Úr Jézusnak, és képzeljük el, mi lett volna, hogyha azt mondja János azoknak, akik őt követik, hogy most nem már, most elmentek a Jézussal, hát ti az én híveim vagytok, hát milyen dolog ez. És akkor esetleg még Jézusnak ott beszólogatott volna, hogy nem, hanem keresztelő János is ezt így megbírta csinálni, fölismerte azt, hogy hát igazából ő miatta élünk. És hogyha valaki közelebb jut az Istenhez, és mondjuk ezt nem az én plébániámon, hanem egy másikon teszi, lehet, hogy előtte hozzám jár, de most nálam mi nem jutottunk előbbre, de a másikkal előbbre jut, hála Istennek, csak menjen, és akkor én is benne vagyok az ő életadásában. Bele csatlakozom ebbe a spirituális valóságba, hogy életük legyen, és bőségben legyen. Tehát tudunk-e felelni a testvéreinkért? Szent Mártoni Mihály atyát szeretném még idézni, aki azt mondja, hogy Jézus mindig konkrét emberhez szólt, és ezt emberbarát módon tette, de soha nem igazította mondandóját az emberek elvárásaihoz, idézem, mert akkor teológiai díszdoktorátust kapott volna, és nem a kereszten fejezte volna be pályafutását. A templomban ugye misztikát, lelki mélységet várnak az emberek, és a csendben megszólaló Istent. És ez megnyugtató lehet, hogy akkor nem kell nagy csimbum, cirkusz, meg pastorális show. A Szent Atya ezt írja egyébként. Fecske Orsolya testvér fordította le azt a kis levelet, amit a Szent Atya december 1 és 3 között megrendezett konferenciára írt. Volt egy konferencia Rómában, hivatás, pasztoráció és megszentelt élet, távlatok és remények, és ebben a Szent Atya arról beszél, hogy milyen is legyen a hivatás gondozás. És itt van egy olyan rész, ami arról szól, hogy elsősorban, tehát nyilván legyen együtt az ifjúság pasztorációval, de hogy az imádságnak döntő szerepe van benne, és nem annyira a pasztorális show-nak, hogy én mit tudok kihozni egy szentmiséből, hogy milyen izgalmas elemekkel tudom dúsítani. Persze néha tudjuk, és az nem baj. Tehát én nem ezt mondom. Csak azt, hogy nem feltétlenül ezen múlik, hogy kit szólít meg az Isten. Engem egy szentségimádás alatt szólított meg. Nem volt ott senki, csak az Úristen. Hát, szóval azért ő nem senki, de meg mondjuk én. És csönd volt. És nem azt szólított meg, hogy most... milyen hiper-szuper technika van, vagy nem is tudom. Hanem úgy, ahogy a kis Sámuel annak idején. És akkor ettől felszabadulhatunk, hogy a plébániáinknak nem kell wellness központnak lenni, tehát olyan értelemben nem, hogy nyilván sok program van egy plébánián, de akkor, amikor én voltam egyszer egy olyan helyzetben, hogy azt láttam, hogy itt programhegyek vannak, és mindenféle, és mindegyiken szerették volna, hogy ott legyek, mint pap. És azon gondolkoztam, hogy ezt hogyan lehet túlélni egész egyszerűen. Egy darabig így kezdtem így bedarálódni, és aztán, hát lehet, hogy meg kéne kérdezzük Jézust, hogy mit akar, nem? Tehát mégis ő hívott meg, hogy ő most ott van ezen a programon egyáltalán, mert akkor, ha nem, akkor ne a plébánián, akkor lehet máshol is csinálni. Volt egy hajókirándulás, amit Nagymarosra terveztünk, és emlékszem, hogy István atyával így egyeztettünk is, hogy hát, ennek a plébániának ez egy akkora nagy szuper plébánia, hogy egy külön nagymarosi program kell. Tehát itt még azon túl is, mert mi ilyen szuperek vagyunk. És képzeljétek el, hogy aznap tetőzött a Duna, amikor mentünk volna a hajóval. Tehát minden le volt rendezve, és hajózási tilalom. Olyan jó volt, mert akkor döbbentem rá, hogy hát Jézus egy másik hajóba hív, a templom hajójába, és ott legyünk együtt, és ott meg tudtuk rendezni a programot, a szentségimádást, nagyon szép volt. Akkor aki készült valamivel, az ott meg tudta mutatni. Tehát egy szép közösségi program, és mégis Jézussal, hogy ne mi vigyük el elsősorban Jézust, hanem Jézus is oda hív bennünket. Tehát nem rángatjuk ide-oda, hanem oda hív, először gyertek, legyetek velem, és akkor ebből a vele lenniből tudtok tovább menni. Utána küldi el a 72 tanítványt, miután már vele voltak. És ez az indulás, hogy vele lenni. Tehát kérdezzük meg, hogy ő szeretne, és hogy ő mit szeretne. Ő mit szeretne ezzel a fiatalemberrel, aki azt mondta, hogy papi hivatása van. Vonjuk be az imánkba, úgy, amint te, atyám, és én egyek vagyunk, legyenek ők is úgy egyek. És így találjuk meg az igazi identitásunkat. Így válunk a hit tanúivá. És amikor egy pap a saját paptestvéreivel a barátságot ápolja, meg a saját hivatásával foglalkozik, megengedi azt, hogy Jézussal legyen, akkor a többiekét is ápolja. Tehát ez a kettő, ez nem ellentétben van egymással. Nem fölzabáltatni kell magunkat a hívekkel, hanem fokozatosan etessük meg. Ne egyszerre, mert abból mindig valami katasztrófa jön ki. A másokért való létünket, azt a saját hivatásunk ápolásával is elősegítjük. És vidám lehet az, amikor, illetve megtalálhatjuk a vidámságot abban is, hogyha esetleg vasárnap egyedül kell ebédelnünk. Ez mondjuk egy szölepsz életű papnál előfordulhat, de nem szükségszerű. Tehát emlékszem, volt egy olyan mise, amikor éppen nem akadt úgy se paptestvér, tehát nem volt a közelben senki. És kihirdettem a mise végén, hogy testvérek, kinek van még egy pohár vize, hogy beleöntse a levesbe, mert akkor én szívesen betársulnék. Nincs ebédem mára. Ugye Jézustól tanultam, mert ő mondta Zakeusnak, hogy ma a te házadban kell lennem. Tehát nem kell belehalni, hogyha egyedül érzed magad, hanem szerintem, ha Jézus ezt megengedte magának, és mi őt követjük, akkor mi is. És képzeljétek el, volt, aki befogadott, és örültek, nem az, hogy örültek neki, hogy együtt tehetnek a pappal. Tehát ami a kiegészítést illeti, ahhoz még ezt a példát gondoltam, és a Nagyszent Leó pápával, ugye egy pápával zárom, Nagyszent Leó, aki azt írja Vízkereszt ünnepére, hogy a csillag buzdít minket is, hogy töltsük be azt a szolgálatot, amelyet ő teljesített. Lehetőségeink szerint szolgáljuk azt a kegyelmet, amely mindnyájunkat Krisztushoz hív. Szeretteim, ebben a törekvésben segítenetek kell egymást. Tündököljetek tehát a világosság fiaiként. Tündököljetek tehát a világosság fiaiként. Amen.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Csépányi Gábor atya gondolatait hallották, aki a Budapest Pest-Szentlőrinci Szemeretelepi Szent István Király plébánia plébánosa. Adásunkban a hivatásról elmélkedett. Előadása a 2018-as Országos Lelkipásztori és Teológiai Napokon hangzott el Egerben. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Huszonhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. A Tiszapárt frakciója szombati ülésén titkos szavazással dr. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta köztársasági elnök jelöltnek, közölte a frakció Facebook oldalán. A 73 éves jogtudós 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt, 2009-ben pedig a legfelsőbb bíróság elnökévé választották. 2011-ben idő előtt távolították el tisztségéből, miután bírálta az igazságszolgáltatás átalakítását. Az Emberi Jogok Európai Bírósága később kimondta, hogy menesztése jogellenes volt. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán azt írta: Baka András szakmai függetlensége, közjogi tapasztalata és a jogállamiság melletti kiállása miatt alkalmas arra, hogy az ország új alkotmányos berendezkedésének időszakában betöltse az államfői tisztséget. A parlament várhatóan kedden választja meg, hivatalba pedig augusztus 19-én léphet. A Fidesz és a KDNP bojkottálta az államfőválasztást, a Mi Hazánk pedig Tóth Máté energiajogászt jelölte. Kampányoltással és fokozott higiéniai óvintézkedésekkel igyekeznek megfékezni a tiszti orvosi szolgálat munkatársai a hepatitis A járványt Hajdúhatházon, ahol az elmúlt hónapokban mintegy 70 fertőzést regisztráltak, számolt be róla az ATV. Annak érdekében, hogy megállítsák a járvány terjedését, a Debreceni Egyetem orvoscsapatának segítségével 500 gyermek beoltását tervezik iskola kezdés előtt. Az elmúlt hónapokban nagyjából 70 hepatitis A vírus által okozott fertőző megbetegedést regisztráltak Hajdúhatházon. Közülük 20 és 30 között van az aktív betegek száma. A hepatitis A vírusa főleg a nem megfelelő higiénés körülmények között terjed. A lapongási ideje hosszú, sokan pedig tünetek nélkül esnek át a betegségen, miközben másokat tovább fertőznek. Védőoltással és rendszeres alapos kézmosással, valamint gyakori fertőtlenítéssel lehet ellene védekezni. 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, írta Magyar Péter a Facebook oldalán. Az erősödő forintnak is köszönhetően alig 1,2%-kal nőttek tavaly júliushoz képest az árak, hangsúlyozta a kormányfő hozzátéve, hogy hosszú idő után először csökkent az élelmiszerek ára. A Tiszába csúszott és elmerült egy gépkocsi Tisza dob térségében a Ponton híd mellett, közölte honlapján a katasztrófa védelem. Azt írják, a jármű egy csónakszállítóval együtt került a folyóba, a vezetője ki tudott úszni a partra. A Tiszaújvárosi hivatásos és a Tiszavasvári önkormányzati tűzoltók érkeztek a helyszínre, megkezdték a jármű kiemelését. A Dunakanyarban újra közlekedik a komp Nagymaros és Visegrád között, közölte az Útinform. Jelezték, az újraindítást azt tette lehetővé, hogy kotrási munkálatokat végeztek, így az alacsony vízállás ellenére biztonságos az átkelés. A komp a megszokott menetrend szerint közlekedik, de 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállít. A folyó középső szakaszán Adony és Lórév között az alacsony vízállás ellenére is jár a komp. Napnyugtáig igény szerint viszi át a járműveket, írja tájékoztatásában az Útinform. Gyors ütemben emelkedik a kéknyelv betegség eseteinek száma az Egyesült Királyságban. Augusztus 3-án egyetlen nap alatt 9 új fertőzést jelentettek Angliában és Walesben, így július eleje óta már 105 fertőzött gazdaságot tart nyilván a brit vidékfejlesztésért felelős minisztérium, a DEFRA adatai szerint. A fertőzések eddig 121 juhot, 81 szarvasmarhát és egy lámát érintettek. Az esetek zöme Dél-Angliában a déli partvidék mentén vagy annak közelében jelent meg, ugyanakkor időnként északabbra fekvő térségekből is érkeznek bejelentések. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan felhőtlen, időszakosan kissé fátyolfelhős lesz az ég, csapadék kizárt. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, sőt, nagyobb területen le is áll a szél. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 19 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken több fokkal ez alatti, a vízpartokon nagyobb városokban pedig néhány fokkal magasabb értékeket is mérhetünk.
0: Reklám.
1: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
0: Reklámot hallottak.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából.

Utolsó találkozás Őrsi László jezsuitatyával. Interjú Galvácsi Kovács Évával, aki a világhírű magyar jogprofesszort halála előtt néhány nappal még meglátogatta New Yorkban.

0: Július 30-án ünnepelte volna 105. születésnapját Őrsi László jezsuita atya, aki 2025. április 3-án hunyt el az Egyesült Államokban. A Vatikáni Rádió vonalában szeretettel köszöntöm Galvácsi Kovács Évát, a Washingtoni Magyar Katolikus Közösség társvezetőjét, aki baráti kapcsolatot ápolt Őrsi László jezsuita atyával. Éva, szeretettel köszöntelek.
1: Köszönöm szépen, én is köszöntelek téged és a hallgatókat.
0: Ismertétek Őrsi László atyát. Hány éve tartott ez a barátság?
1: Pontosan nem tudom, de azt hiszem, hogy olyan 2013 körül találkoztam vele először személyesen. Érdekes volt ez az ismerkedés. Lehet, hogy ilyen sorszerű, vagy a Szentlélek ajándéka volt. Ő akkor úgy döntött, hogy a magyar könyvei nagy részét hazaküldi Magyarországra a Szapiencia főiskolának. És a papunk akkor Bagyinszky Ágoston ferences atya volt. Ő akkor is tanította a Szapiencián, így távolról, Amerikából, és őt kérte meg, hogy elintézze a könyvek átszállítását. És egyik alkalommal sok doboz volt, úgyhogy Ágoston atya megkért, hogy jöjjek én is az autóval, hogy segítsek elszállítani a dobozokat. És hát így felmentünk akkor a László atya lakásába, ott lakott a Georgetown Egyetem kampuszán a jezsuita házban, és hát akkor találkoztam vele először személyesen. Aztán ezt követően meghívott ebédre, oda a jezsuita házba, azután meg mi hívtuk meg őt, és elkezdődött egy ilyen kölcsönös barátság. Beszélgettünk a magyar közösségről is, és akkor akárhányszor találkoztunk, mindig megkérdezte, hogy na, hogy vannak a magyarjaink. Idővel aztán a gyóntató atyám is lett, és aztán ez így ment addig, amíg Ágoston atya 15-ben visszatért Magyarországra, akkor pap nélkül maradtunk, de pont Washingtonban tanult Clevelandból Bóna Richárd atya. És ő ott volt egészen 2016-ig, akkor ő végzett, és megint ott maradtunk pap nélkül. És akkor legközelebb, amikor László atya kérdezte, hogy na, hogy vannak a magyarjaink, hát mondtam, hogy atya, nem vagyunk jól, mert nincs papunk. És hát akkor azt mondta, hogy ha biztosítjátok nekem a szállítást a mise helyszínére is vissza, akkor elvállalom a havi egy szentmiséteket. És aztán így is lehet, akkor havonta egyszer mi vittük és osztuk a jezsuita házból a washingtoni bazilikába, és hát akkor összebarátkoztunk, és szeretett hozzánk jönni. A templomban, a magyar közösségben mindenki megszerette őt, mert nagyon kedves volt, humoros, mindig mosolygott, a gyerekekkel is megtalálta a szót, az önnyelvükön is tudott beszélni, első áldozásra készítette őket, utána az első gyónásnál a végezték, és minden gyermek ilyen fültől fülig mosolyjal jött ki a gyónás után. Tehát nagyon, nagyon tudott mindenkinek a nyelvén beszélni.
0: Ha fel kellene idézned, hogy milyen személyes emlékek élnek benned róla, miket osztanál meg a hallgatóinkkal?
1: Hát ezek az utazások oda-vissza a misére, ezek mindig olyan jó beszélgetések voltak, kivéve akkor, amikor néha azt mondta, hogy na, én most hátra ülök, mert nem készültem a prédikációra, és akkor mi csak hallgattunk, és ő készült a prédikációjával. De ami úgy megragadott az, hogy hát ő egy világhírű kánonjogász volt, tudós professzor, és mégis olyan kedves ember volt, olyan barátságos mindenkivel. Aztán szeretett velünk ilyen délutáni beszélgetéseket rendezni, nálunk jöttünk össze, mit tudom én, olyan 8-10-en, és akkor magáról nagyon sokat mesélt a fiatal koráról, a fiatal szerzetes koráról. De ami olyan nagyon megragadott, az, hogy világhírű professzor létére egy papbácsi volt nekünk. Hogyha plébános lett volna az életében, akkor azt is tökéletesen csinálta volna. És aztán miután már meghalt, a Georgetown Egyetem jogi karán rendeztek egy megemlékezést róla, amire engem is meghívtak, és ott volt a nagykövet úr, meg követségről néhányan, és egy csomó volt kollégája, és volt diákjai, meg az adminisztrációból is emberek. az egyetemnek a káplánjai, a zsidó káplán, meg egy evangélikus káplán is, azt hiszem, és mindenki csak jó, pozitívan emlékezett rá, és mindenki emlékezett a humorára. Tehát ez a, nem is egy ilyen gyászos visszaemlékezés volt, hanem nevetős, humoros, és mindenki szerette őt. Tehát azt tapasztaltam, hogy nem csak a mi életünkben, a mi kicsi magyar katolikus életünkben volt egy kedves papbácsi, hanem tanárként is a diákjai is jó szívvel emlékeztek rá, meg a tanártársai is. Ez maradt egy nagyon erőteljesen bennem, ez a hihetetlen kedves embersége.
0: És említetted a beszélgetés elején, hogy lelki atyáddá is vált. Mit említenél meg ebből az aspektusból, ami a kapcsolatotokat jellemezte?
1: Nagyon érdekes volt, ő a gyónást is mindig beszélgetésnek nevezte. És érdekes módon most olvasom egy könyvét, pont a bűnbánat szentségéről. Angolul olvasom, mert a hangja, a szavai, a mondani valója fordításban nem jönnek át. Úgyhogy, és ő angolul írt, tehát angolul olvasom, a teológiát olvasok, hát olyan messze áll tőlem a teológia, mint Makó Jeruzsálemtől, de olyan gyönyörűen ír, hogy minden szavát értem, minden mondatát értem. Na, szóval a Jónásról ír, és nagyon érdekes, és tanulságos, és úgy adnám mindenkinek a kezébe a könyveit. Még azt mondanám róla, így ugyancsak az ő nagy lelkéről a tanúságot, hogy 16 karácsonyán meghalt az édesanyám. És amikor ezt ő megtudta, akkor azt mondta, hogy gyertek be holnap, és mondok emisét az édesanyádért. És nem azt mondta, hogy majd a jövő vasárnap gondolok rá, vagy imádkozom érte, vagy valami, rögtön másnap. És bementünk a jezsuita házba, és ott a kápolnába csak ketten, hárman voltunk, az atya, Árpád meg én, mondott egy szentmisét anyámért. Ezt azt hiszem, amíg élek, magammal fogom hordozni, mert olyan, ez is az ő jóságáról tanúskodott.
0: Nagyon együttérző volt ezek szerint.
1: Nagyon, nagyon, igen. Mamival egy idős volt, az anyám is 21-ben született.
0: Ez igen. Már a 90-es éveiben járt, amikor megismertétek, és igen. Aztán egy idő után Georgetownból Baltimore-ba került, ugye, egy idősek otthonába, papi otthonba.
1: Igen, hát kórházba került valamikor még a Covid alatt, aztán erre még a Covidra visszatérek, kórházba került, és mikor kiengedték a kórházból, akkor a Georgetowni jezsuita ház nem vállalták őt, mert ott nem volt és nincs orvosi ellátás. Tehát azért vitték Baltimore-ba, mert ottan állandó orvosi szolgálat van, és hogyha akármi történt volna vele, akkor ott rögtön kapott volna segítséget.
0: És ott is látogattátok folyamatosan?
1: Ott aztán az kicsit messze volt, de ott lehetett látogatni, és az is olyan édes volt, hogy mikor először készültünk látogatni, akkor azt mondta, hogy hát a recepcionistát úgy hívják, hogy Ronda, de nem, egyáltalán nem Ronda, egy nagyon kedves nő.
0: Humoros.
1: Úgyhogy aztán Rondával is összebarátkoztunk. Mindenki szerette őt, ott az otthonban is. Baltimore-ban az volt a nagy bánata, hogy nem volt szellemi társasága. Egyedül érezte magát, azt mondta, hogy nincs kivel beszélgessen, azért is aztán hívott állandóan, hogy menjünk, látogassuk. És abban az időben ő Baltimore-ban volt, amikor kapott, a magyar államtól kapott egy kitüntetést. És akkor, mivel én ismertem a követségi autóval, én is ott kimentem Baltimore-ba, és aztán együtt jöttünk be a városba, hogy átadják neki ezt a kitüntetést.
0: És akkor is még vezette a magyar szentmiséket Washingtonban?
1: Akkor már nem. 19 nyarán mi kaptunk papot, mert a Megyeri Stefán atya, aki most is ellát minket, a papi szolgálatunkat ellátja, akkor szentelték pappá, és az akkori washingtoni érsek úr őt kinevezte a magyar közösség káplányának, tehát azóta van állandó papunk. Kvázi állandó, mert semmi sem állandó, akármikor elhelyezhetik, tehát most van.
0: Igen, és említetted, hogy visszatérsz még a Covidra az atya kapcsán.
1: Igen, azt akartam mondani, hogy amikor bezárták a templomokat, akkor az pont egy tavasz volt, és azt hiszem, hogy a, igen, a nagy bőjt volt. És akkor még Georgetownban volt László atya, és akkor minden héten írt nekünk egy buzdító e-mailt valamilyen evangéliumi résznek a kapcsán, és azt elküldte nekem, és elküldte a listáját az ő magyarországi barátainak az e-mail címeit, és akkor kiküldtem az ő listájára is, meg a mi közösségi listánkra. Úgyhogy tartotta bennünket valósággal a lelke. Szerintem ez olyan óriási dolog volt, nem akarok most elérzékenyülni, de megvannak most is ezek a kis buzdítások, olyan gyönyörűen írt mindig.
0: Ez nagyon érdekes, és hogy tényleg akkor is együttérző volt az emberekkel, tehát melléjük állt egy nehéz pillanatban. Igen. És aztán Baltimore-ból New Yorkba került egy bizonyos
1: pillanat. Baltimore-ból New Yorkba került, mert aztán romlott az egészségi állapota, és a Bronxban a Fordham Egyetemnek van egy jezsuita idős otthona, és ott az egyetem területén, vagy pont az egyetem mellett, azt már nem tudom pontosan, van kórház. Tehát akkor már többet betegeskedett, akkor már, igen, mikor meglátogattuk őt New Yorkba, akkor már tolókocsiban ült, elvitt minket, megmutatta a Fordham Egyetemnek minden egyes épületét, elmagyarázta, hogy hogyan építették, milyen stílusban a kertet, a kápolnákat, mindent, olyan örömmel és olyan ragyogó arccal mesélte, mert ott tanított sok évig azon az egyetemen.
0: Tehát örömmel tért oda-vissza, gondolom.
1: Örömmel, aztán ott is csalódott, mert kiderült, hogy ott is az idős lakók már nem akarnak, nem volt semmiféle szellemi stimulus, nem. Azt mondja, csak a meccsekről akartak beszélni.
0: Igen. És New Yorkban bekapcsolódott ő a helyi manhattani magyar katolikus közösségbe?
1: Nem. Látod, erről meg is feledkeztem, hogy az volt a tragédiája, hogy őt a magyar diaszpora nem ismerte. Mert nem tartott kapcsolatot. Hát ő egyetemi tanár volt, azt végezte a dolgát, de az tiszta véletlen szerencse, vagy a Szentlélek ajándéka, hogy minket megismert. De ő nem ismerte a magyar közösségeket. És New Yorkban én megkértem egy ismerősömet, hogy menjen, látogassa meg, és ő ismerte is azt a fiatal férfit. És egyszer meglátogatta, de egyébként nem látogatta senki. Washingtonból igen, a követségről is elment egy alkalmazott, meg még valaki is elment, de New Jersey-ből, New Yorkból nem.
0: És ti is látogattátok?
1: Mi is látogattuk, igen.
0: És azért is gondoltam erre a beszélgetésre július 30-i 105. születésnapja kapcsán, mert 2025. április 3-án hunyt el, és igen, éppen előtte való napokban látogattátok meg.
1: Igen, március 30-án, az egy szombati nap volt. Sokkal korábban készültünk, de egészségi problémái voltak Árpádnak, akkor már meg volt beszélve, hogy megyünk, akkor lezárták a házat, mert valaki beteg, covidos lett, szóval mindegyre mind halasztódott. És akkor azt mondtuk, hogy jó, akkor most már megint nyitva a ház, mehetünk, és a korábbi látogatások során összebarátkoztunk a háznak a ügyvezető igazgatójával, aki egy nagyon kedves, egy ápolónő, egy Margaret nevű ápolónő. Ott szállást is kaptunk, amikor ott akartuk tölteni az éjszakát. És szólt, hogy ha akarunk menni, akkor menjünk, mert nagyon romlik az állapot a László atyának. Már nem beszél, nem nagyon eszik, inni sem nagyon akar. De azt is mondta nekem, hogy úgy veszi észre, hogy vágyik a magyar szóra. Tehát akkor ezen a szombati napon összecsomagoltunk, és elmentünk New Yorkba. Magunkra hagyott Margaret, és én mentem először az ágya mellé, és úgy oldalt feküdt, a bal oldalán feküdt, és akkor szóltam hozzá, és úgy megsimogattam a vállát, és kinyitotta a szemét, és azt az örömöt, a kaszagot, beszélni már nem tudott, a szája is csak nyitva volt, de a szeme örvendett, és mosolygott a szeme. És akkor megfogta a kezemet, és megpuszilta a kezemet, és oda tette a kezemet az arcára, hogy simogassam. És oda lehúzott oda magához, hogy öleljen meg, és ő is megölelt. És akkor ugyanezt tette Árpáddal is. Hát ezt nem lehet elfelejteni. Ott voltunk vagy egy óra hosszat mellette, és akkor aztán már láttuk, hogy nagyon fáradt. és úgy be is hunyta a szemét. Mondta Margaret, hogy maradjunk másnapig, de nem akartunk maradni, mert annyira úgy tele volt a szívünk, és nem, most nem akartuk ezt tovább húzni, úgyhogy elmentünk. Ez volt szombat, és akkor következő hét, azt hiszem, hogy szerdán vagy csütörtökön elment reggel 9:30-kor.
0: Éva, nagyon köszönöm, hogy megosztottad a hallgatóinkkal ezt a nagyon megható utolsó találkozást Őrsi László atyával. Valójában ti voltatok az utolsó magyarok, akik köszöntötték őt halála előtt, ugye?
1: Igen, azt hiszem, hogy igen. Ott az egyik, ki a személyzet közül az egyik nő, nem tudom, hogy mi volt a foglalkozása, azt mondta, hogy László atyát már várja a, úgy mondta, hogy a Welcome Committee, a fogadóbizottság az égben.
0: Igen. És hát ez az utolsó találkozás számára is nyilván nagyon szeretetteli volt, hogy végülis az utolsó napjaiban nem maradt magára.
1: Igen, azt hiszem, hogy úgy érezte, hogy akkor nem is tudom, hogy engem látott, vagy az édesanyját látta bennem, vagy valaki más ilyen szeretett női szemét, azt nem tudom, de hogy nagyon örvendett, az biztos.
0: A temetésével kapcsolatban a halála után mi történt?
1: Hát a halála után úgy volt, hogy lesz egy megemlékezés ott a házban, amire nem tudtunk elmenni. Aztán a nagykövet úr mondta, hogy elmegy, nem tudom, hogy volt-e, de én úgy éreztem, hogy elbúcsúztunk tőle. Most menjek oda a tömegben. Nem akartam. Nem is akartam volna menni, de nem tudtunk. Később elmentem a Georgetown Egyetemre, ott oda elmentem.
0: A Georgetown Egyetemen temették el?
1: Nem, valahol New York államban van egy jezsuita temető, észak-nyugatra New Yorktól valahol, és a Margaret azt írta nekünk, hogy oda temették el.
0: Éva, nagyon szépen köszönöm ezt az igazán személyes és megható beszámolót Őrsi László atyához fűződött barátságodról, és ezekről az utolsó találkozásokról.
1: Örömmel, nagyon szeretek emlékezni rá, és hogy itt van az életemben, majdnem minden nap gondolom. Hát olvasom a könyvet, úgyhogy minden nap itt van velem.
0: Igen, tehát halálában is tovább él.
1: Igen.
0: Ez csodálatos. Nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon szívesen, én is köszönöm.

Galvácsi Kovács Évával, a washingtoni Magyar Katolikus Közösség társvezetőjével készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallják.
2: Kedves hallgatóink, egy texasi bíró ellen fegyelmi eljárás indult, mert keresztény meggyőződésére hivatkozva nem vállalta azonos nemű párok összeadását. Mark Hensley ellen emiatt éveken át tartó jogi eljárás indult, amely végül a javára zárult. Az ügy túlmutat egyetlen esküvőn vagy egyetlen bírón. Meddig terjed egy keresztény ember lelkiismereti szabadsága, amikor közfeladatot lát el? Megőrizheti-e a meggyőződését a hivatása gyakorlása közben is, vagy a hit kizárólag a magánélet területére tartozik? Ez a kérdés Európában

0: sem ismeretlen. Néhány hónappal ezelőtt a finn parlament korábbi képviselőjét és belügyminiszterét, Päivi Räsänent marasztalt el gyűlöletbeszéd miatt a finn legfelsőbb bíróság egy több mint 20 évvel korábban írt, a keresztény etikáról szóló kiadványa miatt. Két ország, két különböző ügy, mégis ugyanaz a vita húzódik mögöttük, van-e helye a vallási meggyőződésnek a nyilvánosságban és a közéletben? A vallásszabadság jelentősége éppen azokban a helyzetekben mutatkozik meg, amikor a meggyőződésünk már nem találkozik a többségi állásponttal. Kedves hallgatóink! A vallásszabadság, a keresztény egyházak elleni incidensek túlnyomó többsége továbbra is Európa nyugati országaiban történik, de Közép-Európa is érintett és veszélyeztetett. Továbbra is fennállnak az európai keresztény egyházak biztonsági kihívásai, figyelmeztet friss gyors jelentésében egy a keresztény ellenes cselekményeket monitorozó bécsi intézet. Az intézet tudomására jutott információk szerint a támadások templomokat, keresztény imahelyeket, vallási szimbólumokat, szakrális tereket és keresztény személyeket céloztak. Míg a brüsszeli bürokraták és a nyugati mainstream média folyamatosan az elfogadásról és a toleranciáról beszélnek, a valóság a kontinens keresztényei számára egyre sötétebb és fenyegetőbb. A már említett bécsi székhelyű intézet jelentése sokkoló képet fest az Európában zajló folyamatokról. Egy év alatt 2000 keresztény ellenes gyűlöletbűncselekményt regisztráltak, drasztikusan megugrott a templomgyújtogatások száma, és immár a puszta, néma imádságért is bíróság elé citálják az embereket a felvilágosult nyugaton. A keresztény üldözés már nem csak a távoli kontinensek sajátja, hanem itt dörömből az ajtónkon. A jelentés egyik legmegdöbbentőbb megalapítása, hogy a keresztény személyek elleni fizikai támadások száma 300-ra emelkedett. Ez azt jelenti, hogy Európában majdnem minden napra jut egy olyan incidens, amelynek során valakit keresztény hite miatt bántalmaznak. A statisztikák száraz adatai mögött emberi tragédiák húzódnak meg. Nemrégiben Spanyolországban egy kolostor elleni támadás során egy 76 éves szerzetest öltek meg brutális kegyetlenséggel, és több társát megsebesítették. De nem ez volt az egyetlen vérontás. Januárban Isztambulban egy katolikus templomban tartott vasárnapi szentmise közben lőttek agyon egy hívőt, egy az Iszlám Állam nevű terrorszervezethez köthető terrortámadásban. A fizikai erőszak mellett a szakrális terek elleni támadások is új szintre léptek. A gyújtogatások száma csak nem megduplázódott az előző évhez képest, 94 esetben borítottak lángba templomokat vagy más keresztény létesítményeket. Különösen aggasztó a helyzet Németországban, ahol ezen támadások egyharmada történt. A német püspöki konferencia nemrégiben maga is kénytelen volt elismerni, hogy minden tabu megdőlt a templomok elleni vandalizmus tekintetében. Franciaországban sem jobb a helyzet, másfél éve Saint-Omerben egy történelmi jelentőségű templom vált a lángok martalékává szándékos gyújtogatás következtében. A jelentés rámutat, hogy a keresztény ellenes bűncselekmények gócpontjai éppen azok a mintaállamok, Franciaország, Anglia és Németország, amelyek a leghangosabban hirdetik a multikulturalizmus sikerét. Az említett bécsi cég jelentése számos egyéb, a józan ésszel szembe menő jogi döntést is dokumentált, amelyek célkeresztjében a keresztény értékek állnak. Svájcban egy bíróság megtagadta az állami támogatást egy katolikus lányiskolától, azzal az abszurd érveléssel, hogy mivel a katolikus lányiskola csak lányokat fogad, ezzel diszkriminációt valósít meg. Spanyolországban a világi hatóságok avatkoztak bele a családi nevelésbe. Egy bíróság megtiltotta egy apának, hogy felolvasson a Bibliából a fiának, a vallási nevelés kizárólagos jogát a szekuláris anyának ítélve. Franciaországban pedig egy tanárt szankcionáltak, mert Szent Bernadett szövegét használta egy helytörténeti órán, a bíróság szerint ezzel megsértette a semlegesség törvényét. Kedves hallgatóink! A keresztény ellenesség sajátos jellege, hogy azt a nyugati kormányok és a média gyakran elhallgatják vagy bagatellizálják. A kereszténységet és jelképeit következmények nélkül lehet gúnyolni, míg azok, akik az iszlámot vagy annak szent könyvét, a Koránt gúnyolják, gyakorlatilag az életüket kockáztatják. Akik Mohamedet karikírozzák, az életüket kockáztatják, akik Jézus gúnyolják, azok kiállítást rendezhetnek a Künstlerhausban, fogalmazta meg a jelenséget Bernhard Heinz Mayer, osztrák szociológus. Ebben a légkörben és az illegális migráció által kiváltott társadalmi átalakulás fényében nem csoda, hogy a keresztény hagyományok is egyre inkább visszaszorulóban vannak. Kedves hallgatóink, azok az értékek, amelyek a magyarságot a Kárpát-medencében eddig megtartották, Európában támadás alatt állnak. A keresztény egyházak és a keresztény vallás, valamint az európai nemzeti államok mindenhol politikai, gazdasági, pénzügyi és lélektani támadás alatt állnak. Európa válaszúthoz érkezett. Ha a kontinens továbbra is tűri, hogy templomai lángoljanak, híveit megfélemlítsék, és a Bibliát idézőket bíróság elé állítsák, keresztény hagyományait pedig elsorvasszák, akkor nem csak keresztény gyökereit vágja el végleg, hanem a szabadság utolsó morzsáit is feláldozza a liberális ideológia oltárán.
1: Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallották.

0: Napbúcsúztató.
1: Kedves hallgatóink, mai adásunk perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után a szerzetesek fél órája műsorunk reggeli adásának ismétlését hallják. Ezután testvéregyházaink fél órája az ökumené ismétlése következik. Az egyórai hírek után cseperedő műsorunkkal jelentkezünk, melyben Nagy Róberttel, a sarudi huculudvar táborairól beszélgetünk, a szerkesztő Berec Renáta. A cseperedő után Sziluett női magazinunk következik, műsorunkban ezúttal Korós Pap Judit kutyatenyésztő hivatásának szépségeiről és nehézségeiről mesél. 2 órakor ismét hírek, ezután Karitász percek című műsorunkban Tóth Balázzsal, a Budapesti Réf Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat intézményvezetőjével beszélgetünk. A műsor szerkesztője Pap Ildikó. 3 órakor híreket sugárzunk, majd iránytű műsorunkkal jelentkezünk. A mai műsorban vizitúrázni hívunk mindenkit. Klemenc Henrikkel, a Magyar Vizitúra Szövetség elnökével beszélgetünk. A Víziring hazánk egyik legnagyobb vizitúra sorozata, amelyhez bárki csatlakozhat a 12 helyszín bármelyikén, vagy akár mindegyiken részt vehet. Az iránytű után Kérem a következő című műsorunk heti összefoglalója szól. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal egy örökletes genetikai betegségről beszélget dr. Bajnok Lászlóval, a PTE egyetemi tanárával, endokrinológussal, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. A 4 órai híreket követően zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink! A mai műsor készítésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Krész Beáta, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tompos Péter, Turi Sarolta, Varga Ildikó. Kedves hallgatóink, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Budapéter atya nevében is további kellemes rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A bemondót Harcos Krisztinát hallották.

Mutasd meg, Urunk, irgalmadat, adj nekünk kegyesen szabadulást. Hadd hallom, mit hirdet az Úr, a mi Istenünk. Valóban, ő a békét hirdeti. Olvasom a 84. Zsoltárban. A kétségbeesés az önszeretet abszolút véglete. Ez akkor következik be, amikor valaki szabad elhatározással hátat fordít minden mástól jövő segítségnek, hogy tudatosan megízlelje önmaga elveszettségének érzését. Mindenkiben benne rejlik a kétségbeesés valamiféle gyökere, mert benne él az a gőg, amely mindjárt megtermi az önsajnálat szerteburjánzó gyászvirágait, mihelyt saját erőforrásai felmondták a szolgálatot. És mivel saját forrásaink kikerülhetetlenül cserben hagynak minket, többé-kevésbé mindnyájan kivagyunk téve az elbátortalanodásnak és a kétségbeesésnek. A kétségbeesés annak a nagy és kemény nyakú gőgnek végső kibontakozása, amely inkább választja az elítélés abszolút nyomorát, mintsem, hogy elfogadja a boldogságot Isten kezéből, és ezzel elismerje, hogy ő fölöttünk van, és mi képtelenek vagyunk arra, hogy ránk vonatkozó terveit egyedül megvalósítsuk. De az igazán alázatos ember nem tud kétségbe esni, mert már régen nyoma sincs benne az önsajnálatnak. Istenem, köszönöm, hogy vagyok. Szép, csodálatosan szép az élet. Nekem is megvannak ugyan a magam nehézségei, gondjaim, keserveim, mindenféle bosszúságom magammal és másokkal, és tudom, hogy még sok nehézségben lesz részem. De mi ez mind az élettel szemben? Minden reggel csodálkozom, és örülök, hogy vagyok, hogy élek, hogy gondolkozom, ember vagyok. Tudok beszélni és nevetni, intézkedni és dolgozni, s a nappalok mindig rövidek. Bármi is szép és jó az alvás, erőt veszek magamon az ébrenléthez, mert még sokat akarnék végezni, és ki akarom az életet használni. De majdnem szebb a tevékenységnél a semmittevés, gondtalanul létezni és élvezni az életet, melyet tőled kaptunk minden gazdagságával. Az időt, az értelmet, a napfényt, a csillagokat, a szelet, esőt és szivárványt, a földet minden szépségével, csodáival és jó dolgaival. Ó Istenem, köszönöm, hogy vagyok, és hogy élek.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Nem tárgyalt katonai együttműködésről Szerbia és Ukrajna Volodymyr Zelenszkij elnök belgrádi látogatásán, jelentette ki a szerb köztársasági elnök. Alekszandr Vučić ugyanakkor hozzátette, Szerbia szeptemberben izraeli együttműködéssel dróngyárat nyit. Az ukrán elnök a találkozó után köszönetet mondott a Belgrád által bejelentett újabb humanitárius segélycsomagért, amely elsősorban az egészségügyi és energetikai ágazatot érinti. Spanyolország megkezdte az Olaszországból érkezők ellenőrzését, írja az Infostart. Az intézkedés válasz arra, hogy Róma a ceutai tömeges határsértés miatt visszaállította a határellenőrzést. A szombaton életbe lépett új szabályozás értelmében szeptember 17-éig az Olaszországból repülővel és hajóval érkezők szúrópróbaszerű ellenőrzésen esnek át. Az Egyesült Államokban biztosított születési jogon járó állampolgárság megszerzésének korlátozásáról, valamint az úgynevezett születési turizmus megszüntetéséről írt alá rendeleteket Donald Trump amerikai elnök. Az elnök egyik rendelete kiterjesztette azon külföldi állampolgárok körét, akik nem jogosultak arra, hogy Egyesült Államok területén megszületett gyermekük amerikai állampolgárságot kapjon. A másik jogszabály megtiltotta az úgynevezett születési turizmust, ami következményeket tartalmaz azokra, akik az Egyesült Államok területére abból a célból utaztatnak be külföldieket, hogy az amerikai alkotmány 14. kiegészítésében szereplő, a születési jogon megszerezhető állampolgárságot kihasználva születendő gyermekük számára biztosítsák azt. A rendelet azt is kimondja, hogy az amerikai hatóságok megtagadhatják a beutazásra jogosító vízumot attól, akinek esetében felmerül, hogy utazás a születési turizmus körébe esik. Az amerikai bevándorlási hatóságok ilyen gyanú esetén a belépést is megtagadhatják az érintettektől. Tilos lesz a meghatározott vadon élő állatfajok és hibridjeik beszerzése, szaporítása, tartása, betanítása, bemutatása és cirkuszi előadásokban való szerepeltetése 2027. január 1-e után, közölte Magyar Éva kormányszóvivő a kabinet döntését ismertetve Budapesten. Kifejtette, az elmúlt években egyre erősebb társadalmi és állatvédelmi elvárás jelent meg azzal kapcsolatban, hogy vadon élő állatokat ne használjanak cirkuszi produkciókban. Európában is egyértelmű a tendencia, hogy a tagállamok korlátozzák vagy megszüntetik a vadállatok cirkuszi szerepeltetését, írja az Agroinform. Magyarország eddig csak részleges tilalmat alkalmazott, ami lehetőséget adott arra, hogy a szigorúbb szabályozású országokból állatok kerüljenek magyar menazsériákba. A döntést állatvédelmi és biztonsági szempontból is indokoltnak nevezte, rámutatva arra, hogy a vadállatok tartása, szállítása, betanítása és közönség előtti szerepeltetése nem egyeztethető össze a modern állatjóléti elvárásokkal, és baleseti kockázatot is jelenthet. Másodfokúra mérsékelte szombattól a hőségriasztást a tiszti orvos, miután a pénteki hidegfront nyomán enyhült a hőség. A másodfok jövő kedden éjfélig marad érvényben. Közben megdőltek a napi melegrekordok, és Szolnokon a szél is csúcsot döntött, közölte a Hungaromet. Az előzetes adatok szerint az új országos napi melegrekord 41,8 Celsius fok, amelyet Kiskunfélegyházán mértek. Az új napi és egyben új abszolút fővárosi melegrekord 41,6 Celsius fok lett. Ezt Újpesten mérték. Egy zivatarnyomán Szolnokon óránkénti 113 kilométeres széllökést regisztráltak. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan felhőtlen, időszakosan kissé fátyolfelhős lesz az ég, csapadék kizárt. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, sőt nagyobb területen le is áll a szél. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 19 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken több fokkal ez alatti, a vízpartokon nagyobb városokban pedig néhány fokkal magasabb értékeket is mérhetünk.
0: Szerzetesek félórája.
2: Kedves hallgatóink, Zsódi Viktor piarista tartományfőnök ismerteti a piarista rend lelkiségi és ifjúságnevelésre vonatkozó törekvéseit.
3: Mai töredezett társadalomban észre kell vennünk azt, hogy senki sem lehet sziget. Az egészséges ember az közösségben él, közösségi lény. A kereszténységünk, a hitünk az alapvetően egy közösségi cselekmény. Ahogy maga az Isten is közösségként tárta fel a saját létének titkát, úgy észre kell vennünk, hogy mi magunk is egy közösség részeseként tudjuk valóban kibontakoztatni önmagunkat. És a mai világ nagyon sokszor a széttöredezettségével, olykor a sebzettségével inkább ezt az atomizálódást erősíti. És Kalazanci Szent József válasza nagyon is közösségi jellegű volt. Közösséget szervezett a tanárokból, egy szeretes rendet. És nem egyéneket tanított, hanem a fiatalokat is közösségbe szervezte, hiszen akkoriban ez igazából újdonság volt, maga az osztálykeret is, hogy különböző korosztályok szerint osztályokba szervezni a fiatalokat, ez egy kalazanciusi novum volt. Tehát a válaszában is nagyon sokszor a közösség jelenik meg. Mi is keressük azt a módot, hogy hogyan tudunk az iskoláinkban teret adni a különböző közösségeknek, és mi magunk is a kalazancius mozgalmon keresztül, amely a piarista rend egyetemes válasza a fiataloknak, egy olyan teret nyit, amelyben kortárs segítők figyelnek az iskolában jelenlévő fiatalokra egy hét valamelyik délutánján, és őket a tanulásban, a játékban és az imádságban próbálják vezetni. Azt hiszem, hogy mi tanárok is tapasztaljuk azt nagyon sokszor, hogy teljesen más az ereje annak a mondatnak, amit én mondok tanárként, és más az, amit egy kortárs mond a fiatalnak. És ezért a nevelő munkának ez egy nagyon hatékony formája tud lenni, hogy kortárs vezetőket képzünk arra, hogy igazán fontos dolgokra, az együttélés, az együttműködés szabályaira, az önismeret formáira, az imádság és a közös játék megfelelő, fejlesztő formáira megtanítsák az érdeklődő fiatalokat. Természetesen az is fontos a kalazancius mozgalomban, hogy lehetőséget nyit a fiatalok számára, hogy a középiskola befejeztével is kapcsolatban maradjunk velük, hiszen nagyon sok olyan csoportunk van, ahol már egyetemisták vannak jelen, vagy fiatal felnőttként vesznek részt ebben a közösségi életben.
4: Ugye itt hit átadásról beszéltünk az elmúlt 20 percben gyakorlatilag. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról a tényről, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felkérésére ön részt vesz abban a bizottságnak nevezhető, ez nem biztos, majd kijavít, akik a hittani érettségi tételeket összeállítják. Van egy icipici diszonancia, hogy a hitet most átadjuk, vagy ha már érettségi tételekről beszélünk, akkor nagyon komoly tárgyi tudást is át kell adni a fiataloknak.
3: A kérdés érthető, de nagyon egyszerű és világos válaszunk van rá, hogy van egy kulturális tudás, amely a kereszténység sajátja, és nagy ajándék az egész világ számára, amelyről bizonyos értelemben a hittan tantárgy keretében beszélünk. És van a hit aktusa, amely egy szabad válasz mindarra a meghívásra, amelyet a Jóisten ad nekünk. Hittan oktatás. Elsősorban talán azt mondhatnám, hogy a katolikus iskolák hittan oktatása, ahol általában heti két órában tanítják a hittant, ott természetesen van a hittannak egyfajta közösségi szerepe is. Bizonyos értelemben van katekumenális jellege is, amely a hit átadására vonatkozik. De nem szabad elfelejtenünk, hogy az új kateketikai direktórium is arról beszél, hogy a hittannak a hittan tantárgynak, annak olyan súllyal kell jelen lennie az iskola életében, mint az összes többi közismereti tárgynak. Azzal a rendezettséggel és azzal a szigorral. És pont ezért, pont ez alapozza meg azt, hogy egyébként ez egy választható érettségi tantárgy is, ahol bizony nagyon sok esetben van komoly tárgyi tudás is, amelyel rendelkeznie kell az érettségére jelentkező fiatalnak. Persze, ebben az érettségben is megjelenik a felelet végén egy olyan rész, amit aktualizálásnak nevezünk, hiszen a felelőnek beszélnie kell arról, hogy mindaz a tartalom, az a tudásanyag, amelyről éppen akkor beszélt, az a keresztény életben hogyan aktualizálható, és hogy kell lennie egy rövid, egyperces reflexiójának arra, hogy ez a keresztény életben mit is jelent gyakorlatban. De alapvetően az a kulturális kincs, amely a kereszténység évezredeiben létrejött, az egy olyan érték, amely valóban nagyon sok adatot és nagyon sok tudást tartalmaz, és feladatunk, hogy ezt át tudjuk adni a növendékek számára, hiszen gondoljunk bele, hogy az ember történelmét úgy tudjuk igazából megérteni, hogyha bizonyos adatok felhasználásával egy történelmi képet rajzolunk ki az emberiségről, és hogy ez a felelősségvállalásunkat igazából erősíti. A kereszténységről szerzett tudásunk az nem hátráltatja hitben való elmélyülésünket, hanem alapja lehet. Oly sokszor tapasztaljuk azt, hogy vannak felnőtt emberek, akik nagyon sokszor hitük megfogalmazásában talán egyszerű vagy gyermeki formákkal élnek. Pont azért, mert nem volt lehetőségük, nem volt alkalmuk, hogy a hitükről sokkal mélyebben tanuljanak. Önmagában a hittanak a megtanulása az nem jelenti a hitben való, a hit aktusában való elmélyedést, de egy nagyon jó alapot adhat. És kell is, hogy ezt kihasználjuk erre, hogy észrevetjük, hogy melyek azok a tudásanyagok, amelyeknek az elmélyítése, amelyeknek a megtanulása valóban alapot adhat arra. Nagyon sokszor szerettünk távolságot venni a memoriterektől, mert hogy ez már nem egy modern oktatási eszköz. A régi direktórium, kateketikai direktórium egyébként fölhívja a figyelmeit a itt tanároknak, hogy bizonyos dolgokat azért érdemes megtanulni, de nagyon érdekes, hogy a modern pedagógia ismét fölismeri azt, hogy bizony a memória fejlesztése memoritereken keresztül nagyon is alapja a tanulásnak, és itt megint arról van szó, hogy a tanulás folyamatát akarjuk középpontba helyezni. Természetesen csak egy apró szegmense lehet a memoriterek tanulása, a tudás, a hittan tudásnak átadásának, de egy izgalmas része lehet, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy az egyházban való jelenlétünk az nagyon sokszor abból fakad, hogy bizonyos szövegeket közösen ismerünk, hogy közös élménynek, egy pápai szentmisén való részvételnek igen erősen az egy meghatározó pillanata, amikor sok-sok nemzet tagjai közösen latinul tudják imádkozni az Úr imádságát. Ezt csak egy példaként hozom, hogy bizonyos esetekben egy imádságnak, egy latin imádságnak az ismerete, az alapja lehet annak, hogy olyan hit tapasztalatunk születik, amely aztán erőt adhat az egész életünk folyamán.
4: De ha valaki nem rendelkezik ilyen ismeretekkel, akkor sincs kizárva a Jóistennel való szoros kapcsolatból. Piaristák Magyarországon nagy hagyománnyal, hosszú életúttal rendelkeznek, de azért a rend tagjai szerte a világon jelen vannak. Mennyire lehet a magyarországi működést, jó gyakorlatot átadni, akár a külföldön, Amerikában, Ázsiában, az ottani jó gyakorlatokat mennyire lehet a magyarországi helyzetre, állapotokra átültetni?
3: Hát nyugodtan mondhatjuk Afrikát is. Nyáron Rómában voltam tartományfőnöki konferencián, ahol pont afrikai előjáróatyák is jelen voltak, és hogy abszolút megértettük egymást. Nagyon nagy élményem ezzel a képzéssel kapcsolatban, hogy igazából a kihívások, feladatok, azok nagyon hasonlóak. Bármennyire is más a társadalom, másik földrészen élünk, az előjárók akár Dél-Amerikában, akár Afrikában, akár Ázsiában vagy itt nálunk Európában hasonló kihívásokkal küzdenek. Azt tapasztalom, hogy nagyon sok rétű az együttműködés, nagyon sok formája van ennek. Talán az egyiket, hogy említsem meg, egy fiatal rendtársam, aki egyszerű fogadalmas, most egy évet Limában tölt. Egyrészt ő spanyolul tanul, másrészt megismeri, hogy ott hogyan működtetnek a rendtársak egy iskolát, hogyan élnek közösségben, és hogy ezek a tapasztalatok már most egy-két hónap távlatából nagyon izgalmasak mindannyiunk számára, hogyan ezeket megosztja. És az is nagyon fontos, hogy ő mit tudott átadni. Arról beszél, hogy hát persze itt Magyarországon még bizonyos informatikai hálózatok kiépítésében, talán az ő érdeklődése is valami ilyen környékén van egyébként, de hogy ő mennyi mindent tud adni pont ezért, és hogy oda került, és hirtelen ő lett az iskolai tableteknek a gondnoka. Mert hogy más szisztémában látja, más rendszerben látja ezt az egész feladatot, ami ott igazán hatékonyságnövelő tud lenni. De ahogy mi átvettük a kalozancius mozgalomnak az építését, meg működtetését, az pedig egy olyan akció volt, ami elsősorban a spanyol rendtársaknak volt a gyakorlata, amit aztán mi tudtunk adaptálni a magyar körülményekre. Számos ilyen együttműködés van, és számos közös gondolkodás, ami tud bennünket segíteni, és hogy nagy élmény az számunkra, hogy a világ minden részéről testvérként köszönhetjük egymást.
4: Csak a szerzetesek számára jelent ez ilyen nemzetközi kapcsolatot, vagy az iskolák között is van esetleg hasonló kapcsolat?
3: Korán sem szerzetesi. Nekem még a szegedi osztályomból már ott akkor sok diák ment Erasmus pályázat keretében Andalúziába, és hogy való igaz az, hogy ebbe a nemzetközi kapcsolatrendszerbe részesek a diákok is, és a tanárok is, sőt azt mondhatom, hogy nagyon sok esetben ők ennek a motorjai.
4: Ha már itt magyarországi és a budapesti piarista rend tagjairól is szó esett, és tartományfőnök atya megemlítette pár perccel ezelőtt a pápa látogatás élményét, a közelmúltban megjelent egy kiadvány a piaristák gondozásában. Miről szól ez a kiadvány? Kiknek segít a szent atya gondolatait tanulmányozni, feldolgozni jobban?
3: Az volt az érzésünk, hogy abban a pár napban a szent atya jelenléte az nagyon intenzív volt. És hogy ezek a találkozások nagy érzelmi töltettel rendelkeztek. Nekem lehetőségem volt pénteken és szombaton is és vasárnap is részt venni olyan eseményen, ahol a Szent Atyával közösen imádkozhattunk. Tudom nagyon jól, hogy ezek a beszédek ott hirtelen fölkeltették az érdeklődésemet, de olyan gyorsan jöttek egymás után ezek, hogy szinte csak az utolsóra vagy annak az utolsó mondatára emlékeztem. És nagyon fontosnak gondoltuk, hogy a diákok számára is az egész magyarországi tartózkodás ideje alatt elmondott beszédeket valahogy hozzáférhetővé és feldolgozhatóvá tegyük. Mert hogy ezek apró kincsek mindannyiunk számára, és ezeket a beszédeket próbáltuk úgy ellátni feladatokkal körbeépítve, odaadni a pedagógus kollégáknak, diákoknak, hogy ez segítse őket abban, hogy akár ezekben a hetekben, hónapokban, tanévben föl tudják ezeket a beszédeket dolgozni. Azt gondolom, hogy nem jó az, hogyha egy ilyen találkozás csak egy pontszerű esemény, hanem azt teszi ezt igazából teljessé, hogyha egy hosszabb folyamat keretében tudunk belőle igazából táplálkozni.
4: Önnek személy szerint a Szent Atya magyarországi látogatása mit jelentett?
3: Én azt éltem meg, akár a papokkal való találkozásnál a Szent István Bazilikában, akár a fiatalokkal való találkozásnál a Pap László sportcsarnokban, akár aztán a záró szentmisén, hogy a Szent Atya atyaként van köztünk, és hogy az ő közelsége, az atyai szeretete, az Isten szeretetét tudja egészen személyesen kifejezni. És azt hiszem, hogy ezen szövegeknek az olvasása ezt tudja erősíteni, vagy újra föléleszteni bennünk.
4: Sok-sok dologról beszéltünk így az elmúlt percekben. Egy fontos dologról úgy gondolom, hogy nem Az ember látva azt, hogy felelős egy közösségért, legyen az egy szerzetes közösség, legyen az egy intézmény, mit tart legesleg fontosabbnak? Mi a cél?
3: Azt hiszem, hogy ha a rendalapítóra gondolok, akkor ő úgy jelenik meg előttem, mint aki jelen tudott lenni a legnagyobb kihívások között is, a legszegényebbek életében. A gondoskodásával, vagy azzal, hogy kitalált egy jó módszert arra, hogy mit is lehet tenni a világ jobb átételéért. De jelen volt. A kihívások, vagy a nehézségek elől nem menekült el, hanem ott tudott lenni. Az iskola nem egy gyors megoldás a problémákra, hanem reményteli hely, amely a türelmet is magában hordozza, hogy a kitartás és a jelenlét az megtermi a maga gyümölcsét. És ez nagyon mélyen az Isten hitben gyökerezik. A mi feladatunk jelen lenni. A magányosságot a jelenléttel áttörni. Jelen lenni a diákok számára, jelen lenni szülők számára, a szeretes rendben jelen lenni egymás számára, és a most világban jelenlévő magányosságot a közösség erejével fölváltani. Kicsit szól ez arról a kommunióról, arról a közösség élményről, amelyről Ferenc pápa is sokat beszél, és arról, ahogyan mi az egyházat kibontakozni látjuk.
4: Nyilván visszajelzések az elvégzett munkát illetően jöhetnek sok szintéről, de talán a legnagyobb elismerés az, hogyha a legmagasabb szintről jön visszajelzés, és hát egy ilyen visszajelzés érkezett az augusztus 20-ai naphoz kapcsolódóan tartományfőnök atya részére is, amihez ezúton is szeretettel gratulálok. Mit jelent ez az állami kitüntetés önnek?
3: Egyrésztről nagy hála van a szívemben mindenfajta visszajelzésért, a jókért is és a rosszakért is, és hogy erőt ad mindenfajta jó szó az embernek a munkában, a munkának a hétköznapok terhének a viselésében. Azért az igazi visszajelzés számomra majd végső ítéletnél érkezik, és hogy ezzel nem valami közeli célra gondolok, de azt gondolom, hogy mindannyian, én mindenféleképp is tudom, és hiszem azt, hogy a rendtársaim is, és a munkatársaim egymás és a saját örök üdvösségünkért küzdünk a hétköznapok forgatagában, és teszünk meg mindent azért, hogy a társadalmat azt egy keresztény közösségé tudjuk formálni.
4: Sok-sok mindenről beszéltünk, Kalazanci Szent József elgondolása, hogy a piarista rendet és az iskolát azt hogyan alakítja egészen a napjainkig, hogy most hogyan működik itt Magyarországon a rend és az iskola. Jövőképről nem beszéltünk. Nem egy nagyon könnyű helyzetben vette át tartományfőnök atya a rendnek az irányítását. Már most azért eltelt egy kis idő. Innovációt említett, hogyha így a következő pár évre tekint, akkor milyen célok lebegnek a szeme előtt, hogy mi az, amit szeretne mindenképpen megvalósítani?
3: Azt hiszem, hogy joggal reménykedünk abban, hogy a rendünk, a piarista rend és a magyar tartománya az tud egy virágzó közösség lenni. Azért mondom ezt, mert azt tapasztalom, hogy a rendtársaim és a munkatársaim, akik a tartományfőnökségen és minden iskolában velünk együtt dolgoznak az ifjúság nevelésén, ők nagyon elkötelezetten és nagy erőbedobással küzdenek a közös céljainkért, amiben mi elsősorban azt látjuk, hogy újra és újra a rendalapítóhoz kell kapcsolódni, hogy vele valamilyen élő viszonyban legyünk, amely jelenti azt is, hogy az ő szemével szeretnénk látni a világot, az idők jeleit észrevenni és figyelni, hogy kalazanciusi válaszokat szeretnénk adni, ahogy mondtam ezt a közösségiségben, és hogy Kalazanci Szent József bátorságával szeretnénk jelen lenni ebben a világban, mert az evangélium átadásához erre nagyon szükség van, hogy az idők jeleire figyelve tudjunk közösségi válaszokat adni reménnyel és bátorsággal. És újra és újra azt tapasztalom, hogy ezen az úton nem magányosan járunk, hanem közösen, és ez valóban olyan reménnyel tölt el, amely mindenféleképpen bizakodásra ad okot.

0: Kedves hallgatóink, Zsódi Viktor, piarista tartományfőnökkel Papp Ildikó beszélgetett.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Ökumené, a testvéregyházak műsora.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpát Juditot hallják. Beszélgető társam, Végné Posgai Olga így fogalmaz. Istenben való hite fix viszonyítási pontot jelent, még a kételyei idején is. Olgát 5 gyermekkel megáldott, evangélikus, katolikus családjuk harmonikus működéséről, kelenföldi evangélikus gyülekezete életében betöltött szerepéről és tanári tapasztalatairól is kérdezzük. Tartsanak ma is velünk!
1: Énekel, dicsérlek téged!

0: Lélekhangoló műsorunkban vendégünk Végné Posgai Olga lesz, aki tanárnő, és amikor levelezni kezdtünk, akkor kispályás egyháztagként titulálta magát. Ezért kérdeznélek erről először, hogy mit értettél ez alatt, és miért írtad ezt?
1: Azért írtam ezt, hogy kispályás egyháztag, mert hogy ez számomra a hétköznapi egyszerű keresztény embernek a szinonimája, csak egy más megfogalmazásban. Nincsenek nagy egyházi pozícióim, beosztásaim, hanem tényleg egyszerű hétköznapi keresztényként élem a mindennapjaimat, a munkámban, a családomban, és hát amerre járok.
0: Én azt gondolom, hogy az egyház nagy részt ilyen hétköznapi keresztényekből áll, és pontosan a hétköznapi kereszténység megélése az maga a keresztény élet, és Krisztus egyházát ilyen emberek

0: hogy azt hiszem, hogy erre kell nekünk a hangsúlyt tenni ezekben a dolgokban. Mert valamikor szóval is, meg nyilvánvalóan bizonyságtétellel is képviseli az ember a neki adatott kegyelmet, de valamikor egyszerűen csak nagyon egyszerű cselekedetekkel, szavak nélkül működik ez.
1: Mit jelent számodra most a gyülekezeted?
0: Sokat jelent számomra, mert ott vannak a gyökereim, evangélikus gyökereim. Most más módon vagyok jelen a gyülekezetemben, mint évekkel ezelőtt, mert hogy nagyon sok szolgálatot végeztem az életem során a gyülekezetemben, gyerekmunkában, ifjúsági munkában. 30 éven keresztül voltam presbitere is a kelenföldi evangélikus gyülekezetnek. A legutóbbi választásokkor akkor nem jelöltettem magamat, ez így megérett bennem akkor, hogy most akkor továbbadom ezt a lehetőséget a fiatalabb generációnak, meg egyáltalán, hogy most itt nekem ez így helyes, hogyha ezt félreteszem. És most leginkább a töltekezés helyeként tekintek rá, és most aztán tényleg ilyen csendes egyháztagként alkalmakra járok, és persze a régi kedves közösségi tagokkal jóban vagyok továbbra is, de hogy most azt gondolom, hogy egy olyan szakasza van az életemnek, amikor inkább egy kicsit a csendességnek van szerepe. Aztán majd, hogy ebből merre megyek tovább, meg hogy mikor alakul ez másképp, az majd kialakul.
1: Mi zajlik le benned, ami miatt visszahúzottál egy picit az aktivitásoktól a gyülekezetedben, és hogy egy ilyen szakaszról beszélsz az életedben?
0: Ez egy komplex dolog, sok minden tartozik ide. Egyrészt a munkám kapcsán ott erősebb az elköteleződésem sok mindenben. Vannak családi okai is, egyrészt fel is nőttek a gyerekek, az is egy másik helyzet. A harmadik része pedig az, hogy a férjem 2 évvel ezelőtt elhunyt, nyilván, hogy ez is más perspektívát hoz, de önmagában nem ettől vonulok vissza, hogy ő most már nincsen ott velünk. Hanem összességében én azt gondolom, hogy olyan szakaszba érkezett az életem, és persze ezek ilyen külső események, amik benne vannak ebben a helyzetben, hogy most egy ilyen csendesebb szakaszban tartok.
1: A gyülekezeti testvéreid, vagy ismerősök, barátok hogyan álltak melletted félredelvesztésekkor?
0: Nagyon komolyan egyébként, nagyon komolyan. Nagyon sok mindenben kapcsolatot tartottak velünk, meg érdeklődtek, meg sok mindenben segítettek.
1: És akkor ez a csend, ez jól esik, tehát nem érzed magányosnak magad? Persze az 5 felnőtt gyereketek ott van.
0: Nem érzem így magányosnak magamat. Nem, ez tényleg csak annyi, hogy azt érzem, hogy most a jelenlegi életemben persze van egy csomó kapcsolatom, amiket élek is. Ugyanakkor van egy másik belső vetülete, hogy akkor most sokkal inkább a mindennapoknak a hordozása az, ami a szemem előtt van. Egyrészt a magam életem meg Isten kapcsolata szempontjából, másrészt meg azok a történetek, aminek ilyen részesévé váltam, meg részese vagyok. Ott a jelenben kell megtalálni azokat a pontokat, ahol fogódzók vannak. Tudom azt, hogy most egy ilyen csendesebb belső szakaszom van, de ez jól is van így.

0: A ti életetek a férjeddel úgy alakult, hogy ráadásul nem is egy felekezetnek az egyház tagjai voltatok, hanem ő katolikus volt. Hogyan alakult a kapcsolatotok?
1: Két felekezethez tartoztunk házasságunk szempontjából. Azért ez egy kicsit szövevényesebb történet, mert az én családomban az evangélikus-katolikus kapcsolatoknak már több generációs hagyománya van. Nagymamám volt az első, aki katolikus létére feleségül ment egy evangélikus fiatalemberhez. Ez akkoriban az 1900-as évek elején problémát jelentett, és mindenféle megszorítások voltak ennek a következményei. Édesanyám, aki evangélikus volt, feleségül ment egy katolikus fiatalemberhez, és ennek következtében minket, a gyerekeket meg kellett keresztelni katolikusnak, de minket nem neveltek vallásosan a szüleink. Ők se voltak vallásgyakorlók, aztán az a Jóistennek a külön munkája volt, hogy végül is ebben utat találtam, meg találkozhattam vele. És akkor az egy következő lépés, hogy ugye a harmadik generációban is megjelenik ez az evangélikus-katolikus házasság, sőt, az egyik lányunk, aki már férjhez ment, ő szintén ökumenikus házasságban él, mert a lányunk az evangélikus, és a férje pedig katolikus. Én azt gondolom, hogy ez is része valamilyen módon Isten működésének közöttünk, mert azt hiszem, hogy az ökumenikus házasság a Jóistennek az egyik legklasszabb ötlete arra, hogy az egyházszakadást megszüntesse, mert a házasságon belül vagy szeretjük egymást, vagy nem, de ha nem, akkor nem működik. És ez egy ilyen nagyon egyszerű történet ilyen szempontból.

0: Hogyan csiszolódtatok össze akkor, vagy hogy egyeztettétek ezt a kétféle hitmegélést, vagy vallásgyakorlást?
1: Az egy nagyon jó történet. Hát sokat beszélgettünk nyilván, de azt is el kell mesélnem ebben a történetben, hogy egyrészt nekem az életem során az iskolában elég sok katolikus barátom volt, tehát így volt tudomásom arról, hogy mi zajlik, meg unokatestvéreim voltak, akik katolikusok voltak, tehát így látókörömben volt hívő katolikus ember. A férjemet, András pedig egy barátja elhívta a Kelenföldi zenekarba zenélni, és akkor igaziból ő meg így belelátotta evangélikus gyakorlatba is, és tulajdonképpen mi ott Kelenföldön ismertük meg egymást, és akkor utána, amikor már komolyabban tekintettünk egymásra, akkor igaziból nagyon sokat beszélgettünk erről. Az nagyon fontos volt mind a kettőnk számára, hogy nem akarjuk a másikat áttéríteni, hanem sokkal inkább egy nyitást szerettünk volna megfogalmazni, hogy egyrészt a másikat elfogadjuk, a másiknak a gyakorlatát, és hogy a hétköznapokban ezt úgy éltük meg, hogy jártunk mind a két felekezetnek az alkalmaira, és hát a gyerekeinket is ebben a szellemiségben neveltük aztán. Nemenként kereszteltettük a gyerekeinket, és akkor nekik is természetes volt az, hogy hol mi történik, de azért a saját vallási identitását mindegyik megőrizhette, meg gyakorolhatta, és ebből nem volt sose így feszültség.

0: Vendégünk a Lélekhangoló evangélikus műsorban Végné Pozsgai Olga tanárnő.
1: A férjed része volt a kelenföldi evangélikus gyülekezetnek is, járt ő katolikus közösségbe is ezzel együtt?
2: Úgy volt, hogy a kezdetekkor ő nem tartozott katolikus közösségbe, tehát a egyházi közösségi életünket azt Kelenföldön éltük, és aztán az életünk egy későbbi pontján következett el az, amikor becsatlakoztunk egy katolikus kis közösségbe is, és akkor oda jártunk együtt. Én eljárok ebbe a kis közösségbe a mai napig is, mert hogy tényleg egy testvéri kapcsolat alakult ki ezzel a kis társasággal is, és jó velük is lenni. Ilyen értelemben így két laki a történet, de ezt meg az élet hozta így.
1: Még több testvér.
2: Igen.
1: Számodra mikor vált fontossá, hogy evangélikus vagy, hiszen azt mondod, hogy a családoddal nem tartoztatok így a templomba járók közé?
2: Azért a Jóisten sok apró mozzanatot belecsempészett az én élettörténetembe, ami aztán egyszer eljutott arra pontra, arra felismerésre, hogy ő létezik, meg hogy ő szeret engem. Pici mozzanatok, meg ugye ezek mindig ilyen kis apróságok. Azért nehéz róluk mesélni, mert másnak igaziból sokat nem mond egy mozzanat, hogy az ember meglát valamit, vagy elgondolkodik valamin. Inkább a gyümölcse érdekes ezeknek a dolgoknak mindig, hogy ez végül is eljutott. Tehát, hogy mondjuk az apai nagyszülénél láttam, hogy ők vallásgyakorló emberek, meg ott az unokatestvéreim gyakorolták a katolikus hitüket. Így ezzel képben voltam. Aztán volt egy barátnőm, aki katolikus volt, és akkor ő elvitt engem a katolikus hittanra magával. Aztán egyszer később az anyukámnak valamiért eszébe jutott, hogy hát ő evangélikus, és akkor konfirmálnom kéne. És akkor elvitt a kelenföldi gyülekezetbe, és ott beiratott. És akkor konfirmáltam, amiről szintén vannak szép lelkiélményeim. És aztán ott a kelenföldi ifjúságba kapcsolódtam be, ami akkor volt a klasszikus nagy ifjúság, és igaziból ott ért engem nagyon-nagyon sok olyan lelki hatása, ami aztán elvezetett a felismerésre, a nagy megtérésre, vagy egyáltalán annak a tudatosulására, hogy Isten személyesen törődik velem is, meg Isten szeret engem személyesen. Ez a fordulópont az tulajdonképpen azt jelentette, hogy attól kezdve ez egy viszonyítási pont. Annak előtte ez nem létezett. Tehát, hogy persze találkoztam szép dolgokkal ezzel azzal, de az a mozzanat, amikor erre így ráébredtem, attól kezdve ez egy viszonyítási pont volt. Akkor is, amikor jól működtek a dolgok, és amikor úgy olyan szépen harmonikusan zajlott a hitéletem, és akkor is, amikor mondjuk megéltem hídvéli válságokat, kétségeket, nehézségeket, egyebeket.
1: Ez alatt azt érted, hogy egy bizonyosság, ami nem múlik el soha, akkor sem, hogyha mást érzel?
2: Ez egy izgalmas kérdés, mert persze, hogyha az ember mélységes kétségbe esik, akkor a bizonyosság érzete elmúlik. De azért az emberben ott van, hogy hát valahol van ez a viszonyítási pontom, ami idáig jól működött, miért nem működik ez most is jól, hogy is van ez az egész történet. És aztán egy idő után megtapasztalja az ember, hogy oké, akkor visszacsatolnak, mert visszaemel az Isten ebbe a viszonyba, visszasegít engem. És akkor azt is megtapasztalja az ember, hogy ez nem rajtam múlik, hanem ez az a kegyelem, amivel ő visszaemel engem az ő vele való harmonikus kapcsolatba. Tehát nem az én erőfeszítésemen múlik, hogy visszatalálok-e egy kétséges és kérdőjeles időszakomból, hanem egyértelműen azon múlik, hogy akkor ő egy kicsit hagy engem ott szenvedni, meg főni a levemben, és akkor utána egyszer csak azt mondja, na jó, akkor most figyelj csak, azért mégiscsak itt vagyok akkor is, hogyha úgy képzelted, hogy mégsem.
1: Azt mondod, hogy voltak ilyen sötétebb, alagútban megtett időszakok, vagy hitbeli kétségeid, akkor ezt, vagy utólag, hogyan értékelted, hogy ez jó volt, vagy miért tette ezt veled?
2: Amikor mondjuk válságba kerül valaki, és akkor jön a nagy kérdés, hogy hát miért engedi ezt Isten, meg hogy engedheti meg ezt Isten? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és nagyon izgalmas kérdés, mert hogy egyfelől benne van az, hogy megpróbáljuk ilyenkor számon kérni az Istent, hogy hát eddig jó volt, és azt mondtad, hogy szeretsz engem, meg én is igyekeztem jól csinálni, amennyire csak lehet, és akkor most mi van? A másik, amit azt gondolok, hogy az ember ilyenkor egy kicsit megpróbálja azt az Isten képét megoltalmazni, vagy megpróbálunk a Jóistennek felmentést adni egy ilyen helyzetben, és akkor, hogyha az ember meg tudja ezt magyarázni, miért engedte meg Isten azt, hogy ez történjen, akkor úgy szeretünk megnyugodni. De ennek van egy teljesen más olvasata is, hogy az Isten többet szeretne magából megmutatni, mint ami a jelenlegi Isten képünk. Hogyha mondjuk a hitoktatást veszem, vagy a gyerekeknek a hitbeli fejlődését veszem példának, akkor ugye van egy gyermeki hit, és egy gyerek biblia órán egyszerűbben mesélünk el történeteket, felnőtt fejjel sokkal inkább a mélyére látunk a történeteknek, és hogy Istennek az a szándéka, hogy mi őt egyre inkább megismerjük, és nem akar minket benne hagyni abban a gyermeki Istenképben, amiben vagyunk, részben azért, hogy ne egy képhez ragaszkodjunk, mert hogy ő egy valaki, akivel személyes kapcsolat van, és egyre inkább meg akarja magát ismertetni velünk, egyre inkább az ő teljessége felé, a teljességének a megismerése felé akar minket vezetni. És igaziból a hogy engedheti meg Isten kérdést, ebből a perspektívából nézve egész más eredményekre jut az ember, és leginkább arra érezhet késztetést, hogy nyisson ebbe az irányba, hogy próbáljon meg, és persze ez nem mindig könnyű, próbáljon meg bizalommal lenni az Isten irányába, hogy az Isten, ha most egy másik arcát, a szigorú arcát, vagy a nem hallgatlak meg arcát mutatja meg nekem, az is ő, az engem szerető Isten, és hogy akkor ez mit jelent a mi kapcsolatunkban, hogy ő ilyen is.
1: Igen, elgondolkodható, amit mondasz, tehát helye van a hitünkben annak, hogy Isten cselekedjen velünk, vagy megtegyen, megengedjen az mi életünkben olyasmit is, amit nem nézünk jó szemmel, vagy nem értünk.

0: 5 gyereketek született. Mit gondoltatok arról, hogy hogyan történik egy gyerek hitbeli nevelése? Ti tettetek valamit különösen ezért, vagy volt valami koncepciótok együtt a férjeddel?
1: Alapjáraton azt gondoltuk, hogy együtt éljük meg. Tehát, hogy amikor mi mentünk vasárnap a templomba, akkor őket is elvittük, és aztán nekik, mikor már olyanok, akkorok voltak, volt gyerekbibliakör. Igaziból csak annyi volt, hogy nyilván együtt csináltuk ezeket a dolgokat, és különösebben nagyon-nagyon extra dolgokat nem találtunk föl szerintem.
0: És mennyire fontos most számukra akkor a hitük?
1: Ott vannak a hídben, hál' Istennek. Tehát, hogy nem távolodtak el tőle, hál' Istennek, és ez szintén egy nagyon nagy ajándék. Mindenki úgy megtalálgatja a saját útját, meg megkeresgeti a saját útját ebben, de hogy ez így rendben is van.
0: Gyerekekkel foglalkozol a hétköznapjaidban, mert tanítasz?
1: Egy gimnáziumban tanítok, egy 8 év folyamos gimnáziumban, és nyelveket tanítok, meg etikát tanítok nekik. Osztályfőnök is vagyok, úgyhogy sokrétű ez a feladat.
0: Egy világi iskolába vezetett az utad. Keresztény tanárnőként nem kerestél utat esetleg evangélikus iskolába, vagy másmilyen felekezeti iskolába?
1: Hogy kerültem ide? Hát én, amikor az egyetemet elvégeztem, akkor én nem éreztem úgy, hogy el szeretnék menni iskolába tanítani, mert hogy olyan sok helyen láttam a gyakorlataim során, hogy csapat kiégett ember ott ül, és rengeteg ilyen intrikát láttam egyebet, és úgy éreztem, hogy én nekem jó a gyerekekkel, azzal nincsen semmi gondom, meg a tanítás az rendben van, de hogy nem éreztem magamban azt a lelkesedést, hogy egy ilyen nehéz közegbe menjek el dolgozni, és hát tulajdonképpen nagyon váratlan dolog történt, a Jóisten nyúlt bele itt ebbe a történetbe egészen egyértelműen, mert hogy egyik este, amikor nem voltam otthon, és ez egy fontos dolog, akkor fölhívott az egyik egyetemi tanárom, hogy nem volna kedvem Békásmegyeren a Veres Péter gimnáziumban tanítani. Na, én az életben nem is hallottam erről, az iskoláról. Az anyukám vette föl a telefont, és ő nagy izgalommal adta át nekem az üzenetet, hogy egy egyetemi tanárom keresett ilyen kérdésre. Na mondom, akkor itt valamit válaszolni is kell majd másnap erre a kérdésre. Tudom azt, hogy ha én akkor este otthon lettem volna, akkor biztos, hogy elmondom neki, hogy nekem milyen ellenérzéseim vannak azzal kapcsolatban, hogy elmenjek iskolába tanítani. Viszont volt egy napom, és akkor viszont azt gondoltam, hogy ha most ezt a kérdést a Jóisten elém tette, akkor erről komolyan kell elgondolkodni. És óriási ötletem támadt testére, hogy megmondom ennek a tanárnőmnek, hogy elmegyek vele megnézni ezt az iskolát, és utána lesz alapom azt mondani, hogy nem szeretnék idejönni. Na, itt tévesztettem. Már abban, hogy oda mentem, és utána nem úgy jöttem el, mert hogy nagyon szimpatikus volt az egész épület maga, a légkör, meg amit ott tapasztaltam ezen az elbeszélgetésen az akkori igazgatóval. És akkor odáig eljutottam magam, hogy jó, akkor erre a helyre beadom a pályázatomat, de sehova máshova. Hát fölvettek, és hát azóta is a helyemen vagyok ebben a történetben, hál' Istennek. Ezen múlt, és nem azon, hogy most én itten mit kerestem, és mit nem kerestem, hanem úgy gondolom, hogy akkor ezen a helyen vagyok itthon most a tanításban.
0: Sok gyerek jött és ment ki a kezed alól azóta, tehát te milyennek látod, ez a klasszikus kérdés, milyennek látod a gyerekeket annó és most mennyiben változtak, vagy a te hozzáállásodban mit kellett változtatni esetleg a változó világ miatt?
1: 1988-ba kerültem oda, úgyhogy már történelmi időket írunk. Az akkor indult 2 évvel korábban ez az iskola, tehát akkor még egy teljesen no-name hely volt. És hogyha különbséget kell tennem, nekem az első ilyen nagy váltás élményem, hogy nagyon helyes gyerekek voltak, vittem az érdekes feladatokat, sose volt fegyelmezési problémám, pedig kaptam egy olyan osztályt, akit úgy kaptam meg, hogy na, ők már 2 angoltanárt elfogyasztottak, kell nekik a friss hús, ez voltam én, de hogy semmi gondunk nem volt, mert megtaláltam a hangot velük, és remekül működött a dolog. És születtek a gyerekeim, akkor kihagytam valamennyi évet, és mikor visszamentem ugyanebből az iskolába, akkor eljött a pillanat, hogy a fegyelemmel is jobban kellett foglalkoznom. Egyszerűen attól, hogy már akkor elkezdődött az, hogy sokkal nyughatatlanabbá vált a világ, és ez a gyerekeken is lecsapódott. 2000-es évek elején mentem akkor vissza, és akkor ott azt át kellett gondolnom ezt a történetet. De nem lettek gengszterek, nem erről van szó, csak egyszerűen annak előtte elegendő volt, hogy vittem kreatív érdekes feladatot, leültünk, csináltunk, és most ez egy kicsikét már nem volt elegendő, tehát másképp kellett ezt felépíteni, ezt a dolgot, de úgy nagyjából sikerült. Ez a nyughatatlanság, ez csak fokozódik azóta, de ez nem iskola függő, ez abszolút generáció függő, tehát már egy egészen más típusú generáció van jelen ilyen szempontból.
0: Te mit látsz reménykeltőnek mégis az ő tekintetükben?
1: Én azt gondolom, hogy abban a szempontból, hogy ugyanolyan fogékonyak a szeretetre és az emberségre, abból szempontból nincsen különbség. Tehát, hogyha sikerül ezt a hangot megtalálni, akkor működik a történet. Ez az alapja a dolgoknak.

0: Mennyire ragaszkodsz a tanítványaidhoz, vagy mennyire nehéz őket elengedni, amikor érettségiző osztályod van például? Mindig vagy osztályfőnök is?
1: Igen, igen. De ők még sokáig lesznek is. Hát ez nyilván mindig egy veszteség, de azért az ember tudja azt is, hogy ez jó értelemben az életnek a rendje. Vannak, akikkel marad is kapcsolat. Van olyan tanítványom, akinek a gyerekét is taníthattam már. Vannak, akikkel nem marad kapcsolat. Vannak, akikkel úgy marad kapcsolat, hogy van nálunk rendszeresen öreg diák találkozó, és akkor visszajárogatnak, de van, akivel aztán soha többet nem találkozik az ember, és akkor őket úgy bocsátjuk el. De erről mindig eszembe jut a kedves matek tanárom, aki mindig azt mondta, hogy az a végzős diák, aki nagyon sokat visszajár, az bizonyára nem találta meg a helyét az életben. Ilyen értelemben szoktam annak örülni, hogyha valaki nem nagyon jár vissza, aki nem azt érzem, hogy ő most visszajár és még itt akar maradni, hanem aki megtalálta magát és abból eljön látogatóba, az teljesen jó, de hogyha ott akarna maradni még, akkor az valami egészen más jelentene szerintem. Nyilván ezt meg kell tanulni őket így elengedni, meg ezen a kis szakaszon vagyunk mondjuk így együtt 4 évet, 8 évet, ez a közös része az életünknek.
0: Az 5 felnőtté váló gyereked elengedése mennyire viselt meg ennek fényében, amikor saját lábukra álltak? Persze ezt jó látni, én is tudom a saját életemből, de azért fájdalmas az is.
1: Vannak vicces élményeim ezzel kapcsolatban, amikor mondjuk a legkisebb lányom megszerezte a jogosítványt, és beültem mellé, és akkor hirtelen végighasított velem, hogy nemrég én tologattam a babakocsiban, most ő vezeti az autót. Hogy is van ez a történet? Van, akikkel egy fedél alatt lakunk továbbra is, de hogy nyilván el kell tudni engedni őket a maguk életére. És erre meg kell érni belül, meg ezeknek meg kell érlelődni ezeknek a helyzeteknek. Ezek a folyamatában vagyunk benne. Mert hogy ki kicsit már tovább tart ezen az úton, ki még csak keveset tettet meg így a teljes önállósulás útján. Ez igaziból inkább azt hozza, hogy a kapcsolati rendszerünk, vagy a kapcsolatunk átalakul egy picikét. Nem úgy tudunk egymásnak a mindennapi dolgairól, de azért kapcsolatban vagyunk, meg megtaláljuk egymást, meg hát azért figyelünk egymásra.
0: Van számodra egy olyan ige, ami különösen bátorít ezekre is tekintettel, amikről beszélgettünk, vagy ami eszedbe jut?
1: Hát ha nem is konkrétan ezek kapcsán, de hogyha most egy olyan igére kérdezel rá, hogy mi az az ige, ami így az eltelt időszakban kiemelkedett számomra. Sok minden van persze, meg sok kedves történetem is van a Bibliából, de például a nyári időszakban fogalmazódott meg bennem igaziból, hogy az egyik legfontosabb ige az Új Szövetségben, az a János leveléből való, egy fél mondat, az az, hogy mert ő előbb szeretett minket. És hogy igaziból ezen alapszik minden. És hogy ez mennyire fontos, és hogy ezt mennyire fontos tudatosítani, és mennyire fontos nem elfelejteni. Azt gondolom, ez egyik kulcsmondata az evangéliumnak, és ezt nem is annyira szoktuk hangsúlyozni, mert a János 3.16-ot mindenki fújni szokta, meg van egy csomó ige, amit fújni szoktunk, és az olyan csendesen megbújik ott a levelekben, de ez azért egy nagyon fontos félmondat.
0: Ezt is János írta, és neki Isten szeretete az egyik fő témája.
1: Igen, igen, igen, igen.
0: Ami téged is tart meg a gyerekeidet, és vezet téged a tanári pályádon is tovább, és ezt is kívánjuk neked.
1: Köszönöm szépen.

Egy evangélikus, katolikus, vegyes házasságban, különös harmóniában élni és felnevelni 5 gyermeket nagy áldás. Hasonlóképpen áldás a gyülekezeti közösségben való szolgálat, de a csendes részvétel is. Végné Posgai Olga, tanárnő, Istenben gyökerező életének, munkájának megéléseiről beszélt nekünk. Az interjú a szokott módon meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a misszió.luterán.hu webcímen. Keressék a lélekhangolót a Spotify-on podcastként is. Nekünk visszajelezhetnek a műsorral kapcsolatban e-mailen az evmis@luteran.hu címre. Lélekhangolónkkal már búcsúzunk. Erős vár a mi Isten.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Egy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Nem tárgyalt katonai együttműködésről Szerbia és Ukrajna Volodymyr Zelenszkij elnök belgrádi látogatásán, jelentette ki a szerb köztársasági elnök. Alekszandr Vučić ugyanakkor hozzátette, Szerbia szeptemberben izraeli együttműködéssel dróngyárat nyit. Az ukrán elnök a találkozó után köszönetet mondott a Belgrád által bejelentett újabb humanitárius segélycsomagért, amely elsősorban az egészségügyi és energetikai ágazatot érinti. Spanyolország megkezdte az Olaszországból érkezők ellenőrzését, írja az Infostart. Az intézkedés válasz arra, hogy Róma a ceutai tömeges határsértés miatt visszaállította a határellenőrzést. A szombaton életbe lépett új szabályozás értelmében szeptember 17-éig az Olaszországból repülővel és hajóval érkezők szúrópróbaszerű ellenőrzésen esnek át. Az Egyesült Államokban biztosított születési jogon járó állampolgárság megszerzésének korlátozásáról, valamint az úgynevezett születési turizmus megszüntetéséről írt alá rendeleteket Donald Trump amerikai elnök. Az elnök egyik rendelete kiterjesztette azon külföldi állampolgárok körét, akik nem jogosultak arra, hogy Egyesült Államok területén megszületett gyermekük amerikai állampolgárságot kapjon. A másik jogszabály megtiltotta az úgynevezett születési turizmust, ami következményeket tartalmaz azokra, akik az Egyesült Államok területére abból a célból utaztatnak be külföldieket, hogy az amerikai alkotmány 14. kiegészítésében szereplő, a születési jogon megszerezhető állampolgárságot kihasználva születendő gyermekük számára biztosítsák azt. A rendelet azt is kimondja, hogy az amerikai hatóságok megtagadhatják a beutazásra jogosító vízumot attól, akinek esetében felmerül, hogy utazás a születési turizmus körébe esik. Az amerikai bevándorlási hatóságok ilyen gyanú esetén a belépést is megtagadhatják az érintettektől. Tilos lesz a meghatározott vadon élő állatfajok és hibridjeik beszerzése, szaporítása, tartása, betanítása, bemutatása és cirkuszi előadásokban való szerepeltetése 2027. január 1-e után, közölte Magyar Éva kormányszóvivő a kabinet döntését ismertetve Budapesten. Kifejtette, az elmúlt években egyre erősebb társadalmi és állatvédelmi elvárás jelent meg azzal kapcsolatban, hogy vadon élő állatokat ne használjanak cirkuszi produkciókban. Európában is egyértelmű a tendencia, hogy a tagállamok korlátozzák vagy megszüntetik a vadállatok cirkuszi szerepeltetését, írja az Agroinform. Magyarország eddig csak részleges tilalmat alkalmazott, ami lehetőséget adott arra, hogy a szigorúbb szabályozású országokból állatok kerüljenek magyar menazsériákba. A döntést állatvédelmi és biztonsági szempontból is indokoltnak nevezte, rámutatva arra, hogy a vadállatok tartása, szállítása, betanítása és közönség előtti szerepeltetése nem egyeztethető össze a modern állatjóléti elvárásokkal, és baleseti kockázatot is jelenthet. Másodfokúra mérsékelte szombattól a hőségriasztást a tiszti orvos, miután a pénteki hidegfront nyomán enyhült a hőség. A másodfok jövő kedden éjfélig marad érvényben. Közben megdőltek a napi melegrekordok, és Szolnokon a szél is csúcsot döntött, közölte a Hungaromet. Az előzetes adatok szerint az új országos napi melegrekord 41,8 Celsius fok, amelyet Kiskunfélegyházán mértek. Az új napi és egyben új abszolút fővárosi melegrekord 41,6 Celsius fok lett. Ezt Újpesten mérték. Egy zivatarnyomán Szolnokon óránkénti 113 kilométeres széllökést regisztráltak. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan felhőtlen, időszakosan kissé fátyolfelhős lesz az ég, csapadék kizárt. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, sőt nagyobb területen le is áll a szél. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 19 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken több fokkal ez alatti, a vízpartokon nagyobb városokban pedig néhány fokkal magasabb értékeket is mérhetünk.
1: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban Sarudra látogatunk, ahol a Hucul udvarban megrendezett táborokról beszélgetünk Nagy Róberttel. A tábor vezetője büszke arra, hogy a gyerekek évről évre visszatérnek hozzájuk, hiszen nem csak egy lovas táborba érkeznek. Kiszakadnak a digitális világból, megismerik a természetet, gondoskodnak az udvar állatairól, és már eszükbe sem jut a telefon.
4: Itt vagyunk Sarudon, és hát már több éves hagyománya van a tábornak itt Sarudon, a Hucul udvarban, ahol egyébként a fiatalok nem csak megismerkedhetnek az állatokkal, hanem nyilvánvalóan magával a természet közelségével, és ezt nagyon hangsúlyosnak tartjátok itt a Tisztatónál, hogy minél inkább kiszakadjanak az elektronikus világból, és visszatérjenek a való világba. Köszönöm, hogy sort tudunk keríteni erre a beszélgetésre. Kicsit idézzük vissza, hogy hogyan kezdődtek a táborok.
5: Hát arra már nem is annyira emlékszem igazából, mert tehát minden nap, minden, most lehetne egy ilyen nagyon szép panelt ide ugye beolvasnom, emlékezetből egyebek, hogy most nálunk ez az alap filozófia is, hogy mi ezért vagyunk jó választás a szülőnek, meg egyebek, de igazából ami számunkra nagyon innovatív, illetve nagyon jó, hogy itt a lovastábor egy össze van kötve vizes programokkal. Magában egy lovastábor bármennyire felkészült az oktató, bármennyire jó fejlett az infrastruktúra, azért az egy szakterület, gyakorlatilag a lóval tudnak foglalkozni, a lóhoz kötődő különböző dolgokkal, de hogyha egy egyensúlyban, amikor a gyermek mondjuk délelőtt lovagol egyet, és utána ugye lejövünk, és visszalazítjuk a gyereket a vízben, egy picit játszhat a vízben, visszahűl, aztán este megint lovagol, tehát ez egy annyira tökéletes modell, úgyhogy azt hiszem, hogy számunkra ez egy nagyon nagy előny. Nem annyira komfortos a lovardánk, nincs 100 millió forintos fedeles lovardánk, de mondjuk én nem is szeretnék nagyon ilyen 100 millió forintos lovardában dolgozni. Viszont egy nagyon családias a hangulat, gyakorlatilag nincs egy alapmodell, tehát hétfőn, amikor összegyűlnek a gyerekek, az adott héten, aki jelentkezett, akkor minden gyerekre önálló képzést szabunk abban a pillanatban, amikor megismerkedek velük. Most már szerencsésebb a helyzet, mert valaki már 4 éve jár ide vissza, nyilván van egy alaptapasztalatom, csinálunk egy szintfelmérést, és teljesen a gyermekekre van bízva, hogy azon a héten mi legyen a program. Hát akkor elmondom, milyen szélsőséges esetek voltak 4 héttel ezelőtt, akkor volt az első ilyen hőkupolás történet, ilyen 40 fokokban, egy alap lovastáborban, ugye mit csinál az ember, hát felülteti a gyereket a lóra. Nálunk is ez így történt, csak abban a verzióban, hogy fejlett, tehát már középhaladó lovasaink voltak, 5 órakor keltek fel a gyerekek, 12-13 éves gyerekek, 6 órakor már le voltak csutakolva a lovak, 6 órakor kijöttünk egy tereplovaglásra, 7:30-kor visszamentünk, 8 órakor itt már úgy jelentünk meg a parton, hogy gyakorlatilag már egy 3 órás programon túl voltunk. Aztán egész nap vizes programok voltak. Punyattunk a Trambolin Parkban, itt kialudták munkat a gyerekek a parton, aztán délután meg este ismét lovaglás volt. De ez egy adott helyzetben, egy adott hétre érvényes csak. Van olyan tábor, amikor olyan a metszete a csapatnak, mert itt alapvetően csapatban dolgozunk. Ez is Magyarországon egy nagyon furcsa dolog, ez a team arbeit, ez nekünk nem nagyon megy magyaroknak, szeretünk egyéni eskedni, meg egyéni ötletekkel dominálni, de amikor mondjuk egy ilyen kis csoport együttműködik, és megszavazzák a saját kis programjaikat, és utána következetesen úgy élünk, volt olyan program, amikor például peszázni is jártunk a lovak mellett, mert ez volt az igény a gyerekeknek. Fölteszem a kérdést a 8 éves gyereknek, hogy szeretnél egyet peszázni, kipróbáljuk, és elmentünk reggeli után, 1 óra osztát pecáztunk. Volt olyan tábor, amikor már átalakult is, szinte többet pecáztak, mint lovagoltak, mert mondták, feltettem a kérdést, hogy pecázunk, vagy lovagoljunk. Ugye, hogyha gyerek azt mondja, hogy ő most már fáradt, meg 40 fokban nem akar felülni, akkor lehet másfajta opció is. Nyilván prioritás mindig a lovastáboron van, de nem olyan mereven veszük a szabályokat, mert nagyon szép lovas hagyományaink vannak, viszont nem gondolom, hogy minden hagyományom jó, pedagógiailag főleg nem. Szerintem célra vezető már a modern lovasoktatásban, amit mi végzünk, gyakorlatilag a osztrák-magyar monarchia katona húst tartalékainak a kiképzése a háborúra. Tehát a mi hagyományaink arról szólnak, hogy a lovardában fegyelmezetten a gyerek megtanulja lovagolni, parancsra engedelmeskedni, és azért ettől már szerintem fejlettebb a gyerek oktatás, a pedagógia fejlettebb. Másképp kell felfogjuk ezeket a dolgokat, úgyhogy innovatív módon használjuk a modern pedagógiai módszereket, Én szerencsés vagyok, mert tudom én, feleségem is ilyen úgy óvodó pedagógus, hogy ő a Roger Szóviban, tehát hogy rengeteg témában tud nekem tanácsot adni, illetve én is nyitott vagyok ezekre a dolgokra, illetve annak idején, amikor Németországba éltem, megtapasztaltam, hogy a világ valós lovas nemzetei, mert mi nem vagyunk, tehát aki ezt mondja Magyarországon, az egy nagyon-nagyon nagy zsákutcába fut bele, ugyanis nem ápoljuk ezeket a hagyományokat, látszólag fel vannak töltve ezek a csatornák pénzzel, de igazából a gyakorlatilag az építőipart töltik föl, hogy épüljenek nagy monstrumok. Egy valódi lovas nemzetben azt tapasztaltam, hogy mondjuk Németország, aki most már olimpiákon, meg világversenyeken dominál, és világ szinten teljesít, lótenyésztésben, versenyeken, akár fogadhajtásban, ott 6 éves korban már a gyerekek minden faluban föl tudnak ülni lóra, ez nem pénztárca kérdése. És ez a valódi lovas nemzet, a lovas hagyományőrzés, hogy nagyon pici gyerekek már közelebbi kapcsolatba kerülnek a lóval, ugyanaz történik, mint amikor a gyermek nyelvet tanul, hogy 6 évesen, ha elkezd tanulni, az nem ugyanaz, mint amikor 18 évesen az ember képzi magát, gyakorlatilag egy idegen nyelven. És ezek a gyerekek, akik 6 éves korban már felveszik a lóval a kapcsolatot, pici korban tanulnak, nyilván pedagógiailag úgy kell hozzájuk állni, hogy ők nem egy ilyen militáris szervezet, tehát egy lovarda azért nem a bokacsattogásról kell, hogy szóljon, aminek nálunk ez hagyomány a lovardákban. Ami biztos, hogy nagyon jó, hogy bizonyos kultúrkörön belül lehet bokacsattogni, de gyerekeket nem lehet így tanítani. Franciaországban voltam például olyan lovardában, ahol egy bohóc oktatott, és gyakorlatilag egy pónikon oktatott, ahol ilyen rózsaszín masnik voltak a lovakon, színesre festették a lovak sörényét a gyerekek. Tehát az egész arról szólt, hogy a gyermek és a ló kapcsolata, hogy megtanuljon kommunikálni a gyermek, biztonságban legyen, megtanulja a balesetvédelmet, megtanulja a lófejével gondolkodni, mert a ló egy növényevő állat, egy menekülő állat, és a gyerek akkor van veszélybe, hogyha ő úgy ül föl, hogy ő a domináns, gőgös ember, aki majd parancsolni akar annak a nagytestű állatnak. Na most ez nem így működik, a gravitáció azért nagyon sokszor segít, megfaragja az egóját az embernek. A gyerek picikorban megtanulja, hogy a lovacska hogyan gondolkodik, elkezd a lófejével gondolkodni. Na most onnantól kezdve, amikor a gyerek már megtanul a lófejével gondolkodni, már egy nyitott kapu, és onnantól ez akár olimpiai bajnok is lehet, hogyha ilyen picikorba kezd el tanulni. Amikor már nagyobb korban tanítjuk a gyereket, akkor más problémák vannak, ugye egy kamasz gyerekkel sokkal másabb a kapcsolatfelvétel. Nálunk van olyan tábor, ahol kimondottan ilyen digitál detox van, ami nem azt jelenti, hogy elveszünk a gyerekektől, semmit nem veszünk el. Mert fölösleges, amit elveszünk, az rögtön egy helyértéket lép előre, és a gyerek még jobban vágyódik utána. Én látom a kamasz lányaimon, hogy amióta a hell nem megvásárolható, azóta folyamatosan azzal zsarolnak, hogy vásároljak nekik hellt. Régen nem volt ilyen probléma, azóta ugye egy helyértéket lépett a hell az energiaital, ugyanezt történik a digitális kütyükkel. Ha elveszem a gyerektől, abban a pillanatban felértékelődik, és sóvár utána. És ezt a sóvárgást nagyon nehéz legyőzni. Ezért aztán nagyon egyszerű a helyzet, amikor egy ilyen kiskamasz táborban a gyerek reggel 5 órakor fel kell, 6 órakor lovon ül, stb. Utána eljövünk ide, vizes programok vannak, és este még egyszer óra ül, akkor este 7 óra, 8 óra magasságában a gyerek ilyen normális életritmusra kapcsol, és nem 11-ig vagy éjfélig internetezik, mert örül, hogy eljut az ágyáig, lefekszik, kialussza magát, és reggel föl kell. Tehát átáll egy másfajta menetrendre, és ebben nincsen semmilyen tiltás. Tehát az attól óvnék mindenkit, hogy bárki el akarjon venni bármilyen kütyüt a gyerekektől, mert igazából ez egy fantasztikus dolog, ami itt van a kezükben. Itt van ez a nagyon komoly könyvtár, a telefonnak hívunk, csak hát ugye meg kell keressük benne azt, ami meg kell a gyereknek a nyitottságot, meg a keresés utáni vágyat kell megtanítani. Mi például szoktunk fánkot sütni, és arra is nagyon jó az internet, azért nem veszük el, mert a fánknak a receptjét is megtalálja benne. És akkor megkeresik, a fánk receptjét keresik, nem hülyeségeket. Tehát, hogy ez egy ilyen bonyolult, de komplex történet. Úgyhogy nálunk a lovastábor is ilyen teljesen szerteágazó történet. Idén már terveztem, hogy még kovászos kenyeret is sütünk az idén, mert persze még nem sütöttünk, de van már kovászom, illetve megvan már az alaprecept, meg már működik, de mihely is olyan igény lesz a gyerekeknél, hogy erre ez érdekli őket. Illetve hozzáteszem a horgászatnál is az történik, hogy hogy úgy megyünk el horgászni, hogyha fogunk olyan méretű halakat, amiket szabályosan el tudunk hozni, akkor azokat akár meg is ehetjük. Tehát, hogy nem egy öncélú fotózkodás, meg egyebek a hallal, és aztán visszaengedem, hanem arról szól egész történet, hogy megtapasztalják a zsákmányoló, halászó, vadászó embernek az életét, kifogja a halat, este paprikás lisztbe pedig megsütjük.

0: Hogyan jött a tábornak az ötlete? Miért gondoltad azt, hogy te szeretnél gyerekekkel foglalkozni és átadni ezt a, mondhatom így, hogy tudást, amit felhalmoztál?
1: Hát igazából véve ez egy ilyen szerencsés konstelláció, hogy én a Gyulával találkoztam. Én hát fiatal korom óta szinte ilyen megszakításokkal csinálok táborokat, rengeteg mindent elrontottam, rengeteg mindent tanultam ezekből a hibákból. Aztán életem egy szakaszában úgy az történt, hogy Németországban éltem, és akkor ilyen rengeteg olyan dolgot láttam, ami egyébként annyira innovatív, meg annyira kéne honosítanunk. Én tudom, hogy közben az emberek úgy gondolnak a nyugatra, hogy ez egy hanyatló, meg egyebek, biztos, hogy hanyatlik valami, de én csak a pozitív dolgokat kerestem benne, és rengeteg olyan gyereknevelési ötletet, példát láttam, amit szerintem meg adaptálnunk kéne, mert én nagyon szeretem a hagyományainkat, az nagyon fontos, hogy az ember a hagyományait megélje, viszont azt tudnunk kell, hogy nem minden hagyományunk létjogosultsága a legfejlettebb. Úgyhogy vannak olyan hagyományok, amin módosítanunk kell, és azáltal majd azok lesznek a hagyományaink. Én igazából nem gondolkodtam, hogy miután 5 évet Németországban éltem, nem gondolkodtam azon, hogy itt Magyarországon én ezt szeretném csinálni, mert nem annyira tetszik ez a lovas és lovardai kultúra, ami Magyarországon van. Nagyon-nagyon, amit már előbb említettem, hogy lovas nemzetnek gondoljuk magunkat, de szoktam idézni, hogy igazából annyira vagyunk lovas nemzet, mint hogy a macedónok vikingek, tehát hogy nem jól állunk ez a hagyományhoz, és hát igazából véve, ha a Gyulával nem találkozom, akkor én például nem foglalkoznék lovakkal itt Magyarországon. Vagy visszamentem volna már mondjuk Németország vagy Ausztriába, de mikor megismertem a Gyulát és az ő innovatív energiáit, tehát hogy ő mennyire megszállott, és ráadásul nekem volt a fejemben egy ilyen prekoncepció, hogy itt aki lóval foglalkozik, őt mindenki egy ilyen, hát mondjuk ki, tehát egy ilyen új gazdag, egy olyan társadalmi réteg, ahol csak presztízsből tartják a lovakat, és a számomra nem, tehát nem a pénztárcával van a gondom, hanem azzal van gondom, hogy közben egy csomó minden jó dolgot lehetne ebből kihozni ezekből a lovas témákból, csak ugye nálunk inkább ez olyan már, mint a vadászat, egy ilyen presztízs történet. És volt a fejemben egy ilyen prekoncepció, hogy hát a Gyula is ilyen, de aztán amikor előső találkozásunkon így lejöttem, és kerestem, hogy a kütyönyúlat keresem, akkor mondták, hogy azt hiszem, hogy épp lángos sütött lent, mert hogy nem volt ember, és ott sütötte a lángost, és mondtam, hogy hát ezzel az emberrel még lehet, hogy így meg tudok egyezni, mert látom, hogy ő látja a munkának azt a végét is, ami sokan azt látják, hogy ez egy nagyon fantasztikus, klassz dolog, de azt látnunk kell, hogy Magyarországon igaz az a mondás, hogy az lett eddig milliómos a lóból, aki előtte milliárdos volt. Tehát ez egy nagyon költséges, egy rosszul működő mezőgazdasági rendszerben, egy borzasztó költséges hobbi, vagy karitatív tevékenység. A terápiás lovagoltatás az furra befizetős, tehát hogy gyakorlatilag nincs, aki kifizesse azt, hogy egy kicsit problémás gyerekkel te foglalkozz. Ami egyébként nagyon jó pedagógiai módszer. Rengeteg például népbetegség az ADHD most már a gyerekeknél. És nagyon jó hatással van a lóval való kapcsolatfelvétel, a kontaktus, nagyon jó hatással van a gyerekekre. De most ezt a financiális oldaláról, hogy ezt hogy tudod összehozni, hogy mondjuk a lovardában, ugye a lovak jelen pillanatban 20-25 ezer forint lesz egy szénabál a szájban. Ezek a nagy testű állatok rengeteg szénát esznek. Ahhoz, hogy a bajba jutott szülő, akinek mondjuk ez dobja mondjuk pont az élet, hogy épp mondjuk így sújtja a sors, és valahogy próbálsz neki segíteni, ő is ki tudja fizetni, a lovak se hajnak éhen, némi fejlesztés is történjen, tehát így, ez nem is igazán értem, hogy közgazdaságilag Magyarországon hogy tud összejönni, hogyha nem olyan jó fej mondjuk valaki, mint Kücsön Gyula, aki meg azt mondja, hogy jó, hát bejön máshol a pénz, de nekem ez egy fontos dolog, mert azt tudni kell, hogy Gyulának a lánya is lovasterapeuta, tehát hogy nála ez az elhivatottság azért is van, hogy nyilván ezt a tevékenységet is segítse, meg ezt az életfilozófiát.
0: Na de hogy a táborokba egyébként be akartad hozni azt, hogy ők megismerkedjenek egy az állatokkal, a lótartással, igen. Tehát igen. Hogy nagyon fontosnak látod azt is, hogy ne csak azzal foglalkozzanak, hogy megtanuljanak a lovon ülni, hanem minden, ami ezzel jár.
1: Minden, mert ez egy komplex történet. Tehát a magyar lovas kultúra, ez egy annyira gazdag dolog. Maga a paraszti élet, illetve mert nagyon nagy fokban építkezik rá, épül rá az egész lovas kultúra a paraszti életre. Egy normális vidéken elő paraszt ember, ami nem pejoratív, hanem az egyik legmagasabb szintű létezési forma, csak ugye minden rendszerben azért üldözték őket, mert túlságosan önállóak voltak. ugye megtermeltek maguknak mindent, nem fügtek senkitől. Egy normális parasztember 6-8 szakmához kellett, hogy értsen. Nem volt szükség építési vállalkozóra, mert összejött a család és felépítette a házat. Tehát gyakorlatilag minden rendszerben ellenség volt, ezért is csináltunk belőle szitek szót, ami láthatólag most már így működik, de szerintem vissza fog jönni a varázsa, hogy ez egy nagyon magas szintű életforma, a falusi élet, illetve tehát most már az emberek, ugye itt van ez a vízpart, ugye érthetetlen módon évtizedekig elköltöztek innen az emberek, holott tudjuk, hogy gyakorlatilag a kultúrák a vízpartok mentén alakultak ki. Tehát pont a vízpartra kéne beköltözni, nem az emberek innen elköltöztek a városokban, urbanizáció volt, és most ott vakaróznak az emberek a társasházban, hogy igen, jött a meleg, a gyermek a paradicsomot csak úgy ismeri, hogy ott a középső polcon van. Tehát ezek nagyon nagy megtapasztalások. Nekem is van egy ilyen mikrokertészetem, csak azért az egy dologért csinálom, hogy a gyermekeim, illetve az ide érkező gyerekek lássák, hogy egyébként az uborka az így terem. Jár némi kötelességgel, van benne rizikó, tehát nem biztos, hogy lesz mindig termés. Ki vagyunk téve az időjárás viszontagságainak, de a végén, amikor leszedi azt a paradicsomot, vagy valamilyen gyümölcsöt, vagy bármit, akkor így összeáll a fejébe a kép, mert én is ezt tapasztaltam, ezt tanultam édesanyámtól, hogy láttam, hogy ez hogy keletkezik ez a folyamat. És ez mind a lovastábor része, mert ez mind egy kultúrkör, tehát nem magában csak azt tanuljuk, hogy a lovon ülünk, hanem tanulunk egy viselkedéskultúrát, tanulunk egy hagyományos szabályrendszert, illetve egy életfilozófia, és ennek mind része ez a, tehát gyakorlatilag a dövénytermesztéstől kezdve, azt, hogy most használjuk a lovat, de hogy tudnunk kell, hogy milyen fűfélék kellenek a szénába, mi ami allergén, mi ami mérgező, tehát olyan, mi ami gyógynövény. Tehát régen ez a tudás így egyben megvolt az emberekben. Tehát amikor mondjuk beteg lett a lovacska, akkor nem szóltak az állatorvosnak, aki kikölt egy 100 000 forintos számlát, és fölír antibiotikumot, hanem elmentek, és a fűszfának levágták a levelét, mert ilyen természetes antibiotikumot tartalmaz, és meg tudták gyógyítani, és tapasztalati úton tudták, hogy hányszor hány kilót kell etetni. Most meg mikrogramra számoljuk a patikából vásárolt ugyanazt a történetet, tehát ez egy ilyen nagyon globális, komplex dolog. Úgyhogy ezt próbálom átadni, úgyhogy ebben nagyon szerencsés vagyok, hogy Gyula ebben támogat, illetve hasonló a filozófiánk, az értékrendünk. Úgyhogy ebben szerencsés vagyok, nem tudom, hogy ezt máshol meg tudnám-e csinálni, vagy meg is akarnám-e egyébként, mert ez is fölmerül bennem, hogy látva, ahol milyen lovardák vannak, hogy nem biztos, hogy ezt mindenhol lehetne integrálni ezt a rendszert, amit én képviselek.
0: Mit gondolsz, hogy a gyerekek miért szeretnek visszajárni? Mert azt gondolom, hogy nem a szülő dönt már most ilyenkor, hanem a gyerek akar ide visszajönni.
1: Nagyon-nagyon szerencsés vagyok egyébként. Ez aztán az első beszélgetésünkkor, amikor Gyulával leültünk, akkor mondtam neki, hogy nekem az az alapfilozófiám, hogy amikor hazamegy a gyerek, ez egy kicsit ilyen önző, de hogy amikor kilép a kapun, akkor már hiányozzunk neki, és hogy már többszörös idézőjelben, de picit szem, tehát hogy ne akarjon hazamenni. Ez nagyon nagy dolog, mert ugye amikor leválasztod a gyereket a szülőről, igazából az elsőnek szokott kritikus lenni, hogy ugye ott ilyen pótszülővé válunk, és amikor leválasztod, igazából ez teljesen természetes, hogy ő inkább honvágya van, hogy menne haza. De amikor eléred pár nap után, hogy hát tudja, hogy ott van a szülő, és biztonság bármikor ott lehet a szülő, de hogy szívesen van itt, sőt, még maradna. Van, aki többször jár vissza, van, aki már 4 hete van nálam táborban. 4 hete. Van egy dubai kis tanítványom, őnek az édesanyja ott építész. Nincs egyszerű helyzetben, mert a jóisten neki pont nem fehér bőrszint adott, hanem feketét, egy gyönyörű szép kis néger kislány, aki egyébként szebben beszél a magyar nyelvet, mint a magyar gyerekek, meg most 8 évesen 4 nyelven beszél, és mindent ismer a magyar kultúráról. Ő például augusztus 31-ig van itt, úgyhogy nagypapáiknál van hétvégente, hétközben meg nálam, és annyira imád itt lenni, hogy már ilyen több hétre jön. Ez nekem ez nagyon nagy visszaigazolás, de van kanadai család, ahol anyuka, édesanyja indián, apa magyar, és akkor ilyen kis mongoloid kislányok jönnek, ilyen kis mini pocahontasok, és akkor ők is olyan szépen beszélik a magyar nyelvet, és akkor vannak, most már sajnos, idézőjelben sajnos, de vannak olyan tanítványaim, főleg német nyelvtől, Svájcból, Ausztriából, ahol már Németországban születtek gyerekek, 8-10 évesek, ők már inkább németek, anyanyelvi szinten beszélik a magyar, de ha reggel azt mondod neki, hogy Guten Morgen, az neki szívesebb, jobban esik a szívének, mert ugye ők már Németországban születtek. Ők is azért vannak itt, hogy ne szakadjanak el az anyakultúrától. Nyilván azért jönnek vissza, mert mert egyrészt, hogy nincs egy olyan alap, van egy alap program sorozat, amit ajánlunk. Viszont itt a vizes történettel, illetve az én életfilozófiámmal egy olyan polcrendszerünk van, hogy hétfő reggel, amikor bejön a gyerek, akkor látom, hogy mit húzunk le a polcról. Tehát a múlt héten a tábor, amit csináltunk, az egészen biztos, hogy nem lesz olyan a jövő héten. Ugye nyilván megjön a gyerek, meg mi a érdeklődési köre, mi a gyengéje, mi a hátránya, ráadásul minden gyerekre egyéni fejlesztő programot kell szabni. Tehát ha én most azt mondom mindenkinek, hogy te ma 2x30 percet fogsz lovagolni, akkor ezt nagyon rosszul teszem, mert van olyan gyerek, aki 4 órát is lovagolhat, mert mérem rajta. Van, akinek meg 10 perc is sok. Van olyan tanítványom, kisfiú, 3 éve jár már hozzám, ahol az édesanyja kikötötte, hogy de ne erőltessem a lovaglást. Nem tudom, hogy Balázsból mi lesz. Lehet, hogy állatorvos lesz, lehet, hogy szobrász lesz, és a lovakat fog mintázni. Szereti a lovas kultúra, szereti a lovakat, viszont nem akar fölülni. És ezt meg kell adni, ezt a szabadságot, hogy ugye a szülő intelligens módon kell felfogja, hogy kifizetek egy rakat pénzt, de akkor most már ülj fel és tanulj meg lovagolni. Ezt nem kell erőt, majd ő eldönti. És akkor lehet, hogy majd egyszer fölül, mert a Balázsral nagyon izgalmas történetek vannak, mert van fogatolni is szoktunk, befogjuk, és az már egy technikai sport, kereke van, fék van rajta, az például izgatja. De hogy fölüljön a lóra, az nem. Ami még nagyon elgondolkodtató szerintem a jövőre nézve, hogy most már ilyen 30 gyerekből csak egy fiú tanítványom van. Hogy most ez azért van, hogy elnőiesedtek a férfiak, vagy elférfiasodtak a nők, hogy nincsenek megfelelő férfi példaképek, nem tudom. Nálunk hozzáteszem, volt olyan tábor, ahol többet ijászkodtunk, meg fejszét haigáltunk, mint lóra ültünk. Tehát egy fiút így is lehet motiválni, hogy fakardot adsz a kezébe, és akkor gyakorlatilag kardoztok. Illetve van egy nagyon aranyos vívóedző bácsi, ha arra lenne igény, akár még komplett szabályos vívóedzést is tudunk tartani. Ha erre van igény, és a fogékonyakra, akkor akár elindulhat egy vívó karrier is, mert még egy vívó szakosztályunk is van itt Csarulón, az hihetetlen. De tudunk így, arról a polcrendszerről számtalan dolgot tudunk elővenni, mert megfelelőképpen nyitottak vagyunk, felkészültek is vagyunk ezekben a dolgokban, mert olyan dolgot nem csinálunk, ami balul sülhet ki, tehát amihez nem értünk, azt inkább nem csináljuk. Én sok mindez nem értek, és azokat nem is csinálom, tudatosan elkerülöm, mert nem szeretnék belőle bonyodalmat. Úgyhogy ilyen rengeteg dolgot tudunk csinálni. Hát valószínűleg ez vonza vissza a gyerekeket.
2: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Nagy Róberttel a Sarudi Huculudvar táborairól beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint technikus kollégám Kvasinger Jenő nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
3: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Korós Pap Judit kutyatenyésztővel hivatásának szépségeiről és nehézségeiről beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.

0: Sokunknak van házi kedvence, nagyon sokan szeretjük a kutyákat, de azt gondolom, hogy a mai vendégem mindenkinél többet tud róluk mesélni. Nagyon sok szeretettel köszöntelek itt a rádiónk mikrofonjánál.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és én is szeretném sok szeretettel köszönteni a hallgatókat.
0: Hogyan kezdődött neked a kutyák iránti szenvedélyed? Mert hogy ez egy szenvedély, mondhatjuk.
1: Abszolút, abszolút. Egész fiatal voltam még, általános iskolás, amikor kitaláltam, hogy én mindenféleképpen szeretnék egy kutyát. Nem voltak megfelelőek akkor az életkörülmények a szüleim szerint, tehát akkor egy, nem mondom, hogy panel, de egy ilyen nagyon-nagyon sok lakásos társasházban laktunk, és mindig azt kaptam válaszul, hogy na kislányom, lesz majd kutyát, hogyha kertes házba költözünk, a saját házunk lesz, és hát kénytelen voltam beletörődni. Nagyon-nagyon vonzottam az egyéb állatok iránt is, tehát az első állatom végül is nem egy kutya volt, hanem egy tengeri malac, mert ezt tudtam a szüleimet kicselezve, a barátnőimet kérve, hogy hozzanak nekem egy tengeri malacot a születésnapomra, és akkor valószínűleg, hogy nem fogják a szüleim őket kitenni a születésnapi ajándékkal, és ez így is lett, hát nem voltak boldogok, de nyilván maradt a malac, és aztán az első kutyámnak ő lett a legjobb barátja. Tehát olyan szintű kapcsolat volt köztük a tengeri malac és az első kutyám között, hogy ha én nem a saját szememmel látom, akkor én nem is hiszem el.
0: Vásároltad, vagy kaptad az első kutyát?
1: Vásároltam, saját spórolt pénzemből. Arra is emlékszem, hogy mennyi volt az ára. Az akkor nagyon sok pénznek számított, 1984-ben. 3600 forintért vettem egy törzskönyvezett skótjuhász kölyköt. Az a 3600 forint az akkor nagyon sok pénz volt. Én tudom, hogy nekem az első fizetésem a bankban rá egy jó pár évre az 3600 forint volt. Tehát ez a kettő, ez ugyanaz az összeg.
0: És hogy sikerült megvásárolni?
1: Hát ez is egy nagyon érdekes és nem egy hétköznapi történet. Elköltöztünk nem éppen kertes házba, egy olyan társas házba, ahol csak négyen laktunk, de volt kert, tehát volt minden lakónak saját kertje, és akkor kezdtem megint a sírást a szülőknek, hogy kutya, kutya, kutya. Hát nem voltak boldogok továbbra sem, hogy én kutyát szeretnék, de volt egy olyan lehetőségem, hogy megint kicselezzem a szüleimet, hogy az öcsém egyszer valami nagyon jó cselekedette volt, talán jó lett a bizonyítványa, és azt mondta neki apukám, mert apukám volt, aki leginkább ellenezte a kutyát, hogy na kisfiam, akkor azt kérsz, amit szeretnél. És az én drága öcsém azt kitalálta magának,

0: ennek-annak neki ment. Kiderült, hogy teljesen vak. És bevittük az állatorvosi egyetemre, ott ilyen különcként vizsgálgatták tényleg nagyon sokan, és teljesen, tehát még csak árnyékokat sem semmit. És hát apukám, ő egy nagyon realista ember volt, és mondta, hogy hát szó sincs róla, hogy ez a kutya megmaradjon itt nekünk, hogy vissza kell vinni a tenyésztőhöz, akitől elhoztuk. Hiába sírtam, én hát zokogtam, hogy hát 3-4 nap alatt is nyilván megszerettem, de ő tartotta magát az elképzeléséhez, és vissza kellett vinni a kutyát. És utána egy hétre, két hétre rá hoztuk el a következőt, aki valóban az első kutyám lett végül is, egy nagyon-nagyon okos, nagyon intelligens kutya lett, 11 évig volt velünk, és hát ő szerettette meg valóban a fajtát, ez egy skót juhász volt, akkor az volt az elképzelésem, hogy én skót juhász szeretnék, és ez a skót juhász szerelem, ez 25 évig tartott, tehát 25 évig voltak skót juhászaim, Collie, hosszú szőrű Collie hivatalosan a neve, és 25 évig tenyésztettem is őket.
1: Érdekes, hogy azt mondtad, hogy a szülei nagyon ellenezték a házi állatot, sőt az apukád volt talán a legnagyobb ellenzője, de később azt mondtad a riporton kívül nekem, hogy ő egy nagy támogató.
0: Így van.
1: Ez hogyan történt?
0: Így van. Hát gyerek voltam én, amikor ez az őrület így elkezdődött, tenyésztés, és bárhova, tehát bármit megtett utána apu, bárhova menni akartam, kutyát fedeztetni, kinéztem egy gyönyörű fedezőkant Hollandiában, Luxemburgban, Belgiumban, bárhol beült velem az autóba, és elvitt bárhova. Volt, hogy anyu is jött, volt, hogy hárman mentünk, de ha anyunak nem volt rá lehetősége, akkor apukám volt az, aki tényleg tűzön, vízen végrehajtotta a kislányának az elképzelését, mert látta rajtam ezt a fanatizmust, és úgy gondolta, hogy hát jó, ha ő ennyire szeretné, akkor ezt támogatjuk, segítjük, stb. Tehát tényleg utána a szüleimre bármiben számíthattam. Sokáig együtt laktunk, tehát egy kétszintes családi házban, ahol a felső szinten laktunk, mi alul pedig ők, és ha elutaztam, nyilván vigyáztak a kutyáimra, kiskutyáimra, tehát nagyon-nagyon sok mindenben segítettek és támogattak ezen az úton.
1: Az fölmerült így bennem, hogy mégis azért te más szakterületen kezdtél dolgozni, tehát te bankban dolgoztál, igen, ahhoz igen. Képest, hogy volt egy ekkora nagy lehetőség előtted. Hogyan jött ez össze, ez a kettő? Akkor még annyira nem voltál tudatos ebben, vagy nem akartál, nem tudtál még nagyokat lépni, vagy egyszerűen biztonságként azt gondoltad, hogy legyen egy ilyen biztos pont mögötted, fizetés, stb., és majd aztán kialakítod a saját életedet?
0: Hát ugye, amikor végeztem a suliban, akkor nyilván el kellett mennem dolgozni, és akkor ez a kutyázás még, hogy mondjam, 3-4 kutyám volt, tehát ez nem alakult még ki bennem, hogy ez lesz az életem, és úgymond ebből fogok megélni, tehát nyilván valamit kellett csinálnom, hogy enni tudjak nekik adni, meg ki tudjam fizetni azokat a bizonyos külföldi utakat, fedeztetéseket, tehát kellett egy munkahely, és igen, én Budapesten, a városközpontban dolgoztam egy bankban 4-5 évig. Nem mondom, hogy nem szerettem, de mindig tudtam, hogy nem ez lesz az életem. Tehát, hogy én egy kicsikét nem az ennyire kötött életnek a híve leszek, vagy nem ez a vágyam, hanem inkább egy olyan, ahol ki tudok bontakozni a saját elképzeléseim alapján tudok dolgozni, egy kicsit kötetlenebb munka, és aztán ez így úgy alakult, hogy amikor elköltöztem otthonról, ide, ahol most élek, már 20 kutyám volt, tehát én 20 kutyával jöttem ide Kerecsendre.
1: És akkor ezt el is mondom a hallgatóknak, hogy most itt vagyunk, nálatok, és hát ahogy én bejöttem, nagyon aranyos kiskutyákat láttam, de vannak itt egyébként csirkék, tehát egyéb állatok, úgyhogy ez egy farm lett tulajdonképpen, amit te vagy ti létrehoztatok. Mikor indult ennek a farmnak a kezdeti lépése, és miért pont itt?
0: Hát igazság szerint a férjem, aki ide valósi, tehát én Budapesten születtem, én ott is a Sziget-Szent Miklóson is éltem, és amikor

Akkor egy kutya kiáltáson megismerkedtem a férjemmel. Ez nagyon-nagyon régen volt, 1989-ben. Ő Egerben élt, egy kertvárosi részben, és neki is voltak nyilván kutyái. Ahol ezt azért már Eger kertvárosi részében nehezen lehetett csinálni. Nagyon kedves, rendes emberek voltak a szomszédai, tűrték ezt, és soha nem volt belőle konfliktus, de ő nem szerette volna azt megvárni, hogy ez legyen. És akkor az ő szülei vették meg igazából ezt a területet. Nagyot néznél, ha mutatnék róla fényképet, hogy mi volt itt. Konkrétan semmi, egy romhalmaz, egy romház, kerítés minden nélkül. Ilyen 1992-3 környékén lett ez a terület megvásárolva. Igazából 15-20 évig építkeztünk.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Korús Pap Judit kutyatenyésztővel hivatásának szépségeiről és nehézségeiről beszélgetünk.
1: Jelenleg kutya panziót is üzemeltettek, kutya kozmetika is van itt, amit a lányod csinál főként, és tenyésztés, tehát ez a három fő terület,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen.
1: Mit lehet ezekről így nagyjából elmondani? Hogyan néz ki mondjuk egy napotok, mi történik itt nálatok?
2: Hát ez egy olyan életforma, mert azt szerintem életformának lehet mondani, ez ilyen 0-24. Az állatnak enni kell adni, inni kell adni, gondját kell viselni, takarítani kell, vannak segítőink, tehát nyilván ezt, ha körülnéztél, látod, hogy ez egy óriási terület, tehát nyilván ezt mi egyedül, csak a család nem tudjuk, tehát vannak segítőink, úgymond fizetett alkalmazottaink, akikkel ezt együtt csináljuk. Nyilván a szakmai része az a miénk, az enyém leginkább.
1: Ez egy hatalmas felelősség, meg ez egy üzlet. Tehát üzletasszonyként funkcionálsz tulajdonképpen.
2: Igen, ez én vagyok, és nem könnyű. És nagyon nem könnyű, igyekszem. Igyekszem, én szerintem mennek szépen a dolgok. Amikor a férjem elment, 4 éve elment sajnos, akkor itt minden a nyakamba szakadt. Olyan dolgok is, amivel soha nem foglalkoztam előtte, tehát amit csak ő csinált, például ez az erdő, mert van itt egy nagy terület, egy 6,5 hektáros terület, amit úgymond erdősítésre váltottunk legelőről, és ez az volt, amit csak ő is kizárólag, tehát nem is tudtam, hogy ezt eszik-e vagy isszák. Hát ezt is meg kellett tanulnom, az mellett, hogy a kutyázás, a tenyésztés, nem voltam benne biztos, hogy menni fog minden együtt, hogy ezt egyedül hogy fogom menedzselni, de úgy tűnik, hogy megyeget, hál' Istennek.
1: Milyen fajta kutyákat tenyésztetek, és hová viszitek őket, mert úgy tudom, hogy versenyekre is felkészíted, és bizonyos megméretetéseken is részt vesznek ezek a kutyusok. Mit lehet tudni róluk?
2: Hát ezek sókutyák, tehát azt jelenti, hogy kiállításra, tenyésztésre, illetve természetesen családtagnak is szívesen ajánljuk őket. Nekem a saját fajtáim, az ausztrál juhászkutya, a mini amerikai juhászkutya, ráadásul ez a két fajta az, amit mi hoztunk be a férjemmel először az országba, tehát ennek a két fajtának a magyarországi meghonosítói mi vagyunk. A harmadik saját fajtám úgymond a border collie, akinek szintén még nagyon-nagyon az elején, amikor bejött Magyarországra ez a fajta, én ott voltam az elsők között, és a férjemnek a fajtája, amit ő kezdett el, és most már így mi folytatjuk, az a Fox Terrier. Tehát teljesen két különböző kutyacsalád, mert a Fox Terrier az egy vadászkutya nyilván, és a terrierek csoportjába tartozik, és amiket előbb említettem, ők pedig a juhászkutyák. Tehát egészen másra tenyésztették ki őket, egészen más karakterű kutyák, de itt jól megférnek együtt. Az emberek nem is tudják elképzelni, hogy ez mi pénzt igényel, mi munkát igényel, ezt csak az tudja csinálni így szívvel, lélekkel, aki teljesen ennek a szerelmese és fanatikusan csinálja. És nem feltétlenül azon gondolkodik, hogy ez most megéri vagy nem éri meg. Tehát persze nyilvánvaló az egy jó dolog, hogyha van bevételed, és vissza tudod forgatni.
1: Miből áll az, hogy te fölkészítesz kutyákat egy adott versenyre? Hogyan kell ezt elképzelni a hallgatóknak?
2: Hát ez egy elég hosszú folyamat. Tehát eleve ott indul, hogy nem mindegy, hogy honnan veszed azt a kutyát. Tehát utána kell annak járni, hogy az egy neves tenyésztő legyen, utána kell annak járni, hogy milyen az a párosítás, stb. És hát nyilván egy 8-10 hetes kutyát, ha megveszel valahonnan, arra azért sehol nincsen garancia, hogy egy 8 hetes kis kutyából majd csoda kutya lesz. Ebben nagyon sok mindent kell beletenni, óriási szerencse kell hozzá, hogy az a kiskutya valóban szép nagy kutya legyen majd valamikor, és elkezdeni ráhangolódni erre az egészre. Tehát 8-10 hetes kortól már olyan típusú tréninget kapjon a kiskutya, hogy ő azon a kiállításon bizony bemutatható legyen, jól felvezethető legyen, ne ijedjen meg például egy hangos bemondótól, ne ijedjen meg a többi kutyától, az emberektől. Tehát egy olyan alapszocializációt kell adnod neki, hogy ott bármilyen körülmények között ő a legjobbat tudja magából adni. És ráadásul, ha valami olyan szőrös fajtád van, amivel sok munka van, vagy egy olyan kutyakozmetikust keresel, aki ezt rendbe teszi a kiáltás előtt, vagy magad megtanulod, és a kiáltás előtti napon azt tip-topba teszed azt a kutyának a szőrét, mert nagyon-nagyon sokat dob egy kiválóan kozmetikázott kutya a ringben, egészen mást mutat, mint aki csak egy amatőr módon éppen meg van fésülve. Plusz a handling, azaz a felvezetés. Tehát az is nagyon-nagyon jelentős, hogy van ez a kutya bemutatva.
1: És akkor ezt is figyelitek többek között, mert hogy te bírálod is őket. Van. Milyen szempontok alapján bíráljátok a kutyákat?
2: Minden fajtának megvan a maga standardje, a standard leírása, amit a standard adó ország ír le. Tehát például nekünk magyaroknak van 9 saját fajtánk, 9 magyar fajtánk, és ennek a 9 magyar fajtának mi Magyarország adjuk a standardjét, tehát mi vagyunk a standard adó ország. Erről írásos dokumentum van, hogy annak a kutyának hogy kell kinézni, mi az elvárás, és a kiáltáson a bírók az alapján döntenek, hogy melyik az a kutya, amelyik a legközelebb áll ahhoz a bizonyos standardhez. Nézni kell a kiáltásra való felkészítést, tehát hogy van bemutatva. Nézni kell nyilván a groomingot, tehát a szőrzet felkészítést, plusz ugye a standardhez való hasonlítást. Úgyhogy ez egy nagyon összetett feladat, és ha úgy veszük, akkor azért egy kicsit szubjektív is. Tehát ez nem olyan, mint egy futóverseny, hogy megnyomod a stopper órát, és akkor tudod, hogy ki az első, meg a második, hanem valahol nyilván próbálsz a saját elképzelésedhez legközelebb álló kutyákat válogatni, de azért ez egy nagyon-nagyon nehéz és nagy felelősség, mert azokból a kutyákból, akiket te kiválogatsz, mondjuk első, második, harmadik, negyedik helyezetnek, valamikor majd tenyész kutyák lesz, és hogyha mondjuk te rosszul döntesz, akkor azok az amatőrök, akik csak tanulgatják, azt fogják gondolni, hogy ami kutyát megnyerettél, az a legjobb, és majd abban fognak fedeztetni. És lehet, hogy ez nem így van. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos feladatunk van nekünk bíróként is, és nagyon nagy felelősségünk van, mint bíró a következő generáció kialakítása miatt.
1: Eszembe jutott közben, hogy milyen érzelem fűzhet akár a saját korábbi kutyáidhoz, vagy volt-e olyan, akihez kimondott nagy érzelem fűzött, vagy a mostaniakhoz. Van olyan köztük, akit érzed, hogy közelebb áll a szívedhez?
2: Hogyne.
1: Vagy hogyan?
2: Hogyne. Ugye itt is minden kutya más karakter. Mindegyikhez más, hogy és másért kötődsz. Vannak olyan kis kutyáink nyilvánvalóan, akik visszajárnak hozzánk, akár hogy vigyázzok rájuk, akár bármilyen megfontolásból. Én mindig azt mondom a kiskutyagazdiaimnak, hogy én nem szeretném bírálni őket.
1: Mit gondolsz arról a mondatról, hogy ugye a kutya az ember legjobb barátja?
2: Feltétel nélküli szeretet. Tehát nem vár érte semmit. Ha nincs jó napod, akkor is szeret. Ha jó napod van, akkor ő mindig szeret, és mindig boldog, amikor lát. Nyilván ez egy más szituáció, ahogy mi élünk, meg ahogy mi tartjuk a kutyákat, mert sokan vannak. De például egy családi kutya nagyon-nagyon-nagyon sokat jelenthet a családnak. Nekem nagyon sok olyan gazdim van például, hogy nagymamának vesznek kutyát, mert egyedül maradt. És akkor így a nagyé az nem otthon ücsörög, hanem minden nap pórázra veszi a kutyát, elviszi sétálni, kimozdítja a kis megszokott életéből, és nagyon-nagyon hálásak tudnak lenni ezek a gazdik, mert óriási dolog az, hogy látja mondjuk az unoka, a nagyszülőt, hogy jaj, de jó, végre mozog, végre kimozdul otthonról. Rengeteg segítő kutyáról tudok, tehát terápiás célra is vittek tőlem kutyát. Tehát fantasztikus kreációja szerintem a kutya az élővilágnak, mert nagyon-nagyon sokat tud adni. Nagyon sokat. Mindenféle területen.
1: Ez így van, és nagyon sokat tudnánk még erről beszélni, azt gondolom, mert kimeríthetetlen ez a téma is. Én nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk, én nagyon élveztem, és hát kívánok ugyanilyen lendületet a továbbiakban is neked, és az egész családnak ehhez a gyönyörű dologhoz, amit csináltok.
2: Köszönöm.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kurús Pap Judit kutyatenyésztővel hivatásának szépségeiről és nehézségeiről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Két óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják.
3: Nem tárgyalt katonai együttműködésről Szerbia és Ukrajna Volodymyr Zelenszkij elnök belgrádi látogatásán, jelentette ki a szerb köztársasági elnök. Alekszandr Vučić ugyanakkor hozzátette, Szerbia szeptemberben izraeli együttműködéssel dróngyárat nyit. Az ukrán elnök a találkozó után köszönetet mondott a Belgrád által bejelentett újabb humanitárius segélycsomagért, amely elsősorban az egészségügyi és energetikai ágazatot érinti. Spanyolország megkezdte az Olaszországból érkezők ellenőrzését, írja az Infostart. Az intézkedés válasz arra, hogy Róma a ceutai tömeges határsértés miatt visszaállította a határellenőrzést. A szombaton életbe lépett új szabályozás értelmében szeptember 17-éig az Olaszországból repülővel és hajóval érkezők szúrópróbaszerű ellenőrzésen esnek át. Az Egyesült Államokban biztosított születési jogon járó állampolgárság megszerzésének korlátozásáról, valamint az úgynevezett születési turizmus megszüntetéséről írt alá rendeleteket Donald Trump amerikai elnök. Az elnök egyik rendelete kiterjesztette azon külföldi állampolgárok körét, akik nem jogosultak arra, hogy Egyesült Államok területén megszületett gyermekük amerikai állampolgárságot kapjon. A másik jogszabály megtiltotta az úgynevezett születési turizmust, ami következményeket tartalmaz azokra, akik az Egyesült Államok területére abból a célból utaztatnak be külföldieket, hogy az amerikai alkotmány 14. kiegészítésében szereplő, a születési jogon megszerezhető állampolgárságot kihasználva születendő gyermekük számára biztosítsák azt. A rendelet azt is kimondja, hogy az amerikai hatóságok megtagadhatják a beutazásra jogosító vízumot attól, akinek esetében felmerül, hogy utazás a születési turizmus körébe esik. Az amerikai bevándorlási hatóságok ilyen gyanú esetén a belépést is megtagadhatják az érintettektől. Tilos lesz a meghatározott vadon élő állatfajok és hibridjeik beszerzése, szaporítása, tartása, betanítása, bemutatása és cirkuszi előadásokban való szerepeltetése 2027. január 1-e után, közölte Magyar Éva kormányszóvivő a kabinet döntését ismertetve Budapesten. Kifejtette, az elmúlt években egyre erősebb társadalmi és állatvédelmi elvárás jelent meg azzal kapcsolatban, hogy vadon élő állatokat ne használjanak cirkuszi produkciókban. Európában is egyértelmű a tendencia, hogy a tagállamok korlátozzák vagy megszüntetik a vadállatok cirkuszi szerepeltetését, írja az Agroinform. Magyarország eddig csak részleges tilalmat alkalmazott, ami lehetőséget adott arra, hogy a szigorúbb szabályozású országokból állatok kerüljenek magyar menazsériákba. A döntést állatvédelmi és biztonsági szempontból is indokoltnak nevezte, rámutatva arra, hogy a vadállatok tartása, szállítása, betanítása és közönség előtti szerepeltetése nem egyeztethető össze a modern állatjóléti elvárásokkal, és baleseti kockázatot is jelenthet. Másodfokúra mérsékelte szombattól a hőségriasztást a tiszti orvos, miután a pénteki hidegfront nyomán enyhült a hőség. A másodfok jövő kedden éjfélig marad érvényben. Közben megdőltek a napi melegrekordok, és Szolnokon a szél is csúcsot döntött, közölte a Hungaromet. Az előzetes adatok szerint az új országos napi melegrekord 41,8 Celsius fog, amelyet Kiskunfélegyházán mértek. Az új napi és egyben új abszolút